sohasem állította, hogy ez a profécia beteljesült. Pünkösd napján, amikor a Szentlélek megérkezett a tanítványokra, kezdtek beszélni a zsidóknak, akik Jeruzsálembe mentek az egész római birodalom területéről. Mindenki a saját nyelvén hallotta az üzenetet. Ezek nem ismeretlen nyelvek voltak, amiken a tanítványok az üzenetet továbbították. Minden egyes nyelv egy vagy több ember anyanyelve volt, akik összegyülekeztek a római birodalomból, sőt azon túlról is. Sokan hittek, de mások kezdtek gúnyolódni, és azt mondták, hogy a tanítványok részegek. Új bortól részegedtek meg. Tehát Simon Péter felállt, hogy válaszoljon nekik. A csoport szószólójaként állt elő, és választ adott arra a vádra, hogy megrészegedtek. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Apostolok cselekedetei, második rész, 14. és 15. vers. Péter azt mondta, hogy az emberek kora reggel nem részegednek meg. Ez kissé másként van a mai világban. Egyesek már nagyon korán inni kezdenek.

0: Péter így folytatta, hanem ez az, amiről Joel így profétált. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 16. vers. Megfigyelheted, hogy Péter nem azt mondja, hogy ez annak a beteljesedése, amit Joel mondott. Az összes evangéliumi író és Pál apostol nagyon világosan megmondja, hogy mi a beteljesült profécia. Nem tudom megemlíteni mindegyik fejezetet. Ezek közül való például a Máté evangéliuma 2. részének 17. és 18. verse. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás profétált. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Ez egy profécia beteljesedése volt Krisztus születésével kapcsolatban. Aztán a 23. versben ezt olvassuk. És amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak. Názáretinek fogják őt nevezni. Vagy lapozzunk az apostolok cselekedetei 13. részéhez, Pálnak a pizidiai Antiókiában mondott beszédéhez. Ott beszél Jézus Krisztus feltámadásáról, és ezt mondja. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan megvan írva a 2. Zsoltárban is. Fiam vagy te, ma nemzettelek. Apostolok cselekedetei 13. rész 32. és 33. vers. A Biblia nagyon világosan közli a profécia beteljesedést. Mit mond tehát Péter az apostolok cselekedetei 2. részének 16. versében? Ez az, amiről Joel így profétált. Nem azt mondja, hogy ez Joel jövendőlésének a beteljesedése. Inkább így szól. Ez az. Ez olyan vagy hasonló ahhoz. Ha visszatérsz gondolatban a pünkös napjához, rájössz, hogy Péter nem a pogányokhoz szól, a zsidókhoz beszél, akik alaposan ismerték az Ószövetséget. Tudták az Ószövetséget. Az egész birodalom területéről a jeruzsálemi ünnepre érkezett zsidók voltak. Nagy távolságokat tettek meg, mert megtartották, amit megkövetelt tőlük Mózes törvénye. Péter nekik lényegében ezt mondta, ne gúnyolódjatok, ne tegyétek nevetségessé ezt, aminek bekövetkezését látjátok. Ez olyan, mint ami az Úr napján következik be, ahogy megmondta nekünk Joel proféta. Idézi Joel proféciáját. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Apostolok cselekedetei 2. rész 17. vers. Ennek az utolsó napokban kell megtörténnie. Aztán Isten lelke minden testre kiárad. Vajon ez teljesült be pünkös napján? Alig, ha gondolnám. Az előző fejezetben említettet élték át. 3000 ember megváltásban részesült. Ha 3000-en meg is tértek, mégsem ez volt annak az ígéretnek a beteljesedése, hogy a lélek majd kiárad minden testre. Ez még mindig nem Joel proféciájának beteljesedése. Valójában Péter ezt mondta. Ne csúfolódjatok a történteken. Fel kellene ismernetek Isten igéje alapján, hogy egy olyan napról beszél, amikor Isten majd kiárasztja lelkét minden testre. Ha ma néhány emberre kiáradna, akkor sem kellene meglepődnünk miatta. Aztán Péter tovább megy és idézi Joel proféciájának további részét, hogy mi fog történni a jövőben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön. Vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmes napja. Joel könyve, 3. rész, 3. és 4. vers. Mi teljesedett be ezekből pünkös napján? Természetesen semmi. Nem voltak földrengések, nem változott meg a nap és a hold. Mindezek az Úr nagy és nevezetes napján történnek meg. Joel azt az Úr nagy és félelmetes napjának nevezi. Pünkösd napja nagy nap volt, de nem volt szörnyű nap. Csodálatos nap volt. Ha megérszük Joel könyvét, akkor sohasem jutunk olyan következtetéshez, hogy Péter apostol Joel proféciájának a beteljesedését látta pünkösd napján. Simon Péter csupán Joel proféciáját használta fel arra, hogy bevezesse a csúfolódóknak adott válaszát. Most ez a kérdés. Mi volt Simon Péter üzenetének a témája? Pünkösd napján Simon Péter prédikációjának témája az Úr Jézus Krisztus feltámadása volt. Amikor ehhez a szöveghez érkezik, a 16. Zsoltár 8., 9. és 10. versét alkalmazza. Az megjövendölte Krisztus feltámadását. Figyeld meg, hogy azt miként vonatkoztatja Krisztusra. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szent Lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 32. és 33. vers. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy hozzám is eljutott a jó hír, hogy az Úr Jézus meghalt az én bűneimért, és feltámadt az én megigazulásomért. Köszönöm, hogy ennek tanúi voltak az apostolok, és én olvashatom bizonyságtételüket a Szentírásban. Köszönöm, hogy ezt átélhetem mindennapjaimban, hogy Jézus Krisztus feltámadottan él a lelkem mélyén, és irányítja életemet, mint Uram és Királyom. Köszönöm ezt neked. Amen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 22-e. Üdvösség elnyerése. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Róma beliekhez írott levél 10. fejezet 9. vers. Ez az új szövetségi igehelye két igazságra összpontosít, amelyeket a bukott ember olyan nehezen fogad el. Az emberré létre és a feltámadásra. De ha nem fogadjuk el ezt a két tanítást mindazzal együtt, amit jelentenek, akkor nincs üdvösségünk. 1. Először is szájjal kell vallást tennünk arról, hogy Jézus az Úr. Azaz, hogy a betlehemi istálóban született gyermek nem más, mint a testben megjelent Isten. Az üdvözítés tervének egészére nézve nélkülözhetetlen az Úr Jézus istensége. 2. Szívből kell hinnünk, hogy Isten őt feltámasztotta a halottaiból. Ez azonban többet jelent, mint a feltámadás puszta tényét. Magában foglalja azt is, hogy az Úr Jézus helyettünk halt meg a kereszten. Ő fizette meg a bűneinkért járó büntetést. Ő szenvedte el Isten haragját, amit nekünk kellett volna elszenvednünk. Azután Isten harmadnapon feltámasztotta bizonyítékául annak, hogy elfogadta Krisztus áldozatát, mint tökéletes elégtételt a mi bűneinkért. Ha befogadjuk őt életünkben, mint urat és üdvözítőt, mondja a Biblia, akkor üdvösséget nyertünk. De talán azt kérdezi valaki, miért beszél itt az ige először a vallástételről és csak azután a hitről? Hát nem úgy áll a dolog, hogy először hiszünk, és csak azután teszünk vallást. A 9. versben Pál az emberi lételt és a feltámadást hangsúlyozza, és utal a történeti sorrendre, amelyben a kettő történt. Először az emberi létel, és 33 évvel később a feltámadás. A következő versben a hitet a vallástétel elé helyezi, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Itt a sorrend megfelel az újjászületési történésnek. Először bízunk az üdvözítőben, és megigazulunk, azután elmegyünk, hogy vallást tegyünk az üdvösségről, amit elnyertünk. Igeversünk az egyszerűséget és az időtlen frissességet fejezi ki. Megjegyzés: a szájjal vallást tenni, mint a megigazulás követelményét úgy kell értenünk, ahogy Jakab 2 elmagyarázza. Jakab 2:17, így hát a hit is, ha nincsenek cselekedetei, halott önmagában. 18. vers, de mondhatja valaki, neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te cselekedetek nélküli hitedet, én pedig megmutatom neked az én cselekedeteimből származó hitemet. Vagyis nem a cselekedet, hanem a hit az, ami fontos, és amit a cselekedetünk, a megvallás csak meg fog mutatni.

0: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, ott hagytuk a múlt héten az Úr ládáját Dágon templomába. Egy picit megdöbbentek a filiszteusok, akik azt gondolták, hogy legyőzték Izrael, de hát nyilván legyőzték ezzel együtt Izrael istenét is, hiszen eredetileg rettegtek, féltek, hogyha Izrael istene jelen van a táborban, akkor ők biztos nem is győzhetnek, és fölemlegettek évszázadokkal korábbi történeteket, amik Egyiptomban estek, de aztán győzelmet arattak, és nagy volt az újongás, Dágon templomába vitték az Úr ládáját, viszont másnap reggel ott találták Dágonnak a szobrát leborulva a földre, és én nem tudom, hogy mit gondolták a filiszteusok, de egy biztos szépen visszaállították, és újra állt Dágon szobra az Úr ládája mellett. Aztán másnap reggel igazán megdöbbentek, mert úgy találták a Dágon szobrot, hogy nem csak ledőlt, hanem egy torzó maradt belőle, hiszen a feje is letört, és a két kézfeje is letört, és ezek kigurultak egészen a küszöbig, és nem maradt más, csak a törzs ott a helyén, az is ledőlve. De nem itt ért véget a történet, mert az ember logikusan arra számítana, hogy ezek után úgy megrémültek a papok, hogy fogták és azt mondták, hogy akkor küldjük vissza Isten ládáját, de nem így van, tessenek csak nézni. Sámuel első könyve 5. fejezetéből a 6. verstől így olvasom. Aztán ránehezedett az Úr keze az asdódiakra, és pusztította őket. Megverte fekélyekkel Asdódot és határait, és amikor látták Asdód polgárai, hogy így áll a dolog, azt mondták, ne maradjon nálunk Izrael istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg istenünkre, Dágonra. Itt egy pillanatra hadd álljunk meg. Tetszik tudni, az önmagában rendkívül furcsa, hogy a filiszteusok döbbennek rá, hogy az, ami őket éri, azok a csapások, azok a betegségek, nem valami járványnak a következményei, hogy is fogalmaznak? Ránk nehezedett az Isten keze. Ez azt jelenti, hogy a filiszteusok nem vonták kétségbe, hogy az élő Isten valóságos személy. Ez egy nagyon fontos dolog. És ráadásul volt egy másik megfogalmazás is. Mi eddig Dágont imádtuk, nem mondják, hogy többet nem imádjuk, de egy biztos, hogy Dágon és Isten viszonylata valahogy úgy alakult, hogy Dágonra is ránehezedett az Úr keze. Isten az, akit bárki sarokba szoríthat. A filiszteusok úgy gondolták, hiszen nekik tulajdonképpen azért az Isten Pantheon, ahogy a görögök meg a rómaiak nevezték, nem volt nagyon messze eső a hitvilágukhoz, de hát ezek szerint Dágon alatta van az izraeli Istennek. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ez nem így néz ki, hanem úgy néz ki, hogy Dágon az egy bálvány, és hogyha bármi történik körülötte, az maximum, lelkünk ellenségének, az ördögnek a munkája, egy egészen másfajta szellemi háttér van, szó nincs arról, hogy bármiféle köze legyen az Istenséghez, és ezt azért szeretném nagyon hangsúlyozni, mert nagyon sokan, akár a hallgatók között is találkozhatnak azzal, hogy hát azért vannak alacsonyabb rendű istenségek, akiknek a hatása nagyon fontos nekünk, nincs ilyen. Minden más szellemi hatalmasság az az ellenség oldala, hogyha ilyenféle imádatot fogad el. Tessenek csak arra gondolni, hogy azok a hatalmas szellemi lények, Isten angyalai, soha nem fogadtak el imádatot. Mindig tiltakoznak ellene. Egészen megdöbbentő módon Jánosnak például a mennyei jelenéseknél az angyal, amikor János összeomlik és hirtelen zavarában imádni akarja, azt mondja az angyal, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok. Az angyal pontosan tudja maga helyét a teremtettségben, és ez nagyon fontos. Isten mindig volt, örökké való létező, minden más

0: és létező teremtmény. Éppen ezért nem lehet fölemelni az Isten szintjére. De erre valamilyen módon a filiszteusok is rájönnek, és az asdóiak úgy gondolják, hogy ezt nagyon gyorsan meg kéne szabadulni ettől a ládától, mert úgy tűnik, hogy ez nem egy láda pusztán, hanem itt Izrael Istenének a keze nehezedett ránk. Összegyűjtötték a filiszteusok összes város fejedelmét, és ezt mondták, mit tegyünk Izrael Istenének a ládájával? Azok azt felelték, át kell vinni Gátba. Izrael Istenének a ládáját, át is vitték oda Izrael Istenének a ládáját, de miután oda vitték, az Úr keze a városra nehezedett. Igen nagy rémület támadt, mert megverte a város apraját, nagyját, fekélyek támadtak rajtuk. Elküldték azért az Isten ládáját Ekronba, de amikor Ekronba érkezett az Isten ládája, az ekróniak hajgatni kezdtek, és azt mondták, ide hozták Izrael Istenének a ládáját, hogy megöljön bennünket népünkkel együtt. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes város fejedelmének, összegyűjtötték őket, és azt mondták, küldjétek el innen Izrael Istenének a ládáját, térjen vissza a helyére, ne öljön meg bennünket népünkkel együtt, mert halálos rémület támadt az egész városban, súlyosan rájuk nehezedett az Isten keze, és azokat az embereket, akik nem haltak meg, annyira gyötörték a fekélyek, hogy az égig hatott a város kiáltása. Folytassuk ezzel a lendülettel a történetet, hiába van ott egy új fejezetjelzés a Sámuel első könyvében. Az Úr ládája 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. Akkor hivatták a filiszteusok a papokat és a jósokat, és megkérdezték, mit tegyünk az Úr ládájával. Mondjátok meg, hogyan juttassuk vissza a helyére. Itt most megállok egy pillanatra, már csak azért is, mert ugye minden népnek, mint ahogy annak idején a magyar népnek is megvoltak a maga sámányai, magyarul papjai, jósai, mindenféle olyan szellemi létezőkkel kapcsolatba lépni próbálók, minden népnek voltak ilyenek. Megvoltak az egyiptomiaknak is, megvoltak a filiszteusoknak, megvoltak a görögöknek, rómaiaknak, minden népnek, még egyszer szeretném mondani. És úgy gondolták az emberek, hogyha erre a kérdésre tud valaki válaszolni, ezt azok fogják tudni megmondani, akik ezen a területen szakemberek. Na de nem Izrael Istenének a papjait hivatták, ez nagyon-nagyon fontos, hanem a saját papjaikat. Ők azt felelték, ha el akarjátok küldeni Izrael Istenének a ládáját, ne üresen küldjétek, hanem jóvá tételi ajándékot is küldjetek vele. Akkor meggyógyultok, és megtudjátok, hogy Isten miért nem vette le rólatok a kezét. Erre azt mondták, milyen jóvátételi ajándékot kell adnunk? Ők így feleltek, 5 aranyfekélyt és 5 aranyegeret, a filiszteusok város fejedelmeinek a száma szerint, mert ugyanaz a csapás hújt mindenkit a város fejedelmekkel együtt. Készítsétek el a fekélyeket és a földet pusztító egerek képmását. Így adjatok dicsőséget Izrael Istenének, akkor talán nem nehezedik tovább a keze rátok, isteneitekre és országotokra. Miért keményítenétek meg a szíveteket, ahogyan az egyiptomiak és a fáraó megkeményítette a szívét, nem úgy volt-e, hogy amikor csúffá tette őket, el kellett bocsátaniuk őket, és elmehettek? Készítsetek azért, és itt most mindjárt megállunk, mert egy új része következik ennek a történetnek, de ha ezt valaki végighallgatja, akkor mit fog látni? Néha, mintha teljesen tiszta lenne az, amit mondanak. Máskor meg egy picit, mintha zavaros lenne a kép. Miért? Mert abban a dologban, hogy Izrael Istenét kell emögött a dolog mögött keresni, és valószínűleg okkal teszi, amit tesz, teljesen igazuk van. Beszél Isten jóvátételi áldozatról az ő törvényében? Igen. Na de nem eféle jóvátételi áldozatokról beszél. Mit is akarnak ők tenni? Valamilyen módon kiábrázolni a problémát, kiengesztelni ezzel az Istent, csak a keleti embernél, az ókori embernél, amit kiábrázolok, azt igazából uralom is. Nem véletlen tiltotta meg Isten az Isten ábrázolást. Hiszen a kiábrázoló fölébe kerül az ő hitviláguk szerint. Mit akarnak? Fekélyek vannak, hát csináljunk aranyfekélyeket. Arra majd tekintettel lesz az Isten. egerek pusztítják a termésünket, csináljunk aranyegereket. Arra majd tekintettel lesz az Isten, mintha Istennek meg kéne mutatni, hogy hol van a probléma. Bár szeretném elmondani, hogy azért egy idő után mindenki érezheti, hogy itt valamiféle totemizmus jellegű dolog kezd kibontakozni. Na de tessék mondani, amikor egy keresztény kabalát használ. Van olyan, hogy keresztény kabala? Amikor a hitvilág, és én szándékosan nem élő hitről beszélek most, hanem a hitvilág, összekapcsolódik a világ minden pontjáról jövő ilyen-olyan kósza és kusza információkkal, akkor valami hasonló alakul ki belőle. Ráadásul a papok azt mondják, hogy ha elkészítitek a fekélyek és az arany egerek képmását, és ezt jóvátételi ajándékként fölajánljátok Istennek, akkor meg fogtok gyógyulni. És erre már vélem hallani, hogy valaki azt mondta, hogy na de Isten egyszer azt mondta Mózesnek, hogy csináljon részből kígyót, és aki fölnéz a kígyóra, meggyógyul. Tessék mondani, Izraelben hányszor használtak kígyomerjes ellen részkígyót később? Egyszer se. És ott se a részkígyó gyógyított, hanem Isten azt mondta, hogy most hitből kell tennetek majd valamit. Én mondom. Aki hittel fölnéz a kígyóra, ami később egyébként az Úr Jézus Krisztusnak ilyen értelemben előképe lesz, hiszen ott függött az a kígyó egy póznán, mint ahogy az Úr Jézus később majd a keresztre feszítve lesz, érthetetlen, emberileg hihetetlen, megmagyarázhatatlan, mégis történik az Isten szabadítása rajta keresztül, ilyen értelemben előképe az Úr Jézusnak. Na de Isten nem mondott ilyeneket. És jön egy teszt. Tessenek türelemmel hallgatni ma engem. A filiszteusok kiteszik a gyapjút. Tetszettek már hallani erről a történetről? Ugye igen? Hogy is történt? Gedeon nagyon szorult helyzetében azt mondta az Úrnak, hogy ha tényleg rajtam keresztül akar szabadulást adni, akkor én most fogok egy gyapjúfürtöt, és egyszer azt kérte, hogy a mező legyen száraz, a gyapjú vizes, aztán kért egy ellenpróbát, hogy a mező legyen csuromvíz, a gyapjú meg csontszáraz, és Isten ezt elfogadta. A filiszteus papok valami hasonló tesztet ajánlanak. Egyébként meglehetősen értelmes tesztet, ezt egy zárójelben megjegyzem, és meglehetősen megbonyolítják. Készítsetek azért egy új szekeret, és hozzatok két borjas tehenet, amelyeken még nem volt járom. Jól tessenek figyelni, bár a mai világban ez egy picit nehezebben lesz érthető, akkor mindenki azonnal értette. Fogjátok be a teheneket a szekérbe, borjaikat pedig vigyétek vissza. Akkor itt most meg is állunk. Mit is kell csinálni? Elkészíteni egy új szekeret az Isten ládájának, ez amolyan tiszteletből megtesszük, rendben van. Két borjas tehén, amelyeken még nem volt járom. Hát aki próbált már valaha tehenet, és ez az idősebb korosztályban némelyekkel még előfordulhatott a hallgatók közül, próbált valaki tehenet járomba kényszeríteni, majdnem azt mondtam, hogy ösztökélni, az tudja, hogy hát az ösztöke az egyáltalában nem volt szükségtelen dolog, mert hogy a tehén nem akart jármot a nyakába, az biztos, mert miért akart volna? Mindenki szereti a szabadságot, a lovat betörik mielőtt, akár igába fogják, akár meglovagolják, hát a tehénnel is valami ilyesmi történik, hozzá kell szoktatni. Na de itt borjas tehenekről van szó, amelyek a borjaiktól nem akarnak elszakadni. Se a borjú az anyjától, se az anya a borjától, és ráadásul azt mondják a papok, hogy nem az van, hogy istállóba bezárjátok kisborjút és elhozzátok a mamát, hanem elhozzátok a kisborjút az anyjával együtt, az anyját a kisborjú jelenlétében megpróbáljátok járomba fogni, aztán a borjút pedig szépen elviszitek. Na most a normális dolog, ami ilyenkor történik, hogy a jármot meg úgy mindent, meg úgy mindenkit a környéken a tehén összetör, és megy a borja után. Tudták a papok, milyen tesztet kell csinálni. Aztán fogjátok az Úr ládáját, tegyétek a szekérre, az arany holmit pedig, amit jóvátételi ajándékul adtok, tegyétek mellé egy ládikába, úgy bocsássátok el, hadd menjen. Aztán figyeljetek, ha a saját határa felé, Bétsemes felé tart, akkor ő okozta nekünk ezt a nagy bajt, ha pedig nem, abból megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott bennünket, hanem véletlenül történt ez velünk. Itt a teszt. Utoljára a múlt héten, Isten tisztelet végén, egy beszélgetés közben kérdezte azt valaki, hogy honnan lehet tudni, hogy egy dolog nem véletlenül történt, hanem az Isten akarata volt, vagy az Isten volt az, aki ezt előidézte. Jogosan vetik föl a filiszteusok ezt a kérdést? Természetesen. Istennek soha nem volt problémája, ha az emberek gondolkoznak, és hogy Isten segíteni akart a filiszteusoknak, tessék megnézni, a filiszteusok megfoghatják Isten ládáját, és fölrakhatják a szekére. Azoknak a hallgatóknak, akik esetleg talán kevésbé vannak tisztában a Szentírásnak a dolgaival, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Isten ládájára nem véletlen néhány pap volt kijelölve, aki hozzányúlhat, és amikor más nyúlt hozzá, azzal általában megtörtént az az egyszerű eset, hogy belehalt. Isten vigyázott erre, hogy a szentet és a szentségtelent meg tudják különböztetni. És Isten most, mintha hátra lépne, és azt mondaná, olyan kezdők még a velem való kapcsolat szempontjából. Itt most egy picit én vagyok engedékeny. Hogy is szoktuk mondani? Mennyei atya. Na de nem Izrael az ő gyermeke? Hát nem. Izrael az ő választott népe. Na de ki teremtette az emberiséget? Ki minden embernek az atya? A mindenható Isten. Fáj-e Istennek a filiszteusoknak az elhajlása, az Isten nélküli állapota, a bálvány imádása? Természetesen. Akarja, hogy a filiszteusok megismerjék az Urat? Igen. Könyörülő kegyelemmel hajol le hozzájuk? Hát szemmel láthatóan. Itt van egy teszt. Miért vesz Isten ebben részt? Mert azt akarja, hogy ne csak sejtésük legyen az Isten létezéséről, az Isten hatalmáról, hanem bizonyosságuk lehessen, bizonyítékot akar nekik adni. Elindulnak a tehenek. Nem vissza az istálóba visszavitt borjak után, mint ami logikus lenne, hanem elindulnak előre az úton, mennek, és egyszer csak bekanyarodnak az Izrael felé, igazából az ott a Júda törzse és a többiek vannak abba az irányba, bekanyarodnak a bécsemesi útra. Az emberek tehát így jártak el, fogták a két borjas tehenet, befogták a szekérbe, borjaikat pedig bezárták. Aztán föltették a szekérre az úrládáját, meg a ládikót az aranyegerekkel és a kelések képmásával, a tehenek pedig egyenesen rátértek a bécsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, bocsánat, talán nem fognak rajta megütközni, megkülönböztető jelzéssel, bekapcsolt szirénával, hogy mindenki tudja, hogy itt valami rendkívüli dolog történik. Miért bőgnek folyton? Nem csak azért, mert még soha nem voltak járomba, ők a borjaik után szeretnének menni. És merre mennek? Tetszik tudni? Nekünk embereknek egy nagy tanulság, hogy amikor Isten bármelyik állatot igénybe akarja venni, soha nem engedetlen. Jónás halától, a virágvasárnapi bevonulás Szamaráig, amelyik szintén betöretlen állat volt, eddig a két tehénig mindenki engedelmeskedik az Úrnak. Mert az állatvilágban Isten iránti engedetlenség nincs. Az ember az, aki ezt képes, és nagy előszeretettel meg is teszi. A tehenek pedig egyenesen rátértek a bécsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, nem tértek le se jobbra, se balra, a filiszteusok városfejedelmei pedig mentek utánuk egészen Bécsemes határáig. Na ez nagyon szép kis dísz menet lehetett. A bécsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. A szekér eljutott a bécsemesi Jehósua mezejére, és ott megállt. Volt ott egy nagy kő, felhasogatták a szekér fáját, és föláldozták a teheneket égő áldozatul az Úrnak. A léviták pedig levették az Úr ládáját és a mellette levő ládikót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bécsemesi emberek égő áldozatokat, véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak. Amikor látták ezt a filiszteusok, 5 város fejedelme visszatértek Ekronba azon a napon. Itt most meg kell állni egy pillanatra. Hova is ment az a két tehén. Bekanyarodtak az útra, és egészen addig mentek, külön hangsúlyozza a Szentírás, hogy nem tér vele se jobbra, se balra, amíg elérkeztek Jehósua mezejére. Tetszik tudni, a Szentírástól nem áll messze, hogy Isten jelképeket és szimbólumokat használ. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Józsué. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Jézus. A jelentése, az Isten a szabadító. Az Isten megment. Hol állt meg az a két tehén az Isten ládájával? Jehósua mezején, hogy megértse Izrael, hogy az Isten a szabadító. A bécsemesi emberek tudtak ezen a nyelven. És általában Isten azt a nyelvet használja, amin érteni szoktunk. Miért nagyon fontos ez nekünk? Azért, mert Isten ezen a különös napon tanítani akarta a filiszteusokat, tanította is. Ott volt a kérdés bennük, mit kell tenni? A végén rájöttek, aranyegerek nélkül, meg fekélyek nélkül is ez lett volna a megoldás, hogy Isten ládájának vissza kell kerülni a saját népéhez, ott, ahol az ő helye van. Isten elfogadta azt, hogy tesztet szeretnének, hogy meggyőződni szeretnének. De aztán Isten akart üzenni a saját népének. Nem írja le a Biblia, de én megpróbáltam beleélni magam a bécsemesi emberek helyzetébe, most tessenek elképzelni. Éppen búzát aratnak, és ott a búza fölött egyszer csak megjelenik, minthogyha úszna a légben az Isten ládája, hiszen a búza táblából kinézve mit láthattak mást? Valószínűleg keveset a szekérből és keveset a tehenekből, ellenben azt látták, hogy itt jön az Isten ládája vissza. Mégse hagyott el az Úr bennünket, mégis van nekünk kegyelem. És aztán pont azon a mezőn áll meg. Nem az első adandó alkalommal, hanem megy addig, amíg ez a nép is tanulhat. Sajnos később is kell tanulniuk, erre majd visszatérünk a következő alkalommal, mert 70 ember aznap meghal Bécsemesben. Akik úgy gondolták, hogy hát csak megnézzük akkor már magunknak, hogy mi van a Baladában. Még egyszer mondom, Isten azon a napon tanította a filiszteusokat, de tanította a saját népét is. És nem hallgathatjuk el, hogy mind a mai napig Isten nagy türelemmel van azok iránt, akik keresők, akik vágynak az élő Isten után. Sokszor tévutakon, bolyongva, kanyarogva megengedi nekik, hogy közelebb kerüljenek a meggyőződéshez. De a másik dolog is igaz, hogy az élő Isten a saját népét úgy szeretné látni, mint aki nem jár a mások útján, hanem érti, elfogadja és követi az élő Isten igazságát. Hát tegyünk mi is így. Még akkor is, hogyha az új szövetségben nekünk másfajta jelképeink vannak. De ne felejtsük el, ő nekik csak egy jelképes megállás volt, nekünk pedig sokkal többet adott Jézuson keresztül az Úr, a Golgotát, hogy tudjuk, mit is? Hogy az Isten megment, az Isten megszabadít, hogy nála van kegyelem, nála van szabadulás. Amen.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440, melyen üzenetrögzítő is működik. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 15. rész. Hatások, amelyek Pál megtérését elősegítették. Apostolok cselekedetei, 9. fejezet, 1-től a 6. versig. Saul pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úr tanítványai ellen elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, akik ezt az utat követik, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve Jeruzsálembe vihesse őket. Útközben azonban, ahogy Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen fénysugározta körül az égből, és földre esve egy hangot hallott, amely ezt mondta neki: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő azt kérdezte: kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják neked, mit kell tenned. Azokból a hatásokból szeretnék néhányat megemlíteni, amelyek szerintem Pál megtérését eredményezték. Talán egy jó hatás lehetett rá tanítójának, Gamálielnek a bölcs tanácsa és higgadt magatartása is, amit az apostolokkal szemben tanúsított. Ugyanis elképzelhető, hogy Saul, mint tagja a Szünhedrionnak, hallhatta Gamálielnek a türelemre intő szavát. Noha akkor nem hatott rá különösebben, de mégsem maradhatott nála nyomtalanul. Azután egy másik hatás lehetett István megkövezésének az esete. Először látta az István orcáját, mint egy angyalnak orcáját, békességtől és szelídségtől sugározni. Azután hallotta az ő bátor, bűnt leleplező és bűnt korholó beszédét, amit éppen a nagy tanács tagjai ellen mondott. Végül hallotta, hogy imádkozik ellenségeiért, amikor a kövek zuhogtak rá. Azonban olyan fanatikus volt, tisztánlátását és gondolkodását annyira fogva tartotta a vakbuzgóság, hogy még ezek láttán sem tört meg a keresztjének elleni gyűlölete. Az apostolok cselekedetei 8. rész 1-3 versében tudósítást kapunk róla, hogyan kegyetlenkedett még ezek után is a keresztjénekkel szemben. Nagyon odaadó munkatársat talált benne az ördög. Nem csoda, ha nem akarta kiengedni a kezéből. Az életfordulatot, a pálfordulatot a damaszkuszi út eseménye eredményezte. Itt már vele történt olyan esemény, amely az egész eddigi életét megváltoztatta. A tapasztalat azt mutatja, hogy mindig döntőbb hatással van az emberre az, ami vele személyesen történik, mint amit a mások életében lát. Azt hamar elfelejtheti, de a saját nagy élményét soha. Lássuk, mi történt a damaszkuszi úton. Amilyen gőggel, magabiztosan, az öldöklés szellemétől fűtve indult Damaszkuszba, olyan összetörten és megalázottan érkezett meg. A váratlan mennyei fény hatása alatt földre esett, illetve összerogyott. Lám, mivé lett az előbb még hatalmas ember, pedig még nem is történt más, mint egy kis mennyből jövő fénysugár vette körül. Mi történt volna vele akkor, ha nem az elhívó Úr Jézussal találkozik, hanem az ítélő bíróval? Egy pillanat alatt meg kellett lássa, hogy van nagyobb erő és nagyobb hatalom is az őt fogva tartó sátáni hatalomnál. Saul nem gondolta, hogy az állott az útjába, akit tulajdonképpen kergetett. Ő azt hitte, hogy a Jézus követőit kergeti. Jó tudni, hogy az Úr Jézus követőivel azonosítja magát. Aki követőit üldözi, az tulajdonképpen magát, az Úr Jézust üldözi. Ez a tény Saulnak a damaszkuszi élményéből világosan kitűnik. Saulnak ez volt az első találkozása az Úr Jézussal, de ez a találkozás örökre meghatározta további sorsát. Egy pillanat alatt megadta magát az Úr Jézusnak, és remegve azt kérdezte: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr nem hagyta bizonytalanságban, hanem megadta az utasítást. Utána 3 napos vakság és 3 napos böjtölés következett. Ez a 3 napos vakság és böjtölés elég volt ahhoz, hogy a régi Saul egészen meghalljon, Pál pedig feltámadjon. Csodálatosak az Úr elhívásának módszerei. Nem elpusztította ezt a kegyetlen üldözőt, hanem átalakította, szent lelkével fölkente és a legeredményesebb misszionáriussá tette. Pál lett a pogányok nagy apostola. Az Úr azóta is hívott már el rendkívüli események által embereket a lélekmentés nagy munkájába.
Saul életében is beigazolódott a közismert ének szövege, az Úr csodásan működik, bár útja rejtve van. Tehát szerintem a legnagyobb hatás, ami Pált a megtéréséhez hozzásegítette, az az Úr személyes elhívása volt Pál felé az ő szolgálatára. Amen.

Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Pál második levele a korintusiakhoz, 3. fejezet, 17. vers. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Minden ember szereti a szabadságot, minden ember vágyik szabadnak lenni az elnyomás, szolgaság és a mások uralma alól. A rab is mennyire várja, hogy végre szabad legyen. Érthető is ez, mert Isten az embert szabadságra teremtette. A népek és nemzetek igen sokszor drága árat fizettek szabadságukért. Azonban a sóvárgos szabadság megérte az áldozatot. A felolvasott igevers is szabadságról szól, de másfajta szabadságról, mint amilyenért az emberek vérüket is készek ontani. Ezért a szabadságért, melyet lelki szabadságnak nevezünk, az Úr Jézus ontotta a vérét. Péter apostol így fejezi ki ezt az igazságot. Mert nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. 1 Péter 1.18-19. Boldog ember az, akinek része van ebben a szabadságban is. Három kérdés alapján szeretnék szólani a felolvasott igeversről. Először is lássuk, kikben vehet lakozást az Úrnak lelke. Azokban, akik ezért imádkoznak, akik ezt kérik Istentől. Az Úr Jézus mondja, ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Lukács 11.13. Ezért az ajándékért imádkoztak pünkösd előtt az Úr Jézus tanítványai is a felházban, és meg is kapták. Továbbá azokban vehet lakozást az Úrnak lelke, akik újjászülettek víztől és Szentlélektől, vagyis akik megtértek. A megtérés jelenti életünk teljes átadását az Úr Jézusnak. Az ilyenek örömmel tesznek vallást életük megújulásáról, akár csak Pál. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Galata 2.20. Milyen csodálatos életfordulat ez! Lám, ezt teszi az Úrnak lelke az elromlott emberi élettel. Azonban megosztott szívben nem vehet lakozást az Úrnak lelke. A bűn szomorítja őt. Viszont a Jézus vére által megtisztított szívet betölti, és Isten templomává formálja. Nincs annál nagyobb kiváltság, mint az Úr templomának lenni. Most lássuk, milyen szabadság van ott, ahol az Úrnak lelke van. Bűnöktől, megkötözöttségektől, szenvedélyektől és minden rossz szokástól való szabadság. Aztán a törvényeskedés szellemétől való szabadság. Nagy rabság volt ez Pál idejében is némely gyülekezetben. Sokan abban a téves hitben éltek, hogy a mózesi törvények cselekedetei nélkül nem üdvözülhetnek. Ezért mondja Pál többek között a Galácia belieknek, Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert megvan írva, átkozott mindenki, aki fán függ. Galata 3.13. Ahol az Úrnak lelke felszabadítja az embert a bűnök kötelékéből, ott megszűnik a haláltól és az ítélettől való félelem is. Micsoda kimondhatatlan nagy nyereség ez, hiszen a halálfélelem ott uralkodik majdnem minden ember életében. De Pál életében nem uralkodott, mert így kiált fel a Filippi beliekhez írott levélben. Nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Filippi 1.21. Azután, ahol az Úrnak lelke van, ott az Úrnak önként szolgáló, boldog szabadság uralkodik. Tehát nem valami korlátlan bűnre való felszabadultságot, illetve nem szabadosságot értünk a lelki szabadság alatt, hanem bűntől való szabadságot. Szabadságot az Úrnak való szolgálatra. A hívő ember tudja a legjobban. A bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. Róma 6.23. Végül lássuk, mit eredményez az Úr lelkének bennünk lakozása. Lelki világosságot. Ez igen nagy áldás. Azután győzelmes életet. Nem győzzetek le, nap mint nap a gonosz indulatoktól, hanem az Úr lelke által megöldöklöm azokat. Eredményezi az Úr lelkének bennünk lakozása az örök életet is. Pállal együtt örömmel kiáltjuk, halál, hol a te fullánkod,
pokol, hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. 1 Korintus 15:55-57. Kedves hallgatóim, higgyétek el, és fogadjátok el az ige igaz kijelentését. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Vágyakozzatok erre a szabadságra, és ha megnyertétek, őrizzétek meg. Kedves hallgatóm, ha te is vágyol ilyen igazi lelki szabadságra, mondd most velem a következő imádságot. Mennyei édesatyám, arra kérlek az Úr Jézus nevében, hogy szűj újjá engem is élő reménységre és bűntől szabad, örömteljes életre, drága lelked által, hogy ne legyen felettem hatalma a bűnnek, mely megkötözi és tönkreteszi életemet, hanem hadd uralkodjon bennem és felettem a te lelked, aki által én is így kiálthatok feléd, Abbá, atyám! Vágyom erre a szabadságra, add meg ezt ingyen kegyelmedből az Úr Jézus által. Amen.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 14. rész. Pál első levele a Tesszalonika beliekhez, 5. fejezet, 19. vers. A lelket meg ne oltsátok. Ebben a rövid mondatban Pál apostol igen komoly felhívással fordul a tesszalonikai gyülekezet felé. Érdemes megfigyelni, hogy nem külső ellenségtől félti a lélek megoltását, hanem maguktól, a tagoktól. Ugyanis a vigyázatlan hívő nem csak önmagában, de másokban is megolthatja a lelket, akár beszéde, akár maga viselete által. Kérdezhetné valaki, miért féltette az apostol olyan nagyon a lélek megoltását? Erre csak azt válaszolhatjuk, mert szent lélek nélkül halott a gyülekezet. Ilyen lehetett a szárdiszi gyülekezet is, melynek azt üzeni a gyülekezetek ura, tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Jelenések 3:1. Nagyon üres Isten tisztelet az, amelyen az Isten jelenlétét nem érzik meg a tagok. Ahol csak éneklik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. De szívüket a tagok bezárják életformáló szavai előtt. Először azt nézzük meg, mit bír a gyülekezet a Szentlélekben. Isten jelenlétét. A Szentlélek személyében Isten maga jelenik meg a hívők közösségében. Hiszen a hívők Isten lelkének templomai. Pál mondja a korintusiaknak, nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Istennek lelke lakik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten, mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. 1 Korintus 3:16-17. Bírja a gyülekezet Isten szent lelkében az ő lehajló szeretetét. Kicsiny erőnket kiegészíti az ő dicsőséges erejével, és így az apostollal együtt boldogan kiálthatjuk, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Filippi 4:13. A Szentlélekkel bírja a gyülekezet a gonosz és a jó szétválasztó erejét. A Szentlélek cselekedeteink előtt az ítélő erőt és bölcsességet sugallja. A Szentléleknek engedelmeskedő ember sohasem másokhoz igazodik, hanem mindig azt vizsgálja, mi légyen az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Róma 12:2. A Szentlélek által bírja a gyülekezet az emberi lélek megtisztító és újjáteremtő munkáját. Ahol a lélek szabad kezet nyer a tagok élete felett, olyan csodákat tud létrehozni ma is, mint valamikor régen. Tud teremteni olyan hősöket, akikre, mint példaképeinkre figyelhetünk fel, mint amilyenek voltak közösségünk úttörő apostolai is. Kornya Mihály, Csopják Attila, idős udvarnoki András, Seres Sámuel, Lőrik István, és így tovább. Röviden fogalmazva, ezt mondhatnám. A Szentlélekben a gyülekezet az Istennel való közösséget bírja. Kimondhatatlan áldás ez egy gyülekezet számára. Most pedig lássuk meg, hogy mivel lehet megoltani a szent lelket. Nem kellenek hozzá különösebb cégéres bűnök. Mindenféle bűnnel megoldhatom a lelket. Amivel az atyát, fiút megbántom, azzal a szent lelket is megszomorítom, hiszen e három isteni személy egy. A Szentlélek a Szent Háromság harmadik személye. Egy kedves szolgatársam az egyik ige hirdetésében ezt a kijelentést tette. A Szentlélek a gyülekezet legodaadóbb, de legrosszabbul fizetett munkása. Ez valóban így is van. Ő dolgozik, és nem vár más ellenszolgáltatást, mint engedelmességet. De azzal is megoldhatom a lelket, ha kivonom magam a vezetése alól, vagy ha szándékosan lassabban járok, mint ahogyan ő vezetni akar, vagy ha idegen mezőkre járok. Jobban ízlik a tiltott legelő tápláléka, mint az a kalóriadús táplálék, amit ő tud adni éhező és szomjúhozó lelkemnek. Azután azzal is megoldhatom, ha több évtizedes hívőség után sem termem a lélek gyümölcsét. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség gyümölcsét.
Galata 5.22. Az ilyen meddő lelkek felett szomorkodik a lélek a legjobban. Az ilyen szívekben előbb-utóbb elhallgat, háttérbe vonul, esetleg el is megy. Ó, Uram! Inkább én sírjak bűnei miatt keserves könnyeket, mint hogy a te lelkedet megoltsam. És most nézzük meg, hogy mi megy veszendőbe ott, ahol a lélek megoltatott. Először is az erő, a békesség, a szeretet és a Szentlélek által való öröm. Félelem és erőtlenség fogja el a lelkeket. Csak zárt ajtók mögötti életet élnek a hívők, úgy, mint az apostolok pünkösd előtt. Ahol a lélek megoltatott, ott nincs erő a világ előtt való bizonságtételre. Pedig éppen ez az egyik feladata a hívő népnek. Lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig. Cselekedetek 1.8. Ahol a lélek megoltatik, saját maguk, a tagok dobják el fegyvereiket. Például igaz lelkűséget, békesség evangéliumát, hitnek pajzsát, idvesség sisakját és a lélek kardját. No, ilyen szomorú körülmények között a győzelem reménysége is veszendőben van. Pedig a kereszténység nem más, mint a bűn hatalmának megtörésére rendelt, megváltott sereg, melyet Isten lelke által nevel, bátorít és erősít. Ha ez a sereg megoltja magában a Szent Lelket, nem küzdhet tovább, csak erőtlenül sóhajtozik, és a régi, győzelmes, boldog időket emlegeti. Akiben a lélek megoltatott, nem lehet megvigasztalni. Lelki világa sötét és hideg lesz. Közönyös korszakban, például az olyanban, mint amilyenben mi most élünk, hamarabb megtörténik a lélek megoltása, mint nehéz, próbateljes időkben. Vigyázzunk, hogy a Szent Lelket semmiféle bűnnel meg ne oltsuk. Inkább naponként azért imádkozzunk, hogy tartsa fegyelme és vezetése alatt földi életünket. Legyen így. Amen.

Felhívás engedelmességre és harcra. Jakab levele, 4. fejezet, 7. és 8. vers. Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közel legyetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. 3 komoly felhívás hangzik el ebben a 2 biblia versben. Sajnos sokan nem veszik figyelembe, pedig az élet vagy a halál függ tőle. Sokan éppen a fordítottját teszik, ellene állanak Istennek, és vakon engedelmeskednek az ördögnek. Lássuk, mik a feltételei az Istennek való engedelmességnek. Először is Isten ismeret. Könnyű őt megismerni. 2 kinyilatkoztatást is adott önmagáról. A teremtettségben és Jézus Krisztusban is kinyilatkoztatta önmagát. Minden ember megismerheti Istent, ha akarja. Az Istennek való engedelmesség másik feltétele az Istenfélelem. A 3. feltétel pedig az Isten szeretete. Akit tisztelettel félünk és szeretünk, annak készséggel engedelmeskedünk is. Aki az Isten megismeréséig eljutott, annál természetszerűen következik az engedelmesség és a szeretet. Most pedig szeretnék rámutatni az Istennek való engedelmesség néhány gyümölcsére. Először is az ilyeneket Isten is szereti. Azt olvassuk a példabeszédek könyvének 8. fejezetének 17. versében. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Aztán közel van az ilyenekhez mindig az Úr. Nem lehet okuk a kétségre és félelemre, mert minden vízben és bajban megőrzi őket. Azt mondja a Zsoltáros a 91. Zsoltár 1. versében. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugoszik az. Istennel ellene tudunk állani az ördögnek. Tőlünk nem fél, de az Úrtól igen. Márpedig nem mindegy, hogy győzünk felette, vagy ő győz le bennünket. Ha Istennek engedelmeskedünk, életünk végén az ő dicsőségébe fogadja lelkünket. Érdemes hát engedelmeskedni az Istennek. És most lássuk, hogyan állhatunk ellene az ördögnek. Először is, ha felismerjük. Nagyon ravasz, éppen ezért nem mindig könnyű őt felismerni. Nagyon fontos vele szemben az állandó vigyázat és éberség. Az Úr Jézus is azt tanácsolja a Máté 26.41-ben, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. És mivel nem test és vér ellen van tusakodásunk, a lélek fegyvereit kell használnunk. Az ördög legyőzésének nagy jutalma van. Nem vagyunk legyőzve általa. Azután boldog, szabad és örömteljes életünk van. Azután az Úr közelében élünk, már e földön, nap mint nap, és végül örök életet nyerünk és győzelmi koronát. Így serkenti az Úr Jézus a szmírnai gyülekezet angyalát. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. A 3. felhívás így hangzik. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Nagy áldás az, hogy Istenhez közelednünk szabad. Még földi méltóságban lévő emberekhez sem lehet bárkinek közeledni. Nem kellene hát az Istenhez való közeledésre felszólítást várnunk, mert ő hozzá közeledni kiváltság és boldogság. Sajnos bűnös természetünknél fogva távol vagyunk Istentől, és ezért hívogat magához szent igéje által. Talán némely hallgató fölteszi magában a kérdést, miért közeledjek én Istenhez? Először is azért, mert akkor ő is közeledni fog az őt kereső emberhez. Aztán azért közeledjél, mert nála nélkül úgysem tudsz boldogulni az életben. Hiszen minden áldás az ő kezében van. Tanácsolom, hogy ne csak akkor közeledjél, amikor valamilyen bajban vagy, hanem akkor is, amikor minden jól megy az életedben. Aki itt nem akar közeledni Istenhez, a síron túl már nem teheti. Szeretném még arra is felhívni figyelmedet, hogy Istenhez közeledni csak Jézus Krisztus által lehet. Ő saját maga hirdette, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam.
János 14.6. Talán azt is kérdezed, de hogyan közeledjek? Először is úgy, hogy indulj el Isten felé, mint a tékozló fiú az atyai ház felé, alázattal és bűnbánattal. Azután olvasd és hallgasd szent igéjét rendszeresen. Az által is szól hozzád. Imádkozz lélekből állandóan. Az kapocs, amely összeköt téged az atyával. Látogass rendszeresen egy lelki közösséget, ahol a lelked a legjobban felüdül. És végül add át magad egészen Istennek. Ő elfogad, az Úr Jézus vére által megtisztít és megszentel. Aki ezeket a lépéseket megtette Isten felé, még egy sem bánta meg. Te sem fogod megbánni, csak indulj el. Végül szeretnék arra is rámutatni, hogy mi az eredménye az Istenhez való közeledésnek. Belső békesség és nyugalom. Szinte minden ember erre vágyik, csak nem jó úton keresi. Aztán részed lesz az ő oltalmának megtapasztalásában. A zsoltárossal együtt boldogan vallod. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Megelégedett ember leszel. Ez nagyobb nyereség, mintha hirtelen milliókat nyernél. És végül vár reád Isten országa. Akarsz-e ilyen boldog életet? Keresd Isten közelségét, és engedelmeskedj néki mindenben. Meg fogsz győződni róla, hogy nem ámítás volt, amit hallottál, hanem igazság. Amen.

Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Mai témánk a barátság. Mikor barát a barát, mit jelent az igazi barátság? Mindannyian tapasztaljuk, hogy némelyeknek 100 számra vannak úgynevezett barátai a Facebookon, de a valós életben mégiscsak magányosak. A mai műsorban dr. Nemesszegi Ervin gondolatait szeretném továbbítani a számotokra, gondolatokat ébreszteni a barátságról. Barátság Istennel, barátság emberrel. Hitünk alapvető tanítása, hogy életünk célját, beteljesedését és boldogságát az Istennel való személyes szeretet kapcsolatban érjük el. E személyes szeretet kapcsolatnak a titkát sokféle képben, hasonlatban vagy szimbólumban próbálja a Szentírás megvilágítani. Van arról szó, hogy kapcsolatunk Istennel olyan, mint a szolgának egy jóságos úrhoz való viszonya. Vagy a gyermeknek a szerető atyához való viszonya. Vagy a hitvesnek a hűséges hitvestárshoz való szeretet viszonya. De a Szentírásban azt is megtaláljuk, hogy az Istenhez kapcsolódó személyes viszonyunk lényegében egy baráti szeretet viszony. Talán azért nem szoktuk ezt a tényt nagyon hangsúlyozni sem a teológiában, sem az igehirdetésben, mert úgy gondoljuk, hogy a baráti szeretet viszonyban élők egyenrangú felek. És ezt az embernek a jó Istenre való kapcsolatára alkalmazva egy kicsit veszélyesnek érezzük. Pedig nem így van, és talán a mai ember számára pont ez lenne a legvonzóbb és ezáltal a leghatásosabb kifejezési mód. A Rivai Nagy Lexikon a barátságot így határozza meg. A lelkek összhangján alapuló kölcsönös bizalmas viszony. Olyanok között, akik melléktekintetek nélkül becsülik egymást, egymás örömében, bánatában, teljes önzetlenséggel részt vesznek, és egymásért bármilyen áldozatra készek. A görög kultúrában a barátságot először egészen általánosan, mint a természet egy alapvető principiumát fogják fel, melynek jelenlétében bizonyos dolgok egymást vonzák, és melynek hiányában egymást taszítják. A fő kérdés tehát számunkra, hogy vajon a barátság az ellentétek, vagy pedig a hasonló tulajdonságok vonzása. Szokratész a barátságot a személyek közötti viszonyra szűkítette, és a barátok szerzését művészetnek tartotta. Mint Platon, mint Arisztotelész írásaiban szó van a barátságról. Az ő iskoláikat nem annyira a mestertanítvány, inkább a barát-barát viszony jellemezte. Arisztotelész a barátságnak 3 fajtáját különböztette meg. A hasznosságból keletkező barátság a kiegészítésen alapul. Az élvezetből származó barátság a hasonlókat vezeti egymáshoz. Az erényből fakadó barátság pedig a hasonló erkölcsi jó tulajdonságokkal rendelkező embereket egyesíti. Minden barátság bizonyos életközösséget jelent. Ezért örülnek a barátok egymás jelenlétének, és ezért osztják meg gondolataikat, felfogásukat, örömüket és bánatukat egymással. Ha valaki egyik embertársában rátalál valakire, akinek akarata, ízlése és vonzalma megegyezik a sajátjával, megszületik a barátság. Igazi barátság csak jó emberek között létezhet. Nem csak azoknál találjuk meg azt az önzetlenséget, lojalitást és rendetlen szenvedélyektől való szabadságot, mely a barátságot fenntartja. Éppen ezért az igazi barátság ritka. Barátság jellemzője a vonzalom, a szabadság a kapcsolatban, a kölcsönösség, az önzetlen lelki kapcsolat, és a tökéletes barátságban megfigyelhető, hogy a személyek mintegy egybeforrnak, egymásban élnek inkább, mint önmagukban. Egy lélek, két testben, írja Szent Ágoston egyik jellemzésében.

vagyunk egymásnak, áll a középpontban. Az ilyen kapcsolatot kölcsönös hűség, titoktartás, bizalom, szeretet és nagy vonalúság jellemzi. A barátért minden áldozatra képesek vagyunk. Gondok esetén még éjszaka is rendelkezésére állunk telefonon. Az irigységnek semmi keresni valója ebben a barátságban. Habár a felek nyíltan bánnak egymással, nem szabad a barátot magunkhoz láncolni. Amennyiben egy nehéz élethelyzetben valaki más inkább a barátunk segítségére lehet, meg kell őt is ismertetnünk ezzel a személlyel. Ez a fajta barátság hat a legtartósabban és legjótékonyabban az egészségre és a közérzetre. Én magam értékes ajándéknak tekintem a barátnőimet. Néhány nehéz helyzetben elcsüggettem volna, ha nem lett volna előttem, ALS-ben megbetegedett barátnőm, példaszerűen szilárd hite és Istenbe vetett bizalma. Egyedülálló barátnőm, Emma, vállalta a fáradtságot, hogy 400 kilométernyire élő szüleimet ápolja, mivel akkoriban nekem magamnak nem volt rá lehetőségem. Ő volt az, aki nagyvonalúan felajánlott nekünk egy kamatmentes kölcsönt is, amikor egyszer anyagilag megszorultunk. Krisztán barátnőm évekkel ezelőtt írt üdvözlőlapja még mindig ott függ a konyhaszekrényen. A következőt mondja: Magda, olyan jó, hogy Isten megteremtett téged, nagyon szeretlek. És folytathatnám a sort. Mindezt nem viszonozhatom ugyanilyen mértékben a barátnőimnek, nem is várják el, és ez teszi annyira értékessé a barátságunkat. Nélkülük le kellett volna mondanom számtalan beszélgetésről, levélről, e-mailről, telefonhívásról, az ajtó mellé tett ajándékokról, imádságokról, amelyek mindig épp a kellő pillanatban érkeztek. Kérdem én, nem vagyok gazdag? Férfiak és nők közti ilyesfajta plátói barátságok nehezen elképzelhetőek. Oscar Wilde írja: Férfiak és nők között nem lehetséges barátság. Ott létezik szenvedély, ellenségesség, tisztelet, szerelem. De barátság nem.

0: Egyoldalú barátság. Itt túlnyomó részt az egyik ad, ritkábban kap is valamit. Barátságnak tekinthető az ilyesmi? Megkérdeztem egyszer egy nőtől, aki évtizedek óta törődik egy lelkileg beteg asszonnyal, hogy barátnőnek mondaná-e őt. Gondolkodás nélkül igennel felelt, holott ebben a kapcsolatban csak nem kizárólag a másik szeméről van szó. Az ilyen barátság nyeresége az adófél számára a megelégedettség, hogy másokon segíthet. Ilyesfajta barátságokat találhatunk a tanár-diák viszonyban, a munkaadó és munkavállaló között, vagy a lelki gondozás terén. A Pál és Timóteus vagy Pál és Titusz közötti viszonyt is ide sorolhatjuk. Némely igehely arra enged következtetni, hogy ez az egyoldalú barátság később kölcsönössé alakult. Nem volt nyugalva lelkemnek, mivel nem találtam Titusz testvéremet, olvashatjuk Pál II. Korintusbeliekhez írt levelében. Timóteusnak pedig ezt írja: igyekezz minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem. Tehát az idősebbek és fiatalabbak között fennálló barátságokat nem lehet kellően értékelni. Ezek a kapcsolatok sok fiatal hívő számára jelentettek és jelentenek mérföldkövet az életükben.
1: A célirányos barátság. Ez a fajta barátság a leggyakoribb és mindenki számára ismert. Az ember egy bizonyos céllal jön össze. Osztály vagy évfolyamtársak, szomszédok, egyesületi tagok. Egy ilyen barátság nem ugyanolyan mély és átfogó, mint az első kettő, amelyeket említettünk. Így túlzott elvárások esetén csalódáshoz vezethet, ha valaki elköltözik, megházasodik, vagy kilép az egyesületből, és emiatt megszakítja a barátságot. Egy kissé lazább kapcsolatfajta terén akár még plátói barátságok is előfordulhatnak.
0: Férfi barátságok és legjobb barátnő. Nők szájából gyakran hangzik el ez a kifejezés, a legjobb barátnőm. Az a személy, aki mindent tud az illetőről, és akiben ő maradéktalanul megbízik. Egy felmérés szerint sok nő számára a legjobb barátnő még fontosabb.

0: mint a társ. A megkérdezettek 92%-a inkább a társáról mondaná le, mint a legjobb barátnőjéről. Ezt bajnak gondolom. A teremtési rend szerint a házastársak közötti kapcsolat a létező legszorosabb. Férfi barátságok léteznek egyáltalán? Egyes nők ezt kétségbe vonják. Az ókorban úgy vélekedtek, hogy igazi barátság csak is férfiak között jöhet létre. Manapság és a mi kultúrkörünkben inkább a nők közötti barátságok állnak előtérben. Természetesen a férfiaknak is van kapcsolatuk más férfiakkal, de jó részt többes számban. Egy férfi ritkán beszél meg találkozót a legjobb barátjával, hogy beszélgessen vele, ahogyan ezt a nők gyakran megteszik. Bonnie-val, egyik fiunk legjobb barátjával egyszer beszélgetésbe elegyedtem erről a kérdésről. Az ő szemszögéből a férfi barátságok nagyon különböznek a nők közötti barátságoktól. Neki, mint férfinak nincs az a vágya, hogy folyton SMS-eket írjon a barátjának, hetente vagy akár naponta beszéljen vele telefonon, és kijöntse neki a szívét. Inkább semleges dolgokról beszélget vele. A barátságukat az mélyíti el, ha együtt megnéznek egy foci meccset, vagy valamilyen más közös programon vesznek részt. Személyes, nagy hordajelő dolgok inkább csak ritkán kerülnek szóba. A férfi nemi szerep magában foglal különböző akadályokat, melyek ellene hatnak a bizalom és a bensőségesség kiépítésének. A férfiak nem nyílnak meg olyan könnyen, félve attól, hogy sebezhetővé válnak. Ezen kívül szívesen látnak a másik férfiben riválist. Ezt támasztotta alá egy másik felmérés, melynek során a férfiak mindössze 14%-a nyilatkozott úgy, hogy van egy olyan bizalmas barátjuk, akivel a személyes dolgaikat is megosztják. Mivel magyarázható ez a különbség? Talán genetikai téren találjuk meg az okát. Az emberi agy bal és jobb oldali részből áll, melyek mindegyike meghatározott gondolkodási folyamatokért felelős. A bal mindenek előtt az analitikus, elemző, tárgyias, célirányos viselkedést, míg a jobb, a rögtönzött érzelmeken alapuló, művészi cselekvést irányítja. A nőknek átlagosan 40%-kal több olyan idegrostjuk van, melyek összekötik a két féltekét. Ennél fogva egy nő gyorsabban képes ide-oda váltani a gondolkodás és érzés, észlelés és megfogalmazás között. A jobb agyfélteke egyik erőssége, a másik ember érzékelése. A férfiak többnyire csak a bal agyféltekét használják. Általában jobban képesek rendszerezni, elemezni, mint a nők. A férfinál a célirányos bal félteke nehézség esetén rögvest megoldást keres. A férfi megoldást kínál tehát, ahol egy nő egyszerűen csak beleérző képességre vágyik. Ezért annyira fontos a nő számára a barátnő. Ezen ismeret hiányában nem egy férfi áll értetlenül felesége baráti kapcsolatai előtt. Ha egy férfi szükségét érzi, hogy egészen személyes dolgokról beszéljen, általában elég neki a felesége. Egy férfi ezt mondta nekem. Nincs szükségem barátra, a feleségem számomra barát, társ, tanácsadó. Természetesen a házastársamnak kellene számomra a legbizalmasabb személynek lennie. De a nőknek szükségük van eszmecserére, vagy más nőkkel való személyes kapcsolatra. Más nőkkel való barátságra már csak azért is szükség lehet, mert a legtöbb férfi inkább hallgatag. Be kell vallanom, vannak az életemben dolgok és helyzetek, melyeket a férjem egész egyszerűen azért nem képes megérteni, mert ő férfi, én pedig nő vagyok. Fordítva ugyanez az érvényes. Sajnos kissé hosszabb ideig tartott, míg erre rájöttem.
1: A mai műsorunk végére értünk. Két hét múlva innen folytatjuk. Sziasztok, a viszonthallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Krisztus a kereszten azért halt meg, mert hordozta a bűn büntetését a saját testében. Ezt olvastuk Péter első levele 2. részének 24. versében. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Péter 3-szor mondja, hogy Krisztus az ő testében fizette ki az ember bűnének büntetését. Ez mondatja velem a következőket. Krisztus nem bűnben halt meg, és nem a bűn hatalma alatt halt meg, hanem a bűnnek halt meg. Elfoglalta a helyem, elfoglalta a helyed, és megfizette a büntetést a bűnért. Ettől kezdve Krisztus nem jön vissza ismét, hogy meghaljon a bűnért. Többé semmi kapcsolata sincs a bűnnel, mert feltámadt a halálból. Amikor visszajött a halálból, akkor megdicsőült testben tért vissza. Megelevenítetett lélekben, vagy jobb fordítás szerint, életre kelt lélek által. Most is vele van ez a teste. Olyan testben van a mennyben, amelyet teljesen Isten szolgálatára szentelt. Ő Isten, és szabadon járulhat Isten elé minden teremtménye nevében. Most Krisztus átadhatja nekünk is ezt az áldást. Péter ezt mondja, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel. Egyesek azt mondják, hogy ez elképzelést jelent, de itt nem erről van szó. Ez arra a gondolatra utal, amelyet Pál is fölvet, amikor így szól. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Filippi levél, 2. rész, 5. vers. Krisztus testben szenvedett értünk, mondja Péter, és aki testben szenved, az elszakad a bűntől. Az elszakadt szóval fordított görög szó cselekvő ige alakban azt jelenti, hogy megállni, vagy abba hagyni. Éppen ez az értelmezés okozott nekem zavart. Ezt használja Pál az 1. Korintusi levél 13. részének 8. versében. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni, vagyis a nyelvekre nem lesz szükség, és éppen ezt hangsúlyoztam a tanításomban. Amikor Görögországban jártam, szállodámtól lesétáltam az alkotmánytérre. Ahogy odaértem egy sarokra, láttam a stop jelzést, és ezt így írták ki, hogy pauó. A pauó azt jelenti, hogy megállni, amikor cselekvő ige alakban használatos. A cselekvő ige azt jelenti, hogy az alany cselekszik valamit, a szenvedő vagy visszaható ige alak a görögben azt jelenti, hogy az alanyon történik valami, és az alany nem cselekszik semmit. Ebben a versben, amit most tanulmányozunk, a pauó visszaható vagy szenvedő alakban fordul elő. Ezért egy új szövetségi lexikonban ezt szó szerint így fordítják. Enyhületet nyert. Más szóval, ha szenvedtél a testben, akkor felszabadultál a bűn alól. De vajon mit akar Péter ezzel leírni? Először is azt mondanám, hogy Isten a szenvedést arra használja fel, hogy visszatartson minket a bűntől. Bízom abban, hogy ezt már sokan személyesen is tapasztaltuk. A szenvedés visszatart minket a bűntől. De Péter itt ennél többet akar elmondani. Péter azt mondja, hogy feloldódtunk a bűn alól. Ez azt jelenti, hogy Isten megfelelően gondoskodott arról, hogy keresztény életet éljünk. Dr. Griffith Thomas mondta, hogy ebben a versben Péter Dióhéjban összefoglalja Pál római levelének 6. részét. A római levél 6. részében Pál apostol arról a gondviselésről beszél, amit Isten gyakorol az érdekünkben, hogy keresztény életet éljünk. Péter nagyon világossá tette, hogy újjászülettünk Isten igéje által. Isten lelke az igét használja fel arra, hogy Istennek gyermekeket teremtsen. Isten gyermekének új természete van, amely nem él a bűnben. Ez igazság bibliai illusztrációja, amit sokan alkalmaznak, a tékozló fiú története. Lukács evangéliuma 15. részének a 11. versétől a 32. verséig terjed. A tékozló fiú egészen a moslékos vájúig süllyedt, de tudjuk, hogy nem lett disznóvá. Apja természetét örökölte, aki egy csodálatos palotában élt az út mellett. Mivel a fiú apja természetével rendelkezett, nem szeretett a vájúból enni. Azt élvezte, amikor fehér asztalterítővel letakart asztalról ehetett késsel és villával. Szerette a sült és kirántott húst, meg az édességeket fagylalttal együtt. Ez a fiú nem törődött a moslékos vájúval, mert apja természetével rendelkezett. Péter azt mondja neked, hogy Krisztussal azonosultál. Amikor az Úr Jézushoz jössz és újjászületsz, Isten lelke megkeresztel téged, vagyis azonosít Krisztussal. Legyen tehát bennünk Krisztus értelme. Krisztus ott van Isten jobbján, megdicsőült testében, és teljesen Isten szolgálatában áll, érted és értem.

Azt gondolod, hogyha igazán újjászülettél, ha valóban Isten gyermeke vagy, és új természettel rendelkezel, akkor továbbra is bűnben élhetsz? Most én kálvinista módon hangoztatom a hívők üdvbizonyosságát. Hiszem azonban, hogy túlhangsúlyozzuk ezt a pontot, ezért arminiánus barátaink szavát is meg kell hallanunk. Ez az egyik oka annak, hogy kedvesen viszonyulok a pünkösdiekhez is, olyan tanítást hirdetnek, amit nagyon elfelejtettünk, a szentség tanát. Hangoztatják, hogy a hívőknek Istennek szentelt életet kell élniük. Nem lehetsz Isten gyermeke úgy, hogy aztán kimész, és a moslékos vájúhoz telepedsz. Ha mégis ezt teszed, akkor te is disznó vagy. A disznók a moslékos vájú mellett élnek, és azt szeretik, de a fiak nem szeretik a moslékos vájút. Péter azt mondja, hogy Isten minden tekintetben gondoskodott rólunk. Újjászülettünk. A lélek lakik bennünk, a lélek által megkereszteltettünk. Krisztussal azonosultunk, és most már Isten lelke által élhetjük az életünket. A római levél 7. részében Pál bemutatja, hogy a keresztény miként szenved vereséget, ha testben él, de a római levél 8. részében megmondja, hogy Isten miként adta szent lelkét, hogy mi a lélek hatalma által éljünk. Megint visszatérek ehhez a szóhoz, hogy a pauó itt nem a cselekvő ige alakban áll, tehát nem az a szó van, hogy megszűnik, hanem az, hogy felszabadul. Isten mindent elrendezett érted és értem, hogy ne éljünk a bűnben. Lehetetlen, hogy vétkeinkben maradjunk. A fiú oda mehet a moslékos vájúhoz, de bizonyos lehetsz benne, hogy nem marad annak közelében. Egy napon el kell indulnia. Felkelek és elmegyek az én atyámhoz. Ha ma a bűnben élsz, és ezt jónak érzed, akkor bizonyára kérdésessé teszem üdvösségedet. Valaki talán ezt kérdezheti. Vajon a keresztény teheti-e ezt vagy azt? Ha a keresztény bűnben él, valami gyökeres hiba van az életében. Isten gyermekének új természete vágyakozik arra, hogy mindenben igyekezzék Krisztusnak tetszeni. Ez az oka annak, hogy annyira fontosnak érzem Isten igéjének tanulmányozását. Tudom, hogy azzal fognak vádolni, hogy a hangszeremen csak egy húron játszom. Mivel nem vagyok zenész, nekem csak egy húrú hangszerem van, és ez a következő. Szükséged van Isten teljes igéjére, nem csak néhány versre, hogy bizonyos törvényeskedő rendszert építs fel magadnak, hogy aszerint élt kereszténységedet. Nem élhetsz keresztény életet szabályok követésével. Csak akkor élhetsz keresztény módon, ha Krisztus értelme van benned, ha Isten lelke vezérel, hogy neki tetsző módon élj, és visszatartson azoktól, amik megszomorítják. Hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét. Péter első levele, 4. rész, 2. vers. Pál nagyon határozottan beszél ebben az összefüggésben a római levél 8. része szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Római levél 8. rész, 5. és 6. vers. Mit ért Pál azon, amikor azt mondja, hogy a test törekvése halál? Vajon azt, hogy elveszti üdvösségét? Nem, hanem azt, hogy nem érzékeny az Istennel való közösségre. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. János első levele, 1. rész, 6. vers. Nem élhetsz bűnben úgy, hogy közben Istennel is kapcsolatban vagy. A bűn visszatartja az embereket Isten igéjétől. Be kell vallanom, hogy a keresztények kisebbségben vannak,
és amint az egész Bibliát végig prédikálom, csak a kisebbségét szólítom meg. Nagyon sokan próbálják lerövidíteni a keresztény élet útját, pedig ebben nincs lerövidítés. Isten mondja, hogy ő a szenvedést használja fel az életünkben, hogy visszatartson minket a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét. Többé nem tekintjük természetesnek az életet, mert már szenvedtünk, és Isten a szenvedés által tart vissza minket a bűntől. Péter a továbbiakban előre tekint. Kijelenti, hogy az életünk rövid. Bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Péter első levele, 4. rész, 3. vers. Miután megtértünk, ostobák volnánk, ha életünket ugyanúgy töltenénk, mint azelőtt. De valójában ezt nem is tehetjük. Most már Krisztushoz csatlakoztunk, vele egyesültünk, nem futhatunk tovább a bűnös világgal együtt. Istennek kell élnünk. Milyen nagy igazság ez? Az élet rövid, az idő elszáll, fel kell ismernünk, hogy egy napon elébe kell állnunk ítéletre. Kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Simon Péter felsorolja ezeket a bűnöket. Homer Roadheaver személyes barátom volt, és szerettem őt, mint az Úr gyermekét. Évekkel ezelőtt, amikor egyszer együtt ebédeltünk, ezt mondtam neki. Homer, te sok éven át Billy Sundayval voltál. Mit gondolsz, mi volt a titka szolgálatának? Ezt válaszolta. A bűnről prédikált, és mindig határozottan megnevezte, amikor róla beszélt. Kimondta nyíltan, hogy mi a bűn. Simon Péter itt kipellengérezi a bűnöket. Kicsapongásokban. Ezek a szexuális bűnök. Kívánságokban. Amikhez sok minden tartozik. Főként a test kívánságainak a követése. Részegeskedésekben. Ez az alkoholizmus útja. Dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban. A bálványimádásokról azt mondja a Szentírás, hogy a pénz szeretete a gonosz gyökere és a kapzsiság a mi korunk bálványimádása. Ezek szakíthatnak el minket Istentől, és Péter efelől semmi kétséget sem hagy.

0: Attól tartok, hogy korunkban sok prédikátorunk van, akik eléggé homályosan fogalmazzák meg, hogy mi a bűn. Egy humorista írta, ha van vallásod, nem ismered. Ha ismered, akkor nem szereted. Ha van vallásod, nem veszítheted el. Ha elveszítetted, akkor nem is volt vallásod. És ha sohasem volt vallásod, akkor sohasem szerezheted meg. Napjainkban valahogy ilyen homályosan beszélnek a vallásos kérdésekről. A bűnöket sorolja föl ez az igevers. Világosan olvashatók Isten igéjének fényében, és nem lehet eltéveszteni őket. Azért haragusznak rátok, sőt káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába. Péter első levele, 4. rész, 4. vers. Vagy Istennek igyekszel tetszeni, vagy az emberek tetszését keresed. Ha embereknek tetszel, akkor nem tetszel Istennek. Az Úr Jézus mondta, ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. János evangéliuma, 15. rész, 18. vers. Ha a világ nem gyűlöl, akkor valami gyökeres hiba van benned. Amikor 16 éves voltam, egy bankban kezdtem dolgozni. Aztán a pénztár ketrezbe helyeztek 17 éves koromban, és azt ígérték, hogy a következő évben már vezető tisztviselő leszek. Úgy éreztem, hogy nagyon kedveltek és népszerű voltam a bankban. Aztán elmentem egy ifjúsági konferenciára, ahol döntöttem Krisztus mellett, és eldöntöttem, hogy lelkipásztor leszek. Visszamentem a bankba, és benyújtottam lemondásomat, de még megengedték, hogy részidőben tovább dolgozzam, így akartak kedveskedni. De rájöttem, hogy többé nem voltam olyan népszerű, mint azelőtt. Mint keresztény, elveszítettem népszerűségemet. Lényegében azok a fiúk, akikkel valamikor együtt futottam, nevetségessé tettek, és ezt elég jól csinálták, mert tudták, hogy milyen volt azelőtti életem. Ez nagyon nehéz döntés volt, amit abban a meghatározott időben hoztam. Remélem, hogy nem értesz félre, amikor elmondom neked ezt a kis történetet. Azokban a napokban táncolni jártam, lényegében én voltam a táncegyüttes vezetője. Miután döntöttem Krisztus mellett, azt gondoltam, hogy régi kapcsolataimat fokozatosan felszámolom. Elmentem a következő táncestére azzal a gondolattal, hogy többé nem táncolok, hanem ott maradok a terem szélénél. Amikor ott álltam, nagyon esetlenül éreztem magam. Volt ott egy fiú a bankból, aki a beosztottam volt a bankban. Nem sokat törődött velem, különösen akkor, amikor bejelentettem, hogy elmegyek tanulni a teológiára, pedig vezetőségi tag volt egy gyülekezetben is. Oda jött hozzám tánc közben, és ezt mondta. Ez pokol egy olyan személynek, aki prédikátor akar lenni. Tudod, ez volt az első alkalom, hogy megmondta nekem az igazságot. Egyetértettem vele. Rájöttem, hogy nem lehet fokozatosan elszakadni a világtól. A világ nem nagyon becsül téged, amikor, mint keresztény, próbálsz továbbra is együtt menni vele. Kimentem onnét, és sohasem tértem vissza ismét. Nem gondolom, hogy továbbra is bűnben maradhatsz, ha Isten gyermeke vagy. Krisztus természete van benned, vele egyesültél. Ő egyszer szenvedett a földön, többé nem szenved, hanem segít neked. Elküldte szent lelkét, hogy bennünk lakozzék. A hívők közösségébe kereszteltettünk, ahogy Péter kimutatta nekünk, és most Szentlélekkel beteljesedve Istennek élhetünk. Ezt nem tehetjük a magunk erejéből, csak az ő ereje által. De számot fognak adni annak, aki készül ítélni élőket és holtakat. Péter első levele, 4. rész, 5. vers. Aki készül ítélni élőket és holtakat. Az egész világ, az élők és holtak világa egy napon az Úr Jézus ítélete alá esik. megítéli a hívőket is? Természetesen. Nem az üdvösség kérdésében, amelyet megadott nekik, amikor Isten gyermekeivé lettek, hanem a bűn miatt, mert nem engedheti meg életükben a bűnt, amiért a világot megítéli. Mivel Isten megítéli a keresztényeket a világban, tehát fenyíti gyermekeit. Jó, ha a hitetlenek jobban vigyáznak. Egy napon ítéletre kell menniük. Imádkozzunk. Hálát adok neked, Uram, igéd figyelmeztetésért. Köszönöm, hogy láttatod velem mind az ígéreteket, mind az ítéleteket. Add, hogy az ígéreteket igyekezzem elérni, és mindent megtegyek azért, hogy megmeneküljek ítéletettől. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Drága testvérek az Úr Jézusban! Igen, most ebben a pillanatban le kell ülnöm és írni. Ki kell öntenem a szívem minden bánatát, gyengeségét, ami csak elérhet egy ilyen öregasszonyt. 65 éve vagyok az Úré, és számtalan dolog ismerője, átélője, de az időskorral járó, előre nem is sejthető nehézséggel is kénytelen vagyok megismerkedni. Tegnap nem sok pihenésbe volt részem, nehéz volt a felébredés, de meg tudtam hallgatni az én rádióm, a Merad üzenetét. Áld meg, Uram, mindazokat, akik ezeket a szavakat leírták, hiszen Te adtad az ő szívükbe. Azokat is áld meg, akik az adásba beletették, akik olvasták, és ahol éppen újra hallhatóvá tették. Igen, az ilyen szívek számomra vigasztaló, erősítő, olyan fontos és szükséges szavakat sugároznak. Hát ki vagyok én? Kinek lát engem az Isten? De sokszor van a szívemben ez az énekversből való kérés. Igen, ki vagyok én, a sok milliárd ember közül egy, és mégis. Az Úr tud rólam, ismer és szeret, nem hagy el soha semmilyen körülmények között. Megvigasztal, erősít, áldott vigasztaló szavakat küld az éteren át. Köszönöm, Uram, hogy az én meggyöngült hallásommal hallhatom a Mera rádión át a Te szavadat, hogy még látok, és még néhány kusza sort tudok írni. Hála, hála, hála! Sok szeretettel az Úr csodáit kérve, Ida néni Lentiből.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Május 8-a, sötétség kincsei. Neked adom a sötétség kincseit. Ézsaiás könyve 45. fejezet, 3. vers. Amikor Isten Círusznak ezt az ígéretet tette, a sötétség országainak anyagi értékeire gondolt, amelyeket Círus meg fog hódítani. Mégsem követünk el erőszakot a versen, ha ezt szellemi értelemben is alkalmazzuk. Vannak kincsek, amelyeket az élet sötét éjszakáiban fedez föl az ember, és amelyeket a zavartalan napfényben sohasem találna meg. Így például Isten éneket adhat szánkba az éjszakában. Olyan éneket, amelyet sohasem énekelnénk, ha nem volnának próbatételek az életünkben. A világosság fiai közül nem egy legszebb zenéjét éjszaka tanulta, és az atyai ház dicső himnuszát volt, aki a sötétben gyakorolta. Léteznek sötétségek, amelyeket G. Stuart Holden úgy jellemez, mint az élet megfejthetetlen titkait. A balesetek, a katasztrófák, a hirtelen és nem várt események, amelyek behatoltak életünkben, és amelyeket még a legkörültekintőbb gondoskodással sem háríthatunk el, ezek teszik sötétté az életet. Fájdalom, veszteség, csalódás, igazságtalanság, félreértés, rágalmazás. Ezek azok a dolgok, amelyek gyakran elsötétítik életünket. Emberileg nézve senki nem kívánja magának ezt a sötétséget, pedig gyakran felbecsülhetetlen értékű, mivel sokféle haszonnal jár. Leslie Waterhead ezt írta. Természetesen én is, mint minden más ember, Szeretek az élet napfényes magaslatain járni, amikor jó egészség, boldogság és siker az osztályrészem, de Istenről, az életről és önmagamról sokkal többet tanultam a szorongások és csődök sötétségében, mint valaha is a napfényben. Létezik olyasmi, mint a sötétség kincsei. A sötétség, Istennek hála, elmúlik, de amit az ember a sötétségben megtanult, az örökké az övé marad.

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Elkezdjük Péter első levelének tanulmányozását. A levél írója Simon Péter. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek. Péter első levele, első rész, első vers. Pétert, mint tudatlan halászt hívta el az Úr Jézus, de senki sem töltött 3 évet Jézus iskolájában úgy, hogy tudatlan maradhatott volna. Péter levelei aláhúzzák ezt az igazságot. Péter komoly hittételekkel és súlyos témákkal foglalkozik. Az első néhány versben leírja a kiválasztás, az eleveismerés, a megszentelődés, az engedelmesség, Krisztus vére, a Szent Háromság, Isten kegyelme, az üdvösség, a kinyilatkoztatás, a dicsőség, valamint a hit és reménység nagy tanításait. Nem is lehetne ennél több hitigasságot összetömöríteni néhány Biblia versben. A Bibliának ezeket a nagyszerű témáit úgy kezeli, hogy már egyáltalán nem lehet tudatlan halászembernek tekinteni. Péter életében nagy változás figyelhető meg a levelek alapján. Valamikor lobbanékony volt, de most türelmes. Darabos, akaratos és botladozó volt, amikor először találkozott Jézussal. Urunk ezt mondta neki, amikor meglátta a parton. Nagyon gyenge ember vagy most, de téged Petrosszá sziklaemberré teszlek. És ráépülsz Jézus Krisztus fundamentumára, aki maga a kőszikla. Péter ezt nagyon világossá tette, hogy az Úr Jézus Krisztus a kőszikla, akire az egyház épül. Nagyon érdekes, hogy jól lehet, neve azt jelenti, hogy szikla, mégis azt mondja, hogy minden hívő hozzá hasonló szikla. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szentpapsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel. Péter első levele, 2. rész, 5. vers. Más szóval kifejezve azt mondja, hogy minden hívő ember Péter. Simon Péter sohasem foglal el kiemelt helyet, amint ezt leveleiben látjuk. Ahogy levelét indítja, magát apostolnak nevezi. Ő csak egyike az apostoloknak. Jól lehet, amikor az apostolok nevét felsorolja, ő mindig az első helyen áll a listában, és jól lehet az Úr arra választotta ki őt, hogy elmondja az első prédikációt pünkösd napján, nem érzi úgy, hogy mások fölé helyezhetné magát. Péter azután írta leveleit, miután Pál már megírta a saját leveleit, tehát körülbelül Krisztus után 64 és 67 között, amikor a véres kezű Néró került trónra, és már kitölt a keresztény üldözés. A hagyomány szerint Péter maga is mártíromságot szenvedett. Köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet, és Márk az én fiam. Péter első levele, 5. rész, 13. vers. Egyesek azt gondolják, hogy Babilont itt szimbolikus értelemben vagy képletesen használja, és hogy Péter valójában Rómát érti rajta. Azonban nincs rá ok, hogy metaforikus értelemben használja. Péter apostol volt, aki nem szimbolikus módon írt, mint ahogy azt János jelenésekről írt könyvében találjuk. Péter nagyon szószerinti értelemben és gyakorlatiasan írt. A valódi élet síkjára helyezkedve írt az életúton járóknak, kelőknek. Úgy vélem, hogy ha Rómát értette volna ezen, akkor Rómát említette volna. Véleményem szerint Péter sohasem volt Rómában. Azt hiszem, hogy Kis-Ázsiában élt, a római birodalom nagy központjában, de azt a területet nem ő nyitotta meg az evangélium előtt, mint apostol. Úgy vélem, hogy Pált követte. Pál nem ment volna Rómába, ha Péter már Rómában lett volna, és ott prédikálta volna az evangéliumot, mert Pál világossá tette, hogy olyan helyekre ment, ahol azelőtt még nem prédikálták az evangéliumot. Mivel Róma beletartozott Pál úti tervébe, világosnak látszik, hogy Pál és nem Péter alapította a római gyülekezetet. Egy másik alapos érv arra nézve, hogy Péter Babilonban és nem Rómában volt, az a lista, amely felsorolja a címzett helyeket. Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek. Péter első levele, első rész, első vers. Ezek a helyek valamennyien Kis-Ázsiában feküdtek, amit ma Törökországnak nevezünk. Ezek felsorolásában keletről nyugat felé halad. Ez érzékelteti, hogy az író a levélírás idején keleten volt. A földrajzi helyek felsorolásában az a természetes és szokásos, hogy azzal kezdjük, ahol tartózkodunk. Amikor saját városomban vagyok, és arról beszélek, hogy keletre indulok, akkor tovább megyek keletre, és végül az ország legkeletibb részébe érkezem. Normális, hogy ott kezdjem, ahol vagyok, és így soroljam föl a helyeket. Mivel Péter keletről nyugat felé haladva ad felsorolást, logikusnak látszik, hogy szó szerint Babilonban volt. A babilóniai fogság után a zsidóknak csak egy kis csoportja tért vissza ősei országába, a visszatértek száma nem érte el még a 60 ezret sem. Még mindig nagy zsidó csoport élt Babilonban. Ezen kívül megint zsidók menekültek Babilonba, amikor Rómában Claudius császár uralma alatt súlyos üldözés kezdődött. Tudjuk például, hogy Priscilla és Aquila Rómából Korintusba menekült. Sokan mások Babilonba költöztek. Üldözték a keresztényeket és a zsidókat egyaránt. Mivel tudom, hogy Péter szolgálata elsődlegesen a zsidók közt ment végbe, logikusnak látszik, hogy a Kis-Ázsiában és különösen a Babilonban levő zsidó gyarmatokon végezte lelki munkáját. Babilon még mindig nagy város volt az Eufrátesz folyónál, és sok zsidó ott maradt a fogság után is. Annak ellenére, hogy Papiás szerint Péter Rómában halt meg, e feltételezésre nincs megfelelő történelmi alap. Nem látok okot annak a ténynek a cáfolatára, hogy Simon Péter Izrael népe szétszórtságban levő tagjainak volt az apostola. Azt hiszem, Péter keletre ment, miközben Pál nyugat felé haladt.

Péter levelének nagyszerű témája a keresztény reménység a próbák idején. Jól lehet, Péter nagy tanításokkal foglalkozik, és súlyos témákat tárgyal, nem hűvösen ír róluk. Pétert a reménység apostolának nevezik, míg Pált a hit apostolának, és Jánost a szeretet apostolának hívják. Ez a levél nagyon hangsúlyozza a reményt, de azt hiszem, hogy a levél témáját jellemző szó inkább a szenvedés. Péter hangoztatja Isten kegyelmét is, és egyes igemagyarázók úgy érzik, hogy ez a legfőbb témája. Mégis a szenvedés vagy az ehhez hasonló szavak ebben a levélben 16-szor fordulnak elő. A reménység szava mindig a szenvedéssel kapcsolódik össze. Ezért azt hiszem, helyes azt mondanunk, hogy a levél témája a keresztény reménység a próbák idején. Péternek nagyon sok mondani valója van Krisztus szenvedéséről. Krisztus szenvedésével foglalkozik a zsidókhoz írt levél és Jakab levele is. A próféták említették ezt. Mégis Péter egy kissé másként kezeli a témát. Péter gazdag tapasztalat alapján beszél. Dr. Robert Lighton a Péter első leveléről írt gyakorlati kommentárjában nagyon helyén való megjegyzést tesz Simon Péterről. Hadd közöljem ezt, mert megéri. Hűvös és élettelen dolog lelki kérdésekről beszélni, pusztán riporter módján. De ha az emberek úgy beszélhetnek róluk, mint a sajátjukról, amiben osztoznak, és ami érdekli őket, akkor a felőlük való beszédet megeleveníti a szilárd hit és a lelkes vonzalom. Nem is említhetik azokat, mert olyan öröm járja át szívüket, hogy dicsőítésben törnek ki. Ezért Simon Péter, miközben a szenvedésről ír, az örömet hangsúlyozza. Ennél a pontnál valami nagyon fontosat akarok említeni a fiatal prédikátorokról. Ebben a korban nagyon sok csodálatos fiatal igemagyarázó van körülöttünk. Hálás vagyok értük Istennek. Azonban 2-3-at hallottam közülük, és nagyon úgy éreztem magam, mint Dr. G. Campbell Morgan a maga korában. Feleségével együtt elment egy fiatal prédikátor meghallgatására, aki felől különösen érdeklődtek. A prédikátor ékes szóló volt, jól nézett ki, és nagy prédikációkat mondott. Utána, amint mentek hazafelé, Mrs. Morgan nem tudott betelni dicséretével, és meglepődött azon, hogy a férje nem osztozott ebben. Végül megkérdezte, nem gondolod, hogy nagyszerű prédikátor? A férfi ezt válaszolta. Majd az lesz, ha szenvedni fog. Aztán teltek az idők, és a fiatalember tapasztalatból tudta meg, hogy mi az ára annak, hogy valaki kiáll Krisztus mellett. Üldöztetésen ment át, problémákat tapasztalt gyülekezetében, és egy napon nyílt sír előtt állt, és eltemette egyik kisgyermekét. Dr. Morgan és felesége elment ismét, hogy meghallgassák, mert szerették azt a fiatalembert. A szolgálat után Mrs. Morgan megkérdezte, most mit gondolsz felőle? Dr. Morgan így válaszolt, nagyszerű prédikátor. Láthatod, a szenvedés okozta a változást. Ez az én személyes tapasztalatom is. Mint fiatal prédikátor, sokat beszéltem az Úr melletti kiállásról és szenvedésről. Eljártam kórházakba, kézen fogtam az embereket és imádkoztam értük. Megmondtam nekik, hogy az Úr velük lesz. Akkor hivatásos prédikátor voltam, és azt mondtam, amit még nem ismertem saját tapasztalatom alapján, jól lehet, elhittem azt. De eljött az idő, amikor kórházba kerültem magam is.
egy másik prédikátor odajött és imádkozott velem. Amikor menni akart, így szóltam hozzá. Ugyanezt tettem én is, amit te is teszel. Itt voltam, és azt mondtam az embereknek, hogy Isten velük lesz. Most távozni készülsz, de én maradok, és rájövök, hogy csupán elmélet, vagy pedig igaz az, amit az embereknek mondtam. Rájöttem, hogy igaz. Ez többé már nem elmélet. Tudom azon az alapon, hogy Isten igéje mondja, és hogy átéltem azt. Nem vitatkozom az emberekkel ezek felől többé, mert vannak bizonyos dolgok, amiket tudok. Sohasem vitázom afelől, hogy a méz édes-e vagy nem. Ha nem gondolod, hogy édes, ez a te ügyed. Ma reggel is ettem belőle, és tudom, hogy édes. Ez ismeret, ami tapasztalatból származik. Simon Péter nem a szenvedés elméletéről beszél. Simon Péter a saját tapasztalatait szólaltatja meg, ami nagyon csodálatossá válik, és saját élményévé lesz.

Nagyon sokan sohasem élik át az üdvösség bizonyosságát. A hívők üdvbizonyossága olyan tanítás, amit én is vallok, jól lehet hosszú időbe került, mielőtt bizonyossá lettem volna saját üdvösségem felől. Sok hívőnek nincs üdvbizonyossága. Miért? Mert a szenvedés és a hívők üdvbizonyossága együtt jár. És tudod, hogy mi ennek a folyamata? Ez örömet szerez. El tudod ezt képzelni? Most ebben az első versben gazdag üzenetet találunk. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva. Péter első levele, első rész, első vers. Mindenek előtt figyeljük meg az apostol nevét. Péter, Petrosz, kőszikla. Most sziklaember. Pünkösd napja már mögötte van, és tudja, hogy mit jelent kiállni Krisztus mellett. Letartóztatták és börtönbe csukták. Megfenyegették, és rájött, hogy előtte áll a keresztre feszítés eshetősége. Péter tudta, miről beszél. Be kell vallanom, hogy nem hatnak meg a teológiai szemináriumi professzorok, akik fölkelnek, és legombolítanak bizonyos elméletet, hogy felkészítsék a fiatal embereket a szolgálatra. Valójában nem ismerik a lelkipásztori problémákat, mert még nem nyertek tapasztalatot. Nem tudják, mit jelent Krisztusért szenvedni. Miután meghallgattam őket, úgy éreztem, mintha hátat fordítottam volna Péter első levelének, és ismét elolvastam, mert hiszek Péternek, ő tudta, miről beszél. Sajnálom, de nem bízom ezekben a fiatal professzorokban. Olyan embert akarok hallgatni, aki átment a tapasztalatokon. Péter, Jézus Krisztus apostola. Péter Jézus Krisztus apostola csak ennek állítja magát. Jól lehet, mindig az apostolok listájának élén áll, szeretem őt, de nincs a többi apostol fölé helyezve. Amikor Pál Jeruzsálembe ment, hogy beszélgessen az apostolokkal, találkozott Péterrel, Jakabbal és Jánossal. Azt mondta, hogy őket az egyház oszlopainak tartja, de nem tőlük tanulta az evangéliumot. Pál nagyon világossá tette, hogy az evangéliumot közvetlenül Jézus Krisztustól kapta, kinyilatkoztatás által. Péter sehol sem állítja felsőbbrendűségét. Apostol volt, és ez minden. Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek. Idegeneknek ír, akik szétszóródtak a római birodalomban. Zsidók voltak, és diaszpórának nevezték őket, mert többé nem laktak Palesztina földjén. Az üldöztetés és egyéb okok miatt az egész birodalomban letelepedtek. Ha megtekinted a térképet, látod, hogy ezek a helyek magukban foglalják Kis-Ázsiát, a ma Törökországnak ismert területet. Talán emlékszel rá, hogy Pál a második misszió útján igyekezett elmenni Bitíniába, de Isten lelke nem engedte oda menni. Az a meggyőződésem, hogy Simon Péter már prédikálta ott az evangéliumot, és a Szentlélek azt akarta, hogy Pál olyan emberek közé menjen, akik még nem hallották az evangéliumot. Pál a pogányok apostola volt, Simon Péter pedig az izraeliták apostola, akik Krisztushoz fordultak. Az Atyaisten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre.

0: háromságot. A Biblia tele van ezzel. Bizonyára nem tekinthetjük Pétert tudatlan halásznak, mert olyan témákról beszél, amelyekről a legtöbben keveset tudnak. A teológusok igyekeznek megérteni a kiválasztás és Isten előre tudásának tanát. Például Louis Sperry Schaeffer rendszeres teológiájából itt van egy nyilatkozat. Mivel elismerjük Isten szuverén jogát teremtett világa fölött, és miután észszerű célt tulajdonítunk neki tervében, a kiválasztás tanában levő igazság természetes módon követi Isten szükségszerű funkcióját. Fel kell ismernünk, hogy Istenünk szuverén Isten, és hogy ez a kis világegyetem az övé. Ő teremtette. Nem tudom, miért így teremtette, de mivel ő abszolút mindentudó, és mivel mindenható, és mivel szuverén, arra a következtetésre jutok, hogy bármit megtehet, amit akar, és ami összhangban van tulajdonságaival. Imádkozzunk! Köszönöm neked, Istenem, hogy elkezdhettem Péter első levelének tanulmányozását. Láthatom ebben, hogy milyen csodálatos fejlődésen ment át Péter, ez a kemény szívű, darabos férfi. Ott járt iskolába az Úr Jézus környezetében, és igyekezett mindent elsajátítani tőle. Köszönöm, hogy most én Péter tanítványa lehetek. Ámen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 24-e. Pártoskodás. Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Korintusi első levél, 3. fejezet, 17. vers. Ebben az igeversben Isten temploma helyi gyülekezetre vonatkozik. Pál itt nem az egyes keresztjénekhez szól, hanem a hívők összességéhez, amikor azt mondja, ti vagytok Isten temploma, többes számban. A korintusi szentek Isten templomát alkották. Természetesen az is épp oly igaz, hogy minden egyes hívő önmagában is a Szent Szellem temploma. Ezt az apostol az 1 Korintus 6.19-ben így fejezi ki. Vagy nem tudjátok-e, hogy testetek, amelyet Istentől kaptatok a bennetek lakó Szent Szellem temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok. Mai igényben azonban a gyülekezet áll előtérben. Pál azt mondja, hogy aki megrontja a gyülekezetet, azt megrontja Isten. A megrontani szó itt a helyi gyülekezet tönkretételét jelenti, azáltal, hogy valaki kivezeti azt a szent élet és tiszta tanítás állapotából, amelyben meg kell maradnia, és hogy Isten a megrontót megsemmisíti a bűne miatt. Igénk tehát óva int mindenkit, hogy ne kontárkodjék bele egy helyi gyülekezet életébe. Végső soron ez az önpusztítás egyik formája. És mégis a keresztjének ezen a területen gyakran végtelenül félnek attól, hogy ilyen emberekkel szemben eljárjanak. Például valaki nem tudja keresztül vinni a maga akaratát a gyülekezetben. Vagy személyes vitába bonyolódik egy másik testvérrel. Ahelyett, hogy a dolgokat a Szentírásnak megfelelően rendezni el, embereket gyűjt maga mellé, és külön pártot alakít a gyülekezetben. Az ellentét egyre mélyebb lesz, és hamarosan nyílt szakításra kerül sor. Vagy talán egy testvér valóságos pletykahadjáratot vezet valaki ellen, és gonosz rágalmakat mond rá. Éles nyelvével addig harcol, míg a gyülekezet meg nem telik keserűséggel és viszállyal. És nem is hagyja abba mindaddig, amíg az egykor élő és növekvő gyülekezetből romhalmaz nem lesz. Csakhogy az ilyen emberek veszélyes játékot űznek, és nem maradnak büntetlenül. A világ mindenség hatalmas Istene elhatározta, hogy megrontja azokat, akik megrontják a gyülekezetet. Komoly figyelmeztetés ez mindazoknak, akik hajlamosak a pártoskodásra.

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, Postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: kincseink.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egy héttel ezelőtt hangzott el Draskóczi Gábor ige magyarázata, Emlékezz az útra címmel. Ma a folytatásban Isten most élő népét figyelmezteti arra, hogy ha emlékezünk az eddig megtett utunkra, a jó és a rossz felidézéséből kiderülhet, mi van a szívünkben.
2: Isten ellátta őket, annak ellenére, hogy sokat lázadtak, engedetlenkedtek, Isten ellen és a vezetők ellen fordultak, mégis Istennek volt szava ő hozzájuk. De nem csak igével, hanem ruhával is ellátta őket. Negyedik versben azt olvassuk. Ruházatod nem kopott le rólad, lábad sem tagadt meg, immár 40 esztendeje. Egy másik helyen azt is olvassuk, hogy a saru sem kopott le a lábadról. Jártam Izraelben, és csodálkozva eszméltem arra, amiről nekem egészen más elgondolásom volt. Én úgy gondoltam, hogy az egy homok sivatag, amiben menniük kellett az izraelieknek, és amikor ott jártam, akkor döbbentem rá egy szandálban, hogy az egy kősivatag volt. Legalábbis egy része biztos. És milyen könnyen kibicsaklik ott az embernek a lába. És milyen könnyen lekopik a saru a lábáról. És azt mondja, hogy 40 évig hordták a sarut. Hát gondolom, akik meghaltak, azok továbbadták a sarut a fiatalabb generációnak, de hát mennyi idejük szoktunk mi egy cipőt hordani, és itt a sima aszfalton milyen könnyen elkopik az, és lábat sem dagadt meg, Isten egészségileg is, a balesettől is óvta őket. 15. versben pedig azt olvassuk, ő vezetett téged a mérges kígyóknak, és a skorpióknak, a szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában. Azt látjuk, hogy ott veszedelmes állatok is leselkedtek ő rájuk, és mégis Isten védelmet adott nekik. Ez volt Isten népével ott a pusztában. Emlékezzetek, mondja Mózes, ezekre a dolgokra, hogy milyen csodákat tett veletek az Úr, de ugyanígy emlékezhetünk mi magunk is ezekre a dolgokra a saját életünkben, a vezetésre, az igére, amit adott, ami megelevenedhetett időnként nekünk és útba igazított, az anyagi gondokra, táplálékra, ruhára, cipőre, lakásra, milyen csodákat élhettünk át, amikor szorult helyzetben voltunk, balesetekre, vagy annak az elkerülésére, betegségekre, védelemre. Könnyen elfelejtjük ezeket, de az ige azt mondja, hogy emlékezzetek ezekre. Amikor nyugdíjba mentem, akkor az egyik feladatomnak azt tűztem ki, magamnak, hogy leírom azokat a megtapasztalásokat, amelyeket az Úr útján megtapasztaltuk. Feleségem, én, gyermekeim, azért, hogy a gyerekeket emlékeztessük arra, hogy már mennyi csoda történt az ő életükben, lássák meg azt, hogy a mi életünkben is milyen csodákat tett Isten, milyen ajándékokat adott, és az unokák is tudják meg azt, hogy Isten hogyan vezetett, és milyen csodákat tett az életünkben. De amikor ezekre a csodákra és ajándékokra emlékezünk, akkor nagyon fontos, hogy a csodatevőre, az ajándékozóra tekintsünk. Őt magasztaljuk, és őt dicsérjük. Itt Mózes kísértésre is emlékezteti az ő népét. Azt mondja nekik a 14. versben, föl ne fuvalkodjék a szíved, mármint akkor, amikor mindened meg lesz és gazdag leszel, föl ne fuvalkodjék a szíved, el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, akit kihozott téged Egyiptomból, és így tovább. Majd így folytatja, ne mondd azt, hogy az én hatalmam és kezem ereje szerezte nekem e gazdagságot, hanem emlékezz arra az Úrra, aki adta neked mindezt a gazdagságot. Nagy kísértés, amikor jólétben vagyunk, mindenünk megvan, hogy magunknak tulajdonítsuk azokat, amiket Istentől kaptunk. Pál apostol azt mondja az 1 Korintus 4:7-ben, mit van, amit nem kaptál volna. Minden jó ajándék felülről való. El ne essünk ebben a kísértésben, hogy magunknak tulajdonítsuk azt, amit Isten nekünk ajándékozott. Végül pedig negyedszerre azt mondja az ige a 2. versben, emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben. Vajon megtartottad-e parancsolatait, vagy sem? Szelektív emlékezetünk van. Sok olyan dolog van, amire emlékezünk, amit dédelgetünk a szívünkben, amit el kellene engedni, amire már nem lenne szabad emlékezni. És sok olyan dolog van az életünkben, amit elfelejtünk, pedig emlékeznünk kellene rá. Általában arra szeretünk emlékezni, amit én tettem, ami hős tetteinkre emlékezünk, ami sikereinkre emlékezünk. Nem olyan régen a gyerek Isten tiszteleten arról is szó volt, hogy Saul miután győzött az ellenség fölött, egy emlékoszlopot állítatott, de nem az Úrnak, hanem önmagának. Azért, hogy emlékeztesse önmagát, a népet, a jövő nemzedéket arról, hogy ő milyen hős volt. Könnyen beleessünk ebbe a hibába, hogy magunknak állítunk emlékoszlopot. Vagy olyan nehezen tudjuk elfelejteni a sérelmeket, amelyeket velem szemben elkövettek, a bántó szavakat nem tudom elfelejteni. Talán azt mondom magamban, mert Isten erre kér, hogy én megbocsátottam neki, csak éppen elfelejteni nem tudom. És dédelgetem ezt magamban. Vagy szelektív abban is az emlékezetünk, hogy csak a hiányokra emlékezünk. Arra, amit nem kaptunk meg, amink nincs, és elfelejtünk azokra gondolni, amit Isten megadott, amivel elhalmozott bennünket. Tehát azt mondja itt Isten igéje, hogy az egész útról emlékezzél meg, a jóról is, és a rosszról is. Hogyan hordozott téged 40, 50 vagy 60 éven keresztül, milyen ajándékokkal ajándékozott meg. De az egész úthoz hozzá tartozik az is, hogy megsanyargatott és megpróbált téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben. Ez volt a célja a nehézségnek és a sanyargatásnak. Kiderüljön, hogy mi van a szívünkben. Nem kellemes, amikor Isten leleplez bennünket. Korintus második levélben, a 7. rész 10. versben azt olvassuk. Az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. Nem szeretjük a szomorúságokat, amikor Isten megszomorít bennünket. De emlékezzünk arra, hogy ez megtérést szerezhet, ha Isten szerinti a szomorúság a bűneink fölött, és az üdvösségre szomorít meg bennünket. Mint a szülésnél, nagy fájdalmak között születik meg a gyermek, de amikor megvan, akkor az asszony mindent elfelejt, és csak annak tud örülni, hogy ott van a gyermeke. Isten fenyítésének célja van. Talán az a célja, hogy megtérésre segítsen. Talán azért engedi meg Isten a fenyítést, és nem veszi le rólad a kezét, hogy megmutassa az ő szeretetét. Az egyik menyünk, amikor arról beszélgettünk a családban a gyerekek között, hogy felidézték a gyerekek nevetve azokat az élményeket, amikor fenyítést kaptak tőlünk valamilyen ok miatt, és akkor ez a menyünk kifakadt, és azt mondta, hogy bárcsak az én szüleim is adtak volna ilyen fenyítést, mert az én szüleim szabadjára engedtek engem. Az én szüleim nem törődtek, hogy merre megyek, hova megyek, mikor jövök haza, bárcsak engem is fenyítettek volna a szüleim. Megóva rossz úttól, helyreigazít. Isten fenyítésének mindig célja van, és jót hoz ki belőle. Áttekintettük tehát azt, hogy mire emlékezzünk. Emlékezzünk a gyökereinkre, hogy Isten hogy készítette elő a mi életünket. Emlékezzünk a nagy szabadításra, ha átéltük már a bűnbocsánatot, a kegyelmet, az örök életet, ahogy újonnan szült bennünket Isten szent lelke. Emlékezzünk azokra a csodákra, azokra az ajándékokra, amellyel Isten elhalmozott bennünket. És végül emlékezzünk az egész útra, ne csak a jó dolgokra, hanem a fenyítésekre is, amikor Isten nevelt bennünket, és Isten mindig jót hozott ki abból, amivel megfenyített bennünket. Jó lenne este úgy lefeküdnünk, hogy végig gondolnánk ezeket a dolgokat, és ha előhozza Isten azt a sok-sok jó dolgot, amit életünk folyamán adott, megajándékozott, akkor nagy hálával és Isten dicsőítésével tudjuk majd befejezni ezt a napot. Amen.
1: Isten gondviselése mindenre kiterjed, hálával emlékezhetünk az ajándékaira. Mózes a kísértésekre is emlékeztette népét. Mi is legyünk éberek, figyeljünk Urunkra, aki megóv a rossz úttól, s ha kell, helyreigazít. Kedves hallgatóink, Istenünk megtartó kegyelmében bízva búcsúzunk Önöktől, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter első levele 3. részének 8. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. A hívőknek, egyetértőknek, együttérzőknek, testvérszeretőknek, könyörületeseknek és alázatosaknak kell lenniük, ami azt jelenti, hogy nem igyekeznek uralkodni egymáson. Ilyen magatartást kell tanúsítaniuk a hívőknek a hívők társaságában. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Péter első levele, 3. rész, 9. vers. Ez azt jelenti, hogy odafordítjuk a másik orcánkat is. Ha egy hívő társunk valami rosszat mond rólunk, ami nem igaz, akkor nem szabad visszaütnünk. Ajánljuk testvérünket az Úrnak, és az Úr majd gondoskodik helyreigazításáról. Ő minden kis széthúzást és egyenetlenséget leállít a gyülekezetben, ha erre az álláspontra helyezkedünk, és arra gondolunk, hogy az Urat képviseljük. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Péter első levele, 3. rész, 10. vers. Mindnyájan szeretjük az életet, de sajnos sok hívő van korunkban, aki nem élvezi az életet. Nem élnek kiteljesedett életet, nem érik el mindazt, amit az élet nyújthatna. Amikor egy városban voltam lelkipásztor sok évvel ezelőtt, egy fiatal orvostanhallgató, aki a gyülekezetben a fiatalok elnöke volt, és nem sokkal volt fiatalabb tőlem, egy napon így szólt. Azt akarom, hogy olyan legyen az életem, mint egy narancs, amiből minden cseppet ki tudok préselni. Istennek akarok élni. Mert aki szeretne örülni az életnek, ez azt jelenti, hogy ha igazi életet akarunk élni, akkor annak itt van a titka és kulcsa. Péter azt mondja, hogy tartózkodnunk kell attól, hogy folyton rosszat mondjunk egymásról, és nem szabad álnokságot szólnunk, nehogy csorbát szenvedjen az igazság. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Péter első levele, 3. rész, 11. vers. Isten gyermekének nem szabad visszavonulnia az élettől. Éljük meg az életet, de ne úgy, hogy pletykázunk és gonoszt mondunk egymásról. Éljünk helyesen, és forduljunk el a gonosztól, és legyünk a békesség szolgái. Éljünk Istennek. Ez elengedhetetlenül fontos, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Péter első levele, 3. rész, 12. vers. Ez csodálatos szakasza a Szentírásnak. Péter itt a 34. Zsoltárból idéz. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiírtja a földről. 34. Zsoltár, 16. és 17. vers. Ez nagyon erős nyilatkozat, ahogy itt a Zsoltárban olvassuk. Isten igéje mindenütt erősen hangoztatja az itt található igazságot. Isten kezességet vállal azért, hogy meghallgatja övéinek az imádságát, de nem hallgatja meg azokét, akik nem az övéi. A bűnös ember csak így imádkozhat. Uram, elfogadom Jézus Krisztust, mint megváltómat. Kérlek, fogadj el általa engem, mint bűnöst. Ezt az imádságot Isten meghallgatja, és választ ad rá. Ma sokan arra gondolnak, hogy a bűnös ember bármilyen életet élhet, amilyent akar, és aztán oda mehet Istenhez imádkozni, ha bajban van, és elvárhatja, hogy Isten meghallgatja és válaszol neki. Ahogy a filmek és regények mondják, a gonosztevő hazamegy, és kis beteg lányát a kórházban találja. Majd letérdel az ágy mellett, és Istenhez kiált, hogy gyógyítsa meg a lányát. Milyen szentimentális lehet egy ilyen történet? De hadd mondjam meg nagyon nyíltan, ez ostobaság, és teljesen ellentétes a Szentírással. A gonosz bűnöző először jöjjön rendbe Istennel, és aztán Isten meghallgatja és válaszol imádságára. Hamis elképzelés azt gondolnunk, hogy Isten bármilyen körülmények között segítségül hívhatjuk, akár hozzátartozunk, akár nem. Ő nem ígérte, hogy meghallgatja a gonosztevők imádságait. A Prédikátor könyve 2. részének 17. versében olvasunk egy emberről, aki mindent megpróbált az életben. Úgy élt, mint egy világfi, és végül ezt mondta: meggyűlöltem az életet, mert rossznak tartottam azokat a dolgokat, amiket véghez visznek a nap alatt, hiszen minden hiába valóság és hasztalan erőlködés. Napjainkban milyen sokan e világ szerint élnek, és hirtelen rádöbbennek, hogy nem érte meg. Az élet monoton. Az életnek nincs értelme. Nem csoda, hogy fejüknek irányítják a fegyvert, és agyonlövik magukat. Nem csoda, hogy kiugranak egy 13 emeletes épületből. Nem csoda, hogy tuladagolják az altató pirulákat, hogy véget vessenek az életüknek. Amíg nem jutsz Istennel helyes kapcsolatba, addig nem élhetsz kielégítő, teljes életet. Vajon ez azt jelenti, hogy Isten gyermeke e világ problémái fölötti magaslaton élnek? Figyeld Péter szavait! De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? Péter első levele, 3. rész, 13. vers. Vajon ez azt jelenti, hogy Isten olyan fegyverzetet ad neked, aminek senki nem tud ártani? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Péter első levele, 3. rész, 14. vers. Az igazságért való szenvedés örömet szerez Isten gyermekének. Egyes keresztjének gyűlöletessé teszik magukat a másoknak való bizonyságtételükben, mert azt gondolják, hogy kiállnak az Úr mellett. De ha egyszerűen kiállunk az igazság és Isten mellett, akkor örülnünk kell, ha ezzel együtt szenvedés jár. Ezt ismételnem kell. Nem fogsz elmenekülni a szenvedés elől ebben a világban, ha Isten gyermeke vagy. Valaki ezt mondta: Jézus gyakran úgy beszélt a kereszténységről, mint lakomáról, de sohasem úgy, mint piknikről. Mennyire igaz ez? Sohasem mondta, hogy könnyű életet fogunk élni a földön.

Igazán kívánom, hogy bárcsak úgy megvilágíthatnám a következő verset, hogy áldássá lenne a szívednek. A tőlem telhetőt megteszem ennek érdekében. Ellenben az Urat, a Krisztust tartjátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Péter első levele, 3. rész, 15. vers. Ez azt jelenti, hogy a kevesebbnél egy kicsit többet kell tudnunk a Bibliáról. A mostani idő tragédiája az, hogy sokan mondják magukról, hogy keresztjének, de a szkeptikusok képesek őket sarokba szorítani a hit kérdéseiben. Nem tudnak egyáltalán szembeszállni velük. Miért? Azért, mert nem ismerik Isten igéjét. A Krisztust tartsátok szentnek szívetekben. Van-e szent helyed egy kis kápolnád a szívedben? Amikor autóval utazol, vagy végig sétálsz az utcán, vagy az üzletben, irodában, tanteremben, van-e egy kis kápolna a szívedben, ahova vissza tudsz vonulni, és megszentelheted az Úristent a szívedben? Ha van, a kívülállók megtudják, hogy Istené vagy, és nem kell állandóan hangot adnod ennek, és nem kell gyűlöletessé tenned magad azáltal, hogy bizonyos kegyes nyilatkozatokat teszel. Ó, bárcsak ma is megszentelnéd a szívedben az Úristent! Milyen nagy szükség van erre? Habakuk írta, az Úr azonban ott van szent templomában. Csendesedjék el előtte az egész föld. Habakuk könyve, 2. rész, 20. vers. Vasárnap elmész a templomodba, de a világ elhalad melletted, elmegy a tengerpartra, a hegyekbe, a sivatagba, a szórakoztató helyekre. Az egész világ nem csendesedik le előtte. Miért? Mert nekünk egyénenként kell megszentelnünk Istent a szívünkben. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Péter első levele, 3. rész, 16. vers. Más szóval, mindenképpen bizonyosodj meg arról, hogy akik gonosz mondanak rólad, azok tévednek. Nem sokkal azután, hogy egy gyülekezet lelkipásztora lettem, találkoztam egy lelkipásztorral, aki megkérdezte tőlem, miként érzed magad, mint ennek a nagy gyülekezetnek a lelkipásztora? Ezt mondtam, ez csodálatos. Olyan helyen találom magam, ahol nem kell védekeznem. Nem igyekszem úgy fölmenni a szószékre minden vasárnap reggel, hogy megmagyarázzam azokat, amiket rólam mondtak. Feladatom Isten igéjének tanítása. Még semmi sem volt igaz azokból a gonoszságokból, amiket rólam mondtak. A lelkipásztor ezt mondta. Légy hálás az Úrnak, hogy amit mondanak, nem igaz. Ebben a versben Péter ezt mondja. Jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Péter első levele, 3. rész, 17. vers. Ha Krisztusért szenvedsz, az örömet ad neked, de ha azért szenvedsz, mert az ostobát játszottad, mert bajba és bűnbe keveredtél, akkor az egészen más helyzetet teremt. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Péter első levele, 3. rész, 18. vers. Fontos látnunk, hogy Jézus Krisztus emberré lett, és emberségében meghalt a kereszten. A keresztfán meghalt, és a Szentlélek feltámasztotta őt a halálból. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak. Péter első levele, 3. rész, 19. vers. Ez a Szentírásnak az egyik leginkább félreértett szakasza.
Ez egész fejezet kulcsszava a 20. versben található. Ez a kis szócska az, hogy amikor. Akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át. Péter első levele, 3. rész, 20. vers. Mikor prédikált Krisztus lélekben a börtönben? Amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Krisztus korában azoknak az embereknek a lelke, akiknek Noé prédikált, börtönben volt, mert elutasították Noé üzenetét. A Seolba kerültek. Vártak az ítéletre. Elkárhoztak. De Krisztus nem ment le, és nem prédikált nekik, miután meghalt a kereszten. Ő Noé által prédikált. Amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Noé 120 évig prédikálta Isten igéjét. Megmentette a családját, de senki más nem tudott megmenteni. Krisztus lelke beszélt Noé által a Noé korában.

0: Krisztus korában, akik elutasították Noé üzenetét, börtönben voltak. Az a gondolat van itt, hogy Krisztus halála nekik semmit sem jelentett, mint ahogy korunkban is nagyon sok embernek semmit sem jelent, és ezért ők is ítéletre jutnak. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Péter első levele, 3. rész, 21. vers. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség. Milyen keresztségre utal ez? Ez nem a víz általi, hanem a Szentlélek általi keresztségre mutat. A Szentlélek általi keresztség valóságos, és a víz általi keresztség szertartásos. Én hiszek a vízkeresztségben, és hiszem, hogy ennek az alámerítés a helyes módja. Itt azonban fontos meglátnunk, hogy a Szentlélek keresztség helyez minket a hívők közösségébe, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Ez nem csak víz által történik, mert ez nem törli el a test szennyét, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Vagyis a Jézus Krisztus feltámadásában való hit, amit a Szentlélek végez el benned, ad neked életet és újonnan születést. Aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Péter első levele, 3. rész, 22. vers. Ez a vers az Úr Jézus Krisztusról beszél. E földön bűnösök vagyunk, de hozzám mehetünk, elfogadhatjuk őt, és csatlakozhatunk a megváltottak hatalmas seregéhez. A Szentlélek által Krisztus testébe kereszteltetünk, mert feltámadt a halálból, és most Isten jobbján van. A Szentírásnak ebben a fejezetében, ami most következik, Péter nagyon világossá teszi, hogy amikor az élet könnyű, fennáll az elsodródás veszélye. Olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy értelmileg úgy fogadjuk az élet minden áldását, mintha az nekünk szóló tartozás lenne. Ilyenkor eljutunk egy olyan pontra, ahol nem úgy értékeljük az életet, mint ahogy kellene. Mint keresztény, milyen értéknek tartod az életet? Isten megengedi gyermekeinek a szenvedést, hogy távol tartson minket a bűntől, és megfelelően értékeljük az életet. Sok fiataltól hallom korunkban, hogy valamit azért cselekszenek, hogy új irányba haladjon az életük. Hadd mondjam neked, a szenvedés új irányt szab az életnek. Dávid is felfedezte ezt, és így írt a 66. Zsoltár 10. versében. Mert megpróbáltál minket, Istenünk. Megtisztítottál, mint az ezüstöt. Isten próba alá enged minket, hogy magához közel vonjon, és új irányt mutasson életünknek. Ez a célja a szenvedésnek. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől. Péter első levele, 4. rész, 1. vers. Be kell vallanom, hogy mostanában nyílt meg előttem ez a Biblia vers. Éveken át ez a vers nagyon zavarba hozott, és sohasem merültem el a részleteiben, amikor erről tanítottam. Csodálkozva fedeztem föl, hogy hozzám hasonlóan más kommentátorok is többé-kevésbé mellőzték ezt, és nem nagyon foglalkoztak vele. Bízom benne, hogy Isten lelke megértést ad, aminek alapján ez a vers segítségünkre lesz. A mivel szócska visszautal. Azt hiszem, Péter első levele 3. részének 18. versére. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaza nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Ez a két vers együvé tartozik, és ez ismét emlékeztet arra, hogy emberi testében Krisztus nem csak elviselte a fájdalmat, hanem ténylegesen meg is halt. Mostanában van egy nagyon népszerű könyv, aminek a címe ez, Amikor Isten meghalt. Az is népszerű teológia, amit úgy neveznek, hogy Isten meghalt teológia. Isten sohasem halt meg, és ő ma is él, még csak beteg sem volt soha. Krisztus halt meg emberi testben, amelyet Betlehemben vett föl. Ahogy a zsidókhoz írt levél szerzője írja, ő megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan. Tudta, mi a szenvedés. Tudta, mi a vérveszteség. Tudta, mi a könnyezés. Tudta, mi az, amikor valakinek megszakad a szíve. Tökéletesen ember volt, és ebben az emberi testében halt meg. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztusom, hálát adok neked azért, amit értem vállaltál a kereszten. Köszönöm, hogy kiontottad véred az én megtisztulásomért, és feltámadtál megigazulásomért. Szeretnék örökké hálás lenni neked mindezért. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: A 37. Zsoltárt olvastam, olyan felemelőek ezek a versek, hiszen az Úrban való gyönyörködésnek átformáló ereje van. A mindennapi terhek és gondok között kiemel az Úr, ha valóban tudok benne gyönyörködni. Kegyelmével átsegít a nehézségeken, de csak akkor, ha meg tudjuk alázni magunkat előtte. Azt tapasztalom, hogy az Úr vezetése mennyire biztos, és csak ez az egy biztos ebben a világban. Az elmúlt napokban is ezt tapasztaltam. Még volt vizsgám az iskolában, és nagyon nehéz volt, így rettenetesen féltem tőle. Ettől a félelemtől nem tudtam szabadulni, mi lesz, ha nem sikerül. Vezetett az ige, kértem az Urat, hogy segítsen, mert nála nélkül elbukom. De nem értettem az igét. A vizsga előtti este ezt kaptam, Jeremiás 15:20, mert én veled leszek, megsegítlek és megmentelek. Ekkor megértettem, hogy az Úr fog harcolni, és csodálatos módon sikerült is a vizsgám. Olyan öröm volt bennem, hogy azt elmondani nem lehet, mert ő ígérte és meg is tartotta. Az Úrban való gyönyörködés terem a megtéréshez illő gyümölcsöket, mert akkor a körülöttünk élő világ is észreveszi a különbségeket. Nem szavakkal kell bizonygatnunk dolgainkat, hanem az életünk, tetteink tesznek róla bizonyságot, és ez mindennél többet ér. Sarolta írta a Felvidékről.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Május 7-e. Valódi gondoskodás. Néki gondja van reátok. Péter első levele, 5. fejezet, 7. vers. A Biblia tele van példákkal arról, hogy milyen csodálatosan gondoskodik Isten az ő népéről. Izrael a 40 évi pusztai vándorlása idején mennyei kenyeret evett. Kimeríthetetlen tartalékuk volt vízből, és Isten ellátta őket elnyűhetetlen saruval. Ugyanez a helyzet a mi pusztai vándorlásunkkal is. Ennek bizonyítására az Úr világossá teszi számunkra, hogy sokkal inkább gondoskodik rólunk, mint a virágokról, madarakról és állatokról. Beszél például a verebekről. Gondoskodik azok eledeléről, közülük egyről sem feledkezik meg, és Isten akarata nélkül egy sem hullhat le a földre. Vagy ahogyan H.E. Ironside fejezi ki, Isten részt vesz minden veréb temetésén. A kép jelentése természetesen az, hogy mi sokkal értékesebbek vagyunk az ő számára, mint sok veréb. Ha a mezők liliumait pompásabban öltözteti, mint ahogy Salamon öltözött teljes dicsőségében, mennyivel inkább gondoskodik a mi ruházatunkról is. Ha gondoskodik az ökrökről, mennyivel inkább gondoskodik a mi szükségleteinkről. Jézus Krisztus, a mi nagy főpapunk, nevünket a vállán, az erő helyén és a mellén, a szeretet helyén viseli. De tenyerébe vésve is hordozza nevünket. És elkerülhetetlenül emlékeztet ez a szegek helyére, amelyeket a Golgotán érettünk szenvedett el. Ismeri fejünk hajszálainak pontos számát, számon tartja bolyongásunkat, és fel van írva könyvében minden egyes könycseppünk. Aki minket bánt, az ő szeme fényét bántja. Minden ellenünk kovácsolt fegyver célt téveszt. Míg a pogányoknak vállukon kell hordozniuk isteneiket, addig bennünket a mi Istenünk hordoz. Még ha víz áradaton vagy tűzön megyünk is át, ő velünk van. Minden szenvedésünket ő is szenvedte. Nem alszik és nem szunnyad a mi őrizőnk. Istennek eme jellemvonását valaki egyszer isteni álmatlanságnak nevezte. A jó pásztor, aki életét adta értünk, nem tart vissza tőlünk semmi jót. Gondoskodik rólunk az év elejétől az év végéig. Őszkorunkig hordoz bennünket, nem hagy el minket sem, el nem marad tőlünk. Lásd Zsidókhoz írt levél, 13. fejezet, 5. vers. Isten valóban gondoskodik rólunk.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Jóel könyve második részének 24. és 25. versét olvassuk. Megtelnek majd a szérük gabonával, bőven ömlik a sajtókból a must és az olaj. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó, az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska. Nagyon sok prédikációt mondtak már erről, és spiritualizálták ezt a fejezetet. Bizonyára alkalmazható így is, hiszen nagy alapelveket jelent ki. Ugyanezt a gondolatot találjuk a Jelenések könyvében, ahol Isten így szól. Íme újjáteremtek mindent. Jelenések könyve, 21. rész, 5. vers. Itt ebben a fejezetben az új Jeruzsálemről beszél. Az egyházhoz tartozók azok a bűnösök, akik bíztak Krisztusban. Elmondja, hogy milyen csodálatos lesz az, és arról a tényről beszél, hogy eltöröl minden könnyet a szemükről. Milyen nagy változás történik akkor? Ebben a régi világban sok könnyet hullatunk. Örülök annak, hogy ő mindent újjáteremt. Nem ismerlek, de elmondhatom, hogy én nem nagyon vagyok megelégedett itteni életemmel. Sohasem prédikáltam úgy, ahogy szerettem volna prédikálni. Bárcsak megtehettem volna. A szívemben és az elmémben mindig megvolt ez, de valahogy sohasem voltam képes úgy prédikálni, ahogy kívántam. Sohasem voltam olyan férj, amilyen igazán lenni akartam. Bárcsak sokkal jobb férj lettem volna a feleségem iránt. Amikor beteg voltam, visszatekintettünk azokra a napokra, amikor találkoztunk és udvaroltunk egymásnak, és ehhez hasonló emlékeket elevenítettünk fel. Azt mondtam neki, bárcsak meg tudtam volna változtatni sok mindent, mert akkor még csodálatosabb lett volna az életünk, mint amilyen volt. Sohasem voltam olyan édesapa, amilyen lenni akartam. Sohasem voltam az a férfi, aki lenni szerettem volna. Ezért gyönyörködtet a Jelenések könyve 21. részének 5. verse. Íme újjáteremtek mindent. Uram majd ezt fogja mondani. Lent a földön sohasem voltál tökéletes. Sohasem érted el céljaidat. Kiábrándultál. Korlátozottságokba ütköztél. Odalent magaddal cipelted régi bűnös természetedet. Most mindent újjáteremtek. Új rajzlapot adok, és új tollat, radírgumi nélkül. Újraírhatsz mindent. Elérheted, amit szerettél volna elérni. Ezt teszi a mennyet igazán mennyországgá sok hívőnek. Képesek leszünk azt cselekedni és olyan emberekké válni, amilyeneke földön szerettünk volna lenni. Megszabadulunk a körülmények akadályaitól, a bűntől, a környezet hatásoktól, sőt még az örötlökségtől is. Milyen dicsőséges élmény lesz a mindezektől való megszabadulás és az, hogy Krisztus jelenlétébe kerülünk. Ő mindent újjáteremt. Ő helyreállítja azokat az éveket, amelyeket a sáskák tönkretettek. Ehettek majd jó lakásig, és dicséritek az Úrnak, Isteneteknek a nevét, mert csodát tett veletek. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Akkor megtudjátok, hogy én Izraellel vagyok, és hogy én az Úr vagyok a ti Istenetek, senki más. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Jóel könyve, második rész, 26. és 27. vers. Ez akkor következik be, amikor ő Izrael közt lakozik, vagyis amikor Krisztus eljön a földre, hogy megalapítsa királyságát. Akkor teljesedik be a jövendőlés minden fizikai áldással kapcsolatban, amit Isten megígért Izrael népének. Az Ószövetségben említett áldások nagy mértékben fizikaiak voltak. Isten megígérte, hogy megáldja az országot úgy annyira, hogy bőséges lesz a termésük, és csordájuk növekszik és megsokasodik. Lényegében a lelki áldás csak nem másodlagosnak tűnik. Ezzel szemben az egyháznak ígért áldások lelki áldások, kizárólagosan. Nekünk minden lelki áldásunk megvan Krisztus Jézusban. Még az Izraelnek adott elsődleges áldások is fizikai áldások

csapással kezdte, amit összehasonlított a távoli jövőben bekövetkező eseményekkel, az Úrnapjának nevezett korszak eseményeivel. Már láttuk, hogy az Úrnapja a nagy nyomorúság időszakával fog elkezdődni, azután pedig Krisztus eljön és megalapítja királyságát a földön. A 27. versben most olvastuk, hogy az Úr abban az időben közöttük lakozik. Most pedig lássuk meg, hogy mit fog cselekedni. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra is és a szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Jóel könyve, 3. rész, 1. verstől az 5. versig. Sok csodálatos megjegyzést tehetnénk a Szentírásnak ezzel a fejezetével kapcsolatban. Dr. Charles L. Feinberg, kiváló héber tudós, könyvsorozatot írt a kis prófétákról, amelyek nagyon sokat segítenek nekem. Felhívja a figyelmünket valamire, amit addig nem tudtam. A héber szövegben ez a 3. részben jelenik meg, de a mi régi fordításunk 3. fejezete, az eredetiben a 4. fejezet. Senki sem vonja kétségbe azt az igazságot, hogy a régi fordítás 2. részének 28. versétől a 32. verséig terjedő szakasz egy különálló fejezetben jelenik meg az újban. Természetesen egyetértek azzal, hogy ez az 5 vers eléggé fontos ahhoz, hogy különálló fejezetet alkosson.

E profécia megértéséhez végtelenül fontos megfigyelnünk a fejezetben jelzett beteljesedés idejét. Azután Joel beszél nekünk az Úr napjának eljöveteléről. Mint az első író próféta, ő vezette be ezt a fogalmat, és elmondta, hogy mi történik ez alatt az időszak alatt. Hangsúlyozta azt a tényt, hogy a nagy nyomorúság időszaka sötétséggel indul, és az Úr Jézus adta annak ezt a nevet. Hóseásnál megfigyeltük az idők egymás utániságának fontosságát. A harmadik rész 5. versében ezt olvassuk. Azután megtérnek Izrael fiai, keresni fogják Istenüket, az Urat és királyukat, Dávidot, remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó napokban. Az utolsó napokban a nagy nyomorúság időszakával azonos, ami bevezet abba a királyságba, amit Krisztus alapít meg földre jövetele után, és ami kezdete a milleniumnak. Ez ahhoz a következtetéshez vezet, hogy Joel egy nagyon határozott időszakról beszél, és hogy proféciája beteljesedik az Úr napja alatt, a nagy nyomorúság éjszakája után. Aztán Isten kitölti az ő lelkét minden testre. Jól lehet, Joel az első író proféta, nem ő az egyedüli, aki említi a lélek kiáradását. Ézsaiásnál ezt olvassuk. Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik.

ig. Ézsaiás könyve, 32. rész, 15. vers. Itt arról a királyságról beszél, amely eljön a földre, és a lélek kiáradása utalása milleniumra. Természetesen egyik próféta sem beszél az egyházi korszakról. Mindnyájan Izrael népével kapcsolatban szólnak az utolsó napokról. Ezékiel könyve 36. részének 27. verse ezt mondja. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Aztán így folytatja. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Ezékiel könyve, 36. rész, 28. vers. Most egy különös néphez és egy különös országhoz, Izraelhez beszél. Az időnek is különös szakaszáról van szó, amikor Isten kitölti lelkét. Ezékiel mondja, lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Ezékiel könyve, 37. rész, 14. vers. Ez még nem minden. Többé nem rejtem el orcámat előlük, mert kiöntöm lelkemet Izrael házára, így szólt az én Uram, az Úr. Ezékiel könyve, 39. rész, 29. vers. Zakariás az utolsó az író proféták sorában. Ezt mondja, Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak. Zakariás könyve, 12. rész, 10. vers. Joel szintén világossá teszi ezt ebben a fejezetben, amelyről tárgyalunk. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és itt a térképen egy bizonyos területre utal. Fölvetődik a kérdés. Péter mit értett azon, amikor erre a szentírási fejezetre utalt pünkösd napján? Vajon azt értette ezen, hogy Joel proféciája már beteljesedett? Nem, egyáltalán nem ezt mondta. Sohasem állította, hogy ez a profécia beteljesült. Pünkösd napján, amikor a Szentlélek megérkezett a tanítványokra, kezdtek beszélni a zsidóknak, akik Jeruzsálembe mentek az egész római birodalom területéről. Mindenki a saját nyelvén hallotta az üzenetet. Ezek nem ismeretlen nyelvek voltak, amiken a tanítványok az üzenetet továbbították. Minden egyes nyelv egy vagy több ember anyanyelve volt, akik összegyülekeztek a római birodalomból, sőt azon túlról is. Sokan hittek, de mások kezdtek gúnyolódni, és azt mondták, hogy a tanítványok részegek, új bortól részegedtek meg. Tehát Simon Péter felállt, hogy válaszoljon nekik. A csoport szószólójaként állt elő, és választ adott arra a vádra, hogy megrészegedtek. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 14. és 15. vers. Péter azt mondta, hogy az emberek kora reggel nem részegednek meg. Ez kissé másként van a mai világban. Egyesek már nagyon korán inni kezdenek.

0: Péter így folytatta, hanem ez az, amiről Joel így profétált. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 16. vers. Megfigyelheted, hogy Péter nem azt mondja, hogy ez annak a beteljesedése, amit Joel mondott. Az összes evangéliumi író és Pál apostol nagyon világosan megmondja, hogy mi a beteljesült profécia. Nem tudom megemlíteni mindegyik fejezetet. Ezek közül való például a Máté evangéliuma 2. részének 17. és 18. verse. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás profétált. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Ez egy profécia beteljesedése volt Krisztus születésével kapcsolatban. Aztán a 23. versben ezt olvassuk. És amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak. Názáretinek fogják őt nevezni. Vagy lapozzunk az apostolok cselekedetei 13. részéhez, Pálnak a pizidiai Antiókiában mondott beszédéhez. Ott beszél Jézus Krisztus feltámadásáról, és ezt mondja. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan megvan írva a 2. Zsoltárban is. Fiam vagy te, ma nemzettelek. Apostolok cselekedetei 13. rész 32. és 33. vers. A Biblia nagyon világosan közli a profécia beteljesedést. Mit mond tehát Péter az apostolok cselekedetei 2. részének 16. versében? Ez az, amiről Joel így profétált. Nem azt mondja, hogy ez Joel jövendőlésének a beteljesedése. Inkább így szól. Ez az. Ez olyan vagy hasonló ahhoz. Ha visszatérsz gondolatban a pünkös napjához, rájössz, hogy Péter nem a pogányokhoz szól, a zsidókhoz beszél, akik alaposan ismerték az Ószövetséget. Tudták az Ószövetséget. Az egész birodalom területéről a jeruzsálemi ünnepre érkezett zsidók voltak. Nagy távolságokat tettek meg, mert megtartották, amit megkövetelt tőlük Mózes törvénye. Péter nekik lényegében ezt mondta, ne gúnyolódjatok, ne tegyétek nevetségessé ezt, aminek bekövetkezését látjátok. Ez olyan, mint ami az Úr napján következik be, ahogy megmondta nekünk Joel proféta. Idézi Joel proféciáját. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Apostolok cselekedetei 2. rész 17. vers. Ennek az utolsó napokban kell megtörténnie. Aztán Isten lelke minden testre kiárad. Vajon ez teljesült be pünkösd napján? Alig, ha gondolnám. Az előző fejezetben említettet élték át. 3000 ember megváltásban részesült. Ha 3000-en meg is tértek, mégsem ez volt annak az ígéretnek a beteljesedése, hogy a lélek majd kiárad minden testre. Ez még mindig nem Joel proféciájának beteljesedése. Valójában Péter ezt mondta. Ne csúfolódjatok a történteken. Fel kellene ismernetek Isten igéje alapján, hogy egy olyan napról beszél, amikor Isten majd kiárasztja lelkét minden testre. Ha ma néhány emberre kiáradna, akkor sem kellene meglepődnünk miatta. Aztán Péter tovább megy és idézi Joel proféciájának további részét, hogy mi fog történni a jövőben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön. Vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmes napja. Joel könyve, 3. rész, 3. és 4. vers. Mi teljesedett be ezekből pünkös napján? Természetesen semmi. Nem voltak földrengések, nem változott meg a nap és a hold. Mindezek az Úr nagy és nevezetes napján történnek meg. Joel azt az Úr nagy és félelmetes napjának nevezi. Pünkösd napja nagy nap volt, de nem volt szörnyű nap. Csodálatos nap volt. Ha megérszük Joel könyvét, akkor sohasem jutunk olyan következtetéshez, hogy Péter apostol Joel proféciájának a beteljesedését látta pünkösd napján. Simon Péter csupán Joel proféciáját használta fel arra, hogy bevezesse a csúfolódóknak adott válaszát. Most ez a kérdés. Mi volt Simon Péter üzenetének a témája? Pünkösd napján Simon Péter prédikációjának témája az Úr Jézus Krisztus feltámadása volt. Amikor ehhez a szöveghez érkezik, a 16. Zsoltár 8., 9. és 10. versét alkalmazza. Az megjövendölte Krisztus feltámadását. Figyeld meg, hogy azt miként vonatkoztatja Krisztusra. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szent Lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 32. és 33. vers. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy hozzám is eljutott a jó hír, hogy az Úr Jézus meghalt az én bűneimért, és feltámadt az én megigazulásomért. Köszönöm, hogy ennek tanúi voltak az apostolok, és én olvashatom bizonyságtételüket a Szentírásban. Köszönöm, hogy ezt átélhetem mindennapjaimban, hogy Jézus Krisztus feltámadottan él a lelkem mélyén, és irányítja életemet, mint Uram és Királyom. Köszönöm ezt neked. Amen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 23-a. Ő hozzá a táboron kívülre. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. Zsidókhoz írt levél, 13. fejezet, 13. vers. Ebből az igeversből elsőként azt tanuljuk meg, hogy Krisztus a központ, aki köré népe összegyülekezik, nem egy felekezethez, egy gyülekezethez, egy épülethez, egy nagy prédikátorhoz, hanem egyedül Krisztushoz. Gyűjjetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Lásd 50. Zsoltár 5. vers. A második lecke az, hogy ki kell őhozzá mennünk a táboron kívül. A tábort itt úgy határozhatjuk meg, hogy az a földi vallásos rendszerek összessége, amely megfelel a természeti embernek. Éppen a vallásos terület az, amelyben Krisztus gyalázzák és lábbal tapodják. A tábor a kereszténységnek álcázott pogány szörny, amely a kegyesség látszatát megőrzi ugyan, de annak erejét megtagadja. Lásd 2. Timóteusi levél, 3. fejezet, 5. vers. Krisztus azon kívül tartózkodik, és nekünk ő hozzá kell kimennünk. Harmadszor megtapasztaljuk, hogyha egyedül Krisztushoz gyülekezünk össze a táboron kívül, akkor ez gyalázatot hoz magával. Ritkán dereng fel a keresztjénekben, hogyha a gyülekezethez tartozás kérdésében az Úrnak kívánnak engedelmeskedni, akkor ez gyalázattal van összekötve. Egy bizonyos egyházhoz való tartozás gyakran társadalmi tekintélyt jelent. De minél inkább közelítünk az új szövetségi eszményhez, annál valószínűbb, hogy osztoznunk kell Krisztus gyalázatában. Készek vagyunk-e arra, hogy megfizessük érte ezt az árat? A táboron kívül. Ő hívott ki, megismertem hangját, véres köntösét, tövis koronáját. Megmutatta magát. Nem tehettem mást, követnem kellett őt, járni lábnyomát. A világ ezt látva elfordult tőlem, nem értette meg, hogy mi lett belőlem, miért tartom úrnak, királyomnak őt, fölöttünk állónak az üdvözítőt. S mert ő a táboron kívül szenvedett, ott szerezte meg üdvösségemet. Ott találtam én is gyülekezetet. Ő vele vagyok kívül a táboron. Úgy vallom meg őt, nevét úgy hordozom.

0: Növekedjetek az ismeretben. Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A teremtésről szóló sorozatunk harmadik részében Alföldi Borus Dezső lelkipásztor a keresztény tudósok kutatási eredményei alapján tálja elénk a második, harmadik és negyedik teremtési nap eseményeit.
1: Nézzük a sötétségben élő embert. Ézsaiás 62. Íme sötétség borítja a földet, és éjszaka népeket. Ézsaiás 59.9. Várunk világosságra, és íme sötétség, fényességre, és íme homályban járunk. Tapogatunk, mint vak a falat, és tapogatózunk, mint akinek szeme nincs, és megütközünk délben, mint alkonyatkor. Ezt teszi az Isten nélküli ember. A filozófia történet példa erre. Ez olyan, mint amikor az emberek egy sötét szobában tapogatózva keresik körben a fa mellett a kijáratot. Már hosszú ideje keresik, évszázadok óta is meg vannak győződve arról, hogy saját bölcsességükkel megtalálják. Most a sötét fal mellett körbeértek, és megdöbbenve tapasztalták, nincs kijárat. Ez a keserű csalódás az elmúlt évszázadban lett nyilvánvaló, és ekkor az ember kétségbe esett. Erről ír Francis Schaeffer, híres filozófus, kultúrfilozófus, keresztény ember, az Isten nem illúzió című könyvében. Nincs kiút, be vagyunk zárva, és itt vagyunk elhagyatva a sötétben. Ekkor keletkezett az egzisztencialista filozófia. Jobb könyvének 38. fejezete a 19. versben arról beszél, hogy a sötétségnek helye van. A sötétségnek hol van a helye? Ez mutat a sötétség statikus voltára. Megtelepszik valahol, és rátelepszik az emberre. Ezt írja Ézsaiás próféta is a 8. fejezetben könyvében, a tanításra és bizonságtételre hallgassatok, hanem úgy bolyongani fogtok a földön, a szorongva, ez a szorongás filozófiája, és éhezve, és lészen, hogy megéhezik, akkor megátkozza királyát és Istenét, és néz fölfelé, és azután a földre tekint, és mindenütt nyomor, és sötétség, és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétségben elhagyatva. Így ül az Isten nélküli ember a sötétségben. Magára hagyatva és a sötétség folytogató hatalma alatt csak azt képes hajtogatni, a sötétség miatt semmit sem tehetünk. Jób 37.18. De Isten szólt, legyen világosság, és ezt nem csak a teremtés első napján mondta, hanem az idők teljességében is, amikor elküldte Jézust. Az igazi világosság már eljött erre a világra, amely megvilágosít minden embert. János 1.9. Jézus a világ világossága. János 8.12. Azért jött, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki az ő nevében hisz. János 12.46. Azért, aki a sötétségben jár, és nincs fényessége neki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez. Ézsaiás 50.10. És Isten még egyszer mondja ezt, imár a te életedben. Legyen világosság. Legyen világosság szívedben, lelkedben, gondolataidban. Vetítődjék rád Krisztus fénye, és ítélje meg ott mindent, múltadat és jelenedet. Érjen utol ez a mindent átható lelki fény, és akkor megrettenve látod bűneidet, elrontott életedet, és az a sok utálatosságot, amit a sötétség kényszerítő hatalma alatt tettél. Ne titkolj el előtte semmit, vajd be mindent, és kérd tőle bocsánatot. Jézus azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy szabadulhass bűneidtől. Helyetted halt meg, és azért maradt ott 3 órás sötétségben, hogy te a világosságban élhess. Ragadd meg a lehetőséget még ma, és megtapasztalod, amit a 2 Korintus 4.6-ban így olvashatunk. Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Mózes első könyvéből olvasom az első fejezet 6. és 7. versét. És mondta Isten, legyen mennyezet a víz között, amely elválasztja a vizeket a vizektől. Teremtette tehát Isten a mennyezetet, és elválasztotta a mennyezet alatt való vizeket a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn. Ma a 2., 3. és 4. teremtési napról olvasunk. Mózes első könyvének első fejezetében beszél a mennyboltozatról, a földről és az égi testekről. Sokan naív, gyermekes, mesés elbeszélésnek tartják a bibliai beszámolókat, különösképpen a teremtés történetet. Elfogadhatatlannak tartják azt itt leírtakat, és ezért azt hangoztatják, hogy a Biblia nem természettudományos kézikönyv, hanem csak a hit dolgait akarja velünk közölni. Valóban nem beszéli a Biblia a természettudósok bonyolult nyelvét, de ez nem jelenti azt, hogy amit leír, nem igaz. Nem tudományos kifejezéseket használ, de mindig tévedés nélkül közöl dolgokat a valóságról. Így az 1 Mózes 1:6-8 versei olyanról számolnak be, amely noha soha nem értenek, azért valóság volt. A mennyezet feletti vizekről van itt szó. Teremtett Isten a mennyezetet, hogy elválasztja a mennyezet alatt levő vizeket, amelyek a földünkön voltak, a mennyezet felett való vizektől. Milyennek a magyarázata? A kreációista tudósok adnak erre feleletet. Azok a kiváló csillagászok, asztrofizikusok, biokémikusok, biológusok, akik élő hittel közelednek a természethez, és megtalálják ott Isten kezének munkáját és a teremtő lábnyomait. Mert az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezének munkáját hirdeti az égboltozat. Zsoltárok 19:2. Minden nemzetben találunk kreacionista tudósokat. Így angol nyelvterületen az amerikai kanadai Creation Research Society, a németeknél a Werner Gitt és csoportja, a Wortund Wissen folyóirat és tudományos centrum. A hollandoknál is, és a magyaroknál is már a háború előtt, aki hallott Szűcs Ernőről, erről a kis tudósról, ő felvette a háború előtt a harcot a evolúció téziseivel. Napjainkban a Biblia Szövetség többek között az, amelyik kreációista csoporttal rendelkezik, ennek vezetője dr. Szilágyi Imre. Könyveikben határozottan állítják, hogy az özönvíz előtt földünket egy pára burok, egy dunsz réteg vette körül. Valószínűleg a stratoszférának alsó részén, a mai troposzférában, az atmoszféra fölött helyezkedett el. Lehet, hogy nem volt látható, de földünk meteorológiai és klimatikus folyamatait igen erősen befolyásolta. Keltetőház, üvegház hatás alatt volt földünk, rendkívüli meleg párás éghajlattal. Az Antarktisz, ahol ma a leghidegebb klíma uralkodik, akkor meleg éghajlattal rendelkezett, erről tanúskodik az ott talált sok kőszén és a sok megkövesedett élőlény fosszília. Az 1 Mózes 2 szerint nem volt eső az özönvíz előtt, sem szél, sem klímazónák. E tényezők eredményezték, hogy magasabb volt az emberi életkor, az élet biológiailag sokkal erősebb volt, óriás termetű emberek is laktak a földön, és hatalmas ősállatok, melyek nem sokkal az özönvíz után kipusztultak úgy, mint a dinoszauruszok és a mamut is. Így érthető meg, honnan származott annyi víz, eső az özönvízkor, hogy az egész földünk víz alá kerüljön. Az 1 Mózes 7:11 szerint két helyről eredeztethető az a rengeteg víz, ami földünket beborította. Egyfelől felfakadtak a mélység forrásai, másfelől az ég csatornái megnyilatkoztak. Ez a pára burok ekkor szűnt meg, eső formájában a földre került. Ezzel földünk egy olyan védőburoktól lett megfosztva, amely korábban óvta a világűrből érkező rövid hullámú kozmikus sugárzástól, mely az életkorra gyakorol nagy befolyást. Az özönvíz előtt földünknek azonban nem csak a klímája volt más, mint most, hanem a felszíne is. Még csak egy kontinens volt. Az 1 Mózes 1:9 a harmadik teremtési napról beszámolva elmondja, hogy a vizek egy helyre gyűltek, hogy meglássék a száraz. Nem kontinensek, hanem a kontinens. No, az özönvízben később földünk egész felszíne megváltozott, de még azután is egy kontinens lehetett, és csak nem sokkal az özönvíz után az azutáni századokban levő földkéregmozgások, vulkánikus utóhatások ideje alatt vált szét. De egyszerre vált szét. Ez volt a kontinentál drift, a kontinens szétszakadás. És ez nem évmilliókkal ezelőtt lehetett, mint Pláton, mert Pláton is beszél a Ktíciász és Tímeusz dialógusában erről. Ez valószínűleg, a Biblia szerint, Péleg napjaiban történhetett. 1 Mózes 10:25. Ekkor osztatott meg a föld. Erre utalhat Jób is, aki egyes biblia tudósok szerint nem sokkal az özönvíz után Ábrám előtt élhetett, könyvének a 38. fejezetének a 25. versében kihasított nyilást a víz áradatnak. Egy hatalmas szakadást támadt, és hatalmas víz áradat ömlött bele. Ez, hogy nyilást hasít, a héber szövegben PLG gyökkel fejezi ki, amit egybe olvasunk, peleg. Innen gondolják bibliai tudósok, hogy ez péleg napjaival lehetett a kontinentál drift. A teremtés történet azonban nem csak geogóniát, hanem kozmogóniát is ad. Nem csak földünkkel, hanem az égitestekkel is foglalkozik. A negyedik napon teremtett Isten az égitesteket, a napot, holdat és csillagokat. A Biblia szerint a világ mindenség nem egy ős robbanás által keletkezett évmilliárdokkal ezelőtt, mint a Big Bang elmélet tanítja, hanem Isten teremtette csupán néhány ezer évvel ezelőtt. Holdunk sem több milliárd éves, mint egyesek hitték, és az amerikai Apollo űrhajót annak idején, és legénységét ennek megfelelően szerelték fel, hogy az évmilliárdok alatt felgyülemlett, igen vastag meteorit porban ne süllyedjenek el, és speciális talpakkal szerelték fel őket, és kiderült, hogy csak néhány centiméter vastag meteorit port találtak a hold felszínén, mert nem több milliárd, hanem csak néhány ezer éves. Ezek a modern embernek az égitestekkel kapcsolatos tévedései. De az ókori emberek is tévedtek az égitesteket illetően. Azt hitték, hogy azok istenek, és imádták azokat. Jobb könyve is ír erről. Ha néztem a napot, amint fényesen ragyogott, és a holdat, amit méltósággal haladt, és az én szívem titkon elcsábult, és szájammal megcsókoltam kezemet, ez is bűn lett volna, mert ámítottam Istent. Jób 31:26-28. Ősi okkult jelenség a csillagimádás, és ősi gyakorlat az, amit az asztrológia kínál. Azt hirdeti, hogy az égitestektől függ életünk, egészségünk, jelenünk, jövőnk, boldogságunk. Az égitestek hatása vannak az emberre, ezt figyelembe kell venni. Ilyen asztrológiai háttere van azonban a ma oly divatos akupunktúrának és homeopátiának, ahol a kozmikus energiát üvegekbe potenciálják, és Rudolf Steiner antropozófiájának is ez a háttere. Isten határozottan tiltja az asztrológia minden formáját. Előre figyelmeztette népét, ne csinálj magadnak faragott szobrot, se semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben vannak. 2 Mózes 24. Őrizzétek azért jó meg a lelketeket, hogy el ne vetemedjetek, se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot és holdat és a csillagokat, és az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteld azokat. 5 Mózes 4:15. Az 5 Mózes 18-ban pedig azt mondja az Úr, hogy utálja, aki ezeket cselekszi. Azért őrizzük jól meg lelkünket, hogy meg ne tántorodjunk, látva a csillagjósok kalendáriumait. Isten teremtette az égi testeket. Ő nagyobb azoknál. Ezt tudva bizonyosak lehetünk, hogy nem a csillagok állásától és járásától függ az életünk, hanem a Teremtő Istentől. A Teremtő Istentől, aki szerető mennyei édesatyánk akar lenni, a Jézus Krisztus által. Amen.
0: Mielőtt a keresztény tudósok rendkívüli eredményeiről beszélt volna Alföldi Borús Dezső, a szívünkre helyezte, hogy az Isten nélkül élő ember sötétségben él. Az igazi világosság azonban eljött a világra az Úr Jézusban. Általa megérthetjük Isten kijelentéseit. Kedves hallgatóink, szívből kívánjuk magunknak is, és önöknek is, hogy a mi életünkben is legyen világosság. Szeretettel búcsúzunk, jövő héten folytatjuk izgalmas sorozatunkat. Zika Klára és Nemesegyi Zoltán szerkesztők áldott hetet kívánnak. Viszont hallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Péter apostol ezt írja. Ti magatok is épüljetek fel szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ebben a levélben egy másik kép az, hogy mi szent papság vagyunk. Minden hívő élő kő. Minden hívő pap. Mi szent papság vagyunk, és később Péter ezt királyi papságnak nevezi. Mint papok, lelki áldozatokat ajánlunk fel Istennek, amelyek kedvesek Jézus Krisztus által. Ez a lelki áldozat az Isten dicsőítése. Az Úrnak tett anyagi felajánlásunk ilyen lelki áldozat. Nem tudom, miért gondolják az emberek, hogy a pénz nem lehet lelki áldozat. Mind attól függ, hogy miként használjuk a pénzt. Aztán felajánlhatjuk Istennek önmagunkat is. Ez lelki áldozat. Ezért áll ez az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Péter első levele, második rész, 6. vers. Ez idézet Ézsaiás könyve 28. részének 16. verséből. Ezért így szól az én Uram, az Úr. A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el. Ez a kő Krisztus szimbolizálja. A Szentírás ezt a tényt nagyon világossá teszi. Néktek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett. Péter első levele, 2. rész, 7. vers. Néktek, a hívőknek drága kincs. Jobb fordítás lenne ez. Ezért nektek, akik hisztek, ez az igazi érték. A hívőknek Krisztus az igazi kincs. Azt hiszem, ez annyira érdekes, mert Simon Péter, a nagy robosztus halászember, a drága szót használja. Úgy gondolunk erre, mint ami a nők szókincséből való, de amikor Péter beszél Krisztusról, vagy az ő véréről, akkor a drága szót használja. A hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett. Megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Péter első levele, 2. rész, 8. vers. Ez nagyon fontos fejezete a Szentírásnak. Emlékszel rá, hogy ez a 118. Zsoltár 22. verséből való idézet. Van egy hagyomány, amely visszavisz minket Jeruzsálembe, Salamon temploma építésének idejébe. Királyok első könyve 6. részének 7. versében ezt olvassuk a templomépítésről. Minthogy a templom építésekor már készen kifaragott kövekből építettek, sem kalapácsnak, sem vésőnek, sem egyéb vasszerszámnak a zaja nem hallatszott a templom építésekor. A köveket pontos méretűre vágták a kőbányában, és amikor elérték az építési területet, nem hallatszott kalapácsütés zaja, csak oda tették a köveket a helyükre. A hagyomány szerint az építkezés elkezdésekor egy hatalmas, gyönyörűnek látszó kő került ki a kőbányából, de az építők nem tudták sehova sem illeszteni. Ezért félretolták az egyik oldalra. Mivel útban volt, később lehengerítették egy gödörbe, hogy helyet találjanak a többi kőnek, amelyeket kaptak, miközben arról az útban levő kőről elfeledkeztek. Végül, amikor minden követ a helyére illesztettek, üzentek a kőbányába, küldjétek föl a sarokkövet. Az épület már kész volt, csak a sarokkő hiányzott. Visszaüzenték. A sarokkövet elküldtük nektek a kezdet kezdetén. Aztán visszaemlékeztek. Azt a követ löktük le a dombról. Tehát nagy erőfeszítéssel felgörgették a követ a domb tetejére, és rájöttek, hogy pontosan beillett az üres helyre. Ha igaza van a hagyománynak, akkor bizonyára megfejti az előttünk levő verseket. Az a kő, amit az építők megvetettek, sarokkővé lett. A kő természetesen az Úr Jézus Krisztus képe. Amikor eljött a világba, elutasította a saját népe. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Nem csak akkor utasították vissza, hanem ma is egy Krisztust elutasító világban élünk. Amikor ezeket mondom, ünnepi időszakban vagyunk. Nem ismerem lakóhelyedet, de az én városomban nagy ünnep ez a mostani. Jézus Krisztust azonban elutasítják. A világon a legnagyobb képmutatás az, hogy azt utasítják el, akinek a születésnapját ünneplik. Az Úr Jézus Krisztus neked vagy sarokkő, vagy a botránkozás sziklája. Ez elvisz minket a Szentírásnak egy nagyon szép fejezetéhez, amely elmondja, hogy a keresztény élet hasonló a Krisztusban nyert helyzethez. Amíg ebben az életben élünk, nem tapasztaljuk a normális keresztény életet. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Péter első levele, 2. rész, 9. vers. Ez az igevers számos csodálatos dolgot elmond felőlünk. Választott nemzetség, királyi papság és szent nép vagyunk, az ő saját népe, nem pedig különös nép. Isten népének nem különlegességnek kell lennie. Úgy tűnik egyesek szerint, ezt jelenti a különleges szó. Sokkal jobb fordítás az, hogy az ő saját népe.

Választott nemzetség vagyunk, vagyis kiválasztott nép. Az Ószövetségben Isten Izraelt választotta népévé, és a Szentírásban két választott népcsoport van. Izrael népe a választott nemzetség, és az egyház, amely szintén választott nemzetség és választott nép. Most ne feledjük, hogy Péter a saját népének, a diaszpórának, a zsidó keresztényeknek ír, akik szétszóródtak a római birodalomban, sőt még azon túl is. Valójában ezt mondja, jól lehet éppen most nem úgy néztek ki, mint választott nemzetség, kiválasztott nép. Mivel Krisztushoz jöttetek, kiválasztott nemzetség, választott nép vagytok, akár csak Izrael fiai, akik választottak voltak. Az ország kulcsait az egyház kapta, és ma hirdetnünk kell az evangéliumot, mert az egyház a választott eszköz erre. Ezt a tisztességet a hívők kapták, mintha Isten az övéinek egy csodálatos jelvényt nyomtatott volna, amire ez van írva. Választott nép, választott nemzetség vagytok. Sok hiába való próbálkozás történik korunkban azért, hogy Izrael elveszett 10 törzsét azonosítsák e föld bizonyos népeivel. Azt mondják, hogy ezek a cigányok, a mormonok, az adventisták, vagy a brit-izraeliek csoportja, aminek valószínűleg a leghangosabbak a szószólói. Ha bizonyíthatnák, hogy Angliát és Amerikát Izrael elveszett 10 törzse telepítette be, akkor mit bizonyítanának? Isten ideiglenesen félretette Izrael népét, és ma Isten valami újat cselekszik. Kihív egy választott népet, egy választott nemzetséget minden népből, nemzetségből és nyelvből, zsidókat és pogányokat, akik új kapcsolatba lépnek Istennel az egyházban. Jól lehet, mi már Krisztushoz jöttünk, Isten azt mondja, hogy ő választott minket. Ezt nagyon szeretem. Ez emlékeztet két kis utcagyerek történetére, akik a New York-i gettóból mentek az egyik híres üzletházba, és a kirakatban levő árucikkeket nézegették. Azokat nézték, amiket sohasem szerezhettek meg maguknak, de mégis játszottak ezzel a gondolattal. Az egyik ezt mondta, én ezt választom. A másik így szólt, én amazt választom. A fiú így szólt, én választom a labdát. A lány ezt mondta, én választom a kisbabát. Mi olyanok vagyunk, mint ezek a szegény kis utcagyerekek ebben a világban, de amikor ezt mondjuk, Jézust választottam, rájövünk, hogy ő már előbb kiválasztott minket. Milyen csodálatos ez a gondolat. Az Úr Jézus ezt mondta saját apostolainak. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki. János evangéliuma 15. rész 16. vers. Csodálatos ennek tudata. Nem akarok tiszteletlenné válni, amikor kimondom, hogy mivel ő választott ki engem, ő felel értem. A felelősség az övé, mert hozzá tartozom. Mennyire örvendeztet az a gondolat, hogy ő választott minket. Királyi papság vagyunk. Az Ószövetségben Isten mindenek előtt Izrael egész népét kiválasztotta, hogy a nép minden tagja papjává legyen. Azt hiszem, hogy a milleniumban Izrael egész népe gyakorolja a papságot ezen a földön. Azonban vétkeztek, és Isten egy törzset választott ki abból a népből. A papok abból a törzsből származtak. Ma nincs olyan papság a földön, amit Isten elismer, csak egyetlen. Ma mindazok, akik az Úr Jézus Krisztusban hisznek, papok. Izraelnek volt papsága. Ma az egyház a papság. Amikor még lelkipásztor voltam, prédikációt mondtam ilyen címmel. Ti katolikus papok vagytok. A katolikus szó azt jelenti természetesen, hogy általános. Ebben az értelemben minden hívő katolikus pap, és mindenkinek van bejárása Istenhez. Mivel Krisztushoz tartozunk,
oda járulhatunk jelenlétébe, a szentek szentjébe. Simon Péter azt mondja e helyen, hogy mint hívők, királyi papság tagjai vagyunk. Mi a király gyermekei vagyunk. E levélben egy kicsit később azt fogjuk olvasni, hogy Isten szeme az igazakon van, és ő meghallja imádságaikat. Milyen jó ez a tudat! Szent nemzet vagyunk. Izrael népe sohasem vált szenté, és ugyanezt lehet elmondani az egyházról is. Izrael látványosan kudarcot vallott. Az egyház döbbenetesen kudarcot vall. Mégis szentek vagyunk vele való kapcsolatunkban, mert Krisztus a mi igazságunk. Ha odaállhatsz Isten elé, az nem miattad van. Az Krisztus által történik. Nem gondolhatok csodálatosabb értékre, mint arra, hogy ma előtte tökéletesen állhatok meg. Milyen öröm, hogy szent nép tagjai vagyunk, amely új ezen a világon. Isten tulajdonba vett népe. Mi Istenhez tartozunk. Ezért ezen a világon nem csak egy új nép, hanem hozzá tartozó nép is jelen van. Nem tudom, hogy egyes keresztjének miért félnek ettől a gondolattól. Ez nem azt jelenti, hogy mi különcök vagyunk magatartásunkban, és furcsán viselkedünk, hanem azt, hogy hozzá tartozunk. Mi az ő saját népe vagyunk. Ezt ahhoz a fiúhoz hasonlíthatjuk, aki kimegy és munkát vállal, pénzt keres életében először. Addig az édesapja tartotta el, de most már a megkeresett pénz az övé. Krisztus munkája, megváltási műve megkívánta vérének kiontását, ahogy ebben a levélben látjuk, és most már az ő népe vagyunk.

0: Az Úr Jézus ezt mondta főpapi imájában. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket. János evangéliuma 17. rész 6. vers. Jézus ezt is mondta. Akit nekem ad az atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. János evangéliuma 6. rész 37. vers. Milyen csodálatos, hogy az atya minket Krisztusnak adott, Isten a sajátjának nevez minket. Ma téged is sajátjának nevez, nem számít ki vagy, melyik fajhoz tartozol. Jézus Krisztus a saját tulajdonának nevez. Azt akarja, hogy csatlakozz a kiválasztott nemzethez és a királyi papsághoz. Nem arra hív el, hogy bizonyos egyenruhákat viselj, és idézd a szertartásokat, hanem hogy csatlakozz ahhoz a papsághoz, amelynek bejárása van Istenhez. Azt kéri tőled, hogy tartozz egy új nemzetséghez. Ezen nem Németországot, nem Angliát, nem Japánt, de még csak nem is az Egyesült Államokat érti. Arra kér, hogy csatlakozz a hívőknek ahhoz a nagy családjához, amely minden népből való. Boldog nép az, amelynek így megy a sora. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. 144. Zsoltár, 15. vers. Mi pedig a te néped, legelődnek nyája, örökké magasztalunk téged. 79. Zsoltár, 13. vers. Ézsaiás próféta által Isten így szól. Népe vétke miatt éri a büntetés. Ézsaiás könyve 53. rész 8. vers. Az új szövetségben pedig ez van. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdonvére által, a kapun kívül szenvedett. 13. Zsoltár 12. vers. Ó, milyen csodálatos helyzetünk van Krisztusban! Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Péter első levele, 2. rész, 10. vers. Akik egykor nem az ő népe voltatok. Nem tartoztunk Istenhez, hanem távol voltunk tőle. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Van egy ajándék, amit nem akarsz elszalasztani, és a dobozra ez a név van írva, hogy irgalom. Ez egy nagy ajándékdoboz, mert Isten gazdag kegyelemben. Ha szükséged van rá ma, oda mehetsz hozzá ezért az ajándékért. Ne felejtsd el, hogy Péter különösen a diaszpórának, az idegen országokban szétszór zsidó megtérteknek ír, akik egykor nem az ő népe voltatok. Elutasították Krisztust, mint mesiásukat, és Isten is elvetette őket. Most pedig Isten népe vagytok. Isten újat visz véghez, amikor egy népet hív ki, és irgalmát terjeszti ki rájuk. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Péter első levele, 2. rész, 11. vers. Isten gyermekének magasztalni kell az ő nevét. Miképpen? Énekek éneklésével? Ez mind rendben van, de ennél még jobban is kifejthetjük az ő dicséretét, amikor nem követjük a test cselekedeteit. Korábban Péter azt mondta, hogy a test cselekedete az irigység, álnokság, képmutatás és rágalmazás. Dicséretét fejezzük ki a magatartásunkkal, amelyet Isten igéje alakít. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Péter első levele, 2. rész, 12. vers. Tisztességesen éljetek a pogányok között. Láthatod, hogy az igazi keresztény elkülönülés nem valami kegyes álláspont, amit magunkra öltünk, ez nem pusztán a világias dolgoktól való tartózkodás. Ez nagyon is pozitív cselekedet. Magában foglalja a becsületességet és a jó cselekedeteket. Minden hívőnek bármilyen üzletágban be kell mutatnia, hogy Isten dicsőíti a becsületességével. Ez a világ előtti bizonyságtétele. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Segítségedet kérem ahhoz, hogy ebben a világban hadd mutathassam be az igazi krisztusi tulajdonságokat, és ezáltal hadd ismerjenek meg téged az emberek. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Először írok levelet, így bemutatkozom. Egy Tolna megyei kis faluban, Szakályban élek.

0: meg benneteket. 1974-ben születtem Dombóváron. Születésem után pár hónappal meg kellett műteni mindkét fülemet, ebből kifolyólag vagy más egyéb okból hallássérült lettem. Általános iskola után vasúti szakközépiskolába jelentkeztem, majd az 5 év letelte után egy vasútállomáson kaptam munkalehetőséget. Ott egy kolléganő invitált, hogy menjek el, nézzem meg, milyen az ő ima összejöveteljük. Az időpontot rosszul adtam meg, és így egy órával előbb ott voltam. Akkor találkoztam a gyülekezet vezetőjével, és ebben az egy lyukas órában elbeszélgetett velem többek között hitbeli dolgokról, beszélt az igazi hitről. Azóta vagyok hívő. Isten gondviselése így alakította az életemet, hogy ismerjem meg őt. Később belegondoltam, ha nem vagyok hallássérült, akkor saját falum vasútállomásán lettem volna forgalmi szolgálattevő, és elmerültem volna az agykontrollban, a keleti meditációban és más egyéb okkult dolgokban, amik akkor érdekeltek, és egyáltalán nem az Úr felé mutattak. De így megismertem őt, és ez sokkal jobb. Tehát az az egy óra sokat segített, sőt, később ugyanaz a kolléganő adott egy Vetés Aratás című keresztény újságot, abban pedig megtaláltam a Magyar Evangéliumi Rádió adásainak ismertetőjét. Az adások hallgatásával sokat segített épülni az Úr, például a lelkiposta adásokkal is, de más egyébbel is, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. Egy férfi hallgatónk Szakályból.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Május 4-e. Szellemi oxigénhiány. Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. Példabeszédek könyve 14. fejezet, 12. vers. Kétszer is olvashatjuk a példabeszédek könyvében ezt az igeverset. Az előbb említett 14. fejezet 12. versében és a 16. fejezet 25. versében is, hogy a helyes utat illetően nem lehet a magunk döntésére hagyatkozni. Amit az ember helyesnek lát, nyomorúságban és ínségben végződik. A második világháború idején az amerikai haditengerészet vezetősége találó példában mutatta be ezt a tényt a repülőszemélyzetnek. Megkísérelte tudatukba vésni azt, hogyha nagy magasságban repülnek és nem használnak oxigént, akkor már nem bízhatnak saját érzéseikben. Beültettek egy pilótát a kísérleti fülkébe egy asztal mellé, amelyen egy papírlap volt, matematikai feladatokkal. Azután a nagy magasság utánzására oxigént vontak ki a kamrából. Amikor ritkább lett a levegő, jelezték a pilótának, hogy elkezdheti a feladatok megoldását. Előzőleg elmondták neki, hogy addig ez még senkinek nem sikerült. A pilóta gyorsan megoldotta a feladatokat, és bizonyos volt abban, hogy ő lesz az első kivétel. A tételek könnyűnek látszottak, és úgy ítélte, hogy hibátlanul oldotta meg őket. Amikor azonban ismét oxigént vezettek be a kamrába, a pilóta kijött, és a megoldott példákat kijavították. Megdöbbenve látta, hogy a problémák megoldására való képessége veszélyesen lecsökkent, mert agya nem kapott elegendő oxigént. A lecke természetesen arra szolgált, hogy megmutassa a pilótának, hogy nagy magasságban milyen fontos az oxigén pótlása, ami nélkül már nem bízhatnak meg saját ítélő képességükben, és így könnyen lezuhanhatnak. A bűn veszélyesen korlátozta az ember ítélő képességét. Bizonyos afelől, hogy a mennybe vezető út abban áll, ha a legjobbat teszi, ami tőle telik. S ha azt mondják neki, hogy jó cselekedetei által még senki sem üdvözült, akkor bízik abban, hogy ő lesz az első kivétel. Csak hogy ez nem így van. És ha továbbra is megmarad nála ez a szellemi oxigénhiány, akkor bizony elvész. biztonságának és üdvösségének

egyetlen alapja az, hogy Isten igéjében bízzék, s ne a saját ítélő képességében. Ha ezt teszi, akkor megbánja bűneit és elfogadja az Úr Jézus Krisztust urának és üdvözítőjének. Mivel Isten igéje igazság, ezért akik benne bíznak, azok járnak a helyes úton.

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ma egy különleges nap van, hiszen április 22-e 1970 óta a Föld napja. És ennek kapcsán mai beszélgető társam Hegyi László lesz, aki tanárember, mégpedig biológia-kémia szakos tanár, tehát otthon van a témában. Hogy mennyire otthon van a témában, ez majd a beszélgetés során ki fog derülni. László, mit kell róla tudni, mint emberről?
2: Szeretettel köszöntöm a Kontakt Rádió hallgatóit. 1991 óta tanítok, tehát most gyorsan fejszámolás történik, ugye, hogy hányban végeztem. Tehát 81-ben érettségiztem, utána katona voltam, és utána pedig részben teológiát tanultam, részben pedig az ELTE-re jártam. És 91-től tanítottam. Én először egy ferences közösségben kezdtem a szolgálatomat, munkámat, és rögtön Esztergomba kezdtem tanítani, sok kamasz között biológiát akkor, és később aztán kémiát is. Itt a Sashegyen, az Arany János gimnáziumban 2008-tól tanítok, és nagy örömöm az volt, hogy pont úgy történt ez a váltás ebbe a gimnáziumba, hogy a természettudományi osztályokat akkor indították. Tehát fölmentünk a felső szintre, és szinte minden szét volt bombázva, egy hatalmas labort építettek, és aztán később pedig, ez most két éve, másfél-két éve, az öveges programba is egy új labort nyitottak, tehát testközelből tudtuk tapasztalni, figyelni a csodálkozást. Mert hogy szerintem a természettudományok tanításán, meg egyáltalán azt gondolom, hogy az életben, természettudományokhoz is úgy lehet közelebb kerülni, hogy megtanulunk csodálkozni. Ahhoz nem sok minden kell. Tehát kell egy kukac, vagy egy tücsök, kell egy nagyító, és nyugalom. Illetve az, hogy egy picit terelgessük ugye azokatnak a diákoknak a gondolatát, akik belenéznek mondjuk egy mikroszkópba, mit látnak, és utána sokkal lelkesebbek. Tehát itt tanítok, itt most már második osztályom van itt, és biológiát, kémiát 7-től 12-ig, illetve 13-ig tanítok, mert hogy nyelvi osztályok is vannak.
1: Azt mondtad, hogy a természettudomány tanulásához nem kéne más, csak egy rácsodálkozás. Valahol ez, mintha kiveszőben lenne, és most már a média is elég hangos arról, hogy gond van ezen a téren. Miért van gond? Rosszul tanítjuk, rossz a tananyag? Rosszak az iskoláink, vagy a tanáraink nem felkészültek?
2: Hát egyrészt nyilván sokat változott a világ is. Másrészt szerintem alapvetően azért talán a gyerek mégiscsak gyerek. Tehát, hát mit csinál egy pici? Tehát elindul, nem sokára a járás után, és megáll minden tücsöknél, bogárnál. Tehát valahol azért mégiscsak alapvetően a csodálkozásra éhesek vagyunk, felnőttek is valljuk be.
3: Igen, morzsák!
4: Napról napra, dr. Vernon McGee-vel.
5: Miközben ezeket mondta nekik, íme egy zsinagógai előjáró ment hozzá, leborult előtte, és így szólt. A leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog. Máté evangéliuma, 9. fejezet, 18. vers. Lukács elmondja az evangéliumában, hogy amikor ez az előjáró először ment Jézushoz, akkor arra akarta kérni, hogy gyógyítsa meg a lányát, de amíg édesapja várta, hogy beszéljen Jézussal, a szolgák odamentek, és megmondták neki, hogy a leánya már meghalt. Jézus felkelt, és követte őt tanítványaival együtt, és íme egy 12 éve vérfolyásos asszony hátulról hozzáférkőzve megérintette ruhája szegélyét. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy mennyire döbbenetes ez a fejezet. A kislány 12 éves volt, és ez az asszony már 12 év óta szenvedett vérfolyásban. Itt 12 éves világosság aludt ki ennek a gyermeknek az életében, és ennek az asszonynak az életében 12 éves sötétség fejeződött be, és fény váltotta fel a helyét. Itt a fény és a sötétség szembeállítása történik. De ne felejtsük el, hogy ki a világosság ura. Figyeld meg, hogy az előző versben mit tett az asszony. Jézus nem érintette meg őt, mint ahogy tette sok más csoda esetében. Azonban nem a gyógyítás módszere adott neki gyógyulást, hanem az ő hite. Mert ezt mondta magában, ha csak megérinthetem ruháját, meggyógyulok. Amikor Jézus megfordult és meglátta őt, így szólt, bízzál, leányom, hited megtartott téged, és meggyógyult az asszony abban az órában. Lukács evangélista több részletet is megad nekünk erről a csodáról, és elmondja, hogy ténylegesen megérintette Jézust, és meggyógyult. Jézus azután elfordult ettől az asszonytól, és haladt tovább Jairus háza felé. Amikor Jézus bement az előjáróházába, és meglátta a fuvolásokat, meg a zajongó sokasságot, így szólt. Menjetek innen, mert a leányka nem halt meg, csak alszik. Azok pedig kinevették őt. Amikor Jézus megérkezett a házhoz, az emberek már síratták a gyermeket. Ők csak a sötétséget látták. Jézus megmondta nekik, hogy a kislány csak alszik, de kinevették őt. A házban senki sem hitte el, hogy Jézus fel tudja támasztani a halottat, de ő tudta, hogy milyen hatalommal és mit fog tenni. Amikor aztán kiküldték onnan a sokasságot, bement, megfogta a leányka kezét, mire az felébredt. Ez az első halott feltámasztási eset, amivel találkozunk az evangéliumokban. Három nevezetes halott feltámasztási esemény van bennük följegyezve. Így szólt ehhez a kislányhoz. Kisbárányka, kelj föl, én szólok hozzád. Jézus a halottak feltámasztásában mindig ugyanazt a módszert alkalmazta. Személyesen megszólította a halottat. A világosság ura hívta fényre a sötétségben levőket. Ha lelkileg halottak is vagyunk bűneinkben, meghallhatjuk Jézus szelid, kedves szavát, és új életre kelhetünk fel.
4: Részletet hallottak dr. Vernon McGee Biblia üzenete műsorából.
3: A Biblia üzenete meghallgatható www.mera.hu.
6: Továbbá elérhető a ttb.bible oldalon a Hungarian gombra kattintva.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 15. rész. Hatások, amelyek Pál megtérését elősegítették. Apostolok cselekedetei, 9. fejezet, 1-től a 6. versig. Saul pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úr tanítványai ellen elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, akik ezt az utat követik, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve Jeruzsálembe vihesse őket. Útközben azonban, ahogy Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen fénysugározta körül az égből, és földre esve egy hangot hallott, amely ezt mondta neki: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő azt kérdezte: kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják neked, mit kell tenned. Azokból a hatásokból szeretnék néhányat megemlíteni, amelyek szerintem Pál megtérését eredményezték. Talán egy jó hatás lehetett rá tanítójának, Gamálielnek a bölcs tanácsa és higgadt magatartása is, amit az apostolokkal szemben tanúsított. Ugyanis elképzelhető, hogy Saul, mint tagja a Szünhedrionnak, hallhatta Gamálielnek a türelemre intő szavát. Noha akkor nem hatott rá különösebben, de mégsem maradhatott nála nyomtalanul. Azután egy másik hatás lehetett István megkövezésének az esete. Először látta az István orcáját, mint egy angyalnak orcáját, békességtől és szelídségtől sugározni. Azután hallotta az ő bátor, bűnt leleplező és bűnt korholó beszédét, amit éppen a nagy tanács tagjai ellen mondott. Végül hallotta, hogy imádkozik ellenségeiért, amikor a kövek zuhogtak rá. Azonban olyan fanatikus volt, tisztánlátását és gondolkodását annyira fogva tartotta a vakbuzgóság, hogy még ezek láttán sem tört meg a keresztjének elleni gyűlölete. Az apostolok cselekedetei 8. rész 1-3 versében tudósítást kapunk róla, hogyan kegyetlenkedett még ezek után is a keresztjénekkel szemben. Nagyon odaadó munkatársat talált benne az ördög. Nem csoda, ha nem akarta kiengedni a kezéből. Az életfordulatot, a pálfordulatot a damaszkuszi út eseménye eredményezte. Itt már vele történt olyan esemény, amely az egész eddigi életét megváltoztatta. A tapasztalat azt mutatja, hogy mindig döntőbb hatással van az emberre az, ami vele személyesen történik, mint amit a mások életében lát. Azt hamar elfelejtheti, de a saját nagy élményét soha. Lássuk, mi történt a damaszkuszi úton. Amilyen gőggel, magabiztosan, az öldöklés szellemétől fűtve indult Damaszkuszba, olyan összetörten és megalázottan érkezett meg. A váratlan mennyei fény hatása alatt földre esett, illetve összerogyott. Lám, mivé lett az előbb még hatalmas ember, pedig még nem is történt más, mint egy kis mennyből jövő fénysugár vette körül. Mi történt volna vele akkor, ha nem az elhívó Úr Jézussal találkozik, hanem az ítélő bíróval? Egy pillanat alatt meg kellett lássa, hogy van nagyobb erő és nagyobb hatalom is az őt fogva tartó sátáni hatalomnál. Saul nem gondolta, hogy az állott az útjába, akit tulajdonképpen kergetett. Ő azt hitte, hogy a Jézus követőit kergeti. Jó tudni, hogy az Úr Jézus követőivel azonosítja magát. Aki követőit üldözi, az tulajdonképpen magát az Úr Jézust üldözi. Ez a tény Saulnak a damaszkuszi élményéből világosan kitűnik. Saulnak ez volt az első találkozása az Úr Jézussal, de ez a találkozás örökre meghatározta további sorsát. Egy pillanat alatt megadta magát az Úr Jézusnak, és remegve azt kérdezte: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr nem hagyta bizonytalanságban, hanem megadta az utasítást. Utána 3 napos vakság és 3 napos böjtölés következett. Ez a 3 napos vakság és böjtölés elég volt ahhoz, hogy a régi Saul egészen meghalljon, Pál pedig feltámadjon. Csodálatosak az Úr elhívásának módszerei. Nem elpusztította ezt a kegyetlen üldözőt, hanem átalakította, szent lelkével fölkente és a legeredményesebb misszionáriussá tette. Pál lett a pogányok nagy apostola. Az Úr azóta is hívott már el rendkívüli események által embereket a lélekmentés nagy munkájába.
Saul életében is beigazolódott a közismert énekszövege: az Úr csodásan működik, bár útja rejtve van. Tehát szerintem a legnagyobb hatás, ami Pált a megtéréséhez hozzásegítette, az az Úr személyes elhívása volt Pál felé az ő szolgálatára. Amen.

ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Pál második levele a korintusiakhoz, 3. fejezet, 17. vers. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Minden ember szereti a szabadságot, minden ember vágyik szabadnak lenni az elnyomás, szolgaság és a mások uralma alól. A rab is mennyire várja, hogy végre szabad legyen. Érthető is ez, mert Isten az embert szabadságra teremtette. A népek és nemzetek igen sokszor drága árat fizettek szabadságukért. Azonban a sóvárgó szabadság megérte az áldozatot. A felolvasott igevers is szabadságról szól, de másfajta szabadságról, mint amilyenért az emberek vérüket is készek ontani. Ezért a szabadságért, melyet lelki szabadságnak nevezünk, az Úr Jézus ontotta a vérét. Péter apostol így fejezi ki ezt az igazságot. Mert nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. 1 Péter 1.18-19. Boldog ember az, akinek része van ebben a szabadságban is. 3 kérdés alapján szeretnék szólani a felolvasott igeversről. Először is lássuk, kikben vehet lakozást az Úrnak lelke. Azokban, akik ezért imádkoznak, akik ezt kérik Istentől. Az Úr Jézus mondja, ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Lukács 11.13. Ezért az ajándékért imádkoztak pünkösd előtt az Úr Jézus tanítványai is a felházban, és meg is kapták. Továbbá azokban vehet lakozást az Úrnak lelke, akik újjászülettek víztől és Szentlélektől, vagyis akik megtértek. A megtérés jelenti életünk teljes átadását az Úr Jézusnak. Az ilyenek örömmel tesznek vallást életük megújulásáról, akár csak Pál. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Galata 2.20. Milyen csodálatos életfordulat ez! Lám, ezt teszi az Úrnak lelke az elromlott emberi élettel. Azonban megosztott szívben nem vehet lakozást az Úrnak lelke. A bűn szomorítja őt. Viszont a Jézus vére által megtisztított szívet betölti, és Isten templomává formálja. Nincs annál nagyobb kiváltság, mint az Úr templomának lenni. Most lássuk, milyen szabadság van ott, ahol az Úrnak lelke van. Bűnöktől, megkötözöttségektől, szenvedélyektől és minden rossz szokástól való szabadság. Aztán a törvényeskedés szellemétől való szabadság. Nagy rabság volt ez Pál idejében is német gyülekezetben. Sokan abban a téves hitben éltek, hogy a mózesi törvények cselekedetei nélkül nem üdvözülhetnek. Ezért mondja Pál többek között a Galácia belieknek, Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert megvan írva, átkozott mindenki, aki fán függ. Galata 3.13. Ahol az Úrnak lelke felszabadítja az embert a bűnök kötelékéből, ott megszűnik a haláltól és az ítélettől való félelem is. Micsoda kimondhatatlan nagy nyereség ez, hiszen a halálfélelem ott uralkodik majdnem minden ember életében. De Pál életében nem uralkodott, mert így kiált fel a Filippi beliekhez írott levélben. Nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Filippi 1.21. Azután, ahol az Úrnak lelke van, ott az Úrnak önként szolgáló, boldog szabadság uralkodik. Tehát nem valami korlátlan bűnre való felszabadultságot, illetve nem szabadosságot értünk a lelki szabadság alatt, hanem bűntől való szabadságot. Szabadságot az Úrnak való szolgálatra. A hívő ember tudja a legjobban. A bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. Róma 6.23. Végül lássuk, mit eredményez az Úr lelkének bennünk lakozása. Lelki világosságot. Ez igen nagy áldás. Azután győzelmes életet. Nem győzetek le, nap mint nap a gonosz indulatoktól, hanem az Úr lelke által megöldöklöm azokat. Eredményezi az Úr lelkének bennünk lakozása az örök életet is. Pállal együtt örömmel kiáltjuk, halál, hol a te fullánkod, pokol,
hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. 1 Korintus 15:55-57. Kedves hallgatóim, higgyétek el, és fogadjátok el az ige igaz kijelentését. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Vágyakozzatok erre a szabadságra, és ha megnyertétek, őrizzétek meg. Kedves hallgatóm, ha te is vágyol ilyen igazi lelki szabadságra, mondd most velem a következő imádságot. Mennyei édesatyám, arra kérlek az Úr Jézus nevében, hogy szűj újjá engem is élő reménységre és bűntől szabad, örömteljes életre, drága lelked által, hogy ne legyen felettem hatalma a bűnnek, mely megkötözi és tönkreteszi életemet, hanem hadd uralkodjon bennem és felettem a te lelked, aki által én is így kiálthatok feléd, Abbá, atyám, vágyom erre a szabadságra, add meg ezt ingyen kegyelmedből az Úr Jézus által. Amen.

Isten igazságot tesz a földön. 58. Zsoltár. A karmesternek. A ne veszíts elkezdetű ének dallamára. Dávid bizonságtétele. Valóban igazat beszéltek, ti hatalmasok, és pártatlanul ítélkeztek az emberek fölött. Hiszen álnokságon jár az eszetek. Arra törekedtek, hogy az országban erőszakkal érvényesüljetek. Pártütők a bűnösök már, amikor a világra jönnek. Tévelygők a hazugok, amint megszületnek. Mérgük olyan, mint a kígyó méreg, olyanok, mint a süket vipera, amelynek oly tompa a füle, hogy nem hallja a kígyó bűvölőt, a varázslásban jártas igézőt. Istenem, törd össze szájukban a fogakat. Zúzd össze, Uram, az oroszlánok állkapcsát. Tűnjenek el, mint a szétfolyó víz. Ha lőni akarnak, nyilaik legyenek tompák. Járjanak úgy, mint a csiga, amely széllyel málik, vagy mint az elvetélt magzat, amely nem látott napvilágot. Mielőtt tüskenőne cserjéteken, ragadja el a forgószél, akár élő, akár elszáradt. Örül az igaz, ha látja a megtorlást. Lába a bűnösök vérében fürdik. Az emberek pedig ezt mondják. Mégis van az igaznak jutalma. Mégis van Isten, aki igazságot tesz a földön.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter apostol ezt írja. Ti magatok is épüljetek fel szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ebben a levélben egy másik kép az, hogy mi szent papság vagyunk. Minden hívő élő kő. Minden hívő pap. Mi szent papság vagyunk, és később Péter ezt királyi papságnak nevezi. Mint papok, lelki áldozatokat ajánlunk fel Istennek, amelyek kedvesek Jézus Krisztus által. Ez a lelki áldozat az Isten dicsőítése. Az Úrnak tett anyagi felajánlásunk ilyen lelki áldozat. Nem tudom, miért gondolják az emberek, hogy a pénz nem lehet lelki áldozat. Mind attól függ, hogy miként használjuk a pénzt. Aztán felajánlhatjuk Istennek önmagunkat is. Ez lelki áldozat. Ezért áll ez az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Péter első levele, második rész, 6. vers. Ez idézet Ézsaiás könyve 28. részének 16. verséből. Ezért így szól az én Uram, az Úr. A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el. Ez a kő Krisztus szimbolizálja. A Szentírás ezt a tényt nagyon világossá teszi. Néktek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett. Péter első levele, 2. rész, 7. vers. Néktek, a hívőknek drága kincs. Jobb fordítás lenne ez. Ezért nektek, akik hisztek, ez az igazi érték. A hívőknek Krisztus az igazi kincs. Azt hiszem, ez annyira érdekes, mert Simon Péter, a nagy robosztus halászember, a drága szót használja. Úgy gondolunk erre, mint ami a nők szókincséből való, de amikor Péter beszél Krisztusról, vagy az ő véréről, akkor a drága szót használja. A hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Péter első levele, 2. rész, 8. vers. Ez nagyon fontos fejezete a Szentírásnak. Emlékszel rá, hogy ez a 118. Zsoltár 22. verséből való idézet. Van egy hagyomány, amely visszavisz minket Jeruzsálembe, Salamon temploma építésének idejébe. Királyok első könyve 6. részének 7. versében ezt olvassuk a templomépítésről. Minthogy a templom építésekor már készen kifaragott kövekből építettek, sem kalapácsnak, sem vésőnek, sem egyéb vasszerszámnak a zaja nem hallatszott a templom építésekor. A köveket pontos méretűre vágták a kőbányában, és amikor elérték az építési területet, nem hallatszott kalapácsütés zaja, csak oda tették a köveket a helyükre. A hagyomány szerint az építkezés elkezdésekor egy hatalmas, gyönyörűnek látszó kő került ki a kőbányából, de az építők nem tudták sehova sem illeszteni. Ezért félretolták az egyik oldalra. Mivel útban volt, később lehengerítették egy gödörbe, hogy helyet találjanak a többi kőnek, amelyeket kaptak, miközben arról az útban levő kőről elfeledkeztek. Végül, amikor minden követ a helyére illesztettek, üzentek a kőbányába, küldjétek föl a sarokkövet. Az épület már kész volt, csak a sarokkő hiányzott. Visszaüzenték. A sarokkövet elküldtük nektek a kezdet kezdetén. Aztán visszaemlékeztek. Azt a követ löktük le a dombról. Tehát nagy erőfeszítéssel felgörgették a követ a domb tetejére, és rájöttek, hogy pontosan beillett az üres helyre. Ha igaza van a hagyománynak, akkor bizonyára megfejti az előttünk levő verseket. Az a kő, amit az építők megvetettek, sarokkővé lett. A kő természetesen az Úr Jézus Krisztus képe. Amikor eljött a világba, elutasította a saját népe. Saját világába jött, és az övé nem fogadták be őt. Nem csak akkor utasították vissza, hanem ma is egy Krisztust elutasító világban élünk. Amikor ezeket mondom, ünnepi időszakban vagyunk. Nem ismerem lakóhelyedet, de az én városomban nagy ünnep ez a mostani. Jézus Krisztust azonban elutasítják. A világon a legnagyobb képmutatás az, hogy azt utasítják el, akinek a születésnapját ünneplik. Az Úr Jézus Krisztus neked vagy sarokkő, vagy a botránkozás sziklája. Ez elvisz minket a Szentírásnak egy nagyon szép fejezetéhez, amely elmondja, hogy a keresztény élet hasonló a Krisztusban nyert helyzethez. Amíg ebben az életben élünk, nem tapasztaljuk a normális keresztény életet. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Péter első levele, 2. rész, 9. vers. Ez az igevers számos csodálatos dolgot elmond felőlünk. Választott nemzetség, királyi papság és szent nép vagyunk, az ő saját népe, nem pedig különös nép. Isten népének nem különlegességnek kell lennie. Úgy tűnik egyesek szerint, ezt jelenti a különleges szó. Sokkal jobb fordítás az, hogy az ő saját népe.

Választott nemzetség vagyunk, vagyis kiválasztott nép. Az Ószövetségben Isten Izraelt választotta népévé, és a Szentírásban két választott népcsoport van. Izrael népe a választott nemzetség, és az egyház, amely szintén választott nemzetség és választott nép. Most ne feledjük, hogy Péter a saját népének, a diaszpórának, a zsidó keresztényeknek ír, akik szétszóródtak a római birodalomban, sőt még azon túl is. Valójában ezt mondja, jól lehet éppen most nem úgy néztek ki, mint választott nemzetség, kiválasztott nép. Mivel Krisztushoz jöttetek, kiválasztott nemzetség, választott nép vagytok, akár csak Izrael fiai, akik választottak voltak. Az ország kulcsait az egyház kapta, és ma hirdetnünk kell az evangéliumot, mert az egyház a választott eszköz erre. Ezt a tisztességet a hívők kapták, mintha Isten az övéinek egy csodálatos jelvényt nyomtatott volna, amire ez van írva. Választott nép, választott nemzetség vagytok. Sok hiába való próbálkozás történik korunkban azért, hogy Izrael elveszett 10 törzsét azonosítsák e föld bizonyos népeivel. Azt mondják, hogy ezek a cigányok, a mormonok, az adventisták, vagy a brit izraeliek csoportja, aminek valószínűleg a leghangosabbak a szószólói. Ha bizonyíthatnák, hogy Angliát és Amerikát Izrael elveszett 10 törzse telepítette be, akkor mit bizonyítanának? Isten ideiglenesen félretette Izrael népét, és ma Isten valami újat cselekszik. Kihív egy választott népet, egy választott nemzetséget minden népből, nemzetségből és nyelvből, zsidókat és pogányokat, akik új kapcsolatba lépnek Istennel az egyházban. Jól lehet, mi már Krisztushoz jöttünk, Isten azt mondja, hogy ő választott minket. Ezt nagyon szeretem. Ez emlékeztet két kis utcagyerek történetére, akik a New York-i gettóból mentek az egyik híres üzletházba, és a kirakatban levő árucikkeket nézegették. Azokat nézték, amiket sohasem szerezhettek meg maguknak, de mégis játszottak ezzel a gondolattal. Az egyik ezt mondta, én ezt választom. A másik így szólt, én amazt választom. A fiú így szólt, én választom a labdát. A lány ezt mondta, én választom a kisbabát. Mi olyanok vagyunk, mint ezek a szegény kis utcagyerekek ebben a világban, de amikor ezt mondjuk, Jézust választottam, rájövünk, hogy ő már előbb kiválasztott minket. Milyen csodálatos ez a gondolat. Az Úr Jézus ezt mondta saját apostolainak. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki. János evangéliuma 15. rész 16. vers. Csodálatos ennek tudata. Nem akarok tiszteletlenné válni, amikor kimondom, hogy mivel ő választott ki engem, ő felel értem. A felelősség az övé, mert hozzátartozom. Mennyire örvendeztet az a gondolat, hogy ő választott minket. Királyi papság vagyunk. Az Ószövetségben Isten mindenek előtt Izrael egész népét kiválasztotta, hogy a nép minden tagja papjává legyen. Azt hiszem, hogy a milleniumban Izrael egész népe gyakorolja a papságot ezen a földön. Azonban vétkeztek, és Isten egy törzset választott ki abból a népből. A papok abból a törzsből származtak. Ma nincs olyan papság a földön, amit Isten elismer, csak egyetlen. Ma mindazok, akik az Úr Jézus Krisztusban hisznek, papok. Izraelnek volt papsága. Ma az egyház a papság. Amikor még lelkipásztor voltam, prédikációt mondtam ilyen címmel. Ti katolikus papok vagytok. A katolikus szó azt jelenti természetesen, hogy általános. Ebben az értelemben minden hívő katolikus pap, és mindenkinek van bejárása Istenhez. Mivel Krisztushoz tartozunk,
oda járulhatunk jelenlétébe, a szentek szentjébe. Simon Péter azt mondja e helyen, hogy mint hívők, királyi papság tagjai vagyunk. Mi a király gyermekei vagyunk. E levélben egy kicsit később azt fogjuk olvasni, hogy Isten szeme az igazakon van, és ő meghallja imádságaikat. Milyen jó ez a tudat! Szent nemzet vagyunk. Izrael népe sohasem vált szenté, és ugyanezt lehet elmondani az egyházról is. Izrael látványosan kudarcot vallott. Az egyház döbbenetesen kudarcot vall. Mégis szentek vagyunk vele való kapcsolatunkban, mert Krisztus a mi igazságunk. Ha odaállhatsz Isten elé, az nem miattad van. Az Krisztus által történik. Nem gondolhatok csodálatosabb értékre, mint arra, hogy ma előtte tökéletesen állhatok meg. Milyen öröm, hogy szent nép tagjai vagyunk, amely új ezen a világon. Isten tulajdonba vett népe. Mi Istenhez tartozunk. Ezért ezen a világon nem csak egy új nép, hanem hozzá tartozó nép is jelen van. Nem tudom, hogy egyes keresztjének miért félnek ettől a gondolattól. Ez nem azt jelenti, hogy mi különcök vagyunk magatartásunkban, és furcsán viselkedünk, hanem azt, hogy hozzá tartozunk. Mi az ő saját népe vagyunk. Ezt ahhoz a fiúhoz hasonlíthatjuk, aki kimegy és munkát vállal, pénzt keres életében először. Addig az édesapja tartotta el, de most már a megkeresett pénz az övé. Krisztus munkája, megváltási műve megkívánta vérének kiontását, ahogy ebben a levélben látjuk, és most már az ő népe vagyunk.

0: Az Úr Jézus ezt mondta főpapi imájában. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket. János evangéliuma 17. rész 6. vers. Jézus ezt is mondta. Akit nekem ad az atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. János evangéliuma 6. rész 37. vers. Milyen csodálatos, hogy az atya minket Krisztusnak adott, Isten a sajátjának nevez minket. Ma téged is sajátjának nevez, nem számít ki vagy, melyik fajhoz tartozol. Jézus Krisztus a saját tulajdonának nevez. Azt akarja, hogy csatlakozza kiválasztott nemzethez és a királyi papsághoz. Nem arra hív el, hogy bizonyos egyenruhákat viselj, és idézd a szertartásokat, hanem hogy csatlakozz ahhoz a papsághoz, amelynek bejárása van Istenhez. Azt kéri tőled, hogy tartozz egy új nemzetséghez. Ezen nem Németországot, nem Angliát, nem Japánt, de még csak nem is az Egyesült Államokat érti. Arra kér, hogy csatlakozz a hívőknek ahhoz a nagy családjához, amely minden népből való. Boldog nép az, amelynek így megy a sora. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. 144. Zsoltár, 15. vers. Mi pedig a te néped, legelődnek nyája, örökké magasztalunk téged. 79. Zsoltár, 13. vers. Ézsaiás próféta által Isten így szól. Népe vétke miatt éri a büntetés. Ézsaiás könyve 53. rész 8. vers. Az új szövetségben pedig ez van. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által, a kapun kívül szenvedett. 13. Zsoltár 12. vers. Ó, milyen csodálatos helyzetünk van Krisztusban! Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Péter első levele, 2. rész, 10. vers. Akik egykor nem az ő népe voltatok. Nem tartoztunk Istenhez, hanem távol voltunk tőle. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Van egy ajándék, amit nem akarsz elszalasztani, és a dobozra ez a név van írva, hogy irgalom. Ez egy nagy ajándékdoboz, mert Isten gazdag kegyelemben. Ha szükséged van rá ma, oda mehetsz hozzá ezért az ajándékért. Ne felejtsd el, hogy Péter különösen a diaszpórának, az idegen országokban szétszórt zsidó megtérteknek ír, akik egykor nem az ő népe voltatok. Elutasították Krisztust, mint mesiásukat, és Isten is elvetette őket. Most pedig Isten népe vagytok. Isten újat visz véghez, amikor egy népet hív ki, és irgalmát terjeszti ki rájuk. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Péter első levele, 2. rész, 11. vers. Isten gyermekének magasztalni kell az ő nevét. Miképpen? Énekek éneklésével? Ez mind rendben van, de ennél még jobban is kifejthetjük az ő dicséretét, amikor nem követjük a test cselekedeteit. Korábban Péter azt mondta, hogy a test cselekedete az irigység, álnokság, képmutatás és rágalmazás. Dicséretét fejezzük ki a magatartásunkkal, amelyet Isten igéje alakít. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Péter első levele, 2. rész, 12. vers. Tisztességesen éljetek a pogányok között. Láthatod, hogy az igazi keresztény elkülönülés nem valami kegyes álláspont, amit magunkra öltünk, ez nem pusztán a világias dolgoktól való tartózkodás. Ez nagyon is pozitív cselekedet. Magában foglalja a becsületességet és a jó cselekedeteket. Minden hívőnek bármilyen üzletágban be kell mutatnia, hogy Isten dicsőíti a becsületességével. Ez a világ előtti bizonyságtétele. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Segítségedet kérem ahhoz, hogy ebben a világban hadd mutathassam be az igazi krisztusi tulajdonságokat, és ezáltal hadd ismerjenek meg téged az emberek. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Először írok levelet, így bemutatkozom. Egy Tolna megyei kis faluban, Szakályban élek. Egy régebbi lelkiposta adásban hallottam olyanról, hogy egy adás pont olyankor hangzott el, amikor egy hallgatónak a legnagyobb szüksége volt rá, vagy egy másik embernek az Úr úgy alakította az életét, hogy az ő hozzá vezessen, bár nem biztos, hogy a legjobban, legsimábban indult. Leírom most az én történetemet is, ami hasonló ehhez. Szintén az egyik adásban bíztattátok a hallgatókat, hogy a leveleket tegező hangnemben is lehet írni, én is így írom, remélem nem sértelek meg benneteket. 1974-ben születtem Dombóváron. Születésem után pár hónappal meg kellett műteni mindkét fülemet, ebből kifolyólag vagy más egyéb okból hallássérült lettem. Általános iskola után vasúti szakközépiskolába jelentkeztem, majd az 5 év letelte után egy vasútállomáson kaptam munkalehetőséget. Ott egy kolléganő invitált, hogy menjek el, nézzem meg, milyen az ő ima összejöveteljük. Az időpontot rosszul adtam meg, és így egy órával előbb ott voltam. Akkor találkoztam a gyülekezet vezetőjével, és ebben az egy lyukas órában elbeszélgetett velem többek között hitbeli dolgokról, beszélt az igazi hitről. Azóta vagyok hívő. Isten gondviselése így alakította az életemet, hogy ismerjem meg őt. Később belegondoltam, ha nem vagyok hallássérült, akkor saját falum vasútállomásán lettem volna forgalmi szolgálattevő, és elmerültem volna az agykontrollban, a keleti meditációban és más egyéb okkult dolgokban, amik akkor érdekeltek, és egyáltalán nem az Úr felé mutattak. De így megismertem őt, és ez sokkal jobb. Tehát az az egy óra sokat segített, sőt, később ugyanaz a kolléganő adott egy Vetés Aratás című keresztény újságot, abban pedig megtaláltam a Magyar Evangéliumi Rádió adásainak ismertetőjét. Az adások hallgatásával sokat segített épülni az Úr, például a lelkiposta adásokkal is, de más egyébbel is, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. Egy férfi hallgatónk Szakályból.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Május 4-e. Szellemi oxigénhiány. Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. Példabeszédek könyve 14. fejezet 12. vers. Kétszer is olvashatjuk a példabeszédek könyvében ezt az igeverset. Az előbb említett 14. fejezet 12. versében és a 16. fejezet 25. versében is, hogy a helyes utat illetően nem lehet a magunk döntésére hagyatkozni. Amit az ember helyesnek lát, nyomorúságban és ínségben végződik. A második világháború idején az amerikai haditengerészet vezetősége találó példában mutatta be ezt a tényt a repülő személyzetnek. Megkísérelte tudatukba vésni azt, hogyha nagy magasságban repülnek és nem használnak oxigént, akkor már nem bízhatnak saját érzéseikben. Beültettek egy pilótát a kísérleti fülkébe egy asztal mellé, amelyen egy papírlap volt, matematikai feladatokkal. Azután a nagy magasság utánzására oxigént vontak ki a kamrából. Amikor ritkább lett a levegő, jelezték a pilótának, hogy elkezdheti a feladatok megoldását. Előzőleg elmondták neki, hogy addig ez még senkinek nem sikerült. A pilóta gyorsan megoldotta a feladatokat, és bizonyos volt abban, hogy ő lesz az első kivétel. A tételek könnyűnek látszottak, és úgy ítélte, hogy hibátlanul oldotta meg őket. Amikor azonban ismét oxigént vezettek be a kamrába, a pilóta kijött, és a megoldott példákat kijavították. Megdöbbenve látta, hogy a problémák megoldására való képessége veszélyesen lecsökkent, mert agya nem kapott elegendő oxigént. A lecke természetesen arra szolgált, hogy megmutassa a pilótának, hogy nagy magasságban milyen fontos az oxigén pótlása, ami nélkül már nem bízhatnak meg saját ítélő képességükben, és így könnyen lezuhanhatnak. A bűn veszélyesen korlátozta az ember ítélő képességét. Bizonyos afelől, hogy a mennybe vezető út abban áll, ha a legjobbat teszi, ami tőle telik. S ha azt mondják neki, hogy jó cselekedetei által még senki sem üdvözült, akkor bízik abban, hogy ő lesz az első kivétel. Csak hogy ez nem így van.

0: Kerekkuckó.
1: Heidi úrig nyomok az ezüstös nyírfák völgyében. Metti győzni akar, első rész. Nem maradhattak sokáig Appleby kisasszonynál, mert 7 órára otthon kellett lenniük. Holnap délután megint eljöhettek, mondta búcsúzó Appleby kisasszony. Akkor elárulok nektek egy régi indián titkot. Egy igazit? Kérdezte Sara. Appleby kisasszony bólintott. Egy igazit? Egy olyat, amit meg is mutatok majd nektek. Ez a bejelentés még Josh-t és Mattit is kíváncsivá tette. Elhatározták, hogy a következő délutánon is megjelennek Appleby kisasszonynál. Brownie vacsorára a verandán terített, és vacsora után Brown úr felolvasott nekik egy érdekes történetet egy alaszkai trapperről. Otthon is most vacsoráztak, töprengett Sara, és a fehérre festett kis westoni faházra gondolt. Anya biztosan most szedi le az asztalt. Apa a lovakat eteti meg, és azután játszanak még Debbie-vel és Katie-vel, mert holnap vasárnap van. Csodaszép a vakáció itt Brownéknál, de csodaszép lenne újra hazamenni is. Szerinted mit értette Appleby kisasszony az ezüstös nyírfák völgyén? Matti este az ágyában megpróbálta megfejteni a rejtét. Hát azokat a nyírfákat, amik a kis pataknál vannak, válaszolt Josh. Ott, ahol a sátort felállítottuk. Mert ha fent az erdő szélén állunk, olyan, mintha a völgyben a nyírfák ezüstből lennének. Lehet, mondta Matti, és ásított. Vajon tényleg éltek ott apacsok és navahók? Nagyon kíváncsi vagyok, mit fog nekünk holnap mutatni. Másnap reggel először is az volt a program, hogy segítettek otthon. Louisát és Sarát elküldték a vegyesboltba, hogy vásároljanak be. Matti és Josh vödörszem cipelték a vizet a kútról, mert Brownie alaposan letakarította a verandát. Utána még a kerti fészert kellett kitakarítaniuk, de szerencsére Sara és Louisa is visszaértek, és négyen gyorsan végeztek. Evés után Brown úr az autóját kezdte lemosni. A dolgok normális menete az volt, hogy Matti segített neki. Ma viszont szerettek volna Josh-sal együtt, amilyen gyorsan csak lehet, Dickinson úrhoz menni, hogy még lovagol.

találhassanak egyet. Mielőtt délután Appleby kisasszony és az indián titka lesz a program. Te apa? Matty megáll az udvaron a Ford mellett. Édesapja felegyenesedett. Mi az? Kérdezte. Ma délután Josh meg én el akarunk menni Appleby kisasszonyhoz. Mesélni akar nekünk valamit az indiánokról. De mi még lovagolni szeretnénk, és ezért legközelebb biztosan segítek. Brown a fiára nézett. Tulajdonképpen azt akarod kérdezni, hogy most azonnal elmehettek a Dickinson úrhoz? Igazam van? Kérdezte. Matty bólintott. Brown úr a kocsinak támaszkodott, és keresztbe tette a karját. Egy lóerő láthatóan érdekesebb, mint 20. Mondta. Matty bólintott. Ez azért van így, mert az egy él. Válaszolta. Hát akkor, talán ma tényleg a segítséged nélkül mosom meg az autót. Matty ragyogott. Köszönöm, papa, mondta. Aztán elhúzta a csíkot Josh-sal együtt. Estére megjövünk. Brown úr utánuk nézett, és elnevette magát. Aztán fütyörészve folytatta a munkát. Te, Josh, én már azt is tudom, mi lesz az első díj az indián ünnepen. Mesélte Matty, amikor az országúton mentek. A vegyesboltos néni ma megmondta Luizának. Mi lesz? Josh kíváncsian nézett a barátjára. Matty megállt. Egy kutyakölyök. Mondta. Smith úrnak, aki a vasútállomáson az őrbódéban van, van egy szukája, és annak pár hete kölykei születtek. Már elég nagyok, hogy elválasszák őket az anyjuktól. Heten vannak, kicsik, feketék, nagyon göndör a szőrük. Smith úr egyszer megmutatta őket nekem. A győztes választhat magának egyet közülük. Volt valami Matty hangjában, amire Josh felfigyelt. Olyan vágyakozóan csengett, mintha borzasztóan szeretné egy kis kutyát. De volt benne még valami más is. Matty mindenképpen győzni akart. Borzasztóan szeretnél egy olyan kutyakölyköt, ugye? Kérdezte Josh, amikor tovább indultak. Matty bólogatott. Igen, mondta. Ha már nincs lovunk. Remélem megengedi a papa, és valahogy részt kell vennem a lovaglási versenyben is, különben sose kapom meg az első díjat. Öreg Jimet és Dickinson urat az istálóban találták. Sziasztok, kaubolyok! Üdvözölte őket öreg Jim. Éppen jókor jöttök, hogy megtisztítsátok a kedvenceitek patáját. Van hozzá kedvetek? A fiúk bólintottak. Hát persze, mondta Matty, és azonnal eltűnt Jack boxában. A fekete már hozzászokott, megengedte, hogy Matty megsimogassa, és bársonyosan puha szájával elvette a kezéből a répadarabokat. Azután kivezette az udvarra, és Josh is követte őket a kötőféken vezetett springlight-tal. Lovagolhatunk még egy kicsit? Kérdezte Matty, amikor a patakaparót visszavitték a nyeregkamrába. Dickinson úr bólintott. Felőlem igen, válaszolta. Ma még nem mozogtak a lovak. Felnyergelték a lovakat az udvaron. Amikor Matty felszállt, a szél becsapta az istáló ajtaját. Jack összerándult és idegesen ficánkolni kezdett. Matty nehezen tudott nyeregbe szállni. Öreg Jim éppen mellette állt, megfogta a kantárt, és nyugtatóan megveregette a lónyakát. Jól van, fiú, ez csak az ajtó volt. Még mindig ilyen ijedős vagy. Matty már most a helyén ült, és kezébe vette a gyeplőt. Gyere, Jack! Josh és Springlight már úton vannak. Lépésben lovagolt ki az udvarból, és a karámban ügetni kezdett. Jack türelmetlen volt, azonnal vágtatni szeretett volna, de Matty visszafogta. Ám alig érték utol Josh-t, és lovagoltak egymás mellett. Jack megint előre tört. Na jó, engedett Matty. Akkor vágta! Rajta, Josh, ki ér először ahhoz a hátsó facsoporthoz? Egymás mellett vágtattak a réten át. A nap sütött, és a levegő meleg volt. Hurrá! Kiáltott Josh, felemelkedett a nyeregben, és úgy csinált, mintha lasszót lengetne. Aztán egyszerre csak a ló egyik oldalán lógott, mintha ellenséges indiánok nyilaitól kellene védenie magát. Jack rémülten tört ki balra, de Matty gyorsan visszanyerte a kontrollt felette. Öreg Jim, aki a kerítéshez támaszkodva nézte őket, megcsóválta a fejét.
Remélem, nem esik le, Josh, mondta Dickinson úr, és mellé állt. Ne aggódj, nem esik ő le olyan könnyen, brummogta öreg Jim. Csak olykor butaságokon jár az agya, és az ilyesmit már az apja fejéből se tudtam kiverni. De aztán hirtelen kiegyenesedett. Josh megint szabályosan ült a nyerekben, és a két ló a facsoport felé vágtatott. Ekkor Jack nekilendült, centiméterről centiméterre előbbre tört. A vágtában az ugrásai egyre nagyobbak és nagyobbak lettek. Oda néz, hihetetlen milyen gyors ez a ló. Springlight egyáltalán nem tud már lépést tartani vele. Dickinson úr is izgatottan figyelte a vágtát. Most Jack elérte a facsoportot, és Matty magas remelte az egyik karját. Győzelem! Örvendezett és lépésre váltott. Öregem, mondta Josh, nektek aztán van tempótok. Gratulálok, Matty. Egymás mellett lépésben lovagoltak vissza. Nagyon jó volt, Matty, dicsérte meg öreg Jim, amikor közelebb jöttek. Ha akartok, tehettek még egy pár kört, de most legyetek szívesek nem vágtában, és főleg nem westernben illő mutatványokkal. Megértetted, Josh? Josh sóhajtott, aztán bólintott. Rendben. Ígérte meg.

0: Kedves hallgatóink, reméljük, hogy ma is tanulni fogunk, hiszen Hiczés István lelki pásztor folytatja a zsidókhoz írt levél magyarázatát. Hallgassuk figyelmesen.
1: Minden rádióhallgatót köszöntök. Az elmúlt alkalommal befejeztük a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, amelyek tulajdonképpen rögtön arra utalt, hogy nélkülünk nem jutott el a teljességre senki. Mire gondol itt a Szentíró? Arra, hogy hiszen most az egyházban, a Krisztus testben jutottunk el arra a csúcspontra, amit az Ószövetség mintegy megalapozott, és eljött az a kor, a megígért messiás megérkezett. És aztán a 12. fejezetben éppen erre fordítja az olvasók figyelmét a Szentíró, hogy most ne az Ószövetség bizonságtevői legyenek a központban, bár a bizonságtevőknek ugye egy fellege vesz körül bennünket, így kezdi az első verset, ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Tehát a bizonyságtevők fellege valóban körülvette a zsidókat, különösen ismert ők, sokkal jobban ismerték az Ószövetség hithőseit, mint mondjuk a pogányokból lett keresztények, akik ekkor ismergették meg igazán az Ószövetség igény keresztül mindezeket, és ezért figyelmezteti őket, hogy hát ha a bizonságtevőknek ekkora fellege vesz körül bennünket, akkor ne csüggedjetek el. Hát volt okuk. Tessenek elgondolni azt a sok veszekedést és cirkuszt, azt a vallás és politikai nyomást, ami rá nehezedett az akkori zsidókból lett keresztényekre. A családban meghasonultak apa és fia, mert aki keresztényé lett, azt kitagadták, azt üldözték, azt bántották, vagy éppen megpróbálták visszaédesgetni, a rabbik megkeményedtek, és harcot indítottak a keresztények ellen, és kialakultak a frontok, és ez igen sok családban keserűséget, feszültséget és szomorúságot okozott. És ez az elkeseredés, ez a feszültség nagyon sok embert depresszióba, vagy legalábbis csüggetek lelki állapotba taszított, és erre figyelmezteti őket a Szentíró, hogy ebben nem maradjanak meg, hanem nézzenek fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Nagyon csodálatos kifejezés ez, hogy Jézus Krisztus szerezte a hitet. Hát bizony, ő az, aki szerzi, és aki bennünk is beteljesíti, mert ő nem csak önmagába teljesítette be a hitet az atya iránt valami egészen elképesztő bizalmával, hanem bennem is ezt teszi, és csak így juthatunk győzelmes hitre, ha a Krisztus lelke minket is győzelemre segít úgy, hogy felnézünk Jézusra. És valóban ő mindenek felett való, és fel kell néznünk őre, látva, hogy milyen szenvedést hordozott el, és milyen megaláztatást, mint Isten jött ebbe a világba, és az ember, a teremtmény meggyalázta, és végül keresztre feszítette, és ő mindezt elhordozta értünk, végtelen szeretetével és türelmével, és erre biztat bennünket, hogy gondoljunk rá, aki ilyen ellene irányuló támadásokat szenvedett el a bűnösöktől. Ez a támadás, ez az ellenkezés Júdás apostol a levelébe utal Kórachra, aki Mózes idejében ugyanígy fellázadt. És mondhatnánk, hogy az embernek, de a zsidóságnak is, hogy így mondjam, volt gyakorlata a lázadásban. Tehát mi nekünk van gyakorlatunk az Isten elleni lázadásban, és ez nagyon megszégyenítő. Ezért nézzünk fel a mi Urunkra, Jézus Krisztusra, hát ne felejtsük el, hogy Isten volt. És eltűrte, hogy arcul verjék mindenféle szennyes pribékek. Eltűrte, hogy leköpjék, eltűrte, hogy keresztre feszítsék. És ez nem tud bennünket megerősíteni. Én mindig, amikor támadások értek a lelkészi szolgálatomban, és a legkisebb önsajnálat fellépett a szívembe, azonnal arra gondoltam, hogy merek én még csak egy panasz szót is ejteni, hát az én uram mit szenvedett? Hát amit én kaptam, ez semmi. Tehát ilyen értelemben kell felnézni rá, gyakorlati módon, hogy az, ha megsértenek, ha bántanak, ne add vissza. Ne gondolj bosszúra, ne gondolj háborúra, hanem hordozd el, mert ez vezet a győzelemre, mert a szeretet megtöri a csontot. És nem kardot kell rántanunk, hanem felnézni, hogy Uram, te hogy is győzted le a bűnt, és győzz le bennem is. És ha felnézek az én Uramra, hogy Úr Jézus, te vagy az Úr, mert azért nézek fel rá, hogy győzz le az én természetemet, az én indulatomat, hogy én is azzal az alázattal tudjak viseltetni és elhordozni, amit rám mértél. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen vérig. Itt meg akar egy kicsit állítani bennünket, hogy ahogy az előbb is mondta, minden terhet, meg a megkörnyékező bűnt vessük le, álljunk ellen. És azt mondja, még a vérig nem álltatok ellen. Itt a mártíromságra gondol, hogy egészen vérig megmaradni a Krisztus mellett. Nagyon megragadott engem, és többször idézem ezt, hogy Jó Sándor egyik igehirdetésében azt mondta, hogy úgy látom, hogy nem méltatott engem arra az én Uram, hogy az életemet odaadjam érte. Értitek? Ez jelenti vérig, egészen vérig, hogy semmi akadálya ne legyen annak, hogy én a tied vagyok, Uram, és te érted mindent. És elfeledkeztetek a bátorításról, mely néktek, mint fiaknak szól, fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, aki fiává folygat. Szenvedjétek el a fenyítést, mert akkor úgy bánik veletek az Isten, mint a fiaival. Na most ez megint nagyon idegen a mai embertől, hiszen a mai pedagógia már kezdi kiiktatni a fenyítési módszereket, eszközöket. No, természetesen én se értek azzal együtt, meg nem normális az az apa, aki brutális módon bántja a gyermekét, de a mi Istenünk nem is ilyen, ő mennyei édesatyánk, és ha fenyít, tudja, miért fenyít. És én mindig tudtam, az életem során akár milyen mély büntetésbe vagy fenyítésbe volt részem, mindig tudtam, miért kaptam. És elfogadtam, és hadd mondjam így, csókoljuk meg csak nyugodtan a mi mennyei édesatyán kezét, amikor fenyít bennünket, és legyünk türelmesek ebbe, mert én úgy értettem meg, és én tudom, hogy csak így lehet jól megérteni, hogy az én óemberi természetemnek szüksége van arra, hogy igenis megpróbáltatások, terhek, fenyítések alatt megtagadni tanuljam meg az én óemberi természetemet. Mert ha az óemberi természetemet segíti az isteni fenyítés, mint egy megtörni, hogy a Krisztus bennem lakó lelke jusson uralomra. Ez csak az újonnan született hívő emberek érthetik meg, hogy az, amikor Isten fenyít, amikor testileg nehézségeim vannak, akkor a javamat akarja. Segít nekem, hogy megtörjem a bűn bennem lakozó a természetét, testét, ó, én nyomorult ember, mondja Pál apostol, kicsoda szabadít meg, és hálát adok Jézus Krisztus. És ha ő neki fenyítő eszközökre van erre szüksége, akkor ismerjük be, igen, Uram, nekem erre szükségem van. Ehhez igazi nagy hit kell, és biblikus hit kell, az a hit, hogy nekem mennyi édesatyám van, mert itt a fiakról van szó. És higgyétek el, hogy szerető mennyi édesatyánk van, és ha fenyít, tudja, miért teszi, javamra teszi. És ebben győznünk kell. És aztán hivatkozik is arra, ha fenyítés nélkül maradtatok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. És azt mondja, hogy becsültük a testi atyákat, akik fenyítettek bennünket, mert javunkra fenyítettek. Hát akkor mennyivel inkább a mi mennyi édesatyánk, és azt mondja, hogy pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Milyen szépen mutatja be ennek a nagyon fontos dolognak a elfogadását számunkra, hogy fogadjuk el, és akkor békességünk lesz. és én mindig megtapasztaltam, hála az Úr soha nem lázított fel bármilyen büntetést vagy fenyítést kaptam. Ő nem engedte, hogy fellázadjak, hanem mindig alázattal el tudtam hordozni, és ez nagyon fontos. És azt is, ami még ezután következik, el tudjam fogadni, már eleve el tudjam fogadni, hogy Uram, a te kezedben van az életem, és minden úgy jó, hogy te cselekszel. Ezért tehát a lankat, kezeket és a megroskadt térdet erősítsétek meg. Nagyon zseniális Isten lelke, hogy kifejti, hogy hát ez vezet, hogy a sánta meggyógyuljon, hogy a depressziós ezután járni tudjon hitben, és a gyógyulás örömében részesedjünk. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Na, azt hiszem, ez nagyon aktuális ma, ez a szent élet. Alig hallunk róla. Mindig az Isten szeretetéről hallunk, meg arról, hogy azt csinálok, amit akarok. De ez nem szent élet. A szent élet azt jelenti, hogy az Istené vagyok, és az ő akaratát szeretném, ha megvalósuljon az életembe. Ez egy tudatos döntés. Akarod, hogy az Isten szentet faragjon belőled? Hát, ha nem akarom, akkor ne is vágyakozzak az örök életre, mert nem fogom megtapasztalni. Nem fogom megkapni. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételér eladta elsős szülöttségi jogát. Mennyire veszedelmes a test. És itt van az isteni fenyítés, és a Ézsau magatartás, mert ne gondoljuk, hogy mi különb emberek vagyunk, mint Ézsau. Nem volt ő annyira rossz ember. Csak semmibe vette az Isten ígéretét. Minek az nekem, mondja az első szülöttségi jogra. Ezzel nagyon megsértette Istent. Minek az nekem? Ez a kegyelemtől való elhajlás, hogy ez nekem nem fontos. Nekem most azok a dolgok fontosak, amik körülvesznek engem, a karrier, a siker, a pénz, a gazdagság, és megvetem ezzel azt a drága kegyelmi elhivatottságomat, amelyre mi elhivattunk, és a szent életre hivattunk el. És Ézsau nagyon-nagyon szomorú példa arra, hogy mekkora bukása lett egy embernek, aki férváról vette az isteni ígéretet, mert ővé volt az ígéret, nem Jákobé. De mégis Jákob kapta meg, mert neki nem kellett. És most is az emberek nem azért kárhoznak el, mert az Isten kegyelme nem elég nagy, hanem azért kárhoznak el, mert semmibe veszik. Vagy azért, mert azt mondják, nekik nincs szükségük kegyelemre, mert ők olyan jó emberek, vagy azért, mert úgy gondolkodnak, hogy ez nekik nem fontos. Ki tudja, mi van oda, hát nem hisznek az örök életbe, nekik ez egyáltalán nem fontos. És így magukat ítélik el, és magukat rövidítik meg, illetve önmaguknak halálos ellenségei, mert a legjobbtól, az örök élettől rabolják meg önmagukat. És ez nagyon veszedelmes dolog, és ezért kell mindannyiunknak nagyon szigorúan megmaradni a hitben.
0: Valójában gyakorlati útmutatásokat hallhattunk most ebben a magyarázatban, és tényleg így van, hogy a saját óemberi természetünk a legnagyobb ellenségünk, és nagyon-nagyon oda kell erre figyelnünk, hogy saját magunkat nem tudjuk mi legyőzni, hanem van nekünk Krisztusunk, és őt viszont kérhetjük nap mint nap, hogy ő győzzön le minket. És akkor viszont azt vegyük komolyan, hogy ő az ilyen kérést, ilyen imát meghallgatja. Köszönjük szépen a mai tanítást is, kedves hallgatóinknak pedig sok igeolvasást, imádkozást és áldást kívánnak Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Hétfőn megkezdődtek az érettségi vizsgák kicsiny hazánkban, és ez sok fiatal és sok család életében döntő változásokat eredményezhet, hiszen ez azt is jelenti, hogy immár befejeződnek a középiskolai évek, s vagy kilép valaki a munka világába, vagy pedig valamilyen felsőoktatási intézményben folytatja szeptembertől a tanulmányait. Akárhogy is lesz, a változás biztos, s mint minden új élethelyzet, ez is számtalan lehetőséget tartogat, de ezzel együtt új kihívásokat is rejtegethet magában. Ezekre a megváltozott élethelyzetekre lehet jól is válaszolni, de sajnos rosszul is. Ez különösen élesen jelentkezhet, ha valaki teljesen új élettérbe kerül, például azzal, hogy új városba költözve folytatja a tanulmányait. Sokat gondolkodtam azon, hogy miközben imádkozunk fiataljaink sikeres vizsgáiért, ugyanannyit imádkozunk-e azért, hogy az új életkörülmények között találjanak majd olyan közösségre, olyan barátokra, akikkel a jóra tanácsolják egymást. Mert bizony ma is igaz az, amit Pál apostol a korintusi gyülekezetnek írt, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. De hála az Úrnak, ennek a fordítottja is igaz, miszerint van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél, illetve mindig szeret a barát, de testvéré a nyomorúságban válik. Mindkét igét a példabeszédek könyvéből idéztem. A következő percekben a fiataloké a szó, mégpedig Kolozsváron tanuló egyetemistáké, akiket arról kérdeztem, hogy mit is jelent a számukra az, hogy felkerülve egy nagyvárosba otthonra találtak az egyetemi ifiben. Sorrendben Víg Emőkét, Bogyó Abigélt, Nagy Stefániát és Szilágyi Sárát hallhatjuk.
1: Ifjúsági közösség nekünk nem volt, mivel kis létszámú a gyülekezet, és itt Kolozsvár, amikor felkerültem, itt tapasztaltam meg, hogy milyen is egy nagy közösségnek, egy ifi közösségnek a tagja lenni. Liceumban is ide jártam Kolozsvárra, és sokszor belógtam az egyetemista ifire, mert vágytam a közösségre, de úgy igazából első éves egyetemistaként láttam meg azt, hogy milyen, amikor egy közösségnek tényleg a tagja lehetsz. A Dicsi csoportban nagyon sokszor részt vettem, és éreztem azt, hogy fontos vagyok. A közös imák, énekek, a közös kirándulások, és maga az összes ifi alkalom nekem egy felüdülés minden héten.
0: Milyen volt fölkerülni egy nagy városba? Ráadásul elég fiatalon.
1: Ismertem a várost, mert ugye közelből származom, és sokszor feljártunk, de egyből a nővéremmel albérletbe költöztünk, és egyből becsöppentem így a nagyok életébe. És nehéz volt az elején megszokni azt, hogy magamra vagyok utalva, és tényleg kell gondoskodjak mindenről. Egyfelől jó volt az, hogy volt lehetőségem idejönni liceumba, de nagyon nehéz időszaknak éltem meg. Most már beletanultam, szeretem, de sokkoló volt az, hogy itt Kolozsváron milyen az élet. Egy kis faluból felkerülni ide, nagy lépés. Sajnos én egy olyan osztályközösségbe kerültem, ahol azt hiszem, hogy csak én voltam egyedül az, aki ifikre járt, keresztjének vallotta magát, és nagyon sokszor azt éreztem, hogy a közösség még engem is lehúzott, nem tudtam az a személy lenni, aki valóban szerettem volna.
0: Mit jelent neked az ifi? Mert akkor ezek szerint ez egy hatalmas kontraszt volt.
1: Igen, igen. Új barátságok nekem, ez a legelső, ami eszembe jut, mert olyan lelki barátokra leltem, akikkel imádkozni tudunk együtt, közös programokat szervezünk, és érzem azt, hogy valóban épülünk egymás hitáltal, és nekem ez mindennél többet jelent.
2: Én másodikos korom óta elkezdtem kosárlabdázni, és egyre komolyabb szinten így üztem ezt a sportot. Hatodikos, hetedikes koromra így már bejöttek ki minden hétvégén ilyen turnék és meccsek, és emiatt így kimaradtam a gyülekezetbe, tehát nagyon ritkán tudtam menni. abban az időszakban így eltávolodtam így a gyülekezettől is, meg így az Úrtól is, és hát egy idő után már kezdtem így hiányolni ezt a közösséget, meg így, amint mondtam, így nem nagyon ritkán tudtam menni gyülekezetbe is. Ez körülbelül 9-es koromban akkor hagytam abba több ok miatt is, és akkor voltam egy keresztény táborba, ahol az Úr megváltoztatta az életemet.
0: Azt mondják, hogy különösen fiataloknál a sport nagyon fontos, mert hogy közösség, megtartó erő, épít testileg, lelkileg. Mi ment félre akkor?
2: Hát ez egy bizonyos mértékig így van, de hogy megvolt ott az a lelkület, hogy ott Isten nem volt jelen, és így az edző is folyamatosan így káromkodott felénk is, és a közösség amúgy nagyon jó kapcsolataink születtek, amit egyes lányokkal így azóta is tartok, viszont egy bizonyos határig úgy gondolom, hogy van meg ez a közösség. Igen, a közösség. Meg hogy például elmentünk egyes turnékra, akkor így este így, mit tudom én, iszogattunk, meg
0: a buli.
2: Ami ott volt, és...
0: Most is közösségbe tartozol, ifi közösségbe. Igen. Mi a különbség a két közösség között? Van különbség?
2: Persze, nagyon, nagyon sok. Hát már maga az, hogy itt van az Úr lelke, és hogy az, hogy tudom, hogy ifire így azért jövök, hogy tényleg egy szívvel, egy lélekkel felemeljük így a mindenható Isten nevét, és hogy így azért vagyunk ott, hogy szolgáljunk neki, meg így egymás fele is, így a hitünket így megosszuk egymással, ott viszont egy teljesen így, hát egy ilyen semmi légkör, tényleg ott van a, hát az ellenségnek a maga a szellemisége, és úgy gondolom, hogy így ez a két nagy különbség.
0: A közösség megtartó ereje működik a keresztény közösségben is?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. Nálunk így nagyon kis ifjúságon is felkerültem, és ugye itt vagyunk sokszor ilyen 70-80-an is akár, és igen, azt gondolom, hogy így nagyon így összetart minket, így az Úr.
0: Van-e felelősségetek egymás iránt? Ugye legtöbben azért nem kolozsváriak, tehát ki innen jött, ki onnan jött, tulajdonképpen kikerültetek a gyülekezeti közösségből, a családi közösségből. Tudtok egymásnak segíteni?
2: Én úgy gondolom, hogy tudunk egymásnak segíteni, akár egy támogató jó szóval, vagy hogy akik már hitben előbb járunk, azok például segítünk azoknak, akik még hitben gyengébbek, vagy működnek amúgy házi csoportok is így az ifin belül, és ott is így tudunk egymás fele szolgálni, meg egymás segíteni, ez egy picit így bensőségesebb, tehát hogy nem vagyunk ennyire sokan, és akkor ott meg tudjuk osztani az ilyen mélyebb dolgokat, amit például egy ilyen nagy ifi előtt nem. Így mindenki belelát nagyjából így a másik életébe, és akkor jobban tudunk segíteni, akár imában, akár nem tudom, ahogy mondtam, egy jó szóval, például a másik vizsga előtt áll, vagy akár cselekedetbe is, hogyha megkér valamire, akkor azt így igyekszem, amennyire tőlem telik így megcsinálni.
3: Ez egy nagyon fontos közösség számomra. Nagyon örülök, hogy ebben a városban is azért nem kellett egy olyan közösségbe mennem, ahol így egyedül érezném magamat ebből a szempontból, hanem tényleg nagyon sok fiatallal hétről hétre tapasztalhatjuk meg azt, hogy így jó együtt és jó együtt az Urat imádni és őt keresni. Nagyon sokszor azt érzem, hogy csak vágyok így a keddi esti alkalmakra, hogy ott legyek, hogy halljam az igét, hogy együtt énekeljek. Akkor is, mikor nincs kedvem, nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy csak úgy elmentem, és végére éreztem azt, hogy hú, milyen jó itt együtt lenni. Már ez is egy ilyen nagyon nagy löketet tud így adni nekem még az elkövetkező napokra így a hétben, hogy így ad egy erőt, amit szerintem más közösségben biztos, hogy nem kapnék meg ilyen módon.
0: Milyen feladatod van, mint keresztény embernek?
3: Ez egy olyan dolog, amivel eléggé sokat küzdök. mert érzem azt, hogy így a csoportásunk között azért jó lenne, hogy az én életemben meglátszódjon az, hogy Isten gyermeke vagyok, és gondolkodtam, hogy hogyan tudnék ebben jó példát mutatni nekik. Nagyon sok csoportársam elkezdett ifikre járni már így az első két évben is, és most már vagyunk páran, akik így a bölcsészkarról erősítjük így az egyetemista ifi csapatot. Igazából arra jutottam, hogy akár ilyen kicsi, apró tettekben is meglátszott az néha, hogy nekem másban van a reménységem, esetleg vizsgák előtt sokszor volt az, hogy megkérdezték, hogy de te nem izgulsz, és mondtam, hogy hát de izgulok, de tudom azt, hogy az Úr velem van, vagy tudom azt, hogy nem egyedül kell bemenjek abba a terembe is, és megírjam azt a vizsgát, úgyhogy próbáltam ilyen módon is valahogy megmutatni nekik, hogy az Úr gyermeke vagyok, igen.
0: Azt mondtad, hogy egy nagyon kicsi településről származol. Mekkora váltás volt a kicsi település és Kolozsvár egy nagyváros?
3: Hát nagyon sokat jártam fel Kolozsváron, viszont mert elég közel lakom, és nekem mindig nagyon közel volt hozzám ez a város, nagyon szerettem, és tényleg nagyon vártam arra, hogy felkerüljek ide egyetemre. Azonnal be tudtam ide épülni ebbe a nyüzsgésbe, nagyon szeretem ezt a közeget most, és tervezek is itt maradni egyelőre. Nekem lehetőséget jelentett ez a város, akár kulturális téren is, mint a gyülekezeti téren. Kaptam itt közösséget, ahol azt érezhetem, hogy hát tényleg befogadnak, vagy hogy így nyitnak felém is, és érezhetem azt, hogy jó oda járni.
0: Kísértések szempontjából hol könnyebb élni? Kicsi településen vagy nagyvárosban?
3: Az én életemre nézve nekem teljesen mindegy, hogy milyen közegben vagyok. Persze nagyvárosban mondhatni, hogyha több a lehetőség, akkor a kísértésten is több a lehetőség, viszont azt látom, hogy nem számít, hogy hol vagyok.
0: Akkor mi számít?
3: Hát szerintem az számít a legjobban, hogy bárhol is legyünk, maradjunk abban az Isten buborékban, mondhatni így, hogy nem számít, hogy milyen városban vagyunk, milyen közegben vagyunk, hogy legyen egy személyes kapcsolatunk Istennel, mert akkor tudunk igazán szerintem így ellenállni a kísértéseknek.
2: Biztos, hogy nem ugyanolyan lenne az itteni élet, és nem annyira szeretném itt, hogyha nem lenne az egyetemista ifi, és ezen belül a házi csoportok is nagyon sokat jelentenek nekem. Nagyon jó az, hogy eljövünk minden héten, és hogy úgymond akkor kikapcsolódunk egy kicsit abból, ami van az egyetemen, a házi projektek, tanulnivalók, és mindig van üzenet. És azon kívül meg találkozunk egymással, és tudjuk, hogy úgymond nem vagyunk egyedül a hitünkkel, még hogyha az egyetemen néha nehezebb is, mert ott nem annyian vagyunk, de tudjuk, hogy van egy közösség, aki szintén ugyanezt hiszi, és meg tudunk beszélni dolgokat, problémákat, amiket érintenek, imádkozni egymásért.
0: Van-e felelősséged a környezeted iránt?
2: Úgy gondolom, hogy van felelősség, mert Isten ahova helyezett, ott kell világítsunk, és erre mondta, azt hiszem valaki, hogy senki nem tud helyetted világítani ott, ahol vagy. Az egyetemen így kisebb csoportokban vagyunk osztva, és így a csoporton belül főleg érzem úgymond a felelősséget. Sajnos nem sikerült még annyira, vagy olyan sok embernek bizonyságot tenni, de imádkozok ezért, és szeretném, hogy tudjak ott is világosság lenni.
0: De gondolom az életedet látják?
2: Hát az biztos, hogy látják, és igen, igyekszek a cselekedeteimmel is bizonyságot tenni, és ha lehetőség adódik, akkor szavakkal is.
0: Víg Emőkét, Bogyó Abigélt, Nagy Stefániát és Szilágyi Sárát hallhattuk, akikkel Kolozsváron beszélgettem. Kulcsár Anikót hallották, Isten áldását és békességét kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

0: Műsorunk mottója írva található a Bibliában, az Apostolok cselekedetei 10. rész 34. versében, amely így hangzik. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép közül kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik.
1: Csácsikárnes kodó dikháv keodelcsi alozárel máskále manusá, Baboldinesi, skupoj leske sakono populareskosavo, kondara lesaj a šači pekerel.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Evangéliumi Rádió hallgatóit Szatmár Németiből, ahol egy olyan testvérrel beszélgetek, aki teremről érkezett. És annyit kell még elárulnom, hogy egyszer csak Krisztus elkezdett munkálkodni a személyes életében is. Volt ott egy nagyon súlyos betegség, igen, ami ugye úgy nézett ki, hogy a végkifejlethez érkezett, de másnap reggel az asszony fölkelt. És hogy folytatódott az ő egészségi állapota?
1: Az egészségi állapota úgy volt, hogy abban az időben tanáltak nála egy olyan egy daganat, ami azt mondták az orvosi tudomány, hogy valami rák, ahogy én tudom, és hogy veszélyes, nem lehet megműteni, mert ha megműtik, akkor lehet, hogy ott a műtőasztalon meghal. De ezért nem nyúltak hozzá. Hát gondolom, abban az időben, 2005-ben volt ez, nem tudom, hogy nem volt ilyen fejlett a tudomány, és akkor abban maradtak, hogy maradjon így, hogy van, és amennyi életje van, élje meg. És akkor az a csoda megtörtént, akkor este, hogy a feleségem beteg lett, hát én úgy éreztem, hogy most az a víg, tényleg olyan állapotban volt, hogy úgy látszott, hogy most itt a víg. De aztán felkelt, Isten megerősítette, és nem mondhatom azt, hogy nem beteg, attól fogvás a feleségem beteg, mert most egy másik betegségbe szenved, beteg a szíve, genge a szíve, akkor ilyen cukros, ha lehet mondani, inzulint használ, gyógyszereket, és még más betegségek. De él az Isten bizodalmával, az Isten hitjében rakja ő is a bizodalmát, hisz benne, hogy Isten hatalomfogvás ad neki erőt minden nap, hogy kibírjon. Érdekes dolog volt, hogy van ott házi orvosunk, rendszeresen havonta kell kiírni a gyógyszereket, és ahányszor megy a gyógyszerekért, még ott az elején volt ez, hogy mindig feltette neki a kérdés, hogy maga még él. És a feleségem mindig felelte neki, igen, élek, mert él Krisztus az életemben.
0: Úgy értettem, hogy gyermekek is vannak a családba.
1: Igen.
0: Akiknek egy különös élmény lehetett, hogy ők ismerték valamilyennek a szüleiket. Aztán egyszer csak a szülők életében valami történt. Hogy fogadták a gyermekek azt, akik hát nyilván azóta már jócskán felnőttek, hogy fogadták, hogy a szüleik elkezdtek gyülekezetbe járni, aztán az apa is, aztán az anya is döntött Krisztus mellett, még a gyülekezethez is csatlakoztak, bemerítkeztek. Hogy vették ezt a következő generáció tagjai?
1: Hát még akkor, mikor ez megtörtént, nem igazán tudták ők ezt felfogni, hogy mi történik, de egy idő után már látták, hogy nagyon komolyan vesszük ezt a dolgot, és hogy eldöntöttük. Nem igazán értették ők annak idején, hogy mit is jelent ez, mert én se tudtam igazán, de aztán idővel rájöttek, hogy milyen dolog ez. Nem jónak látták. Nem látták azt, hogy igen, kell oda csatlakozni, nem akartak jönni, hívtuk őket, mert már tudtuk, hogy oda kell vezetni a gyerekeket is. Aztán jártak velünk a gyülekezetbe, mert mindig biztattam arra, hogy mik a ti szüleitek vagyunk, akik szeretünk, nevelünk benneteket, és már eljutottunk oda, hogy nagyok vagytok, volna nekünk is egy kis elvárásotok tőlek, legalább annyit, hogy mikor van Isten tisztelet teremben, az Isten kegyelméből, gyertek el velünk az imaházba, hallgassátok meg ti is az igét, Isten meg fog áldani benneteket is. És volt alkalom, mikor jöttek Sűrjen, az egyik lányom, mert ő a második gyerek, ő elfogadta az Urat, bemerítkezett, mint bemerítő tag volt a gyülekezetnek, most is az, csak sajnálatos módon egy idő után a férje, akivel házasságban élt, és volt három gyereke, meghalt. Akkor nagyon, nagyon szomorúság lett a családban, nagyon, nagyon rossz érzés volt. Az egész család lázadott Isten ellen, hogy miért történt ilyen, hogy egy 32 éves ember csak így, anélkül, hogy beteg legyen, este lefeküdt, semmi baja nem volt, és álmába ilyen, nem tudom, ha jól mondom, agyvérzést kapott, azonnali agyhalál állott benne nála, és 5 napig élt Kolozsváron a kórházba, és nem tudta túlélni ezt az agyvérzést, és meghalt. Aztán egy hosszú ideig se a feleségem, se a gyerekek nem jöttek a gyülekezetbe, és én nem adtam fel. Egyedül követtem az Urat, egyedül jártam a gyülekezetbe, imádkoztam értük, segített a gyülekezet is ebbe. Aztán rövid időn belül a feleségem is jött, azt a lányom nem adta fel, azótától is egyedül éli az életét, még mindig az Úrban van és neveli a gyermekét. Az egyik lánya, a nagyobbik, az már férhez ment, így is bemerítkezett, annak férje is, és van 2 gyereke. De van 2 fiam, akik még nem jutottak oda, még nem döntötték el azt, hogy kövessék az Urat.
0: Még egy kérdés van a végére. Teremen van egy roma gyülekezet, egy cigány gyülekezet. Mit szól a falunak a nem roma része arra, hogy hát ott van egy gyülekezet, és ráadásul én úgy tudom, ha jól tudom, hogy növekvő gyülekezet. Hogy állnak az emberek, a kívülvalók ehhez a gyülekezethez?
1: Most úgy van ez, hogy ott az elején nem értették egyet. Nekem nagyon sok barátaim voltak, ha lehet így mondani, mint cigány nemzetség, ami vagyok. Nagyon sok magyar ilyen barátaim voltak, mert annak idején dolgoztam ilyen gazdáknak a határon, mert akkor mindenki művelt a földet, és nagyon sok ismerőseim voltak. Ott az elején persze megint mondom azt, amit mondott a feleségem, hogy én megbolondultam, hogy buta vagyok, miért járok oda, miért nem járok abba a templomba, ahol ők járnak, mert engemet egy ilyen ortodox vallásba kereszteltek meg a szüleim annak idején, és hogy miért nem járok oda velük. Aztán kezdtem velük beszélgetni Isten dolgairól, az evangéliumról, az Úr Jézusról, az Isten dolgairól, de nem szakadt meg ez a kapcsolat, már úgy értve a baráti kapcsolatunk megmaradt, csak én már nem járom ugyanazt az utat, amelyiket ők. Egy ideig ilyen ellenezték, de aztán megtörtént az, hogy mikor az imaházat építettük, ezt, ami most megvan, mert hogy volt egy régi kis imaház, egy ilyen parasztház volt. Aztán, mikor ez épült, volt a megnyitó, az imaház megnyitója, és ezeket a barátokat mind elhittem, és el is jöttek nagyon sokan a faluból, és a barátaim is, és gondolták magukban, mert utólag elmondták nekem, hogy menjünk el, nézzük, mi fog ott történni, biztos jönni fognak valami nagykalapos cigányok, valami bulibások, és nézzük, hogy mi fog ott történni. Tehát egy ilyen kíváncsiság elindult bennejek, és eljöttek nagyon sokan, és ott álltak, és én jöttem, és persze csatlakoztam a csapathoz, oda mentem köztök beszélgetni velük, és jöttek a testvérek, úgy idegenek, mint a szatmáriak, és már ösmerős voltam, és akkor mindig jöttek, kezet adtak, köszöntöttek, és ilyen jó dolgokat mondtak, olyan biztató szavakat. Aztán bementünk, megkezdődött az istentisztelet, és attulon fogvás megváltozott az egész véleményük a gyülekezetről, a hívőségről, az Isten dolgairól. És elmondták nekem, hogy meg kell szégyenülni előtetek, mert mi azt hittük, hogy ott valami sok cigányok fognak összegyűlni, és megyünk kíváncsiságtól, hogy lássuk, hogy mi történt. De ez nagyon komoly dolog, látjuk, komoly emberek jöttek oda, tisztelettudóan viselkedtek, meg hallották az evangéliumot hirdetni, még akkor a kicsi imaház még létezett, akkor nem jöttek. De azon az eseményen nagyon sokan jöttek és hallották, És akkor megváltozott az egész véleményük, és akkor már nem ellenezték azt, hogy nem kell hívőnek lenni, meg nem kell gyülekezetbe menni. Akkor elfogadták ezt, hogy igen, és elösmerték ezt, hogy ez Istentől történt dolgok vannak ott teremben. És így éljük az életünket, bizonságot tesszük, hívjuk őket a gyülekezetbe. Sokszor jönnek ilyen evangelizációs esték, mikor vannak, vagy bemerítkezések vannak, de így, hogy ragaszkodjanak, hogy rendszeresen járnak, még nem jönnek. De a roma rokonságjaink azok jönnek néha ilyen istentiszteleteken is, vasárnap vagy szerdán, de inkább ők is úgy jönnek, hogy mikor ilyen nagyobb események történnek.
0: Nagyon szépen köszönöm, és az őszinteséget is köszönöm. Isten áldását kívánom az egész életükre.
1: Az Urányom megadásra.

A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Cigány műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben. Visszavárok minden kedves hallgatót. A viszonthallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Mint korábban említettük, két szélsőséges nézet van a szent élettel kapcsolatban. Az egyik az, hogy az emberi természetnek csupán új irányra van szüksége, célt kell neki adni, és egy kis átalakítást kell rajta végezni. E nézet szerint így lehet megélni a keresztény életet. A másik szélsőséges álláspont az, hogy amikor valaki újjászületik, akkor természet fölötti ajándékot kap, de pusztán távolról szemlélődik, miközben Isten elvégzi életében mindazt, aminek végbe kell mennie. Az egy csoportba tartozók nagyon kegyesekké válnak. Nekem olyanok, mint a felpuffadt békák. Sohasem lesznek szeretettel teljes, normális keresztyénekké. Ez a második fejezet most nagyon világossá fogja tenni, hogy az újjászületés által, amikor romolhatatlan magból, Isten igéje által születünk, új természetet kapunk, és ebben az új természetben élünk a Szentlélek hatalma által. Szeretetteljes kapcsolatba kerülünk azzal, akit nem láttunk, mégis szeretünk. Simon Péter látta és szerette őt, és jól lehet, mi nem láttuk, a Szentlélek valóságossá teheti nekünk úgy annyira, hogy mi is ugyanúgy szeretjük őt. Amikor újjászülettél, emlékszel rá, milyen kedves és csodálatos élményed volt? Pál írta a korintusi hívőknek, mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Második korintusi levél, 11. rész, 2. vers. A korintusi keresztények nagyon testiesek voltak. A Krisztus iránti első szeretetük eltűnt. Isten ugyanezt mondta Izrael népéről közvetlenül azelőtt, hogy babiloni fogságba kerültek volna. Ezt mondja az Úr, emlékszem rád, ifjúkorod hűségére, mátkaságod szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Jeremiás könyve, 2. rész, 2. vers. Izrael gyermekei akkor mutatták be ezt a szeretetüket, amikor kivonultak Egyiptomból, és átkeltek a Vörös-tengeren.

vagy Krisztussal. Az iránta való szereteted alapján igyekszel neki tetsző módon élni. Isten célkitűzéseiben az az egyik nagy cél, hogy az emberek megmeneküljenek ne csak az ítélettől és a tűz tavától, hanem a jelen való világtól is. Meg akarja őket szabadítani nem csak azért, hogy a mennyországba jussanak, hanem azért is, hogy a szívüket most adják át Krisztusnak. Krisztus kereszten végzett munkája elrendezett minden kérdést, amit a bűn támasztott Isten és a mi lelkünk között. A jövőben ragyog Isten dicsősége, és mi átkerültünk a megváltás világába. Újjászülettünk, és ezt senki, még a sátán sem képes megváltoztatni. Azonban miként éljük ma a földön keresztény életünket? Milyen kapcsolatban vagyunk embertársainkkal és az Úr Jézus Krisztussal? Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelkitejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Péter első levele, második rész, első és második vers. Láthatod, nem várhatjuk Istentől, hogy mindent ő cselekedjék helyettünk. Ő elvégez értünk mindent, amit mi nem tudunk megtenni. Először is vannak bizonyos dolgok, amiket félre kell vetnünk. Ezt Pál az efézusi hívőknek írt levelében a ruha levételéhez hasonlította. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Efézusi levél, 4. rész, 22. és 25. vers. Pál másként írja le ezt a korintusiaknak. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. 1. Korintusi levél, 5. rész, 7. és 8. vers. Amikor az izraeliták megünnepelték a páskát és a kovásztalan kenyerek ünnepét, nem ettek kovászos kenyeret, vagyis nem ugyanúgy éltek, mint azelőtt. Egy másik helyen másfajta kenyeret fogyasztottak. Ez az ő növekedésük egyik eszköze volt. Ugyanígy Pál azt mondja a korintusi hívőknek, hogy amikor Krisztushoz jönnek, megszabadulnak a régi kovásztól, ami az életükben rejlő rossz akarat és gonoszság szimbóluma. Láthatod, sohasem leszünk tökéletesek ebben az életben, mert mindig megvan a régi természetünk.

Levetve tehát minden gonoszságot, mondja Péter. Mi a gonoszság? A legjobb meghatározásnak azt találtam, hogy megáltalkodott harag. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk megbocsátani. Vajon keserűséget hordozol a szívedben, és terhet viszel a válladon? Jól lehet bizonyságot teszel arról, hogy újonnan születtél, és szereted Jézust, de a körülötted levők között senki sem képes észrevenni, hogy gonoszságot, megrögzött haragot hordozol a szívedben. Minden álnokságot. Az álnokság azt jelenti, hogy valaki visszafizet annak, aki megbántotta, vagy jó benyomást akar kelteni valaki előtt. Anániás és Szafira álnok volt, amikor úgy akarták bemutatni magukat, mint aki

nagyon bőkezűen adakoznak a gyülekezetnek. A régi természet, amely bennünk van, csak erre jó. J.B. Lightfoot ezt úgy nevezi, hogy kegyetlen természet, ami hajlamos arra, hogy ártson másoknak. Képmutatást, irigységet és minden rágalmazást. A képmutatás természetesen kísérlet arra, hogy másnak mutassuk magunkat, mint akik vagyunk. A rágalmazás mások rossz akaratú beszennyezése. Mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok. A hamisítatlan tej helyett én tiszta tejet vagy lelki tejet mondanék. Mint ahogy az éhes kisbaba az üveg után nyúl, a hívő ugyanúgy kívánja Isten igéjét. Emlékszem arra az időre, amikor kisunokánk született. Mivel édesapja akkoriban idegen országban volt, az édesanyja áthozta őt a lakásunkba. Az első néhány hónap alatt nálunk lakott, és akkor is, meg azután is az volt a feladatom, hogy én adjam oda neki a teljes üveget. El akarom neked mondani, hogy az a kis fickó teljesen bezsongott, amikor meglátta azt az üveg tejet. Kezdte mozgatni a kezét, a száját, a lábát, testének minden része a teljes üveg után nyúlt. Akkoriban még mindig egy gyülekezet lelkipásztora voltam, és arra gondoltam, hogy bárcsak olyan gyülekezetem lenne, amely ehhez hasonló módon nyúlna Isten igéje után. Az Isten igéje utáni éhség nélkül nem növekedhetsz a kegyelemben és Krisztus ismeretében. Nem fejlődsz, mint keresztjén. Továbbra is csecsemőkorban maradsz. Emlékezned kell rá, hogy a kisbaba és a felnőtt személy egyaránt emberi lény, de a növekedés és fejlődés más és más szakaszában vannak. A kicsinek tejre van szüksége ahhoz, hogy növekedjék és felnőtté váljék. A keresztény miként növekszik? Úgy, hogy tanulmányozza Isten igéjét. Nincs növekedés Isten igéjétől függetlenül. Sok lelkipásztortól levelet kapok, akik azt írják, hogy nagyon sok kisbabának a dajkálásával vannak lefoglalva. Az egyik lelkipásztor ezt írta. Időmet azzal töltöm, hogy a lelki csecsemőket babusgatom. Azoknak a csecsemőknek fel kellene növekedniük, hogy a lelkipásztor ne csak azzal legyen elfoglalva, hogy egész idő alatt dajkálja őket. Akkor növekednek, ha kívánják az ige tiszta tejét. Az a meggyőződésem, hogy az ige tiszta teje Isten igéjének a teljességét jelenti. Nem növekszünk lelkileg, ha egy-egy kényelmes igét kiragadunk innét és onnét. Isten igéjének a teljességére van szükségünk a növekedés érdekében. Nekünk jól kiegyensúlyozott étrendet kell követnünk. Természetesen a tejjel kezdjük, de eljön az a nap, amikor rántott húst kívánunk, meg sült krumplit, zöld salátát, és esetleg körítésnek finom borsót. Isten teljes igéjében minden lelki táplálék megtalálható. Mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Péter első levele, 2. rész, 3. vers. Mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Láthatod, hogy a megváltás pillanatában gyermek születik, aki kívánja Isten igéjét éppen úgy, mint ahogy egy újszülött csecsemő azonnal enni kezd. Amikor kisunokám hazajött a kórházból, csak alig 2-3 napos csecsemőként, mindnyájunknak az volt a feladatunk, hogy törődjünk a táplálékával. Tudta, hogy mit kell vele csinálnia. Nem tartottam neki előadást arról, hogy miként kell innia a tejet, mert úgy tűnt, mindent tudott róla. Ugyanígy nem gondolom, hogy programokra van szükségünk annak megtanulására, hogy a lelki csecsemők miként táplálkozzanak Isten igéjének tejével. A programok helyett Isten igéjét kell adnunk, hogy azon növekedjenek. Akkor mi az igazi elkülönülés?
ezt nagyon gondosan meg kell vizsgálnunk, elszakadás a test cselekedeteitől. Túl sok keresztény úgy érzi, hogy el kell szakadnia a világtól. Pedig mi a világban élünk, és még akkor is a világban kell élnünk, ha nem e világból valók vagyunk. Hadd illusztráljam az elkülönüléssel kapcsolatos helytelen elképzelést. Egy evangélistát csaknem egy fél éjszakán át vittem a kocsimmal, hogy találjak egy olyan éttermet, ahol sört nem szolgáltak fel. Ő ezt tekintette a világtól való elkülönülésnek. Végül találtunk egyet, és azon a helyen élelmiszer mérgezést kapott attól, amit evett. Én nem ettem volna azon a helyen. Ezt mondtam neki. Ha a helyedben lennék, ezután bemennék egy olyan étterembe, amely jó ételt szolgál föl, és egyszerűen mellőzném a sört. Nem kell neked meginnod a sört csak azért, mert ott teszed az ételt. A világtól való elkülönülés nem azt jelenti, hogy nem mehetsz be olyan étterembe, ahol szeszes italt is felszolgálnak. Gonoszság, álnokság, képmutatás, irigység, rágalmazás. Ezektől kell elszakadnunk. Csak a bennünk működő isteni lélek tudja létrehozni ezt a fajta elkülönülést. Amíg nem akarjuk föladni a képmutatást, irigységet és rágalmazást, addig nem növekszünk föl a keresztény nagykorúság szintjére.

0: Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Péter első levele, második rész, negyedik vers. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz. Nem a betlehemi gyermekhez megyünk, hanem mint kisgyermekek oda járulunk az élő kőhöz. Az élő kő Krisztus. Miután Simon Péter megvallotta Jézust, az Úr ezt mondta neki: én ezen a kősziklán építem fel egyházamat. Máté evangéliuma 16. rész 18. vers. Simon Péter nagyon világossá teszi itt, hogy az élő kő nem ő, hanem az élő kő Jézus Krisztus. Jézus ismét utal önmagára, mint kőre. Máté evangéliuma 21. részének 42. és 44. versében. Erre megkérdezte tőlük Jézus: sohasem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megbetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, az szétmorzsolja. Ez a 118. Zsoltárból vett idézet. Ebben önmagáról beszél az Úr Jézus. Krisztus Jézus az egyház alapköve. Ő ez az élő kő. Pál így ír: mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Első Korintusi levél, 3. rész, 11. vers. Amikor bűnösként jössz, és ráesel arra a kőre, akkor összezúzod magad. Az alázatosoknak azonban az a kő a fundamentum, az az üdvösség. Ha elutasítod azt a követ, akkor sem tudod kikerülni. Dániel a látomásában látta, hogy egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, ledöntötte a szobrot vas és cseréplábairól, és darabokra zúzta az egészet. Dániel könyve, 2. rész, 34. vers. Ez az ítélet köve, amely egyszer szétzúzza a földet. Ez a kő Krisztust mutatja be. Ő lesz-e földnek is az ítélő köve? Milyen csodálatos képe ez az Úr Jézusnak! Itt van még valami más különös kijelentés is. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szentpapsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Péter első levele, 2. rész, 5. vers. Ti magatok is, mint élőkövek. Miként vagyunk mi élőkövek? Úgy, ahogy Péter írja föntebb: mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Péter első levele, 1. rész, 23. vers. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá. Emlékszel rá, hogy Péter ezt vallotta Krisztus felől: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Az Úr Jézus ezt mondta neki: te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat. A Péter szó sziklát jelent, és az Úr Jézus valójában ezt mondta: te kis kavics leszel, de ezen az alapkövön, Krisztuson építem fel egyházamat. Az Úr Jézus az alapkő, és tudjuk, hogy Péter ezt így értette, mert ezt mondta: ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá. Ahogy Simon Péter egyike volt a kisköveknek, mi is kiskövek vagyunk, és én csak kavics vagyok, amely lelkiházzá épül. Amikor újonnan születünk, Isten gyermekeivé válunk, bekerülünk Istennek ebbe az épületébe. Ha visszalapozunk az Efézusi levélhez, ezt olvashatjuk, hogy Pál is használja az épületnek ezt az illusztrációját. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Efézusi levél, 2. rész, 19. verstől a 22. versig. Ma Isten templomot, élő templomot épít, akik hozzájövünk, mint bűnösök, akik rábízzuk magunkat kegyelmére, megmenekülünk. Ő az élő templom részévé tesz minket, ráépít az alapkőre, Krisztusra. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm, hogy Te vagy életem alapja, és rád épülve Isten házává válhatok. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: A 91. Zsoltár 16. verse így hangzik. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, bele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Az utóbbi időben a lelki postában elhangzott levelek felolvasása vezetett az igéhez. Ahogy a drága testvérek megnyilatkoznak, senki sem dicsekedik azzal, hogy neki igen jól megy a sora, hogy milyen sok pénze van, és nincsen semmi terhe, baja, betegsége. Isten gyermekei az egyszerű, szegényebb terheket hordozó emberek köréből vannak. Ők azok, akik többször nehéz próbán, betegségen mennek át. No meg, mi vagyunk azok is, akik önként vállaljuk a nehéz, göröngyös utakat Jézusért. Így visszanézve jó volt segédmunkásként dolgozni, és jó volt 5 gyermeket vállalni, felnevelni. Hiszen velünk volt az Úr a nehéz utakon, mert segítségül kellett hívni őt. Ő nem rejtette el orcáját előlünk, hanem sokszor mondta, hogy ímé, itt vagyok. Csodálatosan gondoskodott rólunk. Az 5 gyermek jól tanult, szakmát is tanultak, 2 főiskolát is végzett, és rendes, megfelelő körülmények között élnek. Jó ezt a többi testvér életében is látni, hogy végül jóra fordulnak a dolgok. A zsoltárírói is szépen leírja. Tűzbe, vízbe jutottunk, de kihoztál bennünket a bőségre. 66. Zsoltár 12. vers. Hálát adunk az Úrnak, hogy mi is megelégedett emberek vagyunk ebben a marakodó, elégedetlenkedő világban. Zámoi hallgatónk írta e sorokat.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Május 1-e. Ima. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, én megteszem. János evangéliuma 14. fejezet 14. vers. Isten meghallgatja az imádságot. Épp úgy meghallgatja, ahogyan mi is meghallgatnánk, ha végtelen bölcsességünk, szeretetünk és hatalmunk lenne. Olykor megadja azt, amit kérünk, máskor valami jobbat, de mindig azt adja, amire szükségünk van. Néha gyorsan meghallgatja imádságunkat, máskor megtanít türelmesen várni. Isten meghallgatja imádságunkat, amikor szívünk gyönge, megadja azokat az ajándékokat, amelyeket gyermekei tőle kérnek. A hitnek azonban gyakran meg kell ismernie a mélyebb nyugalmat, és bízni Isten hallgatásában, amikor ő nem beszélhet, mert ő, kinek neve szeretet, a legjobbat küldi majd el. Csillagok kiéghetnek, hegyláncok leomolhatnak, de Isten hűséges, ígéretei bizonyosak azok számára, akik hozzá fohászkodnak. Vannak azonban az imádságnak feltételei. Gyakran olyan, mint egy bianco csekk, ha valamit kértek, föltételekhez van kötve, az én nevemben. Az imádsággal kapcsolatos bizonyos ígéreteket más igéjek fényében is meg kell vizsgálnunk, amelyek az imában kért dolgokra vonatkoznak. Vannak az imádságnak titkai is. Felmerülhet bennünk minden lehetséges miért és mi végett kérdés. Ezek a kérdések azonban nem építő jellegűek. Sokkal jobb, ha imádkozunk, és közben megtapasztaljuk, hogyan munkálkodik Isten. Az 1881 és 1944 között élt William Temple Canterbury érsek azt mondta, ha imádkozom, sajátságos véletlenek történnek. Ha pedig nem imádkozom, nem történnek meg. Ha az Úr Jézus nevében imádkozunk Istenhez, a kéréseket az Atya elé visszük, és ez ad jelentőséget imáinknak. Sohasem kerülünk annyira közel a mindenható hatalomhoz, mint amikor imádkozunk. Mi magunk természetesen sohasem leszünk mindenhatók, még az örökké valóságban sem, de ha az Úr Jézus nevében imádkozunk, akkor végtelen hatalommal kerülünk kapcsolatba. A legjobb imádság erős, belső szükségből fakad. Azt jelenti ez gyakorlatilag, hogy ima életünk annál hatásosabb, minél inkább függünk az Úrtól. Ha imádkozunk, olyan dolgok történnek, amelyek a véletlen és valószínűség törvényei szerint soha nem történnének meg. Életünk telve van természet fölötti feszültségtől. Sugárzás hatja át életünket a Szent Szellemtől. És ha mások életével kapcsolatba kerülünk, akkor valami történik Isten számára.

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter első levele második részének 13. és 14. versét olvassuk. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Az őrült Néró csak éppen akkor került Róma trónjára, mint új császár. A római birodalom dicsekedett azzal, hogy igazságot szolgáltat az embereknek. Azonban az olyan volt, mint minden más kormányzat, beleértve a mienket is. A szegény ember sohasem kezelik igazságosan. A gazdag ember mindig képes ügyvédeket fogadni, akik elég ravaszok ahhoz, hogy kijátsszák a törvényt. A szegény embernek van csupán baja a törvénnyel. Akkor milyen legyen a hívő ember kapcsolata a törvénnyel? Engedelmeskednie kell a törvénynek. Péter itt éppen erről beszél. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért. Mivel ők a római törvény alatt éltek, azt kellett követniük. Jól lehet, Róma igyekezett arra, hogy a törvényei igazságosak legyenek, mégsem voltak igazságosak. Gondolj arra, hogy a római törvény alapján feszítették keresztre Krisztust, és üldözték az őskeresztjéneket. Pedig Róma nagyon hangosan dicsekedett igazságszolgáltatásával. Ez úgy hangzik, mint a mai modern államok dicsekvése, ahol a vallást, vagyis Isten igéjének a prédikálását nagyon udvariasan elhallgattatják. Vajon fel kell lázadnunk a kormány ellen? Nem. Engedelmeskednünk kell az ország törvényének. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát. Péter első levele, második rész, 15. vers. Amikor a keresztény engedelmeskedik a kormánynak és a hatalomban levőknek, akkor ismét az életével fejezi ki Isten iránti magasztalását. Sohasem örültem annak, ha forgalmi kihágásért büntetést szabtak rám, mindig ártatlannak tartottam magam, jól lehet, olykor efelől nem volt semmi kétség, de megfizettem a büntetést, és igyekeztem még óvatosabban engedelmeskedni a törvényeknek. Engednünk kell a törvénynek, mert ezáltal is bizonyságot teszünk. Mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Péter első levele, első rész, 16. vers. A hívőnek más emberek iránti kapcsolata bizonyságtétel, amely hangosabban beszél, mint a szószékről hangzó üzenet. Láthatod, a Krisztusban hívőnek olyan szabadsága van, amilyennel a Krisztus nélkül élő nem rendelkezik. A hívőknek csodálatos szabadságuk van Krisztus Jézusban. Személyesen úgy vélem, hogy el tudnék menni olyan helyekre, és láthatnék olyan dolgokat, amiket az átlag keresztény nem tehetne meg. Jól lehet, nem gondolom, hogy ártanának nekem, mégis elkerülöm azokat a helyeket a bizonyságtételem érdekében. Nem akarom szabadságomat a gonoszság palástjául használni, vagyis nem akarom megbotránkoztatni a gyengébb testvéremet azzal, amit cselekszem. Emlékeznünk kell arra, hogy jól lehet szabadok vagyunk, Isten szolgálatában állunk. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Péter első levele, második rész, 17. vers. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet. a kereszténynek tisztelnie kell az embereket. Péter nem azt mondja, hogy minden embert szeretnünk kell, hidd el, vannak nagyon visszataszító emberek. A testvéreket szeressétek. Miközben mindenkit tisztelünk, a testvéreket szeretnünk kell. Az Isten féljétek. Bizonyára a hívőknek ki kell fejezniük az életükkel, hogy Isten félő emberek. A királyt tiszteljétek. Tisztelettel tartozunk az iránt a személy iránt, aki uralkodik fölöttünk. Még sohasem arra az elnökre szavaztam, akit igazán akartam volna. Mindig a másik jelölt ellen szavaztam. Sohasem ismertem olyan elnököt, akiről úgy éreztem volna, hogy tényleg alkalmas a tisztségére. Mégis, tekintet nélkül arra, hogy ki az elnök, és tekintet nélkül az alkalmatlanságára, tisztelnünk kell őt a hivatala miatt. Nem szeretem azokat a szentírásra hivatkozó embereket, kegyes keresztényeket, akik támadják az ország elnökét. A tisztségét tisztelnünk kell. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Péter első levele, 2. rész, 18. vers. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak. A mai kultúrában ezt mondhatnánk. Alkalmazottak, engedelmeskedjetek főnökeiteknek. Sokan mondják, milyen csodálatos, ha valakinek a főnöke keresztény. De mi történik akkor, ha egy istentelen főnöknek dolgozunk? Ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Az ilyeneknek is engedelmeskednünk kell, amennyiben nem olyat kérnek tőlünk, ami törvényellenes vagy becstelen eljárás. Az engedelmességben benne van a döntés szabadságának a gondolata. Amikor engedelmeskedünk, akkor azt önkéntes alapon tesszük, nem azért, mert úgy érezzük, hogy a főnökünk valami nagy személy, hanem mert bizonyságot akarunk tenni Krisztusról. A keresztények kifejezik Isten dicséretüket a munkahelyükön tanúsított magatartásukkal és cselekedeteikkel.

mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést, ellenben ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Péter első levele, második rész, 19. és 20. vers. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. A dicsőséget lehet hírnévnek vagy dicséretnek is fordítani. A verés azt jelenti, hogy valaki öklözi az embert. Péter korában gyakran így bántak a rabszolgákkal. Ha a rabszolga lopott, hazudott, vagy fellázadt, és nem akart dolgozni, gazdája megragadhatta, és alaposan összeverhette az ökleivel. Péter azt mondja, hogy ha az ilyen hibákért vernek minket, és mi türelmesen viseljük a verést, akkor nincs dicsekedni valónk. A verést a saját hibánkért kaptuk. Isten nem erre a türelemre int minket, amit a bűneinkért kell vállalnunk. Lehetséges, hogy problémáid és nehézségeid vannak, mert az ostobát játszod. Egy üzletember mondta mostanában, az ostobát játszottam. A tőzsdepiacon kockáztatott és elvesztette a tőkéjét. Csődbe jutott. Amikor beszéltem vele, a saját ostobasága miatt szenvedett. Hibájának elismerése és az annak nyomán járó szenvedés elviselése nem Isten parancsára történt. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Természetesen valamennyiünkben az a természetes hatás, hogy visszaüssünk, amikor igazságtalanul bánnak velünk. Bevallom, hogy ez volt az én első gondolatom is, de megtanultam, hogy Istenre bízzam ügyemet. Isten mondja, enyém a bosszú állás, én megfizetek. Ő sokkal jobban teszi ezt, mint én tehetném. Az Úr Jézus maga mondta, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Máté evangéliuma 5. rész 11. és 12. vers. Péter ezt mondja, ez kedves az Isten szemében. Péter nem túl sokat mond anélkül, hogy ne szólna nekünk ismét az Úr Jézusról, és itt Krisztus szenvedéseire emlékeztet, amik nekünk is példát mutatnak, mint hívőknek. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el száját. Péter első levele, második rész, 21. és 22. vers. Amikor a mi Urunk Jézus Krisztus ezen a földön járt, kétfajta szenvedésben részesült. Szenvedett, mint ember, idelent, amikor emberré lett, mert szenvednie kellett az igazságért. Ezen kívül szenvedett a világ bűneiért is. A világ bűneiért vállalt szenvedése nem nekünk szóló példa, az, ami megváltásunkért történt. Azt elhisszük és elfogadjuk, de egyáltalán nem utánozhatjuk. Azonban földi életében példát is adott nekünk. Názáretben életének első 30 esztendeje alatt szenvedte a gúnyolódást és félreértést, ahogy a 69. Zsoltár ezt világossá teszi. Aztán, amikor elkezdte nyilvános szolgálatát, az evangéliumi följegyzések elmondják, hogy miként szenvedett az igazságért. Amikor szenvedünk a hitünkért, emlékezzünk az általa ránk hagyott példára. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett,
nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Péter első levele, 2. rész, 23. vers. Engedte, hogy atya egyenlítse ki a számlát. Ez ismét emlékeztet minket a római levél 12. részének 19. versére. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva. Enyém a bosszú állás. Én megfizetek. Így szól az Úr. Engedjük, hogy Isten kezelje az ellenünk elkövetett bántásokat. Ő mindent elrendez a maga idejében. Jézus szenvedett a világ bűneiért, ahogy a következő versben olvassuk. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Péter első levele, 2. rész, 24. vers. Ezt nem példaként mutatta be nekünk. Mi nem szenvedhetünk azért, hogy lemossuk saját bűneinket, még kevésbé szenvedhetünk a világ bűneiért. Péter itt a megváltásról beszél. Miután meghaltunk a bűnöknek, ez volt a mi helyzetünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Miből gyógyultunk meg? Megjegyzem, hogy az úgynevezett hitgyógyítók alkalmazzák ezeket a szavakat. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Ők Ézsaiás könyve 53. részének 5. versére utalnak, és nem Péter első levelének erre a versére, mert Péter nyilvánvalóvá teszi, hogy ő a bűnökből gyógyított meg minket. Határozottan egyetértek azzal, hogy az Úr Jézus azért jött, hogy nagy gyógyító legyen, de ő a bűnökből gyógyít meg minket. Egyetlen földi orvos sem kezelheti ezt a problémát. Péter ezeket a szavakat Ézsaiás könyve 53. részének 5. verséből veszi, ahol Ézsaiás próféta elsődlegesen nem fizikai gyógyításról beszél, hanem arról, ami fontosabb és mélységesebb, vagyis a bűnből való meggyógyításról. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Péter első levele, 2. rész, 25. vers. Az emberiséget akár elveszettekről, akár megváltottakról van szó, a Biblia eltévedt nyájnak nevezi, mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok. Ez szintén idézett Ézsaiás könyve 53. részéből. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. Ézsaiás könyve 53. rész, 6. vers. Amint láthatod, valójában Krisztus szenvedése a témája e fejezet utolsó részének. Krisztus szenvedése példát adott nekünk, és ő szenvedett és meghalt, hogy megváltson minket bűneinkből.

0: de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Péter apostol a levél harmadik fejezetében azt tanítja, hogy a szenvedés a keresztény magatartást is létrehozza a hívő ember életében. Ezt a magatartást a keresztény két helyen mutatja be, az otthonban és a gyülekezetben. Ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Péter első levele, harmadik rész, első vers. Ugyanígy. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, mint ahogy azt a második fejezetben elmondta az elkülönüléssel kapcsolatban. Az elkülönülés és a viselkedés egyé olvad, és elválaszthatatlan egymástól. Az Efézusi levél 5. fejezetében ugyanezt találjuk az asszony otthoni helyzetével kapcsolatban. Péter azonban egy egészen más helyzetet mutat be, mint amiről Pál az Efézusi levélben beszél. Pál ott azzal foglalkozik, hogy milyen legyen a kapcsolat a hívő feleség és hívő férj között, akik mindketten lélekkel teljes hívő emberek. Az Efézusi levélben az egész szakasz ezzel a mondattal kezdődik. Teljetek meg lélekkel. Efézusi levél 5. rész 18. vers. Amikor valaki lélekkel telik meg, akkor lélek szerint él. Pál így szól. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Efézusi levél 5. rész 22. vers. És a férfiak úgy szeressék feleségeiket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Efézusi levél 5. rész 25. vers. Az apostol a keresztény otthonról beszél, ahol mind a férj, mind a feleség lélekkel beteljesedett hívő, és ebben a kapcsolatban a férfi szereti feleségét, és kész meghalni érte. A rend érdekében bármilyen közösségben lennie kell vezetőnek. A házasságban a vezetési jogot a férj kapja. Amikor a feleségnek engedelmeskednie kell, ez az engedelmesség nem olyan, mint egy gyermek engedelmessége. Egyes férfiak úgy gondolják, hogy amikor megnősülnek, akkor a feleségük afféle első gyermek, és úgy kell engedelmeskednie, mint ahogy egy-egy kisgyermek teszi. Ez egyáltalán nem így van. Mint ahogy korábban már említettük, az engedelmesség önkéntes alapon áll. Pál ezt mondja a feleségnek. Engedelmeskedj, mert ez a férfi szeret téged, és neked meg kell alászkodnod előtte. Jobb szó lenne azonban az, hogy légy vele jó kapcsolatban. Ha oda megy hozzád, mint keresztény férj, majd átölel, és ezt mondja. Jobban szeretlek bárki másnál, akkor bizonyára a te válaszod is az, hogy szeretlek téged. Évek folyamán sok fiatalnak adtam tanácsot, aki megkért arra, hogy vezessem a házasságkötési istentiszteletüket. De sohasem igyekeztem senkinek sem javaslatot tenni arra, hogy kit vegyen el, vagy kihez menjen férjhez. Nagyon őszintén szólva, mindig félelemmel és rettegéssel vezettem a házasságkötési szertartásokat. Itt röviden szeretném megemlíteni néhány gondolatban, amit megszoktam pendíteni előttük ezeken az alkalmakon. A házasságot három síkon kötik az emberek. Az első a fizikai sík, és ez nagyon fontos. Erről a világ igen sokat beszél. Ez a szexuális kapcsolat. Csodálatos, amikor a férj és feleség átölelheti egymást igazi szeretetben. Két hívő között a nemi élet a legértékesebb, a legcsodálatosabb, amivé lehet ezen a világon. Az a meggyőződésem, hogy csupán a hívők azok, akik igazán és a legteljesebb mértékben élvezik a fizikai kapcsolatot. Nincs kétség az iránt, hogy a fizikai kapcsolat csodálatos ajándék. A házasságban a második sík a szellemi vagy pszichológiai kapcsolat síkja. ami szintén nagyon fontos. Igen jó, ha a férj és a feleség érdeklődési köre megfelel egymásnak. A házasságban a kapcsolat harmadik síkja a lelki kapcsolat, és ez a két hívő közti házasságra vonatkozik. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Add, hogy a hívő emberek házassága Jézus Krisztust mutassa be ezen a világon, és legyen az én házas életem is olyan, aminek alapján Krisztus és az egyház szeretete bontakozik ki. Ámen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Május 5-e. Egy tál lencséért. Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szülöttségi jogát. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 16. vers. Gyakran megesik, hogy az ember az élet legnagyobb és legkülönbb értékeit a pillanatnyi testi kielégülésért eltékozolja. Ezt tette Ézsau is. Fáradtan és éhesen jött haza a mezérről. Jákob éppen egy fazék lencsét főzött. Amikor Ézsau megkérte, hogy adjon neki ebből a vörös ételből, Jákob gyakorlati érzékkel azt felelte. Add nekem érte azonnal elsőszülöttségi jogodat. Lásd Mózes első könyve, 25. fejezet, 31. vers. Az elsőszülöttségi jog értékes kiváltság volt az Ószövetségben, amely a családban a legidősebb fiút illette meg. Ezáltal lett később a család vagy törzs feje, és ez biztosított neki az örökségből kettős részt. Ezt az elsőszülöttségi jogot azonban Ézsau abban a pillanatban értéktelennek tekintette. Mit használ az elsőszülöttségi jog, ha egyszer ilyen éhes vagyok, gondolta. Annyira erőt vett rajta az éhség, hogy kész volt szinte mindent feláldozni azért, hogy pillanatnyi étvágyát kielégítse. Maradandó értékről mondott le érte, és megkötötte a rettenetes csereügyletet. Napjainkban majdnem naponta játszódnak le ehhez hasonló drámák. Nézzük például azt a férfit, akinek éveken át jó hírneve volt. Nagyszerű család szeretetét élvezte, és tisztelték a keresztény gyülekezetben is. Szavának tekintélye volt, és szolgálatán nyilvánvalóan Isten áldása nyugodott. De egyszer csak jött a vad szenvedélye. Valósággal elemésztődött a szexuális kísértés tüzében. Hirtelen semmi sem látszott fontosabbnak, mint testi ösztönének kielégítése. Értelmes gondolatoknak nem volt már semmi hatalmuk fölötte. Kész volt egy romboló kapcsolatért mindent feláldozni. És, gondolkodás nélkül, belevetette magát. A pillanatért feláldozta Isten dicsőségét, saját bizonyságtételét, családjának becsületét, barátainak tiszteletét és keresztény jellemének befolyásoló erejét. Vagy, ahogy Alexander McLaren, skót prédikátor és bibliomagyarázó mondta, elfelejti az igazságosság utáni vágyát, messziről hajítja magától az Istennel való közösség örömét, elsötétíti lelkét, véget vet jó lelkiismeretének. Hátralevő éveiben zuhanó repüléssel közeledik a nyomorúság felé. Nevét és hitét a gúnyolódók céltáblájává teszi. Az írás klasszikus szavaival kifejezve eladta elsőszülöttségi jogát egy tál lencséért.

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Jóel könyve második részének 24. és 25. versét olvassuk. Megtelnek majd a szérük gabonával, bőven ömlik a sajtókból a must és az olaj. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó, az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska. Nagyon sok prédikációt mondtak már erről, és spiritualizálták ezt a fejezetet. Bizonyára alkalmazható így is, hiszen nagy alapelveket jelent ki. Ugyanezt a gondolatot találjuk a Jelenések könyvében, ahol Isten így szól. Íme újjáteremtek mindent. Jelenések könyve, 21. rész, 5. vers. Itt ebben a fejezetben az új Jeruzsálemről beszél. Az egyházhoz tartozók azok a bűnösök, akik bíztak Krisztusban. Elmondja, hogy milyen csodálatos lesz az, és arról a tényről beszél, hogy eltöröl minden könnyet a szemükről. Milyen nagy változás történik akkor? Ebben a régi világban sok könnyet hullatunk. Örülök annak, hogy ő mindent újjáteremt. Nem ismerlek, de elmondhatom, hogy én nem nagyon vagyok megelégedett itteni életemmel. Sohasem prédikáltam úgy, ahogy szerettem volna prédikálni. Bárcsak megtehettem volna. A szívemben és az elmémben mindig megvolt ez, de valahogy sohasem voltam képes úgy prédikálni, ahogy kívántam. Sohasem voltam olyan férj, amilyen igazán lenni akartam. Bárcsak sokkal jobb férj lettem volna a feleségem iránt. Amikor beteg voltam, visszatekintettünk azokra a napokra, amikor találkoztunk és udvaroltunk egymásnak, és ehhez hasonló emlékeket elevenítettünk fel. Azt mondtam neki, bárcsak meg tudtam volna változtatni sok mindent, mert akkor még csodálatosabb lett volna az életünk, mint amilyen volt. Sohasem voltam olyan édesapa, amilyen lenni akartam. Sohasem voltam az a férfi, aki lenni szerettem volna. Ezért gyönyörködtet a Jelenések könyve 21. részének 5. verse. Íme újjáteremtek mindent. Uram majd ezt fogja mondani. Lent a földön sohasem voltál tökéletes. Sohasem érted el céljaidat. Kiábrándultál. Korlátozottságokba ütköztél. Odalent magaddal cipelted régi bűnös természetedet. Most mindent újjáteremtek. Új rajzlapot adok, és új

élmény lesz a mindezektől való megszabadulás, és az, hogy Krisztus jelenlétébe kerülünk. Ő mindent újjáteremt. Ő helyreállítja azokat az éveket, amelyeket a sáskák tönkretettek. Ehettek majd jól lakásig, és dicséritek az Úrnak, isteneteknek a nevét, mert csodát tett veletek. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Akkor megtudjátok, hogy én Izraellel vagyok, és hogy én az Úr vagyok a ti istenetek, senki más. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Joel könyve, 2. rész, 26. és 27. vers. Ez akkor következik be, amikor ő Izrael közt lakozik, vagyis amikor Krisztus eljön a földre, hogy megalapítsa királyságát. Akkor teljesedik be a jövendőlés minden fizikai áldással kapcsolatban, amit Isten megígért Izrael népének. Az Ószövetségben említett áldások nagy mértékben fizikaiak voltak. Isten megígérte, hogy megáldja az országot úgy annyira, hogy bőséges lesz a termésük, és csordájuk növekszik és megsokasodik. Lényegében a lelki áldás csak nem másodlagosnak tűnik. Ezzel szemben az egyháznak ígért áldások lelki áldások, kizárólagosan. Nekünk minden lelki áldásunk megvan Krisztus Jézusban. Még az Izraelnek adott elsődleges áldások is fizikai áldások voltak, de most egy olyan fejezethez érkezünk, amely az Izraelnek ígért lelki áldásokkal foglalkozik. Lapozzunk tehát a Szentírásnak ehhez az ellentmondásos fejezetéhez. Amikor e szakaszhoz érkezünk, fontos emlékezetünkben tartanunk, hogy Joel proféciájánál vagyunk, aki írását a félelmetes sáskacsapással kezdte, amit összehasonlított a távoli jövőben bekövetkező eseményekkel, az Úr napjának nevezett korszak eseményeivel. Már láttuk, hogy az Úr napja a nagy nyomorúság időszakával fog elkezdődni, azután pedig Krisztus eljön, és megalapítja királyságát a földön. A 27. versben most olvastuk, hogy az Úr abban az időben közöttük lakozik. Most pedig lássuk meg, hogy mit fog cselekedni. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra is és a szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Joel könyve, 3. rész, 1. verstől az 5. versig. Sok csodálatos megjegyzést tehetnénk a Szentírásnak ezzel a fejezetével kapcsolatban. Dr. Charles L. Feinberg, kiváló héber tudós, könyvsorozatot írt a kis profétákról, amelyek nagyon sokat segítenek nekem. Felhívja a figyelmünket valamire, amit addig nem tudtam. A héber szövegben ez a 3. részben jelenik meg, de a mi régi fordításunk 3. fejezete, az eredetiben a 4. fejezet. Senki sem vonja kétségbe azt az igazságot, hogy a régi fordítás 2. részének 28. versétől a 32. verséig terjedő szakasz egy különálló fejezetben jelenik meg az újban. Természetesen egyetértek azzal, hogy ez az 5 vers eléggé fontos ahhoz, hogy különálló fejezetet alkosson.

E profécia megértéséhez végtelenül fontos megfigyelnünk a fejezetben jelzett beteljesedés idejét. Azután Joel beszél nekünk az Úr napjának eljöveteléről. Mint az első író proféta, ő vezette be ezt a fogalmat, és elmondta, hogy mi történik ez alatt az időszak alatt. Hangsúlyozta azt a tényt, hogy a nagy nyomorúság időszaka sötétséggel indul, és az Úr Jézus adta annak ezt a nevet. Hóseásnál megfigyeltük az idők egymás utániságának fontosságát. A harmadik rész 5. versében ezt olvassuk. Azután megtérnek Izrael fiai, keresni fogják Istenüket, az Urat és királyukat, Dávidot, remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó napokban. Az utolsó napokban a nagy nyomorúság időszakával azonos, ami bevezet abba a királyságba, amit Krisztus alapít meg földre jövetele után, és ami kezdete a milleniumnak. Ez ahhoz a következtetéshez vezet, hogy Joel egy nagyon határozott időszakról beszél, és hogy proféciája beteljesedik az Úr napja alatt, a nagy nyomorúság éjszakája után. Aztán Isten kitölti az ő lelkét minden testre. Jól lehet, Joel az első író proféta, nem ő az egyedüli, aki említi a lélek kiáradását. Ézsaiásnál ezt olvassuk. Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Ézsaiás könyve, 32. rész, 15. vers. Itt arról a királyságról beszél, amely eljön a földre, és a lélek kiáradása utalás a milleniumra. Természetesen egyik proféta sem beszél az egyházi korszakról. Mindnyájan Izrael népével kapcsolatban szólnak az utolsó napokról. Ezékiel könyve 36. részének 27. verse ezt mondja. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Aztán így folytatja. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Ezékiel könyve, 36. rész, 28. vers. Most egy különös néphez és egy különös országhoz, Izraelhez beszél. Az időnek is különös szakaszáról van szó, amikor Isten kitölti lelkét. Ezékiel mondja, lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Ezékiel könyve, 37. rész, 14. vers. Ez még nem minden. Többé nem rejtem el orcámat előlük, mert kiöntöm lelkemet Izrael házára, így szólt az én Uram, az Úr. Ezékiel könyve, 39. rész, 29. vers. Zakariás az utolsó az író proféták sorában. Ezt mondja. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az első szülött miatt szoktak. Zakariás könyve, 12. rész, 10. vers. Joel szintén világossá teszi ezt ebben a fejezetben, amelyről tárgyalunk. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék, az Úr ígérete szerint, és itt a térképen egy bizonyos területre utal. Fölvetődik a kérdés. Péter mit értett azon, amikor erre a szentírási fejezetre utalt pünkös napján? Vajon azt értette ezen,
hogy Joel proféciája már beteljesedett? Nem, egyáltalán nem ezt mondta. Sohasem állította, hogy ez a profécia beteljesült. Pünkösd napján, amikor a Szentlélek megérkezett a tanítványokra, kezdtek beszélni a zsidóknak, akik Jeruzsálembe mentek az egész római birodalom területéről. Mindenki a saját nyelvén hallotta az üzenetet. Ezek nem ismeretlen nyelvek voltak, amiken a tanítványok az üzenetet továbbították. Minden egyes nyelv egy vagy több ember anyanyelve volt, akik összegyülekeztek a római birodalomból, sőt azon túlról is. Sokan hittek, de mások kezdtek gúnyolódni, és azt mondták, hogy a tanítványok részegek. Új bortól részegedtek meg. Tehát Simon Péter felállt, hogy válaszoljon nekik. A csoport szószólójaként állt elő, és választ adott arra a vádra, hogy megrészegedtek. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Apostolok cselekedetei, második rész, 14. és 15. vers. Péter azt mondta, hogy az emberek kora reggel nem részegednek meg. Ez kissé másként van a mai világban. Egyesek már nagyon korán inni kezdenek.

0: Péter így folytatta, hanem ez az, amiről Joel így prófétált. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 16. vers. Megfigyelheted, hogy Péter nem azt mondja, hogy ez annak a beteljesedése, amit Joel mondott. Az összes evangéliumi író és Pál apostol nagyon világosan megmondja, hogy mi a beteljesült profécia. Nem tudom megemlíteni mindegyik fejezetet. Ezek közül való például a Máté evangéliuma 2. részének 17. és 18. verse. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Ez egy profécia beteljesedése volt Krisztus születésével kapcsolatban. Aztán a 23. versben ezt olvassuk. És amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak. Názáretinek fogják őt nevezni. Vagy lapozzunk az apostolok cselekedetei 13. részéhez, Pálnak a pizidiai Antiókiában mondott beszédéhez. Ott beszél Jézus Krisztus feltámadásáról, és ezt mondja. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan megvan írva a 2. Zsoltárban is. Fiam vagy te, ma nemzettelek. Apostolok cselekedetei, 13. rész, 32. és 33. vers. A Biblia nagyon világosan közli a profécia beteljesedést. Mit mond tehát Péter az apostolok cselekedetei 2. részének 16. versében? Ez az, amiről Joel így prófétált. Nem azt mondja, hogy ez Joel jövendőlésének a beteljesedése. Inkább így szól. Ez az. Ez olyan vagy hasonló ahhoz. Ha visszatérsz gondolatban a pünkösd napjához, rájössz, hogy Péter nem a pogányokhoz szól, a zsidókhoz beszél, akik alaposan ismerték az Ószövetséget. Tudták az Ószövetséget. Az egész birodalom területéről a jeruzsálemi ünnepre érkezett zsidók voltak. Nagy távolságokat tettek meg, mert megtartották, amit megkövetelt tőlük Mózes törvénye. Péter nekik lényegében ezt mondta, ne gúnyolódjatok, ne tegyétek nevetségessé ezt, aminek bekövetkezését látjátok. Ez olyan, mint ami az Úr napján következik be, ahogy megmondta nekünk Joel próféta. Idézi Joel proféciáját. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 17. vers. Ennek az utolsó napokban kell megtörténnie. Aztán Isten lelke minden testre kiárad. Vajon ez teljesült be pünkösd napján? Alig, ha gondolnám. Az előző fejezetben említettet élték át. 3000 ember megváltásban részesült. A 3000-en meg is tértek, mégsem ez volt annak az ígéretnek a beteljesedése, hogy a lélek majd kiárad minden testre. Ez még mindig nem Joel proféciájának beteljesedése. Valójában Péter ezt mondta. Ne csúfolódjatok a történteken. Fel kellene ismernetek Isten igéje alapján, hogy egy olyan napról beszél, amikor Isten majd kiárasztja lelkét minden testre. Ha ma néhány emberre kiáradna, akkor sem kellene meglepődnünk miatta. Aztán Péter tovább megy és idézi Joel proféciájának további részét, hogy mi fog történni a jövőben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön. Vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmes napja. Jóel könyve, 3. rész, 3. és 4. vers. Mi teljesedett be ezekből pünkös napján? Természetesen semmi. Nem voltak földrengések, nem változott meg a nap és a hold. Mindezek az Úr nagy és nevezetes napján történnek meg. Jóel azt az Úr nagy és félelmetes napjának nevezi. Pünkösd napja nagy nap volt, de nem volt szörnyű nap. Csodálatos nap volt. Ha megértjük Jóel könyvét, akkor sohasem jutunk olyan következtetéshez, hogy Péter apostol Jóel proféciájának a beteljesedését látta pünkösd napján. Simon Péter csupán Jóel proféciáját használta fel arra, hogy bevezesse a csúfolódóknak adott válaszát. Most ez a kérdés. Mi volt Simon Péter üzenetének a témája? Pünkösd napján Simon Péter prédikációjának témája az Úr Jézus Krisztus feltámadása volt. Amikor ehhez a szöveghez érkezik, a 16. Zsoltár 8., 9. és 10. versét alkalmazza. Az megjövendölte Krisztus feltámadását. Figyeld meg, hogy azt miként vonatkoztatja Krisztusra. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 32. és 33. vers. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy hozzám is eljutott a jó hír, hogy az Úr Jézus meghalt az én bűneimért, és feltámadt az én megigazulásomért. Köszönöm, hogy ennek tanúi voltak az apostolok, és én olvashatom bizonyságtételüket a Szentírásban. Köszönöm, hogy ezt átélhetem mindennapjaimban, hogy Jézus Krisztus feltámadottan él a lelkem mélyén, és irányítja életemet, mint Uram és Királyom. Köszönöm ezt neked. Amen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 23-a. Ő hozzá a táboron kívülre. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. Zsidókhoz írt levél, 13. fejezet, 13. vers. Ebből az igeversből elsőként azt tanuljuk meg, hogy Krisztus a központ, aki köré népe összegyülekezik, nem egy felekezethez, egy gyülekezethez, egy épülethez, egy nagy prédikátorhoz, hanem egyedül Krisztushoz. Gyűjjetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Lásd 50. Zsoltár 5. vers. A második lecke az, hogy ki kell őhozzá mennünk a táboron kívül. A tábort itt úgy határozhatjuk meg, hogy az a földi vallásos rendszerek összessége, amely megfelel a természeti embernek. Éppen a vallásos terület az, amelyben Krisztus gyalázzák és lábbal tapodják. A tábor a kereszténységnek álcázott pogány szörny, amely a kegyesség látszatát megőrzi ugyan, de annak erejét megtagadja. Lásd 2. Timóteusi levél, 3. fejezet, 5. vers. Krisztus azon kívül tartózkodik, és nekünk ő hozzá kell kimennünk. Harmadszor megtapasztaljuk, hogy ha egyedül Krisztushoz gyülekezünk össze a táboron kívül, akkor ez gyalázatot hoz magával. Ritkán dereng fel a keresztjénekben, hogyha a gyülekezethez tartozás kérdésében az Úrnak kívánnak engedelmeskedni, akkor ez gyalázattal van összekötve. Egy bizonyos egyházhoz való tartozás gyakran társadalmi tekintélyt jelent, de minél inkább közelítünk az új szövetségi eszményhez, annál valószínűbb, hogy osztoznunk kell Krisztus gyalázatában. Készek vagyunk-e arra, hogy megfizessük érte ezt az árat? A táboron kívül. Ő hívott ki, megismertem hangját, véres köntösét, tövis koronáját. Megmutatta magát. Nem tehettem mást, követnem kellett őt, járni lábnyomát. A világ ezt látva elfordult tőlem, nem értette meg, hogy mi lett belőlem, miért tartom úrnak, királyomnak őt, fölöttünk állónak az üdvözítőt. S mert ő a táboron kívül szenvedett, ott szerezte meg üdvösségemet. Ott találtam én is gyülekezetet. Ő vele vagyok kívül a táboron. Úgy vallom meg őt, nevét úgy hordozom.

0: Ti vagytok a föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma egy nagyon kedves fiatalasszonnyal fogok beszélgetni, Katrinnal, aki itt él már jó ideje Magyarországon, de azért nem itt született. Egy misszióban tevékenykedik, itt szolgálnak férjével együtt, de egész máshol és máshogy indult az élete. Hát hogyan is indult az életed? Hol születtél? Egy picit mesélj magadról.
3: Ja, én Németországban születtem, még jobban NDK-ban, annak az idején, Dresdában, egy nagyon szép városban, egy hívő családban, és 4 testvérek voltunk. Én vagyok a második, van egy nővérem, egy húgom, és ez egy öcsém.
2: Igen, és ebből már kiderült, hogy Katrin nem magyar származású, és itt a mikrofon előtt is gratulálok neked, hogy nagyon szépen megtanultad, úgyhogy ne érezd magad zavarban, hogy van egy kis akcentusod, de gyönyörűen, érthetően beszélsz. Egy picit meséljél, légy szíves, a gyerekkorodról, mert hogy mondtad, hogy volt 4 testvéred, meg hogy hívő családban. Hogy éltétek meg a hiteteket akkor ott NDK-ban, Dresdában?
3: Ez volt a jó, hogy nekünk szabad volt, tudtunk gyülekezetbe járni, volt gyerekóra, szóval sok minden szabad volt. Viszont az iskolában ott tapasztaltunk azt, hogy voltak hátrányaik, hogy hívők voltunk. Mi nem voltunk hisztagok, nem voltunk, nálunk ez más név volt, de nem tartozkodtunk a kommunisztikus gyerekszervezethez. És például a nővéremnek nem volt szabad érettségizni emiatt. Nekem viszont ma szabad volt érettségizni, de nem tovább tanulhattam ott, ahol szerettem volna. De én nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy ők mindig erősítettek minket, nagyon jó példák mutattak. Az apukám például NDK-ban, amikor kiküldtek Oroszországba, akkor ő mindig bibliákat csempészte oda. Ezt mi csak később tudtunk, de én utólag nagyon tisztelem az anyukámat, hogy mi minden ment esetleg keresztül, vagy aggódott érte. És apukám vagy szüleim mai napig nagyon élő példám előttünk az erősítők miatt.
2: Hogy éltétek meg ti, mint gyerekek, azt, hogy mondjuk emiatt nem lehet tovább tanulni? Mondtad, hogy ez főleg a nővéredet érintette, meg azt, hogy hát mi is érzékeltük itt Magyarországon, tehát hazudnék, ha mi nem így nőttünk volna föl, de hogy érted meg azt, hogy hát azért bizonyos dolgokban éreztették, hogy na, akkor neked más jut, vagy nem szabad már bizonyos dolgokat csinálni az iskolában azért, mert te hívő vagy.
3: Apuka mindig azt mondja, hogy Istennek van jó útja számunkra, és jó terve, és akkor is, ha ez nem az, amit én választottam volna, akkor is lehet ebből valami nagyon jó. És ez az én életemben pont úgy is lett. Én szeretem volna gyógyszerészt tanulni, és volt is minden eredmény, a érettségisten tiszta egyessel, ami Németországban.
2: Ami kitűnő bizonyítványt jelent, igen.
3: Igen, és mégse engedték, mert hiányoztak ezek a társadalmi tevékenységek, vagy nem tartoztam a szervezetekhez. És akkor ez volt az érdekes, normális esetben visszautasítottak, és aztán vége, akkor már nem tanultam tovább egyetemen. Nekem viszont azt ajánlottak, hogy én lehetek orosz-latin tanna, vagy semmi. És akkor először ezt vissza akartam utasítani, mert tanna NDK időben ez egy ilyen feladat volt, hogy kellett legyőzni a gyerekeket, hogy
2: meggyőzni arról, hogy rossz, tehát, hogy a kommunizmus a jó hit, és a kereszténység a rossz hit, igen.
3: Igen, nem csak a tantárgyakról szólt, hanem ez egy ilyen feladat volt, és akkor gondolom, hát ez nem lehet. És akkor apukám volt az, aki azt mondta, hogy sokat imádkoztunk, hogy hol fogsz tovább tanulni. Most talán ez mégse véletlenül, hogy ez ilyen ajánlatot kaptál. Próbálj meg! És akkor felhívtam még az egyetemet, mondtam nekik, hogy én hívő vagyok, azt mondom, nem baj, mégis áll az ajánlatot. nem is tanultam addig elég görögöt és latint, ez se volt nekem ez a feltétel, mégis akartok, hogy ezt csináljak. Nagyon csodálkoztam. Azt se tudom elképzelni, hogy tanár leszek, mert én még soha nem voltam a beszédnek az embere, soha nem szeretem sok ember előtt állni, vagy ezt se tudtam elképzelni magamnak. De kezdtem, és ez 89-ben volt, szeptemberben kezdtem, és akkor októberben jött a rendszerváltás. És ez nekem már egy óriási wow, hát most már sok minden változik. És addig mi az egyetemen tanultunk többet marxizmus-leninizmus, mint orosz és latin és görög, amit a fő tangyátok voltak. És utána ez ma változott, és ja, minden változott igazából. És még ebben az évben jöttek Nyugat-Németországból hozzánk keresztények, ami gyülekezetünkbe, és azt mondtak, hogy ti oroszul tanultatok, ez egy óriási kincs, és a Wycliffe társaság, aki Bibliát fordítanak ilyen népeknek, akiknek még nincs Bibliájuk, sokszor még az írásbeli...
2: Még nincs leírott nyelv sem, igen. Írott nyelv, igen, se szótár, se egyáltalán még írásjelek is nagyon sok helyen hiányoznak, igen.
3: Igen. És nektek van az orosz tudásuk, és a volt Szovjet Unionban, ahol most is a rendszerváltás sokkal nagyobb volt a nyitottság, ott még nagyon sok nép van, akinek nincs Bibliájuk. És akkor pont rám jöttek, vagy hozzám jöttek, mert nem csak latin és görögül tanultam, és oroszul, hanem pedagógiát is, mert ott az embereket kell tanítani, és majd olvasni, írni, hogy tudjanak olvasni a Bibliát. Szóval, amit én tanultam, ami nekem először nagyon furcsa volt, hogy most mit akarom majd később azzal kezdeni, ez hirtelen egy ideális kombináció volt, hogy azzal majd az Úrnak tudjak esetleg szolgálni. És ez készítette elő engemet a későbbi misszióra, mert én magamról soha nem gondoltam voltam, hogy misszionárius leszek, ez mindig a szuper hívők voltak.
2: Igen, a kiválasztott valaki.
3: Én nem, de azzal, hogy nekem volt valamilyen tudás, vagy akkor már esetleg elképzelhető volt.
2: Ez nagyon érdekes, és ide vissza fogunk térni, de egy picit hadd kérdezzek még arra vissza, hogy gondolom, akkor ilyen 18-19 éves emberke lehettél. Hát amit te eredetileg szerettél volna, a gyógyszerészet, az egy abszolút természettudományos, ott kémia, biológia, stb. A nyelv az pedig egy abszolút humán terület, tehát két teljesen külön ág. Hogy élted meg azt, mondod, hogy először nem akartad, de hogy élted meg azt, hogy egy hát azért másfajta gondolkodás egy nyelvészet, vagy nem érezted azt, hogy tulajdonképpen egy olyan területre kerültél, vagy csöppentél, amit azért annyira nem érzel a sajátodnak?
3: Először igen, apuka mindig azt mondja, hogy mindent meg lehet szeretni, szóval nem szabad úgy egy irányú sok beszükülni.
2: Nyitottnak kell lenni. Nyitottnak.
3: És ez tényleg úgy volt, és én főleg én mindig szeretem volna emberekkel dolgozni, és ez, hogy majd tanár leszek, vagy lettem, és gyerekekkel lehetett dolgozni, ezt nagyon szeretem, és a nyelveket nagyon megszerettem, és később is, hogy Wycliffe akartam lenni, én nagyon megszeretem a különböző nyelveket beásni magamat, teljesen más a szerkezettel, vagy én ezt nagyon megszerettem. Bár a latin és a görög, ez halad nyelvek, ma nem beszélünk, szóval ez megint más, de ez is nagyon érdekes, mert hozzátartozott a kultúra, az irodalom, a történelmet, ezt mind kellett tanulnunk, és nagyon megszerettem. És nem gondoltam volna, hogy később hogy annyira nehézre mégis esik magyarul tanulni, mert gondoltam, hát jó vagyok előkészülve, hogy már egy néhány nyelvet igen, de a magyar teljesen más, és nagyon...
2: Igen, hát vannak ilyen viccek, hogy majd mi lesz a mennyben a nyelv, állítólag többek között a magyar, mert hogy egy örökké valóság igen. Kell a megtanulásához.
3: Ezt aláírom.
2: De aláírod, hát mi nem tapasztaljuk nálunk, ugye a kisgyerekek is jó szinten beszélik, de hát az anyanyelv, és tudjuk, hogy elég különleges és különálló szerkezetű nyelvünk van. Hát mi ezt kaptuk a jó Istentől. De azért köszönjük, hogy megtanultad.

0: Térjünk oda-vissza, hogy orosz, latin, és akkor kaptál egy olyan látásszerűséget, hogy lehet, hogy akkor itt Wycliffe, és lehet, hogy bibliafordítás? Hát hogy folytatódott az egyetemi évek? Először egy picit arról beszéljél, mert azért ott az egyetemen is nagy váltások történtek. Ugye volt egy nagyon merev, kommunista, stb. Marxista ideológia, és azért hirtelen akkor nagy változások lettek. Hogy igen. éltétek ezt meg, mint fiatalok, mint egyetemisták? Lehetett bibliaórát tartani, vagy bármi? Tehát egy picit az egyetemről tudsz mesélni?
1: Igen, én egy ilyen egyetemista voltam, hogy nem volt csak szabad időm, a többiek nagyon élvezték. Én hátranőre indultam, mert még kellett pótolnom a görögöt és a latinot, én rengeteget tanultam, és nekem nagyon fontos volt a Trestai gyülekezetem. Szóval én Halleban, ez 150 kilométer arrébb, vagy 200, ott jártam egyetemre, de hétvégén mindig hazamentem az én gyülekezetembe, és ott éltem a hitemet, vagy a közösséget. És ebben az időben akkor nagyon sok ajtók nyíltak, hogy lehetett szolgálni, szóval lehetett az utcára menni, evangelizálni, könyvasztalt csinálni, volt egy kórus, amiben énekeltem, és akkor úgy mentünk evangelizálni, fiatalok, szép zene, és akkor bizonyságot adtunk ilyeneket. De akkor ma ez is kezdődött, hogy Oroszországba, vagy Ukrajnába lehetett menni
0: segélyszállítmányokat vinni, igen.
1: És egy ideig ezt csináltam, és mivel orosz tanultam, tudtam ott fordítani, és akkor nagy teátokkal mentünk Ukrajnába, és óta vittünk egy misszióba, vagy egy keresztény egyetemre segélyszállítmány ruhakat, bibliákat, élelmiszereket. És ez szerintem nagyon meghatározó volt, mert voltak élményeink, ahogy Isten megőrizte minket, vagy a határnál, hogy átengedték, vagy mégis voltak problémák, vagy aki ezt szervezett, őt nagyon szeretem, mint biblia tanítót, és akkor az úton nagyon jó beszélgetések voltak. Ő nyitotta nekem úgy az Ószövetséget, hogy mennyire élő, vagy mennyire a mi hétköznapunkkal is bele beszél az Ószövetség.
0: Hogy nem egy halott könyv, igen. Hanem ma is van üzenete, igen.
1: És ez nagyon jó élmények voltak, és tényleg a szabadság. Ja.
0: Azért gondolom, akkor is, meg most is, akár Németországból, még ha az NDK is, akár Magyarországról, például Ukrajnába elmenni, hát azért azon túl, hogy meghatározó élmény, hogy Isten megőrzött minket, azért van egy kis sokkolás is. Mert nem tudom, hogy te hogy élted meg azért vannak ott nagyon-nagyon elmaradott területek. Hogy élted ezt meg, mint fiatal, hogy emberek milyen körülmények között élnek, vagy mennyit szenvedtek a hitükért?
1: Hát én nem csak mentem ilyen utakon, hogy vittünk segéd, hanem hozzatartozott az egyetemhez az is, hogy egy fél évet ott kellett lennem, hogy egy fél évet Odesszában, Ukrajnában voltam egyetemen, és ott még jobb bepillantást kaptam az otthoni életbe, mert akkor is keresem magamnak egy gyülekezet, egy baptista gyülekezetet, és barátkoztam több emberrel, és akkor a faluba is mentem, és láttam, hogy élnek ott az emberek, vagy városban, vagy fiatalokkal, és tényleg nagy szegénységgel is találkoztunk, de mindig jó volt látni, főleg ilyen nehéz helyzetekben a hitet az emberekben, és ez hogy segített át, és ez nekem óriási példán volt. Mert Ukrajnában sokkal nehézebb volt, és hogy üldöztök őket, még sokkal jobban, mint minket az NDK-ban. És ahogy beszámoltak, szóval ez nagyon mély hatást gyakorolt rám, ezt úgy látni, hallani, és példakép volt előttem, szóval ezt nagyon örülök, hogy része lehetem ott.
0: Tehát nem elrémített, hanem megerősített inkább, igen, a hitben.
1: Igen.
0: Hogy folytatódott az életed egyetem után?
1: Hát ahhoz ez tartozik, hogy ugyanúgy egy ilyen missziói úton, ez nyáron volt, és mentünk egy hetet Ukrajnába, vittünk megint segéd, de készültünk is evangelizációs programokkal. Ez egy német bibliaiskola hirdette, és én, mivel tudtam oroszul, én úgy jelentkeztem, és a férjem, akkor ő még nem volt férjem, és jelentkezett, mert ő három éve tanult teológiát Németországban, és ez volt neki, mint nyári gyakorlat. Ezt kell hozzáfűzni, hogy ő nem német, hanem ő Erdélyből magyar, származású. És voltunk ezen a missziói úton, és ott megismerkedtünk, beleszerettünk egymásba, és ami még nagyon érdekes volt, a mostani férjemnek volt egy nagyon jó barát Erdélyben, aki által ő jut hitre, és amikor hazajöttünk ettől az útról, egymásnak írták, és a férjem azt mondta, nekem van barátnőm, és akkor a barátja írta, jaj, nekem is, ők voltak ugyanúgy egy missziói úton, de Németországban, ugyanezen a héten. És akkor kiderült, hogy a két barátnő, hogy ez testvérek, szóval a Ernőnek a legjobb barátja, a nővéremet megismerkedte ugyanebben a héten, mint mi, csak teljesen máshol.
0: Értem, tehát gyakorlatilag a nővéred és te két baráttal,
1: igen,
0: akik korábban nagyon barátok voltak, hozta Isten össze az útjaitokat. Azért egy picit várjál még, mert ezt olyan szépen elmondtad, és gyönyörű is volt, de egy erdélyi magyar hogy kerül Németországba bibliaiskolába? Mert azért ez se annyira természetes. Tudom, hogy ezt inkább az Ernőtől kéne megkérdezni, de ő nincs itt, úgyhogy tőle tudom megkérdezni.
1: Ja, igazából ezen a barátján által Ernő került, járt egy magyar baptista gyülekezetbe, ott Erdélyben, és akkor a barátja által, a Robert által még egy német gyülekezetbe. És ő egy nagyon inkább nehéz hátteri, családi háttérből jön, de ott nagyon sok támogatást kapott, és bátorítást, és a barátja is nagyon erősítette, és segített a hitben, és először ő ment ki Wiedenestbe, és akkor Ernő maradt ott az ifjúságén, vezető misszióban, csak mindenben, és bátorította ez a barát, hogy tényleg is ki Németországba, mert ez is a rendszerváltás után nem sokára volt, és kaptak ilyen ösztöndít, hogy Kelet-Európából hívtak diákokat.
0: Diákokat.
1: Hogy, igen, és úgy került ős ki Wiedenestbe Németországba.
0: Igen, hát Isten útjai néha egészen különlegesek. Itt már elég sok mindenben láttuk azt, hogy habár voltak emberi tervek, de Isten egész máshogy gondolkodott, akár a pályaválasztásodról, a továbbtanulásodról, de akár arról, hogy Isten hogy készít társat valakinek. Hát az, hogy megismerkedtek, azért az még nem házasság.
1: Nem, abszolút nem. És nekem, hogy először szerelmes voltam én is, de aztán mindjárt jöttek nekem nagyon nagy kételkedeim.
0: Kételjek voltak,
1: igen,
0: benne.
1: Mert én már tudtam, vagy én úgy éreztem, hogy Isten azt szeretne, hogy én megyek majd a Wycliffe-fordítással, és volt is már hova, hogy a volt a Szovjetunióba.
0: Igen, mész Wycliffe-fel dolgozni, Bibliát fordítani.
1: Igen, köszönöm. A férjem viszont, vagy akkor csak még nem volt férjem.
0: A kedves, aki nagyon kedves lett, igen.
1: Igen, ő úgy ment ki Németországba, hogy biztos volt, hogy visszamegy majd a magyarokhoz Erdélybe, és ott köztük szeretne szolgálni. És akkor én gondoltam magamban, hát akkor ez nem illik össze, akkor ez nem megy. És ezt mondtam is neki, beszéltünk minden él, sokat beszélgettünk, és akkor gondoltam, hát biztos számára is világos, hogy akkor ebből nem lehet semmit. De ő azért
0: kitartóbb volt,
1: és azt mondta, hogy először nézzünk meg, hogy Isten minket együtt tudja látni, és utána majd biztos együtt fog is valamilyen területet adni, ahol tudunk együtt szolgálni. De ez nekem egy nagyon hosszú vívódás volt, és mindig kértem Istentől egy egyértelmű választ, de ezt úgy nem kaptam. És valamikor hát beszéltem emberekkel is, hogy sokat olvastam, próbáltam tényleg Isten akaratát megismerni, hogy néha Isten ad több lehetőséged is, vagy nem csak az eddig út, csak, és ha attól eltérünk, akkor minden katasztrófa, hanem néha ad tényleg döntő lehetőséget.
0: Döntési lehetőséget.
1: Igen. És mivel akkor már nem is voltam szerelmes a sok gondolkodástól, gondoltam, akkor nem ez a rózsa szín szemüveg, hanem fogom tisztán látni. És azt is kaptam, hogy néha kell indulni, és akkor Isten, csak egy mozgó autót tud Isten vezetni, vagy lehetett vezetni. Szóval először egy lépést kell tennem, és akkor Isten fog mutatni, hogy igen vagy nem. És akkor volt szabadságom, hogy először a barátságra mondom, hogy igen, hogy tudunk barátkozni. És nagyon figyeltem, hogy most kapunk nemet, vagy igent, vagy hogy, de nem látom, hogy Isten köveket építette volna az utunkba, vagy nemet
0: mondta volna. Akadályokat rakott volna, igen.
1: Igen. És úgy végül én is szabad voltam arra, hogy összeházasodtunk, viszont utána nagyon izgalmas volt most, hogy tovább. Ezt nem tudtunk elképzelni, hogy én majd Közép-Ázsiába megyek, és járnő Ukrajnába, vagy...
0: Magyarországra, Erdélybe pontosabban, igen.
1: Igen, ez biztos nem, hanem most mi, amit együtt. És én akkor éppen befejeztem az egyetemet, és még két ilyen gyakorlati évet kellett egy iskolán. Ez Lipcsében volt, az első két házassági évünk. És ott a férjem szolgált a gyülekezetben, mint gondnok. És közben ő volt már egyszer Dömösön, ahol most vagyunk. Ez is egy ilyen nyári gyakorlat volt, mint bibliaiskola. Oda ment, gyakorlatot végezte, szerintem egy hónapot, és hazament. De megismerkedtek őt, és akkor annan kaptunk mi egy meghívást, hogy tudnánk esetleg elképzelni, hogy ide jövünk, mert az, aki felépítette a Biblia centrumot Dömösön, ő akkor már eléggé idős volt, és szerette volna átadni. És akkor ez volt az első, hogy együtt kaptunk egy ilyen meghívást.
0: Erről majd a következő részben fogunk hallani, hogy ez hogy történt pontosan meg. Hát azért ez is egy nagy váltás volt. Most egy kis zenét hallgatunk, de a zenehallgatás után folytatjuk a beszélgetést. Katrinnal beszélgetek, és már most kiderült, hogy a Dömösi Biblia Centrumból van, ahol férjével együtt szolgálnak. A zene után folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Annikó vagyok. Katrinnel beszélgetek. Katrinnal, bocsánat, ezt mindig angolosan semmi akarom baj. Ejteni, elnézést.
1: Sok név hallgatom, szóval megszoktam.
0: Megszoktam már. Aki már az előző fél órában is sok mindent mesélt magáról, többek között azt, hogy ő a volt NDK területén, Drezdában született, és ott is nőtt föl, és egy picit kalandos volt a pályaválasztása is, mert hát Isten egész másfele nyitott ajtót, mint amire ő szeretett volna lépni, de aztán utána meglátta, hogy Isten útjai néha tényleg csak a lépésről lépésre történő vezetés által valósulnak meg, és hogy mégiscsak jó irányba nyitott Isten ajtót. Volt egy terv a bibliafordítás a volt Oroszország területén, de aztán Isten mégiscsak a házasságban is másfele vezette, és egy magyar származású, egy erdélyi fiúval szerették meg egymást, és hát ott kötöttek házasságot, vele kötöttek házasságot Ernővel, és hát ott fejeztük be, hogy kaptak egy meghívást Dömösre a Bibliacentrumba. Hát hogy is volt ez a meghívás, és hogy érezted azt, hogy akkor most nyílt egy szolgálat? Ismert volt ez a családban, hogy valaki misszióba készül, vagy ismeretlen? Egy picit mesélj erről a szolgálatba állásról.
1: Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert NDK időben nem nagyon volt szokás, hogy akkor nem mehetünk misszióba. Viszont ha még egy kicsit visszamegyek, az apukám, ő a 60-as években, akkor ő volt egyetemista, és egyszer hallotta egy nagyon, amit nagyon mélyen indított őt, vagy érintette őt, egy riportot az indiai gyerek utcákról, aki...
0: Az utca gyerekekről.
1: Igen, Indiában. És akkor ő úgy érezte, hogy Isten vezet őt a misszióba, és szeretne Indiába menni. És ebben az időben a határ még átjárható volt Berlinben is, és ő úgy határozta, hogy megy Nyugat-Németországba, és onnan majd tud tovább menni Indiába misszióba, és ott szolgálni Istennek. De mielőtt ezt meg tudta volna valósítani, hirtelen, hát lehet, tudjuk ezt, hogy az egyik éjszakán, egyik napról a másikra építettek Berlinben a falot, és azzal
0: lezárt
1: az út, és nem tudta kimenni. És először nem értette meg, és mégis próbálta, volt egy munkatárs, aki nem volt hívő, de ő is szerette volna menekülni NDK-ból, és ők együtt terveztek, hogy menekülnek, és pedig a balti tengeren át akadtak egy kis csónakkal Svédországba menni.
0: Hát ez egy elég meredek vállalkozás.
1: Igen, és minden is szereztek a kis csónakot, előkészítettek mindent, de ezt is kell hozzáfűzni, hogy ő akkor már ismerte a mostani anyukámat, ő megismerkedte egy esküvőn, és ez volt neki nagyon fájó pont, hogy ha oda megy, akkor nem...
0: Mi lesz?
1: Mi lesz? Akkor ebből nem lesz semmit. Nem is szólt anyukámnak, mert aki menekült, akkor a családok, akik hallgattak, és őket is megbüntettek, hogy ez kiderült. Szóval igen. Anyukám semmi nem sejtette, se, hogy ő szerette őt, vagy szerelmes volt belé, és a menekülés tervről semmit. És akkor indultak tényleg ezzel a csónakkal, viszont a lengyel határőrség...
0: Parti őrség.
1: Igen, ők... Megtaláltak őket, visszaküldték, vagy átadtak a NDK hatóságnak, és börtönbe csuktak őt. Szóval apukám akkor másfél év volt börtönben, és nem lett semmi a misszióból. A börtönben az egyetlen volt, hogy azon gondolom, hát, ha még ez a lána, akit szeretem, hát, ha ő még mindig szabad, akkor is, ha kiszabadulok.
0: Ez volt az egyedüli reménység.
1: Igen, és ez úgy is volt, anyukám még szabad volt, és ja, ők aztán később összeházasodtak. Apukám akkor is nagyon aktív volt, ő volt később előjáró gyülekezetben, lett a gyülekezeti vezető, de nem mint külmisszió. És most utólag én belegondoltam, hogy milyen érdekes, hogy ő nem mehetett, de Isten ezt a vágyot mégis komolyan vette, és másképpen veszette. Beszéltem ma a nővéremről és az ő barátjáról, amikor ők egy évvel hamarabb házasodtak össze, mint mi, és amikor éppen megszületett az első gyerekük, akkor ők mentek Erdélybe a misszióba, ahol most is vannak egy ilyen missziói központban, bibliaiskola központban. És a szüleimnek ez nem volt egyszerű. Megszületett az első unoka, és eltűntek elengedni. Nagyon messzire, és el kellett engedni. De szerintem, mivel apukámnak is benne volt ez a missziói lelkület, könnyebb volt. És nálunk ugyanaz volt, amikor nekünk született meg az első gyerekünk, szóval megint unoka lettek volna, akkor mi költöztünk Magyarországra. De a szüleim soha nem próbáltak visszatartani minket, ők mindig támogattak, mai napig nagyon aktívan támogatnak minket, és ezt nagyon tisztelem, hogy nem a saját
0: érdekeiket
1: látok, igen, hanem támogattak ezt, és láttak, hogy igen.
0: Hát igen, ez valóban Isten útjai, nem a mi útjaink. Úgy gondolom, ezt most már egészen sok oldalról láttuk. De ez a váltás azért nem csak a szüleidnek volt nehéz, hogy Németországból Magyarországra, hanem gondolom azért ezt neked is meg kellett harcolni. Vagy ez magától értetődő volt? Hogy élted meg, hogy akkor most népet váltasz? Van egy olyan magyar mondás, nem tudom, hallottad-e már, hogy aki hazát cserél, az szívet is cseréljen.
1: Aha.
0: Igen.

0: nyelvet abszolút nem beszéltem, és az első időben mi akkor költöztünk, amikor 3 hónapos volt az első gyerekünk, szóval én sokat otthon voltam, és nem is tudtam
1: annyit. Nem találkoztál annyi. Emberekkel, igen. Igen.
0: De nekem nem volt ez annyira nehéz. Én mind a kezdetén nagyon szeretem Magyarországot, mai napig nagyon jól érezem magamat, és ezt nagyon köszönöm Istennek is, hogy mindig jó szomszédok voltak. Nem csak a gyülekezet, ami persze támogattak, ahova kerültünk, hanem nagyon jó szomszédok a mai napig, akkor nagyon befogadóak voltak, és engemet tűrtek akkor is, amíg nem beszéltem, vagy... Szóval ez nem volt nehéz.
1: Nem éreztették veled, hogy úgymond idegen vagy.
0: Nem, pedig a faluban ez inkább tipikus. Szóval vannak nálunk a faluban emberek, akik oda költöztek Pestről, és visszamentek, mert nem fogadtak be, hogy gyanús, hogy miért költöznek, hogy ott inkább az ős
1: lakos.
0: Igen. De minket nagyon sok szeretettel fogadtak, és ez könnyítette a dolgot.
1: Milyen feladatotok volt? Tehát a Bibliacentrumban jöttetek, ez természetes, de milyen munkák vártak rátok itt Magyarországon?
0: Hát az első időben főleg a férjem, ő átvette a vezetést a Bibliacentrumban. A Bibliacentrum, ez egy alapítvány, nekünk van egy házunk, több mint 60 vendégágyunkkal, és szervezünk különböző rendezvények. Vannak konferenciák, vannak táborok, és vannak ilyen tanulmányok, lehetőségek. És ezt kell szerveznünk, vannak rendezvények, amelyeket mi szervezünk, és vannak rendezvények, ahol hívunk mások, és ott tudnak lenni, mint gyülekezeti tábor, vagy ilyesmi. És az első időben inkább a férjemről szólt, hogy ő ott belásta magát, és átvette sok minden feladatot, mint előadó, és de mind, hogy szervezi a dolgokat. Ja.
1: Azért egy idő után te is bekapcsolódtál a munkába, miközben született egy másik gyermeketek is, ha jól tudom.
0: Igen, 3 év múlva még egy kislányunk született. Igen, és nekem fontos is volt, hogy otthon vagyok a gyerekekkel, hogy van időm. Nekem anyukám egy nagyon jó példa, nekem sokat számított, hogy ő otthon volt. Ha én iskolából hazajöttem, akkor ő várt engemet, és tudtam vele megosztani az örömeimmel, és a bánataimat, és a problémákat, és ő mindig támogatta, és tényleg feláldozta a saját életét valahogy, vagy nem építette karrier, vagy semmit, hanem befektette magunkba.
1: A gyerekekbe, igen.
0: Igen, és én ezt úgy látom is Istentől, hogy első feladatként, hogy én egy, hogy támogatom a férjemet, hogy ő a szolgálatban hely tud állni, és van egy biztos háttere otthon, ahova szívesen jön haza, és nyugalom van, igen, biztos háttér, de hogy a gyerekeknek is ez legyen. Szóval az első évek én inkább otthon voltam a gyerekekkel, tanultam még a nyelvet, a gyülekezetben, aztán az első volt, hogy kezdtünk egy nőkört.
1: Egy pillanat, még egy kicsit, ha már a gyerekekről beszéltél, mert nagyon fontos, én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy édesanya ott legyen a gyerekei mögött támaszként, meg a férje mögött. A gyerekek hogy élték meg azt, hogy ők tulajdonképpen ilyen, hát egy kicsit német, egy kicsit magyar, hogy illeszkedtek be ebbe a kettős kultúrába, vagy kettős nyelvbe, hogy érezted?
0: Érdekes módon, hogy különböző is. Az első lányunk, az Anika, ő inkább kicsit németnek érezte magát, mert több időd is volt még Németországban, hát 3 hónapig még Németországban éltünk, ott született, aztán költöztünk. Többször voltam is még otthon a szüleimnél, és ő ezt a kettőséget érezte, és néha, na most ki vagyok tulajdonképpen, magyar vagy német, ő talán inkább német, a második lányunk, ő inkább magyarnak érezi magát, de ez a kettőség mégis maradt. Mindig egy kicsit idegenek, mindenhol egy kicsit idegenek érezték magukat, vagy hogy kilógnak a sorból. És én nagyon hálás vagyok, a nagyobbik lányom, ő most 19 éves, és most nyílt neki egy lehetőség, hogy ő most kint van Németországban, egy ilyen helyen, ahol mind ilyen fiatal emberek vannak, aki vagy a szülők
1: két nyelvűek,
0: vagy felnőttek egy idegen országban, pedig németek.
1: Akár misszióban, akár...
0: Igen. És most mondta, hogy annyira jó, végre nem vagyok egy kívülálló, vagy egy
1: nem lógok ki a sorból,
0: és ezt nagyon élvezi. Ez az egyik oldalon ez egy óriási kincs szeretem, ha valaki két nyelvvel fölnő, és két kultúrából belepillanhat, vagy sok mindent tapasztalhat, a második oldalon ez néha egy teher is lehet.
1: Ti, mint szülők, tudtatok ebben segíteni nekik? Hogy gondolod? Vagy van felelősségetek, hogy támogatni őket, hogy megtalálják magukat, az identitásukat, a helyüket?
0: Igen, nekünk

0: Mint család fontos volt, hogy legyen egy közös nyelvünk, és az első időben, amikor még kicsik voltak a gyerekek, akkor még sokkal rosszabban beszéltem magyarul, vagy nem is úgy, és akkor azt mondok, hogy német, ez a családi nyelvünk, és szerintem ez segített, hogy ez egy közös nyelv, ez a családi nyelvünk, de akkor segítettünk, mert persze magyar óvodába mentek, magyar gyülekezet, minden más magyar volt, és ott nagyon támogattuk ezt. És érdekes, most már inkább az apukájukval magyarul beszélnek, és velem németül, de ebben az időben szerintem fontos volt, hogy egy közös nyelvünk volt.
1: A hitet hogy élték ők meg, hogy a szüleik tulajdonképpen misszióban vannak? Ez természetes volt szerinted nekik, vagy hát furcsálódták?
0: Hát valamilyen szinten természet, mert úgy nőttek fel, hogy minden este olvastunk nekik a bibliai történeteket, énekeltünk, imádkoztunk együtt, a gyülekezet ez a élet része vált természetes módon, és amikor aztán az óvodában, iskolában észrevették inkább, hát ez nem is
1: annyira
0: természetes. Igen, és én ezt ismerem a saját életemből is, hogy attól, hogy valaki hívőnek a családja, vagy a szülők, abszolút nem természetes, hogy majd később ő is fog követni Jézust, mert ahhoz kell egy saját döntést hozni, és nem a szülőknek a hitet követni, hanem ez fontos, hogy a sajátja váljon.
1: Hogy személyessé váljon, igen.
0: Én még emlékszem, amikor egyszer vittem a gyerekeket iskolába, óvodába, és voltak még barátoktól a gyerekek is, szóval négy gyerek volt az autóban, és vittem őket reggel, és akkor a jégen kicsúsztam, és egy fának csaptam.
1: Csapódtam.
0: Ez egy nagyon megrázó élmény volt mindenki számára, de Isten csodálatos módon megőrizte minket, hogy tényleg nagyon kevés, talán egy kék folt, vagy ilyesmi volt. De
1: magyarul szinte semmi sérülés.
0: Igen, az autó totálka, de minket megőrizte Isten, és akkor a lányomnak ez ilyen sokkoló élmény volt, hiszen én azt gondolom, mi, mint Isten gyerekei, hát ilyen nem. Hát másoknak esetleg előfordulhat egy ilyen, de minket megőriz az Úr. És ez fontos volt, hogy látni, velünk is történhet ilyen. Igen, Isten megőrizte minket, de mi is kerülhetünk problémákba, mi is lehetünk betegek. Szóval ez ilyen, ahol neki kellett fejlődni, mert
1: egy tanulási lépcső volt, igen.
0: Igen, és ez valaki hívő családban nő fel, ez nagyon fontos, hogy ilyen is van. Ja.
1: Igen, hát még a főpapi imádságban is úgy imádkozott az Úr Jézus, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd. Igen, az élet terheitől nem biztos, hogy megóv minket Isten, vagy akár egy balesettől, de nem hagy el. Azok között a körülmények között is velünk van.
0: Igen, és mi rengeteg emberrel találkozunk a Biblia Centrumban, és nagyon sok vendégünk van nálunk. Egész világból lehet ezt mondani, és nagyon különböző emberek. Vannak, sokszor nálunk kékkeresztes csapatok, vannak, aki ma a börtönben ültök.
1: A kékkeresztes csapat csak azért, hogy ha valaki nem tudja a hallgatók közül, ez az Iszákos mentő misszió.
0: Igen.
1: Nyugodtan folytasd, csak hogy tisztázzuk. A börtön, igen, hát az se egy könnyű hely.
0: Vagy volt, aki Angliában államtitkár. Szóval nagyon különböző emberek, és szerintem ez is meghatározó volt a gyerekeink számára látni, és hallani ezeket az embereket, vagy épp a kékkeresztesek is, ahol nagyon láthatóan Isten belenyúlt az életükbe, megmentette őket, és teljesen átfordult, vagy megváltozott az életük. És szerintem ez is néha talán mi nem, hogy elhanyagoltunk a gyerekeket, hanem túlságosan a szolgálatra helyeztünk a hangsúlyt, és talán néha nekik sok volt a sok vendég. Ezt most utólag úgy látom, hogy lehet, hogy néha jobban kellett volna figyelnünk a gyerekeinkre, de a másik oldalon ez is egy óriási kincs volt számukra, hogy megismerni ezeket az embereket, és Isten kezét látni, mint ezekben.
1: Igen, hát az Úr nagyon sokféle módon munkálkodik, és vannak, akiket nagyon mélyről hív, lásd, kék kereszt, vagy börtön, és vannak, akiket úgymond rendezett körülmények között, vagy jó pozícióból, de mindnyájunknak szüksége van rá, és mindnyájunknak szüksége van a személyes megváltásra. Elkezdted már mondani, hogy utána azért te is bekapcsolódtál a szolgálatba, mennyire lehetett, és talán a női kört említetted először, hogy
0: igen. azt gondolom, hogy jó lenne, ha nem csak Biblia óra Isten tisztelet, hanem egy női kör is működjön, és ez nálunk a Napaliban kezdődött, és ez nagyon jó dolog volt, hogy találkoztunk, tanulmányoztunk együtt a Bibliát, egy könyv alapján beszéltünk a aktuális problémáinkról, megosztottunk az életünket, imádkoztunk egymásért, és ez nekem is jó volt, hogy szerintem nyelvileg is, vagy hogy a lelki életemet is, mert az elején én nem, sokszor nem értettem a prédikációkat, és akkor még nem volt annyi internet, hogy előadásokat lehetett hallani mindenhonnan, most már ezt használom sokszor. Ez a női kör nekem is segített növekedni a hitben, és másokkal ezt megosztani, és egymást bátorítani, és ez most már nem 18 éve működik, és még mindig működik, tegnap éppen volt, ezt nagyon élvezik, egy jó dolog.
1: És kik ebből járnak erre a női körre?
0: Hát elsősorban a gyülekezetünkben a nők, de mindig vannak vendégeink, akik becsatlakoznak, mert a közösség ez, ami megfog őket, hogy lehet megbeszélni őszintén a dolgainkról, legyen ez gyereknevelés, és hogy éppen milyen problémáink vannak, vagy Istennel velő kapcsolatban, hogy arról is beszélünk. És mindig szervezünk karácsonykor, vagy különböző ilyen napokban egy különleges női estét, és akkor sokkal többen szoktak jönni. Szóval gyülekezetben vagyunk én 6 nő, és akkor jönnek 20-an talán, szóval akkor még többen csatlakoznak a faluból, és ez egy jó lehetőség.
1: És ez a különleges este mit akar? Kreatív foglalkozást, vagy valami gyertyafényes vacsorát, nem tudom, tehát most mondtam
0: ötletet. Mind a kettő, amit mondtál, igen. Kezdtünk egy gyertyafényes vacsorával, és akkor utána egy rövid üzenet, beszélgetések az asztalak körül, és akkor még kreativitás, valamit alkotunk együtt, és úgy szokott ezt lezajlani, és ezt nagyon szeretnék, és jönnek. Ja.
1: Van-e olyan, aki mondjuk ezen keresztül kapcsolódott a gyülekezetbe, tehát hogy nem csak mondjuk egy női körre jön el, hanem akár már egy alkalomra is. Van ilyen tapasztalatotok?
0: Igen, ez mindegy első lépcső a női kör, és akkor szervezünk most már néhány éve, hogy egyszer havonta egy családi vasárnapot, mert nagyon fontos, ha a nők már járnak, hogy a férfiak nem azt érezzék, hogy most ez a gyülekezet elrabolt tőlem a feleségemet, most már csak oda jár, vagy már nincs időm rám, hanem ilyen események vagy rendezvények kínálni, ahol az egész család jöhet, és akkor egyszer havonta rendezünk egy úgynevezett családi vasárnapot, és akkor nem csak egy érdekes istentisztelet, ahova hívunk egy jó előadót, hanem utána még együtt ebédelünk, és utána vagy játszunk, vagy egy filmet nézünk együtt, ami a témához szól, vagy együtt megyünk sétálni. És sok nők számára először volt ez a nőkör, ezen a családi vasárnap, és akkor már tovább fejlődtek, és nőttek a hitben, és becsatlakoztak a gyülekezethez. Ja.
1: Milyen egyéb programokat csináltok még?
0: Ez most szét kell választanom, gyülekezet és Bibliacentrum.
1: Most beszéljünk a gyülekezetről, aztán majd utána beszélünk a Bibliacentrumról. Ha már ezt a gyülekezetet kezdted elmondani, akkor folytassuk a gyülekezetet.
0: Igen. A gyülekezet most találkozik a Bibliacentrumban, és ez egy nagy előny, mert tudunk használni a helységet, vagy előadakot, és aki éppen ott vannak, de mi külön is vagyunk, mint gyülekezet. Hát mi próbálunk például kirándulásokat is szervezni, ez is egy jó lehetőséget, hogy kapcsolatba kerülni emberekkel. Ha megyünk sétálni, akkor jó lehet beszélgetni ilyen témákról, ha mi most úgy zembe ülünk, és egymás szemébe nézünk, talán nem annyira, de ott a szabadban sok minden.
1: Spontán, igen, amit igen. Nyugodt környezetben meg, igen.
0: És akkor egy nagyon jó lehetőség, ahol ugyanúgy segít nekünk a Bibliacentrum közelsége, hogy nyáron szervezünk egy angol tábort a helyi gyerekek számára. Az elején jöttek ilyen 15-20 gyerek, most ez ilyen rendezvény lett, hogy 70-80 gyerek jön a két faluból, szóval két kis falu, és akkor 80 gyerek jön, és ma az év elején felhívnak a szülők, mikor lesz, hogy betervezünk a szabadságunkat, nehogy akkor megyünk nyaralni. És ez nekem minden évben egy óriási csoda, hogy ezek a 80 gyerek, hogy 5-től 18-ig, szóval minden korosztály ott van, és ismerem őket az iskolából, én tartottam ott például a német klubot, vagy a gyerekeim oda mentek iskolába, részben ez a gyerekeinknek az osztálytársak, akik jönnek, és tudom, milyen problémák vannak, hogy milyen páromkodnak, veszekednek, és ott ebben az egy hétben annyira jó hangulat, semmilyen veszekedés, ilyen jó légkör. Van egy csoport Angliából, vagy Walesből, aki támogatnak ebben minket. Szóval anyanyelvi tanárok vannak. És akkor mi, mint gyülekezet, mint munkatársak. És nagyon jó, ott érezünk, hogy tényleg Isten jelen van, és a gyerekek tanulnak ének alapján, vagy színdarab alapján, vagy rövid üzenetek alapján, vagy ott is kreatív dolgokat csinálunk. Hallanak Istenről, és tanulnak, hogy mennyire szeret őket Isten.
1: Nyitottak a mai gyerekek? Hogy érzed?
0: Igen, nagyon nyitottak. És a végén, nem a végén, hanem együtt énekelünk, és dicsődünk Isten angolul. Néha ez könnyebb egy másik nyelvben először, mint a saját nyelvben. Ez is érdekes. Én is ezt tapasztaltam.
1: Igen, említetted a német klubot is. Arról is mesélj már egy picit, hogy most csak egy ilyen fél mondatba hangzott, hogy hát német klubot is csináltam az iskolába.
0: Igen, mert németül tanulnak ott, de azt vettem észre, hogy nem nagyon szeretik
1: a kötelező nyelvtanmagolás, igen.
0: Igen, talán a tanár se a legügyesebb, sok minden nem függ a tanától is, és gondolom ez az, hát miben tudok én itt segíteni, mivel tudok szolgálni, hát a német ezt, amit én kaptam, ezt tudom, és ezt hogyan tudom beadni, hogy ebből valami, Isten tud valami használni ezt. És akkor ez volt az ötlet, és az iskola, az igazgató nagyon nyitott. Ma ismernek minket, és nagyon nyitott volt arra, hogy ez mindegy
1: szakkör.
0: Igen, a szakkör. Ja, és először nagyjából a második lányomnak az osztálytársai jártak, és ott is ilyen játékos módon játszottunk, énekeltünk, csináltunk dolgokat, kreatív dolgokat, és akkor mindig egy kis üzenetet beleépítettem az ő szintjén, hogy Istenről egy történet, vagy egy üzenet, hogy a múltkor egy fél éven át kaptunk egy pólót Németországból, nem is erre a célra, de arra használtunk rá, vagy írva, mennyire szeret engem Isten. És akkor ez volt egész fél év alatt a téma, és akkor mindenki kapott más pólót a hátul, mindig más üzenet. Én tudom, hogy szeret, mert beszél velem, vagy mind ilyen más üzenetek voltak, és akkor minden héten beszéltünk egy ilyen, hogy mennyire szeret Isten tényleg, hogy
1: igen,
0: mutatkozik
1: hogy beszél,
0: be.
1: hogy látom, hogy mennyire szeret
0: igen.
1: Isten.
0: És akkor hazavitték ezt a pólókat, és remélem, hogy majd emlékeznek rá, hogy tényleg mennyire szeret Isten.
1: Itt most megint megállunk egy picit, maradjanak velünk, Katrinnal beszélgetek Dömösről, a Bibliacentrumból. A következő fél órában egy picit a Bibliacentrum munkájával is megismerkedhetnek, de most zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Ismét szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Én Kulcsár Anikó vagyok, és Katrinnal beszélgetek, aki az NDK-ban született, és hát egy kis kitérő után a volt Oroszországba készült misszió munkára, de Magyarországon kötött ki, mert Isten ide hívta el végül is, és Dömösön a Biblia Centrumba szolgálnak, immár, hát nem is tudom, 18-20 éve, mindjárt megtudjuk pontosan. Úgyhogy egy picit mesélj erről a szolgálatról.
1: Igen, ez most évvégen lesz, ez 20 éve, hogy itt vagyunk.
0: Akkor jubiláltok.
1: Igen. Ja, ahogy ma mondtam, hogy van nekünk egy gyönyörű házunk a Duna part közelén, szóval lehet lemenni a Duna part, ez 3 perc tőlünk. Egy nagy ház, amiben több mint 60 ágy van, hogy tudunk vendégeket fogadni, és amikor jöttünk, még egy másik házat építettünk, ahol van egy nagy előadóterem, van zolgáli lakás, étterem, úgy. És szervezünk az egész évben rendezvényeket, hogy vannak táborok, gyerektáborok, zenetáborok, mindenféle táborok, vannak konferenciák, ami engem illeti, én felelős vagyok 2 női konferenciákért, amit évente szervezünk, és van egy kis bibliaiskola, ahol bibliatanulmányokat ajánlunk a résztvevőknek.
0: Hát szerintem most ezeket egy picit vegyük úgy külön-külön sorba. Talán kezdjük azzal, amiért te vagy felelős a női konferenciákról. Mit csináltok? Milyen témák? Kiket hívtok? Mikor van? Egy picit mesélj.
1: Amikor kezdtünk, ez járna most 16 éve, nem vagyok teljesen biztos, lehet, hogy te még jobban tudod.
0: Hú, nekem is utána kéne számolnom. Hát valamikor a 2003-2004, akkor...
1: Valahogy így, igen. Beszéltem a nőkörről, és mi valahogy azt gondoltunk, hogy szerintem egy ilyenre több nőkre lenne szükség. Szóval más nők is biztos ilyenre vágynak, és nem csak egy este a héten, hanem egy ilyen hétvégére, ahol otthon hagyhatnak minden egyszer család, munka, gyerekek, és egyszer csak magukkal foglalkoznak, feltöltekezni Isten jelenlétében. És ez volt úgy az álmunk, ami mi kicsiben átéltünk hétfő este, hogy ez egy kicsit nagyobb és több nők számára lehetővé tenni. A legnagyobb kihívásunk az volt, hogy előadót találni arra. A Biblia Centrum testvérgyülekezeti hátterű, és nem nagyon ismertünk egy nőket, aki vállaltak volna, hogy előadnak. Szóval, ahogy én is mondom, nem vagyok a beszéd embere.
0: Egy kicsit az önbizalmadat azért lehet növelni.
1: Ja, én inkább írok ezt. És akkor nekem, én nem is tudom, hogy kerültünk kapcsolat veled, Anikó, de nekem ez egy óriási ima meghallgatás volt, egy csoda, amikor téged kérdezünk, talán most te tudsz többet mondani.
0: Hát én azt tudom megmondani, hogy engem kikérdezett meg, engem itt a rádión az alapítványunk alelnöke a Harmata János testvért keresett meg.
1: Aha.
0: Mert hogy ő meg a Biblia Centrumban is.
1: Igen, a
0: kuratóriumban benne van. Szerintem ő volt a kapcsolat.
1: Aha, igen. Ja, és szóval az első nőkonferenciát ősszel, ezt veled szerveztünk. Te még emlékszel a témára?
0: Húha. Hát az elsőre nem is tudom. Tudom, hogy egyszer volt a hálaadás.
1: Igen.
0: Aztán volt ilyen női szerepek. Hát nem biztos, hogy el tudom mondani, hogy melyik volt az első.
1: Én a legjobban emlékszem arra, a 7. Dömösi nőkonferencia, őrhelyemre állok, és megállok a bástyán. Emlékszem?
0: Igen, arra is emlékszem, igen. Nagyon kellemes emlékeim vannak, nagyon szép emlékeim vannak nekem is, mert utána visszadom a szót, nagyon kedves és nagyon figyelmes hallgatók voltak mindig, akik tényleg az igére akartak, és Istenre akartak figyelni.
1: Igen. És ez jó, hogy egy egész hétvége van, szóval kezdtünk péntek este, ott ma megismerkedjünk a kis csoportokban, aztán van egy első üzenet, aztán adjuk idő, hogy kipihenjenek magukat, és hogy alvás. Már ez néha egy...
0: Igen, aki mondjuk éppen családanya nagyon-nagyon sok gyerekkel, vagy nagyon sok feladattal, időnként egy kiadós alvás nagyon sok mindent helyre rak.
1: Igen. És akkor szombat délelőtt folytatjuk, akkor is van 2 üzenet, megyünk csoportokba, átbeszélünk azt, amit hallottunk, próbáljunk ma ott gyakorlatba ültetni, És akkor szombat délután mindig sok szabad idő van, akkor lehet lemenni a Dunára, lehet sétálni, kirándulni. Ott is ajánlunk, hogy valamit kreatív módon lehet készíteni, hazavinni a gyerekeknek, vagy valami más. Jót lehet beszélgetni egymással egy csészetea, vagy kávé mellett. Ja, és vasárnap befejezünk ugyanúgy egy üzenettel, és ami nekem mindig a végén a legjobban megható, amikor körbe ülünk, és már nem az előadó elől van, és mi hallgatjuk, és ő mondja, hanem mindenki, morzsaszertegetés, úgy hívjuk ezt, hogy mindenki meg azt a, hogy mit kapott, mit visz haza, hogy jött, és hogy megy haza. És ekkora nyitottság, én nem gondoltam volna, hogy nagyon nyitott ez a kör, és mindenki beszámol, és ez számunkra, mint szervezők, és nagyon bátorító, hogy jó volt, és szükség van rá, és csináljunk tovább, akkor is, ha néha nagyon fárasztó.
0: Igen, hát kettő női konferenciáról szóltál.
1: Igen, van egy tavaszi, ez addig úgy volt, hogy ez anyukáknak szólt, és egy őszi, ami nők általánosságban, de mindig tapasztaltunk, hogy össze, persze anyukák amúgy is jönnek, de az anyukákra is jöttek nem anyukák, vagy egyedülállók is, szóval mi ezt már nem annyira szétválasztjuk, hanem van egy tavaszi és egy őszi női konferencia kétszer évente. Most éppen készülünk, április végén lesz megint egy női konferencia, és akkor ez lesz a téma, hogy kegyelemre szomjazva, meríts az evangélium gazdaságából. És szerintem ez egy nagyon fontos téma, hogy tulajdonképpen mindenki a kegyelemre szomjaz, vagy igen.
0: Rá van utalva, és arra van igazán szükségünk.
1: Igen. Szóval ezt már nagyon várunk, és készülünk most erre.
0: Beszéljünk egy kicsit a többi programról. Említetted a nyári táborokat. Erről mesélj egy picit. Kiket céloztok meg a táborokban?
1: Próbálunk, hogy mindenki találja magát valamilyen program, vagy legalább egy program. Ahogy ma mondtam, hogy gyerektáborok, ezek nagyon jó vannak, az egész országból jönnek, és most már csatlakoznak is a faluból, és most már annyira szeretnek ezt, hogy ma a faluból is jönnek gyerekek, akiknek abszolút nincs keresztény hátterük. Aztán van zenetábor, és amit nagyon szeretem, hogy ők nem csak szeretnek zenélni és énekelni, mert ez jó nekik, hanem ők begyakorolnak valamit, és akkor mennek a börtönbe, és ott előadják, vagy mennek az örök otthonába, ami nincs messze tőlünk, vagy mennek a Kékkereszt házba, ami Dömösen ugyanúgy van, egy ilyen szolgálat, és oda adnak ez elő. És ez nagyon jó dolog, hogy begyakorolnak, és aztán tudnak ezt is Isten dicsőségre másoknak továbbadni. Ami nekem mindig a legizgalmasabb és legjobb hetem a nyáron, vagy két hét, ez a nemzetközi angoltábor. Ott is segítenek angol testvérek Walesből, aki jönnek és tartanak előadást, és jönnek egész Európából fiatalok, vagy fiatal családok, fiatal egyetemisták, vagy tulajdonképpen minden korosztály. És nagyon építő az előadások, amit hallgatjuk, de este mindig mindenki beszámol a saját országból, milyen szolgálatban áll, mit csinálnak.
0: Tehát egy kicsit a látókört is tágítja,
1: igen.
0: Meg lehet ismerni a különböző embereket, missziókat.
1: Igen, és ott is délután vannak szabadsági programok, sport, kirándulás, Budapesten megnézni, és akkor este megismerni a különböző szolgálatok.
0: Milyen országokból jönnek? Mert azért általában vannak olyanok, hogy főleg, mit tudom én, Erdélyből, Romániából, vagy főleg, vagy pedig nincsenek ilyenek, hanem úgy teljesen változó.
1: Különbözik, a legtöbben talán Erdélyből jönnek, de jönnek Lengyelországból, Szlovákiából, Németországból, Ukrajnából, Amerikából is jöttek már. Szóval tényleg egy nemzetközi, ez nyitott, bárki jelentkezhet.
0: Ezekre a programokra főleg keresztényeket vártok, vagy nyitottak vagytok? Tehát nem kértek felekezeti hovatartozást, de még az sem, hogy mondjuk gyülekezetbe járó emberek legyenek, vagy szeretitek, hogyha van mondjuk keresztény háttér?
1: Nyitott mindenki számára, és szerintem a mi programjak is ilyenek, hogy mindenki számára ez jó. Hát szerintem 80% jönnek hívő emberek, vagy keresztény családok, de minél jobban ezt tapasztaljuk, hogy jönnek mások, és aki éhesek vagy szomjasak egy ilyen közösségre, vagy jobban akarnak megismerni Istent, és ezt kapják. Szóval ez nem egy magas szintű teológiai. Vannak ilyen bibliaiskola, oda talán nem, ezt nem javaslom első lépésként, de a többi rendezvények ilyenek, hogy bárki jöhet, és talán egy lépés közelebb kerül Istenhez, vagy valamit megérti, vagy, ja.
0: Említetted a bibliaiskolát. Erről is mesélnél egy picit?
1: Ja, ide kicsit átépítkezésben vagyunk, most itt
0: Anisok. Átszervezésben.
1: Átszervezésben, igen. Vannak nagyon jó tanárok Németországból, Magyarországról, ez is Angliából, aki jönnek, és inkább ilyen hétvégi kurzusok vannak, ahol lehet jelentkezni, aztán házi feladatot is kell csinálni, de nem egy állandó bibliaiskola, hogy ott laknak a tanulók, és ott vannak egy évig, hanem ilyen rendezvények vannak, ilyen hétvégek.
0: Milyen témákban? Lehet róla tudni valamit?
1: Most márciusban például jön az egyik kedvenc tanárom Németországból, aki abszolút szakértő az ószövetségről, de nem ez se ilyen magas szintén, hogy én alig tudom követni, hanem ilyen nagyon élő, nem is tudom, hogy mondjam, ilyen elbeszélő, és én azóta sokkal jobban értem az ószövetséget, a kultúrát, és ahogy akkor éltek a zsidők, és sokkal jobban tudok utána ezt átültetni az én kultúrámba, az én életembe. Szóval most például ez lesz a téma, az evangélium az Ószövetségben, mert mi az evangéliumot az Új Szövetséghez kötünk, és ő fog arról beszélni, hol találunk az evangéliumot már nagyon-nagyon régen az Ószövetségben.
0: Említettél itt ilyen, inkább csak utalásban, hogy Kék Kereszt, meg börtönmisszió, ezekkel milyen kapcsolatotok van, vagy milyen felelősségetek? Tehát, hogy más missziókkal hogy dolgoztok együtt, mert feltételezem, hogy itt azért valami kis együttmunkálkodás van a háttérben.
1: Igen, nagyon sok szervezettel dolgozunk együtt. Minden évben jön például egy csapat Németországból, aki Németországban egy ilyen munkában vannak, hogy veszélyeztetekkel fogadnak őket lakóközösségbe, aki börtönből jönnek, vagy drogfüggőségben éltek, vagy alkoholisták, és családokban foglalkoznak velük, és ők egyszer évente jönnek ide, jelentkezhetnek mások is, és akkor a férjem velük megy börtönökbe. Mi a börtönmisszióval is jó kapcsolatban vagyunk itt Magyarországon, és akkor 10 napon belül látogatnak 15 börtönöt itt Magyarországon, és énekelnek, biztonságot adnak, pantomimot előadnak, és úgy visznek az evangéliumot a börtönökbe.
0: Jól értettem, hogy itt olyan családok állnak a háttérben Németországban, akik úgymond kinyitják a saját otthonukat, és a saját otthonukban próbálják rehabilitálni és visszaépíteni a társadalomba ezeket az embereket, akik hát annyira a társadalom perifériájára kerültek, tehát börtönből szabadultak, drogosok, stb.
1: Igen. Igen, a saját családjukban ők nyitnak ilyen emberek felé, és akkor ilyen lakóközösségben, de a saját gyerekekkel együtt. Igen.
0: Hát ez nem egy könnyű misszió, és hogy az ember a saját otthon, az én házam, az én váram egy picit, meg hát azt mondják, hogy hát rossz hatással lehetnek a saját gyerekeikre. Nem tapasztalnak ilyet ezek a testvérek?
1: De ezért nem sok kihívással jár ez, és amit én még nehézebbre látom, sok csalódással is, mert te nyitod a családot, áldozod az idődet, az energiádat, a saját lakásodat nyitod.
0: A szeretetedet.
1: Szeretetet, és akkor ilyen is előfordul, hogy lopnak, eltűnnek az egyik pillanatról a másikról. Szerintem ez egy különleges misszió szolgálat, és szerintem Isten mindenkire más bízott. Rám nem ezt bízott, és én örülök, szerintem ismer engemet, hogy ahogy te mondod, az én házam, az én várom. Én ezt most tanulom még jobban nyitni a házamat mások, és nem csak magamra használni. De szerintem mindenkinek más adomány van Istentől, és mindenkitől mást várja. És én nagyon leakalapol ezek a testvérek elől, aki ezt csinálják.
0: És gondolom azért vannak pozitív tapasztalataik is Isten áldását, hogy megáldja ezt a munkát.
1: Igen, mert szerintem ilyen emberek, aki ilyen függőségbe kerültek, sokszor éppen mert nem volt családjuk, aki támogatta őket, és hogy ezt akkor még egyszer kapják, egy ilyen család, aki befogadja őket, ahol tanulhatnak dolgok, ami attól nem, ahol fogadják őket ilyen szeretettel, amit nem kapták. Én amúgy is ez nekem egy óriási kincs, hogy Isten gyermekként, hogy kaptunk egy új családot. Én egy nagyon jó családból származom, de nem mindenki. De azzal, ha valaki Isten gyermeké válik, egy teljesen új családba születik be, és ott pótolhat mind azt, vagy ott kaphat ezt, amit a saját családban talán nem kapott, és ezt a biztonságot és szeretet, ez nem Isten nagyon jó kitalálta, hogy nem egyedül, mint hívők élünk ebben a világban, hanem családban.
0: Igen, és hát amit említettél is, hogy sokszor egészen alapvető dolgokat kell pótolni, tehát alapvető életvezetési dolgokat, hogy tudunk élni, meg mit jelent az, hogy háztartás, meg mosakodás, már bocsánat, tehát nagyon sokszor tényleg alap dolgokat kell pótolni ezeknél, az emberkéknél.
1: Én emlékszek egy emberre, fiatal emberre, aki jött hozzánk, mert például a kékkeresztes csapat Németországból, az egyik Lipcséből, ők minden évben tartanak nálunk ilyen csendesetet. És akkor is ismerkedünk sok emberrel. Volt például egy fiatal anyuka, aki drogfüggő volt, és elment, és otthon hagyta a babát több napokra, és hazament, és ma meghalt, szóval börtönbe került. Ilyen emberrel találkozunk. Vagy volt egy fiatal ember, aki nem tudom hány éven és hányszor mindig visszakerült a börtönbe, mert összeverekedett az utcán. Amikor ide került, akkor már megtért. De mégis látunk még a régi reflexek, vagy még sok minden kellett tanulni, és annyira jó volt látni, és ez az, amit a mi gyerekeink is láttak. Először, amikor jött, akkor mindig, hol van a legszebb szoba, itt ezt lefoglalom mindjárt, és úgy is csinált. És az utóbbi években, akkor ő gondoskodott a csoport, ő ma munkatárs volt, és látta, hogy a többiek, hogy nekik jó legyen, és ő háttérbe vitte magad és a saját igényeit. És nagyon jó látni, hogy Isten munkálkodik bennük. Talán sokkal látványosabban, mint az én életemben.
0: Hát igen, nem mindegy, hogy valaki honnan indul,
1: igen.
0: De erre is igaz, hogy a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Azt mondja Isten igéje, hogy mindnyájunknak teremnünk kell a megtéréshez méltó gyümölcsöket, és aki nagyon mélyről jön, annál talán látványosabb, hogy most már vannak jó gyümölcsök, de a mi életünkben is ott kellene lennie a lélek gyümölcsének, a szeretetnek, az örömnek, és sorolhatnám. Még a kék keresztről mondtad, hogy velük is dolgozol, de itt már igazából egy picit említetted is, hogy jönnek konferenciára, vagy van még egyéb terület is, ahol együtt dolgoztok?
1: Érdekes, hogy épp ez a csoport, ez a kék keresztes csoport, és az ő vezető, látok itt, hogy élnek az emberek, általunk keresztül, és ismerkedtek meg néhány családot, és nagyon szívesen segítették volna. És most 2 éve ők tűtenek karácsonyi csomagot Németországban, és idehoznak. És először csak gyerekeknek továbbadtunk, ahogy tudtunk, hogy tényleg szükség van rá, és az idén először azt csináltunk, hogy kérdeztünk a kikeresztnél, kinek van tényleg szükség talán a felnőttektől, hogy kapjon egy ajándékot, hogy bátorítson ő ezt, vagy általa lásson Isten szeretetét, hogy nincs felejtve. Felírtak egy listát, és engemet is nagyon megtöbbentem, hogy sokan, aki még az utcán laknak, már voltak náluk, és már nem isznak, de mégis az utcán laknak, és nagyon nehéz körülmények között. És nekik most csomagoltak össze csomagokat, és ilyen visszajelzéseket kaptak, hogy ez nagyon, nagyon jó volt, és nagyon örültünk neki, hogy úgy is tudtunk segíteni.
0: Egy picit, ha megengeded, mivel azért a műsoridőnk fogy, még van egy kis időnk, de már nem olyan sok, egy furcsa kérdést fogok föltenni. Te készültél valahova a volt orosz területre, Ázsiába, nem tudom én hova, a Wycliffe-vel. Mi lett az álmokkal? Tanultál oroszul. Sokat befektettél ebbe a területbe. Persze, tudom, Ukrajnába mentetek missziózni, de hát most olyan messze vagy ettől.
1: Mégis azt érezem, hogy ezen a helyen vagyok, ahol Isten látni akarja, és ahol használ. Azzal, amilyen én vagyok. És azért nagyon hálás vagyok. És mégis igaza volt az apukámnak. Ha nyitott vagyok, ahogy Isten veszett, akkor bárhova ott tudom kibontakozni, vagy ott tudom szolgálni Istennek. És szerintem én Az egyetem abszolút nem úgy látom, hogy csak ez veszített idő volt. Én sok mindent tanultam, ami most is tudom használni. Vagy például az is, hogy tanár lettem, hogy amikor a gyerekklubot vagy a német klubot csináltam az iskolában, máskülönben biztos nem csináltam volna, ha nem tanultam ott ma foglalkozni gyerekekkel. Szóval, de azt kell mondanom, az egyik szívem csücske még mindig Oroszország, és most, hogy nagyobbak a gyerekek, egy, hogy megismerkedtem a férjemet is Ukrajnában, én nagyon szeretném még egyszer oda menni, és ki tudja, hogy milyen tervei vannak Istennek. Mert ahogy apukámnak, ő szerintem nem felejti ezt, ami álmaink, vagy ő használja ezt, és sokszor ő az, aki ad ilyen álmokat a szívünkbe.
0: Hát akkor már egy picit oda kanyarodtunk, amit még akartam kérdezni, hogy milyen tervek, milyen vágyak, célok vannak?
1: Én gondolkoztam, hogy tulajdonképpen mi a feladat ebben a világban, vagy mi az, ami Isten rám bízott. És talán arról még nem annyira beszéltünk rendezvényekről, amit szervezem, sok minden.
0: Akkor beszéljünk, nyugodtan beszéljünk.
1: Ami az én szívemben van, tegnap éppen volt női óra nálunk, és akkor ezt a történetet olvastunk, ahol 4 barát visz a béna embert Jézus elé, és kibontanak a tetőt, hogy odaférjen, és nagy hitel odavisznek Jézusnak ezt az embert, és meggyógyul. És én egy ilyen ember szeretnék lenni, aki más embereket visz Jézus jelenlétébe. Néha ilyen embereket, aki maguktól nem tudnak oda jönni. Még nem is tudják talán, hogy Jézusra van szükség. És ahogy ők is talán oda vitték, mert azt akartak, hogy meggyógyul, Jézus előző azt mondta, hogy a tesz bűneid meg vannak bocsájtva. Szóval Jézus sokkal mélyebbre lát, és én ebben is szeretném segíteni, hogy az vagy én szeretném látni a mélyebb szükségek, ami vannak az embereknek. Mi most kezdtünk egy ilyent Dömösön, hogy ez is külföldi kapcsolaton keresztül, hogy 2 évente szervezünk egy nagyon nagy ruhabőrzét, hogy a férjem kimegy teautóval Németországba, kapunk sok használt ruhát, bútort, mindenfélet, és akkor 3 napon keresztül eladjuk, nem lehet eladni, eladást nevezni, mert 100 forintért eladjuk.
0: Valamennyit kell adni érte, igen.
1: Igen, és nem gondoltuk volna, hogy óriási igény van, hogy tényleg nagyon hálásak az emberek, mindig kérdeznek, és mikor újra, nagyon nagy energia, munka, idő, minden, de érdemes oda befektetni. De a még nagyobb álmom ez, hogy nem csak egy ilyen hauruk akció 2 évente, hanem szeretnék felépíteni egy kávézót, ahol ruhát is lehet kapni, kávét is lehet kapni, esetleg könyveket is, ahol jönnek az emberek, talán először csak mert ruha vagy anyagikra van szükség, hogy ilyen szükségben élnek, de aztán lehet beszélgetni velük, és esetleg látni, mi a melyebb szükségük, vagy mire vágynak igazán. Régebben, amikor mondtak, hogy tulajdonképpen csak a Bibliára van szükség, minden válasz ebben benne van, ez egy kicsit idegesít engemet. Most már én úgy látom, hogy tényleg a Bibliában, Isten igében mindenre a válasz benne van, és ezt kívánom, és sok ember küzdködik, és nem is tudja, hogy miért, és sokszor ez, hogy messze van Istentől, és elzakadt tőle, és ettől a közösségtől. És én az én szolgálatom úgy látom, hogy szeretném embereket Isten közelébe vinni, és segíteni, tovább lépni. A férjem, ő most már tanult lelki gondozás 2 évet az egyetemen, és kezdtünk egy ilyen szolgálatot is, és én ezen a területen is szeretném még tovább képezni, és magamat, és azért hálás is vagyok, hogy nincs nekem fix munkahelyem, önkéntes vagyok, és van időm foglalkozni emberekkel, ahol szükség látom.
0: Ha az ember misszióban van, hazudnánk, azt mondanánk, hogy nincs nehézségek. Ha rátok gondolnak, akár rádióhallgatók, miért imádkozzanak, milyen nehézségek vannak, amit Isten elé szeretnétek vinni, és várjátok tőle a megoldást?
1: Amit én az utóbbi időben jobban szeretném tanulni, hogy azt, amit csinálunk, hogy ezt Isten úgy csinálunk, hogy Istentől függünk, hogy én vagyok az ember, nekem nagyon sok ötletem van, és néha túltehelem azzal a környezettem, mert vagy a munkatársakat, állandó új ötleteim vannak, de azt látni, hogy mi az tényleg Istentől, mert ha Istentől van, akkor ő fog adni az erőt is ahhoz, és akkor ez jó lesz. De szerintem mindig ebben a veszélyben állunk, hogy ha ma jól működik, akkor a saját erőnkből csinálunk, és én nagyon örülök, ha vannak emberek, akik például imádkozunk, hogy mi magunk maradjunk közel Istenhez, és az ő erőből csinálunk azt, amit csinálunk, mert akkor lesz gyümölcse.
0: Hát szívből kívánom, hogy legyen így, és köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm, hogy annak ellenére is vállalkoztál a beszélgetésre, hogy először azt mondtad, hogy hát te nem tudsz szépen magyarul beszélni. Isten megáldott, és köszönjük szépen, hogy őszinte voltál, sok áldást a munkára, a személyes életetekre, a családi életre, és kívánom, hogy lássátok meg a következő lépést, hogyha Isten vezetni akar benneteket tovább az úton, hiszen ő tudja azt, hogy mi számunkra is, meg a környezetünk számára is a legjobb. Katrinnal beszélgettem a Dömösi Biblia Centrumból. Köszönjük szépen hallgatóink figyelmét is, és további áldott rádiózást kívánunk. Kulcsár Anikót hallották.

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter első levele harmadik részének első versét olvassuk. Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magabiselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Tegyük fel, hogy a feleség olyan férfihoz ment feleségül, aki nem keresztény. Kezdjük azzal, hogy nem kellett volna hozzámennie feleségül, ha ez volt a helyzet már a házasság kötés előtt is. Akár férfi, akár nő lép olyan házasságba, amelyben a másik fél nem keresztény, kockázatot vállal magára és bajba kerül. A Szentírás tiltja a hívő és nem hívő közti házasságot. Mózes 5. könyve 22. részének 10. versében ezt olvassuk. Ne szánts együvé fogod ökörrel és szamárral. Korunkban elég sok ilyen házasság van, és ez sok bajnak az okozója. Egyszer egy fiatal lány jött oda hozzám, és így szólt. A vőlegényem nem hívő, de meg akarom őt nyerni az Úrnak. Ezt válaszoltam. Megnyerte-e már? Nem, felelte. Még csak a gyülekezetbe sem akar eljönni velem. Tehát így folytattam. Ön arra a fiatal emberre most gyakorolhatja a legerősebb befolyást. Mihelyt házasságot kötnek, nagyon lecsökken az esélye arra, hogy megnyerje őt az Úrnak. Soha többé nem lesz képes neki prédikálni. Vele fog majd élni, és ő nagyon élesen fogja figyelni az ön életét attól kezdve. Ha nem tudja most elvinni őt a gyülekezetbe, akkor nagy bajban van. Nem szerette, amit neki mondtam. Lényegében elment egy másik prédikátorhoz, hogy az vezesse le a házasságkötési istentiszteletet, mert én nem vállaltam. Én sohasem adtam össze egy megtért és egy megtéretlen szemét, mert megvoltam róla győződve, hogy ez helytelen kapcsolat. Tehát ez a lány valaki mást kért fel a házasságkötési szertartás levezetésére, de 2 év múlva sírva jött vissza, és beszélni akart velem, mert már el is váltak egymástól. Az a házasság már a kezdet-kezdetén rossz irányba indult el. Itt Péter első levelének ebben a fejezetében egy ilyen szerencsétlen kapcsolat leírását olvassuk, ahol a megtért feleségnek megtéretlen férje volt. Nyilvánvalóan a feleség azután lett keresztény, hogy már házasok voltak. Vajon megtérése után meg kellett változnia úgy, hogy afféle nő prédikátor legyen az otthonban, és leckésztesse a férjét az evangéliummal, amíg meg nem tér? Nem. Maradjon meg továbbra is az alárendeltség helyzetében. Az alárendeltség azt jelenti, hogy engedelmeskedik. Ez önkéntes lépés és nem parancs. A feleség önként vállalja ezt az alárendeltséget, és még a megtéretlen férjet is elfogadja úgy, mint a család fejét. Tegyük fel azonban, hogy a férfi azt akarja elérni, hogy a felesége elmenjen vele az éjszakai bárokba, és szeszes italt igyék. Vajon meg kell ezt is tennie? Remélem, hogy még azok a szigorú írásmagyarázók is, akik szerint az asszonynak engedelmeskednie kell a férjének, egyetértenek azzal, hogy az asszonyoknak ilyen helyekre nem kell követniük a férjeiket. Mégis vannak olyanok, akik ilyen tanácsokat adnak napjainkban. Egy asszony járt abba a gyülekezetbe, amelynek a lelkipásztora voltam. Az asszonyt arra akarta kényszeríteni a férje, hogy menjen el vele az egyik éjszakai klubba, ahol dorbézolni szoktak. Egyes evangélisták azt tanácsolták neki, hogy engedelmeskedjék a férjének még ebben is, és ezért elment. Ez nagyon megsértette az érzékenységét, és keserűen bánkódott ezért a lépéséért. Eljutott addig a pontig, amikor egy orvos azt mondta neki, hogy pszichiátriai gyógykezelésre van szüksége, mert nem élhet ez alatt a lelki nyomás alatt. Aztán hallgatta a rádiós szolgálatunkat, és nyilvánvalóvá lett, hogy a Bibliának más a tanácsa ebben az ügyben. Amikor eljött hozzám beszélgetésre, megmondtam neki, hogy véleményem szerint Simon Péter nem ajánlotta volna ezt az engedelmességet. Megmondtam tehát, hogy megtérése után igyekeznie kell megnyernie a férjét az Úrnak, és továbbra is engedelmeskednie kell neki. De megkérdeztem tőle, hogy mit tenne, ha a férje arra késztetné, hogy rablást kövessen el. Vajon vele együtt venne részt a rablásban, és kocsijával elvinné a férjét a rablás színhelyére? Az asszony állította, hogy ezt még az említett evangélista sem ajánlotta volna neki. Hadd mondjam neked, hogy engedelmességének önkéntesnek kell lennie. Isten bizonyára nem parancsolta neki azt, hogy bűnös és kérdéses tevékenységekben vegyen részt, amikkel beszennyezhetné bizonyságtételét. Egy keresztény feleségnek nagyon vigyáznia kell megtéretlen férje előtt. A prédikálás nem túl sokat használ. Ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Más szóval, neki szótlan prédikációt kell mondania azzal a tiszta életével, amit előtte bemutat. És ez nem azt jelenti, hogy fel kell adnia az engedelmességet. Felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Péter első levele, 3. rész, 2. vers. Péter azt mondja, hogy a férj fel fogja ismerni, hogy a feleség megváltozott, és tiszta életet akar élni Isten előtt, és többé nem akar részt venni a világias cselekedetekben. Ezért ezzel tehet bizonyságot a férje előtt.

Egy másik asszony is odajött, amikor lelkipásztora voltam, és ezt mondta. Minden vasárnap gyülekezetbe hozom a férjemet. Afféle asszony volt, aki odavihette a férjét, ahova akarta, uralkodó beállítottsága volt. Aztán így folytatta. Még nem tért meg, és minden vasárnap arra gondolok, hogy talán éppen akkor dönt Krisztus mellett, de eddig még nem tette. Hétfőn reggel aztán együtt ülünk reggelizéskor az asztalnál, és én csak sírok, és azt mondom neki, hogy mennyire szerettem volna, ha elfogadta volna Krisztust. Aztán, amikor este hazatér vacsorázni, megint mellette ülök sírva, és könyörgök neki, hogy fogadja el Krisztust. Kezdtem elgondolkodni azon, amit az asszony mondott. Mennyire lehet élvezetes egy férjnek az, hogy minden reggel és este egy síró asszonnyal étkezik együtt. Nekem nem nagyon tetszene, és azt hiszem másnak sem. Tehát telefonon felhívtam őt, és ezt mondtam. Tegyük fel, hogy egy évi várakozási idő alatt ön egyszerűen nem beszél a férjével egyáltalán az Úrról. Ezt mondta. Ó, azt akarja, hogy ne tegyek neki bizonyságot? Így válaszoltam. Nem, egyáltalán nem ezt mondtam. Péter szerint, ha nem tudja valaki megnyerni a férjét a szavakkal, akkor kezdjen bele a szótlan prédikálásba. Milyen az ön élete? Milyen magatartást mutat be a férje előtt? El kell mondanom, hogy sarokba szorítottam az asszonyt, mert nem élt olyan életet, amilyent élnie kellett volna. De elfogadta ajánlatomat, mert mindenképpen meg akarta őt nyerni az Úrnak, és sok tekintetben csodálatos asszony volt. Ámulattal hallottam aztán, hogy 6 hónapon belül a férj egy vasárnap délelőtt döntött Krisztus mellett. A szótlan prédikáció győzött fölötte. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése. Péter első levele, 3. rész, 3. vers. Nyilvánvalóan ez a vers nem tiltja az ékszereket, mert ha tiltaná, akkor a ruhák felöltését is ellenezné. A római birodalomban nagyon hangsúlyozták, hogy az asszonyoknak miként kell viselniük a hajukat. Ha abból a korból eredő képet látsz, tudod, hogy az asszonyok a fejüket mindenféle hajfonatokkal díszítették, ami nem a sajátjuk volt, hanem valaki másé. Valósággal fölépítették a hajukat, és telerakták ékszerekkel. Ma eléggé hasonló módon hangsúlyozzák a haj és ruha viseletet. Ha nem tudsz megnyerni egy megtéretlen férfit a testi vonzás alapján, mielőtt feleségül menné hozzá, akkor sohasem nyered meg őt testi vonzással a házasság kötésed után. A feleség literszámra öntheti magára a kölnit, és a legfinomabb ruhákban járhat, de megmondom neked, ezzel még nem nyeri meg őt az Úrnak. Azt azonban hiszem, hogy a keresztény nőnek ékesen kell öltözködnie. Abban a bibliai intézetben, ahol valamikor tanítottam, valaki azt ajánlotta a lányoknak, hogy soha se használjanak illatszert, és ne törődjenek azzal, hogy miként öltözködnek. Én azoknak a lányoknak azt szoktam mondani, hogy a lehető legtöbben

hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével, ez értékes az Isten előtt. Péter első levele, 3. rész, 4. vers. Az asszony viseljen magán ékességet, de ez belső ékesség legyen, a szelíd és csendes lélek el nem múló ékessége. Rut rövid könyvében arról olvasunk, hogy amikor Boáz kiment a mezőre, és meglátta a gyönyörű moábita asszonyt, Rutot, szerelmes lett bele. De megfigyeltél-e valami mást is? Boáz hallotta a nő jelleméről. Meghallotta, hogy csodálatos jellemű nő, és az egész személyiségét megszerette. Napjainkban sok kozmetikai termék áll a rendelkezésünkre, és semmi bűnt nem látok abban, hogy felhasználják azokat, hogy jobban nézzenek ki. Mindnyájan igyekszünk a lehető legjobban kinézni. Sándor pápa helyesen tanácsolta. Ne te légy az első, aki kipróbálja az újat, és ne te légy az utolsó, aki félreteszi az elavultat. Légy stílusos, öltöz ízlésesen, de ne ezt próbáld eszközként felhasználni arra, hogy valakit megnyerj az Úrnak. Sokkal több belső ékességre van szükség napjainkban, ez számít igazán. Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat, engedelmeskedtek férjüknek. Péter első levele, 3. rész, 5. vers. Az Ószövetségben számos ilyen példaadó asszonyról olvashatunk. Már említettem Rut asszonyt, akinek családi vonalán érkezett Krisztus a földre.

Azt is olvashatjuk, hogy Ráhel gyönyörű lány volt, és Jákob megszerette őt. Ő lett az egyetlen ragyogó pont Jákob életében, aki elég homályos utakat járt végig. Ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, ha jól tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. Péter első levele, 3. rész, 6. vers. Sára olyan gyönyörű asszony volt, hogy több király is feleségül akarta venni, és Ábrahámnak nagy problémái származtak ebből. De az asszony urának nevezte Ábrahámot, ő feltekintett Ábrahámra, és csodálatos, amikor a feleség feltekint a férjére. Most Péter a férjekhez szól, és ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Péter első levele, 3. rész, 7. vers. Úgy tűnik, hogy itt mind a férj, mind a feleség hívő, de azt hiszem, hogy a férjeknek szóló tanácsok mindkét félre alkalmazhatók. A férjnek úgy kell bánnia a feleségével, mint gyengébb féllel, és tisztelnie kell őt éppen ezért. Nem gondolom, hogy a mostani női felszabadítási mozgalomnak nagy jövője lesz. Az a véleményem, hogy az asszony maradjon asszonynak, mint ahogy a férfinak is férfinak kell maradnia. Mivel a nő a gyengébb fél, ezért tiszteletet kell iránta tanúsítanunk. A férfi az első helyet adja neki át. Ő száll be először az autóba, miközben férje kinyitja előtte a kocsi ajtaját. Amikor belépnek a szobába, az asszony lép be először. Amikor a járdán sétálnak, a férfi az utca felőli oldalon halad, hogy védelmezze a feleségét. Tisztelettel bánik vele. Amikor az asszony elveszti a helyét, akkor nem fölfelé, hanem lefelé halad. Ha azonban a helyén marad, akkor tisztelet illeti.

0: leti, és a megfelelő helyre kell kerülnie. Azt hiszem, minden férjnek úgy kell tekintenie a feleségét, mint valami különösen drága kincset, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Péter azt mondja, hogyha a férj és a feleség nem jön ki egymással, akkor tönkreteszik a családi oltárt, és már nem sok haszna van az együtt imádkozásnak. Ha kutya-macska háborút folytatnak, Isten egyszerűen nem hallgatja meg a kutyákat és macskákat. Amikor azonban egyetértésben vagytok, együtt imádkozhattok, és imádságaitoknak nincs akadálya. Mielőtt tovább lépnék a Szentírásnak ettől a fejezetétől, szeretnék még néhány szót hozzátenni. A házasságot Isten ajándékozta az egész emberi családnak, nem csak a keresztényeknek vagy Izrael népének. Mózes első könyvében olvassuk, hogy Isten megteremtette a férfit, és ugyanakkor az ember egyedülinek érezte magát. Azt hiszem, az Úr engedte meg Ádámnak, hogy hosszabb ideig egyedül legyen, és rádöbbenjen arra, hogy valami hiányzik az életéből. Aztán a Szentírás azt mondja, hogy Isten az emberből teremtette az asszonyt. Érdekes, hogy Mózes első könyve második részének 23. versében a héber szavak a következők. Nevezd őt Isa névvel, mert Isből származott. Isten segítő társnak hívta el az asszonyt. Mózes első könyve, második rész, 18. vers. Tehát olyan segítség, aki férjéhez illett. Más szóval, vállalnia kellett az egyik fél szerepét. A férfi csak fél ember volt, és az asszony lett a másik fele. Erre gondolva láthatjuk, hogy a házastársi kapcsolatban nem kezelheti a férj a feleséget úgy, mint egy kisgyereket, akinek ugrania kell mindig, amikor neki azt parancsolják. Azért van ott a feleség, hogy segítse a férjét. Azért van ott, hogy legyen a férjét kiegészítő társ. Azért van ott, hogy szeresse a férjét. És a férj azért van ott, hogy szeresse és védje a feleségét. Ez az ideális házastársi kapcsolat. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy csodálatossá tetted a földi életet azzal, hogy családot alkottál. Add, hogy mindegyik családtag vállalja a maga szerepét, a te akaratod és igéd szerint, hogy kibontakozzék benne mindaz a szép és jó, amit a családi élettel adni akartál ennek a világnak. Amen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. 115. Zsoltár 18. verse. Kedves testvéreim az Úr Jézusban, szeretettel köszöntelek benneteket, és kívánom szolgálatotokra és reátok Isten bő áldását. Szeretném megosztani veletek és a rádióhallgató testvérekkel örömömet, amely ért engem az elmúlt héten. Szemműtéten estem át. Előtte testvéreimmel imádkoztunk, és kértük az Úr segítségét. Aznap, amikor a műtét volt, imádkoztam, és kértem az Úrtól igét, kaptam is. Méghozzá egy csodálatos, bátorító igét. Jeremiás 3:1-3. Mert örökkévaló szeretettel szeretlek téged, azért terjesztettem reád irgalmasságomat. Megköszöntem az Úrnak, ő velem volt, és csodálatosan megsegített. Mikor műtét után kinyitottam a szemem, mindent láttam. Szívem csordultig lett hálával és örömmel az Úr iránt, aki így segített rajtam. Másnap vissza kellett mennem ellenőrzésre, és csodálkozva mondja az orvosnő, hogy nem tudja, melyik szemem lett műtve, mert olyan szép mind a kettő. Nem látszik a műtét nyoma sem. Istené a dicsőség, hogy látok tisztán, szemüveg nélkül, olvashatom Isten igéjét. Hazaérve térdre borulva adtam hálát az Úrnak, hogy ígéretét beváltotta és irgalmasságát kiterjesztette rám. És most az a kérésem, hogy lelki szemeim is gyógyítsa meg, hogy lássam az ő szeretetét. Szeretnék hálás gyermeke lenni, naponta hálát adni mindazért, amit értem tett. Isten áldását kívánom továbbra is munkátokra János halmáról.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Május 6-a. Meddig bánkódsz? Meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Sámuel első könyve 16. fejezet, első vers. Elkövetkezik életünkben az az idő, amikor abba kell hagynunk az elmúlt dolgok fölötti bánkódást, és neki kell fognunk a jelen tennivalóinak. Isten elvetette Sault, mint királyt. Ez végleges, visszafordíthatatlan tény volt. Sámuel azonban nehezen tudta ezt elfogadni. Szoros kapcsolatban volt Saullal, és siratta meghiúsult reménységét. Olyan veszteséget gyászolt, ami visszahozhatatlan volt. Ezért Isten azt mondta neki, hagyd abba a gyászolást, menj, és kent fel Saul utódát. Tervem nem hiúsulhat meg. Saulnál jobb emberem van, aki hamarosan Izrael történetének színpadára lép majd. Föltételezhetjük, hogy Sámuel ezt a leckét nem csak önmagára nézve tanulta meg, hanem Dávidnak is továbbadta, aki Saul helyébe lépett, mint király. Minden esetre Dávid megmutatta, hogy jól megtanulta ezt a leckét. Amíg kisfia haldoklott, böjtölt és imádkozott abban a reményben, hogy Isten talán megmenti a gyermeket. De mikor a fiú meghalt, Dávid megfürdött, ruhát váltott. Bement Isten házába, hogy leboruljon, majd ételt hozatott magának. Akik nem értették meg gyakorlatias magatartását, azoknak azt mondta, de most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e még hozni őt? Én megyek majd hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Lásd Sámuel második könyve, 12. fejezet, 23. vers. Ennek mondani valója van a mi keresztjén szolgálatunkra és életünkre nézve is. Megtörténik ugyanis néha, hogy Isten elvesz tőlünk egy szolgálatot és másnak adja. Ilyenkor azután szomorkodunk, hogy számunkra megszűnt a szolgálat lehetősége. Talán összetörik egy barátság, vagy egy partner kapcsolat, és ennek következtében életünk üresnek és sivárnak tűnik. Vagy borzalmasan csalódunk valakiben, aki nagyon közel állt hozzánk. Gyászoljuk egy nagyra értékelt kapcsolatunk elmúlását. Vagy talán szertefoszlik egy életen át melengetett álmunk, vagy megsemmisül valamilyen nagyra látó becsvágyunk. Gyászoljuk vágyaink és törekvéseink végét. A gyász önmagában véve nem visszás dolog, de nem tarthat oly sokáig, hogy elnyomorítsa képességünket, amellyel szembenézhetünk a jelen kihívásával. E. Stanley Jones mondta, hogy hozzászoktatta magát az élet minden bajából és csapásából egy óra leforgása alatt gyógyuljon ki. Egy óra valószínűleg túl kevés a legtöbbünk számára, de nem maradhatunk mindörökre vigasztalhatatlanok olyan dolgok és körülmények miatt, amelyeket már nem lehet megváltoztatni.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Aki itt volt velünk az elmúlt alkalommal is, talán emlékezhet rá, hogy ahogy haladtunk Sámuel első könyve 4. fejezetében, ugyan megemlítettük a filiszteusokkal való csatát, és azt a részt, hogy a végén még Isten ládája is gyakorlatilag fogságba került a filiszteusokhoz, de úgy gondolom, hogy ott elhangzott egy-két olyasmi, amire nagyobb figyelmet érdemes fordítani, mint amennyi idő az elmúlt alkalommal maradt. Úgyhogy, ha megengedik a kedves hallgatók, újra olvasok egy részt Sámuel első könyve 4. fejezetéből a 7. verstől. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és azt mondták: Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok! Ezt a néhány mondatos monológot nem tudom, meddig mondták a vezérek a filiszteusoknak, és hogy bővebben vagy kevésbé részletesen, nem is ez a lényeg. Mit mondtak a filiszteusok? Először is azt, hogy jaj nekünk, mert Isten jött a táborba. Az az Isten, aki harcolt Egyiptom ellen, és mivé lett Egyiptom? Na de, tessék mondani, sok száz év távlatából hogy emlegethetik a filiszteusok az egyiptomiak vereségét? Tessék mondani, kinek jut eszébe itt Magyarországon bizonyos élethelyzetben azt mondani, hogy na-na-na, álljunk csak meg, emlékszünk, hogy hogy járt a spanyol hajóhad az 1600-as években? Hát, hogy finoman fejezzem ki magam, valószínűleg a legtöbb magyart csekély mértékben érdekli, hogy mi történt a spanyol hajóhaddal. Vagy az angolokkal, vagy a franciákkal, vagy a portugálokkal. Sokkal inkább érdekel bennünket az, hogy mi történt itt, velünk. De a török hódoltság hőstetteit nem fogják emlegetni tőlünk, délebre, nyugatabbra, bár még mindig zeng Európában a déli harangszó, de összesen ennyi maradt belőle. Pedig semmivel nem volt történelmileg közelebb, vagy távolabb, mint amennyire távol ezektől az eseményektől volt az az idő, ami Egyiptommal történt. Úgy tűnik, hogy amit Isten Egyiptommal tett a kivonuláskor, beleégett a nemzeteknek a tudatába. Még akkor is, hogyha sok száz kilométerre éltek onnan. Valószínűleg elmesélték apák a fiaknak, nagyapák az unokáknak, lehet, hogy újra és újra elővették, és most úgy érezték a filiszteusok, hogy Istennel kell harcolni, nem a néppel. És egészen biztosak voltak benne, hogy annak idején Isten győzte le az egyiptomiakat, nem a nép. És milyen igazuk volt, hiszen a Vörös-tenger nem Izraelnek a szavára nyílt meg, hanem az élő Isten nyitotta meg. És sok csoda a pusztában, ami történt, nem Izraelnek a nagyszerűsége, tudományos felkészültsége, kiválósága, tapasztalata és gyakorlata következtében történt, hanem mind az élő Istennek a jelenlétéből adódóan, és mind az élő Isten akaratából és kegyelméből. És most itt van az Isten. Itt van a táborban, gondolják a filiszteusok. És tetszik tudni, nem csak a filiszteusok gondolják ezt, ezt gondolja Izrael is. Most már győzünk! Ha Isten itt van, nem is történhet más? Milyen vereség érhetne bennünket? Bocsánat a szóért, de mekkora blamázs lenne a mindenható Isten számára, ha itt van a táborban az ő szövetségének ládája, és vereséget szenvedne az ő népe. Tessék mondani, bírja-e az Isten, ha mi úgy gondoljuk, hogy most aztán fölsül? Ez a történelemben egy visszatérő kérdés. Tessenek csak arra gondolni, hogy hányszor és hányszor kellett profétáknak arra emlékeztetni Izrael népét, hogy ne mondogassátok, hogy az Úr háza van itt. Ehhez a történethez képest, jó pár száz évvel később természetesen, mert Isten nem fogja csak azért kiszolgálni a ti bűnös, önző vágyaitokat, és elfelejteni, hogy mit tesztek, meg hogy tesztek, mert itt van az ő temploma. Hát, hogyha úgy adódik, akkor az ő templomát is veszni hagyja, mert az igazsága megáll. Amikor Keresztelő János elkezdett prédikálni, ugyanezt a témát kellett, hogy elővegye, csak egy kicsit másként. Azt kellett, hogy mondja, ne mondogassátok, hogy Ábrahám a mi atyánk. Mert Isten, hogyha akarja, a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. És valahogy ez a fajta hozzáállás is, ez a fajta rituálévá sűrűsödött vallásosság valahogy átszivárgott a kereszténységbe. Isten mellénk áll, mert van nekünk egy ilyen, olyan, amolyan tárgyunk, van nekünk egy épületünk, amit Istenházának hívunk, templomnak hívunk, kápolnának hívunk, Isten majd kiáll értünk, mert azt mondtuk, hogy keresztény nép vagyunk. De Istennek nincsenek ilyen kötelezvényei. Harcoltak a filiszteusok, mégpedig abba a különös helyzetbe keveredve, hogy mindenki extrém módon küzdött az életéért, hiszen úgy gondolták, hogy itt úgyse nyerhetnek. És kiderült, hogy igen. Mindenki hazafelé menekült Izraelből, mert a vereség igen nagy volt, elesett Izraelből 30 ezer gyalogos, elvették az Isten ládáját is, Éli két fia, Hofni és Finás is meghalt, egy benyámini férfi elfutott a csatából, és még aznap megérkezett Silóba, megszaggatott ruhában és porral a fején. Amikor megérkezett, Éli ott ült a székén, az út mentén figyelve, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Amikor megérkezett az az ember a városba, és megmondta a hírt, jajgatott az egész város. Meghalva a hangos jajgatást, ezt kérdezte Éli, mi ez a nagy lárma? Akkor az az ember gyorsan odament, és megmondta Élinek, Éli akkor már 98 éves volt, révedező szemeivel alig látott. Az az ember azt mondta Élinek, a csatatérről jövök, a csatatérről futottam el ma. Éli azt kérdezte, mi történt ott, fiam? A hírnök így felelt, megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy vereség érte a népet. Meghalt a két fiad, Hofni és Finás is, sőt az Isten ládáját is elvették. Volt itt egy szám, nem tudom, hogy tetszettek-e figyelni. 98. 98 esztendős koráig várt az Isten az ítélet beteljesítésével Éli életében. Újra és újra szólt. Szólt személyes üzenettel, proféta által, Isten embere által, szólt még személyesebb üzenettel, az ifjú Sámuel által, házon belül tulajdonképpen. És aztán még hagyott időt. Nem is keveset, úgy tűnik. És tetszik tudni, a proféciákkal van egy kis gondunk. Ha Isten szól és másnap beteljesedik, akkor lefagyunk, zsibbadunk, és minden bajunk van, hogy pont úgy lett, ahogy Isten megmondta. De ha szól az Isten és kegyelmi időt ad, akkor mi ezt a kegyelmi időt nagyon sokszor elnézzük, és úgy gondoljuk, hogy ja, nem is gondolja annyira komolyan. És mivel Isten nem gondolja annyira komolyan, miért vennénk mi annyira komolyan? És ugyanakkor, ha netalántán Isten nem adna kegyelmi időt, akkor azon jajongunk, hogy még átgondolási lehetőséget se igen kaptunk az Istentől. Mindig az a problémánk, hogy miért nem azt csinálja Isten, ahogy mi gondoljuk. Malakiástól idéztem csak nem szó szerint ezt, amit az előbb elmondtam, mert azt mondja Malakiásnál, hogy azt mondogatjátok egymás között, hogy nem következetes az Isten. Kiszámíthatatlan. Sose lehet tudni, hogy mit akar. Egyszer bejelenti az ítéletet, végre is hajtja, máskor bejelenti és vár türelmesen, pedig van a Szentírásnak egy nagyon
3: egyértelmű magyarázata. Nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Éli hosszú időt kapott az Istentől. Bocsánat a szóért, de Isten megvárta az ítélettel, amíg fizikailag is pont olyan lesz, mint szellemileg. Süket, meg vak. Alig lát, alig hal. Lett volna lehetőség az élő Istenhez fordulni kegyelemért? Igen. Hofni és Finás is tudta, hogy mi várhat rájuk? Igen. De hát valami miatt odázgatjuk. Észretetszettek venni, hányszor esünk ebbe a hibába, még egy nap, majd holnap után, ej ráérünk arra még. Amikor az Isten ládáját megemlítette, mármint a hírnök, aki a csatatérről menekült, Éli leesett a székről, háttal a kapufélfának és a nyakát szegve meghalt, mert már öreg és elnehezedett ember volt, 40 évig volt Izrael bírája. A menye, Fineás felesége pedig terhes volt, közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy elvették az Isten ládáját, és meghalt az apósa meg a férje is, összegörnyedt és szült, mert rájöttek a szülési fájdalmak, és amikor haldoklott, azt mondták a mellette álló asszonyok, ne félj, fiút szültél, de ő nem felelt, nem is figyelt oda, hanem elnevezte a gyermeket Íkábódnak, ami azt jelenti, oda van Izrael dicsősége. Mert elvették az Isten ládáját, és oda lett az apósa is, meg a férje is. Ezért mondta, oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját. Hát azért senki nem gondolt arra, hogy amit Isten megmondott, az pont így lesz. Na de hogy ennyire így? Hogy egy napon hal meg Hofni, Fineás, Éli, Fineás felesége, és Íkábódról olyan túl sok mindent nem tudunk. De azt tudjuk, hogy egy életen keresztül a nevében hordozta ennek a napnak a szörnyűségét és a gyalázatát. És hogy mindaz, amit Isten mondott, az félelmetesen beteljesedett. És tudom, már vélem hallani onnan a készülék másik oldaláról is, hogy tehet ilyet a kegyelmes Isten? Íkábód aztán nem tehet semmiről. Valószínűleg Fineás felesége se tehet semmiről. Na álljunk csak meg egy kicsit, tetszik mondani, az elszedett áldozatokból mit tetszik gondolni, kinek az asztalára került az ennivaló? Ó, de hát Íkábódnak az anyukája mit se tudott arról, és hát ő igazából neki nem volt más dolga, csak az, hogy elkészítse az ételt a családnak. Hát tehetett ő arról, hogy milyen férje van? Nem tudok rá válaszolni, hogy tehetette vagy sem. De általában az a tapasztalatom, hogy aki valami nagy gazemberségnek a haszonélvezője, ritkán szokott kérdéseket föltenni, mert hát ha elmúlik a haszonélvezeti jog. Sokszor volt már ilyen a történelemben, nem? És hányszor kellett szembenézni azzal, hogy az Isten előbb-utóbb benyújtja a számlát. Nem azért, mert Isten örömét leli abban, hogy szenvedést okozzon, hanem azért, hogy mi, akik olvassuk, gondoljuk végig az útjainkat. Gondoljuk meg, hogy például, amit most látunk itt Magyarországon vagy Európában, hány év kegyelmi idő után történnek ezek a dolgok? Hány teljesen figyelmen kívül hagyott isteni figyelmeztetés után történnek ezek a dolgok? Milyen rengetegszer adott Isten ilyen-olyan-amolyan úton támogatást, lehetőséget, kegyelmi időt, ige hirdetőket, kinyílt templomajtókat. Tetszett nekünk arra használni az időt, amire Istentől kaptunk? És amikor nehezebbre fordulnak az idők, akkor méltatlankodunk, hogy ez nem fair. És mi a következmény? Csak remegő szívvel gondolhatunk arra, hogy bár a magyar utónévkönyvben csekély eséllyel található meg Íkábód neve, de lehet, hogy némely esetben úgy fogjuk érezni, hogy oda van. Most nem Izrael dicsősége, hanem oda van az a kegyelmi idő, vagy oda van a dicsőség, amit eddig Isten adott. És nem jól használtuk az időt. Elvették az Isten ládáját. De hát, hogy történhet ez meg? Hát tessék arra gondolni, hogy Isten megmondta, hogy ezt a ládát kik érinthetik? Csak ezzel megbízott papok, tehát nem úgy volt, hogy a papok érinthetik, a papokon belül is volt külön ezzel megbízott személy, külön család volt, leszármazási jogon lehetett az Isten ládájával bánni, és ugye később majd, amikor Dávid Jeruzsálembe költözteti, vagy akarja költöztetni a ládát, akkor egy Uzza nevű ifjú ember, aki egyébként a láda hordozásával megbízott papok közül való volt, amikor megbillen Isten ládája és odakap a ládához, azonnal meghal. Hogy lehet, hogy a filiszteusok simán elviszik, minden gond nélkül, úgy, mint bármelyik közönséges ládát, ahogy elvihették bármelyik zsákmányt, hát ez mégse a nagymama sifonérja. És tessék csak arra gondolni, mentek haza a filiszteusok, diadalmi mámor, viszik a ládát, és úgy gondolják, hogy legyőztük Izraelt, de az még csak hagyján, legyőztük Izrael istenét. Itt visszük, fogságba. Hova fogják vinni? A filiszteusok pedig fogták az Isten ládáját, és elvitték Ében-Haézerből Asdódba. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját, bevitték Dágon templomába, és oda tették Dágon mellé. Amikor az asdódiak másnap felkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt. Akkor fogták Dágont, és visszatették a helyére. Ez alapvetően egy olyan történet, amit szívesen mesélek a gyerekeknek. Ennél a résznél általában mindig kitör a gyerekeken a derültség. Mert micsoda szép látvány lehetett, ugyanis ez az oda tették Dágon mellé, azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas méretű kőszobor. Dágonhoz képest az Isten ládája egy kis picike valami volt, mint egy kazetta. Oda tették mellé, és ezzel úgy nagyjából ki is akarták ábrázolni, hogy a hatalmas Dágon mellett Izrael pici kis istenkéje milyen jól mutatnak. És akkor másnap reggel Dágon arccal a földre borulva fekszik. Biztos földrengés volt az éjjel. Mert eféle magyarázatokat szívesen mondanak, csak azért tessék meggondolni, hogy milyen Isten az, akit aztán fognak és csörlővel, emelővel, ki tudja mi mindennel, helyreállítják a lelki világát, meg talpára segítik. De hát ez valahogy nem tudja az embereket úgy tűnik eléggé fölébreszteni, és akkor az Izrael Isten úgy döntött, hogy akkor segít nekik ebben. És meg fogja mutatni, hogy ő meg Dágon egy templomba nem fér. Tessék csak figyelni. Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt, de Dágon feje, meg a két kézfeje letörve a küszöbön volt, csak a dereka maradt meg. De kár volt azt az ajtót bezárni, mert Dágon szeretett volna távozni, csak nem lehetett. Nem gúnyolódni szeretnék. Csak Isten azt üzente, hogy ahol ő jelen van, és az ő jelenlétének a kiábrázolása most itt jelen van a szövetség ládájában, ott más Isten nem fér. És hogyha valaki nem értené, nincs gondolata más Istennek, tehát a fej a küszöbön, nincs cselekvőképessége sem más Istennek, tehát a két kézfej is külön-külön a küszöbön, hogy egy földrengéstől hogy tudott pont ez a három dolog odáig gurulni? Hát nem a földrengéstől. Na de akkor most vegyük egészen komolyan, még mielőtt valaki azt hinné, hogy csúfolódok. Ha itt működik az Isten ládája, akkor a csatatéren miért nem működött? Van egy rossz hírem, kedves hallgatóim, most sem működött az Isten ládája. Mert se a csatatéren, se Dágon templomában, se sehol nem működik egy tárgy. Még akkor se, hogyha az az élő Istenről szól. Az élő Isten működött. A csatatéren megvonta a támogatását, mert bűnös életvitelhez kívántak egy szabadítási élményt, úgy, hogy közben nem változunk. Itt viszont egy idegen istenség környezetében azt akarta üzenni a filiszteusoknak, hogy milyen jól tudtátok, amit Egyiptomról tudtatok. És én az Úr nem változtam meg. Na de mi új szövetségiek nem tudunk valami ilyesmit? Krisztus Jézus tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. De ettől még, ha fölrakok a falra egy feszületet, nem lesz jobban Krisztus központú az életem. Egy tárgytól. Ha kirakom a könyvespolcomra a Bibliát, nem lesz hívőbb a könyvespolcom. Mert ezeket se totemként, se amuletként, se amolyan védőszentként, nem tudom, hogy mondjam még, nem használhatom, mert ez ellene van az Istennek. De az van a Szentírásban, hogy az Úr az Isten, és az ő dicsőségét senki másnak nem adja. A filiszteusok hiába mentek úgy haza, hogy dicsőítették Dágont, aki győzelmet adott nekik Izrael istene felett. Első nap még megkapták a gondolkozási lehetőséget, helyreállították Dágont, mert csak leborult. Nem tudom, hogy állították helyre. Biztos helyreállították, hiszen a filiszteusoknak is volt büszkesége, később, valahogy majd cementtel, meg ki tudja mi mindennel, összeeszkábálták az istenségüket. Egyébként ne tessenek véletlenül sem mosolyogni ezen, mert a mai ember más se csinál, csak ezt ideológiailag tesszük, nem cementtel, vagy mészkővel, vagy ki tudja mi mindennel, de mi szépen ragaszgatunk magunknak isteneket, innen a fejét, onnan a kezét, amonnan a lábát, innen ezt az elvet, onnan azt a hittételt, és akkor úgy gondoljuk, hogy megvan az én Istenem, most már remek hívő ember vagyok. De ott, ahol az élő Isten jelen van, semmilyen más istenségnek se oka, se joga nem marad. Ugye tetszett érteni? Ahol az élő Isten jelen van, ott semmilyen más istenségnek se oka, se joga nincs. Én az Úr vagyok az Isten. Ne legyenek neked idegen isteneid én előtte. Ne imádd és ne tiszteld azokat. Na de, tessék mondani, ha mi elvben, szóban, esetleg bizonyos kifejezéseket használva úgy gondoljuk, hogy keresztények vagyunk. Vajon bizonyíték

0: Igen, morzsák.
1: Napról napra, dr. Vernon McGee-vel.
2: Miközben ezeket mondta nekik, íme egy zsinagógai előjáró ment hozzá, leborult előtte, és így szólt. A leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog. Máté evangéliuma, 9. fejezet, 18. vers. Lukács elmondja az evangéliumában, hogy amikor ez az előjáró először ment Jézushoz, akkor arra akarta kérni, hogy gyógyítsa meg a lányát, de amíg édesapja várta, hogy beszéljen Jézussal, a szolgák odamentek, és megmondták neki, hogy a leánya már meghalt. Jézus felkelt, és követte őt tanítványaival együtt. És íme egy 12 éve vérfolyásos asszony hátulról hozzáférkőzve megérintette ruhája szegélyét. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy mennyire döbbenetes ez a fejezet. A kislány 12 éves volt, és ez az asszony már 12 év óta szenvedett vérfolyásban. Itt 12 éves világosság aludt ki ennek a gyermeknek az életében, és ennek az asszonynak az életében 12 éves sötétség fejeződött be, és fény váltotta fel a helyét. Itt a fény és a sötétség szembeállítása történik. De ne felejtsük el, hogy ki a világosság ura. Figyeld meg, hogy az előző versben mit tett az asszony. Jézus nem érintette meg őt, mint ahogy tette sok más csoda esetében. Azonban nem a gyógyítás módszere adott neki gyógyulást, hanem az ő hite. Mert ezt mondta magában, ha csak megérinthetem ruháját, meggyógyulok. Amikor Jézus megfordult és meglátta őt, így szólt, bízzál, leányom, hited megtartott téged, és meggyógyult az asszony abban az órában. Lukács evangélista több részletet is megad nekünk erről a csodáról, és elmondja, hogy ténylegesen megérintette Jézust, és meggyógyult. Jézus azután elfordult ettől az asszonytól, és haladt tovább Jairus háza felé. Amikor Jézus bement az előjáróházába, és meglátta a fuvolásokat, meg a zajongó sokaságot, így szólt. Menjetek innen, mert a leányka nem halt meg, csak alszik. Azok pedig kinevették őt. Amikor Jézus megérkezett a házhoz, az emberek már síratták a gyermeket. Ők csak a sötétséget látták. Jézus megmondta nekik, hogy a kislány csak alszik, de kinevették őt. A házban senki sem hitte el, hogy Jézus fel tudja támasztani a halottat, de ő tudta, hogy milyen hatalommal és mit fog tenni. Amikor aztán kiküldték onnan a sokasságot, bement, megfogta a leányka kezét, mire az felébredt. Ez az első halott feltámasztási eset, amivel találkozunk az evangéliumokban. Három nevezetes halott feltámasztási esemény van bennük följegyezve. Így szólt ehhez a kislányhoz. Kis bárányka, kelj föl, én szólok hozzád. Jézus a halottak feltámasztásában mindig ugyanazt a módszert alkalmazta. Személyesen megszólította a halottat. A világosság ura hívta fényre a sötétségben levőket. Ha lelkileg halottak is vagyunk bűneinkben, meghallhatjuk Jézus szelid, kedves szavát, és új életre kelhetünk fel.
1: Részletet hallottak dr. Vernon McGee Biblia üzenete műsorából.
0: A Biblia üzenete meghallgatható www.mera.hu.
3: Továbbá elérhető a ttb.bible oldalon a Hungarian gombra kattintva.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 15. rész. Hatások, amelyek Pál megtérését elősegítették. Apostolok cselekedetei, 9. fejezet, 1-től a 6. versig. Saul pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úr tanítványai ellen elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, akik ezt az utat követik, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve Jeruzsálembe vihesse őket. Útközben azonban, ahogy Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen fénysugározta körül az égből, és földre esve egy hangot hallott, amely ezt mondta neki: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő azt kérdezte: kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják neked, mit kell tenned. Azokból a hatásokból szeretnék néhányat megemlíteni, amelyek szerintem Pál megtérését eredményezték. Talán egy jó hatás lehetett rá tanítójának, Gamálielnek a bölcs tanácsa és higgadt magatartása is, amit az apostolokkal szemben tanúsított. Ugyanis elképzelhető, hogy Saul, mint tagja a Szünhedrionnak, hallhatta Gamálielnek a türelemre intő szavát. Noha akkor nem hatott rá különösebben, de mégsem maradhatott nála nyomtalanul. Azután egy másik hatás lehetett István megkövezésének az esete. Először látta az István orcáját, mint egy angyalnak orcáját, békességtől és szelídségtől sugározni. Azután hallotta az ő bátor, bűnt leleplező és bűnt korholó beszédét, amit éppen a nagy tanács tagjai ellen mondott. Végül hallotta, hogy imádkozik ellenségeiért, amikor a kövek zuhogtak rá. Azonban olyan fanatikus volt, tisztánlátását és gondolkodását annyira fogva tartotta a vakbuzgóság, hogy még ezek láttán sem tört meg a keresztjének elleni gyűlölete. Az apostolok cselekedetei 8. rész 1. 3 versében tudósítást kapunk róla, hogyan kegyetlenkedett még ezek után is a keresztjénekkel szemben. Nagyon odaadó munkatársat talált benne az ördög. Nem csoda, ha nem akarta kiengedni a kezéből. Az életfordulatot, a pálfordulatot a damaszkuszi út eseménye eredményezte. Itt már vele történt olyan esemény, amely az egész eddigi életét megváltoztatta. A tapasztalat azt mutatja, hogy mindig döntőbb hatással van az emberre az, ami vele személyesen történik, mint amit a mások életében lát. Azt hamar elfelejtheti, de a saját nagy élményét soha. Lássuk, mi történt a damaszkuszi úton. Amilyen gőggel, magabiztosan az öldöklés szellemétől fűtve indult Damaszkuszba, olyan összetörten és megalázottan érkezett meg. A váratlan mennyei fény hatása alatt földre esett, illetve összerogyott. Lám, mivé lett az előbb még hatalmas ember, pedig még nem is történt más, mint egy kis mennyből jövő fénysugár vette körül. Mi történt volna vele akkor, ha nem az elhívó Úr Jézussal találkozik, hanem az ítélőbíróval? Egy pillanat alatt meg kellett lássa, hogy van nagyobb erő és nagyobb hatalom is az őt fogva tartó sátáni hatalomnál. Saul nem gondolta, hogy az állott az útjába, akit tulajdonképpen kergetett. Ő azt hitte, hogy a Jézus követőit kergeti. Jó tudni, hogy az Úr Jézus követőivel azonosítja magát. Aki követőit üldözi, az tulajdonképpen magát az Úr Jézust üldözi. Ez a tény Saulnak a damaszkuszi élményéből világosan kitűnik. Saulnak ez volt az első találkozása az Úr Jézussal, de ez a találkozás örökre meghatározta további sorsát. Egy pillanat alatt megadta magát az Úr Jézusnak, és remegve azt kérdezte: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr nem hagyta bizonytalanságban, hanem megadta az utasítást. Utána 3 napos vakság és 3 napos bőtölés következett. Ez a 3 napos vakság és bőtölés elég volt ahhoz, hogy a régi Saul egészen meghaljon, Pál pedig feltámadjon. Csodálatosak az Úr elhívásának módszerei. Nem elpusztította ezt a kegyetlen üldözőt, hanem átalakította, szent lelkével fölkente és a legeredményesebb misszionáriussá tette. Pál lett a pogányok nagy apostola. Az Úr azóta is hívott már el rendkívüli események által embereket a lélekmentés nagy munkájába.
Saul életében is beigazolódott a közismert énekszövege: az Úr csodásan működik, bár útja rejtve van. Tehát szerintem a legnagyobb hatás, ami Pált a megtéréséhez hozzásegítette, az az Úr személyes elhívása volt Pál felé az ő szolgálatára. Amen.

Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Pál második levele a korintusiakhoz, 3. fejezet, 17. vers. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Minden ember szereti a szabadságot, minden ember vágyik szabadnak lenni az elnyomás, szolgaság és a mások uralma alól. A rab is mennyire várja, hogy végre szabad legyen. Érthető is ez, mert Isten az embert szabadságra teremtette. A népek és nemzetek igen sokszor drága árat fizettek szabadságukért. Azonban a sóvárgos szabadság megérte az áldozatot. A felolvasott igevers is szabadságról szól, de másfajta szabadságról, mint amilyenért az emberek vérüket is készek ontani. Ezért a szabadságért, melyet lelki szabadságnak nevezünk, az Úr Jézus ontotta a vérét. Péter apostol így fejezi ki ezt az igazságot. Mert nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. 1 Péter 1.18-19. Boldog ember az, akinek része van ebben a szabadságban is. Három kérdés alapján szeretnék szólani a felolvasott igeversről. Először is lássuk, kikben vehet lakozást az Úrnak lelke. Azokban, akik ezért imádkoznak, akik ezt kérik Istentől. Az Úr Jézus mondja, ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Lukács 11.13. Ezért az ajándékért imádkoztak pünkösd előtt az Úr Jézus tanítványai is a felházban, és meg is kapták. Továbbá azokban vehet lakozást az Úrnak lelke, akik újjászülettek víztől és Szentlélektől, vagyis akik megtértek. A megtérés jelenti életünk teljes átadását az Úr Jézusnak. Az ilyenek örömmel tesznek vallást életük megújulásáról, akár csak Pál. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Galata 2.20. Milyen csodálatos életfordulat ez! Lám, ezt teszi az Úrnak lelke az elromlott emberi élettel. Azonban megosztott szívben nem vehet lakozást az Úrnak lelke. A bűn szomorítja őt. Viszont a Jézus vére által megtisztított szívet betölti, és Isten templomává formálja. Nincs annál nagyobb kiváltság, mint az Úr templomának lenni. Most lássuk, milyen szabadság van ott, ahol az Úrnak lelke van. Bűnöktől, megkötözöttségektől, szenvedélyektől és minden rossz szokástól való szabadság. Aztán a törvényeskedés szellemétől való szabadság. Nagy rabság volt ez Pál idejében is némely gyülekezetben. Sokan abban a téves hitben éltek, hogy a mózesi törvények cselekedetei nélkül nem üdvözülhetnek. Ezért mondja Pál többek között a Galácia belieknek, Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert megvan írva, átkozott mindenki, aki fán függ. Galata 3.13. Ahol az Úrnak lelke felszabadítja az embert a bűnök kötelékéből, ott megszűnik a haláltól és az ítélettől való félelem is. Micsoda kimondhatatlan nagy nyereség ez, hiszen a halálfélelem ott uralkodik majdnem minden ember életében. De Pál életében nem uralkodott, mert így kiált fel a Filippi beliekhez írott levélben. Nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Filippi 1.21. Azután, ahol az Úrnak lelke van, ott az Úrnak önként szolgáló, boldog szabadság uralkodik. Tehát nem valami korlátlan bűnre való felszabadultságot, illetve nem szabadosságot értünk a lelki szabadság alatt, hanem bűntől való szabadságot. Szabadságot az Úrnak való szolgálatra. A hívő ember tudja a legjobban. A bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. Róma 6.23. Végül lássuk, mit eredményez az Úr lelkének bennünk lakozása. Lelki világosságot. Ez igen nagy áldás. Azután győzelmes életet. Nem győzzetek le, nap mint nap a gonosz indulatoktól, hanem az Úr lelke által megöldöklöm azokat. Eredményezi az Úr lelkének bennünk lakozása az örök életet is. Pállal együtt örömmel kiáltjuk, halál, hol a te fullánkod, pokol,
hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. 1 Korintus 15:55-57. Kedves hallgatóim, higgyétek el, és fogadjátok el az ige igaz kijelentését. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Vágyakozzatok erre a szabadságra, és ha megnyertétek, őrizzétek meg. Kedves hallgatóm, ha te is vágyol ilyen igazi lelki szabadságra, mondd most velem a következő imádságot. Mennyei édesatyám, arra kérlek az Úr Jézus nevében, hogy szűj újjá engem is élő reménységre és bűntől szabad, örömteljes életre, drága lelked által, hogy ne legyen felettem hatalma a bűnnek, mely megkötözi és tönkreteszi életemet, hanem hadd uralkodjon bennem és felettem a te lelked, aki által én is így kiálthatok feléd, Abbá, Atyám, vágyom erre a szabadságra, add meg ezt ingyen kegyelmedből az Úr Jézus által. Amen.

Isten igazságot tesz a földön. 58. Zsoltár. A karmesternek. A ne veszíts el kezdetű ének dallamára. Dávid bizonságtétele. Valóban igazat beszéltek, ti hatalmasok, és pártatlanul ítélkeztek az emberek fölött. Hiszen álnokságon jár az eszetek. Arra törekedtek, hogy az országban erőszakkal érvényesüljetek. Pártütők a bűnösök már, amikor a világra jönnek. Tévelygők a hazugok, amint megszületnek. Mérgük olyan, mint a kígyó méreg, olyanok, mint a süket vipera, amelynek oly tompa a füle, hogy nem hallja a kígyó bűvölőt, a varázslásban jártas igézőt. Istenem, törd össze szájukban a fogakat. Zúzd össze, Uram, az oroszlánok állkapcsát. Tűnjenek el, mint a szétfolyó víz. Ha lőni akarnak, nyilaik legyenek tompák. Járjanak úgy, mint a csiga, amely széjjel málik, vagy mint az elvetélt magzat, amely nem látott napvilágot. Mielőtt tüskenőne cserjéteken, ragadja el a forgószél, akár élő, akár elszáradt. Örül az igaz, ha látja a megtorlást. Lába a bűnösök vérében fürdik. Az emberek pedig ezt mondják. Mégis van az igaznak jutalma. Mégis van Isten, aki igazságot.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter apostol ezt írja. Ti magatok is épüljetek fel szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ebben a levélben egy másik kép az, hogy mi szent papság vagyunk. Minden hívő élő kő. Minden hívő pap. Mi szent papság vagyunk, és később Péter ezt királyi papságnak nevezi. Mint papok, lelki áldozatokat ajánlunk fel Istennek, amelyek kedvesek Jézus Krisztus által. Ez a lelki áldozat az Isten dicsőítése. Az Úrnak tett anyagi felajánlásunk ilyen lelki áldozat. Nem tudom, miért gondolják az emberek, hogy a pénz nem lehet lelki áldozat. Mind attól függ, hogy miként használjuk a pénzt. Aztán felajánlhatjuk Istennek önmagunkat is. Ez lelki áldozat. Ezért áll ez az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Péter első levele, második rész, 6. vers. Ez idézet Ézsaiás könyve 28. részének 16. verséből. Ezért így szól az én Uram, az Úr. A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el. Ez a kő Krisztus szimbolizálja. A Szentírás ezt a tényt nagyon világossá teszi. Néktek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett. Péter első levele, 2. rész, 7. vers. Néktek, a hívőknek drága kincs. Jobb fordítás lenne ez. Ezért nektek, akik hisztek, ez az igazi érték. A hívőknek Krisztus az igazi kincs. Azt hiszem, ez annyira érdekes, mert Simon Péter, a nagy robosztus halászember, a drága szót használja. Úgy gondolunk erre, mint ami a nők szókincséből való, de amikor Péter beszél Krisztusról, vagy az ő véréről, akkor a drága szót használja. A hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett. Megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Péter első levele, 2. rész, 8. vers. Ez nagyon fontos fejezete a Szentírásnak. Emlékszel rá, hogy ez a 118. Zsoltár 22. verséből való idézet. Van egy hagyomány, amely visszavisz minket Jeruzsálembe, Salamon temploma építésének idejébe. Királyok első könyve 6. részének 7. versében ezt olvassuk a templomépítésről. Minthogy a templom építésekor már készen kifaragott kövekből építettek, sem kalapácsnak, sem vésőnek, sem egyéb vasszerszámnak a zaja nem hallatszott a templom építésekor. A köveket pontos méretűre vágták a kőbányában, és amikor elérték az építési területet, nem hallatszott kalapácsütés zaja, csak oda tették a köveket a helyükre. A hagyomány szerint az építkezés elkezdésekor egy hatalmas, gyönyörűnek látszó kő került ki a kőbányából, de az építők nem tudták sehova sem illeszteni. Ezért félretolták az egyik oldalra. Mivel útban volt, később lehengerítették egy gödörbe, hogy helyet találjanak a többi kőnek, amelyeket kaptak, miközben arról az útban levő kőről elfeledkeztek. Végül, amikor minden követ

őket a helyére illesztettek, üzentek a kőbányába: küldjétek föl a sarokkövet. Az épület már kész volt, csak a sarokkő hiányzott. Visszaüzenték: a sarokkövet elküldtük nektek a kezdet kezdetén. Aztán visszaemlékeztek: azt a követ löktük le a dombról. Tehát nagy erőfeszítéssel felgörgették a követ a domb tetejére, és rájöttek, hogy pontosan beillett az üres helyre. Ha igaza van a hagyománynak, akkor bizonyára megfejti az előttünk levő verseket. Az a kő, amit az építők megvetettek, sarokkővé lett. A kő természetesen az Úr Jézus Krisztus képe. Amikor eljött a világba, elutasította a saját népe. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Nem csak akkor utasították vissza, hanem ma is egy Krisztust elutasító világban élünk. Amikor ezeket mondom, ünnepi időszakban vagyunk. Nem ismerem lakóhelyedet, de az én városomban nagy ünnep ez a mostani. Jézus Krisztust azonban elutasítják. A világon a legnagyobb képmutatás az, hogy azt utasítják el, akinek a születésnapját ünneplik. Az Úr Jézus Krisztus neked vagy sarokkő, vagy a botránkozás sziklája. Ez elvisz minket a Szentírásnak egy nagyon szép fejezetéhez, amely elmondja, hogy a keresztény élet hasonló a Krisztusban nyert helyzethez. Amíg ebben az életben élünk, nem tapasztaljuk a normális keresztény életet. Mi azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Péter első levele, 2. rész, 9. vers. Ez az igevers számos csodálatos dolgot elmond felőlünk. Választott nemzetség, királyi papság és szent nép vagyunk, az ő saját népe, nem pedig különös nép. Isten népének nem különlegességnek kell lennie. Úgy tűnik egyesek szerint, ez jelenti a különleges szó. Sokkal jobb fordítás az, hogy az ő saját népe.

Választott nemzetség vagyunk, vagyis kiválasztott nép. Az Ószövetségben Isten Izraelt választotta népévé, és a Szentírásban két választott népcsoport van. Izrael népe a választott nemzetség, és az egyház, amely szintén választott nemzetség és választott nép. Most ne feledjük, hogy Péter a saját népének, a diaszpórának, a zsidó keresztényeknek ír, akik szétszóródtak a római birodalomban, sőt még azon túl is. Valójában ezt mondja, jól lehet éppen most nem úgy néztek ki, mint választott nemzetség, kiválasztott nép. Mivel Krisztushoz jöttetek, kiválasztott nemzetség, választott nép vagytok, akár csak Izrael fiai, akik választottak voltak. Az ország kulcsait az egyház kapta, és ma hirdetnünk kell az evangéliumot, mert az egyház a választott eszköz erre. Ezt a tisztességet a hívők kapták, mintha Isten az övéinek egy csodálatos jelvényt nyomtatott volna, amire ez van írva. Választott nép, választott nemzetség vagytok. Sok hiába való próbálkozás történik korunkban azért, hogy Izrael elveszett 10 törzsét azonosítsák e föld bizonyos népeivel. Azt mondják, hogy ezek a cigányok, a mormonok, az adventisták, vagy a brit izraeliek csoportja, aminek valószínűleg a leghangosabbak a szószólói. Ha bizonyíthatnák, hogy Angliát és Amerikát Izrael elveszett 10 törzse telepítette be, akkor mit bizonyítanának? Isten ideiglenesen félretette Izrael népét, és ma Isten valami újat cselekszik. Kihív egy választott népet, egy választott nemzetséget minden népből, nemzetségből és nyelvből, zsidókat és pogányokat, akik új kapcsolatba lépnek Istennel az egyházban. Jól lehet, mi már Krisztushoz jöttünk, Isten azt mondja, hogy ő választott minket. Ezt nagyon szeretem. Ez emlékeztet két kis utcagyerek történetére, akik a New York-i gettóból mentek az egyik híres üzletházba, és a kirakatban levő árucikkeket nézegették. Azokat nézték, amiket sohasem szerezhettek meg maguknak, de mégis játszottak ezzel a gondolattal. Az egyik ezt mondta, én ezt választom. A másik így szólt, én amaszt választom. A fiú így szólt, én választom a labdát. A lány ezt mondta, én választom a kisbabát. Mi olyanok vagyunk, mint ezek a szegény kis utcagyerekek ebben a világban, de amikor ezt mondjuk, Jézust választottam, rájövünk, hogy ő már előbb kiválasztott minket. Milyen csodálatos ez a gondolat. Az Úr Jézus ezt mondta saját apostolainak. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki. János evangéliuma 15. rész 16. vers. Csodálatos ennek tudata. Nem akarok tiszteletlenné válni, amikor kimondom, hogy mivel ő választott ki engem, ő felel értem. A felelősség az övé, mert hozzá tartozom. Mennyire örvendeztet az a gondolat, hogy ő választott minket. Királyi papság vagyunk. Az Ószövetségben Isten mindenek előtt Izrael egész népét kiválasztotta, hogy a nép minden tagja papjává legyen. Azt hiszem, hogy a milleniumban Izrael egész népe gyakorolja a papságot ezen a földön. Azonban vétkeztek, és Isten egy törzset választott ki abból a népből. A papok abból a törzsből származtak. Ma nincs olyan papság a földön, amit Isten elismer, csak egyetlen. Ma mindazok, akik az Úr Jézus Krisztusban hisznek, papok. Izraelnek volt papsága. Ma az egyház a papság. Amikor még lelkipásztor voltam, prédikációt mondtam ilyen címmel. Ti katolikus papok vagytok. A katolikus szó azt jelenti természetesen, hogy általános. Ebben az értelemben minden hívő katolikus pap, és mindenkinek van bejárása Istenhez. Mivel Krisztushoz tartozunk,
oda járulhatunk jelenlétébe, a szentek szentjébe. Simon Péter azt mondja e helyen, hogy mint hívők, királyi papság tagjai vagyunk. Mi a király gyermekei vagyunk. E levélben egy kicsit később azt fogjuk olvasni, hogy Isten szeme az igazakon van, és ő meghallja imádságaikat. Milyen jó ez a tudat! Szent nemzet vagyunk. Izrael népe sohasem vált szenté, és ugyanezt lehet elmondani az egyházról is. Izrael látványosan kudarcot vallott. Az egyház döbbenetesen kudarcot vall. Mégis szentek vagyunk vele való kapcsolatunkban, mert Krisztus a mi igazságunk. Ha odaállhatsz Isten elé, az nem miattad van. Az Krisztus által történik. Nem gondolhatok csodálatosabb értékre, mint arra, hogy ma előtte tökéletesen állhatok meg. Milyen öröm, hogy szent nép tagjai vagyunk, amely új ezen a világon. Isten tulajdonba vett népe. Mi Istenhez tartozunk. Ezért ezen a világon nem csak egy új nép, hanem hozzá tartozó nép is jelen van. Nem tudom, hogy egyes keresztjének miért félnek ettől a gondolattól. Ez nem azt jelenti, hogy mi különcök vagyunk magatartásunkban, és furcsán viselkedünk, hanem azt, hogy hozzá tartozunk. Mi az ő saját népe vagyunk. Ezt ahhoz a fiúhoz hasonlíthatjuk, aki kimegy és munkát vállal, pénzt keres életében először. Addig az édesapja tartotta el, de most már a megkeresett pénz az övé. Krisztus munkája, megváltási műve megkívánta vérének kiontását, ahogy ebben a levélben látjuk, és most már az ő népe vagyunk.

0: Az Úr Jézus ezt mondta főpapi imájában. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket. János evangéliuma 17. rész 6. vers. Jézus ezt is mondta. Akit nekem ad az atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. János evangéliuma 6. rész 37. vers. Milyen csodálatos, hogy az atya minket Krisztusnak adott, Isten a sajátjának nevez minket. Ma téged is sajátjának nevez, nem számít ki vagy, melyik fajhoz tartozol. Jézus Krisztus a saját tulajdonának nevez. Azt akarja, hogy csatlakozz a kiválasztott nemzethez és a királyi papsághoz. Nem arra hív el, hogy bizonyos egyenruhákat viselj és idézd a szertartásokat, hanem hogy csatlakozz ahhoz a papsághoz, amelynek bejárása van Istenhez. Azt kéri tőled, hogy tartozz egy új nemzetséghez. Ezen nem Németországot, nem Angliát, nem Japánt, de még csak nem is az Egyesült Államokat érti. Arra kér, hogy csatlakozz a hívőknek ahhoz a nagy családjához, amely minden népből való. Boldog nép az, amelynek így megy a sora. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. 144. Zsoltár, 15. vers. Mi pedig a te néped, legelődnek nyája, örökké magasztalunk téged. 79. Zsoltár, 13. vers. Ézsaiás proféta által Isten így szól. Népe vétke miatt éri a büntetés. Ézsaiás könyve, 53. rész, 8. vers. Az új szövetségben pedig ez van. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdonvére által, a kapun kívül szenvedett. 13. Zsoltár, 12. vers. Ó, milyen csodálatos helyzetünk van Krisztusban! Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Péter első levele, 2. rész, 10. vers. Akik egykor nem az ő népe voltatok. Nem tartoztunk Istenhez, hanem távol voltunk tőle. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Van egy ajándék, amit nem akarsz elszalasztani, és a dobozra ez a név van írva, hogy irgalom. Ez egy nagy ajándékdoboz, mert Isten gazdag kegyelemben. Ha szükséged van rá ma, oda mehetsz hozzá ezért az ajándékért. Ne felejtsd el, hogy Péter különösen a diaszpórának, az idegen országokban szétszórt zsidó megtérteknek ír, akik egykor nem az ő népe voltatok. Elutasították Krisztust, mint mesiásukat, és Isten is elvetette őket. Most pedig Isten népe vagytok. Isten újat visz véghez, amikor egy népet hív ki, és irgalmát terjeszti ki rájuk. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Péter első levele, 2. rész, 11. vers. Isten gyermekének magasztalni kell az ő nevét. Miképpen? Énekek éneklésével? Ez mind rendben van, de ennél még jobban is kifejthetjük az ő dicséretét, amikor nem követjük a test cselekedeteit. Korábban Péter azt mondta, hogy a test cselekedete az irigység, álnokság, képmutatás és rágalmazás. Dicséretét fejezzük ki a magatartásunkkal, amelyet Isten igéje alakít. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Péter első levele, 2. rész, 12. vers. Tisztességesen éljetek a pogányok között. Láthatod, hogy az igazi keresztény elkülönülés nem valami kegyes álláspont, amit magunkra öltünk, ez nem pusztán a világias dolgoktól való tartózkodás. Ez nagyon is pozitív cselekedet. Magában foglalja a becsületességet és a jó cselekedeteket. Minden hívőnek bármilyen üzletágban be kell mutatnia, hogy Isten dicsőíti a becsületességével. Ez a világ előtti bizonyságtétele. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Segítségedet kérem ahhoz, hogy ebben a világban hadd mutathassam be az igazi krisztusi tulajdonságokat, és ezáltal hadd ismerjenek meg téged az emberek. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Először írok levelet, így bemutatkozom. Egy Tolna megyei kis faluban, Szakályban élek. Egy régebbi lelkiposta adásban hallottam olyanról, hogy egy adás pont olyankor hangzott el, amikor egy hallgatónak a legnagyobb szüksége volt rá, vagy egy másik embernek az Úr úgy alakította az életét, hogy az ő hozzá vezessen, bár nem biztos, hogy a legjobban, legsimábban indult. Leírom most az én történetemet is, ami hasonló ehhez. Szintén az egyik adásban biztattátok a hallgatókat, hogy a leveleket tegező hangnemben is lehet írni, én is így írom, remélem nem sértelek meg benneteket. 1974-ben születtem Dombóváron. Születésem után pár hónappal meg kellett műteni mindkét fülemet, ebből kifolyólag vagy más egyéb okból hallássérült lettem. Általános iskola után vasúti szakközépiskolába jelentkeztem, majd az 5 év letelte után egy vasútállomáson kaptam munkalehetőséget. Ott egy kolléganő invitált, hogy menjek el, nézzem meg, milyen az ő ima összejövetelük. Az időpontot rosszul adta meg, és így egy órával előbb ott voltam. Akkor találkoztam a gyülekezet vezetőjével, és ebben az egy lyukas órában elbeszélgetett velem többek között hitbeli dolgokról, beszélt az igazi hitről. Azóta vagyok hívő. Isten gondviselése így alakította az életemet, hogy ismerjem meg őt. Később belegondoltam, ha nem vagyok hallássérült, akkor saját falum vasútállomásán lettem volna forgalmi szolgálattevő, és elmerültem volna az agykontrollban, a keleti meditációban és más egyéb okkult dolgokban, amik akkor érdekeltek, és egyáltalán nem az Úr felé mutattak. De így megismertem őt, és ez sokkal jobb. Tehát az az egy óra sokat segített, sőt, később ugyanaz a kolléganő adott egy Vetés-Aratás című keresztény újságot, abban pedig megtaláltam a Magyar Evangéliumi Rádió adásainak ismertetőjét. Az adások hallgatásával sokat segített épülni az Úr, például a lelkiposta adásokkal is, de más egyébbel is, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. Egy férfi hallgatónk Szakályból.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Május 4-e. Szellemi oxigénhiány. Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. Példabeszédek könyve 14. fejezet, 12. vers. Kétszer is olvashatjuk a példabeszédek könyvében ezt az igeverset. Az előbb említett 14. fejezet 12. versében és a 16. fejezet 25. versében is, hogy a helyes utat illetően nem lehet a magunk döntésére hagyatkozni. Amit az ember helyesnek lát, nyomorúságban és ínségben végződik. A II. Világháború idején az amerikai haditengerészet vezetősége találó példában mutatta be ezt a tényt a repülőszemélyzetnek. Megkísérelte tudatukba vésni azt, hogyha nagy magasságban repülnek és nem használnak oxigént, akkor már nem bízhatnak saját érzéseikben. Beültettek egy pilótát a kísérleti fülkébe egy asztal mellé, amelyen egy papírlap volt, matematikai feladatokkal. Azután a nagy magasság utánzására oxigént vontak ki a kamrából. Amikor ritkább lett a levegő, jelezték a pilótának, hogy elkezdheti a feladatok megoldását. Előzőleg elmondták neki, hogy addig ez még senkinek nem sikerült. A pilóta gyorsan megoldotta a feladatokat, és bizonyos volt abban, hogy ő lesz az első kivétel. A tételek könnyűnek látszottak, és úgy ítélte, hogy hibátlanul oldotta meg őket. Amikor azonban ismét oxigént vezettek be a kamrába, a pilóta kijött, és a megoldott példákat kijavították. Megdöbbenve látta, hogy a problémák megoldására való képessége veszélyesen lecsökkent, mert agya nem kapott elegendő oxigént. A lecke természetesen arra szolgált, hogy megmutassa a pilótának, hogy nagy magasságban milyen fontos az oxigén pótlása, ami nélkül már nem bízhatnak meg saját ítélő képességükben, és így könnyen lezuhanhatnak. A bűn veszélyesen korlátozta az ember ítélő képességét. Bizonyos afelől, hogy a mennybe vezető út abban áll, ha a legjobbat teszi, ami tőle telik. S ha azt mondják neki, hogy jó cselekedetei által még senki sem üdvözült, akkor bízik abban, hogy ő lesz az első kivétel. Csak hogy ez nem így van. És ha továbbra is megmarad nála ez a szellemi oxigén hiány, akkor bizony elvész. Biztonságának és üdvösségének egyetlen alapja az, hogy Isten ígéjében bízzék, s ne a saját ítélő képességében. Ha ezt teszi, akkor megbánja bűneit és elfogadja az Úr Jézus Krisztust urának és üdvözítőjének. Mivel Isten igéje igazság, ezért akik benne bíznak, azok járnak a helyes úton.

0: Kerekkuckó.
1: Heidi úrig nyomok az ezüstös nyírfák völgyében. Metti győzni akar, első rész. Nem maradhattak sokáig Appleby kisasszonynál, mert 7 órára otthon kellett lenniük. Holnap délután megint eljöhettek, mondta búcsúzó Appleby kisasszony. Akkor elárulok nektek egy régi indián titkot. Egy igazit? Kérdezte Sara. Appleby kisasszony bólintott. Egy igazit? Egy olyat, amit meg is mutatok majd nektek. Ez a bejelentés még Josh-t és Mattit is kíváncsivá tette. Elhatározták, hogy a következő délutánon is megjelennek Appleby kisasszonynál. Brownie vacsorára a verandán terített, és vacsora után Brown úr felolvasott nekik egy érdekes történetet egy alaszkai trapperről. Otthon is most vacsoráztak, töprengett Sara, és a fehérre festett kis westoni faházra gondolt. Anya biztosan most szedi le az asztalt. Apa a lovakat eteti meg, és azután játszanak még Debbie-vel és Katie-vel, mert holnap a vasárnap van. Csodaszép a vakáció itt Brownéknál, de csodaszép lenne újra hazamenni is. Szerinted mit értett Appleby kisasszony az ezüstös nyírfák völgyén? Matti este az ágyában megpróbálta megfejteni a rejtét. Hát azokat a nyírfákat, amik a kis pataknál vannak, válaszolt Josh. Ott, ahol a sátort felállítottuk. Mert ha fent az erdő szélén állunk, olyan, mintha a völgyben a nyírfák ezüstből lennének. Lehet, mondta Matti, és ásított. Vajon tényleg éltek ott apacsok és navahók? Nagyon kíváncsi vagyok, mit fog nekünk holnap mutatni. Másnap reggel először is az volt a program, hogy segítettek otthon. Louisát és Sarát elküldték a vegyesboltba, hogy vásároljanak be. Matti és Josh vödörszám cipelték a vizet a kútról, mert Brownie alaposan letakarította a verandát. Utána még a kerti fészert kellett kitakarítaniuk, de szerencsére Sara és Louisa is visszaértek, és 4 gyorsan végeztek. Evés után Brown úr az autóját kezdte lemosni. A dolgok normális menete az volt, hogy Matti segített neki. Ma viszont szerettek volna Josh-sal együtt, amilyen gyorsan csak lehet, Dickinson úrhoz menni, hogy még lovagolhassanak egyet. Mielőtt délután Appleby kisasszony és az indián titka lesz a program. Te apa? Matti megáll az udvaron a Ford mellett. Édesapja felegyenesedett. Mi az? Kérdezte. Ma délután Josh meg én el akarunk menni Appleby kisasszonyhoz. Mesélni akar nekünk valamit az indiánokról. De mi még lovagolni szeretnénk, és ezért legközelebb biztosan segítek. Brown úr a fiára nézett. Tulajdonképpen azt akarod kérdezni, hogy most azonnal elmehettek a Dickinson úrhoz? Igazam van? Kérdezte. Matti bólintott. Brown úr a kocsinak támaszkodott, és keresztbe tette a karját. Egy lóerő láthatóan érdekesebb, mint 20, mondta. Matti bólintott. Ez azért van így, mert az egy él, válaszolta. Hát akkor talán ma tényleg a segítséged nélkül mosom meg az autót. Matti ragyogott. Köszönöm, papa, mondta. Aztán elhúzta a csíkot Josh-sal együtt. Estére megjövünk. Brown úr utánuk nézett, és elnevette magát. Aztán fütyörészve folytatta a munkát. Te, Josh, én már azt is tudom, mi lesz az első díj az indián ünnepen, mesélte Matti, amikor az országúton mentek. A vegyesboltos néni ma megmondta Louisának. Mi lesz? Josh kíváncsian nézett a barátjára. Matti megállt. Egy kutyakölyök, mondta. Smith úrnak, aki a vasútállomáson az őrbódéban van, van egy szukája, és annak pár hete kölykei születtek. Már elég nagyok, hogy elválasszák őket az anyjuktól. 7 vannak, kicsik, feketék, nagyon göndör a szőrük. Smith úr egyszer megmutatta őket nekem. A győztes választhat magának egyet közülük. Volt valami Matti hangjában, amire Josh felfigyelt. Olyan vágyakozóan csengett, mintha borzasztóan szeretné egy kis kutyát. De volt benne még valami más is. Matti mindenképpen győzni akart. Borzasztóan szeretnél egy olyan kutyakölyköt, ugye? Kérdezte Josh, amikor tovább indultak. Matti bólogatott. Igen, mondta. Ha már nincs lovunk. Remélem, megengedi a papa. És valahogy részt kell vennem a lovaglási versenyben is, különben sose kapom meg az első díjat. Öreg Jimet és Dickinson urat az istálóban találták. Sziasztok, kaubolyok! Üdvözölte őket öreg Jim. Éppen jókor jöttök, hogy megtisztítsátok a kedvenceitek patáját. Van hozzá kedvetek? A fiúk bólintottak. Hát persze, mondta Matty, és azonnal eltűnt Jack boxában. A fekete már hozzászokott, megengedte, hogy Matty megsimogassa, és bársonyosan puha szájával elvette a kezéből a répadarabokat. Azután kivezette az udvarra, és George is követte őket a kötőféken vezetett Springlight-tal. Lovagolhatunk még egy kicsit? Kérdezte Matty, amikor a patakaparót visszavitték a nyerekkamrába. Dickinson úr bólintott. Felőlem igen, válaszolta. Ma még nem mozogtak a lovak. Felnyergelték a lovakat az udvaron. Amikor Matty felszállt, a szél becsapta az istáló ajtaját. Jack összerándult és idegesen ficánkolni kezdett. Matty nehezen tudott nyerekbe szállni. Öreg Jim éppen mellette állt, megfogta a kantárt, és nyugtatóan megveregette a lónyakát. Jól van, fiú, ez csak az ajtó volt. Még mindig ilyen ijedős vagy. Matty már most a helyén ült, és kezébe vette a gyeplőt. Gyere, Jack! George és Springlight már úton vannak. Lépésben lovagolt ki az udvarból, és a karámban ügetni kezdett. Jack türelmetlen volt, azonnal vágtatni szeretett volna, de Matty visszafogta. Ám alig érték utol George-t, és lovagoltak egymás mellett. Jack megint előre tört. Na jó, engedett Matty. Akkor vágta! Rajta, George, kiér először ahhoz a hátsó facsoporthoz. Egymás mellett vágtattak a réten át. A nap sütött, és a levegő meleg volt. Hurrá! Kiáltott George, felemelkedett a nyerekben, és úgy csinált, mintha lasszót lengetne. Aztán egyszerre csak a ló egyik oldalán lógott, mintha ellenséges indiánok nyilaitól kellene védenie magát. Jack rémülten tört ki balra, de Matty gyorsan visszanyerte a kontrollt felette. Öreg Jim, aki a kerítéshez támaszkodva nézte őket, megcsóválta a fejét. Remélem, nem esik le, Josh, mondta Dickinson úr, és mellé állt. Ne aggódj, nem esik ő le olyan könnyen, brummogta öreg Jim. Csak olykor butaságokon jár az agya, és az ilyesmit már az apja fejéből se tudtam kiverni. De aztán hirtelen kiegyenesedett. Josh megint szabályosan ült a nyerekben, és a két ló a facsoport felé vágtatott. Ekkor Jack nekilendült. Centiméterről centiméterre előbbre tört. A vágtában az ugrásai egyre nagyobbak és nagyobbak lettek. Oda néz! Hihetetlen, milyen gyors ez a ló! Springlight egyáltalán nem tud már lépést tartani vele. Dickinson úr is izgatottan figyelte a vágtát. Most Jack elérte a facsoportot, és Matty magas remelte az egyik karját. Győzelem! Örvendezett, és lépésre váltott. Öregem, mondta Josh, nektek aztán van tempótok. Gratulálok, Matty. Egymás mellett lépésben lovagoltak vissza. Nagyon jó volt, Matty, dicsérte meg öreg Jim, amikor közelebb jöttek. Ha akartok, tehettek még egy pár kört, de most legyetek szívesek, nem vágtában, és főleg nem westernben illő mutatványokkal. Megértetted, Josh? Josh sóhajtott, aztán bólintott. Rendben, ígérte meg.

0: Kedves hallgatóink, reméljük, hogy ma is tanulni fogunk, hiszen Iczés István lelki pásztor folytatja a zsidókhoz írt levél magyarázatát. Hallgassuk figyelmesen.
1: Minden rádióhallgatót köszöntök. Az elmúlt alkalommal befejeztük a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, amelyek tulajdonképpen rögtön arra utalt, hogy nélkülünk nem jutott el a teljességre senki. Mire gondol itt a Szentíró? Arra, hogy hiszen most az egyházban, a Krisztus testben jutottunk el arra a csúcspontra, amit az Ószövetség mintegy megalapozott, és eljött az a kor, a megígért Mesiás megérkezett. És aztán a 12. fejezetben éppen erre fordítja az olvasók figyelmét a Szentíró, hogy most ne az Ószövetség bizonságtevői legyenek a központban, bár a bizonságtevőknek ugye egy fellege vesz körül bennünket, így kezdi az első verset, ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadás szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Tehát a bizonyságtevők fellege valóban körülvette a zsidókat, különösen is, mert ők sokkal jobban ismerték az Ószövetség hithőseit, mint mondjuk a pogányokból lett keresztények, akik ekkor ismergették meg igazán az Ószövetség igény keresztül mindezeket, és ezért figyelmezteti őket, hogy hát ha a bizonságtevőknek ekkora fellege vesz körül bennünket, akkor ne csüggedjetek el. Hát volt okuk. Tessenek elgondolni azt a sok veszekedést és cirkuszt, azt a vallás és politikai nyomást, ami rá nehezedett az akkori zsidókból lett keresztényekre. A családban meghasonultak apa és fia, mert aki keresztényé lett, azt kitagadták, azt üldözték, azt bántották, vagy éppen megpróbálták visszaédesgetni, a rabbik megkeményedtek, és harcot indítottak a keresztények ellen, és kialakultak a frontok, és ez igen sok családban keserűséget, feszültséget és szomorúságot okozott. És ez az elkeseredés, ez a feszültség nagyon sok embert depresszióba, vagy legalábbis csüggetek lelki állapotba taszított, és erre figyelmezteti őket a Szentíró, hogy ebben nem maradjanak meg, hanem nézzenek fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Nagyon csodálatos kifejezés ez, hogy Jézus Krisztus szerezte a hitet. Hát bizony, ő az, aki szerzi, és aki bennünk is beteljesíti, mert ő nem csak önmagába teljesítette be a hitet az Atya iránt valami egészen elképesztő bizalmával, hanem bennem is ezt teszi, és csak így juthatunk győzelmes hitre, ha a Krisztus lelke minket is győzelemre segít úgy, hogy felnézünk Jézusra. És valóban ő mindenek felett való, és fel kell néznünk őrá, látva, hogy milyen szenvedést hordozott el, és milyen megaláztatást, mint Isten jött ebbe a világba, és az ember, a teremtmény meggyalázta, és végül keresztre feszítette, és ő mindezt elhordozta értünk, végtelen szeretetével és türelmével, és erre biztat bennünket, hogy gondoljunk rá, aki ilyen ellene irányuló támadásokat szenvedett el a bűnösöktől. Ez a támadás, ez az ellenkezés Judás apostol a levelébe utal Kórachra, aki Mózes idejében ugyanígy fellázadt. És mondhatnánk, hogy az embernek, de a zsidóságnak is, hogy így mondjam, volt gyakorlata a lázadásban. Tehát mi nekünk van gyakorlatunk az Isten elleni lázadásban, és ez nagyon megszégyenítő. Ezért nézzünk fel a mi Urunkra, Jézus Krisztusra, hát ne felejtsük el, hogy Isten volt. És eltűrte, hogy arcul verjék mindenféle szennyes pribékek. Eltűrte, hogy leköpjék, eltűrte, hogy keresztre feszítsék. És ez nem tud bennünket megerősíteni. Én mindig, amikor támadások értek a lelkészi szolgálatomban, és a legkisebb önsajnálat fellépett a szívembe, azonnal arra gondoltam, hogy merek én még csak egy panasz szót is ejteni, hát az én uram mit szenvedett? Hát amit én kaptam, ez semmi. Tehát ilyen értelemben kell felnézni rá, gyakorlati módon, hogy az, ha megsértenek, ha bántanak, ne add vissza. Ne gondolj bosszúra, ne gondolj háborúra, hanem hordozd el, mert ez vezet a győzelemre, mert a szeretet megtöri a csontot. És nem kardot kell rántanunk, hanem felnézni, hogy Uram, te hogy is győzted le a bűnt, és győzz le bennem is. És ha felnézek az én Uramra, hogy Úr Jézus, te vagy az Úr, mert azért nézek fel rá, hogy győzz le az én természetemet, az én indulatomat, hogy én is azzal az alázattal tudjak viseltetni és elhordozni, amit rám mértél. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen vérig. Itt meg akar egy kicsit állítani bennünket, hogy ahogy az előbb is mondta, minden terhet, meg a megkörnyékező bűnt vessük le, álljunk ellen. És azt mondja, még a vérig nem álltatok ellen. Itt a mártíromságra gondol, hogy egészen vérig megmaradni a Krisztus mellett. Nagyon megragadott engem, és többször idézem ezt, hogy Jó Sándor egyik igehirdetésében azt mondta, hogy úgy látom, hogy nem méltatott engem arra az én Uram, hogy az életemet odaadjam érte. Értitek? Ez jelenti vérig, egészen vérig, hogy semmi akadálya ne legyen annak, hogy én a tied vagyok, Uram, és te érted mindent. És elfeledkeztetek a bátorításról, mely néktek, mint fiaknak szól, fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, aki fiává folgat. Szenvedjétek el a fenyítést, mert akkor úgy bánik veletek az Isten, mint a fiaival. Na most ez megint nagyon idegen a mai embertől, hiszen a mai pedagógia már kezdi kiiktatni a fenyítési módszereket, eszközöket. No, természetesen én se értek azzal együtt, meg nem normális az az apa, aki brutális módon bántja a gyermekét, de a mi Istenünk nem is ilyen, ő mennyei édesatyánk, és ha fenyít, tudja, miért fenyít. És én mindig tudtam, az életem során akár milyen mély büntetésbe vagy fenyítésbe volt részem, mindig tudtam, miért kaptam. És elfogadtam, és hadd mondjam így, csókoljuk meg csak nyugodtan a mi mennyei édesatyán kezét, amikor fenyít bennünket, és legyünk türelmesek ebbe, mert én úgy értettem meg, és én tudom, hogy csak így lehet jól megérteni, hogy az én óemberi természetemnek szüksége van arra, hogy igenis megpróbáltatások, terhek, fenyítések alatt megtagadni tanuljam meg az én óemberi természetemet. Mert ha az óemberi természetemet segíti az isteni fenyítés, mint egy megtörni, hogy a Krisztus bennem lakó lelke jusson uralomra. Ez csak az újonnan született hívő emberek érthetik meg, hogy az, amikor Isten fenyít, amikor testileg nehézségeim vannak, akkor a javamat akarja. Segít nekem, hogy megtörjem a bűn bennem lakozó a természetét, testét, ó, én nyomorult ember, mondja Pál apostol, kicsoda szabadít meg, és hálát adok Jézus Krisztus. És ha ő neki fenyítő eszközökre van erre szüksége, akkor ismerjük be, igen, Uram, nekem erre szükségem van. Ehhez igazi nagy hit kell, és biblikus hit kell, az a hit, hogy nekem mennyi édesatyám van, mert itt a fiakról van szó. És higgyétek el, hogy szerető mennyi édesatyánk van, és ha fenyít, tudja miért teszi, javamra teszi. És ebben győznünk kell. És aztán hivatkozik is arra, ha fenyítés nélkül maradtatok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. És azt mondja, hogy becsültük a testi atyákat, akik fenyítettek bennünket, mert javunkra fenyítettek. Hát akkor mennyivel inkább a mi mennyi édesatyánk, és azt mondja, hogy pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Milyen szépen mutatja be ennek a nagyon fontos dolognak a elfogadását számunkra, hogy fogadjuk el, és akkor békességünk lesz. és én mindig megtapasztaltam, hála az Úr, soha nem lázított fel bármilyen büntetést vagy fenyítést kaptam. Ő nem engedte, hogy fellázadjak, hanem mindig alázattal el tudtam hordozni, és ez nagyon fontos. És azt is, ami még ezután következik, el tudjam fogadni, már eleve el tudjam fogadni, hogy Uram, a te kezedben van az életem, és minden úgy jó, hogy te cselekszel. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdet erősítsétek meg. Nagyon zseniális Isten lelke, hogy kifejti, hogy hát ez vezet, hogy a sánta meggyógyuljon, hogy a depressziós ezután járni tudjon hitben, és a gyógyulás örömében részesedjünk. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Na, azt hiszem, ez nagyon aktuális ma, ez a szent élet. Alig hallunk róla. Mindig az Isten szeretetéről hallunk, meg arról, hogy azt csinálok, amit akarok. De ez nem szent élet. A szent élet azt jelenti, hogy az Istené vagyok, és az ő akaratát szeretném, ha megvalósuljon az életembe. Ez egy tudatos döntés. Akarod, hogy az Isten szentet faragjon belőled? Hát, ha nem akarom, akkor ne is vágyakozzak az örök életre, mert nem fogom megtapasztalni. Nem fogom megkapni. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tálételér eladta elsős szülöttségi jogát. Mennyire veszedelmes a test. És itt van az isteni fenyítés, és a Ézsau magatartás, mert ne gondoljuk, hogy mi különben emberek vagyunk, mint Ézsau. Nem volt olyan annyira rossz ember. Csak semmibe vette az Isten ígéretét. Minek az nekem? Mondja az első szülöttségi jogra. Ezzel nagyon megsértette Istent. Minek az nekem? Ez a kegyelemtől való elhajlás, hogy ez nekem nem fontos. Nekem most azok a dolgok fontosak, amik körülvesznek engem, a karrier, a siker, a pénz, a gazdagság, és megvetem ezzel azt a drága kegyelmi elhivatottságomat, amelyre mi elhivattunk, és a szent életre hivattunk el. És Ézsau nagyon-nagyon szomorú példa arra, hogy mekkora bukása lett egy embernek, aki férváról vette az isteni ígéretet, mert ővé volt az ígéret, nem Jákobé. De mégis Jákob kapta meg, mert neki nem kellett. És most is az emberek nem azért kárhoznak el, mert az Isten kegyelme nem elég nagy, hanem azért kárhoznak el, mert semmibe veszik. Vagy azért, mert azt mondják, nekik nincs szükségük kegyelemre, mert ők olyan jó emberek, vagy azért, mert úgy gondolkodnak, hogy ez nekik nem fontos. Ki tudja, mi van oda, hát nem hisznek az örök életbe, nekik ez egyáltalán nem fontos. És így magukat ítélik el, és magukat rövidítik meg, illetve önmaguknak halálos ellenségei, mert a legjobbtól, az örök élettől rabolják meg önmagukat. És ez nagyon veszedelmes dolog, és ezért kell mindannyiunknak nagyon szigorúan megmaradni a hitben.
0: Valójában gyakorlati útmutatásokat hallhattunk most ebben a magyarázatban, és tényleg így van, hogy a saját óemberi természetünk a legnagyobb ellenségünk, és nagyon-nagyon oda kell erre figyelnünk, hogy saját magunkat nem tudjuk mi legyőzni, hanem van nekünk Krisztusunk, és őt viszont kérhetjük nap mint nap, hogy ő győzzön le minket. És akkor viszont azt vegyük komolyan, hogy ő az ilyen kérést, ilyen imát meghallgatja. Köszönjük szépen a mai tanítást is, kedves hallgatóinknak pedig sok igeolvasást, imádkozást és áldást kívánnak Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: A Lelkiposta műsorát közvetítjük.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! A Gyümölcskosár mai műsorában egy olyan édesanyát szólaltatok meg, aki 6 gyermeket nevelt és nevel méghozzá egyedül, mert férjét, aki lelkipásztorként élt és szolgált, fiatalon hazahívta az Úr. Otthonában beszélgettem Viktor Jánosnéval, akit a legtöbben csak Momóként ismernek.
2: Én annyira komolyan tudok venni dolgokat, egy barátom azt mondta, hogy olyan vagyok, mint egy pitbull, ha én ráharapok valamire, akkor azt én nem engedem, de ezt Isten jóra tudja használni az életembe, tehát kitartó vagyok a jó dolgokban. És igen, én azt láttam, hogy vannak misszionáriusok, vannak lelkészek, vannak olyan emberek, akiknek erről szól az életük, tényleg nem csak beszélnek róla, vagy elmennek vasárnap templomba, hanem tényleg komolyan gondolják, és mivel én egy egészen másik világból jöttem, nekem ez csak úgy működött, hogy vagy teljesen komolyan veszem, vagy pedig akkor nincs értelme. És én azért imádkoztam, amikor megtértem gimnazista koromba, hogy Uram, az én életem gyertyáját mind a két végén égesd érted a szolgálatban, és aztán mindig adódtak olyan lehetőségek, akár csak egy öreg néni meglátogatása, aztán később idősebb koromba másmilyen dolgok, amikre olyan szívesen mondtam igen, tehát igazából Isten vitt bele bizonyos helyzetekbe, én meg nem mondtam nemet, hanem szívesen mondtam, hogy igen. Aztán végülis teológiára jelentkeztem, később Isten segítségével eljutottunk Belfastba egy bibliaiskolába, és akkor már közösen a férjemmel, és hát nyilván az is nagyon sokat segített ebben a missziói látásban, ami így azt gondolom, hogy kíséri az életemet.
1: Említetted, hogy férjeddel kerültetek bibliaiskolába, Belfastba, akkor valahogy lett egy férj is.
2: Igen, menet közben lett egy férjem is. Végül is ő ott lakott a faluban, a lelkés családnak az egyik gyermeke. A szüleit hamarabb ismertem, tehát volt egy alapkapcsolatunk, meg a családját is, és őt pedig később, tehát nekem ez egy lelki biztonság, hogy a szülei már akkor hozzám tartoztak, én pedig ő hozzájuk, amikor még a férjemmel nem volt semmilyen kapcsolatom. Hát ez egy ilyen nagyon szép és nagyon áldott történet számomra, ahogy kaptuk egymást Istentől. Ő 7,5 évvel volt idősebb tőlem. Nekem nem volt kérdés az elejétől kezdve, hogy ő az, aki a férjem kellene legyen, de hát nyilván nem megy oda egy lány, és nem mondja így egy tőle azért ennyivel idősebb fiú szemébe, hogy én ezt gondolom. De aztán ő is észrevette, hogy ennek van valami alapja, és aztán nagyon szép volt úgy, hogy az édesanyja is tudott erről, és imádkozott értünk, és aztán később, amikor már úgy gondoltuk, hogy a helyzet is megengedi, akkor ez így nyilvánvaló vált mások számára, és tehát elmondtuk, hogy miről van szó.
1: Hány éves voltál ekkor?
2: Hát amikor én már tudtam, akkor 15, de csak később házasodtunk össze nyilván. Viszonylag fiatalon egyébként, de nekünk annyira evidens volt, hogy most igazából mire várjunk, és így utólag meg mindig azt mondom, hogy minden percet sajnálnék, amit így nem tölthettünk volna együtt.
1: Tehát akkor férj és asszonyként tanultál. Ez nem biztos, hogy mindig nagyon egyszerű feladat.
2: Hát nem, igen, ez így van. Igazság szerint én mind a három diplomámat anyaként is, és lelkészfeleségként szereztem, ami vidéki parókián azért nem egy egyszerű dolog, mert ott mindig jönnek-mennek. De Isten megsegített, és hál' Istennek mindegyiket nagyon jó eredménnyel meg tudtam csinálni.
1: Ha már említetted a három diplomát, akkor áruljuk el, hogy mi az.
2: Végülis az első az a belfasti missziós diploma, a második a lelkészi diploma, és van egy pásztorálpszichológiai diplomám is lelkigondozóként.
1: Már szóba került az anyaság is, picit beszéljünk erről.
2: Hát ez is egy érdekes téma az életemben. Én azt látom, hogy ha valami emberileg nézve nagyon lehetetlennek tűnik, vagy az emberek, vagy akár én magam is úgy gondolom, hogy ez biztos, hogy nem, akkor az Istennek nagyon tetsző dolog lehet, és ő meg igenis nagyon akarja, mert hogy én egy olyan kislány voltam, aki, mint mondtam, gyerekkoromban nagyon csendes voltam, ha letettek egy sarokba, szerintem ott is maradtam, jó tanuló, jó sportoló, és mint utólag kiderült, az unokatestvéreim meg az általános iskolás osztálytársaim meg voltak győződve, hogy én vagy egy könyvtárba fogok múmiává válni, vagy egy futópályán fogok összeesni, mert hogy ez a két dolog így kitöltötte az életemet, meg nem nagyon érdekeltek annyira a lányos dolgok, tehát nekem kis Skoda modellem volt, azzal játszottam. Úgyhogy Igen, ez volt a belső oldala, tehát a mentális oldala, amiért furcsa, hogy én nekem ennyi gyerekem van, tehát 6 gyerekem. A másik oldala pedig, amikor összeházasodtunk, valamilyen vizsgálatokra kellett bemennem egy kórházba, és egymástól függetlenül 2 orvos is, akik tudták, hogy éppen akkor házasodtunk össze, közölték, hogy hát ekkora méretű csípővel örüljek, ha egy vagy 2 gyereket, és azt is fekve fogok tudni kihordani. De hát mindegyik szülés, hála Istennek, nagyon könnyű, nagyon jó volt, meg a terhességi időszakok is nagyon-nagyon áldottak voltak, semmi bajom nem volt, erős voltam, jöttem-mentem, még általában előtte egy-egy tábort is lehúztunk, úgyhogy tényleg nem úgy alakult, ahogy emberileg ez így úgymond megjósolható lett volna, vagy akár jó szándékkal is, ahogy az orvosok mondták, hanem egészen másképp.
1: Hogyan élted meg belülről az anyaságot? Ilyen előzményekkel, meg bocsánat, ilyen negatív jövőképpel, amit azért egy gyerek megjegyez?
2: Nem is tudom, valahogy tudtam hinni mindig is úgy dolgokba, hogy nem érdekelt, hogy bárki más mást mond. Ha én úgy gondolom,

0: Érzelmileg hogy dolgoztad föl azt, hogy jönnek egymás után a gyerekek? Vagy nem volt időd gondolkodni?
1: Tehát ez problémát semmiképp nem okozott, meg nem érzem úgy, hogy túl sűrűn lennének, átlag 2 évente születtek. Voltak, akik mondták, hogy hú, milyen ideális, és a többi, hogy milyen jól kitaláltuk, hát nem mi találtuk ki. Megmondom őszintén, hogy mi mindig, már amikor az egyik gyerekünk megszületett, azért imádkoztunk, hogy akkor legyen a következő, amikor Isten a körülményeinket, engem testileg, lelkileg, meg minden mást, amire szükség van, megkészít. És innentől kezdve tényleg akkor jöttek, amikor Isten megengedte, hogy jöjjenek, mert azért, tehát sokan vannak, akik azt gondolják, hogyha az embernek úgymond sok gyereke van, tehát 6 gyereke van például, akkor azok csak úgy potyogtak. Azért ez nem egészen így van, mert mi is veszítettünk el 3 babát, de azért ez a 6 gyerekkel való megáldott állapot azért ez nagyon sokat számít így az ember életében, nagyon az nem jó kifejezés, hogy szép dolog, mert attól sokkal több tényleg egy áldás.
0: Ezt örülök, hogy említetted, mert azért ebben megoszlanak a vélemények, hogy finoman fogalmazzak, mert eléggé énközpontú, önző kis világot élünk, ahol majdhogy nem úgy van beállítva bizonyos körökben a gyerek, mint a saját kiteljesedésemnek a gátja, akik megakadályoznak abban, hogy én az legyek, aki. Neked volt ilyen tapasztalatod, hogy kaptál ilyen megjegyzéseket vagy véleményeket?
1: Igen, volt, és meglehetősen rosszul is esett, akár még keresztény körökben is, hogy idióta vagyok, hogy feladom úgymond a teológiát a gyerekekért, mert hogy minden gyerek születésekor kihagytam 1 évet a teológián, és aztán jóval később fejeztem be. Lenéztek jóformán, hogy jaj, milyen buta, hogy gyereke van ahelyett, hogy diplomája lenne. Az egy jó dolog, hogy olyan férj állt mellettem, aki támogatott, és akár abban, hogy közbe tanulhattam, tehát gyerekek mellett is, azért csak be tudtam fejezni, meg szereztem 1-2 dolgot, de úgy vagyok vele, hogy nyilván akkor jöttek, amikor a helye volt az életünkben, és hogy tényleg nagy áldás, hogy vannak, és hogy akkor is ott jöttek, amikor.
0: Ezt a gyerekektől kéne megkérdeznem, de azért valamit biztos te is tudsz róla. Ők hogy élik meg azt, hogy nem úgymond egy átlagos családban élnek?
1: Ez érdekes, mert hogy hát nyilván ők ehhez szoktak, hogy van egy rakás testvérük, ahogy mondani szokták mások, de hogy úgy érzem igazából, hogy mivel ők ehhez szoktak, meg ezt mindig örömként éltük eléjük, meg sosem sajnáltattuk magunkat, mint szülők, hogy jaj, nekünk mennyi van, tehát ilyet tőlünk nem is hallottak soha, meg nem is kellene másoktól se. És azt gondolom, hogy ők ezt valahol élvezik meg. Minél nagyobbak, annál jobban látom, hogy mennyire számítanak egymásra, mennyire odafigyelnek egymásra, hogy mi van a másikkal, vagy rákérdeznek anélkül, hogy én tudnék róla, hogy sikerült a vizsgád, milyen volt a meccsed, el ne felejts időbe szólni anyának. Tehát így egymásra néznek jó értelembe véve, és hát persze a csibészségbe is, főleg kisebb korúba együtt voltak, de hogy azt látom, hogy ők ezt így szeretik, vagy ez a természetes nyilván nekik, de hogy olyan jó értelembe véve. Nekünk ez a normális, meg ha beszélünk arról, hogy elutazunk valahova, akkor mindig azt szokták kérdezni, hogy mi a kis család, vagy a nagyobb családi kör. És mi a kis család, ez azt jelenti, hogy mi 7-en vagyunk.
0: Egy picit még, ha megengeded, ezt a gyerekkérdést forszírozom. Van, akik azzal érvelnek, hogy azért nem szabad sok gyereket vállalni, mert hát anyagilag nem lehet azt bírni.
1: Igen, meg azt látom, hogy nagyon sok olyan osztálytársa, iskolatársa van a gyerekeimnek is, ahol arra várnak, vagy vártak, hogy legyen ház, legyen autó, legyen jó munkahely, és hát nekünk igazság szerint saját házunk sosem volt, csak mióta itt lakunk 6 éve, meg hát a pénzünk az, igen, az úgy nem volt jellemző, hogy van, mindig annyi volt, amennyi éppen kellett, és Én annyira azt látom, hogy Isten megáldja a hitet, megáldja a ráhagyatkozást, és lehet, hogy ez mások szemébe butaságnak vagy őrültségnek tűnik, de persze azért van ebben egy egyensúly, tehát sosem kockáztattuk a gyerekeink életét, hogy ne tudtak volna enni, vagy ruházkodni, vagy ilyesmi, de hogyha Istentől kérünk és kapunk valamit, akkor amikor nehézségünk van, is mondhatjuk azt, hogy Uram, most te következel, mert cipő kell a gyerekemnek, és akkor vagy lesz egy kinőtt cipő a családból, vagy rávaló lesz. Úgyhogy tényleg ez az Istenre hagyatkozás, ez úgy megoldja a dolgokat.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Van egy zsoltár a Bibliában, amelyik már önmagában is néha elrémíti a hívőket a hosszával. 22x8 versszak. Ez azért 22x8, mert a héber ABC betűivel kezdődik egy-egy szúra, mármint hogy egy-egy 8 versszaknyi szakasz, és bizony ez 176, akárhogy is osztjuk, szorozzuk. De a 119. zsoltárnak nem ez a leglényegesebb része. Ez a zsoltár végig vallomás Istenről, az ő igéjéről, és vallomás a vajúdó emberi lélekről. Én most csak egy néhány sort fogok belőle kivenni, az utolsó három versszakból, illetve hát szakaszból, ilyen 8-as szakaszból, de gondolom, hogy akik vajúdnak lelkükben, tudnak majd azonosulni ezekkel az ige szakaszokkal. Tessék csak hallgatni! Lásd meg nyomorúságomat, és szabadíts meg, mert nem felejtettem el törvényedet. Perelt peremet, és válts meg, ígéreted szerint tartsd meg életemet. Távol van a bűnösöktől a segítség, mert nem törődnek rendelkezéseiddel. Nagy a te irgalmad, Uram! Döntéseiddel éltess engem. Sokan vannak üldözőim és ellenségeim, intelmeittől mégsem fordultam el. A közepéig jutottunk ennek a különleges szakasznak, ami a 153. verssel kezdődik, és úgy tűnik, hogy ez egy teljesen kiszolgáltatott élethelyzetben levő ember. Igen, vannak olyan élethelyzetek, amikor az ember ilyen kiszolgáltatottnak érzi magát. És lehet, hogy azt mondja valaki erre, hogy na de kérem szépen, ez az Ószövetség. Az Új Szövetségben már nincsenek ilyenek, itt csak öröm van, boldogság van, hiszen az Úr Jézus Krisztusnak a váltságműve mindent elhárított, mindent félretett. De tessék mondani, ezt meg Bibliából tetszett olvasni. Pál apostol tele van vajúdással, tele van harcokkal. Ha a római levelet nyitom ki, ott is ezzel találkozom. Ha a kolossai levelet nyitom ki, ott is ezzel találkozom. Ha Timóteushoz írt második levelet nyitom ki, ott is ezzel találkozom. És újra az apostolok cselekedeteiben Lukács is beszámol nekünk arról, hogy Pál nagyon mély és komoly imaharcban állt a gyülekezetekért. A korintusi levélből, a második levélből különösen kitűnik ez. Rossz keresztény lett volna? Nem gondolom. Tessék csak arra gondolni, hogy az Úr Jézus mennyit vajúdott és mennyit vívódott. Volt olyan, amikor éppen a megdicsőlés hegyéről jött lefele, ahol Mózessel és Illéssel arról beszélt, hogyan fogja majd a váltságmunkát elvégezni, és miközben tanítványai beleszédültek abba a csodába, hogy ott van Mózes, Illés és Jézus, de amikor lejön a hegyről Jézus, és éppen vitatkozva találja a tanítványait azokkal, akik számon kérik rajtuk, hogy miért is nem sikerül azt a bizonyos megszállott fiút meggyógyítani, akkor azt kérdezi az Úr Jézus, ó, meddig kell még tűrnöm titeket, meddig kell még veletek lennem. A Gecsemáné kertben az Úr Jézus sír, vajúdik, annyira, hogy a homlokáról úgy csöpög le az izzadság, keveredve a megpattant erekből származó vérrel, mint hatalmas vércseppek. A keresztény az nem valaki, aki fölül van a világon. Tetszett hallani, mit mondott a zsoltáros? Miközben körülvettek az ellenségeim, miközben rengetegen vannak, nem felejtettem el igédet, de nem hagyja itt, abba tessék csak hallgatni. Láttam a hűtleneket, és megundorodtam. Nincs is ilyen a Bibliában, ugye? Ilyet nem mondhat egy hívő ember. Miért nem mondhatná? Amikor kifordulnak emberek önmagukból, megtagadják a hitüket, vagy annak az értékeit, az alapértékeit, akkor ezt nem kell megünnepelni. találkoztam már jó párszor azzal a magyarázattal, hogy de a szeretet himnusza nem erről szól, nem. Nincs benne véletlenül. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mert amikor együtt tud örülni a hamissággal is, akkor nincs igazság utána, csak gazság. Láttam a hűtleneket, megundorodtam, mert nem tartották meg beszédedet. Lásd, mennyire szeretem utasításaidat. Uram, tartsd meg életemet kegyelmesen. Igéd tartalma maradandó, és minden döntésed örökre szól. Legyen ez üzenet azoknak is, akik arról beszélnek sokszor, hogy a mai időben a Szentírás tanítása, a Szentírás szavai, Istennek az igéje már vagy nem úgy értendő, vagy túlhaladott álláspont. Fejedelmek üldöznek ok nélkül, de szívemet csak ígéd rettentheti meg. Elképesztő ez a mondat. 3000 év távlatából szól, és nem tudom, hogy megrezegteti-e a dobhártyán túl a szívünket is. Mert hogy ez a mondat egybeesik azzal, amit az Úr Jézus így mondott, ne azoktól féljetek, akik megölhetik a testet, hanem attól, aki mind a testet, mind a lelket elveszítheti a gyehenna tüzében. Olyan pedig csak egyetlen egy van, mert ilyen ítélet csak az élő Isten kezében van. Mit jelent az, hogy megrettent engem a te igéd, Uram? Hát, hogy szembesülök vele, és látom azt, hogy ha más irányba megyek, mint amit a te igéd tanít, akkor az végzetes lesz. Tetszik tudni, van egy szép magyar kifejezés, a visszahőköl. Már alig használjuk, alig van, aki egyáltalán ismeri a kifejezést, pedig, amikor az ember a szakadék szélére ér, visszahőköl, mert látja maga előtt a mélységet, és majdnem beleestem. Na ez a bizonyos szívemet csak igéd rettentheti meg, ez ennek az élménye. Amikor az ember visszakapja a fejét, és azt mondja, hogy majdnem beleléptem, majdnem oda mentem, ahova csak az életem veszélyeztetésével mehetek. Úgy örülök beszédednek, mint aki nagy zsákmányra talál. A hazugságot gyűlölöm, utálom, törvényedet azonban szeretem. Tessék mondani, mikor tetszett utoljára végigolvasni a 119. Zsoltárt? Jó hosszú, ugye? De ha javasolhatok valamit, ha másképp nem. 22 napra való áhítatanyag. 8 versenként. És talán érdemes nem csak beleolvasgatni, hanem azt a bizonyos 8 verset olyan különös, szinte havi áhítatként újra és újra végig gondolni. Gyűlölöm-e a hazugságot? Szeretem-e Isten igéjét? Ha valaki erre azt válaszolja, hogy ó, mind a kettőt, ezt én össze tudom egyeztetni, akkor valami nagy baj van. A Szentírás azt mondja, hogy egy forrásból nem folyhat édes és keserű. De vajon megrettente már, meghőkölte már annyira az életünk, hogy ne csak visszatántorodjunk a bűn szakadéka előtt, hanem oda rodjunk a kereszt alá, és azt mondjuk, nekem szükségem van az Isten kegyelmére. Tudják, amikor a tékozó fiú elindult otthonról, ő volt a király. Vagy legalábbis annak érezte magát. Pénz van, szabadság van, kontroll nincs, teszem, amit akarok, úgy, ahogy akarom, akkor, amikor akarom. És a Biblia nem köti az orrunkra, hogy mennyi idő telt el. Amikor egyszer csak pénz elfogyott, barátok eltűntek, maradt a disznyónyáj, meg az üres korgógyomor. És akkor jutott el arra az állapotra, hogy azt mondja, az én atyám házában van kenyér. És lehet, hogy én onnan elkívánkoztam. De ha már nem akartam ott fiú lenni, milyen jó lenne most ott béresnek lenni. Ez a visszatántorodás, a visszahőkölés. Ha megtéréshez vezet. Mert ha nem, akkor dühöt romboláshoz, tagadáshoz, mondjuk ki, a teizmushoz vezet. Hadd hívják most mindenkit imádkozni. Bár csak elmondhatnánk néhány sorát, amolyan hitvallásként együtt. Örülök beszédednek. Mint aki nagy zsákmányra talált, a hazugságot gyűlölöm, utálom. Törvényedet azonban szeretem. Amen.
1: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket, és mivel sokan májusban szokták intézni adóbevallásuk elkészítését, szeretettel emlékeztetünk minden kedves hallgatót, hogy munkánkat segítheti az 1%-a felajánlásával is.
0: Adószámunk 18-00-74-11-1-42. Újraolvasom. 18-00-74-11-1-42.
1: Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, e-mail címünk radio@mera.hu, postacímünk 1428 Budapest, postafiók 4. Mára elbúcsúzunk. Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Jóel könyve második részének 24. és 25. versét olvassuk. Megtelnek majd a szérük gabonával, bőven ömlik a sajtókból a must és az olaj. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó, az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska. Nagyon sok prédikációt mondtak már erről, és spiritualizálták ezt a fejezetet. Bizonyára alkalmazható így is, hiszen nagy alapelveket jelent ki. Ugyanezt a gondolatot találjuk a Jelenések könyvében, ahol Isten így szól. Íme újjáteremtek mindent. Jelenések könyve, 21. rész, 5. vers. Itt ebben a fejezetben az új Jeruzsálemről beszél. Az egyházhoz tartozók azok a bűnösök, akik bíztak Krisztusban. Elmondja, hogy milyen csodálatos lesz az, és arról a tényről beszél, hogy eltöröl minden könnyet a szemükről. Milyen nagy változás történik akkor? Ebben a régi világban sok könnyet hullatunk. Örülök annak, hogy ő mindent újjáteremt. Nem ismerlek, de elmondhatom, hogy én nem nagyon vagyok megelégedett itteni életemmel. Sohasem prédikáltam úgy, ahogy szerettem volna prédikálni. Bárcsak megtehettem volna. A szívemben és az elmémben mindig megvolt ez, de valahogy sohasem voltam képes úgy prédikálni, ahogy kívántam. Sohasem voltam olyan férj, amilyen igazán lenni akartam. Bárcsak sokkal jobb férj lettem volna a feleségem iránt. Amikor beteg voltam, visszatekintettünk azokra a napokra, amikor találkoztunk és udvaroltunk egymásnak, és ehhez hasonló emlékeket elevenítettünk fel. Azt mondtam neki, bárcsak meg tudtam volna változtatni sok mindent, mert akkor még csodálatosabb lett volna az életünk, mint amilyen volt. Sohasem voltam olyan édesapa, amilyen lenni akartam. Sohasem voltam az a férfi, aki lenni szerettem volna. Ezért gyönyörködtet a Jelenések könyve 21. részének 5. verse. Íme újjáteremtek mindent. Uram majd ezt fogja mondani. Lent a földön sohasem voltál tökéletes. Sohasem érted el céljaidat. Kiábrándultál. Korlátozottságokba ütköztél. Odalent magaddal cipelted régi bűnös természetedet. Most mindent újjáteremtek. Új rajzlapot adok, és új tollat, radírgumi nélkül. Újraírhatsz mindent. Elérheted, amit szerettél volna elérni. Ezt teszi a mennyet igazán mennyországgá sok hívőnek. Képesek leszünk azt cselekedni és olyan emberekké válni, amilyeneke földön szerettünk volna lenni. Megszabadulunk a körülmények akadályaitól, a bűntől, a környezet hatásoktól, sőt még az örötlökségtől is. Milyen dicsőséges élmény lesz a mindezektől való megszabadulás és az, hogy Krisztus jelenlétébe kerülünk. Ő mindent újjáteremt. Ő helyreállítja azokat az éveket, amelyeket a sáskák tönkretettek. Ehettek majd jó lakásig, és dicséritek az Úrnak, Isteneteknek a nevét, mert csodát tett veletek. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Akkor megtudjátok, hogy én Izraellel vagyok, és hogy én az Úr vagyok a ti Istenetek, senki más. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Joel könyve, második rész, 26. és 27. vers. Ez akkor következik be, amikor ő Izrael közt lakozik, vagyis amikor Krisztus eljön a földre, hogy megalapítsa királyságát. Akkor teljesedik be a jövendőlés minden fizikai áldással kapcsolatban, amit Isten megígért Izrael népének. Az Ószövetségben említett áldások nagymértékben fizikaiak voltak. Isten megígérte, hogy megáldja az országot úgy annyira, hogy bőséges lesz a termésük, és csordájuk növekszik és megsokasodik. Lényegében a lelki áldás csak nem másodlagosnak tűnik. Ezzel szemben az egyháznak ígért áldások lelki áldások, kizárólagosan. Nekünk minden lelki áldásunk megvan Krisztus Jézusban. Még az Izraelnek adott elsődleges áldások is fizikai áldások voltak, de most egy olyan fejezethez érkezünk, amely az Izraelnek ígért lelki áldásokkal foglalkozik. Lapozzunk tehát a Szentírásnak ehhez az ellentmondásos fejezetéhez. Amikor e szakaszhoz érkezünk, fontos emlékezetünkben tartanunk, hogy Joel proféciájánál vagyunk, aki írását a félelmetes sáskacsapással kezdte, amit összehasonlított a távoli jövőben bekövetkező eseményekkel, az Úr napjának nevezett korszak eseményeivel. Már láttuk, hogy az Úr napja a nagy nyomorúság időszakával fog elkezdődni, azután pedig Krisztus eljön, és megalapítja királyságát a földön. A 27. versben most olvastuk, hogy az Úr abban az időben közöttük lakozik. Most pedig lássuk meg, hogy mit fog cselekedni. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra is és a szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Joel könyve, 3. rész, 1. verstől az 5. versig. Sok csodálatos megjegyzést tehetnénk a Szentírásnak ezzel a fejezetével kapcsolatban. Dr. Charles L. Feinberg, kiváló héber tudós, könyvsorozatot írt a kis prófétákról, amelyek nagyon sokat segítenek nekem. Felhívja a figyelmünket valamire, amit addig nem tudtam. A héber szövegben ez a 3. részben jelenik meg, de a mi régi fordításunk 3. fejezete, az eredetiben a 4. fejezet. Senki sem vonja kétségbe azt az igazságot, hogy a régi fordítás 2. részének 28. versétől a 32. verséig terjedő szakasz egy különálló fejezetben jelenik meg az újban. Természetesen egyetértek azzal, hogy ez az 5 vers eléggé fontos ahhoz, hogy különálló fejezetet alkosson.

E profécia megértéséhez végtelenül fontos megfigyelnünk a fejezetben jelzett beteljesedés idejét. Azután Joel beszél nekünk az Úr napjának eljöveteléről. Mint az első író proféta, ő vezette be ezt a fogalmat, és elmondta, hogy mi történik ez alatt az időszak alatt. Hangsúlyozta azt a tényt, hogy a nagy nyomorúság időszaka sötétséggel indul, és az Úr Jézus adta annak ezt a nevet. Hóseásnál megfigyeltük az idők egymás utániságának fontosságát. A harmadik rész 5. versében ezt olvassuk. Azután megtérnek Izrael fiai, keresni fogják Istenüket, az Urat és királyukat, Dávidot, remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó napokban. Az utolsó napokban a nagy nyomorúság időszakával azonos, ami bevezet abba a királyságba, amit Krisztus alapít meg földre jövetele után, és ami kezdete a milleniumnak. Ez ahhoz a következtetéshez vezet, hogy Joel egy nagyon határozott időszakról beszél, és hogy proféciája beteljesedik az Úr napja alatt, a nagy nyomorúság éjszakája után. Aztán Isten kitölti az ő lelkét minden testre. Jól lehet, Joel az első író proféta, nem ő az egyedüli, aki említi a lélek kiáradását. Ézsaiásnál ezt olvassuk. Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Ézsaiás könyve, 32. rész, 15. vers. Itt arról a királyságról beszél, amely eljön a földre, és a lélek kiáradása utalás a milleniumra. Természetesen egyik proféta sem beszél az egyházi korszakról. Mindnyájan Izrael népével kapcsolatban szólnak az utolsó napokról. Ezékiel könyve 36. részének 27. verse ezt mondja. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Aztán így folytatja. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Ezékiel könyve, 36. rész, 28. vers. Most egy különös néphez és egy különös országhoz, Izraelhez beszél. Az időnek is különös szakaszáról van szó, amikor Isten kitölti lelkét. Ezékiel mondja. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Ezékiel könyve, 37. rész, 14. vers. Ez még nem minden. Többé nem rejtem el orcámat előlük, mert kiöntöm lelkemet Izrael házára, így szólt az én Uram, az Úr. Ezékiel könyve, 39. rész, 29. vers. Zakariás az utolsó az író proféták sorában. Ezt mondja. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az első szülött miatt szoktak. Zakariás könyve, 12. rész, 10. vers. Joel szintén világossá teszi ezt ebben a fejezetben, amelyről tárgyalunk. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék, az Úr ígérete szerint, és itt a térképen egy bizonyos területre utal. Fölvetődik a kérdés. Péter mit értett azon, amikor erre a szentírási fejezetre utalt pünkös napján? Vajon azt értette ezen,
hogy Joel proféciája már beteljesedett? Nem, egyáltalán nem ezt mondta. Sohasem állította, hogy ez a profécia beteljesült. Pünkösd napján, amikor a Szentlélek megérkezett a tanítványokra, kezdtek beszélni a zsidóknak, akik Jeruzsálembe mentek az egész római birodalom területéről. Mindenki a saját nyelvén hallotta az üzenetet. Ezek nem ismeretlen nyelvek voltak, amiken a tanítványok az üzenetet továbbították. Minden egyes nyelv egy vagy több ember anyanyelve volt, akik összegyülekeztek a római birodalomból, sőt azon túlról is. Sokan hittek, de mások kezdtek gúnyolódni, és azt mondták, hogy a tanítványok részegek. Új bortól részegedtek meg, tehát Simon Péter felállt, hogy válaszoljon nekik. A csoport szószólójaként állt elő, és választ adott arra a vádra, hogy megrészegedtek. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Apostolok cselekedetei, második rész, 14. és 15. vers. Péter azt mondta, hogy az emberek kora reggel nem részegednek meg. Ez kissé másként van a mai világban. Egyesek már nagyon korán inni kezdenek.

0: Péter így folytatta, hanem ez az, amiről Joel így profétált. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 16. vers. Megfigyelheted, hogy Péter nem azt mondja, hogy ez annak a beteljesedése, amit Joel mondott. Az összes evangéliumi író és Pál apostol nagyon világosan megmondja, hogy mi a beteljesült profécia. Nem tudom megemlíteni mindegyik fejezetet. Ezek közül való például a Máté evangéliuma 2. részének 17. és 18. verse. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Ez egy profécia beteljesedése volt Krisztus születésével kapcsolatban. Aztán a 23. versben ezt olvassuk. És amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak. Názáretinek fogják őt nevezni. Vagy lapozzunk az apostolok cselekedetei 13. részéhez, Pálnak a pizidiai Antiókiában mondott beszédéhez. Ott beszél Jézus Krisztus feltámadásáról, és ezt mondja. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan megvan írva a 2. Zsoltárban is. Fiam vagy te, ma nemzettelek. Apostolok cselekedetei 13. rész, 32. és 33. vers. A Biblia nagyon világosan közli a profécia beteljesedést. Mit mond tehát Péter az apostolok cselekedetei 2. részének 16. versében? Ez az, amiről Joel így profétált. Nem azt mondja, hogy ez Joel jövendőlésének a beteljesedése. Inkább így szól. Ez az. Ez olyan vagy hasonló ahhoz. Ha visszatérsz gondolatban a pünkösd napjához, rájössz, hogy Péter nem a pogányokhoz szól, a zsidókhoz beszél, akik alaposan ismerték az Ószövetséget. Tudták az Ószövetséget. Az egész birodalom területéről a jeruzsálemi ünnepre érkezett zsidók voltak. Nagy távolságokat tettek meg, mert megtartották, amit megkövetelt tőlük Mózes törvénye. Péter nekik lényegében ezt mondta, ne gúnyolódjatok, ne tegyétek nevetségessé ezt, aminek bekövetkezését látjátok. Ez olyan, mint ami az Úr napján következik be, ahogy megmondta nekünk Joel proféta. Idézi Joel proféciáját. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Apostolok cselekedetei 2. rész 17. vers. Ennek az utolsó napokban kell megtörténnie. Aztán Isten lelke minden testre kiárad. Vajon ez teljesült be pünkösd napján? Alig, ha gondolnám. Az előző fejezetben említettet élték át. 3000 ember megváltásban részesült. A 3000-en meg is tértek, mégsem ez volt annak az ígéretnek a beteljesedése, hogy a lélek majd kiárad minden testre. Ez még mindig nem Joel proféciájának beteljesedése. Valójában Péter ezt mondta. Ne csúfolódjatok a történteken. Fel kellene ismernetek Isten igéje alapján, hogy egy olyan napról beszél, amikor Isten majd kiárasztja lelkét minden testre. Ha ma néhány emberre kiáradna, akkor sem kellene meglepődnünk miatta. Aztán Péter tovább megy és idézi Joel proféciájának további részét, hogy mi fog történni a jövőben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön. Vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül. A hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmes napja. Jóel könyve, 3. rész, 3. és 4. vers. Mi teljesedett be ezekből pünkös napján? Természetesen semmi. Nem voltak földrengések, nem változott meg a nap és a hold. Mindezek az Úr nagy és nevezetes napján történnek meg. Jóel azt az Úr nagy és félelmetes napjának nevezi. Pünkösd napja nagy nap volt, de nem volt szörnyű nap. Csodálatos nap volt. Ha megértjük Jóel könyvét, akkor sohasem jutunk olyan következtetéshez, hogy Péter apostol Jóel proféciájának a beteljesedését látta pünkösd napján. Simon Péter csupán Jóel proféciáját használta fel arra, hogy bevezesse a csúfolódóknak adott válaszát. Most ez a kérdés. Mi volt Simon Péter üzenetének a témája? Pünkösd napján Simon Péter prédikációjának témája az Úr Jézus Krisztus feltámadása volt. Amikor ehhez a szöveghez érkezik, a 16. Zsoltár 8., 9. és 10. versét alkalmazza. Az megjövendölte Krisztus feltámadását. Figyeld meg, hogy azt miként vonatkoztatja Krisztusra. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szent Lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 32. és 33. vers. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy hozzám is eljutott a jó hír, hogy az Úr Jézus meghalt az én bűneimért, és feltámadt az én megigazulásomért. Köszönöm, hogy ennek tanúi voltak az apostolok, és én olvashatom bizonyságtételüket a Szentírásban. Köszönöm, hogy ezt átélhetem mindennapjaimban, hogy Jézus Krisztus feltámadottan él a lelkem mélyén, és irányítja életemet, mint Uram és Királyom. Köszönöm ezt neked. Amen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 22-e. Üdvösség elnyerése. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Róma beliekhez írott levél 10. fejezet 9. vers. Ez az új szövetségi igehelye két igazságra összpontosít, amelyeket a bukott ember olyan nehezen fogad el. Az emberré léterre és a feltámadásra. De ha nem fogadjuk el ezt a két tanítást mindazzal együtt, amit jelentenek, akkor nincs üdvösségünk. 1. Először is szájjal kell vallást tennünk arról, hogy Jézus az Úr. Azaz, hogy a betlehemi istállókban született gyermek nem más, mint a testben megjelent Isten. Az üdvözítés tervének egészére nézve nélkülözhetetlen az Úr Jézus istensége. 2. Szívből kell hinnünk, hogy Isten őt feltámasztotta a halottaiból. Ez azonban többet jelent, mint a feltámadás puszta tényét. Magában foglalja azt is, hogy az Úr Jézus helyettünk halt meg a kereszten. Ő fizette meg a bűneinkért járó büntetést. Ő szenvedte el Isten haragját, amit nekünk kellett volna elszenvednünk. Azután Isten harmadnapon feltámasztotta bizonyítékául annak, hogy elfogadta Krisztus áldozatát, mint tökéletes elégtételt a mi bűneinkért. Ha befogadjuk őt életünkben, mint urat és üdvözítőt, mondja a Biblia, akkor üdvösséget nyertünk. De talán azt kérdezi valaki, miért beszél itt az ige először a vallástételről és csak azután a hitről? Hát nem úgy áll a dolog, hogy először hiszünk, és csak azután teszünk vallást. A 9. versben Pál az emberi lételt és a feltámadást hangsúlyozza, és utal a történeti sorrendre, amelyben a kettő történt. Először az emberi létel, és 33 évvel később a feltámadás. A következő versben a hitet a vallástétel elé helyezi, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Itt a sorrend megfelel az újjászületési történésnek. Először bízunk az üdvözítőben, és megigazulunk, azután elmegyünk, hogy vallást tegyünk az üdvösségről, amit elnyertünk. Igeversünk az egyszerűséget és az időtlen frissességet fejezi ki. Megjegyzés: a szájjal vallást tenni, mint a megigazulás követelményét úgy kell értenünk, ahogy Jakab 2 elmagyarázza. Jakab 2:17. Így hát a hit is, ha nincsenek cselekedetei, halott önmagában. 18. vers: de mondhatja valaki, neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te cselekedetek nélküli hitedet, én pedig megmutatom neked az én cselekedeteimből származó hitemet. Vagyis nem a cselekedet, hanem a hit az, ami fontos, és amit a cselekedetünk, a megvallás csak meg fog mutatni.

0: titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, ott hagytuk a múlt héten az Úr ládáját Dágon templomába. Egy picit megdöbbentek a filiszteusok, akik azt gondolták, hogy legyőzték Izrael, de hát nyilván legyőzték ezzel együtt Izrael istenét is, hiszen eredetileg rettegtek, féltek, hogyha Izrael istene jelen van a táborban, akkor ők biztos nem is győzhetnek, és fölemlegettek évszázadokkal korábbi történeteket, amik Egyiptomban estek, de aztán győzelmet arattak, és nagy volt az újongás, Dágon templomába vitték az úrládáját, viszont másnap reggel ott találták Dágonnak a szobrát leborulva a földre, és én nem tudom, hogy mit gondolták a filiszteusok, de egy biztos szépen visszaállították, és újra állt Dágon szobra az úrládája mellett. Aztán másnap reggel igazán megdöbbentek, mert úgy találták a Dágon szobrot, hogy nem csak ledőlt, hanem egy torzó maradt belőle, hiszen a feje is letört, és a két kézfeje is letört, és ezek kigurultak egészen a küszöbig, és nem maradt más, csak a törzs ott a helyén, az is ledőlve. De nem itt ért véget a történet, mert az ember logikusan arra számítana, hogy ezek után úgy megrémültek a papok, hogy fogták és azt mondták, hogy akkor küldjük vissza Isten ládáját, de nem így van, tessenek csak nézni. Sámuel első könyve 5. fejezetéből a 6. verstől így olvasom. Aztán ránehezedett az Úr keze az asdódiakra, és pusztította őket. Megverte fekélyekkel Asdódot és határait, és amikor látták Asdód polgárai, hogy így áll a dolog, azt mondták, ne maradjon nálunk Izrael istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg istenünkre, Dágonra. Itt egy pillanatra hadd álljunk meg. Tetszik tudni, az önmagában rendkívül furcsa, hogy a filiszteusok döbbennek rá, hogy az, ami őket éri, azok a csapások, azok a betegségek, nem valami járványnak a következményei, hogy is fogalmaznak? Ránk nehezedett az Isten keze. Ez azt jelenti, hogy a filiszteusok nem vonták kétségbe, hogy az élő Isten valóságos személy. Ez egy nagyon fontos dolog. És ráadásul volt egy másik megfogalmazás is. Mi eddig Dágont imádtuk, nem mondják, hogy többet nem imádjuk, de egy biztos, hogy Dágon és Isten viszonylata valahogy úgy alakult, hogy Dágonra is ránehezedett az Úr keze. Isten az, akit bárki sarokba szoríthat. A filiszteusok úgy gondolták, hiszen nekik tulajdonképpen azért az Isten Pantheon, ahogy a görögök meg a rómaiak nevezték, nem volt nagyon messze eső a hitvilágukhoz, de hát ezek szerint Dágon alatta van az izraeli Istennek. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ez nem így néz ki, hanem úgy néz ki, hogy Dágon az egy bálvány, és hogyha bármi történik körülötte, az maximum, lelkünk ellenségének, az ördögnek a munkája, egy egészen másfajta szellemi háttér van, szó nincs arról, hogy bármiféle köze legyen az Istenséghez, és ezt azért szeretném nagyon hangsúlyozni, mert nagyon sokan, akár a hallgatók között is találkozhatnak azzal, hogy hát azért vannak alacsonyabb rendű istenségek, akiknek a hatása nagyon fontos nekünk, nincs ilyen. Minden más szellemi hatalmasság az az ellenség oldala, hogyha ilyenféle imádatot fogad el. Tessenek csak arra gondolni, hogy azok a hatalmas szellemi lények, Isten angyalai, soha nem fogadtak el imádatot. Mindig tiltakoznak ellene. Egészen megdöbbentő módon Jánosnak például a mennyei jelenéseknél az angyal, amikor János összeomlik és hirtelen zavarában imádni akarja, azt mondja az angyal, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok. Az angyal pontosan tudja maga helyét a teremtettségben, és ez nagyon fontos. Isten mindig volt, örökké való létező, minden más létező teremtmény. Éppen ezért nem lehet fölemelni az Isten szintjére. De erre valamilyen módon a filiszteusok is rájönnek, és az asdóiak úgy gondolják, hogy ezt nagyon gyorsan meg kéne szabadulni ettől a ládától, mert úgy tűnik, hogy ez nem egy láda pusztán, hanem itt Izrael Istenének a keze nehezedett ránk. Összegyűjtötték a filiszteusok összes város fejedelmét, és ezt mondták, mit tegyünk Izrael Istenének a ládájával? Azok azt felelték, át kell vinni Gátba. Izrael Istenének a ládáját, át is vitték oda Izrael Istenének a ládáját, de miután oda vitték, az Úr keze a városra nehezedett. Igen nagy rémület támadt, mert megverte a város apraját, nagyját, fekélyek támadtak rajtuk. Elküldték azért az Isten ládáját Ekronba, de amikor Ekronba érkezett az Isten ládája, az ekróniak kihajgatni kezdtek, és azt mondták, ide hozták Izrael Istenének a ládáját, hogy megöljön bennünket népünkkel együtt. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes város fejedelmének, összegyűjtötték őket, és azt mondták, küldjétek el innen Izrael Istenének a ládáját, térjen vissza a helyére, ne öljön meg bennünket népünkkel együtt, mert halálos rémület támadt az egész városban, súlyosan rájuk nehezedett az Isten keze, és azokat az embereket, akik nem haltak meg, annyira gyötörték a fekélyek, hogy az égig hatott a város kiáltása. Folytassuk ezzel a lendülettel a történetet. Hiába van ott egy új fejezetjelzés a Sámuel első könyvében. Az Úr ládája 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. Akkor hivatták a filiszteusok a papokat és a jósokat, és megkérdezték, mit tegyünk az Úr ládájával? Mondjátok meg, hogyan juttassuk vissza a helyére? Itt most megállok egy pillanatra, már csak azért is, mert ugye minden népnek, mint ahogy annak idején, a magyar népnek is megvoltak a maga sámányai, magyarul papjai, jósai, mindenféle olyan szellemi létezőkkel kapcsolatba lépni próbálók. Minden népnek voltak ilyenek. Megvoltak az egyiptomiaknak is, megvoltak a filiszteusoknak, megvoltak a görögöknek, rómaiaknak, minden népnek, még egyszer szeretném mondani. És úgy gondolták az emberek, hogyha erre a kérdésre tud valaki válaszolni, ezt azok fogják tudni megmondani, akik ezen a területen szakemberek. Na de nem Izrael Istenének a papjait hivatták, ez nagyon-nagyon fontos, hanem a saját papjaikat. Ők azt felelték, ha el akarjátok küldeni Izrael Istenének a ládáját, ne üresen küldjétek, hanem jóvá tételi ajándékot is küldjetek vele. Akkor meggyógyultok, és megtudjátok, hogy Isten miért nem vette le rólatok a kezét. Erre azt mondták, milyen jóvátételi ajándékot kell adnunk? Ők így feleltek, 5 aranyfekélyt és 5 aranyegeret, a filiszteusok város fejedelmeinek a száma szerint, mert ugyanaz a csapás hújt mindenkit a város fejedelmekkel együtt. Készítsétek el a fekélyeket és a földet pusztító egerek képmását. Így adjatok dicsőséget Izrael Istenének, akkor talán nem nehezedik tovább a keze rátok, isteneitekre és országotokra. Miért keményítenétek meg a szíveteket, ahogyan az egyiptomiak és a fáraó megkeményítette a szívét? Nem úgy volt-e, hogy amikor csúffá tette őket, el kellett bocsátaniuk őket, és elmehettek? Készítsetek azért, és itt most mindjárt megállunk, mert egy új része következik ennek a történetnek, de ha ezt valaki végighallgatja, akkor mit fog látni? Néha, mintha teljesen tiszta lenne az, amit mondanak. Máskor meg egy picit, mintha zavaros lenne a kép. Miért? Mert abban a dologban, hogy Izrael Istenét kell emögött a dolog mögött keresni, és valószínűleg okkal teszi, amit tesz, teljesen igazuk van. Beszél Isten jóvátételi áldozatról az ő törvényében? Igen. Na de nem eféle jóvátételi áldozatokról beszél. Mit is akarnak ők tenni? Valamilyen módon kiábrázolni a problémát, kiengesztelni ezzel az Istent, csak a keleti embernél, az ókori embernél, amit kiábrázolok, azt igazából uralom is. Nem véletlen tiltotta meg Isten az Isten ábrázolást. Hiszen a kiábrázoló fölébe kerül az ő hitvilágok szerint. Mit akarnak? fekélyek vannak, hát csináljunk aranyfekélyeket. Arra majd tekintettel lesz az Isten. Egerek pusztítják a termésünket, csináljunk aranyegereket. Arra majd tekintettel lesz az Isten, mintha Istennek meg kéne mutatni, hogy hol van a probléma. Bár szeretném elmondani, hogy azért egy idő után mindenki érezheti, hogy itt valamiféle totemizmus jellegű dolog kezd kibontakozni. Na de tessék mondani, amikor egy keresztény kabalát használ, van olyan, hogy keresztény kabala? Amikor a hitvilág, és én szándékosan nem élő hitről beszélek most, hanem a hitvilág, összekapcsolódik a világ minden pontjáról jövő ilyen-olyan kósza és kusza információkkal, akkor valami hasonló alakul ki belőle. Ráadásul a papok azt mondják, hogy ha elkészítitek a fekélyek és az arany egerek képmását, és ezt jóvátételi ajándékként fölajánljátok Istennek, akkor meg fogtok gyógyulni. És erre már vélem hallani, hogy valaki azt mondta, hogy na de Isten egyszer azt mondta Mózesnek, hogy csináljon részből kígyót, és aki fölnéz a kígyóra, meg

emberileg hihetetlen, megmagyarázhatatlan, mégis történik az Isten szabadítása rajta keresztül, ilyen értelemben előképe az Úr Jézusnak. Na de Isten nem mondott ilyeneket. És jön egy teszt. Tessenek türelemmel hallgatni ma engem. A filiszteusok kiteszik a gyapjút. Tetszettek már hallani erről a történetről? Ugye igen? Hogy is történt? Gedeon nagyon szorult helyzetében azt mondta az Úrnak, hogy ha tényleg rajtam keresztül akar szabadulást adni, akkor én most fogok egy gyapjúfürtöt, és egyszer azt kérte, hogy a mező legyen száraz, a gyapjú vizes, aztán kérte egy ellenpróbát, hogy a mező legyen csuromvíz, a gyapjú meg csontszáraz, és Isten ezt elfogadta. A filiszteus papok valami hasonló tesztet ajánlanak. Egyébként meglehetősen értelmes tesztet, ezt én zárójelben megjegyzem, és meglehetősen megbonyolítják. Készítsetek azért egy új szekeret, és hozzatok két borjas tehenet, amelyeken még nem volt járom. Jól tessenek figyelni, bár a mai világban ez egy picit nehezebben lesz érthető, akkor mindenki azonnal értette. Fogjátok be a teheneket a szekérbe, borjaikat pedig vigyétek vissza. Akkor itt most meg is állunk. Mit is kell csinálni? Elkészíteni egy új szekeret az Isten ládájának, ez amolyan tiszteletből megtesszük, rendben van. Két borjas tehén, amelyeken még nem volt járom. Hát aki próbált már valaha tehenet, és ez az idősebb korosztályban némelyekkel még előfordulhatott a hallgatók közül, próbált valaki tehenet járomba kényszeríteni, majdnem azt mondtam, hogy ösztökélni, az tudja, hogy az ösztöke az egyáltalában nem volt szükségtelen dolog, mert hogy a tehén nem akart jármot a nyakába, az biztos, mert hogy miért akart volna? Mindenki szereti a szabadságot, a lovat betörik mielőtt, akár igába fogják, akár meglovagolják, hát a tehénnel is valami ilyesmi történik, hozzá kell szoktatni. Na de itt borjas tehenekről van szó, amelyek a borjaiktól nem akarnak elszakadni. Se a borjú az anyjától, se az anya a borjától, és ráadásul azt mondják a papok, hogy nem az van, hogy istállóba bezárjátok kisborjút és elhozzátok a mamát, hanem elhozzátok a kisborjút az anyjával együtt, az anyját a kisborjú jelenlétében megpróbáljátok járomba fogni, aztán a borjút pedig szépen elviszitek. Na most a normális dolog, ami ilyenkor történik, hogy a jármot meg úgy mindent, meg úgy mindenkit a környéken a tehén összetör, és megy a borja után. Tudták a papok, milyen tesztet kell csinálni. Aztán fogjátok az Úr ládáját, tegyétek a szekérre, az arany holmit pedig, amit jóvátételi ajándékul adtok, tegyétek mellé egy ládikába, úgy bocsássátok el, hadd menjen. Aztán figyeljetek, ha a saját határa felé, Bétsemes felé tart, akkor ő okozta nekünk ezt a nagy bajt, ha pedig nem, abból megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott bennünket, hanem véletlenül történt ez velünk. Itt a teszt. Utoljára a múlt héten, Isten tisztelet végén, egy beszélgetés közben kérdezte azt valaki, hogy honnan lehet tudni, hogy egy dolog nem véletlenül történt, hanem az Isten akarata volt, vagy az Isten volt az, aki ezt előidézte. Jogosan vetik föl a filiszteusok ezt a kérdést? Természetesen. Istennek soha nem volt problémája, ha az emberek gondolkoznak, és hogy Isten segíteni akart a filiszteusoknak, tessék megnézni, a filiszteusok megfoghatják Isten ládáját, és fölrakhatják a szekére. Azoknak a hallgatóknak, akik esetleg talán kevésbé vannak tisztában a Szentírásnak a dolgaival, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Isten ládájára nem véletlen néhány pap volt kijelölve, aki hozzányúlhat, és amikor más nyúlt hozzá, azzal általában megtörtént az az egyszerű eset, hogy belehalt. Isten vigyázott erre, hogy a szentet és a szentségtelent meg tudják különböztetni. És Isten most, mintha hátra lépne, és azt mondaná, olyan kezdők még a velem való kapcsolat szempontjából. Itt most egy picit én vagyok engedékeny. Hogy is szoktuk mondani? Mennyei atya. Na de nem Izrael az ő gyermeke? Hát nem. Izrael az ő választott népe. Na de ki teremtette az emberiséget? Ki minden embernek az atya? A mindenható Isten. Fáj-e Istennek a filiszteusoknak az elhajlása, az Isten nélküli állapota, a bálvány imádása? Természetesen. Akarja, hogy a filiszteusok megismerjék az Urat? Igen.

Örülő kegyelemmel hajol le hozzájuk? Hát szemmel láthatóan. Itt van egy teszt. Miért vesz Isten ebben részt? Mert azt akarja, hogy ne csak sejtésük legyen az Isten létezéséről, az Isten hatalmáról, hanem bizonyosságuk lehessen, bizonyítékot akar nekik adni. Elindulnak a tehenek. Nem vissza az istállóba visszavitt borjak után, mint ami logikus lenne, hanem elindulnak előre az úton, mennek, és egyszer csak bekanyarodnak az Izrael felé, igazából az ott a Júda törzse és a többiek vannak abba az irányba, bekanyarodnak a Bétsemesi útra. Az emberek tehát így jártak el, fogták a két borjas tehenet, befogták a szekérbe, borjaikat pedig bezárták. Aztán föltették a szekérre az úrládáját, meg a ládikót az aranyegerekkel és a kelések képmásával, a tehenek pedig egyenesen rátértek a Bétsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, bocsánat, talán nem fognak rajta megütközni, megkülönböztető jelzéssel, bekapcsolt szirénával, hogy mindenki tudja, hogy itt valami rendkívüli dolog történik, miért bőgnek folyton? Nem csak azért, mert még soha nem voltak Járonba, ők a borjaik után szeretnének menni. És merre mennek? Tetszik tudni? Nekünk embereknek egy nagy tanulság, hogy amikor Isten bármelyik állatot igénybe akarja venni, soha nem engedetlen. Jónás halától, a virágvasárnapi bevonulás Szamaráig, amelyik szintén betöretlen állat volt, eddig a két tehénig mindenki engedelmeskedik az Úrnak. Mert az állatvilágban Isten iránti engedetlenség nincs. Az ember az, aki ezt képes, és nagy előszeretettel meg is teszi. A tehenek pedig egyenesen rátértek a Bétsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, nem tértek le se jobbra, se balra, a filiszteusok város fejedelmei pedig mentek utánuk egészen Bétsemes határáig. Na, ez nagyon szép kis dísz menet lehetett. A bétsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. A szekér eljutott a bétsemesi Jehósua mezejére, és ott megállt. Volt ott egy nagy kő, felhasogatták a szekér fáját, és föláldozták a deheneket égő áldozatul az Úrnak. A léviták pedig levették az Úr ládáját és a mellette levő ládikót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bétsemesi emberek égő áldozatokat, véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak. Amikor látták ezt a filiszteusok, öt város fejedelme visszatértek Ekronba azon a napon. Itt most meg kell állni egy pillanatra. Hova is ment az a két tehén? Bekanyarodtak az útra, és egészen addig mentek, külön hangsúlyozza a Szentírás, hogy nem térve le se jobbra, se balra, amíg elérkeztek Jehósua mezejére. Tetszik tudni, a Szentírástól nem áll messze, hogy Isten jelképeket és szimbólumokat használ. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Józsué. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Jézus. A jelentése az Isten a szabadító. Az Isten megment. Hol állt meg az a két tehén az Isten ládájával? Jehósua mezején, hogy megértse Izrael, hogy az Isten a szabadító. A bétsemesi emberek tudtak ezen a nyelven. És általában Isten azt a nyelvet használja, amin érteni szoktunk. Miért nagyon fontos ez nekünk? Azért, mert Isten ezen a különös napon tanítani akarta a filiszteusokat, tanította is. Ott volt a kérdés bennük, mit kell tenni? A végén rájöttek, aranyegerek nélkül, meg fekélyek nélkül is ez lett volna a megoldás, hogy Isten ládájának vissza kell kerülni a saját népéhez, ott, ahol az ő helye van. Isten elfogadta azt, hogy tesztet szeretnének, hogy meggyőződni szeretnének. De aztán Isten akart üzenni a saját népének.
Nem írja le a Biblia, de én megpróbáltam beleélni magam a bécsemesi emberek helyzetébe, most tessenek elképzelni. Éppen búzát aratnak, és ott a búza fölött egyszer csak megjelenik, minthogyha úszna a légben az Isten ládája, hiszen a búza táblából kinézve mit láthattak mást? Valószínűleg keveset a szekérből, és keveset a tehenekből, ellenben azt látták, hogy itt jön az Isten ládája vissza. Mégse hagyott el az Úr bennünket, mégis van nekünk kegyelem. És aztán pont azon a mezőn áll meg. Nem az első adandó alkalommal, hanem megy addig, amíg ez a nép is tanulhat. Sajnos később is kell tanulniuk, erre majd visszatérünk a következő alkalommal, mert 70 ember aznap meghal Bécsemesben. Akik úgy gondolták, hogy hát csak megnézzük akkor már magunknak, hogy mi van abban a ládában. Még egyszer mondom, Isten azon a napon tanította a filiszteusokat, de tanította a saját népét is. És nem hallgathatjuk el, hogy mind a mai napig Isten nagy türelemmel van azok iránt, akik keresők, akik vágynak az élő Isten után. Sokszor tévutakon, bolyongva, kanyarogva megengedi nekik, hogy közelebb kerüljenek a meggyőződéshez. De a másik dolog is igaz, hogy az élő Isten a saját népét úgy szeretné látni, mint aki nem jár a mások útján, hanem érti, elfogadja és követi az élő Isten igazságát. Hát tegyünk mi is így. Még akkor is, hogyha az új szövetségben nekünk másfajta jelképeink vannak. De ne felejtsük el, ő nekik csak egy jelképes megállás volt, nekünk pedig sokkal többet adott Jézuson keresztül az Úr, a Golgotát, hogy tudjuk, mit is? Hogy az Isten megment, az Isten megszabadít, hogy nála van kegyelem, nála van szabadulás.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Biblióra résztvevőit, természetesen kedves munkatársaimat, akik hűségesen itt vannak alkalomról alkalomra, és azokat is, akik a készülék másik oldalán, akár interneten, akár rádión keresztül hallgatnak bennünket, és akár melyik részéről a világnak. Nagyon megdöbbentem a múltkor, néztem azt, hogy honnan is hallgatják a Biblióórát, és volt hallgatónk a Távol-Keletről, meg volt hallgatónk Izraelből, meg volt hallgatónk Németországból, úgyhogy őszintén remélem, hogy ebben a különleges nemzetközi hallgatósági körben is célba talál az Isten igéje, és a szívünk rádobban arra, amit Isten üzen nekünk. De még mielőtt hosszúra nyújtanám a bevezetést, szeretném mindenkinek a szívére tenni, hogy erre a történetre nézve is jogos és igaz, amit Pál apostol úgy mondott, mindezek a mi tanulságunkra írattattak meg, és nem véletlen, hogy a Szentírás ezeket nekünk följegyezte. Adom a szót az első hozzászólónak.
1: Elhangzott az ige hirdetésben egy utalás a rézkígyóra, amelyet Isten parancsára készített Mózes, amikor Izrael népének az engedetlensége miatt a kígyók megmarták, ezzel a csapással büntette Isten a népét. És hogy ott föl kellett tekinteni erre a rézkígyóra, de hogy Istennek nem szükséges az, hogy kiábrázoljon dolgokat. És ez így is van, viszont a mi emberi agyunk, vagy nem is tudom, hiedelemvilágunk azért nagyon furcsa tud lenni, mert bár az ott egy egyszeri cselekedet volt, és nem a rézkígyó gyógyított, vagy nem az volt az ellenszere a halálos méregnek, hanem a hit, az Isten szavának való engedelmesség, azért Izrael fiai is beleestek abba a bűnbe, hogyha már volt az a rézkígyó, akkor egy idő után bálványszoborként tisztelték, és neve is volt, Nehustánnak nevezték el. És ez annyira sajnos elfajult dologgá vált, hogy amikor a Királyok második könyvében olvassuk a 18. fejezetben, amikor Ezékiás király elindította a helyreállító munkáját és a templom megtisztítását, akkor bizony ezt a bálványszobrot, mármint a kígyót, össze kellett töretnie, összetörette, mert különben, ha tetszik, hanem rácsúsztak arra, hogy a szobrot tisztelték, és a szobortól vártak segítséget. Itt most nem a történelmi esemény az igazán lényeges, hanem az, hogy mennyire könnyen félre tud csúszni a mi életünk is. Ha Isten valamilyen úton, módon egyszer szabadulást ad, vagy adott, és ahhoz netalántán tárgyi eszközöket, vagy embereket is használt, és lehet, hogy ez nagyon csodálatos volt ez a szabadulás, akkor még nem szabad véletlenül se abba a hibába esnünk, hogy a tárgyat, vagy az embert, vagy az eseményt, vagy a szavakat, vagy bármit tiszteljünk, és annak tulajdonítsuk az erőt, hanem a mögötte levő Istennek, aki használ különböző eszközöket, hiszen ővi az egész teremtett világ. Ha kell, engedelmeskednek neki az állatok, megszólalnak, ha kell, a természet törvényei változnak meg, a ház naporáján visszamehet a mutató, és sorolhatnám, hiszen ő a teremtő, tehát bármit megtehet, de nem a teremtményt kell imádnunk, és soha nem a teremtménynek kell dicsőséget adnunk, hanem mindig Istennek.
2: Különösen megragad bennem a ige szolgálatban egy mondat, illetve hát az igében, a felolvasott történetben, a 7. versben találkozunk egy olyan mondattal, ne maradjon nálunk Izrael Istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg Istenünkre, Dágonra. Ez bennem kérdéseket vetett fel, illetve gondolatokat, mégpedig azt nevezetesen, hogy nagyon fontos eldönteni azt, hogy melyik Isten az erősebb. Ugyanis azt gondolom, hogy ez nem minden élethelyzetben, nem minden szituációban egyértelmű nekünk. Vannak ugyanis olyan élethelyzetek, és megmondom a kedves jelenlevőknek és a hallgatóknak is, hogy az én hitemet is zavarta már meg az a tény, hogy amikor szembesültem és mondjuk kicsit utána olvastam világuralmi törekvéseknek, embereknek, akik jelenkeznek a világ urának, és csak hogy ne a mai időkről kezdjek el beszélni, mondjuk vegyük példának a római császárokat, Néró császárt, vagy Domitianus császárt, akik rendkívül kegyetlen emberek voltak. És egy-egy ilyen kegyetlenkedést végignézve, illetve átélve, közel sem egyértelmű minden embernek minden esetben, talán még az Isten hívőknek is, hogy vajon melyik Isten az erősebb. És ez olykor megzavarhatja a mi hitünket. Sokszor láthatjuk azt, hogy emberek a történelem különböző pontjain jelenkeztek, és a jogot fenntartották maguknak arra, hogy mindenkin uralkodjanak, a lehető legkegyetlenebb módszerekkel kényszerítsék ki a saját tiszteletüket, és ezekben az élethelyzetekben igen fölmerül az, hogy vajon a két Isten, az élő Isten, akit mi úgy ismerünk, és az az Isten, akit ők maguk annak nevezik magukat, vajon melyik az erősebb? Mert nem mindig teljesen egyértelműen derül ki ez az első időben. És sokszor úgy gondoljuk, hogy mint ahogy nagyon sokan keleti vallásokban gondolják, hogy a világ arról szól, elejétől a végéig, hogy a jó harcol a rossz ellen. És hol az egyik az erősebb, hol a másik az erősebb. És ez a két erő, ez sohasem fogja egyik a másikat legyőzni, illetve hol az egyik győzi le a másikat, hol pedig fordítva. És nagyon tetszik nekem ez a mondat, hogy az élő Isten megmutatta, hogy ránehezedett a keze nem csak a népre, filiszteus népre, hanem az Istenükre is, Dágonra. És tudjuk azt, hogy bár ideig ezek a világuralkodók futottak valameddig, nagyon sok kegyetlenkedést végrehajtottak egy bizonyos szintig, de aztán nekik is vége lett. És tudjuk azt, hogy a mi élő Istenünk az még mindig él és uralkodik, és uralkodni is fog. Ezt én bátorításnak mondom magunknak is, hogy ne csüggedjünk el az élő Istenben bízni, mert nem egyforma Isten a többi Isten mellett, akik magukat, vagy esetleg a nép őket annak nevezi.
3: Szinte központi gondolattá vált a szolgálatok folyamán az Isten ládájának az útjai. Gondoljuk meg, hogy az a Fridláda, amelyik Silóba volt, az Isten jelenlétének a bizonysága. Isten engedi, hogy kivigyék a templomból, de tudott róla, hogy kivitték. Isten engedi, hogy a háborúba vereséget szenvedjen az ő népe. Isten erről is tudott. Elviszik az Isten ládáját a Dágon templomába, Isten erről is tudott, és eddig hallgatott. És itt lép be Isten, úgy, ahogy Ézsaiás megírta, az én utaim nem a ti utaitok, az én gondolataim nem a ti gondolataitok, mert ahogy Isten gondolkodik, azt ember szinte felfogni sem tudja. Hát én vidéken nőttem fel, tudom, mit jelent egy tehenet, úgy szokták mondani, hogy betonítani. Sok mindennel jár. Szenvedtem velük eleget, úgyhogy nem akarok róla szólni, de egy dologról igen, ami elhangzott az ige hirdetésbe, hogy az állatok engedelmeskednek Istennek, befejezve a Bálán szamarával.
4: Érdemes megnézni a Bibliában, hogy hány olyan hely van, amikor Isten valamilyen formában a pogányokat használja föl arra, hogy a népével szemben dicsőséget szerezzen magának, vagy hogy véghez vigye a terveit. Csak az új szövetségben, hogyha csak a római katonákat megnézzük, hogy hány esetben voltak eszközül, vagy hány esetben dicsőítették meg Istent a zsidók helyett, az is nagyon tanulságos. Gyermekkorom emlékezetes olvasmányai közé tartoznak azok a beszámolók, amit misszionáriusok, felfedezők írtak le, hogy teljesen elzárt, több ezer éves kultúrában élő törzsek, népek szinte teljesen tiszta ószövetség vallásban éltek. Sokszor még írni, olvasni sem tudtak, de mégis egy istenük volt, akit nem tudtak megformálni, nem öltek, nem loptak, egy férfi és egy nő alkotott egy családot, és egészen megdöbbentő és megszégyenítő tisztaságban és tiszta Isten félelemben élték az életüket ezek az idézőjelben tudatlan emberek. Milyen sokszor van az, hogy esetleg a mi kultúránk, vagy tudásunk, vagy Bibliával a kezünkben mennyire felfúvalkodottá tudunk lenni, vagy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk valakik, vagy tudunk valamit. És mennyire megszégyenítő az, amikor olyanok, akik elméletileg tudatlanok, mégis jobban érzik, jobban látják azt, hogy mi az, ami Isten dicsőségére van, mi az, amivel közelebbi kapcsolatot lehet teremteni Istennel, mi az, ami neki tetsző. És érdemes ilyen szemmel is olvasni akár a Bibliát, hogy nem azzal a hozzáállással, hogy ó, nem hogy ezerszer olvastam, de én ezt már fejből is tudom, de akkor megvizsgálni azt, hogy rendben, akkor amit le van írva, az én életemben az mennyire valósul meg. Istennek az én cselekedeteimmel mennyire adok dicsőséget. Ha teljesen egyértelműen elém ad valamit az Úr, amiről elmondja, hogy ez helyes, és ez helytelen, akkor én melyiket fogom választani, és melyiket fogom tenni. Akár kényelemből, akár elbizakodottságból, akármiből. És ezzel a fajta alázattal érdemes viszonyulni, bárkivel is találkozunk az életben, bárkit is hoz elénk az Úr, akár bizonságtétel szempontjából, akár bármilyen helyzetben, hogy nehogy aztán mi szégyenüljünk meg az Úr előtt, vagy a másik ember előtt. Legyen bennünk annyi alázat és annyi türelem, hogy a másik felet is meghallgatjuk, mert lehet, hogy még ő fog minket tanítani, vagy ő fog nekünk olyan dolgot mutatni, amivel közelebb kerülhetünk Istenhez.
5: Hát valóban az Isten ládája nagy utat tett be Asdodból, Gátba, Ekronba, aztán Bécsemesbe, és mindegyik helyen ugyanaz a csapás következett be. Az emberek betegséggel lettek sújtva. A Dágon templomában ledől a szobor kétszer is, és az ország vetését egerek pusztítják. Általában, ha van egy harc, akkor a vesztes szokott jóvátételt fizetni a győztesnek. Itt most fordított lett a helyzet. A győztes ad jóvátételt a vesztesnek. Mindez 7 hónapig tartott náluk. Már az első hónap is nagyon nehéz lehetett, de eddig bírták ki. Rájöttek, hogy a csapás nem múlik el. Ahogy Béci is hangsúlyozta, hogy itt az élő Isten működik, Én most a ládára gondoltam, hogy vajon a szövetség ládája tud különbséget tenni abban, hogy éppen hol van, kinyúl hozzá, joga van-e annak hozzányúlni, vagy az, aki hozzányúl, az éppen milyen lelki állapotban van. Azt gondolom, hogy itt az élő Istennel állunk szemben. Isten ládájának a helyére kell visszakerülni. Amikor megérkeztek Bécsemesbe, és ezt az áldozatot, égő áldozatot és véres áldozatot bemutatták a bécsebesiek, mindezt végignézték a filiszteusok is, gyakorlatilag egy istentiszteleten vehettek részt, végig kellett ezt is nézniük. És nagyon tetszik az a filiszteusokban, ahogy nagy gonddal készítették elő azt, amit a ládikába tettek, mert minden városfejedelem a saját területéért és a saját városaiért is adott jóvátételi ajándékot. Nem akartak kihagyni egy embert sem abból, és egy területet se abból, hogy elálljon ez a csapás rajtuk. És az utolsó gondolatom, hogy az a nagy kő, ahol mindez történt, még ma is tanúskodik erről.
6: Én azon gondolkoztam, hogy ha akár az egyéni életünkbe, vagy egy közösség életébe, vagy akár egy ország életébe sorozatosan súlyos tragédiák történnek, nagy próbák, akkor az ember felkiált, hogy Uram, ezt most milyen célból adtad? Próbának? Nevelsz ezáltal engem? Vagy valamire figyelmeztetni akarsz? Vagy valamilyen bűnnek a következménye, tehát ítélet? Én saját magam is többször megtapasztaltam ezt, hogy amikor jött egy ilyen sorozat, akkor bizony térdre kényszerül az ember, hogy Uram, értesd meg velem, hogy ez most támadás az ellenségtől, vagy pedig te akarsz engem valamiben nevelni, vagy valamit nálam elérni, vagy egész egyszerűen csak megengedsz egy nehéz próbát. És itt az a nagy kérdés, hogy ilyenkor mi mit teszünk? Az Úrhoz fordulunk kérdésekkel, vagy eszembe jut egy nagyon-nagyon kedves barátnőm, akinél kicsit az Úr küldötteként próbáltam őt hozzá vezetni, és nagyon súlyos beteg lett. És persze szeretett volna élni, gyerekei is voltak, és ezért mindent megpróbált. De aztán bevallotta nekem, hogy tehát nem isteni erőt vett igénybe, hanem idegen erőket vett igénybe, és borzasztó volt nekem megtapasztalni, hogy az a kis mag, ami elindult, és rengeteget imádkoztam érte, hogy ne vesszen el, megmeneküljön az Úr által, és borzasztó volt ezt végignéznem, hogy végül is ez az idegen szellemi beavatkozás, ez teljesen tönkretette a csirázó kis hitét.
7: Azon gondolkodtam, hogyha a filiszteusok rájöttek arra, hogy az Isten keze van rajtuk és az ő istenükön, akkor már logikusan miért nem döntöttek úgy, hogy akkor innentől ezt az Istent fogjuk imádni, aki nagyobb, mint mi vagyunk. Eszembe jutott egy srác, járt hozzánk gyülekezetbe is és ifjúságra is, és aztán szépen lassan kikapott, és megkérdeztük tőle, hogy miért nem jársz. Azt mondta, hogy ahányszor elmegyek, elkezdenek fájni az én dolgaim, úgyhogy inkább nem jövök. Ha a Jóisten keze van rajtunk, nem az a megoldás, hogy megszabadulunk tőle.
8: A történetből nekem nagyon hamar a fülembe csengett egy kérdés, hogy milyen fantasztikus megoldásaink vannak nekünk, hogy tudunk mi problémát megoldani. Ugye a magyar mondás tartja is, kutya harapás szőrével. Bármire van megoldásunk, tudjuk, hogy hogyan kéne helyrehozni azt, ami elvileg az életünkbe baj. Ugye itt is láttuk, hogy hát, hogyha fekély van, akkor csinálunk aranyfekét, meg aranyegeret. Hát, hogyha valamilyen úton, módon ki tudjuk magunkat pattintani ebből a nagyon nehéz helyzetből, És az jutott erről eszembe, hogy hányszor kerül a ma ember is abba a helyzetbe, hogy azt hiszi, hogy a ládának van istene, nem pedig Istennek ládája. És hogyha eltologatjuk magunktól az adott problémát, legyen már másnak is egy kicsi, akkor még a jóisten kezét is le tudjuk magunkról venni. Ugye itt a filiszteusok óriási megoldást találtak ki, hát hogyha nekünk baj csinál, legyen a tiétek. Ha nektek is, akkor hagyd menjen tovább, aztán, hogyha körbeér, akkor végén csak kell valamit találni, mert már nagyon nagy a baj. Az egész filiszteus társadalom tulajdonképpen saját magának köszönheti, hogy körkörösen szépen körbeérve a jóisten keze mindannyiukra ránehezedett. És igen, a menekülés, amit már Péter is elmondott, hogy ha van egyfajta tapasztalatom, egy megtapasztalásom, akkor miért nem hiszek abba, hogy a jóisten azt szeretné nekem megmutatni, hogy ő a legnagyobb, és nincs nála sem bölcsebb, sem nagyobb tudású, sem mindenhatóbb. Mert még mindig próbálunk a problémából saját erőfeszítéssel inkább kimenekülni, mint hinni.
3: Mivel nagyon szíven talált engem az ige hirdetésből az a mondás, többször elhangzott, hogy Isten tanította a filiszteusokat is, a pogányokat, meg tanította az ő népét. Eszembe jutott, hogy hány és hány ilyen alkalom történt a Bibliában, amikor Isten a pogányok által tanította az ő népét. És egy nagy esemény jutott eszembe, amikor ott van a kereszten a megváltó, elhangzik a hét szava, kereszt alatt áll egy pogány százados ember, és felhangzik az első élő bizonság. Ez az ember valóban Isten fia volt.
1: A filiszteusok nagyon jól tudták és emlékeztek az egyiptomi eseményekre. És az egyiptomi mágusoktól, miután ők nem tudták a saját titkos mesterségeikkel előidézni ugyanazt a csapást, melyet Isten Mózesen és Áronon keresztül megengedett Egyiptomra, történetesen a szúnyogokat, azt mondták a fáraónak, hogy Isten újja ez. Tehát ők pontosan értelmezték már azt, hogy ez Istentől van, fölismerve a saját korlátaikat, a hiába voltak ők is úgymond szellemileg vezetett emberek már, mint a titkos mesterségeik, a sátán által vezetett emberek. Tehát a filiszteusoknak volt rá példájuk, hogy már ott Egyiptomban is értelmezték a mágusok és a varázslók a szituációt, mégpedig jól értelmezték. Eltelt több száz év, és ők ugyanarra a következtetésre jutottak. Isten nem változik. Lehet, hogy a történelem megy, fordul egyik ország, egyik hatalom a másik után, és a szituációk is változnak, de bármilyen titkos mesterséget űz is valaki, ha őszintén magába néz, ezekből a példákból is látszik, akkor fel tudja ismerni Istent, hogy Isten a hatalmasabb Isten. Miközben nagyon sok hatalmat megenged Isten földi viszonylatban, amit Béci is boncolgatott az elején, hogy miért van az, hogy úgy néz ki, hogy bizonyos helyzetekben, mintha a gonosz győzne. Van egy pont, ami túl Isten, ha azt mondja, hogy elég volt, akkor nincs hatalma semmiféle földi hatalomnak és semmiféle titkos mesterségnek. Ezt látjuk a történelemből és akár a Bibliában megírt eseményekből. Ez volt az egyik gondolatom. A másik az, hogy Isten mindenkihez a saját nyelvén szól, a pogányokhoz is, elhangzott itt az ige hirdetésben is, és nekem eszembe jutott, hogy van egy nagyon ismert példánk erre, a napkeleti bölcsek. Ők is a csillagok állásából értették meg, hogy Izraelben új királynak kell születni. A csillagok állásából a történelmi eseményekre következtetést nem engedte meg Isten a népének, azt mondta, hogy nem kell se a holdat, se a napot, se a csillagokat imádnunk, és a különböző csillagképekből nem kell nekünk mindenféle jóslásokat kiolvasnunk, sőt nem szabad, megtiltotta. De ezek az emberek, mivel őszintén tanulmányozták a dolgokat, és volt ismeretük nagy valószínűséggel Dánieltől, hogy lesz egy messiás, Isten a saját nyelvükön szólt hozzájuk. És az a megdöbbentő, hogy amikor Jeruzsálembe értek, Isten népe, a főpapok és az írástudók pontosan tudták idézni a proféciákat, hogy Betlehembe kell megszületni, mindent tudtak, de csak azok mentek tovább a napkeleti bölcsek imádni a megszületett megváltót, akiket Isten a saját nyelvükön szólított meg. De biztos, hogy más szívvel, más lélekkel tértek vissza az országukba, mert amikor álomban megintettek Istentől, hogy más úton térjenek vissza, akkor engedelmeskedtek neki. Tehát bizonyíték arra, hogy ők valóban Istent keresték, és Isten megengedte, hogy azon a nyelven értsék meg az elinduláshoz szükséges információt, amit ők értettek az adott tudásukkal. És még a jóvátétel is, nagyon elgondolkodtam, amit Eti mondott a jóvátételen, hogy hát mindig a vesztesnek kell jóvátételt fizetni. Igen, de itt ki volt a vesztes? Látszólag Izrael népe. Valójában, amit fölismertek, és ahogy Béc is idézte azt az igét, hogy Izrael Istene legyőzte Dágont, a mi Istenünket. Tehát itt Izrael Istenének kellett jóvátételt fizetni. Nem Izraelnek, és nem a népnek, hanem Istennek, mert az ő ládáját vitték el, és azt hitték, hogy őt győzték le, de nem, nem őt győzték le. Isten győzte le Dágont, amit megmutatott a hatalmával, és Istennek szólt a jóvátétel, még ha ezt ők hát meglehetősen furcsán értelmezték is, és valóban az ószövetségi törvényekben is benne van a jóvátétel kifizetésének kötelezettsége. Ha például valaki egy bárányt jogtalanul elvett, akkor négyszer annyit kellett fizetni. Tehát Isten megengedte ebben is, hogy bár hát számunkra szinte nevetségesen értelmezték, vagy akarták helyrehozni a dolgokat, de hogy világos legyen mindenki számára, hogy igen, Isten elfogadta, vagy elvárja a jóvátételt, mert ő a hatalmasabb, és ebben is igaz az ő törvénye, és nem változott meg.
0: Lám, egy ilyen régi történet mennyi gondolatot szül, és én remélem, hogy üzenetet is szül, hiszen ha semmi más nem viszünk magunkkal, de azt igen, hogy Isten, amikor őt megismerni, megérteni, még tesztelni is akarták, hogy tényleg ő van a dolgok mögött, akkor megengedte, hogy meggyőződjenek. De a döntést senkinek a kezéből nem vette ki, azt mindenkinek magának kellett meghozni. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és abban a reményben búcsúzom, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán újra találkozunk. A viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, bibliatanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, ott tartottunk, hogy a filiszteusok hosszas tanakodás után és nagyon-nagyon sok csapás után visszaküldték az Úr ládáját, és ott álltunk meg, hogy Bétsemesbe érkezett, mégpedig egy nagyon különös időpontban. Erre a múltkor nem tértünk ki, és mivel most a folytatáshoz ez elég lényeges lesz, szeretném, hogyha újraolvasnánk a történetet. Sámuel első könyve 6. fejezet 13. versétől olvasom. A bétsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. Amikor az ember Bibliát olvas, nagyon hajlamos egy ilyen történeten, pláne egy ilyen megjegyzésen csak úgy átsurranni. Mennyi időt töltött a filiszteusoknál az Úr ládája? 7 teljes hónapot. Ám, bár Izrael fiai eközben lehet, hogy úgy gondolták, hogy elhagyta őket az Úr, hiszen a láda sincs meg, hosszú idő után a filiszteusoknak a legkevesebb erejük nem maradt arra, hogy Izrael fiait csanyargassák. 7 hónapon keresztül. Ki tudja, mióta nem volt egy rendes aratás. Ugye tetszenek emlékezni, már a Bírák könyvében is találkoztunk nem egyszer olyan megjegyzésekkel, például a Gedeon történeténél, hogy az ellenséges törzsek vetésnél, aratásnál megjelentek, és amit lehet, elvittek magukkal. A bétsemesieknek hatalmas örömük volt, egyébként az aratás az mindig nagy ünnep volt, szó szerint nép ünnepély, amit egy nagy hálaadó istentisztelettel illett lezárni. Egyébként, ha beletetszenek gondolni, Isten nem véletlen összekötötte az ő törvényével, összekötötte a pászka ünneppel, aztán később a Tóra ünnepével, amit mi pünkösnek nevezünk, ezeket a dolgokat, és meg kellett emlékezni hálával arra, hogy Isten gondot viselt. Szóval a bétsemesiek éppen ünnepelnek. Együtt arat mindenki. És akkor egyszer csak a búzamező másik oldalán megjelenik az Isten látája. Megáldott az Úr, itt van közöttünk az Úr, és a bétsemesiek újonganak ennek. A léviták pedig levették az Úr ládáját, és a mellette levő ládékót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bétsemesi emberek égő áldozatokat és véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak, és amikor ezt látta a filiszteusok 5 város fejedelme, visszatértek Ekronba azon a napon. Tudják, rendkívül kíváncsi lennék arra, hogy mit mondtak a filiszteusok város fejedelmei, amikor Ekronba visszatértek. Mert hogy emlékeznek, ők szabták a feltételeket. Ők mondták azt, hogy gyakorlatilag egy teszt lesz, hogy merre fordulnak a tehenek, hogy az Isten ládája hazaindul-e egy új szekéren olyan tehenek vontatásával, amelyek soha korábban Járonban nem voltak, és ráadásul ott áll meg a Jehósua mezején, van olyan fordítás, éppen az elmúlt napokban találkoztam vele, ahol ezt a Jehósua mezejét Józsué mezejének nevezik, de hát az Úr Jézusnak a neve is ugyanez, tehát így is lehetne ejteni, a szabadításnak, a szabadítónak a mezején nagy örvendezés van, és ez a nagy örvendezés egyszer csak óriási csalódásba vált majd. De a filiszteus város fejedelmek csak az örvendezésig jutnak, és haza kell menni megmondani, hogy Izrael istene valóban Isten. Na de akkor a mi Istenünk kicsoda? Akkor a mi eddigi gondolkozásunk az helyes volt? És nem mondhatják azt, hogy Izrael istene csak Izraelben Isten, mint amit abban az időben gondoltak, hogy minden népnek megvan a maga istene, imádja, szolgálja a saját istenét, és el van ezzel az istenséggel, és kész. Ha valamelyik isten legyőzi a másikat, ez ilyenkor egy csatának a végeredményét is jelzi, hát akkor be kell hódolni annak az istenségnek. És szóval nem említi a Szentírás, hogy visszamennek, és azt mondanák, hogy emberek, az élő Isten bizonyított, és ha az élő Isten bizonyított, akkor a legfőbb ideje, hogy mi magunk is új döntésre jussunk. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy ha csodákat látnak az emberek, akkor hitre fognak jutni. Látnak csodákat az emberek? Én úgy gondolom, hogy igen. Hitre jutnak? Hát ez már meglehetősen kérdéses. Mert sokkal inkább úgy gondolom, hogy aki csodát lát, az megerősödhet a hitében, de nagy elvétve fordul elő, hogy csoda hatására valaki mélyen átgondolva az addigi Isten ismeretét, Isten szolgálatát, egy új meggyőződésre jutva azt mondja, hogy mindent felülvizsgálok. Egyébként Isten nem csodát ígért nekünk arra, hogy megtérésre hívjon, hanem az ő igéjét. És az Úr Jézus, amikor erről a témáról beszél, azt mondja a Lázár történetben, az Új Szövetség egy híres példázatában, ezt a szót adja Ábrahám szájába, aki hallva a gazdag embernek a könyörgését a pokolból, hogy legalább Lázár hadd támadjon föl a halálból, mondja meg a rokonságnak, hogy nehogy ide kerüljenek, hogy változtassanak az útokon. És mit is mond Ábrahám? Van Mózes, vannak proféták. Ha ő nekik nem hisznek, magyarul az Isten igéjének nem hisznek, akkor az se segít rajtuk, ha valaki föltámad a halálból. És az az igazság, hogy a kereszténység központi üzenetében is az van, hogy egy csoda történt. Krisztus feltámadt. Tanúk voltak. Pál apostol egész hosszú sort sorol a tanúknak a személyéről. De az emberek képesek voltak tagadni a csodát, megváltoztatni a történetet, esetleg megzsarolni azokat, akik az igazságot tudták, bármit, de hitre jutni csak azok jutottak, akik az igének hittek. Miért fontos ez? Hát azért, mert mindjárt ott tartunk, hogy hittek-e a bétsemesiek. Tessék csak hallgatni. De megverte az Úr a bétsemesi embereket, mert belenéztek az Úr ládájába. Mindjárt fogom folytatni, de az az igazság, itt muszáj megállni. A kíváncsiság az ember ősi velejárója. Az lehet, de a gyermekeinket is arra tanítjuk, hogy ezt a kíváncsiságot valamilyen módon próbálják meg szabályozni és korlátozni. Tessék mondani, a bétsemesi emberek nem tudták, hogy az Úr ládája szent, dehogy nem. Mi a bizonyíték? Hát, hogy amikor megállnak a tehenek a ládával, akkor nem mernek hozzányúlni, léviták veszik le a szekérről, egyébként ott Isten nagyon kegyelmes, mert nem gondolom, hogy Bécsemesben ládaőrző léviták lettek volna, akik erre voltak fölhatalmazva, de az Úr tudta nagyon jól, hogy ez most egy rendkívüli helyzet. És az Úr a rendkívüli helyzetekben rendkívüli kegyelmet tud gyakorolni és adni. De aztán, amikor a népünnepély túlszalad, és az emberek úgy gondolják, hogy ha mi ilyen kiváltságos helyzetbe kerültünk, hogy itt van ez a láda, hát akkor nézzük meg már magunknak. Hát mondják, hogy benne van a szövetség két kőtáblája, meg Áron kivirágzott vesszeje. Félre ne értse senki, nehogy gúnyolódásnak vegyék. De milyen gyerekes dolog megnézni már, hogy vajon a korsó manna nem romlott még meg? Meg a kivirágzott vesszeje Áronnak még mindig virágzik? Az Istennek a becsben tartása, az Istennek a tisztelete nagyon sok ember számára egyébként ma is ugyanígy van. Vajon tudunk-e különbséget tenni szent és közönséges között? És cselekedetekben ez bármilyen módon megnyilvánul? Láttam valakit hitvalló keresztséget végrehajtani. És maga ez a cselekmény pontosan úgy történt, mintha valaki játszott volna a strandon a gyermekeivel. Rettenetes volt végignézni. Na de hát mit is kellett volna átélni? Hát azt, hogy nem tudjátok, hogy mi, akik megkereszteltettünk Krisztus Jézus halálába merítettünk bele? Ezt jelképezi. És hogyha ebből mi tréfát csinálunk, vagy kifigurázzuk, akkor visszájára fordul az üzenet. Az úrvacsorához járulás. Lehet-e úgy bánni ezekkel a dolgokkal, mint közönséges dolgokkal? Visszájára fordítja a dolgokat. És az Úr pontosan azt akarta, hogy a bécsemesi emberek tanulják meg, hogy van szent, és van az élő Isten neve, amit tisztelni kell, és személye, és van, amivel nem lehet játszani. A bécsemesiek megtanulták. Na most, amit én most mondtam, azt jó lesz idézőjelbe tenni. Tessék csak hallgatni. Azért azt mondták a bécsemesiek, ki állhat meg az Úrnak, ennek a Szent Istennek a színe előtt? És hova kerüljön innen a láda? Rengeteget vajuttam azzal, hogy ezt szabad-e egyáltalán szóba hoznom, de muszáj elmondanom. Ki állhat meg a Szent Isten előtt? Ez egy fantasztikus kérdés. Itt jöhetne egy megbánhatatlan megtérés. És mi jön helyette? Mivel nem tudunk megállni a Szent Isten előtt, szabaduljunk meg tőle. Küldjük el a szomszédba. Meg is teszik, tessék csak nézni. Követeket küldtek azért Kirját Jeárim lakosaihoz ezzel az üzenettel. A filiszteusok visszaküldték az Úr ládáját, jöjjetek és vigyétek magatokhoz. És ettől az embernek déjà vu érzése támad. Mármint, hogy ez mintha már megtörtént volna. Csak az a baj, hogy ez a filiszteusoknál történt meg. Mert hogy azt mondták a gátiak, hogy el kéne innen vinni Asdódba. Mert hát itt elég nagy és sok bajt okozott már a jelenléte. Aztán Asdódból küldjük tovább, és ugye hát Ekronnál ér véget, megy végig a filiszteusok 5 város fejedelemségein. És mindenütt egy idő után úgy gondolják, hogy jó lesz tőle megszabadulni. Na de hát, a saját területén, a saját népe között lehet az a sorsa az élő Istennek, hogy jó lesz tőle megszabadulni? Ma az újszövetségi gyülekezetben lehet az a sorsa az Úr Jézus Krisztusnak, hogy jó lesz tőle megszabadulni? És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy kérem, ez lehetetlen, ez az ige hirdető egy kicsit belelovalta magát a dolgokba, csak az a probléma, hogy az első század 70-es éveiben íródott jelenések könyvében a laodíciai gyülekezetről már azt mondja az Úr, hogy langyos vagy, se forró, se hideg, és aztán elkezdi mondani az Úr a dolgokat, hogy mit gondol a gyülekezet magáról, és hogy látszik ez a mennyből, és a kettő tökéletesen szöges ellentétben van egymással, és amikor ennek a végére az Úr elér, azt mondja ennek a gyülekezetnek, azt tanácsolom neked, térj meg! Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Tessék mondani, aki az ajtó előtt áll és zörget, az kint van, vagy bent van? És hogy került úgy ki, hogy a gyülekezet azt hiszi, hogy ő Isten tiszteleten őt ünnepli, őt imádja, neki énekel, neki hoz ajándékot, amikor adományt ad. Úrvacsoráztak a laodíceai gyülekezetben, mit tetszik gondolni? Biztos. Gyakorolták a mindennapi keresztény dolgokat sok szempontból? Igen, de hogy? Az Úr Jézus nem azt mondja róluk, hogy hátat fordítottak, akkor hidegek lennének. Hát olyan langyos módon. És itt vannak a bécsemesiek, akik felül kéne, hogy vizsgálják a szívüket, és nem felül vizsgálják a szívüket, hanem olyan langyos módon azt mondják, ki állhat meg az Úr színe előtt, de ezzel mi nem is szeretnénk fejünket törni tovább. Küldjük Kirját Jeárimba. És elmentek a Kirját Jeárimiak, elvitték az Úr ládáját, és bevitték Abinádáb házába, a magaslatra. Fiát, Eleázárt pedig fölszentelték, hogy őrizze az Úr ládáját. Innen tudjuk, hogy Abinádáb és a fia minden bizonnyal papi család kellett, hogy legyen. A nevek is erről árulkodnak egyébként. És attól a naptól fogva, hogy a láda Kirjat Jeárimban volt sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el, és Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Bocsánat a kérdésért. Én többször megnéztem a térképet. Kirjat Jeárim, mintha az akkori Izrael területén lenne. Most itt van az Úr, vagy nincs az Úr? Aztán az jutott eszembe, hogy és miért nem vitték vissza az Úr ládáját Silóba? Na hát erre őket kéne válaszra bírni valahogy, mert nem tudok rá válaszolni. Mint ahogy azt se tudom megmondani, hogy Sámuel, aki közben felnőtt férfi lett, és Izraelnek a bírája lett, miért nem törte magát azon, hogy visszakerüljön az a láda Silóba? Talán azért, ami ezek után következik? Hogy eljusson a nép addig 20 röpke esztendő alatt, hogy végre sóvárognak az Úr után? Mint hogyha Sámuel tudta volna, hogy egy dolog az, hogy megvan-e a mindennapi áldozat, a másik dolog, hogy följárunk-e évente egyszer, kétszer, háromszor, vagy mit tudom én, 22-szer, teljesen mindegy, az Isten színe elé, de ezt teszi a lábunk, teszi a kezünk, mondja a szánk, úgy csinálunk, mintha, a valóság azonban az, hogy rendkívül messze vagyunk az Úrtól. 20 év várakozás. Nagyon egyszerű a helyzet, kedves hallgatóm. Tessen már visszaszámolni 20 évet abból az életkorból, ahány éves tetszik lenni. Lehet, hogy van olyan hallgató, aki azt mondja, hogy hát 20 évvel ezelőtt nem tudok visszaszámolni, hát nem is éltem. Vagy egészen gyerekcipőben jártam még. Én az ige hirdető azt kell, hogy mondjam, hogy 20 évvel ezelőtt, mintha fiatalabb lettem volna. És ez nem tréfa, ez nem azt jelenti, hogy visszaszámolva tudom pontosan, hogy akkor 43 voltam, most meg

0: Nem tudom, észreveszük-e, évszázadokat repülünk vissza, és Sámuel, mintha újra mondaná Józsué beszédét. Akkor eltávolították Izrael fiai a baálokat és az astartékat, és egyedül az urat szolgálták. Nagyon ritkán adatik meg, hogy azt mondhassuk a Szentírásban, hogy jött egy olyan generáció, aki sóvárgott az Úr után, az Úr kőkeményen rámutatott arra a pontra, ahol a legnagyobb baj van, bűnbánatra jutottak, és nem az Úrral, és nem a prófétával, és nem egymással fordultak szembe, hanem önmagukat alázták meg, és elindultak az Úrra. Egy új úton. Na ez a megtérés. Minden más mese. Tessék mondani, a mai ember számára van-e, létezhet-e más kimenekedési út, mint valami hasonló? Hiányzik az Úr jelenléte? Rendkívüli módon. Sóvárgunk utána? Állítólag egyre több fiatal keresi a templomokat. Hát akkor térjünk meg! De akkor kezdjük úgy, ahogy kezdeni kell. Távolítsuk el az idegenisteneket, az amuletjeinket, az ideológiáinkat, a filozófiáinkat, mindent, amit Istenné tettünk, és keressük az Urat, amíg megtalálható. És hívjuk segítségül, amíg közel van. Mert Krisztus Jézus tegnap, ma, és mind örökké ugyanaz. Amen.
1: Isten fiaié a legszebb örökség. 16. Zsoltár. Dávid bizonságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak. Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.

A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Aki itt volt velünk az elmúlt alkalommal is, talán emlékezhet rá,

0: hogy ahogy haladtunk Sámuel első könyve 4. fejezetében, ugyan megemlítettük a filiszteusokkal való csatát, és azt a részt, hogy a végén még Isten ládája is gyakorlatilag fogságba került a filiszteusokhoz, de úgy gondolom, hogy ott elhangzott egy-két olyasmi, amire nagyobb figyelmet érdemes fordítani, mint amennyi idő az elmúlt alkalommal maradt. Úgyhogy, ha megengedik a kedves hallgatók, újraolvasok egy részt Sámuel első könyve 4. fejezetéből a 7. verstől. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és azt mondták: Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok! Ezt a néhány mondatos monológot nem tudom, meddig mondták a vezérek a filiszteusoknak, és hogy bővebben vagy kevésbé részletesen, nem is ez a lényeg. Mit mondtak a filiszteusok? Először is azt, hogy jaj nekünk, mert Isten jött a táborba. Az az Isten, aki harcolt Egyiptom ellen, és mivé lett Egyiptom? Na de, tessék mondani, sok száz év távlatából hogy emlegethetik a filiszteusok az egyiptomiak vereségét? Tessék mondani, kinek jut eszébe itt Magyarországon bizonyos élethelyzetben azt mondani, hogy na-na-na, álljunk csak meg, emlékszünk, hogy hogy járt a spanyol hajóhad az 1600-as években? Hát, hogy finoman fejezzem ki magam, valószínűleg a legtöbb magyart csekély mértékben érdekli, hogy mi történt a spanyol hajóhaddal, vagy az angolokkal, vagy a franciákkal, vagy a portugálokkal. Sokkal inkább érdekel bennünket az, hogy mi történt itt, velünk. De a török hódoltság hőstetteit nem fogják emlegetni tőlünk, délebre, nyugatabbra, bár még mindig zeng Európában a déli harangszó, de összesen ennyi maradt belőle. Pedig semmivel nem volt történelmileg közelebb, vagy távolabb, mint amennyire távol ezektől az eseményektől volt az az idő, ami Egyiptommal történt. Úgy tűnik, hogy amit Isten Egyiptommal tett a kivonuláskor, beleégett a nemzeteknek a tudatába. Még akkor is, hogyha sok száz kilométerre éltek onnan. Valószínűleg elmesélték apák a fiaknak, nagyapák az unokáknak, lehet, hogy újra és újra elővették, és most úgy érezték a filiszteusok, hogy Istennel kell harcolni, nem a néppel. És egészen biztosak voltak benne, hogy annak idején Isten győzte le az egyiptomiakat, nem a nép. És milyen igazuk volt, hiszen a Vörös-tenger nem Izraelnek a szavára nyílt meg, hanem az élő Isten nyitotta meg. És sok csoda a pusztában, ami történt, nem Izraelnek a nagyszerűsége, tudományos felkészültsége, kiválósága, tapasztalata és gyakorlata következtében történt, hanem mind az élő Istennek a jelenlétéből adódóan, és mind az élő Isten akaratából és kegyelméből. És most itt van az Isten. Itt van a táborban, gondolják a filiszteusok. És tetszik tudni, nem csak a filiszteusok gondolják ezt, ezt gondolja Izrael is. Most már győzünk! Ha Isten itt van, nem is történhet más. Milyen vereség érhetne bennünket? Bocsánat a szóért, de mekkora blamázs lenne a mindenható Isten számára, ha itt van a táborban az ő szövetségének ládája, és vereséget szenvedne az ő népe. Tessék mondani, bírja-e az Isten, ha mi úgy gondoljuk, hogy most aztán fölsül? Ez a történelemben egy visszatérő kérdés. Tessenek csak arra gondolni, hogy hányszor és hányszor kellett profétáknak arra emlékeztetni Izrael népét, hogy ne mondogassátok, hogy az Úr háza van itt, ehhez a történethez képest, jó pár száz évvel később természetesen, mert Isten nem fogja csak azért kiszolgálni a ti bűnös, önző vágyaitokat, és elfelejteni, hogy mit tesztek, meg hogy tesztek, mert itt van az ő temploma. Hát, hogyha úgy adódik, akkor az ő templomát is veszni hagyja, mert az igazsága megáll. Amikor Keresztelő János elkezdett prédikálni, ugyanezt a témát kellett, hogy elővegye, csak egy kicsit másként. Azt kellett, hogy mondja, ne mondogassátok, hogy Ábrahám a mi atyánk. Mert Isten, hogyha akarja, a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. És valahogy ez a fajta hozzáállás is, ez a fajta rituálévá sűrűsödött vallásosság valahogy átszivárgott a kereszténységbe. Isten mellénk áll, mert... mert van nekünk egy ilyen, olyan, amolyan tárgyunk, van nekünk egy épületünk, amit Istenházának hívunk, templomnak hívunk, kápolnának hívunk, Isten majd kiáll értünk, mert azt mondtuk, hogy keresztény nép vagyunk. De Istennek nincsenek ilyen kötelezvényei. Harcoltak a filiszteusok, mégpedig abba a különös helyzetbe keveredve, hogy mindenki extrém módon küzdött az életéért, hiszen úgy gondolták, hogy itt úgyse nyerhetnek. És kiderült, hogy igen. Mindenki hazafelé menekült Izraelből, mert a vereség igen nagy volt, elesett Izraelből 30 ezer gyalogos, elvették az Isten ládáját is, Éli két fia, Hofni és Finás is meghalt, egy benyámini férfi elfutott a csatából, és még aznap megérkezett Silóba. Megszaggatott ruhában és porral a fején. Amikor megérkezett, Éli ott ült a székén, az út mentén figyelve, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Amikor megérkezett az az ember a városba, és megmondta a hírt, jajgatott az egész város. Meghalva a hangos jajgatást, ezt kérdezte Éli, mi ez a nagy lárma? Akkor az az ember gyorsan odament, és megmondta Élinek, Éli akkor már 98 éves volt, révedező szemeivel alig látott. Az az ember azt mondta Élinek, a csatatérről jövök, a csatatérről futottam el ma. Éli azt kérdezte, mi történt ott, fiam? A hírnök így felelt, megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy vereség érte a népet. Meghalt a két fiad, Hofni és Fineás is, sőt az Isten ládáját is elvették. Volt itt egy szám, nem tudom, meg tetszettek-e figyelni. 98. 98 esztendős koráig várt az Isten az ítélet beteljesítésével Éli életében. Újra és újra szólt. Szólt személyes üzenettel, proféta által, Isten embere által, szólt még személyesebb üzenettel, az ifjú Sámuel által, házon belül tulajdonképpen. És aztán még hagyott időt. Nem is keveset, úgy tűnik. És tetszik tudni, a proféciákkal van egy kis gondunk. Ha Isten szól és másnap beteljesedik, akkor lefagyunk, zsibbadunk, és minden bajunk van, hogy pont úgy lett, ahogy Isten megmondta. De ha szól az Isten és kegyelmi időt ad, akkor mi ezt a kegyelmi időt nagyon sokszor elnézzük, és úgy gondoljuk, hogy ja, nem is gondolja annyira komolyan. És mivel Isten nem gondolja annyira komolyan, miért vennénk mi annyira komolyan? És ugyanakkor, ha netalántán Isten nem adna kegyelmi időt, akkor azon jajongunk, hogy még átgondolási lehetőséget se igen kaptunk az Istentől. Mindig az a problémánk, hogy miért nem azt csinálja Isten, ahogy mi gondoljuk. Malakiástól idéztem csak nem szó szerint ezt, amit az előbb elmondtam, mert azt mondja Malakiásnál, hogy azt mondogatjátok egymás között, hogy nem következetes az Isten. Kiszámíthatatlan. Sose lehet tudni, hogy mit akar. Egyszer bejelenti az ítéletet, végre is hajtja, máskor bejelenti és vár türelmesen, pedig van a Szentírásnak egy nagyon egyértelmű magyarázata. Nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Éli hosszú időt kapott az Istentől. Bocsánat a szóért. De Isten megvárta az ítélettel, amíg fizikailag is pont olyan lesz, mint szellemileg. Süket, meg vak. Alig lát, alig hal. Lett volna lehetőség az élő Istenhez fordulni kegyelemért? Igen. Hofni és Finás is tudta, hogy mi várhat rájuk? Igen. De hát valami miatt odázgatjuk, és se tetszettek venni, hányszor esünk ebbe a hibába, még egy nap, majd holnap után, ráérünk arra még. Amikor az Isten ládáját megemlítette, mármint a hírnök, aki a csatatérről menekült, Éli leesett a székről, háttal a kapufélfának, és a nyakát szegve meghalt, mert már öreg és elnehezedett ember volt, 40 évig volt Izrael bírája. A menye, Fineás felesége pedig terhes volt, közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy elvették az Isten ládáját, és meghalt az apósa meg a férje is, összegörnyedt és szült, mert rájöttek a szülési fájdalmak, és amikor haldoklott, azt mondták a mellette álló asszonyok, ne félj, fiút szültél, de ő nem felelt, nem is figyelt oda, hanem elnevezte a gyermeket Íkábódnak, ami azt jelenti, oda van Izrael dicsősége. Mert elvették az Isten ládáját, és oda lett az apósa is, meg a férje is. Ezért mondta, oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját. Hát azért senki nem gondolt arra, hogy amit Isten megmondott, az pont így lesz. Na de hogy ennyire így? Hogy egy napon hal meg Hofni, Fineás, Éli, Fineás felesége, és Íkábódról olyan túl sok mindent nem tudunk. De azt tudjuk, hogy egy életen keresztül a nevében hordozta ennek a napnak a szörnyűségét és a gyalázatát. És hogy mindaz, amit Isten mondott, az félelmetesen beteljesedett. És tudom, már vélem hallani onnan a készülék másik oldaláról is, hogy tehet ilyet a kegyelmes Isten? Íkábód aztán nem tehet semmiről. Valószínűleg Fineás felesége se tehet semmiről. Na álljunk csak meg egy kicsit, tetszik mondani, az elszedett áldozatokból mit tetszik gondolni, kinek az asztalára került az ennivaló? Ó, de hát Íkábódnak az anyukája mit se tudott arról, és hát ő igazából neki nem volt más dolga, csak az, hogy elkészítse az ételt a családnak. Hát tehetett ő arról, hogy milyen férje van? Nem tudok rá válaszolni, hogy tehetette vagy sem. De általában az a tapasztalatom, hogy aki valami nagy gazemberségnek a haszonélvezője, ritkán szokott kérdéseket föltenni, mert hát ha elmúlik a haszonélvezeti jog. Sokszor volt már ilyen a történelemben, nem? És hányszor kellett szembenézni azzal, hogy az Isten előbb-utóbb benyújtja a számlát. Nem azért, mert Isten örömét leli abban, hogy szenvedést okozzon, hanem azért, hogy mi, akik olvassuk, gondoljuk végig az útjainkat. Gondoljuk meg, hogy például, amit most látunk itt Magyarországon vagy Európában, hány év kegyelmi idő után történnek ezek a dolgok? Hány teljesen figyelmen kívül hagyott isteni figyelmeztetés után történnek ezek a dolgok? Milyen rengetegszer adott Isten ilyen-olyan-amolyan úton támogatást, lehetőséget, kegyelmi időt, ige hirdetőket, kinyílt templomajtókat. Tetszett nekünk arra használni az időt, amire Istentől kaptunk? És amikor nehezebbre fordulnak az idők, akkor méltatlankodunk, hogy ez nem fair. És mi a következmény? Csak remegő szívvel gondolhatunk arra, hogy bár a magyar utónévkönyvben csekély eséllyel található meg Íkábód neve, de lehet, hogy némely esetben úgy fogjuk érezni, hogy oda van, most nem Izrael dicsősége, hanem oda van az a kegyelmi idő, vagy oda van a dicsőség, amit eddig Isten adott. És nem jól használtuk az időt. Elvették az Isten ládáját. De hát, hogy történhet ez meg? Hát tessék arra gondolni, hogy Isten megmondta, hogy ezt a ládát kik érinthetik? Csak ezzel megbízott papok, tehát nem úgy volt, hogy a papok érinthetik. A papokon belül is volt külön ezzel megbízott személy, külön család volt, leszármazási jogon lehetett az Isten ládájával bánni, és ugye később majd, amikor Dávid Jeruzsálembe költözteti, vagy akarja költöztetni a ládát, akkor egy Uzza nevű ifjú ember, aki egyébként a láda hordozásával megbízott papok közül való volt, amikor megbillen Isten ládája, és odakap a ládához, azonnal meghal. hogy lehet, hogy a filiszteusok simán elviszik, minden gond nélkül, úgy, mint bármelyik közönséges ládát. Ahogy elvihették bármelyik zsákmányt, hát ez mégse a nagymama sifonérja. És tessék csak arra gondolni, mentek haza a filiszteusok, diadalmi mámor, viszik a ládát, és úgy gondolják, hogy legyőztük Izraelt, de az még csak hagyján, legyőztük Izrael istenét. Itt visszük, fogságba. Hova fogják vinni? A filiszteusok pedig fogták az Isten ládáját, és elvitték Ében-Haézerből Asdódba. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját, bevitték Dágon templomába, és oda tették Dágon mellé. Amikor az asdódiak másnap felkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt. Akkor fogták Dágont, és visszatették a helyére. Ez alapvetően egy olyan történet, amit szívesen mesélek a gyerekeknek. Ennél a résznél általában mindig kitör a gyerekeken a derültség. Mert micsoda szép látvány lehetett, ugyanis ez az oda tették Dágon mellé, azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas méretű kőszobor, Dágonhoz képest az Isten ládája egy kis picike valami volt, mint egy kazetta, oda tették mellé, és ezzel úgy nagyjából ki is akarták ábrázolni, hogy a hatalmas Dágon mellett Izrael pici kis istenkéje milyen jól mutatnak. És akkor másnap reggel Dágon arccal a földre borulva fekszik. Biztos földrengés volt az éjjel. Mert efféle magyarázatokat szívesen mondanak. Csak azért tessék meggondolni, hogy milyen Isten az, akit aztán fognak és csörlővel, emelővel, ki tudja mi mindennel, helyreállítják a lelki világát. Meg talpára segítik. De hát ez valahogy nem tudja az embereket, úgy tűnik, eléggé fölébreszteni. És akkor az Izrael Isten úgy döntött, hogy akkor segít nekik ebben. És meg fogja mutatni, hogy ő meg Dágon egy templomba nem fér. Tessék csak figyelni. Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt, de Dágon feje, meg a két kézfeje letörve a küszöbön volt, csak a dereka maradt meg. De kár volt azt az ajtót bezárni, mert Dágon szeretett volna távozni, csak nem lehetett. Nem gúnyolódni szeretnék. Csak Isten azt üzente, hogy ahol ő jelen van, és az ő jelenlétének a kiábrázolása most itt jelen van a szövetség ládájában, ott más Isten nem fér. És hogyha valaki nem értené, nincs gondolata más Istennek, tehát a fej a küszöbön, nincs cselekvőképessége se más Istennek, tehát a két kézfej is külön-külön a küszöbön, hogy egy földrengéstől hogy tudott pont ez a három dolog odáig gurulni. Hát nem a földrengéstől. Na de akkor most vegyük egészen komolyan, még mielőtt valaki azt hinné, hogy csúfolódok. Ha itt működik az Isten ládája, akkor a csatatéren miért nem működött? Van egy rossz hírem, kedves hallgatóim, most sem működött az Isten ládája. Mert se a csatatéren, se Dágon templomában, se sehol nem működik egy tárgy. Még akkor se, hogyha az élő Istenről szól. Az élő Isten működött. A csatatéren megvonta a támogatását, mert bűnös életvitelhez kívántak egy szabadítási élményt, úgy, hogy közben nem változunk. Itt viszont egy idegen istenség környezetében azt akarta üzenni a filiszteusoknak, hogy milyen jól tudtátok, amit Egyiptomról tudtatok. És én az Úr nem változtam meg. Na de mi új szövetségiek nem tudunk valami ilyesmit? Krisztus Jézus tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. De ettől még, ha fölrakok a falra egy feszületet, nem lesz jobban Krisztus központú az életem. Egy tárgytól. Ha kirakom a könyvespolcomra a Bibliát, nem lesz hívőbb a könyvespolcom. Mert ezeket se totemként, se amuletként, se amolyan védőszentként, nem tudom, hogy mondjam még, nem használhatom, mert ez ellene van az Istennek. De az van a Szentírásban, hogy az Úr az Isten, és az ő dicsőségét senki másnak nem adja. A filiszteusok hiába mentek úgy haza, hogy dicsőítették Dágont, aki győzelmet adott nekik Izrael Istene felett. Első nap még megkapták a gondolkozási lehetőséget, helyreállították Dagont, mert csak leborult. Nem tudom, hogy hogy állították helyre. Biztos helyreállították, hiszen a filiszteusoknak is volt büszkesége, később, valahogy majd cementtel, meg ki tudja mi mindennel, összeeszkábálták az istenségüket. Egyébként ne tessenek véletlenül sem mosolyogni ezen, mert a mai ember más se csinál, csak ezt ideológiailag tesszük, nem cementtel, vagy mészkővel, vagy ki tudja mi mindennel, de mi szépen ragaszgatunk magunknak isteneket, innen a fejét, onnan a kezét, amonnan a lábát, innen ezt az elvet, onnan azt a hittételt, és akkor úgy gondoljuk, hogy megvan az én istenem, most már remek hívő ember vagyok. De ott, ahol az élő Isten jelen van, semmilyen más istenségnek se oka, se joga nem marad. Ugye tetszett érteni? Ahol az élő Isten jelen van, ott semmilyen más istenségnek se oka, se joga nincs. Én az Úr vagyok az Isten. Ne legyenek neked idegen isteneid én előtte. Ne imádd és ne tiszteld azokat. Na de, tessék mondani, ha mi elvben, szóban, esetleg bizonyos kifejezéseket használva úgy gondoljuk, hogy keresztények vagyunk. Vajon bizonyíték-e az életünk a kereszténységünknek? A filiszteusok ma is várják, nem feltétlenül kell, hogy filiszteusoknak hívják őket, és bármilyen hihetetlen, a világ pontosan tudja, hogy kicsoda az Isten, csak nem hisz benne. De amikor szorul a hurok, mint ahogy mostanában úgy tűnik szorul a hurok, akkor egyszer csak a világ elkezdi előhozni, hogy lehet, hogy mégis néhány héttel ezelőtt döbbenten találkoztam egy internetes portálon világi újságíró tollából azzal, hogy lehet, hogy a proféciák most fognak beteljesedni. Mert hogy Ezékiel mit írt, és a többiek mit írtak. És azóta több csatornán ugyanez a hang, és egyéni beszélgetésekben is ugyanez a hang. A világ sóvárogva várná az Isten fiainak a megjelenését, de az nem a tárgyaktól lesz, amit magunkhoz vettünk, és viszünk magunkkal a csatába, a lelki csatába, hanem a lelkülettől, amivel élünk. Amen.
1: Az Úr örökké uralkodik. 93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, erőt övezett magára. Szilárdan áll a világ, nem inog, szilárdan áll trónod ősidők óta, öröktől fogva vagy te. Zúgnak a folyamok, Uram, hangosan zúgnak a folyamok, zúgva morajlanak a folyamok. A hatalmas vizek hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál fenségesebb az Úr a magasságban. Amit megmondasz, igen megbízható. Templomodat szentség ékesíti, ó Uram, időtlen időkig.
2: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440, melyen üzenetrögzítő is működik. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Péter első levelének első részéből a 17. verset olvassuk. Ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Személyválogatás nélkül. Ez a részrehajlás ellentéte. Isten minden embert személyválogatás nélkül ítél meg. Istennek nincsenek kedvencei. Isten igazságosan ítéli meg minden keresztény cselekedeteit. Ennek semmi köze sincs az üdvösségünkhöz. Ez azzal az élettel kapcsolatos, amit a földön élünk. Az a tény, hogy Isten megítél minket, kellene, hogy nagyon józan emberekké tegyen, és egy kicsit többet törődjünk azzal, hogy milyen életet élünk. Vigyázzunk arra, nehogy felszínessé váljunk. Talán mosolyt színlelünk az arcunkon, és ragyogunk a boldogságtól, mintha mindig napfényben járnánk. Az evangélium nem hint rózsavizet a szemétdombra. Az evangélium átalakítja az életeket, és azzal az élő reménységgel tölti meg, amely Krisztus feltámadásán nyugszik. A hívők az élő megváltótól kapják életüket, aki ott van Isten jobbján. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Péter első levele, első rész, 18. és 19. vers. Tudván, remélem, te is tudod, hogy megváltásban részesültél. Ezekben a versekben Péter arról a tényleges műről beszél, amit Isten végzett megváltásodért, üdvösségedért. Neki árat kellett fizetnie, érted? Isten ítélete alatt álltunk, ahogy az írás mondja. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Ezékiel könyve, 18. rész, 4. vers. Isten sohasem vonta vissza ezt a rendelkezését. Isten sohasem változik. Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. A változhatatlan Isten rémület a gonoszoknak, ha egyáltalán törődnek vele. Azt mondják, hogy most egy új korban élünk, új gondolatokkal és új értékítéletekkel. De Isten nem változott meg. Nem lenne semmi oka arra, hogy megváltozzék, hiszen kezdettől fogva ismeri a véget. Ő semmivel sem lett okosabb, amikor beletekintett a mai újságokba, vagy hallotta ma reggel a televízió híradóját. Semmilyen információt nem adhatunk át neki, mert ő mindent ismer, a múltat, a jelent és a jövőt. Isten nem változtatta meg azt a rendelkezését sem, hogy annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból. Jól lehet, az ezüst és az arany megtisztítható az olvasztás által, amikor a tűz megtisztítja a salaktól, mégis idővel ezek is tönkre mennek. Ha az asztalra ezüst evőeszközöket helyezel, amikor vendégeid érkeznek, tudod, hogy bármikor veszed is elő az evőeszközöket, azok már kissé megfoltosodtak, és úgy néznek ki, mintha ónból készültek volna. Azok is tönkre mennek. Az arany és az ezüst a mulandóság törvénye alá van vetve. Minket nem veszendő értékekkel váltottak ki. Atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból. Az élet hiába való, vagyis üres Krisztus megváltása nélkül. Semmi sem annyira értéktelen, mint az emberi élet Krisztus megváltása nélkül. E világon minden más bizonyos célt szolgál. Minden állat és minden növény e földön határozott célt fejez ki. A nap, a hold és minden csillag az égbolton a célszerűséget tükrözi. De az Isten nélküli ember élete értéktelen. Valaki azt mondta, hogy az emberiség csupán egy kis kitüremlés egy kisebb bolygó felszínén. Ez mind elmondható arról az emberről, aki Isten nélkül él. De nem veszendő értékeket adtak megváltásunkért, nem azokat a kincseket, amik megsemmisülnek. Az ember semmit sem ajánlhat fel Istennek saját megváltásáért. Mivel rendelkezel, amire Istennek szüksége lehetne? Isten egy nyáron megtanított arra, hogy milyen jelentéktelen vagyok, amikor ágyba fektetett hepatitis miatt. Korábban beütemeztem, hogy bibliai konferenciákat vezetek, és azt gondoltam, hogy fontos vagyok. Isten azonban valami ehhez hasonlót mondott. Ide figyelj! Én boldogultam addig is, amíg nem éltél a földön, és boldogulni fogok azután is, miután távozol e földről. Te azt gondolod, hogy azok a konferenciai előadások fontosak, de tudatni akarom veled, hogy mi a fontos. Azt akarom, hogy most ágyban feküdj, és tekints föl rám, hogy megvizsgáld velem való kapcsolatodat, mert ez a legfontosabb. Valamit meg kell tanítanom veled. Néha, amikor tanítod az igét, akkor elszakadsz attól a helyzettől, amiben vagy, és egy kissé előre szaladsz. Azt akarom, hogy megtudd, hogy igém igaz, és egy kis szenvedés egyáltalán nem árt. Ez majd formál és úgy alakít téged, ahogy látni akarlak. Megtanultam, hogy semmim sincs, amire Istennek szüksége lenne. Mit tehetünk azért, hogy megváltsuk magunkat? Semmit. Akkor miként nyerhetünk megváltást? Drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Itt ismét Simon Péter, a darabos halászember beszél arról, hogy Krisztus vére drága. Mint ahogy már korábban mondtam, Krisztus vérét egyáltalán nem említik bizonyos vallásos körökben. Ezeket a szavakat kihagyták sok liberális gyülekezet énekeskönyveiből is. Azzal érvelnek, hogy a vér kegyetlen. Nem gondolom, hogy kegyetlen, és bizonyára Simon Péter sem tartotta kegyetlennek. Azt mondta, hogy Krisztus vére drága. Drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén.

Simon Péter, aki Jézus Krisztussal járt együtt 3 éven át, azt mondta, hogy ő szeplőtlen és ártatlan volt. Teljesen bűn nélküli életet élt. Elhiszem ezt Péternek, bizonyára ő jobb helyzetből ítéli meg Krisztust, mint azok a modern írók, akik Jézust egy hozzánk hasonló bűnös emberként írják le. A modern írók pénzért írnak, de Simon Péter nem haszonszerzésért írt. Amit a Krisztusról való bizonyságtételét kapott, az csak szenvedés, és végül keresztre feszítés volt. Azt mondta, hogy nem veszendő dolgokon, aranyon és ezüstön váltattunk meg, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ez egy tárgyilagos kijelentés az üdvösségünkről. Ezt tette Isten érted és értem. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek. Péter első levele, 1. rész, 20. vers. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott. Eleve elrendeltetett. Krisztust Isten már a világ megalapítása előtt megváltóul rendelte. Most hadd közöljek veled egy csodálatos nyilatkozatot az új Scofield utalásos Bibliából. Isten szuverén döntése az eleve elrendelésben, a kiválasztásban és eleve elhatározásban azon alapul, hogy ő öröktől fogva ismeri a cselekmények minden lehetséges tervét. A rend logikailag, nem kronológiailag, minden tudás, isteni döntés, eleve elrendelés, kiválasztás, eleve elhatározás és előretudás. Mivel Isten döntése örökké való, ezért az ő előretudása is örökké való. Ahogy az előretudás kiterjed minden eseményre, beletartozik minden, ami a kiválasztással, eleve elrendeléssel és eleve elhatározással kapcsolatos. A kiválasztás ezért az ő előretudása szerint, és az előretudás az ő kiválasztása szerint azt jelenti, hogy mindkettő tökéletesen megfelel egymásnak. Amikor ilyen szavakkal kezdünk foglalkozni, mint eleve elrendelés, kiválasztás, eleve elhatározás, előretudás, úgy érzem, hogy véges elménkkel úgy gondolunk Istenre, mintha ő egy hatalmas kompjúter volna, pedig egyáltalán nem az. Nagyobb szíve van, mint az egész világegyetem. Amikor szemináriumi hallgató voltam, úgy tűnt, nagyon fontos ismernünk, hogy vajon az előretudás megelőzi-e, vagy követi-e az eleve elrendelést. De őszintén szólva, azóta már nem törődöm azzal, hogy melyik volt először. Rájöttem, hogy az fontos, hogy Krisztus a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek. Nagyon egyszerűen kifejezve, Krisztus keresztje nem mentőautó, hogy a romok közt levőket megmenekítse. Krisztus az a bárány, aki már a világ megalapítása előtt megöletett, mert Isten mindig tudta, hogy nekem megváltóra lesz szükségem, és eléggé szeretett ahhoz, hogy megváltót adjon. Nem kell kompjúter ahhoz, hogy ezt megértsem. Csak Istenre van szükségem, akinek szeretettel teljes a szíve, és megváltást adott kegyelméből. Akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Péter első levele, 1. rész, 21. vers. Aki feltámasztotta őt a halottak közül. Simon Péter állandóan emlékeztet minket Krisztus feltámadására, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Korábban már összevonta a kegyelem és reménység kifejezéseket, most a hitet és reménységet kapcsolja össze. Péter a reménység nagy apostola, és a remény Krisztus feltámadásán
és azon a tényen nyugszik, hogy van élő megváltónk, aki egy napon visszatér. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Péter első levele, első rész, 22. vers. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel. Isten igéje csodálatos tisztító eszköz. Ma a televízió hirdetései sokszor hirdetik a szappanokat és más tisztítószereket. Azt mondják el, hogy milyen felsőrendű a termékük a piacon levő egyéb termékekkel szemben. Valamennyien igyekeznek eladni csodálatos termékeiket. E világon az egyetlen igazán csodálatos tisztítószer Isten igéje. Ez a legjobb szappan, amelyet beszerezhetsz, sokkal jobb, mint a hirdetett szappanok, mosóporok vagy öblítő folyadékok. Isten igéje igazán kiveszi a foltot, és még gyakrabban kell alkalmaznunk ezt az életünkben.

0: egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Isten igéje iránti kapcsolatot hozza létre a többi hívővel való helyes kapcsolatot, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Péter első levele, első rész, 23. vers. Péter ismét visszavisz minket Isten igéjéhez. Most arról beszél, hogy Isten miként végzi el megváltásunkat. Már láttuk, hogy Isten küldte el Krisztust megváltásunkért. Ez csaknem 2000 évvel ezelőtt történt, és ehhez semmit hozzá nem adhatunk. Azonban, ha Isten gyermeke vagy, újjá kell születned fölülről. Ez az, amit az Úr Jézus Nikodémusnak mondott, ahogy János evangélium a 3. részének 3. versében föl van jegyezve. Nikodémus a feje tetejétől a talpáig vallásos ember volt, de az Úr Jézus azt mondta neki, hogy felülről kell születnie Isten lelke által, nem romlandó, hanem romolhatatlan magból. Isten élő és maradandó igéje által. Nem nyerhetünk megváltást, nem születhetünk újonnan Isten igéjétől függetlenül. Ez a könyv az a csoda, ami a világban van. Jól lehet, ezt elhiszem. Mégsem tudom csodálkozás nélkül olvasni azokat a leveleket, amelyeket írnak arról, hogy újonnan születtek, és életük átalakult a rádiós Biblia magyarázatok hallgatása nyomán. Ez csodálatos, de nem értem, hogy miként történik. Csak annyit tudok, hogy ez Isten igéjének a következménye, amely él és megmarad örökké. Olyan korban élünk, amikor sokat mondanak a férfiasságról. A férfiaknak eleveneknek és energikusaknak kell lenniük. A nők szexuálisan vonzók akarnak lenni. Olyan nagy hangsúlyt helyeznek ma ezekre a testi jellemzőkre. Remélem, nem értesz félre, amikor azt mondom, hogy ha valami elevenítő, csodálatos eszközt akarsz a szó legnemesebb értelmében, akkor fordulj Isten igéjéhez. Ez tele van élettel, és életet átformáló hatalom van benne. Öleld át a megváltót, bízzál benne, és újjászületés lesz a következménye. Csodálatosan újonnan születsz, mert Isten igéje eleven, megújító, be tud hatolni a szívedbe, és Isten gyermekévé tesz. Mennyire fontos ez? Mégis az emberek annyira szexuális vonzással, a férfiassággal vannak elfoglalva, hogy az igét elhanyagolják. Olyan dolgok után futnak, amik csak növelik ürességüket. Néha azt gondolom, hogy az egész emberiség a maga választotta célok megszállottja. Azt gondolhatnánk, mintha ez a nemzedék fedezte volna föl a szexet. Bárcsak mindenki rájönne, hogy valójában csak Isten igéje hoz életet, és ez jelenti ki nekünk Krisztust. Ezután valami rendkívüli megy végbe az életünkben, és újonnan születünk. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és virága elhull. Péter első levele, első rész, 24. vers. Ne gondold soha, hogy valami értékes van bennünk, amit mi fölajánlhatunk Istennek. Az emberiség minden dicsősége olyan törékeny, mint a mező virága. Más szóval, az emberiség olyan, mint a fű. Nagyon viruló és zöld a nyár idején, de elsárgul és megszárad télen. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Péter első levele, első rész, 25. vers. Arra van szükségünk, hogy Isten igéjét prédikáljuk és tanítsuk minden más fölött. Nem azt értem ezen, hogy hanyagoljuk el a közösségi zenét, a szervezeti életet és a módszereket, hanem azt, hogy Isten igéjét semmi sem pótolhatja ebben a korban. Az Úr beszéde megmarad örökké. A második, harmadik és negyedik fejezetben Péter Isten gyermekeinek és az Úr Jézus Krisztusnak a szenvedéseivel foglalkozik. Ebben a három fejezetben meg fogjuk látni, hogy mit visz véghez a szenvedés a hívők életében. A szenvedés elkülönüléshöz vezet. Erről szól a második fejezet. A szenvedés keresztény magatartást teremt, ahogy a harmadik fejezetben olvassuk. A szenvedés Isten akaratának való engedelmességet hoz létre a negyedik fejezet szerint. Imádkozzunk! Uram, segíts meg, hogy egyedül szent igéd zsinór mértéke szerint éljek, hogy dicsőségedre való legyen az életem. Az Úr Jézus nevében. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: És az ígéret, amelyet ő ígért nekünk, az örök élet. 1 János 2.25. Hála legyen Istennek, nagyon sok ígérete, proficiája teljesedett be idáig, ahogyan erről hallhattunk, olvashatunk a Bibliát jól ismerő hívő lelkészektől. Mégis talán a legnagyobb ígéretek között is a beteljesült ígéret. Jézus, aki eljött a földre, emberi testet öltött, ő, aki egy az atyával és engedelmes volt, tanítva minket, mint halálig. Halálával a golgotai kereszten magára vette összes bűnünket, és elvégezte váltságunkat, hogy nekünk örök életünk lehessen. Öröm számomra, hogy engem is újonnan szült Jézus váltsághalála, bűnbocsánata által. Imádságban hordozom szeretteimet, és vannak ígéretek az Úrtól rájuk nézve is. Vannak egyszeri hétköznapi problémák is, amik nekünk nagyon is nagyok. Ezekért is imádkozom, és az Úrnak, ahogy jónak látja, van szava, igéje, ígérete. Kérhetem őt, hogy cselekedje meg azokat. Főleg fontos ígéretei azok, amelyek szeretteim üdvösségére vonatkoznak. Kérdezem is az Urat, mit tegyek, hiszen az embernek ez lehetetlen. Van olyan ígérete is, amelyben már látható jelei vannak az ő cselekedetének. Édesanyámért, szüleimért sokszor imádkoztam már. Egyik imádságom után az útmutatás igéből az Úr ígérete szólt. Boldog voltam, szinte mennyei öröm volt, amit igéje, ígérete végzett bennem. Ezt követően sok probléma és betegség jött édesanyám életében, de éppen ezért elkezdett közösségbe járni, és azóta is rendszeresen hallgatja, olvassa Isten igéjét. Bizonyára újjászülte őt az Úr. Bízhatunk Istenben, hála az ő hűségéért sok hűtlenségünk ellenére is. Írta Éva Győrből.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald.
4: Április 30-a. Parancsolat vagy törvényeskedés. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolatomat. János evangéliuma 14. fejezet 15. vers. Parancsolat az új szövetségben. Valahányszor az ember meghallja a parancsolat szót, rögtön a törvényeskedésre gondol. Pedig a két kifejezés nem azonos jelentésű. Senki nem beszélt többet parancsolatról, mint az Úr Jézus. Ugyanakkor senkitől nem állt távolabb a törvényeskedés, mint tőle. Mi a törvényeskedés? Noha maga a szó az új szövetségben nem fordul elő, az embernek azt a szüntelen törekvését írja le, amellyel Isten tetszését igyekszik elnyerni. Alapjelentésében azt a kísérletet fejezi ki, hogy a törvények megtartása által megigazul vagy megszentelődik az ember. Ez a szó tulajdonképpen jelentősége. Ma azonban más, sokkal tágabb jelentésében használják ezt a szót, mégpedig annak leírására, amit az ember merev, moralizáló szabályoknak tart. Minden kísérletet, amely bizonyos cselekvéseket vagy magatartás módokat meg nem engedettnek akar besorolni, azonnal a törvényeskedés címkéjével látják el. Sőt, eközben a törvényeskedés szót csatabártként forgatják, hogy vele ledöntsenek szinte minden olyan korlátot és tilalmat, amely a keresztjén magatartásra jellemző. Mit kell tennie ilyenkor a keresztjén embernek, hogy a törvényeskedéssel kapcsolatos új elképzelések veszélyeit kikerülje? Először is. Igaz az, hogy a keresztjén ember felszabadult a törvény alól, de, sietünk hozzátenni, azért nem törvény nélküli. Krisztus törvénye alatt él. Ne úgy cselekedjék, ahogyan neki tetszik, hanem ahogy Krisztusnak tetszik. Másodszor. Gondoljuk csak meg, hogy az új szövetség tele van parancsolatokkal, beleértve tekintélyes számú tilalmat is. A különbség az, hogy ezek a parancsolatok nem törvényként adattak a velük kapcsolatos büntetéssel együtt, hanem Isten népe számára oktatásként az igazságosságban. Harmadszor. Vannak dolgok, amelyek talán megengedettek a keresztény ember számára, de ettől még nem hasznosak, vagy pedig meg vannak ugyan engedve, de foglyul ejthetik őt. Negyedszer. Lehet az is, hogy a hívő ember olyat tesz, amivel más hívő kárát idézheti elő. Ebben az esetben jobb, ha nem teszi. És ötödször. Csak azért, mert valaki egy tilalmat törvényeskedésnek nevez, azért az még egyáltalán nem rossz. Ha a keresztjének az addig istenfélőnek és biblikusnak tartott életmódot és magatartást

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, ott tartottunk, hogy a filiszteusok hosszas tanakodás után és nagyon-nagyon sok csapás után visszaküldték az Úr ládáját, és ott álltunk meg, hogy Bétsemesbe érkezett, mégpedig egy nagyon különös időpontban. Erre a múltkor nem tértünk ki, és mivel most a folytatáshoz ez elég lényeges lesz, szeretném, hogyha újraolvasnánk a történetet. Sámuel első könyve 6. fejezet 13. versétől olvasom. A bétsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. Amikor az ember Bibliát olvas, nagyon hajlamos egy ilyen történeten, pláne egy ilyen megjegyzésen csak úgy átsurranni. Mennyi időt töltött a filiszteusoknál az Úr ládája? 7 teljes hónapot. Ám, bár Izrael fiai eközben lehet, hogy úgy gondolták, hogy elhagyta őket az Úr, hiszen a láda sincs meg, hosszú idő után a filiszteusoknak a legkevesebb erejük nem maradt arra, hogy Izrael fiait csanyargassák. 7 hónapon keresztül. Ki tudja, mióta nem volt egy rendes aratás. Ugye tetszenek emlékezni, már a Bírák könyvében is találkoztunk nem egyszer olyan megjegyzésekkel, például a Gedeon történeténél, hogy az ellenséges törzsek vetésnél, aratásnál megjelentek, és amit lehet, elvittek magukkal. A bétsemesieknek hatalmas örömük volt, egyébként az aratás az mindig nagy ünnep volt, szó szerint nép ünnepély, amit egy nagy hálaadó istentisztelettel illett lezárni. Egyébként, ha beletetszenek gondolni, Isten nem véletlen összekötötte az ő törvényével, összekötötte a pászka ünneppel, aztán később a tóra ünnepével, amit mi pünkösnek nevezünk, ezeket a dolgokat, és meg kellett emlékezni hálával arra, hogy Isten gondot viselt. Szóval a bétsemesiek éppen ünnepelnek. Együtt arat mindenki. És akkor egyszer csak a búzamező másik oldalán megjelenik az Isten látája. Megáldott az Úr, itt van közöttünk az Úr, és a bétsemesiek újon

0: ronganat ennek. A léviták pedig levették az úr ládáját és a mellette levő ládékót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bécsemesi emberek égő áldozatokat és véres áldozatokat mutattak be azon a napon az úrnak, és amikor ezt látta a filiszteusok 5 város fejedelme, visszatértek Ekronba azon a napon. Tudják, rendkívül kíváncsi lennék arra, hogy mit mondtak a filiszteusok város fejedelmei, amikor Ekronba visszatértek. Mert hogy emlékeznek, ők szabták a feltételeket. Ők mondták azt, hogy gyakorlatilag egy teszt lesz, hogy merre fordulnak a tehenek, hogy az Isten ládája hazaindul-e egy új szekéren olyan tehenek vontatásával, amelyek soha korábban Járonban nem voltak, és ráadásul ott áll meg a Jehósua mezején, van olyan fordítás, éppen az elmúlt napokban találkoztam vele, ahol ezt a Jehósua mezejét Józsué mezejének nevezik, de hát az Úr Jézusnak a neve is ugyanez, tehát így is lehetne ejteni, a szabadításnak, a szabadítónak a mezején nagy örvendezés van, és ez a nagy örvendezés egyszer csak óriási csalódásba vált majd. De a filiszteus város fejedelmek csak az örvendezésig jutnak, és haza kell menni megmondani, hogy Izrael istene valóban Isten. Na de akkor a mi Istenünk kicsoda? Akkor a mi eddigi gondolkozásunk az helyes volt? És nem mondhatják azt, hogy Izrael istene csak Izraelben Isten, mint amit abban az időben gondoltak, hogy minden népnek megvan a maga istene, imádja, szolgálja a saját istenét, és el van ezzel az istenséggel, és kész. Ha valamelyik isten legyőzi a másikat, ez ilyenkor egy csatának a végeredményét is jelzi, hát akkor be kell hódolni annak az istenségnek. És szóval nem említi a Szentírás, hogy visszamennek, és azt mondanák, hogy emberek, az élő Isten bizonyított, és ha az élő Isten bizonyított, akkor a legfőbb ideje, hogy mi magunk is új döntésre jussunk. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy ha csodákat látnak az emberek, akkor hitre fognak jutni. Látnak csodákat az emberek? Én úgy gondolom, hogy igen. Hitre jutnak? Hát ez már meglehetősen kérdéses. Mert sokkal inkább úgy gondolom, hogy aki csodát lát, az megerősödhet a hitében, de nagy elvétve fordul elő, hogy csoda hatására valaki mélyen átgondolva az addigi Isten ismeretét, Isten szolgálatát, egy új meggyőződésre jutva azt mondja, hogy mindent felülvizsgálok. Egyébként Isten nem csodát ígért nekünk arra, hogy megtérésre hívjon, hanem az ő igéjét. És az Úr Jézus, amikor erről a témáról beszél, azt mondja a Lázár történetben, az Új Szövetség egy híres példázatában, ezt a szót adja Ábrahám szájába, aki halva a gazdag embernek a könyörgését a pokolból, hogy legalább Lázár hadd támadjon föl a halálból, mondja meg a rokonságnak, hogy nehogy ide kerüljenek, hogy változtassanak az útokon. És mit is mond Ábrahám? Van Mózes, vannak proféták. Ha ő nekik nem hisznek, magyarul az Isten igéjének nem hisznek, akkor az se segít rajtuk, ha valaki föltámad a halálból. És az az igazság, hogy a kereszténység központi üzenetében is az van, hogy egy csoda történt. Krisztus feltámadt. Tanúk voltak. Pál apostol egész hosszú sort sorol a tanúknak a személyéről. De az emberek képesek voltak tagadni a csodát, megváltoztatni a történetet, esetleg megzsarolni azokat, akik az igazságok tudták, bármit, de hitre jutni csak azok jutottak, akik az igének hittek. Miért fontos ez? Hát azért, mert mindjárt ott tartunk, hogy hittek-e a bécsemesiek. Tessék csak hallgatni. De megverte az úr a bécsemesi embereket, mert belenéztek az úr ládájába. Mindjárt fogom folytatni, de az az igazság, itt muszáj megállni. A kíváncsiság az ember ősi velejárója. Az lehet, De a gyermekeinket is arra tanítjuk, hogy ezt a kíváncsiságot valamilyen módon próbálják meg szabályozni és korlátozni. Tessék mondani, a bécsemesi emberek nem tudták, hogy az Úr ládája szent? Dehogy nem. Mi a bizonyíték? Hát, hogy amikor megállnak a tehenek a ládával, akkor nem mernek hozzányúlni, léviták veszik le a szekérről. Egyébként ott Isten nagyon kegyelmes, mert nem gondolom, hogy Bécsemesben ládaőrző léviták lettek volna, akik erre voltak fölhatalmazva, de az Úr tudta nagyon jól, hogy ez most egy rendkívüli helyzet. És az Úr a rendkívüli helyzetekben rendkívüli kegyelmet tud gyakorolni és adni. De aztán, amikor a népünnepély túlszalad, és az emberek úgy gondolják, hogy ha mi ilyen kiváltságos helyzetbe kerültünk, hogy itt van ez a láda, hát akkor nézzük meg már magunknak. Hát mondják, hogy benne van a szövetség két kőtáblája, meg Áron kivirágzott vesszeje. Félre ne értse senki, nehogy gúnyolódásnak vegyék. De milyen gyerekes dolog megnézni már, hogy vajon a korsó manna nem romlott még meg? Meg a kivirágzott vesszeje Áronnak még mindig virágzik? Az Istennek a becsben tartása, az Istennek a tisztelete nagyon sok ember számára egyébként ma is ugyanígy van. Vajon tudunk-e különbséget tenni szent és közönséges között? És cselekedetekben ez bármilyen módon megnyilvánul? Láttam valakit hitvalló keresztséget végrehajtani, és maga ez a cselekmény pontosan úgy történt, mintha valaki játszott volna a strandon a gyermekeivel. Rettenetes volt végignézni. Na de hát mit is kellett volna átélni? Hát azt, hogy nem tudjátok, hogy mi, akik megkereszteltettünk Krisztus Jézus halálába merítettünk bele. Ezt jelképezi. És hogyha ebből mi tréfát csinálunk, vagy kifigurázzuk, akkor visszájára fordul az üzenet. Az úrvacsorához járulás. Lehet-e úgy bánni ezekkel a dolgokkal, mint közönséges dolgokkal? Visszájára fordítja a dolgokat. És az Úr pontosan azt akarta, hogy a bécsemesi emberek tanulják meg, hogy van szent, és van az élő Isten neve, amit tisztelni kell, és személye, és van, amivel nem lehet játszani. A bécsemesiek megtanulták. Na most, amit én most mondtam, azt jó lesz idézőjelbe tenni. Tessék csak hallgatni. Azért azt mondták a bécsemesiek, ki állhat meg az Úrnak, ennek a Szent Istennek a színe előtt? És hova kerüljön innen a láda? Rengeteget vajuttam azzal, hogy ezt szabad-e egyáltalán szoba hoznom, de muszáj elmondanom. Ki állhat meg a Szent Isten előtt? Ez egy fantasztikus kérdés. Itt jöhetne egy megbánhatatlan megtérés. És mi jön helyette? Mivel nem tudunk megállni a Szent Isten előtt, szabaduljunk meg tőle. Küldjük el a szomszédba. Meg is teszik, tessék csak nézni. Követeket küldtek azért Kirját Jeárim lakosaihoz ezzel az üzenettel. A filiszteusok visszaküldték az Úr ládáját, jöjjetek és vigyétek magatokhoz. És ettől az embernek déjà vu érzése támad. Mármint, hogy ez mintha már megtörtént volna. Csak az a baj, hogy ez a filiszteusoknál történt meg. Mert hogy azt mondták a gátiak, hogy el kéne innen vinni Asdódba. Mert hát itt elég nagy és sok bajt okozott már a jelenléte. Aztán Asdódból küldjük tovább, és ugye hát Ekronnál ér véget, megy végig a filiszteusok 5 város fejedelemségein. És mindenütt egy idő után úgy gondolják, hogy jó lesz tőle megszabadulni. Na de hát, a saját területén, a saját népe között lehet az a sorsa az élő Istennek, hogy jó lesz tőle megszabadulni? Ma az újszövetségi gyülekezetben lehet az a sorsa az Úr Jézus Krisztusnak, hogy jó lesz tőle megszabadulni? És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy kérem, ez lehetetlen, ez az ige hirdető egy kicsit belelovalta magát a dolgokba, csak az a probléma, hogy az első század 70-es éveiben íródott jelenések könyvében a laodíciai gyülekezetről már azt mondja az Úr, hogy langyos vagy, se forró, se hideg, és aztán elkezdi mondani az Úr a dolgokat, hogy mit gondol a gyülekezet magáról, és hogy látszik ez a mennyből, és a kettő tökéletesen szöges ellentétben van egymással, és amikor ennek a végére az Úr elér, azt mondja ennek a gyülekezetnek, azt tanácsolom neked, térj meg! Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Tessék mondani, aki az ajtó előtt áll és zörget, az kint van, vagy bent van? És hogy került úgy ki, hogy a gyülekezet azt hiszi, hogy ő Isten tiszteleten őt ünnepli, őt imádja, neki énekel, neki hoz ajándékot, amikor adományt ad. Úrvacsoráztak a laodíceai gyülekezetben? Mit tetszik gondolni? Biztos. Gyakorolták a mindennapi keresztény dolgokat sok szempontból? Igen, de hogy? Az Úr Jézus nem azt mondja róluk, hogy hátat fordítottak, akkor hidegek lennének. Hát olyan langyos módon. És itt vannak a bécsemesiek, akik felül kéne, hogy vizsgálják a szívüket, és nem felül vizsgálják a szívüket, hanem olyan langyos módon azt mondják, ki állhat meg az Úr színe előtt. De ezzel mi nem is szeretnénk fejünket törni tovább. Küldjük Kirjátjáréba. És elmentek a Kirjátjáréméak, elvitték az Úr ládáját, és bevitték Abinádáb házába, a magaslatra. Fiát, Eleázárt pedig fölszentelték, hogy őrizze az Úr ládáját. Innen tudjuk, hogy Abinádáb és a fia minden bizonnyal papi család kellett, hogy legyen. A nevek is erről árulkodnak egyébként. És attól a naptól fogva, hogy a láda Kirjátjeárimban volt sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el, és Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Bocsánat a kérdésért, én többször megnéztem a térképet, Kirjátjeárim, mintha az akkor Izrael területén lenne. Most itt van az Úr, vagy nincs az Úr? Aztán az jutott eszembe, hogy és miért nem vitték vissza az Úr ládáját Silóba? Na hát erre őket kéne válaszra bírni valahogy, mert nem tudok rá válaszolni. Mint ahogy azt se tudom megmondani, hogy Sámuel, aki közben felnőtt férfi lett, és Izraelnek a bírája lett, miért nem törte magát azon, hogy visszakerüljön az a láda Silóba? Talán azért, ami ezek után következik? Hogy eljusson a nép addig 20 röpke esztendő alatt, hogy végre sóvárognak az Úr után? Mint hogyha Sámuel tudta volna, hogy egy dolog az, hogy megvan-e a mindennapi áldozat, a másik dolog, hogy följárunk-e évente egyszer, kétszer, háromszor, vagy mit tudom én, 22-szer, teljesen mindegy, az Isten színe elé, de ezt teszi a lábunk, teszi a kezünk, mondja a szánk, úgy csinálunk, mintha, a valóság azonban az, hogy rendkívül messze vagyunk az Úrtól. 20 év várakozás. Nagyon egyszerű a helyzet, kedves hallgatóm. Tessen már visszaszámolni 20 évet abból az életkorból, ahány éves tetszik lenni. Lehet, hogy van olyan hallgató, aki azt mondja, hogy hát 20 évvel ezelőtt nem tudok visszaszámolni, hát nem is éltem. Vagy egészen gyerekcipőben jártam még. Én az ige hirdető azt kell, hogy mondjam, hogy 20 évvel ezelőtt, mintha fiatalabb lettem volna. És ez nem tréfa, ez nem azt jelenti, hogy visszaszámolva tudom pontosan, hogy akkor 43 voltam, most meg 63 vagyok, mert ez nagyon egyszerű matematika, csak azt is tudom, hogy akkor mit tudtam elvégezni, mit bírtam fizikailag, meg most mi vagyok. Az Istennek van ideje, de Izrael sokatszor játssza el, minthogyha nekik is úgy lenne, közben hányan hajtották örök álomra a fejüket. Közben generációváltás történik szép csendesen. Hiszen aki akkor gyermek volt, most felnőtt, és már talán neki van gyereke. Aki akkor szülő volt, most már talán nagypapa, nagymama korban van. És jönnek az unokák, és kiről kell nekik beszélni? Elmondani azt, hogy 20 éve visszajött a láda a filiszteusoktól, halleluja, halleluja, most már van szövetségládánk megint. És ez mit fog tenni? És van urunk? Van, aki itt él velünk? Van, aki együtt lakozik velünk? Van, aki, bocsánat az új szövetségi áthallásért, aki belépett a mi
1: lelki házunkba, leült az asztalunkhoz, és velünk vacsorált, közösségben van velünk. És aki föloldozott minket a lelki terhektől, aki bocsánatot adott, akitől átélhettük a kegyelmet, 20 év.
0: Akkor azt mondta Sámuel Izrael egész házának, ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és az astartékat. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Ez a sóvárgás. Ez olyan furcsa sóvárgás, nem? De jó lenne újra az Úrral élni. És közben ott van a házi bálvány. És ráadásul nagyon-nagyon melbevágó, mintha a ma emberének címezte volna ezt annak idején Sámuel, de hát az ember az gyakorlatilag mindig ugyanolyan, ezt kénytelen vagyok újra és újra elmondani. Távolítsátok el a bálványokat és az astartékat. A szerelem istennőjét miért emlegetik külön? Talán azért, mert Izrael fiainak az élete szexcentrikussá vált. Ezt tanulták meg a környező népektől, ezt vették át, és ebbe fulladnak szép csendesen bele. Valamikor Sodoma és Gomora erre ment rá. Amikor Isten ítéletet hirdetett ezen az egész területen, az egyik legfontosabb probléma ez volt. Isten jót teremtett akkor, amikor a szexualitást adta, de nem akarta, hogy Isten legyen. Nem akarta, hogy ez legyen az embereknek az egyetlen és központi témája. És a mai ember, mintha ugyanide kezdene eljutni. Sokszor megdöbbenünk azon, hogy magukat vallásosnak nevező fiatalok is a mesterséges intelligencia segítségével bármikor megtréfálják egymást mindenféle ilyen szexjelenetes videókészítésekkel. Milyen mosolyogtató. Ma úgyis mindenki erre indul, ezt keresi, ezt akarja. És Sámuel néven nevezi, mint amikor késsel vágnak bele a gennyes fekébe. Most menjetek szépen haza. Ha ti komolyan meg akartok térni, akkor térjetek meg. De akkor ne mondogassátok, siránkozva, vagy vágyódunk az Úr után. Akkor ki kell rakni a bálványokat. Nem tudom, észrevesszük-e, évszázadokat repülünk vissza, és Sámuel, mintha újra mondaná Józsué beszédét.
1: Akkor eltávolították Izrael fiai a baálokat és az astartékat, és egyedül az Urat szolgálták. Nagyon ritkán adatik meg, hogy azt mondhassuk a Szentírásban, hogy jött egy olyan generáció, aki sóvárgott az Úr után, az Úr kőkeményen rámutatott arra a pontra, ahol a legnagyobb baj van, bűnbánatra jutottak, és nem az Úrral, és nem a prófétával, és nem egymással fordultak szembe, hanem önmagukat alázták meg, és elindultak az Úrra. Egy új úton. Na ez a megtérés. Minden más mese. Tessék mondani, a mai ember számára van-e, létezhet-e más kimerekedési út, mint valami hasonló? Hiányzik az Úr jelenléte? Rendkívüli módon. Sóvárgunk utána? Állítólag egyre több fiatal keresi a templomokat. Hát akkor térjünk meg! De akkor kezdjük úgy, ahogy kezdeni kell. Távolítsuk el az idegen isteneket, az amuletjeinket, az ideológiáinkat, a filozófiáinkat, mindent, amit Istenné tettünk, és keressük az Urat, amíg megtalálható. És hívjuk segítségül, amíg közel van. Mert Krisztus Jézus tegnap, ma, és mind örökké ugyanaz.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és őszintén remélem, hogy a Biblióra, ahol munkatársaim is jelen vannak természetesen, és együtt hallgattuk Isten igéjét, áldást fog hozni mindenki számára. Tudom, hogy a téma szokás szerint nem könnyű. De azért veszük elő ezeket a nem könnyű témákat, mert bár időben több ezer évet repülünk vissza a történelemben, ez több mint 3000 év, majdnem 3100 év távlatában van, de ugyanakkor a szívünk, a gondolataink ugyanolyan kísértésekkel vívódnak és harcolnak, mint annak az időnek az emberei. Remélem, hogy a hozzászólások megerősítik az üzenetet, amit kaptunk az Úrtól. Már is szeretném adni a szót az első hozzászólónak.
1: Ott szeretném kezdeni, amikor arról volt szó, hogy Isten nem adja másnak a dicsőségét, és amikor Izrael fiai, mondjuk úgy, hogy a ládát megszentségtelenítették azzal, hogy belenéztek, talán mi ezt nem is késő újszövetségi korban élő emberek, nem is értjük ezt teljesen, vagy nem is gondoljuk azt, hogy az mi lett volna akkor a bűn, de hát ott tudjuk azt, hogy Isten a frigyládának a kezelését, vagy a használatát, vagy a vele való bánás módot azt nagyon precízen előírta, és hát láthatjuk mind a filiszteusoknál, mind a Izrael népénél, hogy mi lett a következménye annak, amikor hát az Isten dolgait megszentségtelenítették, és ugyanígy eszembe jutott az is, amikor egy király, Belsazár királyról azt olvassuk, hogy elővette azokat a aranyedényeket, amiket elhoztak a babiloniak az Úr templomából. Ez néhány száz évvel később történt, és azokból ivott főrangú embereivel együtt, és akkor megjelent az Isten keze, és ott is ítéletet hirdetett. És láthatjuk azt is, hogy amikor a késői jeruzsálemi templomot megszentségtelenítették azzal, hogy árultak és kufárkodtak, maga az Úr Jézus ment be és fölborogatta az árusoknak az asztalait, és láthatjuk, hogy Isten milyen hatalmasan közbelép akkor, amikor hát úgy látjuk, hogy megszentségtelenítésre kerülnek az ő dolgai, és elgondolkoztam a magunk életében, hogy a gyülekezeteinkben, ahogy szó is volt az ige hirdetésben, hogy bár a gyülekezetünk Istenháza sok embertől hallottam, hogy hát nem az a lényeg, hogy az imaházban mi történik, nem az a lényeg, hogy egy templomban, hanem a szívünk az Istennek a temploma, és hát az a lényeg, nem is fontos az. De valahol ezek fontos dolgok. Én úgy látom, hogy viszonyulunk az Isten házához, hogy viszonyulunk az Isten templomához. És úgy gondolom, hogy nagyon is jelentősége van, hogy viszonyulunk az Isten szentségéhez a magunk életében. Mert van rá igei példa arra, hogy Isten nem adja másnak az ő dicsőségét.
2: Betsemes kapott ugye egy hatalmas ajándékot, vagy hatalmas lehetőséget, ami pedig az volt, hogy a frigyláda az hozzájuk érkezett meg. És ők ugye ünnepeltek is, nagyon boldogak voltak, hiszen visszakapták az istenüket, úgymond. Viszont nem kezelték helyén, és ennek meg lett a következménye. Viszont amikor a következmény az megtörtént, akkor a problémakezelés az nem az volt, hogy böjtöltek, vagy megbékítették volna valahogy az Istent, hanem megfogták, és lényegében lepasszolták máshova a Fridládát, mert hogy mint valami bálványt, hogy ez nem a mi felelősségünk, oldjátok meg ti. És igazából a hozzáállásuk ez alatt a fél év alatt igazából semmit nem változott, ugyanis az előtt is úgy kezelték a szövetségládát, mint valami bálványt, és úgy kezelték az Istent, mint valami szolgát, és ezután is ugyanúgy kezelték, hogy itt van, tessék, vigyétek, mert azzal, hogy én ezt elviszem a másik városba, megoldódik a problémám vele.
3: Én is a bécsemesiek reakcióján gondolkodtam, nagyon elhangzott a prédikációban, hogy hát akkor szabaduljunk meg az Istentől. És ennek kapcsán nem csak olyan történetek jutottak eszembe, én ugyan nem éltem még annyit, mint az igehirdető, de sajnos már többször láttam olyat, hogy akár egy-egy lelkész, aki tényleg az Isten igéjét hirdette, leváltottak, de eszembe jutott egy számomra nagyon kedves néni, aki azóta már az Úrnál van. De ő átélte azt, hogy a második világháború kapcsán az ő édesapját és a családjukat kizárta egy gyülekezet, mert hogy nem léptek be a Hitlerjugendbe, és mivel hogy nem értették meg az idők szavát, mondta a gyülekezet, mert az édesapja ragaszkodni akart Isten igéjéhez, és úgy nevelte a gyermekeit is, hogy ragaszkodjanak Isten igéjéhez, a gyülekezet reakciója az volt, hogy hát akkor szabaduljunk meg tőlük. És hogy vajon a mi közösségeinkbe magunknak keresünk tanítókat, vagy tényleg Isten igéjével a kezünkbe azt figyeljük, hogy ki az, aki valóban ragaszkodni akar az ő igéjéhez.
4: Nekem a kíváncsiság indította el a gondolataimat, mert ugye a ládába tekintés az tulajdonképpen egy kíváncsiság volt, és ez az emberekre mindig jellemző volt, és már az Édenben is. Mert a kíváncsiságból aztán következik az, hogy én mindent tudni akarok, kíváncsi vagyok mindenre, de ugye vannak határok, amiket Isten nagyon erőteljesen megszabott már az Édenben is, de attól kezdve is mindig megvoltak a határok. De az ember, aki teremtmény, feszegeti a határokat, mert olyanok akarunk lenni, mint az Isten minden titkok tudói. Tehát először ez jutott eszembe. A másik pedig az, hogy el kell azon gondolkozni mindegyikünknek, akik hallottuk ezt az ige hirdetést, hogy kik is azok az idegen istenek a saját, a mi, vagy a körülöttünk lévő és általunk ismert emberek életében. Mindenkinek más. Vannak úgynevezett ártalmatlan bálványok, ártalmatlan istenek. Rengeteg olyan dolog van a mai világban, a felvilágosult, a nagyon-nagyon felvilágosult emberek körében, hogy olyan nevetséges, gyermekes bálványokhoz ragaszkodnak, és szinte betegesen, ami hát tényleg felveti azt a kérdést, hogy akkor hogy van, amikor az ész van a trónon, akkor közben pedig mégis ez történik. És igen, Józsué híres mondása, amit nagyon sokat idézünk, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk, hogy jó lenne ezt megvizsgálni, hogy ez a saját életünkben, akik magunkat hívőknek tartjuk, és az Úr követőinek, hogy ez valóban így van-e, vagy pedig mi is elmentünk abba az irányba, hogy a szokások, a hagyományok és az elvárások befolyásolják az életünket.
5: Engem én nagyon elgondolkodtat az a kérdés, és bizonyos mértékben szomorkodom is fölötte, mennyi időt bír ki Isten népe, vagy a hívő ember, hogy félreteszi Istent, az Úr Jézust, azaz félreteszi az igét. Látjuk a mai történetből is, hogy milyen problémát jelent, amikor hosszú-hosszú éveken vagy hónapokon keresztül nincs ott Isten az ő népe között. Eszembe jutott egy másik történet az Ószövetségből, Jósiás királynak az élete. Őnek a 18. évében volt az az eset, amikor a templom felújítást végezték, hogy találtak a templomba egy könyvet, és nem tudták, hogy mi az. És alapjában mivel nem csodálkoztam, mikor ezt a történetet olvastam, hiszen az ő édesapja Manassé 55 évig uralkodott, aki félretette, és ő neki nem kellett Isten, és ugye még ehhez hozzájön a 18 év Jósiásnak az uralkodásából, az több mint 70 év, és már nem ismerték föl, még azok sem, akik megtalálták a könyvet, hogy mit találtak meg, és ugye kiderül, Hulda próféta asszony azt elmondta, hogy Isten igéjét találták meg, a törvénykönyvet. És milyen pozitív változás történt a király életében, a nép életében, és ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés kell, hogy legyen a hív ember életében. Tehát mennyit bírok ki én a közösség nélkül? És eszembe jutott, én úgy tartom, és én mindig azt mondtam, hogy a legfontosabb dolog az életemben a Bibliával való együttlét, az eltöltött idő, a bibliaolvasás, annak a tanulmányozása, a gyülekezet, a közösség, az Úr Jézussal való, ilyen formán való együttlét, mert enélkül én úgy gondolom, ma különösen lehetetlenség megállni a hitben és Krisztusi életet élni. Én szeretnék bátorítani mindenkit, hogy ne tegyük félre a Bibliát, se az Úr Jézust, vállaljuk ezt a közösséget, nagyon-nagyon sok áldás van benne.
6: Én egy kicsit visszatérnék a bécsemesiekhez, mert elgondolkodtam rajta, hogy ők mennyi mindent jól csináltak. Erről még keveset beszéltünk. Gellért egy-két szót említett az elején. Tehát nagyon jó, hogy ők örültek Isten ládája visszaérkezésének. Azt is nagyon jól csinálták, hogy kerestek lévitákat, akik levették a szekérről. Az is nagyon-nagyon jó volt, hogy áldozatot mutattak be Istennek. Mert hogy ez egy fantasztikus dolog volt, és isteni a dicsőség. Tehát nagyon-nagyon sok mindent jól csináltak, az örömünnep is indokolt volt. Hát a legvégén egy kicsi probléma csúszott be. És én elgondolkodtam azon, hogy mennyire így van ez a mi életünkben is, hogy nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy ha ezt is jól csináltuk, azt is jól csináltuk, abban is Isten törvénye szerint éltünk, hát akkor már, ha van egy kis mini hiány, hát azt csak elnézi Isten. Egy konkrét példa is eszembe jutott, ez nem mini hiány lesz, de hogy ez a lelkület, ez a kicsit kufár lelkület bennünk van, megtért egy alkoholista testvér, hát akkor még nem volt testvér, szóval nagyon mély alkoholizmusból tért meg, és örült az egész gyülekezet, hogy megszabadult, és tényleg letette az alkoholt, ezt a területet Isten kezébe tette le, a gyülekezet tagja lett, stb. És sok év elteltével, hát egyszer kibukott, hogy hát a feleségéhez azért annyira nem hűséges. És amikor ez a téma előkerült, és hát beszélgetésre került a sor, akkor felháborodva annyit mondott, hogy én annyi mindent megtettem már Isten törvényéből, hát csak nem várja tőlem, hogy még ezt is. Ez lehet, hogy megmosolyogjuk, de azért sokszor ez a lelkület van bennünk. Mondom, ez egy kirívó példa volt, hogy én engedelmeskedtem Istennek ebben is, abban is. Ja, hogy mondjuk egy kicsit az üzletet úgy csinálom, hogy jól sikerüljön, tehát mert a mai világban, vagy sok mindent megcsinálom, de hát diákként azért, időnként kell valami segédeszköz is, hogy minden vizsga tökéletes legyen, és még sorolhatnám. Tehát vannak olyan dolgok, amiket olyan bocsánatos bűnnek tekintünk, mert az nem olyan nagy dolog, kinek ártok vele, és még sorolhatnám. Vagy mondjuk a falánkság bűne, vagy amikor kétértelmű vicceket mesélünk, tehát azért vannak ilyen jobban elfogadott dolgaink, és eszembe jutott az az ige is, hogy aki mindvégig kitart, és mindenben, és nem válogatva Isten törvényében, mert aki egy ellenvét olvassuk, az az egész megszegte, az egész parancsolatot megszegte. Tehát aki mindvégig kitart, és én hozzáteszem, és mindenben igyekszik, az üdvözül. Tehát Isten törvényében nem lehet válogatnunk, és nem lehet azt mondanunk, hogy hát ez már nem annyira lényeges, hát már annyi mindent jól csináltam, hanem törekednünk kell, mégpedig életünk végéig.
7: Sok olyan közösség van, ami arra épít, hogy valamilyen módon várja Isten megjelenését, vagy hogy Isten hatalmának, az ő lényének megnyilvánulását, és amikor ez megtörténik, akkor csodálkoznak, és hogy nem értik, hogy miért van, mi hogyan van, mi az, amit Isten valójában szeretne tőlük. És amit ebben a történetben is láttunk, hogy ha ezt megpróbáljuk lefordítani, akkor azon kell elgondolkodni, hogy mitől függ Isten tisztelete, hogy Isten szentsége az-e, amit mi szeretnénk szem előtt tartani, vagy mi akarjuk meghatározni azt, hogy milyen módon szenteljük meg Istent, milyen módon adunk neki valamiféle fajta dicsőséget. Tehát amikor a mi emberi tetteink, szavaink, a liturgia, hogy azt mondjuk, hogy az valami, és hogy azáltal szenteljük meg Istent, meg dicsőítjük meg Istent, vagy pedig azt várjuk, hogy Isten szóljon hozzánk, és megüresítjük magunkat, leteszünk magunkból mindent, ami a mi elvárásunk, ami prekoncepciónk, azt gondoljuk, hogy ez így jó, meg az úgy jó, és azt mondjuk, hogy nem, hanem szeretném megérteni azt, hogy mi az, amivel Isten ténylegesen és valóságosan a mi közösségünket előre tudja mozdítani. És itt is ebben a történetben azt lehet látni, hogy ez a fajta alázat és őszinte Istenre figyelés, ez hát vagy hiányzott, vagy nem értették meg Isten vezetését, de hogy nem úgy álltak hozzá, hogy akkor mi most, mint gyülekezet, teljes egészében szeretnénk úgy cselekedni, hogy az Isten dicsőségére legyen, hanem megpróbáljuk valamennyire magunk hasznára fordítani, vagy ameddig jó nekünk, akkor jó nekünk, hanem akkor nem, így csavarjuk, úgy csavarjuk, hogy ez egy veszélyes dolog, és a mai világban nyilvánvalóan nem annyira veszélyes, mint akkor, hogy hozzáérünk a Fried ládához, és meghalunk, vagy beletekintünk, és akkor elpusztul egy egész közösség, de ezzel nem is szabad visszaélni. És azt látom, tapasztalom, hogy sokan ezt túl lazán veszik. Ha nem is pusztulnak el azonnal, akkor jó, hát akkor ezt is szabad, azt is szabad, ezt sem kell komolyan venni, azt sem kell komolyan venni, miközben Isten szentsége az nem változott meg. 3-4 ezer évvel ezelőtt ugyanolyan volt Isten szentsége, mint ma. És ő szent és tiszta. És nem mi fogjuk meghatározni azt, hogy hogyan közelítjük meg, hogy ezt hogyan értékeljük, hogyan gyakoroljuk a mindennapokban. Ezt komolyan kell venni, hogy alázattal ráfigyelve kell közelítenünk, és ráfigyelve is az ő szentségét szem előtt tartva kell mindenféle fajta liturgiát, minden dolgot elvégeznünk, miközben Jézus Krisztus által üdvösségünk van, és kegyelmet kaptunk, de ez nem jogosít fel minket arra, hogy ne vegyük komolyan az Atya Isten tiszteletét.
8: A filiszteusoktól az 5 nagy főnök hazamegy, és azt hallottuk, hogy mégse történik semmi, pedig hát ami közöttük történt, az igen-igen predesztinálta volna a teljes filiszteus csapatot, hogy változás történjen az életben. És így eszembe jutott, hogy talán rájuk is igaz az, ami a ma emberére nagyon, hogy a megszokás, meg az emlékek, meg a múlt, meg már az őseink is így csinálták, kezdetű mondatok, azok milyen szinten akadályoznak meg bennünket, vagy az emberek nagy részét a megtérésben. És direkt hangoztattam azt, hogy minket, vagy bennünket a megtérésben, hiszen nem arról kell nekünk beszélgetni ma, hogy hát ilyen a világ, vagy olyan a világ, és ugyanúgy, mint hogy a filiszteusok is tudták, az Isten dolgait szinte fillére pontosan elmondták, mi történt Izrael népével Egyiptomtól kezdve. Miért nálunk nem ugyanígy van? Történt a mi nemzetünk életében is egy reformáció. A reformáció nem egy teljes változást akart volna, és hányan álltak ellene a mi nem így szoktuk kezdeti mondattam miatt, és lett ennek véres következménye. És igen, úgy gondolom, hogy valóban a mi kis Istenünket, azt nem ilyen nagy dolgokban kell keresni, ami otthon van, hanem sokszor talán a megrögzött, megszokott dolgaink azok, amik el tudnak tántorítani attól, hogy bár óriási vágyódás van az emberek szívébe Isten után, de tenni is kéne valamit, és ahhoz, hogy ezt kidobáljuk, vagy másképp legyen, hát talán inkább már nem csapnánk bele, mert azért az nyűgös, meg fárasztó. A másik dolog viszont, ami számomra megdöbbentő, és nem is nagyon értem, miért kellett Sámuelnek kispadozni 20 évet? Hát ez olyan, mintha most én csinálnék egy valamilyen fantasztikus foci meccset, és a legjobbjaimat azt úgy döntenék, hogy ti pihentek, és majd amikor már nagyon nagy a baj, akkor jön a becserélés. Érthetetlen, hiszen Sámuel ráadásul olyan kötődésben van, nem csak a Jóistennel, a Frigyládával is, ott alszik a Frigyláda mellett. Bizonyára benne is volt egy óriási vágyódás, hogy fizikálisan is újra hagy találkozzanak. És tényleg érthetetlen, de valahogy azt is tudomásul kell venni, amit a Jóisten sokszor mondott már el, hogy az én utaim, nem a ti utaitok, hogy a Jóistennek ez a 20 év, ez tényleg egy pillanatnyi idő, viszont sokszor az időt felhasználja arra, hogy a számunkra esetleg érdekes és nagy tudású embereket is pihenteti, bennünket pedig belekerget egy olyan vágyódásba, ahol eljutunk oda, hogy nem lesz visszaút. Ahol tényleg át kell azt gondolni, hogy jó lesz végre otthonról kidobálni mindent. Nem csak egy-két dolgot, tényleg mindent.
9: Még fiatal vagyok, nem voltak messze a suliban töltött évek és a sikeres vizsgák, vagy azok az események, amiket sokat imádkoztunk, hogy sikerüljön, vagy esküvők, amik egy örömünnepek, és én is sokat gondolkodtam azon, mint minden fiatal, hogy vajon mennyire lehet örülni, és meddig lehet elmenni. És ez a történet a legjobb példa arra, hogy örülni lehet, de soha nem lehet eljutni arra a szintre, amit már egyértelműen bűnnek és Isten gyalázásnak lehet nevezni.
10: Anikó említette, hogy a bétsebesiek sok mindent jól csináltak. Ugye ezen nagyon elgondolkodtam, és eszembe jutott, hogy a lódicaiak is sok mindent jót csináltak. Elmondja Jézus, hogy milyen csodálatos a közösség kívülről. És mégis Jézusnak könyörgni-e, hogy engedjetek már be. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Mi történt Bétsemesbe? A kultikus szokásokat végigvezették, aztán eddig volt, Isten tovább nem kell. Mi lett volna a megoldás? Ami Jákob életében megoldás volt, amikor tusakodik az angyallal a jobbok revénél, és az angyal el akar menni, akkor átfogja, és azt mondja, hogy nem engedlek el, még meg nem áldozz engem. Hát ha egyszer visszakapták a Frigyládával az Isten jelenlétét, mi lett volna a megoldás? Halleluja, dicsőség az Istennek, és nem engedünk el többé. Ha szabad még, akkor szólok arról, hogy elhangzott az ige hirdetésbe a csoda. Hogy sokan a csodára építenek. Milyen is a csoda hit? Azt mondja Jézus, a csodákat nem láttok, nem hisztek. Én nagyon röviden két csodát szerették elmondani. Mind a kettő 1961-ben történt, én katona voltam, amikor kiengedtek szabadságra, eljöttem Budapestre, Balassagyarmatról, és egy keddeste volt, és imóra volt Újpesten, lehet, hogy már elmondtam, a Nagy Károly testvérnek nem volt szabad prédikálni, az imórán ott az asztal mellé állt, és onnan beszélt, és azt mondta, hogy testvérek, nálunk Erdélyben csoda történt. Térnek meg a hívők. És azt hiszem, erre a csodára nagy szükség lenne. A másik ugyanebben az évben, talán két hónappal később meghalt az apai nagyapám, a lelkipásztor. És a temetésére szinte elengedtek, és a körzet, nem mondok se falu nevet, semmit, a körzeti lelkipásztor, hogy temette a nagyapámat, utána este evangelizált a mi falunkba. és az evangelizálás közben elmondta, hogy mi történt abba a gyülekezetben, ahol ő lelkipásztor. A klinikai halál állapotába került egy néni. És a gyülekezet nagy összefogással, sírással elkezdett imádkozni a néniért, és a néni felébredt. És azt mondja a néni, hogy ott mindenki előtt, azért engedtek engem ide-vissza, nehéz elmondani, hogy elmondjam nektek, ez a gyülekezet ennyi tagú, de nem mondom a számot, a két kezemen meg tudom számolni, hogy hányan igazán hívők. És akkor elindult abba a gyülekezetbe egy nagy bűnbánat, megtérés, sok bőttel, imádkozással és könnyel, és helyreállt a gyülekezet. Na, ez a csoda.
6: Elgondolkodtam a bécsemesiek válaszán, hogy meg kell szabadulni a Frigyládától, és hogy ez a probléma nem csak akkor volt, hanem ez mai nap is nagyon sokszor így van, és itt visszatérnék a Naomi gondolatához is, hogy ez a történelem során sokszor ismétlődött. Ő mondott példát is, én pedig szeretnék a jelenről beszélni. Ha nem is úgy, hogy azt mondjuk, hogy Istentől akarunk megszabadulni, hanem azoktól, akik talán túlságosan komolyan veszik a hitet. Elgondolkodtam azon, hogy ezt a kommunizmus alatt azért meghagytuk a kommunistáknak ezt a munkát, mert egyik lelkészt pakolták ide, a másikat oda, ha túlságosan sokan tértek meg a gyülekezetébe, vagy a fiatal, hát pláne ha a fiatalok is, akkor az olyan főben járó bűn volt, hogy attól nagyon gyorsan meg kellett szabadulni. És helyezték valami olyan helyre, ahol úgy gondolták, hogy nem fog ártani, mármint az ő ideológiájuknak, nem az Úr ügyének. És ugye Naomi említett egy családi példát is a történelemből, de én elgondolkodtam azon, hogy azért most ezt sokkal finomabban csináljuk. Mondjuk vegyünk egy ifjúságot. Van egy-két igazán az Úrral járó fiatal, lehet, hogy nem küldjük el, csak hát kiközösítjük. És ezt nem így levegőből mondom, hanem sajnos láttam rá példákat. Mert nem jó, hogy annyira úgymond kilóg a sorból. Mert nekünk az a jó, hogyha mindenki olyan, mint mi vagyunk, és nem tűnik föl az, hogy hát máshogy is lehetne. Vagy ezt ugyanígy lehet testvérek, felnőttek között is megtenni. Tehát mi nagyon tudjuk éreztetni a másikkal, hogy nem tartozik közénk, mert nem olyan, mint mi. Csak az a gond, hogy nem mi fogjuk a végelszámolást elintézni, hanem Isten fogja nézni. És ugye van az a példázat az Úr Jézusnak, amikor a bal keze felől állóknak azt mondja, hogy távozzatok, mert nem ismerlek benneteket. Az örök kárhozatra kell, hogy menjetek. És azok mondják, hogy de hát nem a te nevedben tettük ezt, azt, amaz, nagy és szent dolgokat, és a te nevedben prédikáltunk, és azt fogja mondani, hogy nem ismerlek benneteket. Tehát Istent nem fogjuk tudni becsapni, és lehet, hogy most valaki úgymond kiri a sorból, Illés is nagyon kilógott, hogy egy bibliai példát mondjak, szegény úgy gondolta, hogy egyedül van, annyira magára maradt, de mégis Illés volt az Úr oldalán, és azok az emberek, akikről ő nem tudott, de Isten meghagyta a maradékot. És ma is van maradék, csak kérdés az, hogy mi hova tartozunk. Mert lehet kiközösíteni azt, aki úgymond nagyon hívő, és nekünk ez nem szimpatikus, de az Úr a végelszámolásnál azt fogja nézni, hogy az én tanítványom vagy sem. És csak azok fognak üdvözülni, akikre ő azt mondja, hogy ők az enyémek. Mert az én vérem árán megtisztítottak, és így méltók arra, hogy velem legyenek a menny dicsőségében azon a bizonyos nagy vacsorán.
0: Nagy utat tettünk meg a beszélgetésben a Frigyládája és Bécsemes kapcsán, de azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgok hangoztak el. Remélem, sokan el fognak ezen gondolkozni, természetesen velünk együtt. Ha az Úr akar és élünk, egy hét múlva találkozunk legközelebb ugyanezen a csatornán. Viszont hallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Műsorunk mottója írva található a Bibliában, az Apostolok cselekedetei 10. rész 34. versében, amely így hangzik. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép közül kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik.
1: Csácsi kárnes kodó dikháb, keodelcsi alozárel más kárle manusá, ba boldinesi, skupoj leske sakono populáreskó sávó, kondará lesaj a sácsi pekerel.

0: Halleluja!
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Evangéliumi Rádió hallgatóit Szatmár Németiből, ahol egy olyan testvérrel beszélgetek, aki teremről érkezett. És annyit kell még elárulnom, hogy egyszer csak Krisztus elkezdett munkálkodni a személyes életében is. Volt ott egy nagyon súlyos betegség, igen, ami ugye úgy nézett ki, hogy a végkifejlethez érkezett, de másnap reggel az asszony fölkelt. És hogy folytatódott az ő egészségi állapota?
2: Az egészségi állapota úgy volt, hogy abban az időben tanáltak nála egy olyan egy daganat, ami azt mondták az orvosi tudomány, hogy valami rák, ahogy én tudom, és hogy veszélyes, nem lehet megműteni, mert ha megműtik, akkor lehet, hogy ott a műtőasztalon meghal. De ezért nem nyúltak hozzá. Hát gondolom, abban az időben, 2005-ben volt ez, nem tudom, hogy nem volt ilyen fejlett a tudomány, és akkor abban maradtak, hogy maradjon így, hogy van, és amennyi életje van, ilyen meg. És akkor az a csoda megtörtént, akkor este, hogy a feleségem beteg lett, hát én úgy éreztem, hogy most az a víg, tényleg olyan állapotban volt, hogy úgy látszott, hogy most itt a víg. De aztán felkelt, Isten megerősítette, és nem mondhatom azt, hogy nem beteg, attól fogvása feleségem beteg, mert most egy másik betegségbe szenved, beteg a szíve, geng a szíve, akkor ilyen cukros, ha lehet mondani, inzulint használ, gyógyszereket, és még más betegségek. De él az Isten bizodalmával, az Isten hitjébe rakja ő is a bizodalmát, hisz benne, hogy Isten hatalom fogvás ad neki erőt minden nap, hogy kibírjon. Érdekes dolog volt, hogy van ott házi orvosunk, rendszeresen havonta kell kiírni a gyógyszereket, és ahányszor megy a gyógyszerekért, még ott az elején volt ez, hogy mindig feltette neki a kérdés, hogy maga még él. És a feleségem mindig felelte neki, igen, élek, mert él Krisztus az életemben.
1: Úgy ért

0: következő generáció tagjai?
1: Hát még akkor, mikor ez megtörtént, nem igazán tudták ők ezt felfogni, hogy mi történik, de egy idő után már látták, hogy nagyon komolyan vesszük ezt a dolgot, és hogy eldöntöttük. Nem igazán értették ők annak idején, hogy mit is jelent ez, mert én se tudtam igazán, de aztán idővel rájöttek, hogy milyen dolog ez. Nem jónak látták, nem látták azt, hogy igen, kell oda csatlakozni, nem akartak jönni, hívtuk őket, mert már tudtuk, hogy oda kell vezetni a gyerekeket is. Aztán jártak velünk a gyülekezetbe, mert mindig biztattam arra, hogy mik a ti szüleitek vagyunk, akik szeretünk, nevelünk benneteket, és már eljutottunk oda, hogy nagyok vagytok, volna nekünk is egy kis elvárásotok tőlek, legalább annyit, hogy mikor van Isten tisztelet teremben az Isten kegyelméből, gyertek el velünk az imaházba, hallgassátok meg ti is az igét, Isten meg fog áldani benneteket is. És volt alkalom, mikor jöttek, Sőrjen, az egyik lányom, mert ő a második gyerek, ő elfogadta az Urat, bemerítkezett, mint bemerítő tag volt a gyülekezetnek, most is az, csak sajnálatos módon egy idő után a férje, akivel házasságban élt, és volt három gyereke, meghalt. Akkor nagyon, nagyon szomorúság lett a családban, nagyon, nagyon rossz érzés volt. Az egész család lázadott Isten ellen, hogy miért történt ilyen, hogy egy 32 éves ember csak így, anélkül, hogy beteg legyen, este lefeküdt, semmi baja nem volt, és álmába ilyen, nem tudom, ha jól mondom, agyvérzést kapott, azonnali agyhalál állott benne nála, és 5 napig élt Kolozsváron a kórházba, és nem tudta túlélni ezt az agyvérzést, és meghalt. Aztán egy hosszú ideig se a feleségem, se a gyerekek nem jöttek a gyülekezetbe, és én nem adtam fel. Egyedül követtem az Urat, egyedül jártam a gyülekezetbe, imádkoztam értük, segített a gyülekezet is ebbe. Aztán rövid időn belül a feleségem is jött, azt a lányom nem adta fel, azótától is egyedül éli az életét, még mindig az Úrban van és neveli a gyermekét. Az egyik lánya, a nagyobbik, az már férhez ment, év is bemerítkezett, annak férje is, és van 2 gyereke. De van 2 fiam, akik még nem jutottak oda, még nem döntötték el azt, hogy kövessék az Urat.
0: Még egy kérdés van a végére. Teremen van egy roma gyülekezet, egy cigány gyülekezet. Mit szól a falunak a nem roma része arra, hogy hát ott van egy gyülekezet, és ráadásul én úgy tudom, ha jól tudom, hogy növekvő gyülekezet. Hogy állnak az emberek, a kívülvalók ehhez a gyülekezethez?
1: Most úgy van ez, hogy ott az elején nem értették egyet. Nekem nagyon sok barátaim voltak, ha lehet így mondani, mint cigány nemzetség, ami vagyok. Nagyon sok magyar ilyen barátaim voltak, mert annak idején dolgoztam ilyen gazdáknak a határon, mert akkor mindenki művelt a földet, és nagyon sok ismerőseim voltak. Ott az elején persze megint mondom azt, amit mondott a feleségem, hogy én megbolondultam, hogy buta vagyok, miért járok oda, miért nem járok abba a templomba, ahol ők járnak, mert engemet egy ilyen ortodox vallásba kereszteltek meg a szüleim annak idején, és hogy miért nem járok oda velük. Aztán kezdtem velük beszélgetni Isten dolgairól, az evangéliumról, az Úr Jézusról, az Isten dolgairól, de nem szakadt meg ez a kapcsolat, már úgy értve a baráti kapcsolatunk megmaradt, csak én már nem járom ugyanazt az utat, amelyiket ők. Egy ideig ilyen ellenezték, de aztán megtörtént az, hogy mikor az

0: házat építettük, ezt, ami most megvan, mert hogy volt egy régi kis imaház, egy ilyen parasztház volt. Aztán, mikor ez épült, volt a megnyitó, az imaház megnyitója, és ezeket a barátokat mind elhívtam, és el is jöttek nagyon sokan a faluból, és a barátaim is, és gondolták magukban, mert utólag elmondták nekem, hogy menjünk el, nézzük, mi fog ott történni, biztos jönni fognak valami nagykalapos cigányok, valami bulibások, és nézzük, hogy mi fog ott történni. Tehát egy ilyen kíváncsiság elindult bennejek, és eljöttek nagyon sokan, és ott álltak, és én jöttem, és persze csatlakoztam a csapathoz, oda mentem köztök beszélgetni velük, és jöttek a testvérek, úgy idegenek, mint a szatmáriak, és már ösmerős voltam, és akkor mindig jöttek, kezet adtak, köszöntöttek, és ilyen jó dolgokat mondtak, olyan biztató szavakat. Aztán bementünk, megkezdődött az istentisztelet, és attulon fogvás megváltozott az egész véleményük a gyülekezetről, a hívőségről, az Isten dolgairól. És elmondták nekem, hogy meg kell szégyenülni előtetek, mert mi azt hittük, hogy ott valami sok cigányok fognak összegyűlni, és megyünk kíváncsiságtól, hogy lássuk, hogy mi történt. De ez nagyon komoly dolog, látjuk, komoly emberek jöttek oda, tisztelettudóan viselkedtek, meg hallották az evangéliumot hirdetni, még akkor a kicsi imaház még létezett, akkor nem jöttek. De azon az eseményen nagyon sokan jöttek és hallották, és akkor megváltozott az egész véleményük, és akkor már nem ellenezték azt, hogy nem kell hívőnek lenni, meg nem kell gyülekezetbe menni. Akkor elfogadták ezt, hogy igen, és elösmerték ezt, hogy ez Istentől történt dolgok vannak ott teremben. És így éljük az életünket, bizonságot tesszük, hívjuk őket a gyülekezetbe. Sokszor jönnek ilyen evangelizációs esték, mikor vannak, vagy bemerítkezések vannak, de így, hogy ragaszkodjanak, hogy rendszeresen járnak, még nem jönnek. De a roma rokonságjaink, azok jönnek néha ilyen istentiszteleteken is, vasárnap vagy szerdán, de inkább ők is úgy jönnek, hogy mikor ilyen nagyobb események történnek.
1: Nagyon szépen köszönöm, és az őszinteséget is köszönöm. Isten áldását kívánom az egész életükre.
0: Az Urányom.

A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Cigány műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben. Visszavárok minden kedves hallgatót. A viszonthallásra.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Istennek joga van ahhoz, hogy tervet készítsen a jövőre. Nyilvánvalóan végzett ilyen tervezést. Ezeket a terveket Isten rendeléseinek nevezzük, amik már kezdettől fogva megvoltak Isten gondolatában. Vagyis volt egy terve, amit követni akart. Úgy akarta, hogy világegyetemet teremt, és megtette. Sohasem kérdezett meg senkit ezzel kapcsolatban. Lényegében sohasem kérdezte meg, hogy akarok-e létezni vagy nem. Engem teljesen kihagyhatott volna. Téged is kihagyhatott volna, de nem tette. Hála Istennek, gondolt rám és rád. Rendelése az volt, hogy megengedi az ember bukását, és azt hiszem, nagy mértékben beletartozott Isten tervezésébe, mivel tudta, hogy amikor egy szabad akarattal rendelkező személyt teremt, akkor az a szabad választás lehetősége nyomán el fog bukni. Az emberiség az Istennel szembeni engedetlenséget választotta, de Isten erre nézve is intézkedett. Eltervezte, hogy egyeseket az üdvösségre választ, és eltervezte, hogy elküldi a megváltót a világba. Bizonyára meg is cselekedte. Eltervezte, hogy megváltja azokat, akik hozzájönnek, vagyis a kiválasztottakat. Bármiként nevezheted őket, de akik Krisztushoz fordulnak üdvösségért, azok kiválasztottak. Ezt mondhatod. Akkor ő nem választott ki mindenkit. Nem találom ezt a Szentírásban. Az Úr Jézus mondta, akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. János evangéliuma, 6. rész, 37. vers. Meghívása mindenkinek szól, aki hozzá akar jönni. Erre a meghívásra mindenki jogosult, de ezt el kell fogadni, és az elfogadás a mi felelősségünk. Péter tényleg bele akar vinni minket a mély vízbe, amikor ezt mondja. Akik ki vannak választva, az Atya Isten eleve elrendelése szerint. Láthatod, Isten az ő terve szerint működik. Végtelen számú terv lehetett előtte, de ő ezt választotta. Miért? Mert tudta, ez a lehető legjobb terv, és a kis ember nincs abban a helyzetben, hogy kihívja Isten döntését. Ő a teremtő, és mi csak teremtmények vagyunk. Mi még csak azt az időt sem tudtuk meghatározni, hogy mikor szülessünk, sem azt a családot, hogy melyikhez tartozzunk, sem a magasságunkat, sem a szemünk színét, sem az intelligencia hányadosunkat. Akármik legyünk is ma, az Isten kegyelméből van. Ő döntötte el mindezeket ránk vonatkozóan. Ezek mind hozzátartoznak nagyszerű tervéhez. Nem tudom, miért találunk hibát Isten tervében. Talán egyesek úgy képzelik, hogy ő valamilyen aljas trükköt alkalmaz, pedig nem ezt teszi. Isten jó, kegyelmes és hosszú tűrő. Meg akar minket váltani, és azt akarja, hogy boldog életünk legyen. Istenben bízhatunk. Milyen furcsa, hogy egyesek ellenkeznek Isten tervével, miközben teljesen egyetértenek azzal, hogy az emberek között tervszerűen kell ténykedni. Például, amikor feleségemmel együtt Londonban repülőre szálltunk, akkor az a gép elvitt minket Los Angelesig. Amikor a repülőgépen voltunk, a kapitány beszélgetett velünk a hangszórón át. Örömmel vettem tudomásul, hogy hangját hallottam, és meggyőződéssel beszélt. Biztos voltam benne, hogy már máskor is ült repülőgépen. Vázlatosan közölte repülési tervünket. Átrepülünk Skócia, majd Észak-Írország felett, aztán átkelünk az Atlanti-óceánon. Átrepülünk Izlandon, de nem láthatjuk, mert felhők borítják. Amikor Grönlandhoz érkezünk, remélem, láthatjuk a szigetet. Ott egy kicsit viharos időjárással találkozunk, de az nem túl veszélyes. A felhőtakaró kezd szétoszlani. Átkelünk a Hudson-öblön és Labrador fölött, majd átrepülünk a jéghegyek fölött. Nagyon kellemes repülésünk lesz, és nagyon nyugodt lesz az utazásunk. Mi most előretudásról és kiválasztásról beszélünk. Azt az egész tervet eltervezték nekünk. Senki sem rohant a kabinhoz, és nem tiltakozott. Nem helyes az úti tervetek. Örültünk annak, hogy terv szerint haladhattunk. Biztosan örülök annak, hogy a világegyetem istenének terve van, és hogy ő tudja, mit cselekszik, merre halad, és ő a legjobbat akarja nekünk. Halleluját mondok a kiválasztásért, ami Isten előre tudásán alapul. Isten képes véghez vinni tervét pontosan, mert mindent tud. A repülőgép pilótája mondott néhány szót az időjárási viszonyokról, és neki követnie kellett a repülési tervet. Isten mindent ismer. Minden körülményről tud. Minden előre látható és előre nem látható változásról tud. Tehát bízhatunk benne teljesen.

Amikor Péter így szól, az Atyaisten eleve elrendelése szerint, akkor azt mondja, hogy ezt az Atyaisten cselekedte. Most beszél a Szentlélek munkájáról. A lélek megszentelő munkája által. Hadd emlékeztesselek arra, hogy amikor a megszentelést azonosítjuk Krisztussal, ez azt jelenti, hogy ő a mi szentségünk. Sohasem lehetünk ennél jobbá, ami a helyzetünket illeti, mint amilyen helyzetben most vagyunk, mert mi tökéletesek vagyunk ő benne, és ő elfogadott minket szeretetben. Ehhez semmit sem tehetünk. Ez a mi helyzetünk Krisztusban. Azonban, amikor a megszentelődést a Szentlélekkel azonosítjuk, ez valami mást tartalmaz. Péter így szól. A lélek megszentelő munkája által, és ebben a Szentlélek világban végzett szolgálatáról beszél, aki nem csak megtéréshez segít, és felel újjászületésünkért, hanem kezd munkálkodni az életünkben, hogy eljuttasson minket a lelki nagykorúságra, ahol teljesek és érett keresztények leszünk. Sajnos sok keresztény már 50 évvel vagy már régebben megváltást nyert, és még mindig csecsemőként halad a menny felé. Egyáltalán nem növekedett. Zavarban lesz majd, ha Isten jelenlétébe kell állnia, és még mindig nyűgös csecsemőként kerül oda. A Szentlélek munkája a megszentelés ezen a földön. Mennyire kívánom, hogy ezt sokkal jobban hangsúlyozzuk. Amikor ezeket mondom, országunkban legalább 25 szervezet vagy szolgálati csoport van, amely szakértőként mondja meg, hogy miként lehet valaki megfelelő, beteljesedett keresztjén, és hogy miként érezheti magát kényelmesen, mint keresztjén. Remélem, sohasem jutsz el egy olyan állapotba, ahol nem érzed alkalmatlanságodat, és Jézus Krisztustól, mint megváltótól való függőségedet. Jézus Krisztus, ami megváltónk. Belefáradtam már ezekbe a tökéletes keresztényekbe. Némelyikükkel már találkoztam, és mintha tökéletesek lettek volna, igyekeztek meggyőzni arról, hogy én is kívánjam a tökéletességet. Nehogy úgy érezd most, hogy neheztelek bizonyos személyekre vagy szervezetekre. Egyszerűen hangoztatom, hogy Isten igéje szerint a megszentelődés Isten szent lelkének a munkája, és nem az ember által tervezett módon megy végbe. Hadd ismételjem, hogy ebben a versben az egész Szent Háromságról szó van. Ki vannak választva az Atyaisten eleve elrendelése szerint, tehát Isten terve szerint, a lélek megszentelő munkája által. Ő védelmez minket a mai napon, és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Ez Krisztus kereszten hozott áldozatának személyes alkalmazása az engedelmesség érdekében. Talán kíváncsi vagy rá, hogy honnét tudod, hogy téged is kiválasztott. Henry Ward Beecher az embereket két kategóriába sorolta. Az egyik csoportba azok tartoznak, akik ezt el akarják fogadni, a másikba azok, akik ezt elutasítják. Megtudhatod, hogy melyikhez tartozol, ha egyszerű vizsgálatot végzel. Engedelmeskedsz neki? Krisztus tényleg ura az életednek? Ha igen, akkor ő szeret téged. Az Úr Jézus mondta, ha szerettek engem, megtartjátok parancsolataimat. Vajon azt cselekszed, amit akarsz, és az Isten akaratának nevezed az életedre nézve? Vagy pedig azt teszed, amit ő akar? Ha az övé vagy, akkor engedelmeskedsz neki, és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Sokan hallgatnak Krisztus vérével kapcsolatban, még fundamentalista körökben is. Amíg Jézus Krisztus vére ki nem hult, addig nem volt megváltó értéke.
Amikor azonban kiontotta drága vérét, Jézus Krisztus életét adta értünk. A test élete a vérben van. Kiontotta vérét, hogy életünk lehessen. Emlékezz arra, hogy Péter zsidóknak ír, akik a judaizmusban nevelkedtek. A diaszpórához azok a hívő zsidók tartoztak, akik Kis-Ázsiában éltek. Ismerték az Ószövetséget, és tudták, hogy a főpap az engesztelés napján magával vitte a vért, amikor bement a Szentek Szentjébe, és a vérrel 7-szer meghintette a kegyelem királyi székét. Az Úr Jézus Krisztus a saját vérét vitte Isten trónjához, ahol minket elítélnek, mint bűnösöket, és vérét hintette oda. Életét adta, és megfizette értünk a büntetést. Az ítélet trónja a kegyelem trónjává lett, és oda járulhatunk, hogy üdvösséget nyerjünk. Az evangéliumot nem prédikálják addig, amíg Krisztus vérének értelmét meg nem magyarázzák. Talán ez sérti a szép érzékünket, a kereszt botránya az, hogy ő vérét ontotta értünk. Természetesen ez nem szép történet, de a mi bűnünk sem szép. Szennyes bűneink tették szükségessé Krisztus halálát. Ez emlékeztet egy történetre, egy szörnyű balesettel kapcsolatban, amely az egyik vasúti kereszteződésnél ment végbe. Több ember meghalt, amikor az áthaladó vonatnak neki ütközött egy autó. Bírósági tárgyalás következett, és kihallgatták a vasúti őrt, aki éppen szolgálatban volt a baleset időpontjában. Hol volt ön a baleset időpontjában? A vasút és közút kereszteződésénél. Volt-e lámpája? Igen. Lengette-e a lámpáját, hogy figyelmeztessen a veszélyre? Természetesen lengettem. A bíróság úgy gondolta, hogy ez elég bizonyíték. Amikor az őr kiment a bíróság elől, akkor hallották, hogy magában így mormogott. Boldog vagyok, mert nem kérdezték tőlem, hogy világított-e a kezemben levő lámpa, mert a lámpa már kialudt. Sok lámpát lengetnek fundamentalista, evangéliumi és konzervatív körökben. Ha azonban nincs jelen Jézus Krisztus vérének üzenete és a vér általi meghintés, ami megtisztít minket minden bűntől, akkor nincs fény a lámpában.

0: Most érkezünk az egyik kulcsszóhoz. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. A Szent Háromság működése alapján Isten tervet készített számodra, Krisztus meghalt érted, és a Szentlélek benned lakozik, hogy ezáltal megváltozz. Most pedig Isten megvált téged kegyelme által. Kegyelem és békesség adassék nektek. Isten kegyelme nélkül sohasem ismernénk meg Isten békességét. Kaptam egy levelet egy férfitól, aki valamelyik téptanítást követte, és közölte, hogy nincs békessége. Most azonnal megmondhatom neked, hogy ha nem hiszed el, hogy Krisztus vére kiomlott a bűneidért, akkor nincs békesség a szívedben. Nem is kell elmondanod, hogy nincs békességed. A béke, a bizonyosság és az öröm akkor lesz a miénk, ha bűnbocsánatot nyertünk. Simon Péter nem olyan lámpát lengetett, aminek nem volt lángja. Nem olyas valamiről beszélt, ami csupán elméleti kérdés. Ez a darabos halászember ismeri a Krisztus vére által nyert kegyelmet és békességet, mert Jézus Krisztus beszélt neki erről. Ismeri azt, mert látta a halott Jézust, látta, hogy eltemették, és látta a feltámadt Krisztust. A régi, közömbös, nem törődöm, lágymeleg férfi sziklaemberré vált. Kiállhatott pünkösd napján, és prédikálhatott Krisztus haláláról és feltámadásáról. Bevihették a börtönbe, üldözhették, leveleket írt, és végül keresztre feszítették az evangéliumért. Miután hosszabb időt töltöttünk Péter levele első részének vizsgálatával, bizonyosan egyetértesz velem, amikor azt mondom, hogy Péter egyáltalán nem volt tudatlan halászember. A kiválasztás, az előretudás, az eleve elrendelés óriási témáival foglalkozott. Mindezek a nagy témák Istent mutatják be, és egyikünk sem képes előállni ezek végleges kifejtésével. A végtelen Istennel foglalkozunk, aki mindent ismer. Előre tudása azt jelenti, hogy ismer minden elképzelhető tervet, és pontosan tudja, hogy mit kell cselekednie. Ezt eleve elrendelésnek nevezzük. Ennél a pontnál hadd közöljek egy másik nyilatkozatot Dr. Louis Sperry Schaeffer rendszeres teológiájából. Isten eleve ismerete magában foglalja azokat a céljait, amelyeket véghez fog vinni. Így módon tehát az események összessége a legapróbb részletektől kezdve a legnagyobbakig Isten meghatározó rendelése alatt áll, és az ő szuverén célja szerint megy végbe. Ezért az isteni előretudás szorosan kapcsolódik az eleve elrendeléshez. Ugyanígy Isten előretudása megkülönböztetendő a mindentudástól abban, hogy ez utóbbi eléggé kiterjedt ahhoz, hogy a múlt, jelen és jövő minden eseményét átfogja, míg az előre ismerés csak várakozással tekint a jövőbeli eseményekre. Hadd ismételjem, hogy egy végtelen Istennel foglalkozunk. Mi parányi, véges értelemmel rendelkezünk. Azt mondják, hogy ha az agyunk 23 dekát nyom, akkor már elég súlyos. Nem hiszem, hogy egy 23 dekás agy képes fölfogni a világmindenség végtelen Istenét. Mivel ő mindentudó, ismer mindent, ami lehetséges ismeret. Mindent, ami történik, és mindent, ami megtörténhet. Ezért bízom benne, és igyekszem ebben az irányban haladni. A következő versben Péter visszatekint a múltba. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, ki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Péter első levele, első rész, harmadik vers. Az itt említett áldott szó abból a görög alapszóból ered, amelynek jelentése dicséret. Az új szövetségben ezt a szót sohasem használják az emberre vonatkozóan. Isten nem dicséri az embert, hanem az ember dicséri Istent, és ő az Atya. Mai kultúránkban hallunk olyan édesapákról, akik dicsérik fiaikat. De nem túl gyakran hallunk arról, hogy a fiak dicsérik édesapjukat. De mi dicsőítjük Istent, az Atyát. Imádkozzunk! Atyám Istenem! Péter apostollal együtt mondom. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült engem, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Isten keresésem idején kezdtem el hallgatni a Mera rádiót, illetve amikor Isten kezdett keresni engem. Nagy békességet kaptam az Úrtól, mindig az adásokon keresztül. Nagymamámtól hallottam a Meráról, aki már évtizedeken keresztül hallgatta. Isten vezetett, megnyugtatta lelkemet, és nála találtam meg azt a tisztaságot, amely boldogságot is ad. Sokkal nagyobbat és többet, mint amit a világ tud adni. Nekem ez új volt, és félénken kezdtem el hinni. De Isten egyre több tapasztalatot adott, így egyre könnyebb hinni benne. A régi természetem ellen újra és újra fel kell vennem a harcot. Isten olyan sok dolgot adott az életembe. Felszabadulást, és minden körülményemben tudhatom, hogy ő itt van velem. Lát és segít. Az ő útja a jó, a legjobb az ember számára. Ezen az úton szeretnék járni hűségesen, kitartóan. Ő adja meg a növekedést, a kitartást is. Ahogy olvasom, hallgatom az igét, engedelmeskedem, egyre közelebb kerülök hozzá, és ott egyre inkább érzem, tapasztalom szeretetét. Mindig azt gondolom, hogy most már jobban szeret, pedig ő változhatatlan, mindig egyformán szeret, csak nagyobb bennem a világosság, jobban látom őt. Ahogy közelebb kerülök hozzá, egyre nagyobb és több az öröm, a megelégedettség és a hála. Olyan jó ez. Bárcsak mindnyájan egyre közelebb kerülnénk hozzá, és így harmóniában élhetnénk. Bármilyen körülmények között van egy biztos pont az életünkben, aki mindig visszaterel a békességbe, írta Diana Sopronból.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Április 27-e, hűség. Bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Cselekedetek könyve 11. fejezet 23. vers. Bizonyos keresztény körökben riasztó irányzat figyelhető meg. Körül rajonganak tudós embereket, de Krisztus személyét nem becsülik. Itt van például egy brilliáns író, az illusztrációk mestere. Kiváló írásmagyarázó, szótanulmányai kimagaslóak, de tagadja Jézus szűztől születését. Félre magyarázza Urunk csodatételeit, tagadja az Úr Jézus tesz szerinti feltámadását. Lekicsinylően beszél Jézusról, mint akinek az emberiség hőseinek minden képtárában ott a helye. Számára Jézus csupán az emberiség egyik hőse. Isten fiát, bár álcázásul némi elismeréssel illeti, alapjában véve megtagadja. Az ilyen ember nem az Úré. Az azonban már egyenesen ijesztő, ahogyan keresztjének az ilyen embert káprázatos tudása miatt védelmükbe veszik. Dicsérik intellektuális képességeit, és könnyelműen mennek el Krisztusról vallott eretnek nézetei mellett. Szívesen idéznek tőlem, mint elismert tekintélytől, és előszeretettel forognak ilyen tudós körökben. S ha megkérdezzük tőlük, miért barátkoznak Krisztus keresztjének ellenségével, akkor kétértelmű magyarázatokkal igyekeznek vétküket elfogadhatóvá tenni. Nem ritkán meg is támadják a komoly, bibliahű keresztjéneket, mert azok szót merészelnek emelni egy ilyen nagy tekintélyű tudós ellen. Itt az ideje annak, hogy a keresztjének éreztessék jogos haragjukat akkor, amikor az urat a tudósok csarnokában mutogatják. Nincs idő megalkuvásra. Az ő személyével és váltságművével kapcsolatos igazságot nem lehet föladni. A proféták sem használtak kétértelmű szavakat, amikor Isten igazsága forgott a kockán. Bátor elszántsággal maradtak hívek az Úrhoz. Az apostolok is haraggal fordultak szemben minden olyan kísérlettel, amely meg akarta fosztani az Urat a dicsőségtől. És a mártírok is inkább meghaltak, sem hogy hűtlenek legyenek Isten fiához. Isten tetszését keresték, és nem az emberekét. Mi felelősek vagyunk azért, hogy az Úrhoz minden dologban hűek legyünk, és mindent elvessünk, ami Krisztus keresztjének ellensége.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Sok szeretettel köszöntünk kedves hallgatóinkat. Mai adásunkban folytatjuk Alföldi Borús Dezső lelkipásztor teremtés történeti előadását. A negyedik részből megtanulhatjuk, hogy mit mond a Biblia az ember megépítettségéről.
2: Formálta az Úristen az embert a földek porából, és lehellett az ő órába életnek lehelletét. Így lett az ember élő lélekké. 1 Mózes 2.7. A héber nyelvben több szó van, ami az ember lelkét jelenti. A nefes, a nösáma és a ruach. Azért nehéz a bibliai antropológiát megfogalmazni, mert a bibliai szóhasználatban ez a három gyakran fedi egymást, vagyis gyakran ugyanolyan értelemben használja a Szentírás. Mind a három szót alkalmazza Istenre, emberre, állatra. Például Istennek van lelke, ruach, de az emberről és az állatról is azt mondja, hogy ruach van bennük. Noé minden állatot bevitt a bárkába, amiben élő ruach lélek volt. Ugyanígy van a nefes és a nösáma szavakkal is. Fenti igényben, mely az ember teremtéséről szól, nösámát lehelt Isten az emberbe, így lett élő lényé, vagyis ez a vegetatív lelket jelenti, elkezdett lélegezni. Amikor a halál beáll, akkor ez a funkció megszűnik. Lásd 1 Királyok 17:17-ben, ahol az áll, hogy a sereptai özvegyasszony fia annyira megbetegedett, hogy lélegzete a nösáma elállt. Tehát nem a különböző héber lélek szavak használatában kell keresnünk a bibliai antropológia kulcsát, hanem Isten képűségünkben, abban, hogy Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. A kép más, vagy hasonlatosság héber szava szellem. Ez nem testi jelentést hordoz, mert Isten szellemi valóság. Az Isten képűség az emberben levő szellemi orientáltságot jelenti, vagyis azt, hogy képes fogni a láthatatlan világ adásait. A hasonlóság héber szava dömút pedig azt jelenti, hogy az ember hasonlított Istenhez jóságban, igazságban és szentségben. A bűneset után, ha torz formában is, de az ember megmaradt Isten képmása olyan értelemben, hogy szellem erkölcsi lény maradt, de elveszítette az Istenne való hasonlatosságot. Tehát még mindig több maradt, mint az állat, mert személyiség, és képes a túlvilág felé tekinteni. Mit mond a Biblia az ember megépítetéséről? Helytelen így felvetni a kérdést, hány részből áll az ember, mert az ember alkotó részei egymásba fonódnak, és szinte elválaszthatatlanok egymástól. Nem lehet bonckéssel szétválasztani, eddig a test, és innen a psziché, ez azonban már a lélek, a pneuma. Emellett, ha így közelítjük meg az igét, ellentétes véleményekre jutunk. Vannak, akik a trihotómiát vallják, vagyis, hogy az ember három részből áll. Helyes magyar szóhasználata a test, emberi lélek, a psziché és a transzcendens lélek, a pneuma. A dihotomisták pedig két részből állónak tartják az embert, az ember test és lélek. Ez az utóbbi biblikusabb, de némi precizírozással, melyre még később visszatérünk. De a hány részből áll az ember kérdés feltevés azért is helytelen, mert két-három alkotó elem mellett még többet is felsorolhatunk. Jézus, amikor az ember teljességéről szól, ezt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. És ez már négy. És itt csupán az ember lelki összetevője, három vagy négy. A bibliai antropológia nem statikus, hanem dinamikus, funkcionális, vagyis teljes valóságban a látható és a láthatatlan világ hatásai alatt élő és reagáló embert mutatja be. A görög nyelven is több lélek szó található, a psziché és a pneuma. Nem tudjuk pontosítani, precízen meghatározni, melyik, milyen alkotó részünk, mert a Biblia ezeket is gyakran felváltva, azaz azonos értelemben használja. Például Jairus leányába visszatért a lélek, a pneuma, és újraélt. Lukács 8.55. Eutikus pedig még nem halt meg, mert még benne volt a lélek, a psziché. Apostolok cselekedete 20.16. Jézus a kereszten, Lukács feljegyzése szerint az atya kezébe tette a lelkét, a pneumát. Lukács 23:46, és ugyanaz a Lukács az apostolok cselekedete 2:27-ben ugyanerre a psziché szót használja mondván, nem hagyod lelkemet, pszichémet a Seolban. Mindezt a Károli fordítás alapján veszem. A Biblia úgy beszél az emberről, mint aki testi és szellemi valóság. Isten úgy teremtette, hogy egyfelől a földre tartozott, a föld porából teremtette, Ádám jelentése vörös föld, materiális földi, másfelől lelke van, és ezáltal a láthatatlan világhoz, Isten világához tartozott. Az ember nem csak test, hanem lélek is. Ez fontos látnunk és hangsúlyoznunk, különösen ma, amikor az ember csak immanens, evilági lénynek tekintik. Dr. Francis Crick szerint az ember nem más, mint a DNS Doppelhelix által megszabott kémiai és fizikai tulajdonságok összessége. Tehát az Isten képűség helyett az ember pusztán egy bonyolult elektrokémiai gépezet. A viselkedés lélektan egyik képviselője, Skinner, pedig azt mondja, hogy az ember nem önálló lény, hanem teljesen a környezete határozza meg. Ez a behaviorizmus. Ami az embert alkotja, nem más, mint öröklődési állománya és a környezetéből érkező hatások. A Biblia szerint azonban az ember személyiség, aki képes környezetét formálni, mert több, mint anyag, nem csak test, hanem lélek is, van látható és láthatatlan része. Az emberi lélek kettős irányultságú. Két oldala van ugyanannak a léleknek, a psziché arc és a pneuma arc. A léleknek a testhez közelebb álló része a psziché, ez öleli fel az ember kognitív funkcióit, a gondolkozást, az emlékezést, az akaratot és az emocionális funkciókat. Ezek a lélek immanens megnyilvánulásai, ezt vizsgálja a modern pszichológia, immanens, evilági tudományként, Isten nélkül, és csak ezt látja, baj van, nyomorúság és ínség minden bűnt cselekvő ember lelkének, pszichéjének. Róma 2:9. És csak álterápiát, részterápiát képes alkalmazni, mert igazi emberismeret csak Isten által adatik. Galata 4:9. 1 Korintus 8:3. Példabeszédek 20:27. Az utóbbiban az Isten által megvilágosított ember lelkéről van szó. A lélek másik arculata, másik irányultsága a pneumatikus, ahol a lélek, úgy mint a pneuma, transzcendens képességei bontakoznak ki. Közel jár az igazsághoz az, amit Kierkegaard így mondott, az ember transzcendens lény, mert valóban van az embernek ilyen relációja, és ebben egyedülálló az univerzumban. Imádkozni tud, megszólíthatja alkotóját, kapcsolatban lehet Istenével, követheti Isten gondolatait, dicsőségére élhet, mint szellem erkölcsi valóság. Hozzá kell tennünk, hogy ez a pneumatikus képesség, ha jól működik, akkor az ember imádkozik. Amikor nem jól működik, akkor babonás. És a lelket és az egész valónkat, így mondják a németek, Geistseelét, összekapcsolják a kettőt, a psziché pneumánkat hatja át Isten lelke a megtéréskor, és ha hit által Isten gyermekei lettünk, akkor Isten lelke a mi lelkünkkel, pneumánkkal együtt tesz arról bizonyságot, hogy Isten gyermekei vagyunk. Róma 8:26. Ezt tapasztalta meg Ádám és Éva a bűneset előtti Édenben. Mert soha nem volt ember olyan közel Istenhez, mint Ádám és Éva a bűneset előtt. Tökéletes, zavartalan boldogságban élt, és elmondta, Isten közelsége, ó igen, jó nékem. Zsoltárok 73:28. Erről a boldog időről csak pár vers tudósít, és ezt a pár verset teljes erővel kikezdte a bibliakritika. Egyfelől megállapították, hogy a teremtés történetben többféle beszámoló van, és elkezdődött a forráskritika, melynek egyik képviselője Julius Wellhausen germán teológus volt. Azt tanították, hogy két különböző korban keletkezett teremtés történeten egymás mellett, az egyik Isten Elohim nevét, másik pedig a Jahve nevet használja. És szerintük egyiket sem Mózes írta, hanem sokkal később keletkeztek más szerzők által. De miért nem írhatta volna ugyanaz az ember két különböző szempontból? Az pedig, hogy az 1 Mózes 2-ben nem csak Elohim, hanem a Jahve neve is szerepel, csak még gazdagabbá teszi a beszámolót, hiszen a Jahve görög név fordítása a Septuagintában, az Ószövetség görög fordításában, ezt jelenti Krisztus, az Urat jelenti. Mintha azt hangsúlyozná a szöveg, hogy ő is ott volt a teremtéskor. Ezért mondja Nádudvari Péter prédikátor a 18. században, a régi atyák magyarázatára hivatkozva, hogy miután Isten megteremtette Évát, Ádám nem ment oda magától, hanem a Szent Háromság második személye, Krisztus, emberi külsőben vezette őt oda Évához, hogy ezzel is megmutassa, hogy tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtlen házas ágy. Zsidókhoz írt levél 13. részének 4. verse. A támadások másik fajtája az úgynevezett pánbabilonizmus, ami azt jelenti, hogy a babiloni teremtés mitosz előbb keletkezett, mint a bibliai beszámoló, és a bibliai teremtés történet nem önálló mű, hanem csupán a babiloni mitosz korrigálása, és szintén csak mitosz, mesés, elbeszélés, történelmi hitelesség nélkül. Na valóban titokzatos és különleges beszámoló ez, de a Biblia itt is hiteles képet ad, és itt sem téved a valóság leírásában. Sokkal régebbi eredetű, mint a babiloni teremtés mitosz, olyan régi, amikor még nem volt mitosz. Nyelvezetének különleges volta először, tehát abból adódik, hogy ős időből származó mű, másrészt pedig abból, hogy olyat kellett leírnia, ami ma már nincs. Az elveszett paradicsomról pedig nehéz írni. Csak nem valamennyi nép ős mitoszaiban benne található az elveszett paradicsom képe. Ezek a paradicsomi ősképek elkorcsosult és torz formái. Minél távolabb került az ember Istentől, annál inkább elhomályosult benne mindaz, amit Isten ős kijelentésként adott az Édenben. A római levél első fejezete írja le ezt a folyamatot, a 21. és a következő versekben. Mert bár Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették. Sem hálákat nem adtak, hanem okoskodásukban hiába valókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett. És az örökké való Isten dicsőségét felcserélték mulandó emberek és négylábú állatoknak és csúszómászóknak képmásával. Isten igazságát hazugságra változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgáltak a teremtő helyett. Megmaradt bennük a vallásos érzés, egy ismeretlen hatalomtól való rettegés. Az ember vallásos lény maradt, és benne volt az Isten tudat, a sensus divinitatis. De mindez olyan torz formában, az egyik szellemeket imád az animizmusban, a másik a természetet a hinduizmusban. A vallásos tudat csak arra teszi képessé az embert, hogy bálványt gyártson. Ezért nevezte Luther az embert bálványgyártónak, fabrikátor dei, aki isteneket formál.
1: Az ember tehát testi és szellemi valóság, van látható és láthatatlan része. A bűneset után is megmaradt szellemi és erkölcsi lénynek, de elveszítette az Istennel való hasonlatosságot, magyarázta Alföldi Borús Dezső. Minőségi változás a megtéréssel következik be. Kedves hallgatóink, remélem, hogy önök is érdekesnek tartják ezt a sorozatunkat, sokat tanulhatunk belőle. Egy hét múlva folytatjuk az 5. résszel, és visszavárjuk természetesen kedves hallgatóinkat. Érdekelne minket, hogy mi a véleményük. Szeretnénk, ha hozzászólnának, akár telefonon, akár írásban, mert fontos nekünk szerkesztőknek is, hogy azok a hallgatók, akiknek a műsorok készülnek, mégis hogy viszonyulnak mindarra, amit hallanak. A következő napokra is Istenünk megtartó kegyelmes szeretetét kívánva szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemesegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. A múlt héten befejeztük Veszélyben a kapcsolataink című sorozatunkat, és így ma egy bizonyságtételt szeretnék megosztani hallgatóimmal. Még az ősszel rögzítettük Erdélyben, egészen pontosan Kolozsváron, ahol az ottani magyar egyetemista ifi vendégei voltunk, és közülük sokan arra is vállalkoztak, hogy megosszák velünk megtérésük történetét, és egy kicsit bepillantást engedjenek mindennapjaikba. Számomra mindig öröm, ha fiatalokkal találkozhatok és beszélgethetek velük. Valahogy élvezem őszinteségüket, fiatalos lendületüket, őszinte meglátásaikat. Azt külön kiváltságként élem meg, ha a hitben megalapozott, az Úrhoz hűséges fiatalokkal ismerkedhetek meg, hiszen a jövő, és így a gyülekezetek jövője is rajtuk áll vagy bukik majd. A következő percekben Király Pannával beszélget Tibor, hiszen párhuzamosan interjúztunk, hogy minél több bizonyságtételt rögzíthessünk, mert ugye nem minden nap ugrik ki az ember Kolozsvárra.
1: Én Székelyföldről érkeztem, egy kis városból, Baróta neve. Keresztény családban nőttem fel, nagyszüleim, szüleim meg vannak térve. Úgy kell elképzelni, hogy kiskoromban egy háztartásban laktunk, éltünk, úgyhogy nekünk úgy, nem is tudom, hát természetes volt számomra az, hogy vasárnap elmegyünk, gyülekezetbe vagyunk, vasárnap iskolai, meg egyéb gyerekfoglalkozásokon veszek részt, tehát, hogy ebben nőttem fel. És azt gondolom, hogy nagyon jó példát kaptam tőlük. Jó példa voltak a keresztény életre. Úgy pont nemrég gondolkoztam, hogy mi az, ami a megtérésre indított. Sokáig azt gondoltam, hogy a legfőbb szerepet a gyülekezet játszotta, és mostanában kezdtem belátni, hogy bár ez is igaz, talán édesanyámnak az élete volt az, ami előttem nagyon hiteles volt, és ami én szerintem megtérésre indított. Tehát az ő kapcsolata az Úrral, az, ahogy ezt megélte, az, amennyire ez valóságos volt, az engem nagyon inspirált, és ezt keltette fel az érdeklődésem, hogy mi is ez. Nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni. A mindennapi élete, az, ahogy hozzááll dolgokhoz, az ő hozzáállása, beszéde. Tehát, hogy ő nem csak úgy mondta, hanem azt úgy hitte is, amit mond. Az imái nagyon őszinték voltak. Illetve voltak nagy próbák az életébe, és az, ahogy ezekben helytállt. Én olyan 7 éves voltam, amikor édesanyámat ményakrákkal diagnosztizálták, és közel egy évig kint volt Németországba kezeléseken. Ez időszak alatt mi a nagyszüleimmel éltünk, és nem sok esélyt adtak neki. Azt mondták, hogy 5 éve van, az is 60%-os eséllyel. És nekem példaértékű az, ahogy ő hitben kitartott mindvégig, és ahogy küzdött, és nem adta fel. És ez nagyon meglátszott az, hogy őt ez megerősítette. Ennek most már 15 év.

0: és az Úrral járni.
1: Hívő életet élve, keresztényként élve, úgy döntöttél, hogy jogot akarsz tanulni. A keresztény életvitelnek az alapdokumentuma a Szentírás. Hogy vagy a Szentírással? Hogy viszonyulsz a Szentíráshoz?
0: Fontos számomra. Azt gondolom, sokkal inkább előrébb helyezném. Ha választani kéne, hogy a törvényeket, vagy a Szentírást választom, akkor azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy melyiknek az értékrendjét helyezném előtérbe, ha választani kéne. Ha tényleg tegyük fel, hogy a mostani jogrendszerünk szembe menne a bibliai értékekkel. Egyébként érdekes, hogy ebből indult ki talán még annó a jog is, tehát hogy vannak olyan vonatkozásai, amik kapcsolódnak, vagy amik hasonlóak. Talán napjainkban egyre inkább eltér a kettő ezt érzékelni, meg látni, hogy sok minden olyan dolgot elfogadunk társadalmilag, amit a Biblia nem, vagy amit tilt, gondolok akár a homoszexualitásra, vagy egyéb megosztó kérdésekre. Én mindenképp szeretném magam a bibliai értékekhez, értékrendhez igazodni, meg igazítani, és akár a munkámban is ezt felvállalni. Még nem döntöttem, hogy milyen irányba akarok menni, de számomra fontos, hogy ezeket a bibliai értékeket képviseljem.
1: Amikor szóba kerül a egyetemista társak között, biztos szóba kerül néha a hit is.
0: Igen.
1: Hogy reagálnak arra, hogy te hívő vagy?
0: Nagyon jó kérdés. Amikor első évben felkerültem az egyetemre, bennem hát nagy kérdés volt, hogy ezt úgy, hogy vállaljam fel, vagy ha nem úgy viszonyulnak hozzám, nem pozitív módon, akkor mi lesz? Azért, amikor az ember egyedül van, nincsenek barátai, vagy kiszakad az otthoni közegből, nagyon fontos számunkra, hogy találjunk egy olyan közösséget, ami befogad, vagy az egyetemen is, hogy tudjunk a kapcsolatainkon keresztül is érvényesülni. Eleinte, hát főleg akikkel egy kollégiumban laktam, a lakótársaim figyeltek fel erre, és mondták, hogy számukra nagyon furcsa, hogy én másképp élek. Például ők mentek bulizni, vagy hát na, ilyen egyetemi dolgok, cigaretta, ital, hasonló dolgokban így nem vettem részt. És akkor, amikor kérdezték, hogy miért, akkor felvállaltam. De alapvetően így inkább azt vártam, hogy ők kérdezzék. Tehát, hogy nem szerettem volna én erőltetésszerűen mondani, hogy miért nem teszem, miért nem csinálom, inkább úgy voltam, hogy beszéljenek a tetteim, vagy az, ahogy élek. És ez tényleg beigazolódott, hogy ők jöttek, és érdeklődtek, és kérdezték, hogy mi ez, hogy ez olyan más. Ők is járnak templomba, és mégis sok mindenben eltér az, ahogy élünk.
1: Akkor most tegyük fel ezt a kérdést tényleg. Ha az egyik templomba járó simán megenged magának dolgokat, a másik meg nem, akkor kinek van itt igaza?
0: Talán nem is annyira a templomba járás a lényeg. Ez szerintem csak egy jó gyümölcse annak, hogyha az ember valóságosan megéli a hitét és az Úrral való kapcsolatát, hogy vágyik a közösségre, vágyik arra, hogy gyülekezetbe járjon. De elsősorban szerintem ez ott van az imakamránkban, az igeolvasással kezdődik, az, amit bennünk létrehoz, vagy kimunkál Isten.
1: Nagyon sokan azt mondják, hogy tudomásul kéne venni már így a 21. században, hogy azért a Bibliának az etikai, erkölcsi tanácsai egyszerűen szinte kivitelezhetetlenek, annyira megváltozott a körülmény. Hogy gondolkozol te erről?
0: Én azt gondolom, hogy Isten nem változott. És ő, amikor megteremtette a világot, és ezeket az értékeket, meg mondhatjuk szabályokat megadta, amikhez igazodnunk kell, azt a mi javunkra tette. És annak ellenére, hogy több ezer év eltelt, és a világ változik, és a társadalom más értékeket tart fontosnak, vagy helyez előtérbe, Isten nem fog ehhez igazodni. És talán mi keresztényekként ezt kell megértsük, hogy mi nem a társadalomhoz, meg nem a mostani világ gondolkodásmódjához kell igazodjunk, hanem Istennek meg a bibliai értékrendhez. És ha azt is mondják, hogy ez

0: Ez most már olyan kivitelezhetetlen, meg elfogadhatatlan, én azt gondolom, Isten nem vár el tőlünk olyat, amire nem lennénk képesek, hogy betartsuk.
1: Igen, de nagyon sokan hivatkoznak mostanában arra, még keresztények is, hogy na de hát Isten kegyelmes, és pontosan tudja, hogy milyen esendő gyengék vagyunk, és túlnéz ezeken a dolgokon.
0: Hát ez igaz, hogy kegyelmes. Én nem zárom ki azt, hogyha valaki mégis elesik dolgokba, vagy elkövet bűnöket, Isten azt gondolom megbocsátja. Esendőek vagyunk, tényleg ez az igazság, hogy van, hogy az ember téved. De mindenek előtt szerintem a Bibliához kell igaz.
2: Igen, morzsák!
1: Napról napra, dr. Vernon McGee-vel.
3: Miközben ezeket mondta nekik, íme egy zsinagógai előjáró ment hozzá, leborult előtte, és így szólt. A leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog. Máté evangéliuma, 9. fejezet, 18. vers. Lukács elmondja az evangéliumában, hogy amikor ez az előjáró először ment Jézushoz, akkor arra akarta kérni, hogy gyógyítsa meg a lányát, de amíg édesapja várta, hogy beszéljen Jézussal, a szolgák odamentek, és megmondták neki, hogy a leánya már meghalt. Jézus felkelt, és követte őt tanítványaival együtt. És íme egy 12 éve vérfolyásos asszony hátulról hozzáférkőzve megérintette ruhája szegélyét. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy mennyire döbbenetes ez a fejezet. A kislány 12 éves volt, és ez az asszony már 12 év óta szenvedett vérfolyásban. Itt 12 éves világosság aludt ki ennek a gyermeknek az életében, és ennek az asszonynak az életében 12 éves sötétség fejeződött be, és fény váltotta fel a helyét. Itt a fény és a sötétség szembeállítása történik. De ne felejtsük el, hogy ki a világosság ura. Figyeld meg, hogy az előző versben mit tett az asszony. Jézus nem érintette meg őt, mint ahogy tette sok más csoda esetében. Azonban nem a gyógyítás módszere adott neki gyógyulást, hanem az ő hite. Mert ezt mondta magában, ha csak megérinthetem ruháját, meggyógyulok. Amikor Jézus megfordult és meglátta őt, így szólt, bízzál, leányom, hited megtartott téged, és meggyógyult az asszony abban az órában. Lukács evangélista több részletet is megad nekünk erről a csodáról, és elmondja, hogy ténylegesen megérintette Jézust, és meggyógyult. Jézus azután elfordult ettől az asszonytól, és haladt tovább Jairus háza felé. Amikor Jézus bement az előjáróházába, és meglátta a fuvolásokat, meg a zajongó sokaságot, így szólt. Menjetek innen, mert a leányka nem halt meg, csak alszik. Azok pedig kinevették őt. Amikor Jézus megérkezett a házhoz, az emberek már síratták a gyermeket. Ők csak a sötétséget látták. Jézus megmondta nekik, hogy a kislány csak alszik, de kinevették őt. A házban senki sem hitte el, hogy Jézus fel tudja támasztani a halottat, de ő tudta, hogy milyen hatalommal és mit fog tenni. Amikor aztán kiküldték onnan a sokasságot, bement, megfogta a leányka kezét, mire az felébredt. Ez az első halott feltámasztási eset, amivel találkozunk az evangéliumokban. Három nevezetes halott feltámasztási esemény van bennük följegyezve. Így szólt ehhez a kislányhoz. Kis bárányka, kelj föl, én szólok hozzád. Jézus a halottak feltámasztásában mindig ugyanazt a módszert alkalmazta. Személyesen megszólította a halottat. A világosság ura hívta fényre a sötétségben levőket. Ha lelkileg halottak is vagyunk bűneinkben, meghallhatjuk Jézus szelid, kedves szavát, és új életre kelhetünk fel.
1: Részletet hallottak dr. Vernon McGee Biblia üzenete műsorából.
2: A Biblia üzenete meghallgatható www.mera.hu.
4: Továbbá elérhető a ttb.bible oldalon a Hungarian gombra kattintva.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 15. rész. Hatások, amelyek Pál megtérését elősegítették. Apostolok cselekedetei, 9. fejezet, 1-től a 6. versig. Saul pedig, még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úr tanítványai ellen, elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, akik ezt az utat követik, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve Jeruzsálembe vihesse őket. Útközben azonban, ahogy Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen fénysugározta körül az égből, és földre esve egy hangot hallott, amely ezt mondta neki: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő azt kérdezte: kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják neked, mit kell tenned. Azokból a hatásokból szeretnék néhányat megemlíteni, amelyek szerintem Pál megtérését eredményezték. Talán egy jó hatás lehetett rá tanítójának, Gamálielnek a bölcs tanácsa és higgadt magatartása is, amit az apostolokkal szemben tanúsított. Ugyanis elképzelhető, hogy Saul, mint tagja a Szünhedrionnak, hallhatta Gamálielnek a türelemre intő szavát. Noha akkor nem hatott rá különösebben, de mégsem maradhatott nála nyomtalanul. Azután egy másik hatás lehetett István megkövezésének az esete. Először látta az István orcáját, mint egy angyalnak orcáját, békességtől és szelídségtől sugározni. Azután hallotta az ő bátor, bűnt leleplező és bűnt korholó beszédét, amit éppen a nagy tanács tagjai ellen mondott. Végül hallotta, hogy imádkozik ellenségeiért, amikor a kövek zuhogtak rá. Azonban olyan fanatikus volt, tisztánlátását és gondolkodását annyira fogva tartotta a vakbuzgóság, hogy még ezek láttán sem tört meg a keresztjének elleni gyűlölete. Az apostolok cselekedetei 8. rész 1-3 versében tudósítást kapunk róla, hogyan kegyetlenkedett még ezek után is a keresztjénekkel szemben. Nagyon odaadó munkatársat talált benne az ördög. Nem csoda, ha nem akarta kiengedni a kezéből. Az életfordulatot, a Pál fordulatot a damaszkuszi út eseménye eredményezte. Itt már vele történt olyan esemény, amely az egész eddigi életét megváltoztatta. A tapasztalat azt mutatja, hogy mindig döntőbb hatással van az emberre az, ami vele személyesen történik, mint amit a mások életében lát. Azt hamar elfelejtheti, de a saját nagy élményét soha. Lássuk, mi történt a damaszkuszi úton. Amilyen gőggel, magabiztosan, az öldöklés szellemétől fűtve indult Damaszkuszba, olyan összetörten és megalázottan érkezett meg. A váratlan mennyei fény hatása alatt földre esett, illetve összerogyott. Lám, mivé lett az előbb még hatalmas ember, pedig még nem is történt más, mint egy kis mennyből jövő fénysugár vette körül. Mi történt volna vele akkor, ha nem az elhívó Úr Jézussal találkozik, hanem az ítélő bíróval? Egy pillanat alatt meg kellett lássa, hogy van nagyobb erő és nagyobb hatalom is az őt fogva tartó sátáni hatalomnál. Saul nem gondolta, hogy az állott az útjába, akit tulajdonképpen kergetett. Ő azt hitte, hogy a Jézus követőit kergeti. Jó tudni, hogy az Úr Jézus követőivel azonosítja magát. Aki követőit üldözi, az tulajdonképpen magát az Úr Jézust üldözi. Ez a tény Saulnak a damaszkuszi élményéből világosan kitűnik. Saulnak ez volt az első találkozása az Úr Jézussal, de ez a találkozás örökre meghatározta további sorsát. Egy pillanat alatt megadta magát az Úr Jézusnak, és remegve azt kérdezte: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr nem hagyta bizonytalanságban, hanem megadta az utasítást. Utána 3 napos vakság és 3 napos bőtölés következett. Ez a 3 napos vakság és bőtölés elég volt ahhoz, hogy a régi Saul egészen meghalljon, Pál pedig feltámadjon. Csodálatosak az Úr elhívásának módszerei. Nem elpusztította ezt a kegyetlen üldözőt, hanem átalakította, szent lelkével fölkente és a legeredményesebb misszionáriussá tette. Pál lett a pogányok nagy apostola. Az Úr azóta is hívott már el rendkívüli események által embereket a lélekmentés nagy munkájába.
Saul életében is beigazolódott a közismert énekszövege: az Úr csodásan működik, bár útja rejtve van. Tehát szerintem a legnagyobb hatás, ami Pált a megtéréséhez hozzásegítette, az az Úr személyes elhívása volt Pál felé az ő szolgálatára. Amen.

Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Pál második levele a korintusiakhoz, 3. fejezet, 17. vers. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Minden ember szereti a szabadságot, minden ember vágyik szabadnak lenni az elnyomás, szolgaság és a mások uralma alól. A rab is mennyire várja, hogy végre szabad legyen. Érthető is ez, mert Isten az embert szabadságra teremtette. A népek és nemzetek igen sokszor drága árat fizettek szabadságukért. Azonban a sóvárgos szabadság megérte az áldozatot. A felolvasott igevers is szabadságról szól, de másfajta szabadságról, mint amilyenért az emberek vérüket is készek ontani. Ezért a szabadságért, melyet lelki szabadságnak nevezünk, az Úr Jézus ontotta a vérét. Péter apostol így fejezi ki ezt az igazságot. Mert nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. 1 Péter 1.18-19. Boldog ember az, akinek része van ebben a szabadságban is. Három kérdés alapján szeretnék szólani a felolvasott igeversről. Először is lássuk, kikben vehet lakozást az Úrnak lelke. Azokban, akik ezért imádkoznak, akik ezt kérik Istentől. Az Úr Jézus mondja, ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Lukács 11.13. Ezért az ajándékért imádkoztak pünkösd előtt az Úr Jézus tanítványai is a felházban, és meg is kapták. Továbbá azokban vehet lakozást az Úrnak lelke, akik újjászülettek víztől és Szentlélektől, vagyis akik megtértek. A megtérés jelenti életünk teljes átadását az Úr Jézusnak. Az ilyenek örömmel tesznek vallást életük megújulásáról, akár csak Pál. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Galata 2.20. Milyen csodálatos életfordulat ez! Lám, ezt teszi az Úrnak lelke az elromlott emberi élettel. Azonban megosztott szívben nem vehet lakozást az Úrnak lelke. A bűn szomorítja őt. Viszont a Jézus vére által megtisztított szívet betölti, és Isten templomává formálja. Nincs annál nagyobb kiváltság, mint az Úr templomának lenni. Most lássuk, milyen szabadság van ott, ahol az Úrnak lelke van. Bűnöktől, megkötözöttségektől, szenvedélyektől és minden rossz szokástól való szabadság. Aztán a törvényeskedés szellemétől való szabadság. Nagy rabság volt ez Pál idejében is némely gyülekezetben. Sokan abban a téves hitben éltek, hogy a mózesi törvények cselekedetei nélkül nem üdvözülhetnek. Ezért mondja Pál többek között a Galácia belieknek, Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert megvan írva, átkozott mindenki, aki fán függ. Galata 3.13. Ahol az Úrnak lelke felszabadítja az embert a bűnök kötelékéből, ott megszűnik a haláltól és az ítélettől való félelem is. Micsoda kimondhatatlan nagy nyereség ez, hiszen a halálfélelem ott uralkodik majdnem minden ember életében. De Pál életében nem uralkodott, mert így kiált fel a Filippi beliekhez írott levélben. Nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Filippi 1.21. Azután, ahol az Úrnak lelke van, ott az Úrnak önként szolgáló, boldog szabadság uralkodik. Tehát nem valami korlátlan bűnre való felszabadultságot, illetve nem szabadosságot értünk a lelki szabadság alatt, hanem bűntől való szabadságot. Szabadságot az Úrnak való szolgálatra. A hívő ember tudja a legjobban. A bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. Róma 6.23. Végül lássuk, mit eredményez az Úr lelkének bennünk lakozása. Lelki világosságot. Ez igen nagy áldás. Azután győzelmes életet. Nem győzzetek le, nap mint nap a gonosz indulatoktól, hanem az Úr lelke által megöldöklöm azokat. Eredményezi az Úr lelkének bennünk lakozása az örök életet is. Pállal együtt örömmel kiáltjuk, halál, hol a te fullánkod, pokol,
hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. 1 Korintus 15:55-57. Kedves hallgatóim, higgyétek el, és fogadjátok el az ige igaz kijelentését. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Vágyakozzatok erre a szabadságra, és ha megnyertétek, őrizzétek meg. Kedves hallgatóm, ha te is vágyol ilyen igazi lelki szabadságra, mondd most velem a következő imádságot. Mennyei édesatyám, arra kérlek az Úr Jézus nevében, hogy szűj újjá engem is élő reménységre és bűntől szabad, örömteljes életre, drága lelked által, hogy ne legyen felettem hatalma a bűnnek, mely megkötözi és tönkreteszi életemet, hanem hadd uralkodjon bennem és felettem a te lelked, aki által én is így kiálthatok feléd, Abbá, Atyám, vágyom erre a szabadságra, add meg ezt ingyen kegyelmedből az Úr Jézus által. Amen.

Isten igazságot tesz a földön. 58. Zsoltár. A karmesternek, a ne veszíts el kezdetű ének dallamára, Dávid bizonságtétele. Valóban igazat beszéltek, ti hatalmasok, és pártatlanul ítélkeztek az emberek fölött? Hiszen álnokságon jár az eszetek, arra törekedtek, hogy az országban erőszakkal érvényesüljetek. Pártütők a bűnösök már, amikor a világra jönnek, tévelygők a hazugok, amint megszületnek. Mérgük olyan, mint a kígyó méreg, olyanok, mint a süket vipera, amelynek oly tompa a füle, hogy nem hallja a kígyó bűvölőt, a varázslásban jártas igézőt. Istenem, törd össze szájukban a fogakat! Zúzd össze, Uram, az oroszlánok állkapcsát! Tűnjenek el, mint a szétfolyó víz! Ha lőni akarnak, nyilaik legyenek tompák! Járjanak úgy, mint a csiga, amely széllyel málik, vagy mint az elvetélt magzat, amely nem látott napvilágot. Mielőtt tüskenő ne cserjéteken, ragadja el a forgószél, akár élő, akár elszáradt. Örül az igaz, ha látja a megtorlást. Lába a bűnösök vérében fürdik. Az emberek pedig ezt mondják. Mégis van az igaznak jutalma. Mégis van Isten, aki igazságot tesz a földön.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Péter apostol ezt írja. Ti magatok is épüljetek fel szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ebben a levélben egy másik kép az, hogy mi szent papság vagyunk. Minden hívő élő kő. Minden hívő pap. Mi szent papság vagyunk, és később Péter ezt királyi papságnak nevezi. Mint papok, lelki áldozatokat ajánlunk fel Istennek, amelyek kedvesek Jézus Krisztus által. Ez a lelki áldozat az Isten dicsőítése. Az Úrnak tett anyagi felajánlásunk ilyen lelki áldozat. Nem tudom, miért gondolják az emberek, hogy a pénz nem lehet lelki áldozat. Mind attól függ, hogy miként használjuk a pénzt. Aztán felajánlhatjuk Istennek önmagunkat is. Ez lelki áldozat. Ezért áll ez az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Péter első levele, második rész, hatodik vers. Ez idézet Ézsaiás könyve 28. részének 16. verséből. Ezért így szól az én Uram, az Úr. A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el. Ez a kő Krisztus szimbolizálja. A Szentírás ezt a tényt nagyon világossá teszi. Néktek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett. Péter első levele, második rész, hetedik vers. Néktek, a hívőknek drága kincs. Jobb fordítás lenne ez. Ezért nektek, akik hisztek, ez az igazi érték. A hívőknek Krisztus az igazi kincs. Azt hiszem, ez annyira érdekes, mert Simon Péter, a nagy robosztus halászember, a drága szót használja. Úgy gondolunk erre, mint ami a nők szókincséből való, de amikor Péter beszél Krisztusról, vagy az ő véréről, akkor a drága szót használja. A hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megbetettek az építők, sarokkővé lett. Megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Péter első levele, második rész, nyolcadik vers. Ez nagyon fontos fejezete a Szentírásnak. Emlékszel rá, hogy ez a 118. Zsoltár 22. verséből való idézet. Van egy hagyomány, amely visszavisz minket Jeruzsálembe, Salamon temploma építésének idejébe. Királyok első könyve 6. részének 7. versében ezt olvassuk a templomépítésről. Minthogy a templom építésekor már készen kifaragott kövekből építettek, sem kalapácsnak, sem vésőnek, sem egyéb vasszerszámnak a zaja nem hallatszott a templom építésekor. A köveket pontos méretűre vágták a kőbányában, és amikor elérték az építési területet, nem hallatszott kalapácsütés zaja, csak oda tették a köveket a helyükre. A hagyomány szerint az építkezés elkezdésekor egy hatalmas, gyönyörűnek látszó kő került ki a kőbányából, de az építők nem tudták sehova sem illeszteni. Ezért félretolták az egyik oldalra. Mivel útban volt, később lehengerítették egy gödörbe, hogy helyet találjanak a többi kőnek, amelyeket kaptak, miközben arról az útban levő kőről elfeledkeztek. Végül, amikor minden követ a helyére illesztettek, üzentek a kőbányába, küldjétek föl a sarokkövet. Az épület már kész volt, csak a sarokkő hiányzott. Visszaüzenték. A sarokkövet elküldtük nektek a kezdet kezdetén. Aztán visszaemlékeztek. Azt a követ löktük le a dombról. Tehát nagy erőfeszítéssel felgörgették a követ a domb tetejére, és rájöttek, hogy pontosan beillett az üres helyre. Ha igaza van a hagyománynak, akkor bizonyára megfejti az előttünk levő verseket. Az a kő, amit az építők megvetettek, sarokkővé lett. A kő természetesen az Úr Jézus Krisztus képe. Amikor eljött a világba, elutasította a saját népe. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Nem csak akkor utasították vissza, hanem ma is egy Krisztust elutasító világban élünk. Amikor ezeket mondom, ünnepi időszakban vagyunk. Nem ismerem lakóhelyedet, de az én városomban nagy ünnep ez a mostani. Jézus Krisztust azonban elutasítják. A világon a legnagyobb képmutatás az, hogy azt utasítják el, akinek a születésnapját ünneplik. Az Úr Jézus Krisztus neked vagy sarokkő, vagy a botránkozás sziklája. Ez elvisz minket a Szentírásnak egy nagyon szép fejezetéhez, amely elmondja, hogy a keresztény élet hasonló a Krisztusban nyert helyzethez. Amíg ebben az életben élünk, nem tapasztaljuk a normális keresztény életet. Mi azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Péter első levele, 2. rész, 9. vers. Ez az igevers számos csodálatos dolgot elmond felőlünk. Választott nemzetség, királyi papság és szent nép vagyunk, az ő saját népe, nem pedig különös nép. Isten népének nem különlegességnek kell lennie. Úgy tűnik egyesek szerint, ezt jelenti a különleges szó. Sokkal jobb fordítás az, hogy az ő saját népe.

Választott nemzetség vagyunk, vagyis kiválasztott nép. Az Ószövetségben Isten Izraelt választotta népévé, és a Szentírásban két választott népcsoport van. Izrael népe a választott nemzetség, és az egyház, amely szintén választott nemzetség és választott nép. Most ne feledjük, hogy Péter a saját népének, a diaszpórának, a zsidó keresztényeknek ír, akik szétszóródtak a római birodalomban, sőt még azon túl is. Valójában ezt mondja, jól lehet éppen most nem úgy néztek ki, mint választott nemzetség, kiválasztott nép. Mivel Krisztushoz jöttetek, kiválasztott nemzetség, választott nép vagytok, akár csak Izrael fiai, akik választottak voltak. Az ország kulcsait az egyház kapta, és ma hirdetnünk kell az evangéliumot, mert az egyház a választott eszköz erre. Ezt a tisztességet a hívők kapták, mintha Isten az övéinek egy csodálatos jelvényt nyomtatott volna, amire ez van írva. Választott nép, választott nemzetség vagytok. Sok hiába való próbálkozás történik korunkban azért, hogy Izrael elveszett 10 törzsét azonosítsák e föld bizonyos népeivel. Azt mondják, hogy ezek a cigányok, a mormonok, az adventisták, vagy a brit izraeliek csoportja, aminek valószínűleg a leghangosabbak a szószólói. Ha bizonyíthatnák, hogy Angliát és Amerikát Izrael elveszett 10 törzse telepítette be, akkor mit bizonyítanának? Isten ideiglenesen félretette Izrael népét, és ma Isten valami újat cselekszik. Kihív egy választott népet, egy választott nemzetséget minden népből, nemzetségből és nyelvből, zsidókat és pogányokat, akik új kapcsolatba lépnek Istennel az egyházban. Jól lehet, mi már Krisztushoz jöttünk, Isten azt mondja, hogy ő választott minket. Ezt nagyon szeretem. Ez emlékeztet két kis utcagyerek történetére, akik a New York-i gettóból mentek az egyik híres üzletházba, és a kirakatban levő árucikkeket nézegették. Azokat nézték, amiket sohasem szerezhettek meg maguknak, de mégis játszottak ezzel a gondolattal. Az egyik ezt mondta, én ezt választom. A másik így szólt, én amazt választom. A fiú így szólt, én választom a labdát. A lány ezt mondta, én választom a kisbabát. Mi olyanok vagyunk, mint ezek a szegény kis utcagyerekek ebben a világban, de amikor ezt mondjuk, Jézust választottam, rájövünk, hogy ő már előbb kiválasztott minket. Milyen csodálatos ez a gondolat. Az Úr Jézus ezt mondta saját apostolainak. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki. János evangéliuma 15. rész 16. vers. Csodálatos ennek tudata. Nem akarok tiszteletlenné válni, amikor kimondom, hogy mivel ő választott ki engem, ő felel értem. A felelősség az övé, mert hozzátartozom. Mennyire örvendeztet az a gondolat, hogy ő választott minket. Királyi papság vagyunk. Az Ószövetségben Isten mindenek előtt Izrael egész népét kiválasztotta, hogy a nép minden tagja papjává legyen. Azt hiszem, hogy a milleniumban Izrael egész népe gyakorolja a papságot ezen a földön. Azonban vétkeztek, és Isten egy törzset választott ki abból a népből. A papok abból a törzsből származtak. Ma nincs olyan papság a földön, amit Isten elismer, csak egyetlen. Ma mindazok, akik az Úr Jézus Krisztusban hisznek, papok. Izraelnek volt papsága. Ma az egyház a papság. Amikor még lelkipásztor voltam, prédikációt mondtam ilyen címmel. Ti katolikus papok vagytok. A katolikus szó azt jelenti természetesen, hogy általános. Ebben az értelemben minden hívő katolikus pap, és mindenkinek van bejárása Istenhez. Mivel Krisztushoz tartozunk,
oda járulhatunk jelenlétébe, a szentek szentjébe. Simon Péter azt mondja e helyen, hogy mint hívők, királyi papság tagjai vagyunk. Mi a király gyermekei vagyunk. E levélben egy kicsit később azt fogjuk olvasni, hogy Isten szeme az igazakon van, és ő meghallja imádságaikat. Milyen jó ez a tudat! Szent nemzet vagyunk. Izrael népe sohasem vált szenté, és ugyanezt lehet elmondani az egyházról is. Izrael látványosan kudarcot vallott. Az egyház döbbenetesen kudarcot vall. Mégis szentek vagyunk vele való kapcsolatunkban, mert Krisztus a mi igazságunk. Ha odaállhatsz Isten elé, az nem miattad van. Az Krisztus által történik. Nem gondolhatok csodálatosabb értékre, mint arra, hogy ma előtte tökéletesen állhatok meg. Milyen öröm, hogy szent nép tagjai vagyunk, amely új ezen a világon. Isten tulajdonba vett népe. Mi Istenhez tartozunk. Ezért ezen a világon nem csak egy új nép, hanem hozzá tartozó nép is jelen van. Nem tudom, hogy egyes keresztjének miért félnek ettől a gondolattól. Ez nem azt jelenti, hogy mi különcök vagyunk magatartásunkban, és furcsán viselkedünk, hanem azt, hogy hozzátartozunk. Mi az ő saját népe vagyunk. Ezt ahhoz a fiúhoz hasonlíthatjuk, aki kimegy és munkát vállal, pénzt keres életében először. Addig az édesapja tartotta el, de most már a megkeresett pénz az övé. Krisztus munkája, megváltási műve megkívánta vérének kiontását, ahogy ebben a levélben látjuk, és most már az ő népe vagyunk.

0: Az Úr Jézus ezt mondta főpapi imájában. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket. János evangéliuma 17. rész 6. vers. Jézus ezt is mondta. Akit nekem ad az atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. János evangéliuma 6. rész 37. vers. Milyen csodálatos, hogy az atya minket Krisztusnak adott, Isten a sajátjának nevez minket. Ma téged is sajátjának nevez, nem számít ki vagy, melyik fajhoz tartozol. Jézus Krisztus a saját tulajdonának nevez. Azt akarja, hogy csatlakozz a kiválasztott nemzethez és a királyi papsághoz. Nem arra hív el, hogy bizonyos egyenruhákat viselj és idézd a szertartásokat, hanem hogy csatlakozz ahhoz a papsághoz, amelynek bejárása van Istenhez. Azt kéri tőled, hogy tartozz egy új nemzetséghez. Ezen nem Németországot, nem Angliát, nem Japánt, de még csak nem is az Egyesült Államokat érti. Arra kér, hogy csatlakozz a hívőknek ahhoz a nagy családjához, amely minden népből való. Boldog nép az, amelynek így megy a sora. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. 144. Zsoltár, 15. vers. Mi pedig a te néped, legelődnek nyája, örökké magasztalunk téged. 79. Zsoltár, 13. vers. Ézsaiás proféta által Isten így szól. Népe vétke miatt éri a büntetés. Ézsaiás könyve 53. rész 8. vers. Az új szövetségben pedig ez van. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdonvére által, a kapun kívül szenvedett. 13. Zsoltár 12. vers. Ó, milyen csodálatos helyzetünk van Krisztusban! Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Péter első levele, 2. rész, 10. vers. Akik egykor nem az ő népe voltatok. Nem tartoztunk Istenhez, hanem távol voltunk tőle. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Van egy ajándék, amit nem akarsz elszalasztani, és a dobozra ez a név van írva, hogy irgalom. Ez egy nagy ajándékdoboz, mert Isten gazdag kegyelemben. Ha szükséged van rá ma, oda mehetsz hozzá ezért az ajándékért. Ne felejtsd el, hogy Péter különösen a diaszpórának, az idegen országokban szétszórt zsidó megtérteknek ír, akik egykor nem az ő népe voltatok. Elutasították Krisztust, mint mesiásukat, és Isten is elvetette őket. Most pedig Isten népe vagytok. Isten újat visz véghez, amikor egy népet hív ki, és irgalmát terjeszti ki rájuk. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Péter első levele, 2. rész, 11. vers. Isten gyermekének magasztalni kell az ő nevét. Miképpen? Énekek éneklésével? Ez mind rendben van, de ennél még jobban is kifejthetjük az ő dicséretét, amikor nem követjük a test cselekedeteit. Korábban Péter azt mondta, hogy a test cselekedete az irigység, álnokság, képmutatás és rágalmazás. Dicséretét fejezzük ki a magatartásunkkal, amelyet Isten igéje alakít. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Péter első levele, 2. rész, 12. vers. Tisztességesen éljetek a pogányok között. Láthatod, hogy az igazi keresztjén elkülönülés nem valami kegyes álláspont, amit magunkra öltünk, ez nem pusztán a világias dolgoktól való tartózkodás. Ez nagyon is pozitív cselekedet. Magában foglalja a becsületességet és a jó cselekedeteket. Minden hívőnek bármilyen üzletágban be kell mutatnia, hogy Isten dicsőíti a becsületességével. Ez a világ előtti bizonyságtétele. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Segítségedet kérem ahhoz, hogy ebben a világban hadd mutathassam be az igazi krisztusi tulajdonságokat, és ezáltal hadd ismerjenek meg téged az emberek. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Először írok levelet, így bemutatkozom. Egy Tolna megyei kis faluban, Szakályban élek. Egy régebbi lelkiposta adásban hallottam olyanról, hogy egy adás pont olyankor hangzott el, amikor egy hallgatónak a legnagyobb szüksége volt rá, vagy egy másik embernek az Úr úgy alakította az életét, hogy az ő hozzá vezessen, bár nem biztos, hogy a legjobban, legsimábban indult. Leírom most az én történetemet is, ami hasonló ehhez. Szintén az egyik adásban biztattátok a hallgatókat, hogy a leveleket tegező hangnemben is lehet írni, én is így írom, remélem nem sértelek meg benneteket. 1974-ben születtem Dombóváron. Születésem után pár hónappal meg kellett műteni mindkét fülemet, ebből kifolyólag vagy más egyéb okból hallássérült lettem. Általános iskola után vasúti szakközépiskolába jelentkeztem, majd az 5 év letelte után egy vasútállomáson kaptam munkalehetőséget. Ott egy kolléganő invitált, hogy menjek el, nézzem meg, milyen az ő ima összejövetelük. Az időpontot rosszul adtam meg, és így egy órával előbb ott voltam. Akkor találkoztam a gyülekezet vezetőjével, és ebben az egy lyukas órában elbeszélgetett velem többek között hitbeli dolgokról, beszélt az igazi hitről. Azóta vagyok hívő. Isten gondviselése így alakította az életemet, hogy ismerjem meg őt. Később belegondoltam, ha nem vagyok hallássérült, akkor saját falum vasútállomásán lettem volna forgalmi szolgálattevő, és elmerültem volna az agykontrollban, a keleti meditációban és más egyéb okkult dolgokban, amik akkor érdekeltek, és egyáltalán nem az Úr felé mutattak. De így megismertem őt, és ez sokkal jobb. Tehát az az egy óra sokat segített, sőt, később ugyanaz a kolléganő adott egy Vetés Aratás című keresztény újságot, abban pedig megtaláltam a Magyar Evangéliumi Rádió adásainak ismertetőjét. Az adások hallgatásával sokat segített épülni az Úr, például a lelkiposta adásokkal is, de más egyébbel is, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. Egy férfi hallgatónk Szakályból.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Május 4-e. Szellemi oxigénhiány. Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. Példabeszédek könyve 14. fejezet, 12. vers. Kétszer is olvashatjuk a példabeszédek könyvében ezt az igeverset. Az előbb említett 14. fejezet 12. versében és a 16. fejezet 25. versében is, hogy a helyes utat illetően nem lehet a magunk döntésére hagyatkozni. Amit az ember helyesnek lát, nyomorúságban és ínségben végződik. A második világháború idején az amerikai haditengerészet vezetősége találó példában mutatta be ezt a tényt a repülő személyzetnek. Megkísérelte tudatukba vésni azt, hogyha nagy magasságban repülnek és nem használnak oxigént, akkor már nem bízhatnak saját érzéseikben. Beültettek egy pilótát a kísérleti fülkébe egy asztal mellé, amelyen egy papírlap volt, matematikai feladatokkal. Azután a nagy magasság utánzására oxigént vontak ki a kamrából. Amikor ritkább lett a levegő, jelezték a pilótának, hogy elkezdheti a feladatok megoldását. Előzőleg elmondták neki, hogy addig ez még senkinek nem sikerült. A pilóta gyorsan megoldotta a feladatokat, és bizonyos volt abban, hogy ő lesz az első kivétel. A tételek könnyűnek látszottak, és úgy ítélte, hogy hibátlanul oldotta meg őket. Amikor azonban ismét oxigént vezettek be a kamrába, a pilóta kijött, és a megoldott példákat kijavították. Megdöbbenve látta, hogy a problémák megoldására való képessége veszélyesen lecsökkent, mert agya nem kapott elegendő oxigént. A lecke természetesen arra szolgált, hogy megmutassa a pilótának, hogy nagy magasságban milyen fontos az oxigén pótlása, ami nélkül már nem bízhatnak meg saját ítélő képességükben, és így könnyen lezuhanhatnak. A bűn veszélyesen korlátozta az ember ítélő képességét. Bizonyos afelől, hogy a mennybe vezető út abban áll, ha a legjobbat teszi, ami tőle telik. S ha azt mondják neki, hogy jó cselekedetei által még senki sem üdvözült, akkor bízik abban, hogy ő lesz az első kivétel. Csak hogy ez nem így van. És ha továbbra is megmarad nála ez a szellemi oxigén hiány, akkor bizony elvész. Biztonságának és üdvösségének egyetlen alapja az, hogy Isten ígéjében bízzék, s ne a saját ítélő képességében. Ha ezt teszi, akkor megbánja bűneit és elfogadja az Úr Jézus Krisztust urának és üdvözítőjének. Mivel Isten igéje igazság, ezért akik benne bíznak, azok járnak a helyes úton.

0: Gyerekkuckó.
1: Heidi úrig, nyomok az ezüstös nyírfák völgyében. Metti győzni akar, első rész. Nem maradhattak sokáig Apple-Bé kisasszonynál, mert 7 órára otthon kellett lenniük. Holnap délután megint eljöhettek, mondta búcsúzó Apple-Bé kisasszony. Akkor elárulok nektek egy régi indián titkot. Egy igazit? Kérdezte Sara. Apple-Bé kisasszony bólintott. Egy igazit? Egy olyat, amit meg is mutatok majd nektek. Ez a bejelentés még Josh-t és Mattit is kíváncsivá tette. Elhatározták, hogy a következő délutánon is megjelennek Apple-Bé kisasszonynál. Brownie vacsorára a verandán terített, és vacsora után Brown úr felolvasott nekik egy érdekes történetet egy alaszkai trapperről. Otthon is most vacsoráztak, töprengett Sara, és a fehérre festett kis vesztoni faházra gondolt. Anya biztosan most szedi le az asztalt. Apa a lovakat eteti meg, és azután játszanak még Debbie-vel és Katie-vel, mert holnap a vasárnap van. Csodaszép a vakáció itt Brownéknál, de csodaszép lenne újra hazamenni is. Szerinted mit értett Apple-Bé kisasszony az ezüstös nyírfák völgyén? Matti este az ágyában megpróbálta megfejteni a rejtét. Hát azokat a nyírfákat, amik a kis pataknál vannak, válaszolt Josh. Ott, ahol a sátort felállítottuk. Mert ha fent az erdő szélén állunk, olyan, mintha a völgyben a nyírfák ezüstből lennének. Lehet, mondta Matti, és ásított. Vajon tényleg éltek ott apacsok és navahók? Nagyon kíváncsi vagyok, mit fog nekünk holnap mutatni. Másnap reggel először is az volt a program, hogy segítettek otthon. Louisát és Sarát elküldték a vegyesboltba, hogy vásároljanak be. Matti és Josh vödörszám cipelték a vizet a kútról, mert Brownie alaposan letakarította a verandát. Utána még a kerti fészert kellett kitakarítaniuk, de szerencsére Sara és Louisa is visszaértek, és 4-en gyorsan végeztek. Evés után Brown úr az autóját kezdte lemosni. A dolgok normális menete az volt, hogy Matti segített neki. Ma viszont szerettek volna Josh-sal együtt, amilyen gyorsan csak lehet, Dickinson úrhoz menni, hogy még lovagolhassanak egyet. Mielőtt délután Apple-Bé kisasszony és az indián titka lesz a program. Te apa? Matti megáll az udvaron a Ford mellett. Édesapja felegyenesedett. Mi az? Kérdezte. Ma délután Josh meg én el akarunk menni Apple-Bé kisasszonyhoz. Mesélni akar nekünk valamit az indiánokról. De mi még lovagolni szeretnénk, és ezért legközelebb biztosan segítek. Brown úr a fiára nézett. Tulajdonképpen azt akarod kérdezni, hogy most azonnal elmehettek a Dickinson úrhoz? Igazam van? Kérdezte. Matti bólintott. Brown úr a kocsinak támaszkodott.

Aztán fütyörésszel folytatta a munkát. Te csos, én már azt is tudom, mi lesz az első díj az indián ünnepen. Mesélte Metti, amikor az országúton mentek. A vegyesboltos néni ma megmondta Luizának. Mi lesz? Josh kíváncsian nézett a barátjára. Metti megállt. Egy kutyakölyök, mondta. Smith úrnak, aki a vasútállomáson az őrbódéban van, van egy szukája, és annak pár hete kölykei születtek. Már elég nagyok, hogy elválasszák őket az anyjuktól. Heten vannak, kicsik, feketék, nagyon göndör a szőrük. Smith úr egyszer megmutatta őket nekem. A győztes választhat magának egyet közülük. Volt valami Metti hangjában, amire Josh felfigyelt. Olyan vágyakozóan csengett, mintha borzasztóan szeretné egy kis kutyát. De volt benne még valami más is. Metti mindenképpen győzni akart. Borzasztóan szeretnél egy olyan kutyakölyköt, ugye? Kérdezte Josh, amikor tovább indultak. Metti bólogatott. Igen, mondta. Ha már nincs lovunk. Remélem megengedi a papa, és valahogy részt kell vennem a lovaglási versenyben is, különben sose kapom meg az első díjat. Öreg Jimet és Dickinson urat az istálóban találták. Sziasztok, kaubolyok! Üdvözölte őket öreg Jim. Éppen jókor jöttök, hogy megtisztítsátok a kedvenceitek patáját. Van hozzá kedvetek? A fiúk bólintottak. Hát persze, mondta Metti, és azonnal eltűnt Jackboxában. A fekete már hozzászokott, megengedte, hogy Metti megsimogassa, és bársonyosan puha szájával elvette a kezéből a répadarabokat. Azután kivezette az udvarra, és Josh is követte őket a kötőféken vezetett springlight-tal. Lovagolhatunk még egy kicsit? Kérdezte Metti, amikor a patakaparót visszavitték a nyerekkamrába. Dickinson úr bólintott. Felőlem igen, válaszolta. Ma még nem mozogtak a lovak. Felnyergelték a lovakat az udvaron. Amikor Metti felszállt, a szél becsapta az istáló ajtaját. Jack összerándult és idegesen ficánkolni kezdett. Metti nehezen tudott nyerekbe szállni. Öreg Jim éppen mellette állt, megfogta a kantárt, és nyugtatóan megveregette a lónyakát. Jól van, fiú, ez csak az ajtó volt. Még mindig ilyen ijedős vagy. Metti már most a helyén ült, és kezébe vette a gyeplőt. Gyere, Jack! Josh és Springlight már úton vannak. Lépésben lovagolt ki az udvarból, és a karámban ügetni kezdett. Jack türelmetlen volt, azonnal vágtatni szeretett volna, de Metti visszafogta. Ám alig érték utol Josh-t, és lovagoltak egymás mellett. Jack megint előre tört. Na jó, engedett Metti. Akkor vágta! Rajta, Josh, ki ér először ahhoz a hátsó facsoporthoz? Egymás mellett vágtattak a réten át, a nap sütött, és a levegő meleg volt. Hurrá! Kiáltott Josh, felemelkedett a nyerekben, és úgy csinált, mintha lasszót lengetne. Aztán egyszerre csak a ló egyik oldalán lógott, mintha ellenséges indiánok nyilaitól kellene védenie magát. Jack rémülten tört ki balra, de Metti gyorsan visszanyerte a kontrollt felette. Öreg Jim, aki a kerítéshez támaszkodva nézte őket, megcsóválta a fejét. Remélem, nem esik le, Josh, mondta Dickinson úr, és mellé állt. Ne aggódj, nem esik ő le olyan könnyen, brummogta öreg Jim. Csak olykor butaságokon jár az agya, és az ilyesmit már az apja fejéből se tudtam kiverni. De aztán hirtelen kiegyenesedett. Josh megint szabályosan ült a nyerekben, és a két ló a facsoport felé vágtatott. Ekkor Jack nekilendült. Centiméterről centiméterre előbbre tört. A vágtában az ugrásai egyre nagyobbak és nagyobbak lettek. Oda néz! Hihetetlen, milyen gyors ez a ló! Springlight egyáltalán nem tud már lépést tartani vele. Dickinson úr is izgatottan figyelte a vágtát. Most Jack elérte a facsoportot, és Metti magas remelte az egyik karját. Győzelem! Örvendezett, és lépésre váltott. Öregem, mondta Josh, nektek aztán van tempótok. Gratulálok, Metti. Egymás mellett lépésben lovagoltak vissza. Nagyon jó volt, Metti, dicsérte meg öreg Jim, amikor közelebb jöttek. Ha akartok, tehettek még egy pár kört, de most legyetek szívesek,

nem vágtában, és főleg nem westernben illő mutatványokkal. Megértetted, Josh? Josh sóhajtott, aztán bólintott. Rendben, ígérte meg.

0: Kedves hallgatóink, reméljük, hogy ma is tanulni fogunk, hiszen Hiczés István lelki pásztor folytatja a zsidókhoz írt levél magyarázatát. Hallgassuk figyelmesen.
1: Minden rádióhallgatót köszöntök. Az elmúlt alkalommal befejeztük a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, amelyek tulajdonképpen rögtön arra utalt, hogy nélkülünk nem jutott el a teljességre senki. Mire gondol itt a Szentíró? Arra, hogy hiszen most az egyházban, a Krisztus testben jutottunk el arra a csúcspontra, amit az Ószövetség mintegy megalapozott, és eljött az a kor, a megígért Mesiás megérkezett. És aztán a 12. fejezetben éppen erre fordítja az olvasók figyelmét a Szentíró, hogy most ne az Ószövetség bizonságtevői legyenek a központban, bár a bizonságtevőknek ugye egy fellege vesz körül bennünket, így kezdi az első verset, ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Tehát a bizonyságtevők fellege valóban körülvette a zsidókat, különösen ismert ők, sokkal jobban ismerték az Ószövetség hithőseit, mint mondjuk a pogányokból lett keresztények, akik ekkor ismergették meg igazán az Ószövetség igény keresztül mindezeket, és ezért figyelmezteti őket, hogy hát ha a bizonságtevőknek ekkora fellege vesz körül bennünket, akkor ne csüggedjetek el. Hát volt okuk. Tessenek elgondolni azt a sok veszekedést és cirkuszt, azt a vallás és politikai nyomást, ami rá nehezedett az akkori zsidókból lett keresztényekre. A családban meghasonultak apa és fia, mert aki keresztényé lett, azt kitagadták, azt üldözték, azt bántották, vagy éppen megpróbálták visszaédesgetni, a rabbik megkeményedtek, és harcot indítottak a keresztények ellen, és kialakultak a frontok, és ez igen sok családban keserűséget, feszültséget és szomorúságot okozott, és ez az elkeseredés, ez a feszültség nagyon sok embert depresszióba, vagy legalábbis csüggetek lelki állapotba taszított, és erre figyelmezteti őket a Szentíró, hogy ebben nem maradjanak meg, hanem nézzenek fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Nagyon csodálatos kifejezés ez, hogy Jézus Krisztus szerezte a hitet. Hát bizony, ő az, aki szerzi, és aki bennünk is beteljesíti, mert ő nem csak önmagába teljesítette be a hitet az atya iránt valami egészen elképesztő bizalmával, hanem bennem is ezt teszi, és csak így juthatunk győzelmes hitre, ha a Krisztus lelke minket is győzelemre segít úgy, hogy felnézünk Jézusra. És valóban ő mindenek felett való, és fel kell néznünk őre, látva, hogy milyen szenvedést hordozott el, és milyen megaláztatást, mint Isten jött ebbe a világba, és az ember, a teremtmény meggyalázta, és végül keresztre feszítette, és ő mindezt elhordozta értünk, végtelen szeretetével és türelmével, és erre biztat bennünket, hogy gondoljunk rá, aki ilyen ellene irányuló támadásokat szenvedett el a bűnösöktől. Ez a támadás, ez az ellenkezés Judás apostol a levelébe utal Kórachra, aki Mózes idejében ugyanígy fellázadt. És mondhatnánk, hogy az embernek, de a zsidóságnak is, hogy így mondjam, volt gyakorlata a lázadásban. Tehát mi nekünk van gyakorlatunk az Isten elleni lázadásban, és ez nagyon megszégyenítő. Ezért nézzünk fel a mi Urunkra, Jézus Krisztusra, hát ne felejtsük el, hogy Isten volt. És eltűrte, hogy arcul verjék mindenféle szennyes pribékek. Eltűrte, hogy leköpjék, eltűrte, hogy keresztre feszítsék. És ez nem tud bennünket megerősíteni. Én mindig, amikor támadások értek a lelkészi szolgálatomban, és a legkisebb önsajnálat fellépett a szívembe, azonnal arra gondoltam, hogy merek én még csak egy panasz szót is ejteni, hát az én uram mit szenvedett? Hát amit én kaptam, ez semmi. Tehát ilyen értelemben kell felnézni rá, gyakorlati módon, hogy az, ha megsértenek, ha bántanak, ne add vissza. Ne gondolj bosszúra, ne gondolj háborúra, hanem hordozd el, mert ez vezet a győzelemre, mert a szeretet megtöri a csontot. És nem kardot kell rántanunk, hanem felnézni, hogy Uram, te hogy is győzted le a bűnt, és győzz le bennem is. És ha felnézek az én Uramra, hogy Úr Jézus, te vagy az Úr, mert azért nézek fel rá, hogy győzz le az én természetemet, az én indulatomat, hogy én is azzal az alázattal tudjak viseltetni és elhordozni, amit rám mértél. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen vérig. Itt meg akar egy kicsit állítani bennünket, hogy, ahogy az előbb is mondta, minden terhet, meg a megkörnyékező bűnt vessük le, álljunk ellen. És azt mondja, még a vérig nem álltatok ellen. Itt a mártíromságra gondol, hogy egészen vérig megmaradni a Krisztus mellett. Nagyon megragadott engem, és többször idézem ezt, hogy Jó Sándor egyik igehirdetésében azt mondta, hogy úgy látom, hogy nem méltatott engem arra az én Uram, hogy az életemet odaadjam érte. Értitek? Ez jelenti vérig, egészen vérig, hogy semmi akadálya ne legyen annak, hogy én a tied vagyok, Uram, és te érted mindent. És elfeledkeztetek a bátorításról, mely néktek, mint fiaknak szól, fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, aki fiává folygat. Szenvedjétek el a fenyítést, mert akkor úgy bánik veletek az Isten, mint a fiaival. Na most ez megint nagyon idegen a mai embertől, hiszen a mai pedagógia már kezdi kiiktatni a fenyítési módszereket, eszközöket. No, természetesen én se értek azzal együtt, meg nem normális az az apa, aki brutális módon bántja a gyermekét, de a mi Istenünk nem is ilyen, ő mennyei édesatyánk, és ha fenyít, tudja, miért fenyít. És én mindig tudtam, az életem során akár milyen mély büntetésbe vagy fenyítésbe volt részem, mindig tudtam, miért kaptam. És elfogadtam, és hadd mondjam így, csókoljuk meg csak nyugodtan a mi mennyei édesatyán kezét, amikor fenyít bennünket, és legyünk türelmesek ebbe, mert én úgy értettem meg, és én tudom, hogy csak így lehet jól megérteni, hogy az én óemberi természetemnek szüksége van arra, hogy igenis megpróbáltatások, terhek, fenyítések alatt megtagadni tanuljam meg az én óemberi természetemet. Mert ha az óemberi természetemet segíti az isteni fenyítés, mint egy megtörni, hogy a Krisztus bennem lakó lelke jusson uralomra. Ez csak az újonnan született hívő emberek érthetik meg, hogy az, amikor Isten fenyít, amikor testileg nehézségeim vannak, akkor a javamat akarja. Segít nekem, hogy megtörjem a bűn bennem lakozó a természetét, testét, ó, én nyomorult ember, mondja Pál apostol, kicsoda szabadít meg, és hálát adok Jézus Krisztus. És ha ő neki fenyítő eszközökre van erre szüksége, akkor ismerjük be, igen, Uram, nekem erre szükségem van. Ehhez igazi nagy hit kell, és biblikus hit kell, az a hit, hogy nekem mennyi édesatyám van, mert itt a fiakról van szó. És higgyétek el, hogy szerető mennyi édesatyánk van, és ha fenyít, tudja miért teszi, javamra teszi. És ebben győznünk kell. És aztán hivatkozik is arra, ha fenyítés nélkül maradtatok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. És azt mondja, hogy becsültük a testi atyákat, akik fenyítettek bennünket, mert javunkra fenyítettek. Hát akkor mennyivel inkább a mi mennyi édesatyánk, és azt mondja, hogy pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság, békesség és gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Milyen szépen mutatja be ennek a nagyon fontos dolognak a elfogadását számunkra, hogy fogadjuk el, és akkor békességünk lesz. és én mindig megtapasztaltam, hála az Úr, soha nem lázított fel bármilyen büntetést vagy fenyítést kaptam. Ő nem engedte, hogy fellázadjak, hanem mindig alázattal el tudtam hordozni, és ez nagyon fontos. És azt is, ami még ezután következik, el tudjam fogadni, már eleve el tudjam fogadni, hogy Uram, a te kezedben van az életem, és minden úgy jó, hogy te cselekszel. Ezért tehát a lankat, kezeket és a megroskadt térdet erősítsétek meg. Nagyon zseniális Isten lelke, hogy kifejti, hogy hát ez vezet, hogy a sánta meggyógyuljon, hogy a depressziós ezután járni tudjon hitben, és a gyógyulás örömében részesedjünk. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Na, azt hiszem, ez nagyon aktuális ma, ez a szent élet. Alig hallunk róla. Mindig az Isten szeretetéről hallunk, meg arról, hogy azt csinálok, amit akarok. De ez nem szent élet. A szent élet azt jelenti, hogy az Istené vagyok, és az ő akaratát szeretném, ha megvalósuljon az életembe. Ez egy tudatos döntés. Akarod, hogy az Isten szentet faragjon belőled? Hát, ha nem akarom, akkor ne is vágyakozzak az örök életre, mert nem fogom megtapasztalni. Nem fogom megkapni. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételér eladta elsős szülöttségi jogát. Mennyire veszedelmes a test. És itt van az isteni fenyítés, és a Ézsau magatartás, mert ne gondoljuk, hogy mi különb emberek vagyunk, mint Ézsau. Nem volt ő annyira rossz ember. Csak semmibe vette az Isten ígéretét. Minek az nekem, mondja az első szülöttségi jogra. Ezzel nagyon megsértette Istent. Minek az nekem? Ez a kegyelemtől való elhajlás, hogy ez nekem nem fontos. Nekem most azok a dolgok fontosak, amik körülvesznek engem, a karrier, a siker, a pénz, a gazdagság, és megvetem ezzel azt a drága kegyelmi elhivatottságomat, amelyre mi elhivattunk, és a szent életre hivattunk el. És Ézsau nagyon-nagyon szomorú példa arra, hogy mekkora bukása lett egy embernek, aki férváról vette az isteni ígéretet, mert ővé volt az ígéret, nem Jákobé. De mégis Jákob kapta meg, mert neki nem kellett. És most is az emberek nem azért kárhoznak el, mert az Isten kegyelme nem elég nagy, hanem azért kárhoznak el, mert semmibe veszik. Vagy azért, mert azt mondják, nekik nincs szükségük kegyelemre, mert ők olyan jó emberek, vagy azért, mert úgy gondolkodnak, hogy ez nekik nem fontos. Ki tudja, mi van oda, hát nem hisznek az örök életbe, nekik ez egyáltalán nem fontos. És így magukat ítélik el, és magukat rövidítik meg, illetve önmaguknak halálos ellenségei, mert a legjobbtól, az örök élettől rabolják meg önmagukat. És ez nagyon veszedelmes dolog, és ezért kell mindannyiunknak nagyon szigorúan megmaradni a hitben.
0: Valójában gyakorlati útmutatásokat hallhattunk most ebben a magyarázatban, és tényleg így van, hogy a saját óemberi természetünk a legnagyobb ellenségünk, és nagyon-nagyon oda kell erre figyelnünk, hogy saját magunkat nem tudjuk mi legyőzni, hanem van nekünk Krisztusunk, és őt viszont kérhetjük nap mint nap, hogy ő győzzön le minket. És akkor viszont azt vegyük komolyan, hogy ő az ilyen kérést, ilyen imát meghallgatja. Köszönjük szépen a mai tanítást is, kedves hallgatóinknak pedig sok igeolvasást, imádkozást és áldást kívánnak Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, reméljük, hogy ma is tanulni fogunk, hiszen Iczés István lelki pásztor folytatja a zsidókhoz írt levél magyarázatát. Hallgassuk figyelmesen.
1: Minden rádióhallgatót köszöntök. Az elmúlt alkalommal befejeztük a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, amelyek tulajdonképpen rögtön arra utalt, hogy nélkülünk nem jutott el a teljességre senki. Mire gondol itt a Szentíró? Arra, hogy hiszen most az egyházban, a Krisztus testben jutottunk el arra a csúcspontra, amit az Ószövetség mintegy megalapozott, és eljött az a kor, a megígért Mesiás megérkezett. És aztán a 12. fejezetben éppen erre fordítja az olvasók figyelmét a Szentíró, hogy most ne az Ószövetség bizonságtevői legyenek a központban, bár a bizonságtevőknek ugye egy fellege vesz körül bennünket, így kezdi az első verset, ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Tehát a bizonyságtevők fellege valóban körülvette a zsidókat, különösen ismert ők, sokkal jobban ismerték az Ószövetség hithőseit, mint mondjuk a pogányokból lett keresztények, akik ekkor ismergették meg igazán az Ószövetség igény keresztül mindezeket, és ezért figyelmezteti őket, hogy hát ha a bizonságtevőknek ekkora fellege vesz körül bennünket, akkor ne csüggedjetek el. Hát volt okuk. Tessenek elgondolni azt a sok veszekedést és cirkuszt, azt a vallás és politikai nyomást, ami rá nehezedett az akkori zsidókból lett keresztényekre. A családban meghasonultak apa és fia, mert aki keresztényé lett, azt kitagadták, azt üldözték, azt bántották, vagy éppen megpróbálták visszaédesgetni, a rabbik megkeményedtek, és harcot indítottak a keresztények ellen, és kialakultak a frontok, és ez igen sok családban keserűséget, feszültséget és szomorúságot okozott. És ez az elkeseredés, ez a feszültség nagyon sok embert depresszióba, vagy legalábbis csüggetek lelki állapotba taszított, és erre figyelmezteti őket a Szentíró, hogy ebben ne maradjanak meg, ha nem nézzenek fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Nagyon csodálatos kifejezés ez, hogy Jézus Krisztus szerezte a hitet. Hát bizony, ő az, aki szerzi, és aki bennünk is beteljesíti, mert ő nem csak önmagába teljesítette be a hitet az Atya iránt valami egészen elképesztő bizalmával, hanem bennem is ezt teszi, és csak így juthatunk győzelmes hitre, ha a Krisztus lelke minket is győzelemre segít úgy, hogy felnézünk Jézusra. És valóban ő mindenek felett való, és fel kell néznünk őre, látva, hogy milyen szenvedést hordozott el, és milyen megaláztatást, mint Isten jött ebbe a világba, és az ember, a teremtmény meggyalázta, és végül keresztre feszítette, és ő mindezt elhordozta értünk, végtelen szeretetével és türelmével, és erre biztat bennünket, hogy gondoljunk rá, aki ilyen ellene irányuló támadásokat szenvedett el a bűnösöktől. Ez a támadás, ez az ellenkezés Júdás apostol a levelébe utal Kórachra, aki Mózes idejében ugyanígy fellázadt. És mondhatnánk, hogy az embernek, de a zsidóságnak is, hogy így mondjam, volt gyakorlata a lázadásban. Tehát mi nekünk van gyakorlatunk az Isten elleni lázadásban, és ez nagyon megszégyenítő. Ezért nézzünk fel a mi Urunkra, Jézus Krisztusra, hát ne felejtsük el, hogy Isten volt. És eltűrte, hogy arcul verjék mindenféle szennyes pribékek. Eltűrte, hogy leköpjék, eltűrte, hogy keresztre feszítsék. És ez nem tud bennünket megerősíteni. Én mindig, amikor támadások értek a lelkészi szolgálatomban, és a legkisebb önsajnálat fellépett a szívembe, azonnal arra gondoltam, hogy merek én még csak egy panasz szót is ejteni, hát az én uram mit szenvedett? Hát amit én kaptam, ez semmi. Tehát ilyen értelemben kell felnézni rá, gyakorlati módon, hogy az, ha megsértenek, ha bántanak, ne add vissza. Ne gondolj bosszúra, ne gondolj háborúra, hanem hordozd el, mert ez vezet a győzelemre, mert a szeretet megtöri a csontot. És nem kardot kell rántanunk, hanem felnézni, hogy Uram, te hogy is győzted le a bűnt, és győzz le bennem is. És ha felnézek az én Uramra, hogy Úr Jézus, te vagy az Úr, mert azért nézek fel rá, hogy győzz le az én természetemet, az én indulatomat, hogy én is azzal az alázattal tudjak viseltetni és elhordozni, amit rám mértél. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen vérig. Itt meg akar egy kicsit állítani bennünket, hogy ahogy az előbb is mondta, minden terhet, meg a megkörnyékező bűnt vessük le, álljunk ellen. És azt mondja, még a vérig nem álltatok ellen. Itt a mártíromságra gondol, hogy egészen vérig megmaradni a Krisztus mellett. Nagyon megragadott engem, és többször idézem ezt, hogy Jó Sándor egyik igehirdetésében azt mondta, hogy úgy látom, hogy nem méltatott engem arra az én Uram, hogy az életemet odaadjam érte. Értitek, ez jelenti vérig, egészen vérig, hogy semmi akadálya ne legyen annak, hogy én a tied vagyok, Uram, és te érted mindent. És elfeledkeztetek a bátorításról, mely néktek, mint fiaknak szól, fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, aki fiává folygat. Szenvedjétek el a fenyítést, mert akkor úgy bánik veletek az Isten, mint a fiaival. Na most ez megint nagyon idegen a mai embertől, hiszen a mai pedagógia már kezdi kiiktatni a fenyítési módszereket, eszközöket. No, természetesen én se értek azzal együtt, meg nem normális az az apa, aki brutális módon bántja a gyermekét, de a mi Istenünk nem is ilyen, ő mennyei édesatyánk, és ha fenyít, tudja, miért fenyít. És én mindig tudtam, az életem során akár milyen mély büntetésbe vagy fenyítésbe volt részem, mindig tudtam, miért kaptam. És elfogadtam, és hadd mondjam így, csókoljuk meg csak nyugodtan a mi mennyei édesatyán kezét, amikor fenyít bennünket, és legyünk türelmesek ebbe, mert én úgy értettem meg, és én tudom, hogy csak így lehet jól megérteni, hogy az én óemberi természetemnek szüksége van arra, hogy igenis megpróbáltatások, terhek, fenyítések alatt megtagadni tanuljam meg az én óemberi természetemet. Mert ha az óemberi természetemet segíti az isteni fenyítés, mint egy megtörni, hogy a Krisztus bennem lakó lelke jusson uralomra. Ez csak az újonnan született hívő emberek érthetik meg, hogy az, amikor Isten fenyít, amikor testileg nehézségeim vannak, akkor a javamat akarja. Segít nekem, hogy megtörjem a bűn bennem lakozó a természetét, testét, ó, én nyomorult ember, mondja Pál apostol, kicsoda szabadít meg, és hálát adok Jézus Krisztus. És ha ő neki fenyítő eszközökre van erre szüksége, akkor ismerjük be, igen, Uram, nekem erre szükségem van. Ehhez igazi nagy hit kell, és biblikus hit kell, az a hit, hogy nekem mennyi édesatyám van, mert itt a fiakról van szó. És higgyétek el, hogy szerető mennyi édesatyánk van, és ha fenyít, tudja miért teszi, javamra teszi. És ebben győznünk kell. És aztán hivatkozik is arra, ha fenyítés nélkül maradtatok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. És azt mondja, hogy becsültük a testi atyákat, akik fenyítettek bennünket, mert javunkra fenyítettek. Hát akkor mennyivel inkább a mi mennyi édesatyánk, és azt mondja, hogy pillanatnyi ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Milyen szépen mutatja be ennek a nagyon fontos dolognak a elfogadását számunkra, hogy fogadjuk el, és akkor békességünk lesz. És én mindig megtapasztaltam, hála az Úr, soha nem lázított fel bármilyen büntetést vagy fenyítést kaptam. Ő nem engedte, hogy fellázadjak, hanem mindig alázattal el tudtam hordozni, és ez nagyon fontos. És azt is, ami még ezután következik, el tudjam fogadni, már eleve el tudjam fogadni, hogy Uram, a te kezedben van az életem, és minden úgy jó, hogy te cselekszel. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdet erősítsétek meg. Nagyon zseniális Isten lelke, hogy kifejti, hogy hát ez vezet, hogy a sánta meggyógyuljon, hogy a depressziós ezután járni tudjon hitben, és a gyógyulás örömében részesedjünk. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Na, azt hiszem, ez nagyon aktuális ma, ez a szent élet. Alig hallunk róla. Mindig az Isten szeretetéről hallunk, meg arról, hogy azt csinálok, amit akarok. De ez nem szent élet. A szent élet azt jelenti, hogy az Istené vagyok, és az ő akaratát szeretném, ha megvalósuljon az életembe. Ez egy tudatos döntés. Akarod, hogy az Isten szentet faragjon belőled? Hát, ha nem akarom, akkor ne is vágyakozzak az örök életre, mert nem fogom megtapasztalni. Nem fogom megkapni. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szülöttségi jogát. Mennyire veszedelmes a test. És itt van az isteni fenyítés, és a Ézsau magatartás, mert ne gondoljuk, hogy mi különb emberek vagyunk, mint Ézsau. Nem volt olyan annyira rossz ember. Csak semmibe vette az Isten ígéretét. Minek az nekem? Mondja az első szülöttségi jogra. Ezzel nagyon megsértette Istent. Minek az nekem? Ez a kegyelemtől való elhajlás, hogy ez nekem nem fontos. Nekem most azok a dolgok fontosak, amik körülvesznek engem, a karrier, a siker, a pénz, a gazdagság, és megvetem ezzel azt a drága kegyelmi elhivatottságomat, amelyre mi elhivattunk, és a szent életre hivattunk el. És Ézsau nagyon-nagyon szomorú példa arra, hogy mekkora bukása lett egy embernek, aki férváról vette az isteni ígéretet, mert ővé volt az ígéret, nem Jákobé. De mégis Jákob kapta meg, mert neki nem kellett. És most is az emberek nem azért kárhoznak el, mert az Isten kegyelme nem elég nagy, hanem azért kárhoznak el, mert semmibe veszik. Vagy azért, mert azt mondják, nekik nincs szükségük kegyelemre, mert ők olyan jó emberek, vagy azért, mert úgy gondolkodnak, hogy ez nekik nem fontos. Ki tudja, mi van oda, hát nem hisznek az örök életbe, nekik ez egyáltalán nem fontos. És így magukat ítélik el, és magukat rövidítik meg, illetve önmaguknak halálos ellenségei, mert a legjobbtól, az örök élettől rabolják meg önmagukat. És ez nagyon veszedelmes dolog, és ezért kell mindannyiunknak nagyon szigorúan megmaradni a hitben.
0: Valójában gyakorlati útmutatásokat hallhattunk most ebben a magyarázatban, és tényleg így van, hogy a saját óemberi természetünk a legnagyobb ellenségünk, és nagyon-nagyon oda kell erre figyelnünk, hogy saját magunkat nem tudjuk mi legyőzni, hanem van nekünk Krisztusunk, és őt viszont kérhetjük nap mint nap, hogy ő győzzön le minket. És akkor viszont azt vegyük komolyan, hogy ő az ilyen kérést, ilyen imát meghallgatja. Köszönjük szépen a mai tanítást is, kedves hallgatóinknak pedig sok igeolvasást, imádkozást és áldást kívánnak Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Ma Néhai Draskóczi Gábor lelkipásztor ige szolgálatát hallgatjuk meg az 5 Mózes 8.1.2 versek alapján. Az ige részletek a prédikációban hangzanak el.
2: Emlékezz a gyökereidre. Emlékezz arra, hogy nem veled kezdődött Istennek a munkája, hanem voltak elődeik, akik Istentől ígéretet kaptak. Az első versben a következőt olvassuk. Tartsátok meg és teljesítsétek mindazt a parancsolatot, amelyet ma parancsolok néked, hogy élhessetek, megsokasodhassatok, bemehessetek, és birtokba vehessétek azt a földet, melyet esküvéssel ígért meg az Úr a ti atyáitoknak. Isten szövetséget kötött az ősökkel, az atyákkal, ígéretet tett nekik arra nézve, hogy a Kánaán földére, a tejjel és mézzel folyó földre be fogja vinni őket, és nekik fogja ajándékozni. És most ez a fiatal generáció, amely csak gyerekként élhette esetleg át azokat a csodákat, azok most ott állnak az ígéret földje előtt, és beteljesedik rajtuk mindaz, amit Isten ígért nekik. Az ősöknek ígért esküvéssel, az ő atyáiknak. Hogyan kezdődött a mi lelki életünk? Jó erre gondolni, ezt végig gondolni, kik voltak azok talán őseink, akik szülők, nagyszülők, akiknek az áldása rajtunk nyugszik. Emlékezzünk a mi formáltatásunkra is, mert Isten már akkor elkezdte a munkát bennünk, amikor még talán az anyaméhben voltunk. Jeremiás a következőképpen írja ezt le a saját életéről. Így szólt hozzám az Úr szava. Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek. Mielőtt kijöttél az anyaméhből, megszenteltelek, és prófétául rendeltelek a népek közé. Isten, amikor megformált bennünket az anyaméhben, már tudta nagyon jól, hogy milyen feladatokat, milyen szolgálatokat fog reánk bízni, és ennek megfelelően formált bennünket. Azt mondja Jeremiás, hogy már akkor ismertelek. Hány és hány ember úgy érzi, hogy őt olyan jelentéktelen, fölösleges, pedig Isten már az anyaméhben ismert bennünket. Megszenteltelek és rendeltelek bizonyos feladatokra. A hívő ősök és a formáltatásunk után gondoljunk az Isten élményeinkre. Gyermekkorunktól kezdve talán tudunk olyan momentumokat fölidézni, amikor Isten elkezdte a munkáját bennünk. Hallhattuk az igét, láthattunk hiteles embereket, biblikus értékrendet kaptunk, szokásokat a családunktól. Isten már akkor és azóta is olyan találkozásokat adott emberekkel, akik formáltak bennünket, és elérkészítették talán a megtérésünket, vagy az új életünkben eligazításokat adtak. De ha gyerekkorban nem is, és a családban nem is hallhattuk Isten igéjét, és nem is láthattunk olyan példát, ami követendő lett volna, akkor is Isten, ha már itt vagyunk, küldött valakit. Nem tudom pontosan, kik voltak azok, egy barátnő, munkatárs, egy tanárnő, akin keresztül elkezdett munkálkodni bennünk. Gondolkodjunk, emlékezzünk, és adjunk hálát a mi gyökereinkért, az őseinkért, azokért, akiken keresztül Isten formálta az életünket. De ne csak erre gondoljunk, hanem mögöttünk jön egy új generáció, gyermekeink, unokáink. És gondoljunk arra, hogy mit fogunk mi rájuk hagyni. Amikor majd ők fölnőnek és reán gondolnak, akkor hogyan fognak gondolni reánk? Ugyanúgy gondolhatnak-e, mint ahogy mi is a hívő őseinkre? Egyszer egy életrajzban olvastam, egy lelkipásztor leírta, hogy igen nagy családja volt, népes család, és leírta azt, hogy ő minden nap, minden egyes gyerekéért, unokájáért, dédunokájáért név szerint imádkozik. És akkor ez engem is nagyon megütött, már csak azért is, mert ismertem néhány unokáját, és azoknak a családját, és tudtam azt, hogy ők valóban hívő emberek, szolgáló emberek, és azért is megütött, hogy én teszem ezt. Igyekszem azóta naponta népes családom minden tagját név szerint Isten elé vinni imádságban. Tehát emlékezzünk a gyökereinkre, és gondolkodjunk azon, hogy mi milyen gyökerek leszünk majd a következő nemzedékeknek. A második terület emlékez a nagy szabadításra, a szabadítóra. Itt Izrael népének nagy szabadításáról emlékezik meg Mózes, ezt említi 14. verset olvasom egy részét. Kihozott téged Egyiptom földjéből, a szolgaságnak házából. Ezek a fiatalok nem nagyon élték át azt, amire itt figyelmezteti Mózes őket, de bizonyára hallották a szülőktől azokat a csodákat, amelyeket Isten elvégzett. Milyen nyomorúság volt az egyiptomi rabszolgaság, hogy Isten szabadítót küldött Mózesen keresztül a népnek. Elmondták, hogy hogy kellett leölni a páska bárányt és annak vérét az ajtó félfára kenni, és akik ebben a vérben bíztak Isten hatalmában és kegyelmében, azoknak megkegyelmezett az angyal. Ez egy helyettes áldozat volt, és ez már előképe volt az Úr Jézus Krisztus áldozatának. De sorolták tovább a csodákat, ahogy a veres tengeren megszabadította őket attól a nagy seregtől, amely körülvette őket és beszorította a tenger partjára. Átéltük-e mi is a nagy szabadítást? Mi is tudunk-e arra emlékezni, hogy Isten a bűnből, a szolgaságból, a megkötözöttségből megszabadított? Tudunk-e ennek újból és újból örvendezni, hogy Isten rátekintett a mi elveszett állapotunkra, és abban segített bennünket a Szentlélek, hogy felismertük Jézus Krisztusban a nagy szabadítót. Bűnbánattal ő ajándékozott meg bennünket, mert bűn tekintetében egyedül a Szentlélek tud bennünket meggyőzni, és ő az, aki hittel ajándékozott meg, hogy elfogadjuk az Úr Jézus Krisztust személyes megváltónak. Mert kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, hogy senki se dicsekedjék. Emlékezünk-e a nagy szabadításra, és azon keresztül a szabadítóra? Tudunk-e ezért naponta hálát adni Istennek? Ad-e ez erőt arra, hogy ha Isten engem meg tudott szabadítani, akkor azt is meg tudja szabadítani, aki miatt talán sírunk, gyermekeink, unokáink, házastársunk, testvéreink. Van hatalma Istennek őket is megszabadítani. Harmadsorban azt mondja itt az ige, hogy emlékezz a csodákra. Azokra a csodákra, amelyeket átéltél. Azokra az ajándékokra, amelyet Istentől, az ajándékozótól kaptál. Izrael népe 40 évig a pusztában vándorolt. Ez nem volt egy kellemes út nekik, és Isten mégis mindennel megajándékozta őket. 15. 16. verset olvasom. Ő vezetett téged a mérges kígyóknak, a skorpióknak és a szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában, ahol nem volt víz. Ő fakasztott vizet a kemény kősziklából. Ő táplált a pusztában mannával, amelyet nem ismertek atyáid, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, és aztán jót tegyen veled. Nagyon sok megpróbáltatás volt a pusztában, és mégis Isten mindenről gondoskodott. Ő táplálta őket vízzel, fűrjekkel, mannával. Ő adott igét nekik, először a 10 parancsolaton keresztül, majd Mózesen keresztül, aki a nép szószólója lehetett Isten és a nép között. És a 3. versben azt olvassuk, hogy tudtodra adta, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik.
1: Fontos üzenet számunkra, hogy elsősorban azokra a dolgokra emlékezünk, amelyek elősegítik a futásunkat. Átértük-e már mi is a nagy szabadítást, felismertük-e a nagy szabadítót, és mennyire tudunk hiteles példát élni gyermekeink, családunk, munkatársaink, azok között, akik közé az Úr helyezett minket. Kedves hallgatóink! Most egy hétre szeretettel búcsúzunk, Urunk megtartó kegyelmét kívánva, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszonthallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter első levele első részének 8. versét olvassuk. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Ez a vers igen nagy értéket tartalmaz. Gondolj arra, hogy Péter személyesen látta az Úr Jézust, és vele járt kelt 3 éven át. Sajnálatos módon ez időszak alatt kudarcot vallott. Aztán egy reggelen a galileai tenger partján az Úr reggelit készített nekik, akik egész éjjel halásztak, és azt hiszem, Jézus éppen Péterre várt. Én arra számítottam volna, hogy majd ezt fogja mondani. Péter, nem tudok benned megbízni. Miért tagadtál meg? Most már félreteszlek. Többé nem tudlak alkalmazni. De nem így történt, mert nem ezt mondta. Inkább így szólt. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Tehát megkérdezte, hogy szereti-e őt Péter. Aki valamikor dicsekedett önmagával, most már nem dicsekszik. Végül így kiállt fel. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. És az Úr Jézus így szólt. Megengedem, hogy tápláld az én juhaimat. Ez a Péter mondta az első prédikációt pünkösd napján. Most Péter ezt írja. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. A Szentlélek teszi valóságossá Krisztust mindnyájunknak. Ez a titka a keresztény életnek. Amikor őt szeretjük, minden más a maga helyére kerül. Ha nem szereted őt, akkor egyetlen tanfolyam sem tud rajta segíteni. Nem is kapott tőle azt a megbízást, hogy tápláld az ő juhait. Bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Vajon nem kezd gyorsabban verni a szívünk, amikor ezt olvassuk? Tényleg szeretjük őt? Vagy pedig halott a vallásunk és teljesen értéktelen? Krisztus olyan csodálatos. Simon Péter szerette Krisztust. Pál szerette őt, és akik igazán szolgáltak neki, valamennyien teljes szívből szerették. Remélem, te is szereted őt ma. Ha igen, ez számos problémádat megoldja. Segíti a férjet és feleséget a házastársi kapcsolatban. Csodálatos, hogy Krisztus szeretete miként vonja közel egymáshoz a szívünket. Nem csak az otthonunkban segít, hanem a gyülekezetünkben is. Krisztus szeretete összekapcsolja a hívőket. Segít minden kapcsolatunkban, ha őt szeretjük. Kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Krisztus szeretete teszi örvendezővé a szívünket. Örvendező keresztény vagy-e? Annak kellene lenned. A király gyermeke vagy, és egy napon megkapod örökségedet. Milyen csodálatos, hogy az ő gyermekei lehetünk, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Péter első levele, első rész, 9. vers. Az üdvösség volt a téma az ószövetségi proféciákban. Mind a proféták, mind az apostolok bizonyságot tettek ennek valóságáról. Milyen bátorítás volt ez a szétszórtságban levőknek, akik szenvedtek a hitükért. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak. Péter első levele, első rész, 10. vers. Minden proféta jövendőlt erről az üdvösségről. Kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Péter első levele, első rész, 11. vers. A proféták szóltak Krisztus szenvedéseiről és Isten kegyelméről. Ezt megtaláljuk Ézsaiás könyve 53. fejezetében és a 22. Zsoltárban, valamint sok más igehely erről beszél, és az ezeket követő dicsőségről. Ez megtalálható például Ézsaiás könyve 11. részében és a 45. Zsoltárban. A proféták mindnyájan írtak Krisztus szenvedéseiről, szuverenitásáról és dicsőségéről, amely akkor érkezik meg, amikor Krisztus, mint király, eljön-e földre, hogy létrehozza királyságát. Milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke? Ez különösen azt mondja el, hogy az Ószövetség prófétái Krisztus lelke által írtak. Isten igéjében ez az egyik kinyilatkoztatás, ami azt tanítja, hogy az Ószövetséget Isten ihlette. Ezek az emberek Krisztus lelke által írtak. Olyanokat is leírtak, amiket maguk nem tudtak fölfogni. Szorgalmasan keresték azok értelmét, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Az Ószövetségben sok hely van, amely Krisztus szenvedéséről beszél, és sok másik helyen azt találjuk, hogy Krisztus szuverenitását és királyságának korszakát írják le. A kegyelem és a dicsőség együttese jelenik meg, és ezt nehéz volt nekik megérteniük. Például Ézsaiás könyve 53. fejezetében Krisztus szenvedéseiről van szó. A 11. részben a próféta írta Mesiásról, aki eljön hatalomban és dicsőségben a földre, hogy megalapítsa királyságát. A látszólagos ellentmondás nagyon érthetetlen volt a prófétáknak, és próbáltak rájönni, hogy a kettő együtt miként lehet igaz. Amint a próféták végig tekintettek az idő folyosóin, ezt a két eseményt úgy látták, mint két nagy hegycsúcsot, de nem fedezték föl a köztük levő idővölgyet. Mi olyan egyedüli helyzetben vagyunk, hogy Krisztus múltbeli szenvedéseinek és jövőbeli dicsőségének az ideje között élünk. Segít megértenünk a Krisztus szenvedéseiről és szuverenitásáról szóló proféciákat, ha úgy tekintjük ezt a két eseményt, mint két nagy hegycsúcsot. A proféták előretekintve a jövőben látták Krisztus szenvedéseit és Krisztus dicsőségét, mint két hegycsúcsot, amelyek olyanoknak tűntek, mintha egyé olvadtak volna. Az a véleményem, hogy azokban a napokban is voltak szkeptikusok és a magas kritika hívei, akik így érveltek. A Szentírás ellentmond önmagának. Nem lehet mind a kettő igaz. Vagy eljön, hogy szenvedjen, vagy eljön, hogy uralkodjék. Természetesen most már tudjuk, hogy mindkettő igaz. A köztük levő völgy az egyház korszaka, amely már megközelíti a 2000 éves időtartamot. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Péter első levele, első rész, 12. vers.

Az apostolok ezt mondják: mi ugyanazt prédikáljuk, amit a próféták is prédikáltak. Az egyetlen különbség az, hogy a próféták nem tudták megkülönböztetni

ezt a hatalmas üzenetet. Ők maguk szeretnék ezt végezni. Örömmel eljönnének és hirdetnék a világnak. Emlékszel arra a leírásra, hogy Gábriel angyal földre jött, és bejelentette Máriának, majd később Józsefnek is, hogy Jézus megszületik. Aztán eljött, hogy Zakariásnak is megmondja, hogy fia születik, akit Jánosnak kell nevezni, és aki majd a Mesiás előfutára lesz. Biztos vagyok benne, hogy Gábriel szívesen eljönne ismét, és ezt mondaná, amint közvetítem a rádiós prédikációkat. Add bele a szíved! Nem eléggé lelkesen hirdeted. Ez sokkal csodálatosabb annál, mint amilyenné teszed. Jól lehet, szeretne lejönni, Isten nem engedi meg. Ezt mondja Gábrielnek. Nem, nekem azt a nyomorult eszközt kell felhasználnom odalent. Korunkban Isten embereket használ eszközül az ige továbbítására, mert nem az angyalok szolgálatának a korában élünk. Mi a Szentlélek szolgálatának a korában vagyunk. Mint Isten gyermekeiben, bennünk lakik a Szentlélek. Akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Római levél, 8. rész, 6. vers. Ha Krisztusé vagy, akkor Isten lelke lakik benned. Talán azt gondolod, hogy egy angyal tehet érted valami olyat, amit Isten lelke nem tud elvégezni? Nem. Mi a Szentlélek működésének korában élünk, a kegyelem korszakában, amikor Isten lelke veszi át Krisztustól az üzenetet, és kinyilatkoztatja nekünk. Vajon mit kell tennünk ennek fényében? Ezért tehát, elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Péter első levele, első rész, 13. vers. Ezért tehát elméteket felkészítve. Ez képes beszéd, és arra utal, hogy miként vették föl, és erősítették meg a hosszú keleti ruhákat, hogy ne akadályozzák a ruhaviselő élénk mozdulatait. Ezt a kifejezést értették Péter korában, és most szeretném megértetni a saját nyelvünkön is. Azt hiszem, ezt kell mondanom. Ragadjuk meg, vagy pedig döntsük el. Legyetek józanok! Nincs szükséged kábítószerre, nincs szükséged szeszes italra. Legyen ruhád az Isten igéje. Azonban a legyetek józanok ennél többet is jelent. Azt jelenti, hogy józan gondolkodással és komolyan gyakoroljátok Isten igéjének tanulmányozását. Teljes bizonyossággal reménykedjetek. Ez a reménység nagy levele. Mint ahogy már láttuk, Isten gyermeke azért képes elviselni a próbákat, mert reménykedik. És ez a reménység Jézus Krisztus halálból való feltámadásán nyugszik. Abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok, amikor az Úr Jézus eljön, hogy elvigye egyházát a világból, akkor nagy kegyelmet hoz magával. Kegyelme által minden hívőt magához vesz. Minden hívő cselekedeteit megítéli Krisztus ítélőszéke a béma szék előtt. Akkor vagy veszteségeinket, vagy nyereségeinket látjuk majd, és ez bizonyára kegyelem által történik. Az a tény, hogy egy napon ítéletre kerülünk, egy másik ösztönzés arra nézve, hogy viseljük el-e világban ránk szakadó próbákat. Ahogy ezen a földön élünk, az nagyon fontos. Ma a hívők előtt az a feladat áll, hogy átalakult életet éljenek, amelyet csak Isten igéje hozhat létre bennük. Isten azért vezet át a próbákon és bajokon, mert az ő terve szerint akar minket formálni. Rá kell bíznunk minden nyomorúságunkat.

0: mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek. Péter első levele, első rész, 14. vers. Mint engedelmes gyermekek. A Szentírás segít minket engedelmességben. Talán emlékszel arra, amit Jakab mondott. Az igének megtartói, ne csak hallgatói legyetek. Isten igéje nem csak reménységet ad, hanem engedelmességhez is vezet. Isten igéjének engedelmeskednünk kell, el kell fogadnunk üzeneteit. Amikor beteg voltam, többen is elküldték címemre az egyik vers másolatát, ami nagy vigasztalásul szolgált abban az időben. Szükségem volt a nyugalomra, hogy félrevonj engem az árnyékba, ahol bizalmasan beszélgethettünk. Távol a zűrzabartól, ahol egész napon átrohangáltam, és aggódtam erőm teljében. Szükségem volt a nyugalomra, jól lehet először lázadtam, de ő lágyan, annyira lágyan fölemelte keresztemet, és olyan édesen suttogott a lelki értékekről. Jól lehet gyenge volt a testem, a lelkem szányra kelt, olyan magaslatok felé, amikről addig nem is álmodtam. Annyira szeretett, hogy félrevont engem. Szükségem volt a nyugalomra. Az ágyam nem börtön, hanem ehelyett az áldások gyönyörű völgye, ahol Jézusban elrejtőzve meggazdagodom. Szükségem volt a nyugalomra, hogy félrevonjon engem. Miért vont félre? Azért, hogy időt fordítsak Isten igéjére. Mennyire fontos ez a hívők életében? Ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, vagyis ne alkalmazkodjatok ahhoz a magatartásotokhoz, amit megtérésetek előtt követtetek. Olyan életet kell élnünk, amely bizonyítja, hogy belülről átalakultunk. Nem mesterséges mosolyjal kell járnunk kelnünk, mint az a pincérnő, aki úgy tűnik örömmel szolgál föl, pedig valójában majd belehal lábának fájdalmaiba, és azt kívánja, hogy menj haza és maradj otthon. Ne legyünk mesterkéltek. Adjuk át magunkat Istennek, hogy igazán átalakítson bennünket. Hanem, mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek, mert én szent vagyok. Péter első levele, első rész, 15. vers. A szentséget sokszor teljesen félreértik. Az átlag embernek a szentség azt jelenti, hogy magunkra öltünk bizonyos kegyes magatartást, és csak nem abnormálisan viselkedünk a mindennapi életben. Erre mondják, hogy felszínes magatartás. Az Úr azt akarja, hogy teljesen átalakuljon a személyiséged. Azt akarja, hogy örülj az életben. De itt nem bűnös örömökről beszélek, hanem valódi örömről és az igazi élet élvezetéről, amelyet Istentől kaptunk. A szentség ugyanaz a lelki életben, mint az egészség a fizikai életben. Szereted, ha fizikailag erős és egészséges vagy. A szentség a lelki élet ereje és egészsége. Milyen nagy szükség van ma az ilyen emberekre? Úgy, amint megvan írva. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Péter első levele, első rész, 16. vers. Vajon a mi szentségünk is olyan, mint Isten egyik tulajdonsága? Nem. Istenünk teljesen tökéletes. És mi sohasem leszünk azok, amíg ebben az életben vagyunk. Találkoztam már sokakkal, akik azt gondolták, hogy elérték ezt az állapotot, de még egy emberrel sem találkoztam, aki azt mondta volna felőlük, hogy tényleg ilyen magas szintre érkeztek. Akkor mit jelent az, hogy legyünk szentek, mint Isten? Istenünk tökéletes, csodálatos személy. Jól lehet, mi csupán emberek vagyunk, lelkileg éretté válhatunk. Elérhetjük a felnőtt kort. Egy gyönyörű baba a bölcsőben talán első díjat nyerhetne a szépségével, de ha 17 év múlva is gyönyörű kisbaba maradna a bölcsőben, akkor valami hiba volna nála. Egészséges fiatallá kell válnia. Mint keresztényeknek, nekünk is ugyanígy kell növekednünk. Mi hozza létre ezt a fajta növekedést? Egyedül Isten igéje. Imádkozzunk! Kegyelmes édesatyám! Köszönöm, hogy újból buzdítasz engem arra, hogy növekedjem. Add, hogy igédből táplálkozzam napról napra, és ezáltal biztos legyen a növekedésem, hogy gyönyörűségedre és örömödre élhessek, és felhasználhass engem szolgálatodban. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Én is kaptam időt, az Úr Jézussal jártam, de egyszer rá kellett jönnöm, hogy hívő létemre nem jó úton járok. A gerincem mellett baj. Hetekig nagy fájdalmak között sok miértet tettem fel Istennek. Ugyanis látogattam, komoly alkalmakra hívogattam, a gyülekezetbe is, lakásunkra is. Most minden szünetelt. Közben zöldségféléket termeltem és árultam. 6 heti vergődés után Isten megszólalt. Két felé sántikálsz. Fát, szénát, pozdorját építesz a kősziklára. Előttem ez az út nem áll meg. A saláta, hagyma, stb. Előbbre való, mint a gyerekeid? Hogy lelkileg azokkal úgy foglalkozz, ahogy várom, mert nincs időd? Nagyon összetörtem, hogy az eddig végzett munkámra így tekint Isten. Ekkor kimondtam. Úr Jézus, ezután csak a te vezetésed szerint akarom a mindennapjaimat élni, és nem megyek piacozni. De félek magamtól, ha visszavenném az egészet, mert könnyíted fájdalmamat. Inkább hagyd rajtam. Önmagam ellen imádkoztam. Már 78 éves vagyok. 45 éve fáj a gerincem, és más betegség is jött hozzá. Kaptam erőt megállni, a bajokat hordozva, őszintén Isten tetszését keresni, tenni. Attól kezdve télen, nyáron, esténként a gyerekekkel Bibliát olvastunk, imádkoztunk, énekeltünk. Meg volt szabva mikor, hány órakor vége a játéknak. Mindegyikünknek javára vált-e megtett út, és nem volt elpocsékolt idő az életem. 2 éve az Uram halála reggelén, mikor még nem tudtam, hogy meghal, a 2 Timóteus 4:7-8 volt az ige. Nekem szólt mindkettőnkre nézve. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. Tisztelettel, Mária néni.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 29-e. Ahol a lehetőségek véget érnek. A itt pedig a remél dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Zsidók 11. fejezet 1. vers. A hit föltétlen bizalom Isten igéjében, Isten megbízhatóságában. Szilárd meggyőződés afelől, hogy amit Isten mond, az igaz, és amit ő ígér, az valóban meg is történik. Főképpen a jövendő területére, remél dolgok és a láthatatlanok, a nem látható dolgok területére irányul. John Greenleaf 1807-1892-ig élt, egy amerikai kvéker volt, a rabszolgaság ellenzője és költő. Azt mondta, hogy az ember a hit lépéseit a látszólagos ürességbe teszi, és azután sziklát érez a lába alatt. Csak hogy a hit nem ugrás a sötétbe. Megkívánja a bizonyítékot, és meg is találja Isten igéjében. Némelyeknek az az elképzelésük, hogy csak elég erősen kell hinni valamilyen dolgot, és az meg is fog történni. Ez azonban hiszékenység vagy primitív gondolkodás, de nem hit. A hitnek Isten kijelentésére van szüksége, amelyre támaszkodik, Isten ígéretére, amelybe belekapaszkodik. Ha Isten valamit megígér, akkor az oly bizonyos, mintha már meg is történt volna. Ha mond valamit a jövő felől, akkor azt teljesíti is. Más szavakkal, a hit előre hozza a jövőt a jelenbe, és a láthatatlant láthatóvá teszi. Ha Istenben hiszünk, nem vállalunk kockázatot. Isten nem hazudhat. Isten nem csal meg soha senkit, és önmaga sem csalható meg. Istenben hinni a legértelmesebb, a legbiztosabb és a leglogikusabb dolog, amit csak tehetünk. A hit nem szorítkozik a lehetőségek területére, hanem átlépi annak határait. Valaki úgy fejezte ki ezt, a hit ott kezdődik, ahol a lehetőségek véget érnek. Ha valami lehetséges, akkor ez nem jelent különösebb dicsőséget Istennek. A hit, mely erővel teli, látja az ígéretet, és csak Isten tekinti. Neveti a lehetetlent, és így kiált, meg fog történni. El kell ismerni, hogy a hitből való életben vannak nehézségek és problémák is. Isten megpróbálja hitünket a szorongattatások és kísértések olvasztó kemencéjében, hogy meglássa, valódi-e az. Gyakran évekig kell várnunk, míg ígéretei beteljesednek, és olykor várnunk kell, amíg az Úrhoz érkezünk. De hát a nehézségek jelentik azt az eledelt, amellyel a hit táplálkozik, mondta Müller György. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Lásd Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. vers. Ha vonakodunk benne hinni, ezzel meghazudtoljuk őt. És hogyan lehetnének kedvesek Istennek azok, akik őt hazugnak tartják?

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Archívumunk kincseiből ma néhai Zimányi József lelkipásztor ige hirdetését osztjuk meg kedves hallgatóinkkal. Ebből megtudhatjuk, hogy mit jelent az, ha az Úr eljegyez magának.
2: Ez Isten igéje, a próféta Hóseás nem a maga nevébe beszél, nem a saját eljegyzéséről beszél, hanem arról, hogy Isten az ő népét, Izrael, s benne mindenkit egyenként el akar magának jegyezni. Pál apostol azt írja egyik levelében, hogy a gyülekezetnek, hogy szeretnélek titeket, mint szeprőtelen szüzeket odaállítani a vőlegény Krisztus elé. Pál használja ezt a kifejezést, hogy az Úr Jézus a vőlegény, az egyház, a hívők közössége, meg a mennyasszony. És a kölcsönös szeretetnek meg kell lenni. Az eljegyzés ez a vőlegénynek a feladata, nem a mennyasszony jegyzi el. Sokan így vannak, hogy saját magukat kinevezik kereszténynek, én hívő vagyok, én istenfélő vagyok, nekem van hitem, az Isten ilyen jót tett velem, annyiszor megmentett, ilyenkor a mennyasszony akarja eljegyezni a vőlegényt. Nem jó ez. A vőlegénynek kell eljegyezni. Ennek felülről kell indulni. Nem úgy van, hogy én kijelentem, mondom, így születtem, megkereszteltek, ebben nevelkedtem, valaki emlegeti, hogy melyik őse pap volt, meg ki volt, akkor a mennyasszony akar eljegyezni egy vőlegényt. Nem, fordítva. Ennek felülről kell jönni. Isten az, aki Izrael kihozta Egyiptomból, Isten küldte Mózest, Isten vezette át a tengeren, Isten mentette ki Egyiptomból, Isten vezette a pusztába, Isten keze vitte be az ígéret földjére Kánaánba. Isten a cselekvő, ő, aki az eljegyzés végzi. És ez nem csak egyszerűen a szeretetnek a közlése. Egy eljegyzés nem csak azt jelenti, hogy tetszik nekem az a lány, még nem is azt jelenti, hogy szeretem, ez nagyon kevés. Az egy elkötelezés. Az eljegyzés egy elkötelezés. Amikor Isten így szól, hogy eljegyezlek magamnak, ez azt jelenti, hogy az életét össze akarja velünk kötni. Itt az Úr Jézus nevében hangzik el, Krisztusra vonatkozik, azért jött a földre, emberi testben, hogy a szeretetével meghódítson, és a maga számára lefoglaljon, lepecsételjen. Azt jelenti, hogy egymáshoz tartozunk. Mindenkinek tudni kell, aki itt van, hogy én Krisztus jegyese vagyok, én őhozzá tartozom. Nem az egyháznak vagyunk eljegyezve, tagjai vagyunk, hanem Krisztusnak vagyunk eljegyezve. Mi reformátusok vagyunk, azok is maradunk, és mennél inkább köt minket a kapcsolatunk Krisztushoz, annál többet tudunk használni a református egyháznak. De nem az egyház jegyzette. Eljegyzél engem kegyelme pecsétjével, a kereszt vizével, kicsoda? Nem az egyház, Krisztus. Eljegyzek magamnak. És ez jó lenne tudni, hogy én nem a magamé vagyok. A Heidelbergi Kártyének az első kérdése az, hogy mi neked egyetlen egy vigasztalásod. És a válasz az, hogy életemben és halálomban nem a magamé, hanem az én drága megváltomnak tulajdona vagyok, aki engem drága vérével megváltott úgy, hogy egyetlen hajszál fejemről le nem esett, uramnak tudta lehető. Ezt már lefektették a reformátor atyák. Nem a magamé vagyok. Sokszor elfelejtjük ezt. Ha én azt mondom, az egyházé vagyok, akkor én megbántottam Krisztust. Én a családomé vagyok, én a munkáé vagyok, én a hazámé vagyok. Nem, én Krisztusé vagyok. És így vagyok áldás az országban, a családban, ahol vagyok mindenütt. Ezt nagyon meg kell gondolni, hogy ki én vagyok igazán. Az eljegyzést követi az esküvő, és ezt jelenti, hogy a mennyasszony a nevét megváltoztatja. És amikor valakit az Úr Jézus lefoglal, kap egy nevet, és pedig keresztjét, akkor lesz igazán keresztjét. Ez azt jelenti, hogy Krisztusi. Már magyaráztam, hogy a keresztjét szó a szláv kresztjánból azt jelenti, hogy olyan, mint Krisztus, Krisztusi. Ha valaki azt mondja, hogy én keresztjén vagyok, azt jelenti, hogy olyan vagyok, mint Krisztus, hasonló hozzá, olyan szeretnék lenni. Ezt meg kell gondolni, ha valaki tényleg Krisztusnak jegyzi el magát, és engedi magát lefoglalni, lepecsételni, hogy hasonlítani kell hozzá. És ez nem egy ideiglenes szerződés, mert ő soha nem akarja felbontani. Eljegyeznek magamnak nem egy időre, hanem örökre. Miből áll az eljegyzés? Össze van kötve ajándékkal. Nem tudom most a földön, hogy van, én már nagyon régen voltam vőlegény, vagy lettem, de olyan szegények voltunk, alig bírtuk megvenni a jegygyűrűt. Más ajándék nem volt, mint a jegygyűrűt odaadtuk. Még pénzt is kellett kölcsön kérni, meg tudjuk venni a jegygyűrűt. De így volt régen, és talán most is így van, hogy adnak jegyajándékot. A vőlegény szokott adni még egy gyűrűt hozzá. Nem tudom, mennyi azt, hogy mit szokott adni, ebben nem vagyok jártas, de Isten arra a régi emberi szokásra hivatkozik, hogy jobban értse népe, azt mondja, hogy ajándékkal jegyezlek el. Na milyen ajándék? Kezdődik a nehezével. Az igazság és a törvény. Ez, amit sokan már nem vállalnak. Nem is lesz belőle semmi. Nem lesz komoly kapcsolat, a szív nem lesz az Úré. Az igazságot és törvényt azt nem. Mit jelent, hogy igazság és törvény? Azt jelenti, hogy az emberi testben megjelent Isten fia, Krisztus élete, meg az én életem nagyon messze van egymástól. Mennél jobban megismerem az Úr Jézus, mint embert, ahogy mint ember élt, annál jobban látom, hogy milyen messze vagyok attól a példától, attól az úttól. Ítélet alá kerülök. Az Úr Jézus szentsége, tisztasága, alázata, töredelmes szenvedése, jósága, az megítél, mert én nem ilyen vagyok. Egész más a természetem. Pontosan az ellenkezője. Azt mondja a Biblia, hogy önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel. Ő gazdag lévén szegény élet, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Nem a mi természetünk. Mi szeretünk kapni, addig csak vigyázva. Jön az, tehát az ítélet és a törvény. Ez azt jelenti, testvére, ha valaki Krisztusnak akarja magát adni, vállalni kell, hogy az Isten törvénye kötelező rá. Ha valaki külföldre megy, ha én Hollandiába jártam, Svájcba, ott nem a magyar törvények voltak érvényesek, hanem a holland vagy a svájci. Ilyen mondtam, én a magyar állampolgár vagyok. De be kellett tartanom a holland vagy a svájci törvényeket. De aki egyszer Krisztus élet, be kell tartani azokat a törvényeket. A Zsoltárok könyve jövendől az Úr Jézusról, 1000 évvel Jézus születése előtt, és akkor a Szentlélek mondja, mint egy Krisztus nevében előre mondja a szép jövendőlést, hogy itt vagyok, ó Isten, hogy teljesítsem a te akaratodat. Már megjövendülték, milyen lesz Krisztus. Törvényed keblem közepette van. Ebben találom örömöt, hogy teljesítsem akaratodat. Törvényem keblem közepette van. Ez Krisztusról szól. És ahogy valakinek a szívében az Úr Jézus nagyobb erőt kap, hatalmasabb lesz, mindinkább ez a törvény kerül felülre. Itt vagyok, ó Isten, hogy teljesítsem akaratodat. Jézusnak nem volt saját órája, saját menetrendje. Mindig fölfele figyel. Itt vagyok, ó Isten, hogy teljesítsem a te akaratodat. És ezt mondta a Getsemáné kertjébe is. Na most itt állunk, hogy nem tudom az Isten akaratát teljesíteni, nem tudom. Egész 74 éves életem elbűnt, hogy nem tudom. De kötelező rám, de nem tudom. Isten talált egy megoldást, mert ő Isten. Teremt az emberben egy új embert. Erre mondta Jézus, szükség nektek újonnan születnetek. Enélkül senki nem megy be Isten országába. Születik bennem egy új ember, egy másik. Pál nevezte, ó ember, új ember. Testi ember, lelki ember. Születik bennem egy új ember, egy új élet, amelyik az Isten törvényébe gyönyörködik. Azt szereti. Ha ezt hagyom erősödni, akkor a másik, az ellenállás gyengül. De ha folyton változtatom, hol ennek engedek, hol annak, az nagyon nyomorult élet. Tele van gyötrelemmel és szenvedéssel. Az a jó, ha mindig ennek a belső lelkinek engedek. A Pál azt itt a Korintusba, pedig erős gyülekezet volt, még mindig testiek vagytok. Mennyi vitatkozás, perlekedés, veszekedés, botrányos dolgok voltak. Még testiek vagytok. Volt már bennük egy lelki, de a testének több erőt adtak. Megszégyenültek. Előfordult, hogy valaki a saját mostohanyját vette feleségül. Meghalt az apja, felvette az apja volt feleségét. Ilyen is volt. Nagyon megbotránkoztak és megütköztek ezen, és a pogányok csúfolták a keresztényeket. A gyülekezet eltűrte. Valami oknál fogva nem mertek neki szólni. Itt már nem a lelki döntött, nagyon is a testi. Új emberre van szükségem, egy belső másik emberre, amely Istentől született, Isten igéje és lelke hozta bennem létre. Ennek öröme van az Isten törvényében. Dávid azt írta, hogy édesebb, mint a méz. Szádnak törvénye a számomra. Most egy kicsit nehéz úton megyünk, de nem végig kell menni. Ahogy az Úr Jézus akarata, ereje, iránta való szeretetem növekszik, ugyan az új emberem is növekszik. A Krisztus élete növekszik bennem. Testvérek, emlékeznek, többször mondtam, de ezt mondani kell. A Jákob útjánál a samáriai asszony megjelenik, Jézus beszél vele, de még előbb azt mondta az Úr Jézus, menjetek be a városba, vegyetek kenyeret, mert megéhezett. Hát emberi testben volt. Bementek kenyérért, közben jött az asszony vizet meríteni, Jézus beszél vele, belelát az életébe. Az asszony persze kerülje a nehezét, hívd ide a férjedet, nincs férjem. Ezt jól mondtad, a mostani nem férjed, de öt már volt. Ezzel csak úgy vagytok. Asszony megdöbben, Jézus eligazítja. Az asszony elindul gyorsan vissza a városba. Jöjjetek itt a Mesiás! Be is hívják. Ott időzik majd később. Visszajönnek a tanítványok a kenyérrel. Egyél, mester. Már nem kell. Hát azt mondta, réhes vagy. Az én eredelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. Ennek az asszonynak az életét helyreigazítottam, megelégettem. Elég. És így van ám a mi életünkben is. Ha az Úr Jézus végre tudja hajtani bennem az ő akaratát, akkor az ő élete erősödik. Ez az ő eredelem. A mi szófogadásunk táplálja az isteni életet bennünk. Az engedetlenség meg mérgezi, rombolja. Most mi lesz abból az emberből, aki egyszer nagyon jól táplálkozik, aztán meg méreget eszik? Mi lesz a vége? Mindig a méreg győz. Mindig. A megváltás az a helyettes, életen való, elégtevő szenvedés, hogy átkozottá legyen, hogy pokorra alászálljon, mert az az én helyem. Ezt elvégezte ő. Én nem tudom se kifizetni az adóságomat, se magamat megmosni. Nem tudom. Nem tudom magam tisztává tenni. De azt a Krisztust, aki megváltott engem, ebben mint egy megvett, el tudom fogadni életem urának, ez már az én dolgom. Ezt az angyalok nem teszik meg, se Isten nem teszi meg helyettem. Ezt nekem kell megtenni. Ebben tisztába kell lenni. És ha ezt a nagy jót megtette velem, akkor én le vagyok egész életemre kötelezve. A reformátor atyáknak három tanítása volt. E körül forog az egész KT. Azért is nem tanítom meg a gyerekekkel a rengeteg KT kérdést, mert úgyis elfelejtik, én sem tudom, minden évben másik jön ki. De a lényeg, menthetetlen bűnös vagyok, az Isten megkönnyörült rajtam, adott egy megváltó, egész életemben el vagyok kötelezve, hálából. Ez a három tétel. Menthetetlen vagyok, de ő megmentett az élete állán, adós vagyok, és törlesztem az életem egész folyamán. Ez a lényeg. Ha valaki ezeket így megtapasztalja, és tudomásul veszi, elfogadja, ez a büszke szívnek ez nehéz, mikor azt mondom, hogy nincsen én bennem, Pál írja, a testemben semmi jó, akkor jön a szeretet és az irgalom ajándékával. Ez is egy ajándék. Először jön a megítéltetés, aztán jön a szeretet meg az irgalom. Ez a megítéltetés is szeretetből van. Az Isten szeretete, hogy látom magamat, hogy önmagammal nulla vagyok. Csak vétkezni tudok. Semmi jó nincs bennem. És az Isten ezt a mindenre méltatlan, alkalmatlan embert szereti. Ez a nagy jegy ajándék. Nem a méltó embert szereti, nem a tökéletes ember. Amikor az Úr Jézus a földön járt, Isten kétszer szólt így, hallható volt. Ez az egy szerelmes fia, akiben én gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Ő megérdemelte, rászolgált. Nem így? Mégis azt mondja, élj egyetleg a szeretet ajándékával. Nem szolgáltam rá, ez nem egy megérdemelt jutalom, ajándék. Az ajándékot nem lehet megszolgálni. Ha megszolgáltam, akkor munkabér. De ha kegyelemből van, szeretetből, akkor ajándék. Ha nálam dolgozik valaki, mondjuk akármennyit, kiszámítom az órabért, kifizetem, ez nem ajándék. Adhatok bőséges órabért, de ez nem ajándék. Dolgozott érte, várja is. De ezt nem érdemlem meg. Ezt a szeretetet nem érdemlem meg. Eljegyezlek magamnak a szeretet és az irgalom ajándékával. Bizony ezt tapasztaljuk, hogy mikor a szívünk kezd életni és kezd Isten szeretetébe bizakodni, kezdünk annak örülni, rájön az ember, hogy csak visszaélek ebből a szeretettel. Van már egy belső ember bennem, ez már akarja, törekszik is az Isteni akaratra, de mennyi vereség, de mennyi eltévedés, de mennyi bukás, de ott van az irgalom. Jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogózva, mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánk. Ott van az irgalom. Milyen jó, hogy nem úgy van, hogy egyszer megbocsátok. Ugye a földi viszonylatban, hogy mennyasszonyt hűtlenséggel érnek, minden normális ember azt mondja, köszönöm, elég volt. Elég volt egyszer. De Isten minket hányszor talál hűtlennek? Sok mindenben. Nagyon sok mindenben. Nem fénylik a jegygyűrű. Ha egy mennyasszony eldobja a vőlegény jegy ajándékait, a vőlegény átadta, elfogadja, eldobja. Minek a jele? Annak a jele, hogy nem szereti a vőlegény, és nem akar az övé lenni. Ebből nem lesz esküvő. És ha ezeket az ajándékokat, az igazság és a törvény ítéletes ajándékát, meg a szeretet és az irgalom ajándékát nem fogadom el, nincs folytatás, megszűnt. Van vallásom, van gyülekezetem, Isten tiszteletem, papom, Bibliám, Zsoltárom, de a vőlegénnyel nincs kapcsolat. Nincs kapcsolat, és nincs folytatás. Milyen jó, hogy ebből a jegyességből a halál nem tud kiszakítani.
1: Isten a cselekvő, ő jegyezel igazsággal, törvénnyel és a szeretet és hit ajándékával. Ha valaki átadja magát Krisztusnak, akkor vállalnia kell, hogy Isten törvénye kötelező rá. Ez az eljegyzés életre szóló elköteleződést jelent. Az Úr Jézus lefoglal magának. Kedves hallgatóink, szeretettel búcsúzunk most el önöktől, Istenünk megtartó kegyelmét kérve, búcsúzunk Zika Klára és Nemes Egyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Jóel könyve második részének 14. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Ki tudja? Hát, ha most is megbánja, és áldást hagy maga után. Hozzatok étel és italáldozatot isteneteknek az Úrnak. Más szóval, az Úr ismét megáll titeket a mezőn és a szőlőskertben, és lesz italáldozat és lesz ételáldozat, amit bemutattok nekem. Történetesen itt az italáldozatot említi, de nincs közlés Mózes harmadik könyvében az italáldozatról. Az italáldozatot kiöntötték a többi áldozatra, és annak részévé vált. Amikor az áldozatra öntötték, akkor a forró szénen gőzzé változott. Pál apostol azt kívánta, hogy élete italáldozattá váljék Krisztus áldozatán. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon! Tartsatok szent bőtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Jóel könyve, második rész, 15. vers. E fejezet elején láttuk, hogy a kürtök megfújásával hívták össze a népet, és azzal fújtak riadót is. Az első versben riadóztatásra kellett használni. Most itt a 15. versben összegyülekezésre használják. Az embereknek össze kellett jönniük, hogy meghallják Isten üzenetét, és lehetőségük nyíljék az Istenhez való visszafordulásra. Ő irgalmas és jó. Kész elfogadni őket. Tartsatok szent bőtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Mint ahogy már láttuk, a mózesi rendszerben Isten csak ünnepnapokat adott népének. Azért voltak ünnepek, hogy örvendezve Isten elé járuljanak. Most azonban bűnben és Isten elleni lázadásban élnek, és elfordultak tőle, ezért böjtölniük kell, és ünnepi összejövetelen kell Isten elé állniuk. Csak akkor jöhetünk hozzá, ha mint bűnösök el akarunk fordulni bűneinktől. Ha elfordultál Istentől, és most Istenhez térsz, akkor csak segítségül kell hívnod őt, és ő megvált téged. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Nem szükséges semmit sem tenned, csak ennyit. Nem kell szertartásokon átmenned, vagy valamit ígérned. Egyszerűen, mint bűnösnek, Krisztushoz kell fordulnod irgalmáért. Érdekes, hogy a prédikálás, evangelizálás vagy igehirdetés szava azt jelenti, hogy trombitálni. Az új szövetség kürtjével kell hirdetnünk az evangélium üzenetét, hogy térjenek meg az emberek e világban. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon. Ezzel hívjátok össze az ünneplő gyülekezetet. Amikor az emberek az oltár elé mennek, és a gyülekezet elé állnak, az ünnepélyes pillanat. Azt bizonyítják, hogy a bűneiktől odafordultak Istenhez. Ez nagyon komoly lépés, és nem szabad könnyedén venni. Azonban ismét hangoztatom, hogy nem pusztán egy gyülekezet oltárához való járulás bizonyítja az igazi megtérést. Egy nagyvárosban egy kedves házaspár odament az oltárhoz a gyülekezet előtt, miután prédikáltam. Lementem hozzájuk, és beszélgetésbe elegyedtünk. Majd megkérdeztem tőlük. Ez az első alkalom, hogy válaszoltatok a hívásra? Nem. Minden vasárnap előre jövünk. Akkor miért jöttök az oltárhoz? Mert mindent akarunk, amit nekünk Isten készített. Azt gondoljátok, hogy azáltal megkapjátok, ha csak előre jöttök? Reméljük. Hadd tegyek föl egy másik kérdést. Most már megkaptátok, amit akartatok? Nem, még nem kaptuk meg. Akkor egy kissé elkeserednék, ha a helyetekben lennék. Talán ezt nem így kellene tennetek. Talán az emberi úttal próbálkoztok, és Istennek egy másik útja van. Isten jó és kegyelmes akar lenni hozzátok. Ő meg akar váltani titeket, de az ő útján kell hozzájárulnotok. Senki sem mehet az Atyához, hanem az Úr Jézus Krisztus által. Ő az egyetlen ajtó a mennyországba. Jézus maga mondta, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár és legelőre talál. János evangéliuma 10. rész 9. vers. Gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szent gyűlést, gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Jöjjön ki lakásából a vőlegény, a mennyasszony is a szobájából. Joel könyve, 2. rész, 16. vers. Gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Ez úgy hangzik, mintha a kisgyermekekről gondoskodnának az óvodában, hogy az édesanyák teljes figyelemmel részt vehessenek az összejövetelen. Figyeld meg, hogy még a vőlegénynek is gyülekezetbe kell mennie. Amikor egy férfi megnősült Izraelben, akkor egy évig hadmentességet élvezett. Lényegében sok kötelesség alól mentesült, hogy együtt lehessen feleségével. Feltételezem, hogy ez az előny a házasság kötéssel járt együtt. Isten azonban itt azt mondja, hogy mindenkinek össze kell jönnie, még a vőlegénynek és a mennyasszonynak is. Nem számít, hogy éppen mézes heteiket töltik együtt.

A templomcsarnok és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái. Így szóljanak. Szánd meg, Uram, népedet! Ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet! Ne csúfolhassák őket a pogányok! Miért mondanák a népek között? Hol van az ő istenük? Joel könyve, 2. rész, 17. vers. A papoknak és az Úr szolgáinak sírniuk kellett. Joel Jeruzsálemben van, ő a déli királyság prófétája. Imádkozniuk kellett. Szánd meg, Uram, népedet! Ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet! Ne csúfolhassák őket a pogányok! Izrael szétszóródott a világon egészen a mai napig. Jól lehet, van már országuk, kormányuk és zászlajuk, még mindig eléggé alá vannak vetve a világ nemzeteinek. Amikor ezeket írom, az olajválsággal vannak elfoglalva, ami elég sok bajt okoz nekik, és továbbra is így lesz, mert még nem mentek vissza országukba a profécia beteljesedéseképpen. Amikor Isten visszaviszi őket földjükre, akkor nem lesz problémájuk az olajhelyzet miatt. Golda Meir tett egy nyilatkozatot, amelyben arra utalt, hogy Mózes hibát követett el. Valami ehhez hasonlót mondott. Képzeljétek el! Mózes egész népünket 40 éven át vezette végig a pusztaságon, és arra az egyedüli helyre vitte, ahol ezen a vidéken nincs olaj. Ha a miniszterelnöknő hitt az Ószövetségben, akkor tudhatta volna, hogy őket a tűzoszlop vezette éjjel, és a felhőoszlop nappal, és hogy Istennek határozott célja volt azzal, hogy olyan földön telepítse le őket, ahol nincs olaj. Ha olaj lett volna azon a területen, sohasem tértek volna vissza országukba, ebben biztos lehetsz. Valójában Izraelnek nem olajra, hanem vízre van szüksége. Nincs elég vízük, mert Isten ítélete van rajtuk. Mózes nem tévedett, mert követte Isten rendelkezéseit, és bizonyára Isten nem hibázik. Miért mondanák a népek között? Hol van az ő istenük? Kíváncsiak voltak arra, hogy mi történik velük. Ma is ez a kérdésük. Izraelben beszéltem egy éles elméjű zsidóval a Dávid király szállodában. Ezt mondta, ha úgy van, ahogy mondod, hogy mi Isten választott népe vagyunk, akkor miért nem avatkozik be ma az érdekünkben? Nagyon őszintén megmondtam neki, azért, mert jelenleg nem jártok Istennel. Amíg vissza nem tértek hozzá bűnbánatban, nem kezel titeket úgy, mint választott népét. Isten ma mást cselekszik, népetek és az én népem közül, tehát a pogányok és a zsidók közül, egy népet hív ki az ő nevéhez. Ma még nem vagytok Istennel. Nagyon messzire visszamentetek a mózesi rendszerhez, ami már idejét múlta. A legújabb minta az Úr Jézus Krisztus egyháza. Láthatod, Isten hív mindenkit, aki csak jönni akar, hogy bízzék Krisztusban és csatlakozzék ahhoz az új organizmushoz, amelyet egyháznak nevez. Most határozottan a jövőre tekint. Figyeld meg az események idejének jelzését. Szánalomra indult az Úr országa iránt, és könyörült népén. Joel könyve, 2. rész, 18. vers. Az Olajfák hegyén mondott beszédében, amit Máté evangéliumának 24. és 25. része tartalmaz, az Úr Jézus használja az idő meghatározást azokra az eseményekre vonatkozóan, amelyek a nagy nyomorúság időszakában mennek végbe. A nagy nyomorúság idejének végén, közvetlenül azelőtt, hogy az Úr visszatér földre, szánalomra indul országa iránt, és könyörül népén. Így szól népéhez az Úr. Most már adok nektek gabonát, mustot és olajat, hogy jól lakjatok vele. Nem engedem többé, hogy gyalázzanak titeket a pogányok. Joel könyve, 2. rész, 19. vers. Akkor az Úr majd ad neki gabonát, bort és olajat.
megelégednek, és többé nem kell szégyenkezniük a pogányok között. Még a legradikálisabb radikálisok sem mondanák ma, hogy ez már mind beteljesült. Izrael népének legnagyobb része nincs az országban. Több zsidó van New York Cityben, mint Izraelben. Nagyon sokan vannak még Oroszországban is. Ez a jövendőlés tehát még nem teljesült be korunkban. Erre még mindig a jövőben kerül sor. Ez határozottan az Úr napjának ismert időszak, amely sötétségben kezdődik, és a millennium hajnalába érkezik, legyőzve az emberi lázadást a földön, és tovább haladva az örökké való királyság kezdete felé. Innét kezdve egy különleges korszak felé haladunk. Messze űzöm tőletek az északi ellenséget. Sivár és puszta földre űzöm el őket, elejét a keleti tengerbe, végét pedig a nyugati tengerbe. Fölszáll a bűze, fölszáll hullaszaga, bármilyen nagy pusztítást vitt is véghez. Joel könyve, 2. rész, 20. vers. Messze űzöm tőletek az északi ellenséget. Itt bizonyára nem a sáskánkról, hanem az északról beözönlő hadseregről beszél. Ez különösen beteljesült akkor, amikor Asszíria meghódította Izraelt, és elfoglalta az északi királyságot, de Isten csodálatos módon megszabadította tőlük a déli királyságot. Egy másik 100 évnek kellett még eltelnie, mielőtt a déli királyság is fogságba került volna, és akkor a babilóniaiak és nem az asszíriaiak vitték fogságba őket. Azonban még mindig a jövőben van az északi hadsereg eltávolításának beteljesedése. Ezt részletesebben leírja Ezékiel könyvének 38. és 39. fejezete. A nagy nyomorúság időszaka alatt az északi világhatalom bevonul Izraelbe, de Isten megszabadítja Izraelt.

0: Az itt adott leírás megfelel a harmageddoni csata képének. Sivár és puszta földre űzöm el őket, elejét a keleti tengerbe, végét pedig a nyugati tengerbe. Fölszáll a bűze, fölszáll hullaszaga, bármi nagy pusztítást vitt is véghez. A galileai tenger az Esdelon völgyének egyik oldalán, és a földközi tenger a másik oldalán van, ahol a harmagedóni csata bekövetkezik. Isten beavatkozik, mint ahogy már láttuk Ezékiel könyvében. Elpusztítja az ellenséget, amely északról támad, és ezt azért teszi, hogy megdicsőítse nevét. Isten dicsőült meg, amikor megbüntette a bűnt, mint ahogy megdicsőül a bűnösök megváltásában. Ezt nehéz elhinnünk, ez keserű pirula, amit le kell nyelnünk. Isten szent, és a szent, igazságos Isten ítélni fog. A próféták mindegyike hirdeti ezt. Isten igéjének sok mondani valója van Isten ítéletéről, de ő nem akar ítélni. Már láttuk, hogy Isten irgalmas, kegyelmes és nagy türelmű. Az ítélet Isten különös cselekedete. Ezért tárja ki karját egész napon át, és kér minket, hogy hozzá jöjjünk. Amikor az emberek nem fordulnak hozzá, akkor meg kell őket ítélnie igazságában és szentségében. Ez igaz még Isten gyermekeire nézve is. Amikor helytelenül cselekszünk, és nem ítéljük meg magunkat, Istennek kell megítélnie minket. Ő megfenyít, hogy visszasegítsen magához. Hogy őszinte legyek, én is kaptam dorgálást az Úrtól. Nagyon szorosan követni akarom mennyei atyámnak, mert elmondhatom neked, hogy nem élvezem az Úr fenyítését. Ne félj, termőföld, vigadj és örülj, mert az Úr nagy tetteket vitt véghez. Jóel könyve, 2. rész, 21. vers. A nagy nyomorúság időszaka vezet Krisztus eljöveteléhez, hogy létrehozza királyságát a földön. Ma az az ország még mindig átok alatt van. Vízre van szükségük. Az ország távol van még attól, hogy édenkertnek nevezhessük. Aki Jeruzsálemből már hajtott Jerikóba autóval, az elismeri, hogy az éppen olyan sivatag, mint az arizonai vagy kaliforniai sivatagok. Észre fogod venni, hogy az egyház nincs benne ebben a képben. Nem találjuk az egyházat az olajfák hegyén mondott beszédben, és a Jelenések könyvében sem a 4. fejezet után. A hívők elragadtatnak, és többé nem lesz az egyház a földön. Amikor az egyház a mennybe kerül, többé nem egyháznak, eklésziának, kihívottaknak nevezik, hanem a kép megváltozik, és a hívőket Krisztus menyasszonyának hívják. Ne féljetek, mezei vadak, mert kizöldülnek a puszta legelői, mert a fák gyümölcsöt hoznak, a fügefa és szőlő gazdagon terem. Jóel könyve, 2. rész, 22. vers. Az a nap még nem érkezett meg. Sion fiai, vigadjatok és örüljetek, mert Istenetek, az Úr megadta nektek a szükséges esőt, záport hullat rátok ősszel és tavasszal, mint régen. Jóel könyve, 2. rész, 23. vers. Kik Sion fiai? Természetesen a déli királyság lakói, vagyis ott laknak, ahol Sion elhelyezkedik. Vidáman énekelhetjük. Sion felé megyünk, de nem a földi Sion felé haladunk. Amikor az esőről beszél, akkor szó szerinti esőt ért rajta. A 28. versben Jóel ezt a Szentlélek kiáradására alkalmazza, de ebben a versben a szó szerinti esőről van szó. A korai esők októberben jöttek, és a későbbi esők áprilisban érkeztek. A Bibliában van egy másik fejezet is, ahol Isten beszél a korai és késői esőkről, amelyek tényleges esők voltak Izrael földjén. Mielőtt átmentem Izraelbe, hallottam, hogy a késői esők visszatértek az országba. Voltam már ott áprilisban is, és nagyon kevés eső esett. Ezért semmiképpen sem gondolom, hogy az emberek ezt annak az esőnek nevezik, amiről az Úr beszél. A korábbi napokban tényleg volt esőjük. Annak az országnak kietlen szikláit mindenütt fák borították. Az ellenség jött, és letarolta az országot, és ma ismét próbálják erdősíteni, de sok nehézségbe ütköznek, mert nincs elegendő késői esőjük. Joel ezekről a szószerinti esőkről, a H2O-ról beszél, amit Isten megígért a jövőre nézve. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy ígéreteid igazak és ámenek. Kérlek, segíts bízni benned, add, hogy megragadjam a kegyelmet, és igyekezzem a te útaidon járni, hogy ne ítéleteddel, hanem irgalmaddal találkozzam, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Szeretettel köszöntelek benneteket a Jézus Krisztus nevében. Örvendezek, hogy írhatok nektek, bár be kell vallanom őszintén, hogy elég régóta készülök levelet írni. Erdély szívéből, Marosvásárhelyről írok, 23 éves vagyok, és 5 éve ismerem Jézus Krisztust. Ez alatt az 5 év alatt sokszor megtapasztaltam Isten közelségét és erős kezét különböző helyzetekben, kísértésekben is, mert a hívő fiatalok is sok mindennek ki vannak téve. De hála legyen a mi Urunknak, aki megadja a győzelmet a benne hívőknek. Egy nagyobb gyülekezetbe járok, ahová elég sok fiatal látogat, és köztük szolgálok. Sajnos azt kell látnom, hogy nemigen engedelmeskednek az Úr igéjének. Valahogy úgy van, mint Illés napjaiban a kétfelé sántikálás. Én kiskorom óta szerettem hallgatni a rádiót, különösen a rövid hullámú adókat, és lelki testvéremtől hallottam a Meráról. Nagyon megörültem, amikor meghallottam az adást, és ezt rendszeresen hallgatom, különösen sokat épültem lelkileg a Biblia üzenete című Biblia tanulmányozó műsorból. Nagyon szeretem azt a tiszta ige tanulmányozást, amit Gerzsenyi Lászlón keresztül az Úr nekünk elmond. Isten gazdag áldását kívánom életetekre, munkátokra egy kedves igémmel, az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál fényesebb lesz a teljes délig. Példabeszédek 4.18. Testvéretek az Úrban, Marosvásárhelyről.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 21-e. Tanítványság. A tanítvány nem feljebb való a mesterénél. Aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Lukács evangélium a 6. fejezet 40. vers. Ebben az igében az Úr Jézus megmagyarázza a 12-nek, akiket kiküldött, hogy másokat tanítványokká tegyenek, hogy majdani tanítványaik szellemi fejlődésében nem várhatnak többet, mint amennyit ők maguk is megvalósítottak. U.L. Clark mondta, nem tudsz mást megtanítani arra, amit magad se tudsz. Nem vezethetsz mást olyan úton, amelyen te magad nem jársz. Az Úr ezt a tanítást még ki is hangsúlyozta a szálka és a gerenda példázatával. Valaki elmegy egy szérű mellett, és a szél egy piciny pejvadarabkát a szemébe fúj. Emberünk dörgöli a szemét, felhúzza alsó és felső szemhéját, és követi barátai jó szándékú tanácsait, hogy miként kell ezt az apró idegen testet eltávolítani a szemből. Erre jövök én az úton, egy telefonpózna áll ki a szememből, és azt mondom neki, egy pillanat, kedvesem, segítek neked ezt az atomot kivenni a szemedből. A másik azonban kissé félrehajtott fejjel néz rám egészséges szemével, hitetlenkedve, és azt mondja, nem gondolod, hogy értelmesebb dolog lenne, ha előbb kivennéd a póznát a magad szeméből? Természetesen képtelen vagyok segíteni valakin, ha egy makacs bűnnel harcol az az ember, ha én magam még jobban meg vagyok kötözve ebben a bűnös szokásban. Nem unszolhatok másokat,

tudja az én szellemi helyzetemet. Talán elérheti ugyanezt a szintet, de azon túl nem tudom őt vezetni. Mindez újra arra figyelmeztet, hogy mennyire kell vigyáznunk önmagunkra. Mindenféle szolgálatunkon rajta van jellemünk bélyege. A benső az, ami számít. Talán jó a beszédkészségünk, értelmesen és gyorsan tudunk érvelni, de ha életünknek vannak sötét pontjai, amelyeket elhanyagoltunk, vagy amelyekben engedetlenek vagyunk, akkor tanítványaink vezetése nem más, mint amikor vak vezet világtalant.

0: Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 28 40. Szeretettel búcsúzunk!
1: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Vasárnap anyák napja lesz, így a mai családi műsort ennek jegyében szerkesztettem, és azt a címet adtam neki, hogy édesanyáknak, édesanyáktól. Fogadják szeretettel.
2: Amikor az egyiptomi fáraó leánya a gyermek Mózest átadta édesanyjának, a következő szavakat intézte hozzá. Vidd magaddal ezt a gyermeket és szoptasd, megadom jutalmadat. Valójában ugyanezt mondja Isten minden édesanyának, amikor gyermeket ajándékoz neki. A jó édesanyja pedig minden bizonnyal a legjobban megjutalmazott személy ezen a világon. A Szentírásnak mindig igaza van, amikor csodálatos és túláradóan gazdag jutalomról beszél, hiszen azt írja, az anya méh gyümölcse jutalom. Megkezdődik már a gyermek világra jövetele előtt a várakozás örömével is, egyre növekszik, ha az édesanya újszülött gyermekét, Isten teremtésének legnagyobb csodáját,

szeretettel és gondoskodásával veszi körül. Lehetetlen volna minden örömöt számba venni, amelyekben mindazok részesülnek, akik egy gyermek növekedésének tanúi lehetnek. Hogyan is lehetne szavakba foglalni a kicsinye fejlődését figyelemmel kísérő édesanya csendes boldogságát? Egy édesanyának nem csak abban szükséges biztosnak lennie, hogy ő maga Krisztushoz jött, megragadta a bűnbocsánat és megmentés csodálatos áldását. Ez kellene, hogy a legforróbb vágya legyen gyermekei számára is. Sok szép dolog van, amit az anya megtehet gyermekéért. De semmi nem fogható ahhoz a biztos tudathoz, hogy gyermeke is elfogadta az örök élet Istentől jövő ajándékát. Mert a Római Levél 6. rész 23. verse ezt írja. A bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. A szeretet és az imádság a legerősebb szövetségesei egy édesanyának, hogy gyermekeivel célba érjen. Szeretettel végezve minden munka szép, és általában könnyű. Talán ez az oka annak, amiért a leggiridlésre méltóbb hivatás ezen a világon anyának lenni. Mert szüntelenül azokért dolgozunk, akiket szeretünk, és azt tesszük, amiről Wordsworth a költő ezt írta. A szeretetben vigasztalást és erőt találunk. Elviselhetővé tesz olyan dolgokat is, amelyek különben megháborítanák az elménket, vagy összetörnék a szívünket. Eszembe jut a nagyfiam esete, amikor a kisebb testvérét cipelte a hátán. Amikor megkérdeztük, nem túl nehéz-e a teher, a következőt mondta, dehogy teher, hiszen a testvérem. A családi élet minden terhe és nehézsége könnyűvé válhat, ha jelen van a szeretet. Talán furcsán hangzik, ha az édesanyákat arra buzdítom, hogy adjanak helyet az isteni szeretetnek gyermekeik iránt. Jól teszik, ha újra meg újra elolvassák az első korintusi levél 13. fejezetét, mert akkor rendszeres imádságukká válik. Ó, Uram, hadd vegyem el tőled a te szeretetedet! Ugyanis az, amelyről ez a csodálatos fejezet szól, nem emberi szeretet, hanem isteni. Az emberi szeretet legyen akár egy édesanyájé, csődöt mondhat, és elégtelennék bizonyul, ám az isteni szeretet mindent elhordoz, és soha el nem fogy. A szeretet légköre a legegészségesebb légkör, testi, lelki, szellemi vonatkozásban egyaránt, amelyben egy gyermek felnőhet. A szeretet az a napfény, amely a lélek fejlődése számára életszükséglet. Semmi sem pótolhatja a meleg gyengétség és a szeretet hiányát egy gyermek életében. Tudjuk, mi az oka a sok öngyilkosságnak. A szeretet nélkül eltöltött gyermekévek és az a bizonytalanság, amelyet az ilyen szeretethiány előidéz. Nem csak a szülők szeretetének az érzése fontos, hanem a gyermekek közötti valódi vonzalom is a családon belül. Tanítanunk kellene gyermekeinket arra, hogy Isten megparancsolja az egymás iránti szeretetet.

Gyermekeink nevelésében az imádság is nagyon fontos. Milyen jól megértjük az Isten szerint gondolkodó anyákat, akik gyermekeiket Krisztushoz vitték, hogy megáldja őket. Nehéz viszont megérteni, miért nem teszik ezt az édesanyák közül sokan ma is. A valóban gazdag, irigylésre méltó gyermekek azok, akik szüleik imádságában nevekednek fel. A legbölcsebb ember sem képes kikutatni, mi az imádság és mit munkál. De akik a legtöbbet imádkoznak, azok vannak a legszilárdabban meggyőzve az ima erejéről. Bizonyára sok kérdés van, ami az imádsággal kapcsolatos. A legnehezebb ezek közül megérteni azt, hogy amikor az ember teljesen aláveti magát Isten akaratának, mégsem mindig kap választ az imádságára. Ezekre a sötét időszakokra, amikor úgy tűnik, hogy Isten cserben hagyott bennünket, érvényes az a vigasztaló ige, amit Krisztus keresztelő Jánosnak üzent: boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. A kérdéseket támasztó idők ellenére mégis minden imádkozó tudja, hogy Isten meghallgatja az imádságot. Mérhetetlen különbségeket eredményez, hogy az ember imádkozik-e a gyermekéért, vagy nem. Az imádság felkészíti a gyermeket a korai megtérésre. Megoldhat nagyon sok bonyolult problémát növekedése során. Meggazdagítja életének minden egyes szakaszát. Az imádság közvetíti gyermekeink számára az Úr áldását, és sok veszélytől megőrzi őket. Mikor imádkozzon tehát az édesanya? Már a születése előtti időktől hordozza gyermekét Isten előtt. Egy édesanya szokásává tette, hogy minden reggel Isten elé vitte imádságban gyermekét az első etetés alkalmában. Minden lehetséges dologért imádkozott, ami gyermekeit érhette. Csodálkozhatunk-e azon, hogy a gyermek gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben? Mindannak a hasznos eszköznek ellenére, amelyek a háziasszony hétköznapjait ma megkönnyítik, mégiscsak nagyon kevés értékes szabadidővel rendelkezik a kisgyermekes anyuka. Hogyan válhat belőle mégis imádkozó asszony? Imádkozni nem csak térden állva lehet, hanem úgy is, hogy az ember fekszik és egyszerűen feltekint Istenre. A testi és szellemi nyugalom rövid percei az Úr jelenlétében eltöltve új erőt adnak. Mások felfedezték, hogy a megszakított éjszakai nyugalom jó lehetőség az imádságra. Ha egy anyuka fel kell betakarni a gyermeket, e néhány percet imádságban töltheti. Isten tegyen bennünket imádkozó asszonyokká. És Isten igéje ugyanilyen fontos a számunkra, mint az imádság.

0: A legjobb könyv, amit valaha édesanyák számára írtak, a Biblia. Két vonatkozásban is a legjobb a számunkra. Segít abban, hogy olyan anya váljék belőlünk, amilyennek lenni kell. Másodszor segít a gyermeknevelésben is. A 119. Zsoltár 165. versének egyik fordítása számomra mindig nagyon sokat mond. Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet, nem botlanak meg azok. A kisgyermekes anyának egy óra leforgása alatt is rendszerint mintegy tucat dolga akad, és ezek nyugtalanítják. Az egyik legnagyobb segítség, amely megőrizheti őket, ha nyugodt a lélek és békés a szív. Az Isten igéje feletti elmélkedés által el lehet ezt nyerni. Pedagógusok szerint az ember bizonyos meghatározó dolgokat elsajátít alkalmas versek és mondások megjegyzésével. Így van ez az igével is. Azok az erények vagy tulajdonságok, amelyeket egy anya szívesen látna gyermekében, parancsként benne vannak a Bibliában. A Biblia parancsolatai pedig különleges ható erejűek, mert az ige élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál. Ha idézünk a Bibliából gyermekeinknek, ez nagyszerű gyümölcsöket fog teremni. Nem is tudok ennél jobb utat a helyes gondolkodásra. Nem arról van szó, hogy szajkoznunk kell a Bibliát ész nélkül, hiszen a Biblia pontosan arra való, hogy a Krisztus beszéde lakjék bennünk gazdagon. Sokat mondó az a történet, amelyet egy híres evangélistától hallottam. Egyszer felkereste egy igen buzgó nagycsaládos anya, és elújságolta, hogy Isten elhívta őt az igehirdetés szolgálatára. A lelkész megértően végighallgatta, majd így szólt, igazat adok önnek. Isten elhívta az igehirdetés munkájára, a hallgatósága pedig odakint várja, a hadgyermeke. Egy anya számára a legjobb lehetőség, hogy tanítónő legyen. Ha van szeme a látásra, meg füle a hallásra, akkor csodálatosan sok anyagot talál maga körül, ami segíti ebben. Szűkre szabott idő áll a rendelkezésre. Gyermekeiért haláluk napjáig imádkozhatunk. De akkor bölcs, ha felismeri, hogy hamar elérkezik az a nap, amikor felnövekvő gyermekei már nem akarják hallani azokat a tanításokat, amelyeket gyermekkorukban örömmel fogadtak. A tanítás számára a legalkalmasabb évek a kisgyermekkor évei. Meglepően lelkesen és figyelmesen hallgatják ilyenkor a tanítást. Emlékszem, amikor az egyik kislányom 4 éves volt, megkértem csak úgy mellékesen, hogy tegye el a testvére pizsamáját. Azt mondta, erre nem érti, miért neki kell elrakni, hiszen az nem az ő pizsamája. Volt egy kis időm, mert emlékszem, milyen hosszan magyaráztam neki, hogy Jézus Krisztus még a legkisebb dolgot is, amit ő érte szeretetből megteszünk, észreveszi és megjutalmazza. Ezután egy telefon miatt ki kellett mennem a szobából. Amikor visszatértem, láttam, hogy a kislány nem csak a pizsamát tette helyére, hanem port törölgetett és énekelt is. Azzal a különleges örömmel, amelyet minden segítőkész szív átél. Elmondok néhány igeverset, amelyeket jó lenne minden gyermeknek elraktározni a gondolataiban. Nagyszerű dolog, ha a család együtt tanulja kívülről Isten igéjét. Ez némi változatossággal és kisebb jutalomosztással egybekötve érdekes időtöltés is lehet. Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek. Tegyétek a magatok dolgát és saját kezetekkel dolgozzatok. Ne zúgolódjatok! Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Ez a mai fiatalokra nézve talán nagyon aktuális. Eredj a hangyához terest! Figyeld, hogy mit tesz, és okulj! Bár nincs vezére, elöljáróra vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eletelét aratáskor. Ezeket a verseket beleplántálhatjuk gyermekeink szívébe, gondolataiba. A felsorolást vég nélkül folytathatnám, és épp ilyen végtelen az öröme és jutalma a hivatását jól betöltő édesanyának.
1: Végezetül még egy igeverset szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani a korintusi első levél 15. fejezetéből. Ezért szeretett testvéreim, kedves anyukák, kedves nagymamák, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Kulcsár Anikót hallották. Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Sok szeretettel köszöntünk kedves hallgatóinkat. Mai adásunkban folytatjuk Alföldi Borús Dezső lelkipásztor teremtés történeti előadását. A negyedik részből megtanulhatjuk, hogy mit mond a Biblia az ember megépítettségéről.
2: Formálta az Úristen az embert a földek porából, és lehellett az ő órába életnek lehelletét. Így lett az ember élő lélekké. 1 Mózes 2.7. A héber nyelvben több szó van, ami az ember lelkét jelenti. A nefes, a nösáma és a ruach. Azért nehéz a bibliai antropológiát megfogalmazni, mert a bibliai szóhasználatban ez a három gyakran fedi egymást, vagyis gyakran ugyanolyan értelemben használja a Szentírás. Mind a három szót alkalmazza Istenre, emberre, állatra. Például Istennek van lelke, ruach, de az emberről és az állatról is azt mondja, hogy ruach van bennük. Noé minden állatot bevitt a bárkába, amiben élő ruach lélek volt. Ugyanígy van a nefes és a nösáma szavakkal is. Fenti igényben, mely az ember teremtéséről szól, nösámát lehelt Isten az emberbe, így lett élő lényé, vagyis ez a vegetatív lelket jelenti, elkezdett lélegezni. Amikor a halál beáll, akkor ez a funkció megszűnik. Lásd 1 Királyok 17.17-ben, ahol az áll, hogy a sareptai özvegyasszony fia annyira megbetegedett, hogy lélegzete a nösáma elállt. Tehát nem a különböző héber lélek szavak használatában kell keresnünk a bibliai antropológia kulcsát, hanem Isten képűségünkben. Abban, hogy Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. A kép más, vagy hasonlatosság héber szava a szellem. Ez nem testi jelentést hordoz, mert Isten szellemi valóság. Az Isten képűség az emberben levő szellemi orientáltságot jelenti, vagyis azt, hogy képes fogni a láthatatlan világ adásait. A hasonlóság héber szava dömút pedig azt jelenti, hogy az ember hasonlított Istenhez jóságban, igazságban és szentségben. A bűneset után, ha torz formában is, de az ember megmaradt Isten képmása olyan értelemben, hogy szellem erkölcsi lény maradt, de elveszítette az Istenne való hasonlatosságot. Tehát még mindig több maradt, mint az állat, mert személyiség, és képes a túlvilág felé tekinteni. Mit mond a Biblia az ember megépítetéséről? Helytelen így felvetne a kérdést, hány részből áll az ember, mert az ember alkotó részei egymásba fonódnak, és szinte elválaszthatatlanok egymástól. Nem lehet bonckéssel szétválasztani, eddig a test, és innen a psziché, ez azonban már a lélek, a pneuma. Emellett, ha így közelítjük meg az igét, ellentétes véleményekre jutunk. Vannak, akik a trihotómiát vallják, vagyis, hogy az ember három részből áll. Helyes magyar szóhasználata a test, emberi lélek, a psziché és a transzcendens lélek, a pneuma. A dihotomisták pedig két részből állónak tartják az embert, az ember test és lélek. Ez az utóbbi biblikusabb, de némi precizírozással, melyre még később visszatérünk. De a hány részből áll az ember kérdés feltevés azért is helytelen, mert két-három alkotó elem mellett még többet is felsorolhatunk. Jézus, amikor az ember teljességéről szól, ezt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. És ez már négy. És így csupán az ember lelki összetevője, három vagy négy. A bibliai antropológia nem statikus, hanem dinamikus, funkcionális, vagyis teljes valóságban a látható és a láthatatlan világ hatásai alatt élő és reagáló embert mutatja be. A görög nyelven is több lélek szó található, a psziché és a pneuma. Nem tudjuk pontosítani, precízen meghatározni, melyik, milyen alkotó részünk, mert a Biblia ezeket is gyakran felváltva, azaz azonos értelemben használja. Például Jairus leányába visszatért a lélek, a pneuma, és újraélt. Lukács 8.55. Eutikus pedig még nem halt meg, mert még benne volt a lélek, a psziché. Apostolok cselekedete 20.16. Jézus a kereszten, Lukács feljegyzése szerint az atya kezébe tette a lelkét, a pneumát. Lukács 23:46, és ugyanaz a Lukács az apostolok cselekedetek 2:27-ben ugyanerre a psziché szót használja mondván, nem hagyod lelkemet, pszichémet a Seolban. Mindezt a Károli fordítás alapján veszem. A Biblia úgy beszél az emberről, mint aki testi és szellemi valóság. Isten úgy teremtette, hogy egyfelől a földre tartozott, a föld porából teremtette, Ádám jelentése vörös föld, materiális földi, másfelől lelke van, és ezáltal a láthatatlan világhoz, Isten világához tartozott. Az ember nem csak test, hanem lélek is. Ez fontos látnunk és hangsúlyoznunk, különösen ma, amikor az ember csak immanens, evilági lénynek tekintik. Dr. Francis Crick szerint az ember nem más, mint a DNS Doppelhelix által megszabott kémiai és fizikai tulajdonságok összessége. Tehát az Isten képűség helyett az ember pusztán egy bonyolult elektrokémiai gépezet. A viselkedés lélektan egyik képviselője, Skinner, pedig azt mondja, hogy az ember nem önálló lény, hanem teljesen a környezete határozza meg. Ez a behaviorizmus. Ami az embert alkotja, nem más, mint öröklődési állománya és a környezetéből érkező hatások. A Biblia szerint azonban az ember személyiség, aki képes környezetét formálni, mert több, mint anyag, nem csak test, hanem lélek is, van látható és láthatatlan része. Az emberi lélek kettős irányultságú. Két oldala van ugyanannak a léleknek, a psziché arc és a pneuma arc. A léleknek a testhez közelebb álló része a psziché, ez öleli fel az ember kognitív funkcióit, a gondolkozást, az emlékezést, az akaratot és az emocionális funkciókat. Ezek a lélek immanens megnyilvánulásai, ezt vizsgálja a modern pszichológia, immanens, evilági tudományként, Isten nélkül, és csak ezt látja, baj van, nyomorúság és ínség minden bűnt cselekvő ember lelkének, pszichéjének. Róma 2:9. És csak álterápiát, részterápiát képes alkalmazni, mert igazi emberismeret csak Isten által adatik. Galata 4:9. 1 Korintus 8:3. Példabeszédek 20:27. Az utóbbiban az Isten által megvilágosított ember lelkéről van szó. A lélek másik arculata, másik irányultsága a pneumatikus, ahol a lélek, úgy mint a pneuma, transzcendens képességei bontakoznak ki. Közel jár az igazsághoz az, amit Kierkegaard így mondott, az ember transzcendens lény, mert valóban van az embernek ilyen relációja, és ebben egyedülálló az univerzumban. Imádkozni tud, megszólíthatja alkotóját, kapcsolatban lehet Istenével, követheti Isten gondolatait, dicsőségére élhet, mint szellem erkölcsi valóság. Hozzá kell tennünk, hogy ez a pneumatikus képesség, ha jól működik, akkor az ember imádkozik. Amikor nem jól működik, akkor babonás. És a lelket és az egész valónkat, így mondják a németek, Geistseelét, összekapcsolják a kettőt, a psziché pneumánkat hatja át Isten lelke a megtéréskor, és ha hit által Isten gyermekei lettünk, akkor Isten lelke a mi lelkünkkel, pneumánkkal együtt tesz arról bizonyságot, hogy Isten gyermekei vagyunk. Róma 8:26. Ezt tapasztalta meg Ádám és Éva a bűneset előtti Édenben. Mert soha nem volt ember olyan közel Istenhez, mint Ádám és Éva a bűneset előtt. Tökéletes, zavartalan boldogságban élt, és elmondta, Isten közelsége, ó igen, jó nékem. Zsoltárok 73:28. Erről a boldog időről csak pár vers tudósít, és ezt a pár verset teljes erővel kikezdte a bibliakritika. Egyfelől megállapították, hogy a teremtés történetben többféle beszámoló van, és elkezdődött a forráskritika, melynek egyik képviselője Julius Wellhausen germán teológus volt. Azt tanították, hogy két különböző korban keletkezett teremtés történeten egymás mellett, az egyik Isten Elohim nevét, másik pedig a Jahve nevet használja. És szerintük egyiket sem Mózes írta, hanem sokkal később keletkeztek más szerzők által. De miért nem írhatta volna ugyanaz az ember két különböző szempontból? Az pedig, hogy az 1 Mózes 2-ben nem csak Elohim, hanem a Jahve neve is szerepel, csak még gazdagabbá teszi a beszámolót, hiszen a Jahve görög név fordítása a Septuagintában, az Ószövetség görög fordításában, ezt jelenti Krisztus, az Urat jelenti. Mintha azt hangsúlyozná a szöveg, hogy ő is ott volt a teremtéskor. Ezért mondja Nádudari Péter prédikátor a 18. században, a régi atyák magyarázatára hivatkozva, hogy miután Isten megteremtette Évát, Ádám nem ment oda magától, hanem a Szent Háromság második személye, Krisztus, emberi külsőben vezette őt oda Évához, hogy ezzel is megmutassa, hogy tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtlen házas ágy. Zsidókhoz írt levél 13. részének 4. verse. A támadások másik fajtája az úgynevezett pánbabilonizmus, ami azt jelenti, hogy a babiloni teremtés mitosz előbb keletkezett, mint a bibliai beszámoló, és a bibliai teremtés történet nem önálló mű, hanem csupán a babiloni mitosz korrigálása, és szintén csak mitosz, mesés, elbeszélés, történelmi hitelesség nélkül. Na valóban titokzatos és különleges beszámoló ez, de a Biblia itt is hiteles képet ad, és itt sem téved a valóság leírásában. Sokkal régebbi eredetű, mint a babiloni teremtés mitosz, olyan régi, amikor még nem volt mitosz. Nyelvezetének különleges volt először, tehát abból adódik, hogy ős időből származó mű, másrészt pedig abból, hogy olyat kellett leírnia, ami ma már nincs. Az elveszett paradicsomról pedig nehéz írni. Csak nem valamennyi nép ős mitoszaiban benne található az elveszett paradicsom képe. Ezek a paradicsomi ősképek elkorcsosult és torz formái. Minél távolabb került az ember Istentől, annál inkább elhomályosult benne mindaz, amit Isten ős kijelentésként adott az Édenben. A római levél első fejezete írja le ezt a folyamatot, a 21. és a következő versekben. Mert bár Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették. Sem hálákat nem adtak, hanem okoskodásukban hiába valókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett. És az örökké való Isten dicsőségét felcserélték mulandó emberek és négylábú állatoknak és csúszómászóknak képmásával. Isten igazságát hazugságra változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgáltak a teremtő helyett. Megmaradt bennük a vallásos érzés, egy ismeretlen hatalomtól való rettegés, az ember vallásos lény maradt, és benne volt az Isten tudat, a sensus divinitatis, de mindez olyan torz formában, az egyik szellemeket imád az animizmusban, a másik a természetet a hinduizmusban. A vallásos tudat csak arra teszi képessé az embert, hogy bálványt gyártson. Ezért nevezte Luther az embert bálványgyártónak, fabrikátor dei, aki isteneket formál.
1: Az ember tehát testi és szellemi valóság, van látható és láthatatlan része. A bűneset után is megmaradt szellemi és erkölcsi lénynek, de elveszítette az Istennel való hasonlatosságot, magyarázta Alföldi Borús Dezső. Minőségi változás a megtéréssel következik be. Kedves hallgatóink, remélem, hogy önök is érdekesnek tartják ezt a sorozatunkat, sokat tanulhatunk belőle. Egy hét múlva folytatjuk az 5. résszel, és visszavárjuk természetesen kedves hallgatóinkat. Érdekelne minket, hogy mi a véleményük. Szeretnénk, ha hozzászólnának, akár telefonon, akár írásban, mert fontos nekünk szerkesztőknek is, hogy azok a hallgatók, akiknek a műsorok készülnek, mégis hogy viszonyulnak mindarra, amit hallanak. A következő napokra is Istenünk megtartó kegyelmes szeretetét kívánva szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemesegyi Zoltán. Viszont hallásra!

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 14. rész. Pál első levele a Tesszalonika beliekhez, 5. fejezet, 19. vers. A lelket meg ne oltsátok. Ebben a rövid mondatban Pál apostol igen komoly felhívással fordul a tesszalonikai gyülekezet felé. Érdemes megfigyelni, hogy nem külső ellenségtől félti a lélek megoltását, hanem maguktól, a tagoktól. Ugyanis a vigyázatlan hívő nem csak önmagában, de másokban is megolthatja a lelket, akár beszéde, akár magaviselete által. Kérdezhetné valaki, miért féltette az apostol olyan nagyon a lélek megoltását? Erre csak azt válaszolhatjuk, mert szent lélek nélkül halott a gyülekezet. Ilyen lehetett a szárdiszi gyülekezet is, melynek azt üzeni a gyülekezetek ura, tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Jelenések 3.1. Nagyon üres Isten tisztelet az, amelyen az Isten jelenlétét nem érzik meg a tagok. Ahol csak éneklik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, de szívüket a tagok bezárják életformáló szavai előtt. Először azt nézzük meg, mit bír a gyülekezet a Szentlélekben. Isten jelenlétét. A Szentlélek személyében Isten maga jelenik meg a hívők közösségében. Hiszen a hívők Isten lelkének templomai. Pál mondja a korintusiaknak, nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Istennek lelke lakik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten, mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. 1 Korintus 3.16-17. Bírja a gyülekezet Isten szent lelkében az ő lehajló szeretetét. Kicsiny erőnket kiegészíti az ő dicsőséges erejével, és így az apostollal együtt boldogan kiálthatjuk, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Filippi 4.13. A Szentlélekkel bírja a gyülekezet a gonosz és a jó szétválasztó erejét. A Szentlélek cselekedeteink előtt az ítélő erőt és bölcsességet sugallja. A Szentléleknek engedelmeskedő ember sohasem másokhoz igazodik, hanem mindig azt vizsgálja, mi légyen az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Róma 12.2. A Szentlélek által bírja a gyülekezet az emberi lélek megtisztító és újjáteremtő munkáját. Ahol a lélek szabad kezet nyer a tagok élete felett, olyan csodákat tud létrehozni ma is, mint valamikor régen. Tud teremteni olyan hősöket, akikre, mint példaképeinkre figyelhetünk fel, mint amilyenek voltak közösségünk úttörő apostolai is. Kornya Mihály, Csopják Attila, idős udvarnoki András, Seres Sámuel, Lőrik István, és így tovább. Röviden fogalmazva, ezt mondhatnám. A Szentlélekben a gyülekezet az Istennel való közösséget bírja. Kimondhatatlan áldás ez egy gyülekezet számára. Most pedig lássuk meg, hogy mivel lehet megoltani a szent lelket. Nem kellenek hozzá különösebb cégéres bűnök. Mindenféle bűnnel megoldhatom a lelket. Amivel az atyát, fiút megbántom, azzal a szent lelket is megszomorítom, hiszen e három isteni személy egy. A szent lélek a szent háromság harmadik személye. Egy kedves szolgatársam az egyik ige hirdetésében ezt a kijelentést tette. A szent lélek a gyülekezet legodaadóbb, de legrosszabbul fizetett munkása. Ez valóban így is van. Ő dolgozik, és nem vár más ellenszolgáltatást, mint engedelmességet. De azzal is megoldhatom a lelket, ha kivonom magam a vezetése alól, vagy ha szándékosan lassabban járok, mint ahogyan ő vezetni akar, vagy ha idegen mezőkre járok. Jobban ízlik a tiltott legelő tápláléka, mint az a kalóriadús táplálék, amit ő tud adni éhező és szomjúhozó lelkemnek. Azután azzal is megoldhatom, ha több évtizedes hívőség után sem termem a lélek gyümölcsét. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség gyümölcsét.
Galata 5.22. Az ilyen meddő lelkek felett szomorkodik a lélek a legjobban. Az ilyen szívekben előbb-utóbb elhallgat, háttérbe vonul, esetleg el is megy. Ó, Uram! Inkább én sírjak bűneim miatt keserves könnyeket, mint hogy a te lelkedet megoltsam. És most nézzük meg, hogy mi megy veszendőbe ott, ahol a lélek megoltatott. Először is az erő, a békesség, a szeretet és a Szentlélek által való öröm. Félelem és erőtlenség fogja el a lelkeket. Csak zárt ajtók mögötti életet élnek a hívők, úgy, mint az apostolok pünkösd előtt. Ahol a lélek megoltatott, ott nincs erő a világ előtt való bizonságtételre. Pedig éppen ez az egyik feladata a hívő népnek. Lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig. Cselekedetek 1.8. Ahol a lélek megoltatik, saját maguk, a tagok dobják el fegyvereiket. Például igaz lelkűséget, békesség evangéliumát, hitnek pajzsát, idvesség sisakját és a lélek kardját. No, ilyen szomorú körülmények között a győzelem reménysége is veszendőben van, pedig a kereszténység nem más, mint a bűn hatalmának megtörésére rendelt, megváltott sereg, melyet Isten lelke által nevel, bátorít és erősít. Ha ez a sereg megoltja magában a Szent Lelket, nem küzdhet tovább, csak erőtlenül sóhajtozik, és a régi, győzelmes, boldog időket emlegeti. Akiben a lélek megoltatott, nem lehet megvigasztalni. Lelki világa sötét és hideg lesz. Közönyös korszakban, például az olyanban, mint amilyenben mi most élünk, hamarabb megtörténik a lélek megoltása, mint nehéz, próbateljes időkben. Vigyázzunk, hogy a Szent Lelket semmiféle bűnnel meg ne oltsuk. Inkább naponként azért imádkozzunk, hogy tartsa fegyelme és vezetése alatt földi életünket. Legyen így. Amen.

Felhívás engedelmességre és harcra. Jakab levele, 4. fejezet, 7. és 8. vers. Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közel legyetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. 3 komoly felhívás hangzik el ebben a 2 biblia versben. Sajnos sokan nem veszik figyelembe, pedig az élet vagy a halál függ tőle. Sokan éppen a fordítottját teszik, ellene állanak Istennek, és vakon engedelmeskednek az ördögnek. Lássuk, mik a feltételei az Istennek való engedelmességnek. Először is Isten ismeret. Könnyű őt megismerni. 2 kinyilatkoztatást is adott önmagáról. A teremtettségben és Jézus Krisztusban is kinyilatkoztatta önmagát. Minden ember megismerheti Istent, ha akarja. Az Istennek való engedelmesség másik feltétele az Istenfélelem. A 3. feltétel pedig az Isten szeretete. Akit tisztelettel félünk és szeretünk, annak készséggel engedelmeskedünk is. Aki az Isten megismeréséig eljutott, annál természetszerűen következik az engedelmesség és a szeretet. Most pedig szeretnék rámutatni az Istennek való engedelmesség néhány gyümölcsére. Először is az ilyeneket Isten is szereti. Azt olvassuk a példabeszédek könyvének 8. fejezetének 17. versében. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Aztán közel van az ilyenekhez mindig az Úr. Nem lehet okuk a kétségre és félelemre, mert minden vízben és bajban megőrzi őket. Azt mondja a Zsoltáros a 91. Zsoltár 1. versében. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugoszik az. Istennel ellene tudunk állani az ördögnek. Tőlünk nem fél, de az Úrtól igen. Márpedig nem mindegy, hogy győzünk felette, vagy ő győz le bennünket. Ha Istennek engedelmeskedünk, életünk végén az ő dicsőségébe fogadja lelkünket. Érdemes hát engedelmeskedni az Istennek. És most lássuk, hogyan állhatunk ellene az ördögnek. Először is, ha felismerjük. Nagyon ravasz, éppen ezért nem mindig könnyű őt felismerni. Nagyon fontos vele szemben az állandó vigyázat és éberség. Az Úr Jézus is azt tanácsolja a Máté 26.41-ben, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. És mivel nem test és vér ellen van tusakodásunk, a lélek fegyvereit kell használnunk. Az ördög legyőzésének nagy jutalma van. Nem vagyunk legyőzve általa. Azután boldog, szabad és örömteljes életünk van. Azután az Úr közelében élünk, már e földön, nap mint nap, és végül örök életet nyerünk, és győzelmi koronát. Így serkenti az Úr Jézus a szmírnai gyülekezet angyalát. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. A 3. felhívás így hangzik. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Nagy áldás az, hogy Istenhez közelednünk szabad. Még földi méltóságban lévő emberekhez sem lehet bárkinek közeledni. Nem kellene hát az Istenhez való közeledésre felszólítást várnunk, mert ő hozzá közeledni kiváltság és boldogság. Sajnos bűnös természetünknél fogva távol vagyunk Istentől, és ezért hívogat magához szent igéje által. Talán némely hallgató fölteszi magában a kérdést, miért közeledjek én Istenhez? Először is azért, mert akkor ő is közeledni fog az őt kereső emberhez. Aztán azért közeledjél, mert nála nélkül úgy sem tudsz boldogulni az életben. Hiszen minden áldás az ő kezében van. Tanácsolom, hogy ne csak akkor közeledjél, amikor valamilyen bajban vagy, hanem akkor is, amikor minden jól megy az életedben. Aki itt nem akar közeledni Istenhez, a síron túl már nem teheti. Szeretném még arra is felhívni figyelmedet, hogy Istenhez közeledni csak Jézus Krisztus által lehet. Ő saját maga hirdette, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam.
János 14.6. Talán azt is kérdezed, de hogyan közeledjek? Először is úgy, hogy indulj el Isten felé, mint a tékozló fiú az atyai ház felé, alázattal és bűnbánattal. Azután olvasd és hallgasd szent igéjét rendszeresen. Az által is szól hozzád. Imádkozz lélekből állandóan. Az kapocs, amely összeköt téged az atyával. Látogass rendszeresen egy lelki közösséget, ahol a lelked a legjobban felüdül. És végül add át magad egészen Istennek. Ő elfogad, az Úr Jézus vére által megtisztít és megszentel. Aki ezeket a lépéseket megtette Isten felé, még egy sem bánta meg. Te sem fogod megbánni, csak indulj el. Végül szeretnék arra is rámutatni, hogy mi az eredménye az Istenhez való közeledésnek. Belső békesség és nyugalom. Szinte minden ember erre vágyik, csak nem jó úton keresi. Aztán részed lesz az ő oltalmának megtapasztalásában. A zsoltárossal együtt boldogan vallod. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Megelégedett ember leszel. Ez nagyobb nyereség, mintha hirtelen milliókat nyernél. És végül vár reád Isten országa. Akarsz-e ilyen boldog életet? Keresd Isten közelségét, és engedelmeskedj néki mindenben. Meg fogsz győződni róla, hogy nem ámítás volt, amit hallottál, hanem igazság. Amen.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Mint korábban említettük, két szélsőséges nézet van a szent élettel kapcsolatban. Az egyik az, hogy az emberi természetnek csupán új irányra van szüksége, célt kell neki adni, és egy kis átalakítást kell rajta végezni. E nézet szerint így lehet megélni a keresztény életet. A másik szélsőséges álláspont az, hogy amikor valaki újjászületik, akkor természet fölötti ajándékot kap, de pusztán távolról szemlélődik, miközben Isten elvégzi életében mindazt, aminek végbe kell mennie. Az egy csoportba tartozók nagyon kegyesekké válnak. Nekem olyanok, mint a felpuffadt békák. Sohasem lesznek szeretettel teljes, normális keresztyénekké. Ez a második fejezet most nagyon világossá fogja tenni, hogy az újjászületés által, amikor romolhatatlan magból, Isten igéje által születünk, új természetet kapunk, és ebben az új természetben élünk, a Szentlélek hatalma által. Szeretetteljes kapcsolatba kerülünk azzal, akit nem láttunk, mégis szeretünk. Simon Péter látta és szerette őt, és jól lehet, mi nem láttuk, a Szentlélek valóságossá teheti nekünk úgy annyira, hogy mi is ugyanúgy szeretjük őt. Amikor újjászülettél, emlékszel rá, milyen kedves és csodálatos élményed volt? Pál írta a korintusi hívőknek, mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Második korintusi levél, 11. rész, 2. vers. A korintusi keresztények nagyon testiesek voltak. A Krisztus iránti első szeretetük eltűnt. Isten ugyanezt mondta Izrael népéről közvetlenül azelőtt, hogy babiloni fogságba kerültek volna. Ezt mondja az Úr, emlékszem rád, ifjúkorod hűségére, mátkaságod szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Jeremiás könyve, 2. rész, 2. vers. Izrael gyermekei akkor mutatták be ezt a szeretetüket, amikor kivonultak Egyiptomból, és átkeltek a Vörös-tengeren. Dicsőítő éneket énekeltek Jahvénak. Énekelek az Úrnak, mert igen felséges. Lovat lovasával a tengerbe vetett. Mózes 2. könyve, 15. rész, 1. vers. Ennek ellenére nem sokára panaszkodni kezdtek Isten előtt. Isten emlékezett erre. A valódi elkülönülés azon a tényen nyugszik, hogy újjászülettél, új természeted van, és szeretet kapcsolatban vagy Krisztussal. Az iránta való szereteted alapján igyekszel neki tetsző módon élni. Isten célkitűzéseiben az az egyik nagy cél, hogy az emberek megmeneküljenek ne csak az ítélettől és a tűz tavától, hanem a jelen való világtól is. Meg akarja őket szabadítani nem csak azért, hogy a mennyországba jussanak, hanem azért is, hogy a szívüket most adják át Krisztusnak. Krisztus kereszten végzett munkája elrendezett minden kérdést, amit a bűn támasztott Isten és a mi lelkünk között. A jövőben ragyog Isten dicsősége, és mi átkerültünk a megváltás világába. Újjászülettünk, és ezt senki, még a sátán sem képes megváltoztatni. Azonban miként éljük ma a földön keresztény életünket? Milyen kapcsolatban vagyunk embertársainkkal és az Úr Jézus Krisztussal? Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelkitejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Péter első levele, második rész, első és második vers. Láthatod, nem várhatjuk Istentől, hogy mindent ő cselekedjék helyettünk. Ő elvégez értünk mindent, amit mi nem tudunk megtenni. Először is vannak bizonyos dolgok, amiket félre kell vetnünk. Ezt Pál az efézusi hívőknek írt levelében a ruha levételéhez hasonlította. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Efézusi levél, 4. rész, 22. és 25. vers. Pál másként írja le ezt a korintusiaknak. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. 1. Korintusi levél, 5. rész, 7. és 8. vers. Amikor az izraeliták megünnepelték a páskát és a kovásztalan kenyerek ünnepét, nem ettek kovászos kenyeret, vagyis nem ugyanúgy éltek, mint azelőtt. Egy másik helyen másfajta kenyeret fogyasztottak. Ez az ő növekedésük egyik eszköze volt. Ugyanígy Pál azt mondja a korintusi hívőknek, hogy amikor Krisztushoz jönnek, megszabadulnak a régi kovásztól, ami az életükben rejlő rossz akarat és gonoszság szimbóluma. Láthatod, sohasem leszünk tökéletesek ebben az életben, mert mindig megvan a régi természetünk.

Levetve tehát minden gonoszságot, mondja Péter. Mi a gonoszság? A legjobb meghatározásnak azt találtam, hogy megártalkodott harag. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk megbocsátani. Vajon keserűséget hordozol a szívedben, és terhet viszel a válladon? Jól lehet, bizonyságot teszel arról, hogy újonnan születtél, és szereted Jézust, de a körülötted levők között senki sem képes észrevenni, hogy gonoszságot, megrögzött haragot hordozol a szívedben. Minden álnokságot. Az álnokság azt jelenti, hogy valaki visszafizet annak, aki megbántotta, vagy jó benyomást akar kelteni valaki előtt. Anániás és Szafira álnok volt, amikor úgy akarták bemutatni magukat, mint akik nagyon bőkezűen adakoznak a gyülekezetnek. A régi természet, amely bennünk van, csak erre jó. J.B. Lightfoot ezt úgy nevezi, hogy kegyetlen természet, ami hajlamos arra, hogy ártson másoknak. Képmutatást, irigységet és minden rágalmazást. A képmutatás természetesen kísérlet arra, hogy másnak mutassuk magunkat, mint akik vagyunk. A rágalmazás mások rossz akaratú beszennyezése. Mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok. A hamisítatlan tej helyett én tiszta tejet vagy lelki tejet mondanék. Mint ahogy az éhes kisbaba az üveg után nyúl, a hívő ugyanúgy kívánja Isten igéjét. Emlékszem arra az időre, amikor kisunokánk született. Mivel édesapja akkoriban idegen országban volt, az édesanyja áthozta őt a lakásunkba. Az első néhány hónap alatt nálunk lakott, és akkor is, meg azután is az volt a feladatom, hogy én adjam oda neki a teljes üveget. El akarom neked mondani, hogy az a kis fickó teljesen bezsongott, amikor meglátta azt az üveg tejet. Kezdte mozgatni a kezét, a száját, a lábát, testének minden része a teljes üveg után nyúlt. Akkoriban még mindig egy gyülekezet lelkipásztora voltam, és arra gondoltam, hogy bárcsak olyan gyülekezetem lenne, amely ehhez hasonló módon nyúlna Isten igéje után. Az Isten igéje utáni éhség nélkül nem növekedhetsz a kegyelemben és Krisztus ismeretében. Nem fejlődsz, mint keresztjén. Továbbra is csecsemőkorban maradsz. Emlékezned kell rá, hogy a kisbaba és a felnőtt személy egyaránt emberi lény, de a növekedés és fejlődés más és más szakaszában vannak. A kicsinek tejre van szüksége ahhoz, hogy növekedjék és felnőtté váljék. A keresztény miként növekszik? Úgy, hogy tanulmányozza Isten igéjét. Nincs

ha kívánják az ige tiszta tejét. Az a meggyőződésem, hogy az ige tiszta teje Isten igéjének a teljességét jelenti. Nem növekszünk lelkileg, ha egy-egy kényelmes igét kiragadunk innét és onnét. Isten igéjének a teljességére van szükségünk a növekedés érdekében. Nekünk jól kiegyensúlyozott étrendet kell követnünk. Természetesen a tejjel kezdjük, de eljön az a nap, amikor rántott húst kívánunk, meg sült krumplit, zöld salátát, és esetleg körítésnek finom borsót. Isten teljes igéjében minden lelki táplálék megtalálható. Mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Péter első levele, 2. rész, 3. vers. Mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Láthatod, hogy a megváltás pillanatában gyermek születik, aki kívánja Isten igéjét éppen úgy, mint ahogy egy újszülött csecsemő azonnal enni kezd. Amikor kisunokám hazajött a kórházból, csak alig 2-3 napos csecsemőként, mindnyájunknak az volt a feladatunk, hogy törődjünk a táplálékával. Tudta, hogy mit kell vele csinálnia. Nem tartottam neki előadást arról, hogy miként kell innia a tejet, mert úgy tűnt, mindent tudott róla. Ugyanígy nem gondolom, hogy programokra van szükségünk annak megtanulására, hogy a lelki csecsemők miként táplálkozzanak Isten igéjének tejével. A programok helyett Isten igéjét kell adnunk, hogy azon növekedjenek. Akkor mi az igazi elkülönülés? Ezt nagyon gondosan meg kell vizsgálnunk. Elszakadás a test cselekedeteitől. Túl sok keresztjén úgy érzi, hogy el kell szakadnia a világtól. Pedig mi a világban élünk, és még akkor is a világban kell élnünk, ha nem e világból valók vagyunk. Hadd illusztráljam az elkülönüléssel kapcsolatos helytelen elképzelést. Egy evangélistát csak nem egy fél éjszakán át vittem a kocsimmal, hogy találjak egy olyan éttermet, ahol sört nem szolgáltak fel. Ő ezt tekintette a világtól való elkülönülésnek. Végül találtunk egyet, és azon a helyen élelmiszer mérgezést kapott attól, amit evett. Én nem ettem volna azon a helyen. Ezt mondtam neki. Ha a helyedben lennék, ezután bemennék egy olyan étterembe, amely jó ételt szolgál föl, és egyszerűen mellőzném a sört. Nem kell neked meginnod a sört csak azért, mert ott teszed az ételt. A világtól való elkülönülés nem azt jelenti, hogy nem mehetsz be olyan étterembe, ahol szeszes italt is felszolgálnak. Gonoszság, álnokság, képmutatás, irigység, rágalmazás. Ezektől kell elszakadnunk. Csak a bennünk működő isteni lélek tudja létrehozni ezt a fajta elkülönülést. Amíg nem akarjuk föladni a képmutatást, irigységet és rágalmazást, addig nem növekszünk föl a keresztény nagykorúság szintjére.

Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Péter első levele, 2. rész, 4. vers. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz. Nem a betlehemi gyermekhez megyünk, hanem mint kisgyermekek odajárulunk az élő kőhöz. Az élő kő Krisztus. Miután Simon Péter megvallotta Jézust, az Úr ezt mondta neki: én ezen a kősziklán építem fel egyházamat. Máté evangéliuma, 16. rész, 18. vers. Simon Péter nagyon világossá teszi itt, hogy az élő kő nem ő, hanem az élő kő Jézus Krisztus. Jézus ismét

0: szemét utal önmagára, mint kőre. Máté evangélium a 21. részének 42. és 44. versében. Erre megkérdezte tőlük Jézus: sohasem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megbetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, az szétmorzsolja. Ez a 118. Zsoltárból vett idézet. Ebben önmagáról beszél az Úr Jézus. Krisztus Jézus az egyház alapköve. Ő ez az élő kő. Pál így ír: mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. 1. Korintusi levél, 3. rész, 11. vers. Amikor bűnösként jössz, és ráesel arra a kőre, akkor összezúzod magad. Az alázatosoknak azonban az a kő a fundamentum, az az üdvösség. Ha elutasítod azt a követ, akkor sem tudod kikerülni. Dániel a látomásában látta, hogy egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, ledöntötte a szobrot vas és cseréplábairól, és darabokra zúzta az egészet. Dániel könyve, 2. rész, 34. vers. Ez az ítélet köve, amely egyszer szétzúzza a földet. Ez a kő Krisztust mutatja be. Ő lesz e földnek is az ítélő köve. Milyen csodálatos képe ez az Úr Jézusnak. Itt van még valami más különös kijelentés is. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szentpapsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Péter első levele, 2. rész, 5. vers. Ti magatok is, mint élőkövek. Miként vagyunk mi élőkövek? Úgy, ahogy Péter írja föntebb: mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Péter első levele, 1. rész, 23. vers. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá. Emlékszel rá, hogy Péter ezt vallotta Krisztus felől: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Az Úr Jézus ezt mondta neki: te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat. A Péter szó sziklát jelent, és az Úr Jézus valójában ezt mondta: te kis kavics leszel, de ezen az alapkövön, Krisztuson építem fel egyházamat. Az Úr Jézus az alapkő, és tudjuk, hogy Péter ezt így értette, mert ezt mondta: ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá. Ahogy Simon Péter egyike volt a kisköveknek, mi is kiskövek vagyunk, és én csak kavics vagyok, amely lelkiházzá épül. Amikor újonnan születünk, Isten gyermekeivé válunk, bekerülünk Istennek ebbe az épületébe. Ha visszalapozunk az Efézusi levélhez, ezt olvashatjuk, hogy Pál is használja az épületnek ezt az illusztrációját. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Efézusi levél, 2. rész, 19. verstől a 22. versig. Ma Isten templomot, élő templomot épít, akik hozzájövünk, mint bűnösök, akik rábízzuk magunkat kegyelmére, megmenekülünk. Ő az élő templom részévé tesz minket, ráépít az alapkőre, Krisztusra. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm, hogy te vagy életem alapja, és rád épülve Isten házává válhatok. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: A 91. Zsoltár 16. verse így hangzik. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, bele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Az utóbbi időben a lelki postában elhangzott levelek felolvasása vezetett az igéhez. Ahogy a drága testvérek megnyilatkoznak, senki sem dicsekedik azzal, hogy neki igen jól megy a sora, hogy milyen sok pénze van, és nincsen semmi terhe, baja, betegsége. Isten gyermekei az egyszerű, szegényebb terheket hordozó emberek köréből vannak. Ők azok, akik többször nehéz próbán, betegségen mennek át. No meg, mi vagyunk azok is, akik önként vállaljuk a nehéz, göröngyös utakat Jézusért. Így visszanézve jó volt segédmunkásként dolgozni, és jó volt 5 gyermeket vállalni, felnevelni. Hiszen velünk volt az Úr a nehéz utakon, mert segítségül kellett hívni őt. Ő nem rejtette el orcáját előlünk, hanem sokszor mondta, hogy ímé, itt vagyok. Csodálatosan gondoskodott rólunk. Az 5 gyermek jól tanult, szakmát is tanultak, 2 főiskolát is végzett, és rendes, megfelelő körülmények között élnek. Jó ezt a többi testvér életében is látni, hogy végül jóra fordulnak a dolgok. A zsoltárírói is szépen leírja. Tűzbe, vízbe jutottunk, de kihoztál bennünket a bőségre. 66. Zsoltár 12. vers. Hálát adunk az Úrnak, hogy mi is megelégedett emberek vagyunk ebben a marakodó, elégedetlenkedő világban. Zámoi hallgatónk írta e sorokat.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Május 1-e. Ima. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, én megteszem. János evangéliuma 14. fejezet 14. vers. Isten meghallgatja az imádságot. Épp úgy meghallgatja, ahogyan mi is meghallgatnánk, ha végtelen bölcsességünk, szeretetünk és hatalmunk lenne. Olykor megadja azt, amit kérünk, máskor valami jobbat, de mindig azt adja, amire szükségünk van. Néha gyorsan meghallgatja imádságunkat, máskor megtanít türelmesen várni. Isten meghallgatja imádságunkat, amikor szívünk gyönge, megadja azokat az ajándékokat, amelyeket gyermekei tőle kérnek. A hitnek azonban gyakran meg kell ismernie a mélyebb nyugalmat, és bízni Isten hallgatásában, amikor ő nem beszélhet, mert ő, kinek neve szeretet, a legjobbat küldi majd el. Csillagok kiéghetnek, hegyláncok leomolhatnak, de Isten hűséges, ígéretei bizonyosak azok számára, akik hozzáfohászkodnak. Vannak azonban az imádságnak feltételei. Gyakran olyan, mint egy bianco csekk, ha valamit kértek, föltételekhez van kötve, az én nevemben. Az imádsággal kapcsolatos bizonyos ígéreteket más igéjek fényében is meg kell vizsgálnunk, amelyek az imában kért dolgokra vonatkoznak. Vannak az imádságnak titkai is. Felmerülhet bennünk minden lehetséges miért és mi végett kérdés. Ezek a kérdések azonban nem építő jellegűek. Sokkal jobb, ha imádkozunk, és közben megtapasztaljuk, hogyan munkálkodik Isten. Az 1881 és 1944 között élt William Temple Canterbury érsek azt mondta, ha imádkozom, sajátságos véletlenek történnek. Ha pedig nem imádkozom, nem történnek meg. Ha az Úr Jézus nevében imádkozunk Istenhez, a kéréseket az Atya elé visszük, és ez ad jelentőséget imáinknak. Sohasem kerülünk annyira közel a mindenható hatalomhoz, mint amikor imádkozunk. Mi magunk természetesen sohasem leszünk mindenhatók, még az örökké valóságban sem, de ha az Úr Jézus nevében imádkozunk, akkor végtelen hatalommal kerülünk kapcsolatba. A legjobb imádság erős, belső szükségből fakad. Azt jelenti ez gyakorlatilag, hogy ima életünk annál hatásosabb, minél inkább függünk az Úrtól. Ha imádkozunk, olyan dolgok történnek, amelyek a véletlen és valószínűség törvényei szerint soha nem történnének meg. Életünk telve van természet fölötti feszültségtől. Sugárzás hatja át életünket a Szent Szellemtől. És ha mások életével kapcsolatba kerülünk, akkor valami történik Isten számára.

0: Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 28 40. Szeretettel búcsúzunk!
1: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Hétfőn megkezdődtek az érettségi vizsgák kicsiny hazánkban, és ez sok fiatal és sok család életében döntő változásokat eredményezhet, hiszen ez azt is jelenti, hogy immár befejeződnek a középiskolai évek, s vagy kilép valaki a munka világába, vagy pedig valamilyen felsőoktatási intézményben folytatja szeptembertől a tanulmányait. Akárhogy is lesz, a változás biztos, s mint minden új élethelyzet, ez is számtalan lehetőséget tartogat, de ezzel együtt új kihívásokat is rejtegethet magában. Ezekre a megváltozott élethelyzetekre lehet jól is válaszolni, de sajnos rosszul is. Ez különösen élesen jelentkezhet, ha valaki teljesen új élettérbe kerül, például azzal, hogy új városba költözve folytatja a tanulmányait. Sokat gondolkodtam azon, hogy miközben imádkozunk fiataljaink sikeres vizsgáiért, ugyanannyit imádkozunk-e azért, hogy az új életkörülmények között találjanak majd olyan közösségre, olyan barátokra, akikkel a jóra tanácsolják egymást. Mert bizony ma is igaz az, amit Pál apostol a korintusi gyülekezetnek írt, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. De hála az Úrnak, ennek a fordítottja is igaz, miszerint van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél, illetve mindig szeret a barát, de testvéré a nyomorúságban válik. Mindkét igét a Példabeszédek könyvéből idéztem. A következő percekben a fiataloké a szó, mégpedig Kolozsváron tanuló egyetemistáké, akiket arról kérdeztem, hogy mit is jelent a számukra az, hogy felkerülve egy nagyvárosba otthonra találtak az egyetemi ifiben. Sorrendben Víg Emőkét, Bogyó Abigélt, Nagy Stefániát és Szilágyi Sárát hallhatjuk.
2: Ifjúsági közösség nekünk nem volt, mivel kis létszámú a gyülekezet, és itt Kolozsvár, amikor felkerültem, itt tapasztaltam meg, hogy milyen is egy nagy közösségnek, egy ifi közösségnek a tagja lenni. Liceumban is ide jártam Kolozsvárra, és sokszor belógtam az egyetemista ifire, mert vágytam a közösségre, de úgy igazából első éves egyetemistaként láttam meg azt, hogy milyen, amikor egy közösségnek tényleg a tagja lehetsz. A Dicsi csoportban nagyon sokszor részt vettem, és éreztem azt, hogy fontos vagyok. A közös imák, énekek, a közös kirándulások, és maga az összes ifi alkalom nekem egy felüdülés minden héten.
1: Milyen volt fölkerülni egy nagyvárosba? Ráadásul elég fiatalon.
2: Ismertem a várost, mert ugye közelből származom, és sokszor feljártunk, de egyből a nővéremmel albérletbe költöztünk, és egyből becsöppentem így a nagyok életébe. És nehéz volt az elején megszokni azt, hogy magamra vagyok utalva, és tényleg kell gondoskodjak mindenről. Egyfelől jó volt az, hogy volt lehetőségem idejönni liceumba, de nagyon nehéz időszaknak éltem meg. Most már beletanultam, szeretem, de sokkoló volt az, hogy itt Kolozsváron milyen az élet. Egy kis faluból felkerülni ide, nagy lépés. Sajnos én egy olyan osztályközösségbe kerültem, ahol azt hiszem, hogy csak én voltam egyedül az, aki ifikre járt, keresztjének vallotta magát, és nagyon sokszor azt éreztem, hogy a közösség még engem is lehúzott, nem tudtam az a személy lenni, aki valóban szerettem volna.
1: Mit jelent neked az ifi? Mert akkor ezek szerint ez egy hatalmas kontraszt volt.
2: Igen, igen. Új barátságok nekem, ez a legelső, ami eszembe jut, mert olyan lelki barátokra leltem, akikkel imádkozni tudunk együtt, közös programokat szervezünk, és érzem azt, hogy valóban épülünk egymás hitáltas. Nekem ez mindennél többet jelent.
3: Én másodikos korom óta elkezdtem kosárlabdázni, és egyre komolyabb szinten így üztem ezt a sportot. 6-os, 7-es koromra így már bejöttek ki minden hétvégén ilyen turnék és meccsek, és emiatt így kimaradtam a gyülekezetből, tehát nagyon ritkán tudtam menni. Abban az időszakban így eltávolodtam így a gyülekezettől is, meg így az Úrtól is, és hát egy idő után már kezdtem így hiányolni ezt a közösséget, meg így, amint mondtam, így nem nagyon ritkán tudtam menni gyülekezetbe is. Ez körülbelül 9-es koromban akkor hagytam abba több ok miatt is, és akkor voltam egy keresztény táborba, ahol az Úr megváltoztatta az életemet.
1: Azt mondják, hogy különösen fiataloknál a sport nagyon fontos, mert hogy közösség, megtartó erő, épít testileg, lelkileg. Mi ment félre akkor?
3: Hát ez egy bizonyos mértékig így van, de hogy megvolt ott az a lelkület, hogy ott Isten nem volt jelen, és így az edző is folyamatosan így káromkodott felénk is, és a közösség amúgy nagyon jó kapcsolataink születtek, amit egyes lányokkal így azóta is tartok, viszont egy bizonyos határig úgy gondolom, hogy van meg ez a közösség. Igen, a közösség. Meg hogy például elmentünk egyes turnékra, akkor így este így, mit tudom én, iszogattunk, meg
1: a buli.
3: Ami ott volt, és...
1: Most is közösségbe tartozol, ifi közösségbe.
3: Igen.
1: Mi a különbség a két közösség között? Van különbség?
3: Persze, nagyon, nagyon sok. Hát már maga az, hogy itt van az Úr lelke, és hogy az, hogy tudom, hogy ifire így azért jövök, hogy tényleg egy szívvel, egy lélekkel felemeljük így a mindenható Isten nevét, és hogy így azért vagyunk ott, hogy szolgáljunk neki, meg így egymás fele is, így a hitünket így megosszuk egymással, ott viszont egy teljesen így, hát egy ilyen semmi légkör, tényleg ott van az ellenségnek a maga a szellemisége, és úgy gondolom, hogy így ez a két nagy különbség.
1: A közösség megtartó ereje működik a keresztény közösségben is?
3: Én úgy gondolom, hogy igen. Nálunk így nagyon kis ifjúságon is felkerültem, és ugye itt vagyunk sokszor ilyen 70-80-an is akár, és igen, azt gondolom, hogy így nagyon így összetart minket így az Úr.
1: Van-e felelősségetek egymás iránt? Ugye legtöbben azért nem kolozsváriak, tehát ki innen jött, ki onnan jött, tulajdonképpen kikerültetek a gyülekezeti közösségből, a családi közösségből. Tudtok egymásnak segíteni?
3: Én úgy gondolom, hogy tudunk egymásnak segíteni, akár egy támogató jó szóval, vagy hogy akik már hitben előbb járunk, azok például segítünk azoknak, akik még hitben gyengébbek, vagy működnek amúgy házi csoportok is így az ifin belül, és ott is így tudunk egymás fele szolgálni, meg egymás segíteni, ez egy picit így bensőségesebb, tehát hogy nem vagyunk ennyire sokan, és akkor ott meg tudjuk osztani az ilyen mélyebb dolgokat, amit például egy ilyen nagy ifi előtt nem. Így mindenki belelát nagyjából így a másik életébe, és akkor jobban tudunk segíteni, akár imában, akár nem tudom, ahogy mondtam, egy jó szóval, például a másik vizsga előtt áll, vagy akár cselekedetbe is, hogyha megkér valamire, akkor azt így igyekszem, amennyire tőlem telik így megcsinálni.
4: Ez egy nagyon fontos közösség számomra. Nagyon örülök, hogy ebben a városban is azért nem kellett egy olyan közösségbe mennem, ahol így egyedül érezném magamat ebből a szempontból, hanem tényleg nagyon sok fiatallal hétről hétre tapasztalhatjuk meg azt, hogy így jó együtt és jó együtt az Urat imádni és őt keresni. Nagyon sokszor azt érzem, hogy csak vágyok így a keddi esti alkalmakra, hogy ott legyek, hogy halljam az igét, hogy együtt énekeljek. Akkor is, mikor nincs kedvem, nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy csak úgy elmentem, és végére éreztem azt, hogy hú, milyen jó itt együtt lenni. Már ez is egy ilyen nagyon nagy löketet tud így adni nekem még az elkövetkező napokra, így a hétben, hogy így ad egy erőt, amit szerintem más közösségben biztos, hogy nem kapnék meg ilyen módon.
1: Milyen feladatod van, mint keresztény embernek?
4: Ez egy olyan dolog, amivel eléggé sokat küzdök, mert érzem azt, hogy így a csoportásaim között azért jó lenne, hogy az én életemben meglátszódjon az, hogy Isten gyermeke vagyok, és gondolkodtam, hogy hogyan tudnék ebben jó példát mutatni nekik. Nagyon sok csoportársam elkezdett ifikre járni már így az első két évben is, és most már vagyunk páran, akik így a bölcsészkarról erősítjük így az egyetemista ifi csapatot. Igazából arra jutottam, hogy akár ilyen kicsi, apró tettekben is meglátszott az néha, hogy nekem másban van a reménységem, esetleg vizsgák előtt sokszor volt az, hogy megkérdezték, hogy de te nem izgulsz, és mondtam, hogy hát de izgulok, de tudom azt, hogy az Úr velem van, vagy tudom azt, hogy nem egyedül kell bemenjek abba a terembe is, és megírjam azt a vizsgát, úgyhogy próbáltam ilyen módon is valahogy megmutatni nekik, hogy az Úr gyermeke vagyok, igen.
1: Azt mondtad, hogy egy nagyon kicsi településről származol. Mekkora váltás volt a kicsi település és Kolozsvár egy nagy város?
4: Hát nagyon sokat jártam fel Kolozsvárra, viszont mert elég közel lakom, és nekem mindig nagyon közel volt hozzám ez a város, nagyon szerettem, és tényleg nagyon vágytam arra, hogy felkerüljek ide egyetemre. Azonnal be tudtam ide épülni ebbe a nyüzsgésbe, nagyon szeretem ezt a közeget most is, és tervezek is itt maradni egyelőre. Nekem lehetőséget jelentett ez a város, akár kulturális téren is, mint a gyülekezeti téren. Kaptam itt közösséget, ahol azt érezhetem, hogy hát tényleg befogadnak, vagy hogy így nyitnak felém is, és érezhetem azt, hogy jó oda járni.
1: Kísértések szempontjából hol könnyebb élni? Kicsi településen vagy nagyvárosban?
4: Az én életemre nézve nekem teljesen mindegy, hogy milyen közegben vagyok. Persze nagyvárosban mondhatni, hogy ha több a lehetőség, akkor a kísértésten is több a lehetőség, viszont azt látom, hogy nem számít, hogy hol vagyok.
1: Akkor mi számít?
4: Hát szerintem az számít a legjobban, hogy bárhol is legyünk, maradjunk abban az Isten buborékban, mondhatni így, hogy nem számít, hogy milyen városban vagyunk, milyen közegben vagyunk, hogy legyen egy személyes kapcsolatunk Istennel, mert akkor tudunk igazán szerintem így ellenállni a kísértéseknek.
3: Biztos, hogy nem ugyanolyan lenne az itteni élet, és nem annyira szeretném itt, hogyha nem lenne az egyetemista ifi, és ezen belül a házi csoportok is nagyon sokat jelentenek nekem. Nagyon jó az, hogy eljövünk minden héten, és hogy úgymond akkor kikapcsolódunk egy kicsit abból, ami van az egyetemen, a házi projektek, tanulnivalók, és mindig van üzenet. És azon kívül meg találkozunk egymással, és tudjuk, hogy úgymond nem vagyunk egyedül a hitünkkel, még hogyha az egyetemen néha nehezebb is, mert ott nem annyian vagyunk, de tudjuk, hogy van egy közösség, aki szintén ugyanezt hiszi, és meg tudunk beszélni dolgokat, problémákat, amiket érintenek, imádkozni egymásért.
1: Van-e felelősséged a környezeted iránt?
3: Úgy gondolom, hogy van felelősség, mert Isten ahova helyezett, ott kell világítsunk, és erre mondta, azt hiszem valaki, hogy senki nem tud helyetted világítani ott, ahol vagy. Az egyetemen így kisebb csoportokban vagyunk osztva, és így a csoporton belül főleg érzem úgymond a felelősséget. Sajnos nem sikerült még annyira, vagy olyan sok embernek bizonyságot tenni, de imádkozok ezért, és szeretném, hogy tudjak ott is világosság lenni.
1: De gondolom az életedet látják?
3: Hát az biztos, hogy látják, és igen, igyekszek a cselekedeteimmel is bizonyságot tenni, és ha lehetőség adódik, akkor szavakkal is.
1: Víg Emőkét, Bogyó Abigélt, Nagy Stefániát és Szilágyi Sárát hallhattuk, akikkel Kolozsváron beszélgettem. Kulcsár Anikót hallották, Isten áldását és békességét kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

0: Ti vagytok a föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ma egy különleges nap van, hiszen április 22-e 1970 óta a Föld napja. És ennek kapcsán mai beszélgető társam Hegyi László lesz, aki tanárember, mégpedig biológia-kémia szakos tanár, tehát otthon van a témában. Hogy mennyire otthon van a témában, ez majd a beszélgetés során ki fog derülni. László, mit kell róla tudni, mint emberről?
3: Szeretettel köszöntöm a Kontakt Rádió hallgatóit. 1991 óta tanítok, tehát most gyorsan fejszámolás történik, ugye, hogy hányban végeztem. Tehát 81-ben érettségiztem, utána katona voltam, és utána pedig részben teológiát tanultam, részben pedig az ELTE-re jártam. És 91-től tanítottam, én először egy ferences közösségben kezdtem a szolgálatomat, munkámat, és rögtön Esztergomba kezdtem tanítani, sok kamasz között biológiát akkor, és később aztán kémiát is. Itt a Sashegyen, az Arany János gimnáziumban 2008-tól tanítok, és nagy örömöm az volt, hogy pont úgy történt ez a váltás ebbe a gimnáziumba, hogy a természettudományi osztályokat akkor indították. Tehát fölmentünk a felső szintre, és szinte minden szét volt bombázva, egy hatalmas labort építettek, és aztán később pedig, ez most két éve, másfél-két éve, az öveges programba is egy új labort nyitottak, tehát testközelből tudtuk tapasztalni, figyelni a csodálkozást. Mert hogy szerintem a természettudományok tanításán, meg egyáltalán azt gondolom, hogy az életben természettudományokhoz is úgy lehet közelebb kerülni, hogy megtanulunk csodálkozni. Ahhoz nem sok minden kell. Tehát kell egy kukac, vagy egy tücsök, kell egy nagyító, és nyugalom. Illetve az, hogy egy picit terelgessük ugye azokatnak a diákoknak a gondolatát, akik belenéznek mondjuk egy mikroszkópba, mit látnak, és utána sokkal lelkesebbek. Tehát itt tanítok, itt most már második osztályom van itt, és biológiát, kémiát 7-től 12-ig, illetve 13-ig tanítok, mert hogy nyelvi osztályok is vannak.
2: Azt mondtad, hogy a természettudomány tanulásához nem kéne más, csak egy rácsodálkozás. Valahol ez, mintha kiveszőben lenne, és most már a média is elég hangos arról, hogy gond van ezen a téren. Miért van gond? Rosszul tanítjuk, rossz a tananyag? Rosszak az iskoláink, vagy a tanáraink nem felkészültek?
3: Hát egyrészt nyilván sokat változott a világ is. Másrészt szerintem alapvetően azért talán a gyerek mégiscsak gyerek. Tehát, hát mit csinál egy pici? Tehát elindul, nem sokára járás után, és megáll minden tücsöknél, bogárnál. Tehát valahol azért mégiscsak alapvetően a csodálkozásra éhesek vagyunk, felnőttek is valljuk be. Ami szép, az bámulatba ejt. Igazából vissza kellene találnunk ehhez a csodához. Én azt vallom, hogy maga a Jóisten a csoda, és az ő teremtett világán lehet csodálkozni. És ez a csodálkozás képessége, ez tulajdonképpen nagyon közel áll ahhoz, hogy ne csak magunkkal foglalkozzunk. És most az öveges laborról is beszélek, mert hogy ugye oda jönnek 7-es, 8-osok, hát nagyon izgalmas, mert 18-18-an vannak, és 12 különböző iskolából jönnek oda hozzánk a Sashegyre, én nem is láttam őket egyébként azelőtt, és bekerülök egy olyan helyzetbe, hogy odaérkezik, ugye fehér köpenybe beöltöznek, azért ők is érzik, hogy itt valami fog történni, fizika másfél óra, kémia másfél óra, és biológia másfél-másfél órák vannak, közben elmennek ebédelni, ott kapnak ebédet is. Ez egy teljes délelőtt. És azt tapasztalom, hogy Az első kis ilyen fogáskeresés után, igazából amikor elkezdjük akár a kémiai kísérleteket, akár mondjuk mikroszkópozást, egy kis baktériumot, előveszünk joghurtot, tehát kiveszünk egy kis darab részét, szétkenjük a tárgylemezen, lánggal egy picit fixáljuk, úgyhogy ne égjen oda. Ugye itt mindent kell kezelni, figyelni kell, nekik sok minden új, megfestjük, az a festék hogy működik, és utána betesszük a mikroszkópba, számtalanszor, ugye fölvesszük sokszor ezeket a labor alkalmakat, fölhangzik az, hogy jaj, szép. És többször van úgy, mivel most éppen a sejtani gyakorlatokat is nézzük, tehát növény, állat, gomba, illetve baktérium sejtek, hogy egyszerűen úgy kell tovább lökörni a gyakorlatnál a gyerekeket. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy pillanatokat vissza tud találni ehhez a csodálkozáshoz a gyerek, és egymást is tudják úgymond pozitív módon hergelni. Az egyik alkalommal éppen megszólalt az egyik fiú, hogy jaj, de szép! És mellette hirtelen nem tudta beállítani a mikroszkópot a lány, de belenézett, hogy mit kellene látnia, és nagy szorgalmammal utána jobban tovább indult a keresésbe. Tehát egyrészt, hogy tenni is azért, hogy csodálkozzunk, másrészt meg maga a csodálkozás tovább visz bennünket afelé, hogy keressük ezeket a helyzeteket, alkalmakat, sokkal könnyebben előveszik utána otthon a kis, talán porosodott kis mikroszkópjukat, ha van, vagy egyáltalán, amikor kimennek a természetbe, akkor nagyobb valószínűséggel állnak meg egy kis hangya mellett.
2: Ha már a hangyát említetted, nem tudom megállni, hogy ne említsem meg, hogy az én középső lányom alig indult el. Egyszer az udvaron találtam, eső után, nyakig sárosan, négy kézláb, és ugyanezzel a rácsodálkozással kiáltott, hogy anya, nézd, menekítik a hangyák a hangyatojásokat. Nem volt lelkem összeszidni egy picit sem azért, hogy hogy néz ki, mert azt hiszem, ezeket a kezdeményeket nem kéne letörnünk szülőként sem, felnőttként sem, hanem tovább segíteni. De hadd tegyek fel egy kérdést, mert te olyan természetességgel beszéltél erről az öveges laborról és programról, de nem biztos, hogy ez annyira természetes a hallgatóknak. Egy picit mesélnél bővebben, hogy végül is mi ez, hogy jön össze az a gyerekcsapat, mi alapján választjátok ki?
3: Európai Uniós támogatással most több olyan laboratórium épült különböző országokban, amely kifejezetten a gyerekeket célozza meg, és kifejezetten azzal a céllal indít, és nem a nagyobb gimnazista korosztályt, hanem 7.-8. jelen esetben például nálunk, hogy alkalom nyíljon egyrészt olyan dolgokat is megtanulniuk, másrészt pedig föl kell tenni az érdeklődésüket a természettudomány iránt. 12 iskolával vagyunk kapcsolatban, szerződést írtunk gyakorlatilag alá, vagy írt alá az igazgató úr, és be van osztva, szerdánként jönnek ezek a diákok, és most már ez tényleg másfél éve működik, nem sokára egyébként lezárul ez a programunk, és úgy működik, hogy bejönnek, egy kis ismeretet hallanak arról, hogy tűzvédelmi, meg más egyéb szabályok, amit kell tudni, köpenybe öltöznek, ami megint egy szinte külön világ indul, és másfél-másfél órás olyan gyakorlatokat végeznek, amihez kapnak munkafüzetet, és az irányításunk alatt mindenki külön-külön kis tálcán megkapja maga dolgait, külön-külön mikroszkóp, tehát mindenkinek külön preparátumai, illetve más egyébé vannak, és tulajdonképpen az a lényeg, hogy valamilyen koncepció szerint, ez többféle volt, az elmúlt időszakban fölépüljön egyfajta rendszer is, de ugyanakkor pedig elsősorban, hogy maguk végezzenek valamit, annak az eredményét lássák, meg tudják azt fogalmazni, és hát hozzászokjanak egyrészt a csodálkozáshoz, meg a széphez, másrészt azért, hogy logikusan gondolkodva lehet valahová jutni, és hogy ezt olyan keretek között tapasztalják, ahol lendíti őket például az, hogy fölteszik a tűzálló szemüveget, hát akkor megnézik egymást, és akkor design center, vagy nem tudom én, vagy hát egyáltalán az, hogy ugye mi durran, pukkan, mi is csinálunk ott bemutató kísérleteket, hogy lássák, hogy mennyi minden szépség tud kikerekedni ebből. Tehát kedvcsinálás igazából.
2: Ez egyszeri alkalom, vagy pedig ez egy visszatérő foglalkozás a gyerekek számára, vagy egy-egy csoport egyszer jön?
3: Most úgy van, hogy A tavalyi hetedikesek most idén nyolcadikosokként jöttek vissza. De ez a program, ez egy másfél éves program, nyilván egy merítést tud fogadni, és hát utána lehetőség van arra, hogy szakkörre vagy más egyéb foglalkozásra eljöjjenek, illetve hát nyilván ez a labor azért hasznosul kifelé is és befelé is utána.
2: Ha már itt a rácsodálkozásról és a teremtett világ szépségeiről beszéltünk, hogy tudja ezt egy olyan pedagógus megvalósítani, akinek nem adottak ezek a feltételek? Tehát nincs laborja. Mert sajnos a magyar valóság és a magyar általános iskola nem mindenhol rózsaszín.
3: Igen, én is dolgoztam úgy. Életemnek egy része szép például a Tóth Komloson töltöttem másfél év. És hát ott tényleg hihetetlenül izgalmas volt. Nyáron például napközisztettem. És hát nagyon sokféle gyerekkel találkoztam, és mentünk biciklizni, mentünk tóparhoz ki, a száraz érre, amely egy kis patak, tehát azért nem annyira száraz. Igazából nem kell talán sok minden, leleményesség az biztos. Olyan általános, akár növényeket, akár élőlényeket is be lehet ilyenkor fogni, minden nap elmegy mellette, csak hát nem áll meg ott. Tehát az egyik talán pont ez, hogy közvetlen környezetünkben élő növények, állatok. És hogy nyilván ez egy tavasszal teljesen más, meg egy nyáron, de üljünk le, és nyilván ami nem védett növény, akkor nézzük meg, hogy néz ki, mi mihez illeszkedik, mi a szerepe. Tehát egy gyermeklánc fűvel, ami hát ugye a lányok a hajukba is tudják fonni, egészen odáig, hogy megtöröm, és látom, hogy valami fehér csorog ki belőle, hát ez micsoda? Alkaloida, jaj, az micsoda? Mi lehet benne? Mire jó ez neki? És egész odáig, hogy növények egy részét nyilván még akár salátának, vagy más egyébnek is föl lehet használni, tehát nagyon széles a repertoár. Ami talán érdemes, vagy én úgy tapasztaltam, hogyha fölkészültem ilyenre, és nagyon sokat akartam, nagyot akartam meríteni, akkor a sok bába között a gyerek az sutty. Tehát inkább egy-két valamit mélyebben, vagy addig, ameddig, és nem is biztos, hogy csak addig, amíg őt érdekli, az érdeklődés, továbblendítés és fönntartás az nyilván egy pedagógiai feladat lehet, de azt mindenképpen, hogy valamit utána összeteszünk magunkban ebből. És legközelebb, ha látod, itt van, kilépünk az iskolából, hát a saroknál mindig itt van ez a növény. És legközelebb, ha arra jár, akkor talán eszébe jut, hogy lám, itt megálltunk, vagy jövőre ugye kinő az a növény, akkor mondani fogja, hát igen, valami azért rémlik. És hogy ez tulajdonképpen arra is lendítheti őket, hogy időnként a lábuk alá nézzenek már így is, időnként meg pont fordítva, tehát nézzenek föl. Fákra, madarakra hallgassanak bele a madárcsicsergésbe, mert hogy hát nyilván ez mindaz, ami körülvesz bennünket, és ilyenkor, hogyha kihúzza a füléből a Walkman dugót, akkor behatol ez a fajta inger is, és én azt gondolom, hogy nem kell őket, nyilván sok dolgot mondhatunk rájuk, vagy talán az előző generációnk is mondott ránk sok minden, de én abban hiszek, hogy ha engem valami megragad, és én tudok csodálkozni rajta, és belesodortatik ő is ebbe a csodálkozásba, akkor már ketten vagy többen vagyunk. És ott hirtelen, mintha megállna a tér és az idő, az egy picit örökké valóság. Valahol Istennek a csendje, meg a szépsége, és óhatatlanul is átérezzük azt együtt, és ez megint csak egy közösséget teremt, hogy hát szép ez a világ, gyönyörű szép.
2: Mi volt az a pillanat, vissza tudsz emlékezni, vagy azok a momentumok, ami Hegyi Lászlót ilyen csodálkozásra késztette, akkor, amikor még Lacika volt, és amikor úgy még szemlélődött? Mi késztetett arra, hogy erre a pályára menjél? Biztos voltak meghatározó élményeid.
3: Minket édesapánk töpörtyű korunk óta vitt a budai hegyekbe. Hétvégén, talán azért is, hogy ne legyünk főzéskor az édesanyám lába alatt, Ugye négyen vagyunk testvérek, ikertestvérem is van, és mentünk kirándulni. Édesapa nagy kirándulós volt, és ugye ő is pedagógus volt. Azt szoktuk mondani, hogy terheltség van a családban. Édesanya, édesapa, pedagógus. És hát mentünk, vagy diákokkal együtt, vagy külön, és eleve az, hogy megyünk föl, megyünk le. Szóval a kirándulásnak az élménye az, hogy szabad levegőn vagyunk. Aztán például egy ilyen momentum, hogy tehát mi azért használtuk a cipőt fiúsan, becsülettel. És az egyik alkalommal jöttünk le a hegyről, és hát szétment az én cipőm, ha jól emlékszem az elenyém. És hát akkor mi történik? Édesapám fölvett. Igen, ám, de hát az ikertestvérem is mondta, hogy hát őt is vegyék föl. És hát ezt utólag tudtuk így meg, hogy édesapám ugye lefelé, hát a hűvös föld felé mentünk talán, de nem is nagyon emlékszem, hogy merre, de tehát arra sokat jártunk. És közben pedig nyilván az is volt benne, hogy ennyit is megért, hát érdemes. Egy családi közösséggel, tehát ahova mi jártunk templomba, közösséghez, ott biológusok is voltak egyébként, még az apukák között. Az András Falvi András bácsi például, aki biológiai lexikont is szerkesztett, és ő különösen olyan volt, hogy mi töpörtjük voltunk, kisgyerekek, és hát megállított bennünket egy-egy bokornál, fánál, és mesélt. És hát ő nagyon élvezetesen tudott mesélni mindenféle mérgekről, meg egyebekről, hogy az be tudja festeni ezt, és a többi. És a biológia tanárom gimnáziumban, mondjuk ő egy elég meghatározó ember volt, Wiesinger Marci bácsi, Szentendrén lakott, és különös életű volt, mert ő volt az állatkertben is, meg otthon is halat tartott meg, szóval csuda bogárnak is mondták őt, és hihetetlen, tehát nagyon sok olyan sztoria volt, ami az élőlényekkel kapcsolatos volt, nyilván saját tapasztalatból, és ugyanakkor nagyon-nagyon keményen feleltetett bennünket. Tehát én emlékszem, azt hiszem tizedikben volt, hogy én az ötösért mentem, de azt mondta, hogy akkor egy szinte teljes órás felelés, és nem adta meg az ötöst. És az volt az érdekes, hogy ennek ellenére mi mennyire becsültük, mert következetes volt, és nem rombolta le a biológia iránti szeretetünket. És hát sok más egyéb egyetemen is, a terepgyakorlatoknál, meg hát különösen azok az időszakok, amikor mi tényleg ott tudtunk akár a laborban, akár kint terepen dolgozni. Egy négyzetmétert körbekeríthettünk, és ki sem láttunk onnan napokon túl sem, mert annyi minden van ott. Tehát ez szintén hozzájárult ehhez.
2: Istennel való kapcsolatodat, Isten képedet befolyásolja-e a teremtett világ szeretete? Említetted, hogy közösségbe jártatok.
3: Így van. Tehát én katolikus családba születtem, és mi rendszeresen jártunk templomba, hittanórákra, bibliaórákra, és aztán egy ferences közösséghez is csatlakoztam, és igazából ez a természet szeretet, meg hát Assisi Ferencnek a világa följegyzik jól, hogy halaknak is prédikál, meg a madaraknak is, tehát hogy a természettel így Istenben van kapcsolata. Tehát igazából nekem nem különül el a vallásos élmény és a természet. Tehát az, hogy a Jóisten teremtette ezt a világot, és az, hogy nem csak úgy bedobott minket, mint egy törülközőt ebbe a világba, és az, hogy mi felelősséggel tartozunk itt, ez azért már elég korán is megérintett. Tehát, hogy egy tücsök azzal, hogy ciripel, hát azzal dicsőíti a Jóistent. A hal azzal, hogy ő hal marad. A kutya az nem lesz kevésbé kutya. Csak az ember, szoktam mondani a gyerekeknek, az egyedüli állat, már bocsánat, aki képes az emberségéből elcsatangolni. És azért ilyen szempontból teljesen eligazító a Szentírásnak, a Bibliának a beszámolója, az, hogy igazából ez egy engedetlenség és bűn következménye. Erről mi tehetünk? Hát ez számtalan dologból kitűnik. Tehát most az jut eszembe, hogy az olajszennyezésnek a fele, az iraki-iráni háborúból van, hogy szétlőttek ott tankereket, és hogy az a megdöbbentő, hogy amúgy is szennyezzük, de az extra szennyezés az a szellemi környezet szennyezés. Tehát az, hogy az ember az embernek farkasa tud lenni. És ez szintén azért kicsiben is tud kezdődni, vagy egy osztályközösségben az, hogy a másikra haragszom, és behúzom a kéziféket, és nem közeledek hozzá. Hogy hát erről is lehet beszélni, hogy a háború az nagy léptékekben zajlik, de hát azért fegyverviselés és, hogy mondjam, háborúskodás mi köztünk is zajlik. Én is benne vagyok ebben. És hogy talán ezek összefüggenek, és hogy mi nekünk hihetetlen nagy felelősségünk van, ez nagyon fontos. Aztán egy nagy krízisem volt, és Isten, jó Istennel való kapcsolatomban valószínű, hogy nem, mert nem értem ezt így meg, hanem egyszerűen abban, hogy nekem úgy kell-e élnem abban a közösségben, ahogy éltem. És ilyenkor mondjuk azt éreztem, hogy én totálisan egyedül vagyok Istennel. De egyébként mindig egyedül vagyunk Istennel. Szóval az érdekes, hogy a krízis ugye vagy az embert, tehát vagy meghal és akkor vége, vagy pedig újjá tud születni. Persze a kegyelmező Isten miatt. És hogy ezt éltem meg. Tehát azt éltem meg, hogy hihetetlenül jó Isten előtt tud maradni, ahogy az ember általában van. Mondhatnám, hogy pucéran. Tehát kitetten. Mert mindig úgy vagyunk. Egyébként még akkor is, hogyha mi egymás előtt emberek előtt állarccal működünk, akkor is igazából a gyerek ugye jó szejz magát. Megszimatolja, hihetetlenül érzékenyen érzi, hogy hazudsz, duma. Jön a rizsa. És hogy mi nem vagyunk kettőből. Ugye az ember szíve egy személyes, de ő maga is. Tehát én nem az egyik agyféltekémmel hiszek a jó Istenbe, a másik agyféltekémmel meg számolom ki, hogy a kristályvizes részszulfátban az 5H2O az mennyi, hogyha ugye oldom, és akkor mennyi víz még pluszba belemegy az oldószerhez. Tehát, hogy ez nem így működik. És ugye megismertem feleségemet, Rákos Csabára költöztünk mi, és ott Rákos Csabán pedig gondviselésszerűen beléptünk az ottani baptista imaházba, közösségbe. És akkor az ember úgy leül jó hátra, hogy ne zavarja a vizet egyrészt. Másrészt pedig, hogy elhangzik a Jóisten igéje, az evangélium Jézus Krisztusról, akkor ott úgy éreztem, hogy az teljesen nekem szólt. De hát ez így működik tényleg. És onnantól kezdve ehhez a közösséghez tartoztunk, és hát elég hamar lelki otthonra és családra találtunk. És mindezek mellett igazából az a csodálkozás, ami pedig amúgy is van, az csak megerősödött.
2: Innen folytatjuk a zene után.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Mai beszélgető társam Hegyi László, biológia-kémia szakos tanár, az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumból. Ez a 12. kerületben van, itt a Hegyalja út közelében. Nagyon-nagyon szép környezetben, úgy is mondhatnám, hogy festői környezetben, Budapest szívében és mégis kint a természetben, közel a Sashegyhez, természetvédelmi területekhez. Nem akarok irigységet kelteni mondjuk egy belvárosi pedagógusnak a szívében veletek szemben, de nagyon szép környezetben vagytok. Hogyan ünneplitek a Földnapját ti, akik ilyen kicsit ideális helyen vagytok?
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mostani Földnapja az úgy szerveződik, Varga Zsuzsa tanárnő szervezi most, mindenféle korosztálynak. Ez egyben egyébként a diák önkormányzati, tehát DÖK nap is, tanítás nélküli nap, de programoknak a sokaságával. Másféle korosztálynak más jellegű a program, és nem csak erre a napra korlátozódik, hanem egy picit előtte is és utána is van. Ami meg is előzte, illetve hát most is folytatódik, ez például fákat és cserjéket ültetünk. Ugye megint arról van szó, hogy itt diákok vannak, akik valami módon tapasztalati szinten kellene, hogy érezzék, hogy mi van. Fölvisszük őket a Sashegyre, ez a természetvédelmi terület, amely ugye a Dunai-Ipoly Nemzeti Parknak az igazgatóságához tartozik, és gyönyörű, szép terület. És pont a Meredek utca ugye alatta van. Tehát mi 5 perc alatt följutunk a Sashegyhez. És most szülőknek is, osztályoknak is meghirdettük, hogy gyűjtünk. Talán azért is, hogy egy picit a gyerekek forintjai, vagy az osztálypénz,

0: meg csak hogy az orgonásnál, hogy egyrészt invazív faj, tehát annak ellenére, hogy szép illatot teremt, de élőhelyet mennyit tud teremteni? Hát tulajdonképpen kiszorította, ugyanúgy a fenyő is kiszorította az ottani eredeti élővilágot. Mert hogyha azt nézzük, hogy ezek a fák, bokrok, cserjék ott vannak, hát sokkal több élőlény tudott lenni. És hogy minél több élőlény van ott, annál inkább keresztbe, hosszába egymásra utaltak, táplálékláncban, és annál színesebb a világ. Hát most is hihetetlen, hogy majdnem 200-250 pókfaj van ott fönt, és írtak le. Ugye Balog János bácsi, aki elsőként itt azt hiszem 120-at leírt legalább, de már korábban is írtak le. Na, és ez úgy kapcsolódik ide most a földnapjához, hogy ha jönnek le a gyerekek, akkor látják, hogy ott sokféle növény beültettek már, de itt megint az eredeti társulás kezd el növekedni. Tehát kis sziget lesz itt a kertünk, elég szép nagy gyümölcsösünk van, hogy az eredeti társuláshoz közelítve lássák. És most még picik, de mondjuk egy másodikos itt van, és hátul a zöldséges kertnél van, mert hogy az is van. Tehát ez úgy néz ki, hogy ez most már azt hiszem harmadik éve van, hogy egy területet hátul jó alaposan föl kellett ásni, ki kellett ugye a köveket dobálni, mert hogy azért volt ez Oleg Kosevo iskola, szóval nagyon sok minden volt itt. Ugye annak idején ez a Notre Dame de Sion, ez egy egyházi
1: leánynevelő,
0: így van, intézet volt. És hát azóta nyilván sokféle törmelék, meg háború is volt itt, ugye. És egy jókora részt kialakítottunk, most is friss trágyát hoztak, ahol az alsó sok gondozzák. Minden osztálynak megvan egy-két sor. És akkor beültetik ők paprikával, paradicsommal, meg más egyébbel, és azt ők öntözik. És hát ugye nyilván van egy olyan időszak ott a délutáni tanulás előtt, amikor locsolgatják, oldalra-oldalra néznek, na a miénk ilyen szempontból szép az őik. Nyilván ez is benne van, de egyszerűen az, hogy nagyon sokan azért, bár többen a konglomerátumból is járnak be, de van olyan gyerek bizony, aki javarészt betont lát. Tehát, hogyha négyzetméter látó terét ki kellene szabni, annak mondjuk egy nagy része beton lenne, és kevésbé fűfa. És az, hogy a szemük előtt növekszik, ezt is én fontosnak tartom, hogy lássa, hogy szinte hétről hétre növekszik. És utána ők szüretelnek, és ők ehetik a javakat. Tehát egyrészt ugye ez a parkosítás, másrészt pedig játékok, feladatok a kisebbeknek, nagyobbaknak pedig mind a mellett, hogy természetvédelmi része is van, van még szórakozás jellege is, tehát sportvetélkedők vannak. Ugye az is testmozgás, meg egy kicsit a szabad levegőt és a friss levegőt szívja, és még nagyon sok más egyéb problémában gyakorlatilag, hogy megmozgassa őket ez a nap, ez a reggeltől délutánig terjedő nap.
1: Ha megengeded, én is mesélek egy sztorit, ha már ilyen szépen meséltél. Ez a legnagyobb lányommal történt. Nem szoktam nagyon sokat sztorizni róluk, de hát úgy látszik, én se tudtam kibújni a pedagógusi hátteremből, mert mi is először úgymond betonba laktunk, olyan helyen, ahol semmi kert nem volt, és hát aztán nagy nehezen kiköltöztünk olyan helyre, ahol kert volt, és hát gondolván, hogy nem baj, ha a gyerekek testközelből látnak növényeket, mi is ültettünk egy párat, és kiküldtem az olyan 7-8 éves lányomat, hogy hozzon egy csokor petrezselyem zöldet. És bálított egy szép nagy csokor sárga répa levéllel. És hát mondtam, hogy rosszat hoztál, de azt mondja, anya, de ez sokkal szebb volt, sokkal nagyobb. És akkor jöttem rá, hogy biológiát, környezetet nem lehet tankönyvből tanítani. Azt látni kell. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt a fővárosban, egy kicsit a város szívében is lehetséges ilyen kezdeményezés, és hogy ezt meg tudjátok valósítani. Sok sikert továbbra is hozzá. De menjünk tovább. Hogy tudjuk még formálni? Te, mint biológia-kémia szakos tanár, hogy tudod formálni a gyerekek szemléletét? Meg egyáltalán szülőként mit tudunk tenni? Társadalomként mit tudunk tenni? Sokat beszélünk, meg sokat hallunk a környezetvédelemről, a teremtett virág védelméről, a fenntartható fejlődésről, és még röpködnek itt körülöttünk a fogalmak, és talán sokszor nem is tudjuk, hogy mit tehetünk. Mit tehetünk?
0: Hát én úgy gondolom, hogy elég sokat. Nyilván ez valamiféle fölkészültséget is kell, hogy jelentsen egy szülőnek vagy egy pedagógus számára.

0: számára, de hát rengeteg a hétköznapi életünknek rengeteg apró cseprő dolgát is jelentheti. Mondjuk egy szörpös üveget vettünk, és látjuk ezeket az üvegeket, és akkor lehet egy picit az üveg történetéről is beszélni, hogy bizony most már 3000 éve úgy ismerjük. És micsoda hihetetlen nagy kincs volt régen, mondjuk Néró korában hihetetlen nagy kincs, és milyen is ugye növekedett az üveg készítésnek az ideje, hát eljutottunk odáig, hogy Amerikában így a 28 milliárd palackot gyártanak, és hogy mi lesz ezzel az üveggel, és megjelentek, hála Istennek, most már ezek az üveggyűjtők. És akkor mondani a gyerekeknek, hogy látod, most egyetlen egy üveg ez így néz ki, ezt, hogyha én most ide beledobom, akkor egy 100 wattos körtét mi 4 óráig égethetünk. Nézd, itt van egy, ez hány wattos? Ez 60 wattos, hát 100 wattos kér. Tehát, hogy elgondolhatóbbá teszi az, hogy mit jelent ez, ha mi takarékoskodunk. De mást is tudok mondani, hát számtalan esetben elővesznek mindenféle színes ceruzát, meg egyebet a gyerekek, és rajzolnak, és teljesen jó rajzolnak. És hát itt van a zsírkréta is, amire talán kevésbé szoktunk gondolni, hogy ez bizony kőolajból készül. És hogy mennyi mindent lehet csinálni kőolajból, most mi égetjük mindenféle típusban agyba főbe, de a jövő egyre inkább az, hogy fogynak a tartalékaink. Másrészt pedig olyanra is gondolni, hogy ha filctollat valaki kezébe vesz, hát az ugye oldószerekkel terhes, tehát ott a toluol, ott az alkohol, a különböző más egyéb. Egyrészt ő is beszívja, amikor bemecsel, kis narkotikum, azért nyilván nem ennyira. Meg másrésztről hát vannak azért olyan színes anyagok, amelyekkel lehet dolgozni. Egyre inkább elterjedt a méviaszból készült kréták, vagy egyáltalán olyan anyagok, amelyek szintén ugyanazt a funkciót be tudják tölteni. Vagy például a vízfesték. Nyilván egy elsős gyerek mindjárt beleúszik, vagy fürdik benne inkább. De az, amikor kevergeti a színeknek az arányát, és hogy utána azért az maradandó tud lenni, hát nyilván nem tesszük ki az esőre, akkor kezek között születnek a színek, amik elkészítik, mondjuk valamilyen tubusból kinyomja a jajgatósárgát, meg a sikító lilát, vagy nem tudom, most mondok valamit, és közben pedig a földszíneit is szinte össze lehet keverni ezekből a vízfestékből. Szóval én láttam így gyerekeket dolgozni, ő maga csodálkozik el, hogy mi mindent lehet, mivel, és megint a tapasztalat útján való tanulást, és hát a környezettel való békét. Aztán, hogy milyen játékunk legyen, ugye vannak ezek a pörgőjátékok, hát vannak ilyen múzeumok, játékmúzeumok, több ezer éve ott van, és hogy miből veszek egy rossz, könnyen törő műanyag játékot, vagy pedig hát azokat a játékokat, amelyek tovább megmaradnak, amelyek inkább fantáziát igényelnek, például én nagyon emlékszem a kocka játékokra. Nyilván Lego is ide tartozik, meg más is, tehát ami a fantáziát egy picit jobban megmozgatja. És azt is már azért tizenéves gyerekeknél lehet, hogy bizonyos játékok a korosztályhoz kötött, és akkor mit csináljunk? Hát add tovább, kórházakba például. Hallunk olyan gyerekekről, ugye a több hétig vannak kórházban. Aztán különböző ugye szeretett szolgálatok azért el tudnak juttatni. Hát most én Ukrajnára is gondolok, Kárpátaljára, ahol aztán végképp a kenyér a kérdés, de hát a játékok sem biztos, hogy elmaradhatnának. Tehát, hogy add tovább. És ha azt mondod, hogy add tovább, akkor az azt is jelenti, hogy őrizd meg. Tehát, hogy úgy is játszunk vele, hogy vigyázunk rá. Hát lehet itt ugye a konzervekről is nyilván velük beszélni, azért, hogyha végigmegyünk egy nagyobb, mondjuk ilyen hipermarketten, hát tele van konzervvel, és elgondolni azt, hogy mondjuk ezek az alumíniumok, ezek repülőgépeként, vagy bicikliként, vagy bármilyen más közlekedési eszközként is teljesen jól működhetnének. Vagy lehet, hogy már hány és hány évvel ezelőtt, mert hogy újra hasznosították. De hogy ezért összeszedem, és nem dobom ki. Hát ilyen riasztó adatok vannak, hogy évente 1500 dobozt használ el egy ember, ugye üdítős dobozt meg egyebet. És hát kedvem lenne, és meg is lehet tenni. Bemegyünk ugye egy hatalmas szupermarketbe, és azt mondani, hogy látod, itt hatosával vannak csomagolva. Képzeld el, hogy 250 ilyen hatosával csomagolt. Ez a plafonig ér. És hogy látod, hogy az mekkora, és mennyi. És pont mondjuk, hogyha ennél az alumíniumnál maradunk, akkor még mindig azért elég sok diák, látom, éppen ma is, mai alkalommal is láttam, hogy alufóliába csomagolják a kajájukat, a szendvicsüket, és hát egyrészt ugye mindent el lehet mondani a praktikumáról, másrészt pedig mit gondolsz, hogy végtelen mennyiségben van itt az alumínium, és hogy hát mi, akik lassan most már 3 és majdnem 4 ökológiai lágnyommal rendelkezünk itt Magyarországon, hát mi lesz így tovább, és hogy mibe tudunk csomagolni. Anya inkább vagy papírt, tehát szalvétát. És ugye ezt kisgyerekkortól is el lehet kezdeni. Vagy lehet ilyet csinálni, hogy vízszökés elleni detektív. Hogy na, akkor ezen a héten, különösen mondjuk általános iskolások kaphatók azért erre, figyeld meg a vízórátokat. Amikor senki sincs otthon, mondjuk reggel olvasd le a vízórát. És mondd meg anyának, apának, hogy ne nyissák ki a vizet, addig, amíg le nem olvasod. És hogyha leolvastad, és azt látod, hogy hoppá, ez csak egy hangyán itt de mozog, akkor itt valami baj van. Na, akkor indulhat a nyomozás. Azért is, mert hogy hihetetlen mennyiségű vizet tudunk elpocsékolni. Vannak ilyen adatok, hogy azért, hogy egy kicsit hidegebb legyen a víz, és megnyitjuk, hát 13 liter víz elfogy. Hát az 13 PET palack víz. Már hogy PET palackról beszélünk, és az is újra hasznosítható. És tényleg döbbenet. Hát tegyed be a hűtőbe, hát hamarabb meg fog hűlni, és nyilván nem fogyasztunk annyit. Vagy mondok egy személyes példát. Sátoroztunk, és biciklitúrán voltunk, és hihetetlen kevés vízünk volt. És akkor próbáltuk ki, hogy másfél liter vízön meg lehet zuhanyozni. És ez tényleg így van. Tehát, hogy megnevesíti az ember magát, ugye ott a fürdő nadrágban, ott a préli közepén, és akkor ennyi vízem van, és nincs több. Itt nem tudok forrást fakasztani. És beosztással, nyilván sikítva, de azért meg lehet. És ugye belegondol az ember, hogy hát csak addig, amíg belép a kádba, mondjuk zuhanyzásnál megnyitja, és egy picit fölmelegszik, hogy hihetetlen sok víz fogy el. Aztán én elmondom a fogmosási stratégiát. Most ez legújabb. Ugye nálunk cirkó van, tehát ugye fölkapcsolom, akkor begyullad a víz, stb. És azt tapasztaltam, hogy azért nagyon hideg is tud lenni a víz. Télen azért 5-6 fokos vízben fogat mosni kevésbé jó. No de, hogyha az ember megnyitja a cirkóban a vizet, akkor addig, amíg ugye fellangyosodik, meg tudom nedvesíteni egyrészt a fogkefét, másrészt előtte kezet mosok, hogy hát ugye mégis. Na, puff, lezárom a csapot, és utána azért a csapnak van egy kis állása, ugye bizonyos nyomáson fog meggyulladni a cirkó, és egy picit megpöckölöm a csapot, akkor éppen annyi folyik, hogy még meleg, ugye meleg víz folyik kifelé, és abban vígan lehet öblíteni, már hogy szájat. De nyilván nagyon sokféle van ezen kívül is. Fürdéskor biztos rengeteget elhasználunk, mosogatásnál. Hát az is teljesen megdöbbentő, hogy ha folyóvízbe mosogatunk, akkor annyi vizet használunk, nagyjából olyan 120-140 litert is el lehet folyatni, hogy egy autót totál meg lehet belőle mosni. Tehát mondom a gyereknek, hogy nézd csak oda, ott van az autó, ez tök koszos. Hát hogyha folyóvízzel mosogatsz, akkor egy ilyen autó patyolat lesz, és még te is elmosogattál. Tehát nyilván ezek jobban hozzáviszik a tapasztalathoz őket. Vagy azért vannak kertes házak, meg locsolás, tehát nálunk is egyre inkább divatosabb az, hogy kevésbé művelt terület és zöldséges a zöld terület, és nagyon nagy területek egyre inkább ugye füvesítik. És hát Amerikában egyharmaddal megnövekszik a vízfogyasztás locsolás miatt. És hogy biztos tök jól néz ki egy angol pázsit, meg gyep, meg egyéb, és nyilván ne égjen ki, de úgy elgondolkozik az ember, hogy mit miért. Tényleg, amikor hihetetlenül kevés ez az édesvíz tartalék, amit föl tudunk használni. ebből, hála Istennek, azért Magyarországra szép jut.
1: Igen, ezen gondolkodtam, hogy azt hiszem sajnos, vagy hála Istennek mi ezt kevésbé érzékeljük, de Afrikában, vagy Dél-Kelet-Ázsiában, igen, ez egy nagyon valós probléma, csak talán itt még nincs eléggé benne a köztudatban állunk, hogy ez mekkora probléma, és hogy ezzel gazdálkodnunk kéne. Mintha erről kevesebb szó esne, mint mondjuk a légszennyezésről. Nem tudom, te hogy gondolod, vagy hogy tapasztalod?
0: Tényleg a víz talán olyan, ami, és nem is véletlen, hogy ebben az évben is azért központi helyen volt, a világ erre figyel, megfigyelt, azért lehet vetíteni gyerekeknek is olyan filmrészletet, hogy a kis afrikai gyerek órákat gyalogol azért, hogy vízhez jusson. És én megtekerem a csapot, és teljesen természetes, hogy abból ivóvíz jön, tehát nem akármilyen víz. És hát nekem egyre inkább a szívem facsarodik például ilyenre, hogy hát a WC-öblítés is ugye ivóvízzel történik. És hogy hány és hány háztartásban azért most már a tervezésnél is működik úgy, nyilván ez többletköltséget is jelent, de hát azon is elgondolkozhat az ember, hogy valamiért érdemes többet áldozni, hogy a ruhamosásnak a vize simán alkalmazható lenne erre. És hogy a csöpögést rengeteget elhasználunk erre. Tehát, hogyha 10 perc alatt egy csészét megtöltünk vízzel, hát az évente ez egy 14 ezer liter. És hogyha ezt ugye átszámolom minden napra, akkor azt mondom, hogy egy évig minden nap 65 pohár vizet iszok meg, akkor innám meg azt a mennyiséget, ami csöp-csöp-csöp szépen elcsöpögött. Iskolában is, meg máshol is, nálunk a laborban is pont van egy olyan csap, ami nehezebben záródik el, de hogy nyilván, hogyha az ember erre figyel, és mondjuk lát egy ilyen afrikai gyermeket, aki viszi a hátán, vagy a fején éppen a vizet, akkor talán elgondolkozik.
1: Ezzel a teremtett világgal és ezzel a természetvédelemmel lehet, hogy az a probléma most a végén tulajdonképpen céloztál rá, hogy nagyon természetes nekünk ez az egész, ami körülvesz minket. Nem kell megdolgoznunk érte, mert kinyitjuk a csapot, a levegőt úgymond ingyen vesszük, mintha nem lenne értéke a szemünkben. Hogy látod, értékeljük mi azt, amit kapunk ilyen szempontból?
0: Hát gyerekkoromra visszaemlékszem, biztos, hogy nekem is számtalan dologban föl kellett, hogy a szüleim hívják a figyelmet, hogy mi miből lesz, és hogy mit értékelünk, vagy mit nem. És hogy valóban, mivel ezek mind szinte beszerezhetők, tehát az embernek van valamennyi zseppénze gyerekként, vagy felnőttként nyilván több, de az, hogy fölnyúlok a polcról, és választok mondjuk 15 féle vízből, vagy többféle kenyérből, ez valahogy azt sugallja, ez a látvány, hogy mindenből van bármennyi, és minden megvehető. És a minden megvehető, úgymond egy dolog kell, a pénz. De hogy hát sok minden aztán meg abszolút nem megvehető. Az egyik gyerek a másikkal való kapcsolata ugye hirtelen, hogy megtörik, és hiába veszi elő az otthon megcsomagolt kenyeret, meg hiába nyitja föl azt az üdítős üveget, és iszik belőle két kortyot, valahogy a lelke és a szíve száraz, sivatagos. És hogyha csak ez ilyen kis léptékben így van, akkor mennyivel inkább felelősek vagyunk. A felelősség hát hogyan bontakozik? Hát nyilván valami olyan dologból, amiből én érzem, hogy lelkiismeretemben, hogy felelős vagyok ezért. És felelős pedig akkor tudok lenni, hogyha nyilván valahogy gondozom is. Tehát tényleg nagyon fontos, most megint én oda tudok visszakanyarodni, hogy ő maga fogja a palántát és elülteti itt a kertbe, az onnantól kezdve az picit az övé is. És ha holnap kimegy és látja, hogy azért mosolyog jobban, vagy virít jobban, mert én azt meglocsoltam, akkor felelősséget érez. A kis állatoknak a tartása azt mondják, hogy gyerekeknél sokszor ezt teszi lehetővé. De ugyanakkor nyilván ez sokkal nagyobb léptékben kellene, vagy kell, hogy történjen. Tehát azt gondolom, hogy igen, sokat tehetünk róla, és például ezzel, hogy felelőssé tenni őt valamiért. Például miért ne lehetne azt megcsinálni, hogy van közelbe egy játszótér, és persze átszednek általában szemetet, de mondjuk ez az osztály örökbe fogad egy park részletet. És azt mondják, hogy hát nagyjából ugye arra szoktunk elmenni vagy jönni, és ott mi csak úgy felszedjük a szemetet. Az egy picit a talpalatnyi földben a miénk. Tehát ezt a fajta kicsit ilyen örökbefogadós, vagy gondozom, hogyha ezt megéljük, vagy megélik, akkor lehet, hogy talán közelebb kerülnek ahhoz, hogy ami ezen kívül van, hát azt is valakinek kell, hogy rendbe tartsa, gondozza. Hát a világ nem csak az a GPS koordináta terület, amit én befutok. Az, hogyha én műanyagot elégetek, hát miért sikítunk táborban, hogyha a gyerek bedobja a műanyagot. És a következő tábornál már a másik gyerek sikít arra, aki esetleg nem tudná, hogy milyen hihetetlen szennyezést okozunk mi ezzel. Tehát biztos, hogy a felelősség, hogy a mi területünkön, valamilyen területen, és utána pedig ez őt is neveli, és őt is közelebb viszi a nagyobb felelősséghez. Jóisten teremtette ezt a világot, és hát az anyagkörforgásban ugye ennyi van csak, ami a Földön van, és nincs több. És nem csak azt, amit még pluszban mi le tudunk rántani, mondjuk egy szupermarket polcáról.
1: Köszönöm szépen, a zene után folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Közel egy óra beszélgetés van mögöttünk Hegyi László tanárral, aki az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban tanít biológia, kémiát, és a Föld napja kapcsán a természetvédelemről, a teremtett világ értékeiről, az ember felelősségéről beszélgettünk eddig. A természetvédelem manapság szinte kötelező és divatos téma is, de legyünk őszinték, szükséges. Ha visszagondolunk az emberiség írott történelmére, tehát amiről vannak feljegyzéseink, több ezer évre visszatekintve ez a téma nem volt téma. Az ember nagy harmóniában élt a természettel, a szükségleteit megkapta környezetéből, a létfenntartásához szükséges dolgokat, és valahogy úgy művelte, gondozta ezt az egész földet, pontosabban abban azt a kis parányi részt, ahol élt, hogy egy harmónia volt közte és a teremtett világ között. Manapság meg szeméthegyeket halmozunk föl, üvegházhatást teremtünk, ozont pusztítunk, és még sorolhatnám a dolgokat, vizet szennyezünk. Hogy alakult ki ez, és mikor alakult ki ez a probléma?
1: Nagyon megdöbbentett, amikor először így találkoztam például azzal, hogy jó 150 évvel ezelőtt szinte kristálytiszta levegőt szívott mindenki itt a Földön. Egy hatalmas ipari forradalom, ugye robbanás történt, aminek hihetetlen, csodálatos előnyét is élvezték, és élvezzük mind a mai napig nyilván, most már kicsit fejlettebb módon, de hogy elindul az ember egy olyan világba, hogy mondjuk összetesz egy gőzgépet, befűti szénnel, ami jó pöfök persze, és hát ahhoz képest, ahogy eddig gyalogolt, meg szamár lóháton, szinte pillanatok alatt ott van az ország egyik végéből a másikba. Ez lenyűgöző. És aztán felfedez sok új földrészt, aminek az az igézete talán, hogy van még terület, és szinte bármit el lehet érni. És aztán utána ugye fejlődik a természettudomány, is hihetetlen sok dolgot felfedeznek, óriási meglepetés. Azt kimondják nagyjából, ugye, hogy sejtes az élet, de 1800-as évek vége felé, és onnantól kezdve, amit fejlődött a sejtbiológia is, és hihetetlen sok mindent. Ugyanakkor gyártjuk azokat az anyagokat, amelyek rákot okoznak. Nyilván sokféle betegség volt, meg nagyon korán meghaltak az emberek, egy emberöltő szűkebb volt, de igazából azt a problémát, amit előidéztünk, azt mi idéztük elő, és utána meg futunk utána. Tehát egy picit olyan, mint amikor elindul egy hólabda fönt, és talán először még gyerekjáték meg formálni egy ilyen hógolyót, és érdekes is az, ahogy az ember tologatja, és úgy növekszik, hízik. De amikor kiszabadul a kezéből, és maga gurul-gurul, és sodor el azt is, amit ő épített, ez nagyon megrázó. És nyilván, hogy a régi parasztgazdaságokban, ugye számtalanszor emlegetjük, hogy szinte nem volt szemét, vagy hát miért kellett bemenni a boltba? Hát bementek, mondjuk nátriumhidroxidért mondok valamit, ugye azt másképp nevezték a marónátornak, mert hát lefejtették a disznózsír egy részét, és hát ugye kutyaharapás szőrivel szappangyártás, betették egy nagy üstbe, alágyújtottak, betették a nátriumkarbonátot, vagy más egyebet, és akkor hőztek, és hát, láss csodát, a zsíros kezét pár óra múlva pont abban meg tudtam mosni, ami a zsír maradéka volt, és ez lett a folyékony szappan. Valahogy egységesebb volt így ilyen szempontból a világ, de azt gondolom, hogy egyre inkább látnunk kell, hogy ez felelősség kérdése. Tehát, hogy igenis, számtalan dologban rá kell döbbennünk, hogy milyen hihetetlen felelősek vagyunk. És egyszerűen azért vagyunk felelősek, ezt a problémát ugye mi okoztuk gyakorlatilag. És hogy milyen szinten vagyunk felelősek, nyilván ezt kellene, vagy ezt lehetne különböző módon közelebb hozni hozzánk emberekhez. Nyilván egyrészt ismeretterjesztéssel, most mondhatnám az üvegházhatást, hogy milyen hihetetlen mennyiségű gázvezető csöveket építenek össze, és hogy mennyi metán szökött el eddig. És hogy hát persze a növényevő állatok is elegetnek ki metánt, meg vízgőzt, meg stb., de hogy freont, meg mindenféle más egyebet használtunk. Hogy lehet, hogy Nekünk csak még van 30-40-20, kinek mennyi éve, amennyit a Jóisten ad. De hogy mi lesz az unokákkal? Ők szemét hegyeken és kupacokon fognak élni. És hogy mit látnak tőlünk? Ha tőlünk hallanak és látnak egy felelősségteljes, tudatos gondolkodást erről és cselekvést, mert a gyerek pont azt fogja nézni, hogy hova dobja ki az apa a szemetet. Tehát, hogyha van mellette egy papírkosár, ahol a papírt gyűjtünk, és a gyereknek is azt mondjuk, te figyelj csak, fogd csak meg, és tegyük csak át. Miért? Ugye a nagy miért korszak után. És nyilván, hogy először még nem... De hát azért, mert a nézd meg ezt az elefánt, vagy az utolsó, az orszarvú, külön fegyveres őr, testőrség, lereszelik mindig az agyarát, hogy nehogy olyan impozáns legyen, ne reklámozza magát. Ami ez is milyen érdekes dolog, hogy a Jóisten megalkotta milyen szépnek, és azt az agyar, az a pompája volt. Hát most azt el kell tüntetni, azt a pompát, hogy nehogy a pompájáért lelője valaki. Hát hova jutottam én? Mert nyilván én is benne vagyok a történetben. Azt hiszem, hogy ezek alapján közelebb tudunk jutni.
0: Innen folytatjuk a zene után.

0: Szerinted megvan ez a felelősségteljes gondolkodásunk, hogy hát nem csak én vagyok, lesznek gyerekek, unokák, ha a Jóisten megtartja ezt a világot. Nem csak az a lényeg, hogy velem mi van, nem én vagyok a teremtés közepe. Megvan ez a felelősségteljes gondolkodásunk, vagy egy kicsit egocentrikusak vagyunk?
1: Hát talán az ember mindig kezdje saját magán. Én még mai napig is sok mindenben felfedezem, hogy bizony a magam felé hajlik a kezem, és hogy hogyan csomagolom össze a dolgokat, hogyan rendezem akár egy kisebb ugye háztartásban, vagy a diákok között. Tehát, hogy az életemnek, vagy életünknek egy-egy területét külön-külön érdemes lenne végig gondolni. Hogy a nagy átlagban a társadalom most hányadán áll ezzel, én óvatosan ítélek, ítélni meg nem is szeretnék, de az biztos, hogy jelek alapján, ahogyan jönnek a diákok, ahogyan érkeznek a diákok az iskolába, és ahogyan a mindennapi szeméttermelésükkel gondolkodnak, hát nyilván óriási lehetőség van, inkább így fogalmazunk, a nevelésre is, hogy ez tényleg nagyon érdekes, mert ahogy a mobiltelefonok, amikor elkezdtek elterjedni, akkor a gyerekek lopták be a családba ezeket a kütyüket. És előbb-utóbb azért, hogy az unokával tudjon beszélni a nagyszülő, lett neki nagymama telefonja. De egyébként nem is vette volna rá magát. De ha már ez kütyű szinten így működik, szerintem egy környezettudatos nevelésben, a nevelés tágértelemben, tehát az iskola itt a másodszereplő, ha nincs szülői háttér, az iskola és a pedagógus a feje tetejére állhat, és akkor sem működik a dolog, tehát csak együtt működik, mint minden egyébként. Vissza tudhatni a szülőkre. Erre is láttam én példát. Nálunk van ilyen terménykiállítás például. Ez ősszel van, és valóban mindenféle, hát a teremtett világ szépségének a kis tárgyaiból, kisebb-nagyobb tök, kifaragva, vele helyezve egy valamilyen nagyobb fal installációba, vagy most már ugye így szokták ezt mondani, és eleve szép, de hogy ebből a szépből még konstruktívan is szépet lehet alkotni, és hogy ezt nem nagyon kell kvázi megvenni. Járunk és tobozokat összeszedünk, és hogy ez lehet lakásban dísz. És hogy a herendi porcelán is nagyon szép, meg azzal lehet dicsekedni. De hogy ezt az unokám készítette. Igenis, visszafelé is hiszem, hogy működik, és azt gondolom, hogy nyilván a kisebbekkel érdemes mondjuk nagyobb léptékben és nagyobb elvárásokkal, de meg lehet találni azokat a pontokat, hogy a szülőt is bevonjuk. Egészen egyszerű dologra gondolok. Például arra, hogy egy kisgyerek rá tud venni egy felnőttet, hogy kicseréljék otthon a WC lehúzó tartály méretét. Én már láttam ilyet, hogy nem csak ebben, hanem nagyon sok mindenben vissza tudott hatni a gyerek a szülőre is, és fordítva is nyilván, mert hogy másban meg ő neki kell fejlődnie. Tehát nagy gond van, tényleg, másban is, mert a felelősségérzetünk és a lelkiismeretünk így igencsak akadozva működik, viszont én perspektívát látok ebben, tanulnivalót, és hogy ez összefogással működik.
0: Hogy látod? Nincs ellentmondás a fogyasztó társadalom, a fogyasztás növelést serkentő reklámok és minden között, illetve azt, hogy vannak olyan lelkes pedagógusok, akik próbálják elmagyarázni, meg hívő emberek, szülők is egy pár, hogy nem attól leszel boldog, hogy fogyasztasz, és hogy még azt is meg tudod szerezni, meg amazt is. Nem álszent dolog egy kicsit ez a környezetvédelem, hogy egyik oldalról beszélünk róla, mert hát beszélni kell, mert most ez egy kicsit a flu, meg a trend. A másik oldalon meg tulajdonképpen arra ösztönzünk minden módon, hogy fogyasszál, mert egy jó reklám állítólag szükségletet teremt. Nem kielégít, meg nem felkínál, hanem teremti a szükségletet. Hogy látod te ezt?
1: Jó téma ez, mert egyfelől tényleg, hát amit mondjuk most a reklámra utaltál itt, teremthet igényt. Ugyanakkor meg vannak bennünk olyan igények, amelyeket talán be sem tudunk azonosítani. Szoktam mondani, hogy egy táborban például, amikor elfogyott kenyér, mert hogy a kamasz gyerek fölfalta, és másnap reggel nem volt kenyér. És korábbi táborban nekünk szokásunk volt, hogy mindent be a közösbe. De azért ilyenkor maradt még egy kis keksz, vagy kétszer sült még a régi világba. És hát próbáltuk mi rátenni azt a kis sajtot, meg egyebet a kekszre, de nincs kenyér. Talán az egy jó állapot, ha az ember beazonosítja, hogy éhsége van. De az egy vigasztalanabb, vagy talán egy kódorgóbb pillanat, amikor nem tudja, hogy igazából éhese. Tehát a saját éhségünket sem tudjuk beazonosítani, most tágértelemben is, akár a jó Istennel kapcsolatban is, de akár egy önzetlen szeretet, vagy a környezetünknek a tisztasága. És ugye nincs éhség, nincs kenyér, ez a halál. Amikor már van éhség, de nem tudjuk, hogy mire éhezünk, vagy nem találjuk azt a kenyeret, az egy nagyon izgalmas helyzet. Az úgy tűnik az éhség miatt, mintha nehezebb helyzet lenne, pedig szebb. Tehát amíg nincs igény, és most a reklámhoz visszatkanyarodva, hát a reklám elvileg ugye tud teremteni igényt, no de az talán mégis izgalmasabb, hogy a bennünk lévő nagyon őszinte igényeket fölfedezni. Ez egy belső természetjárás. És akkor látjuk a útjelzőket, meg a zsákutcáinkat. Most ez hogy kapcsolódik a környezetvédelemhez, meg a társadalmi felelősségvállaláshoz? Talán úgy, hogy kicsiben fölfedezni az éhséget, vagy az, hogy hiába éhezek rá, már nincsen, mert nem tudom megnézni azt az erszényes farkast. Gyerekeknek leszoktam vetíteni, ugye YouTube-on fönt van az utolsó járkálása, és mielőtt megindítanám, akkor szoktam mondani nekik, hogy nézzétek meg, most olyan valamit láttok, élőlényt láttok, aki nincs. És azért nincs, mert, tehát ez lehet, hogy nem neked köszönhető, de most ő kihal, de várjál, mert hogy nagyon sok élőlény szintén ki fog halni. És hogyha elkezdünk mérni mondjuk a tengerpartról befelé, halakból mintát veszünk, akkor azt látjuk, hogy egyre kevésbé szennyezett a bent lévő hal. Tehát, hogyha befelé megyünk a parttól, vagyis mi kezelünk be, ontjuk a szemetet, de így is. És hogy ebből talán az oázisba kimenekülni, tényleg a felelősség, valahogy a természetes éhség fölkeltése, és az, hogy én felelős vagyok, hogy a másiknak is kenyér jusson, és tényleg kenyér jusson, és ne szemét. Tehát ez most tágértelemben is. Szellemileg is így van, meg fizikailag is. Amikor megsütünk egy kemencébe, mi építettünk kemencét annak idején táborba. Gyúrtuk az agyagot, és a töreket ugye tettük bele, és lábunkkal, és még akkor nagy családok voltak ott óvodásokkal, meg egyebekkel, és külső kemencét építettünk, és az első hétnek a vége felé ugye már annyira befűtöttük, több funkciós volt. Cserepet is ki tudtunk égetni, és amikor kivettük a kenyeret onnan, és onnan kezdtük enni, és látta a gyerek, hogy miből lett, hogy nem mentünk el a boltba. Hát szóval az nekem is egy szemléletformáló volt. Talán ilyen, vagy ehhez hasonló élmények, mert az, hogy ledorongolunk valakit, hát nem fog attól változni, de attól, hogy egy picit egy hétre nomádabbul is, vagy másképpen is tudunk élni, visszaszerzi a becsületét az emberi szó, az, hogy tábortűz mellé leülünk és beszélgetünk, és egy faluból elhozott friss tejjel és egy kenyérrel megvacsorázunk szinte, hogy kevesebb is elég, és akkor a kevesebb, amikor elég, akkor a többre is jobban van igényünk, ez egy nagyon érdekes dolog. Akkor szinte így meg is nyílik az emberke ilyen tábortűznél, és a másikból is mélyebbet szeretne. Pedig kevesebb félét evett, vagy nem annyit.
0: Igen, hát nem csak kenyérre éhes az ember, és a ma embere talán fokozottan nem csak kenyérre éhes, legalábbis itt nálunk Magyarországon. A jó szóra, a megértésre, a szeretetre legalább akkora éhség van, mint a kenyérre, és a kenyér az egy tápfogalom most. Hol van szerinted az észszerű mérték, a természet adta lehetőségekkel való élés és visszaélés között az a nagyon-nagyon finom átmenet, hogy meddig használom azt, amit Isten adott, és hol van az, amikor már visszaélek vele?
1: Általánosságban nehéz erről beszélni. Én azt tapasztaltam például, most megint itt a diákok világában maradva, hogy nekem volt egy olyan osztályom, akikkel az első osztálykirándulás az az volt, hogy a sátrakat, meg nagyobb dolgokat azt már előre elvitték, de mentünk a Börzsönyben, és egy sátorozó helyre értünk el. És hát az volt, amit magunkkal vittünk, meg egy gémes kútot. És emlékszem az egyik gyerekre, aki mindenfélét hozott magával. Ja, kérdezték, hogy mit lehet hozni, mondom, mindent, csak te viszed. És szó szerint az egyiknél hátkefe is volt, tehát már, hogy ilyen mosdós szivacs, vagy hogy hívják. Ugye az első nap kiderült, hogy mire van szükség, meg mire nem. És neki volt több minden kajája is, és hogy mi marad az övé is, mi nem. Tehát ott bedobtuk a közösbe. És egyfelől, ugye ő neki a többlete, az lehetősége nyitott annak, akinek nem volt lehetősége akkor, ilyen mogyorós, vagy nem tudom én mit hozott már akkor. Másfelől pedig a másik gyerek, akinek másból volt több felelősségérzetből, meg az, hogy mit teszünk a mi környezetünkkel. Például, hogy hagyunk egy tábort magunk után. Fölállunk, aztán úgy megyünk. Vagy ugye visszaalakítani már amennyit, ugye minimálisan kellett ott az eső meg egyéb miatt tennünk. Ez azt hiszem, hogy ilyen kis léptékben működik. És hát az, hogy hol a határ, hogy én magamnak harácsolok, vagy hogy használom egyszerűen a javakat, azok talán ilyen természet adta kicsit határhelyzetekbe derülnek ki, amikor mi valahogy válaszolunk erre, és legtöbbször ugye kiderül, hogy önzők vagyunk, és egy olyan közösség segít talán ebben, amelyik helyre tesz, vagy hát mer még szólni. Kamaszoknak szoktam mondani, amikor ugye összeugrik a gondolkodásunk konkrét dolog miatt, hogy nagyon örülhetnek még, hogy abban a korban vannak, hogy mernek nekik szólni. Mert hogy nem sokára leérettségizel, és bemész egy munkahelyre jelentkezel, és megnyilvánulsz valahogy, és nem szólnak, hanem azt mondják, hogy viszont hallásra. Hogy be sem hívnak. És meg sem tudod, hogy igazából, hát vagy az arrogancia, vagy a föl nem ismert különböző dolgok. De hát szerintem így vagyunk valahogy a környezetvédelemmel, meg azt, hogy mennyire harács, nem harács. Hogy jó esetben, ugye maga a gondviselés hoz bennünket olyan helyzetbe, hogy az önzésből kiderüljön az, hogy az nekünk se jó. Vagy pedig, hogy milyen barátokat választ, vagy közösséget választ mondjuk egy diák, mert ha olyan csapatba megy el, aki csak szórja szemet, meg dobál, meg fogyaszt, meg nem tudom én micsoda, akkor nyilván ez a visszajelzés megvan. De ha ő mer egy picit bátrabban olyanokkal is lenni, akik tükröt mutatnak neki, és ez nem kellemes dolog, meglátni magunkat úgy, ahogy vagyunk, akkor nagyobb lehetősége van utána is ebből profitálni. Valahol mindig a felelősségérzetnek a megtisztulása, vagy az, hogy a lelkiismeretem azért szólal meg, mert látom a másiknak a hiányosságát. Nem felejtem el soha, amikor először Kárpátalján egy misszió keretében mentünk egy cigány közösséghez, és nem volt kémény, az ágy alatt aludtak a gyerekek. És kérdeztem, hogy hányra menjek ki, és a Marcsa néni pont azt nem értette, hogy mi az, hogy hányra. Hát ha te megjelensz ott, vagy bicikli megjelenik, akkor mindenki összefut. Majd történik valami. Talán nem ártana nekünk elmenni, vagy elvinni szeretteinket, nyilván diákokat is, ilyen határhelyzetekbe, ahol maga a környezet beszél, hogy mi a hiány, és mi a többlet. És könnyebben kiesik az ember zsebéből az, ami amúgy is nyomja, amúgy is szorítja a hátizsákot, meg fölösleges cucc, mert ott szinte én köszönöm meg azt, hogy adhatok. Talán ezek a határhelyzetek, amiket részben hoz maga a gondviselés, Jóisten, részben pedig nem baj, hogyha belegyalogolunk egy ilyen helyzetbe, mondjuk egy éjszakai túrába, amikor kifogy a zseblámpából az elem, és kiderül, hogy a csillagos ég alatt lehet tájékozódni, és nem fogy az elem, és a Jóistennek a csillagai megvilágítanak. Ezt többször is megéltük, mi mentünk éjszaka túrán. Nehéz általánosan mondani, hogy mi az össztársadalomnak a felelőssége. Talán egy kis sejtre, nyilván a családa ilyen szempontból kis sejt, meg az iskola, egy osztály vagy egy közösség. Ott a helyi felelősséget, meg a helyi bátorságot erre jobban felhasználni. Sok hatás sokféleképpen éri a gyereket, akkor is, amikor a tévé előtt ugye a különböző Xboxos játékokat, az tulajdonképpen az adrenalin szint föntartása. De a valódi adrenalin születés az valahol mondjuk egy ilyen szegény telepen, vagy a nincsben születik meg, hogy mégis van, vagy több lehet ott, vagy kiderül, hogy nekem sincs pont az, ami talán fontosabb, mint az, amivel teletömtem a zsebemet meg a fejemet.
0: Köszönöm szépen ezeket a nagyon szép gondolatokat. A Föld napja kapcsán Hegyi Lászlóval beszélgettem, aki biológia, kémia szakos tanár, és a beszélgetésből azt hiszem egyértelműen kiderült, hogy Istenben hívő ember, aki nem csak a teremtett világot szereti, hanem azt is, aki ezt az egészet létrehozta. És hadd kívánjam neked, hogy ezt a Istennel harmóniában élő szemléletedet és a teremtett világgal harmóniában élő szemléletedet még sok-sok gyermeknek, sok-sok nebulónak át tud adni. Mert valóban döntő változásokat nem tudunk létrehozni, de a saját környezetünkbe tudunk világítani, és világítsál továbbra is. Isten áldjon, és köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, hogy beszélgethettünk.

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A teremtésről szóló sorozatunk harmadik részében Alföldi Borus Dezső lelkipásztor a keresztény tudósok kutatási eredményei alapján tálja elénk a második, harmadik és negyedik teremtési nap eseményeit.
2: Nézzük a sötétségben élő embert. Ézsaiás 62. Íme sötétség borítja a földet, és éjszaka népeket. Ézsaiás 59.9. Várunk világosságra, és íme sötétség, fényességre, és íme homályban járunk. Tapogatunk, mint vak a falat, és tapogatózunk, mint akinek szeme nincs, és megütközünk délben, mint alkonyatkor. Ezt teszi az Isten nélküli ember. A filozófia történet példa erre. Ez olyan, mint amikor az emberek egy sötét szobában tapogatózva keresik körben a fal mellett a kijáratot. Már hosszú ideje keresik, évszázadok óta is meg vannak győződve arról, hogy saját bölcsességükkel megtalálják. Most a sötét fal mellett körbeértek, és megdöbbenve tapasztalták, nincs kijárat. Ez a keserű csalódás az elmúlt évszázadban lett nyilvánvaló, és ekkor az ember kétségbe esett. Erről ír Francis Schaeffer, híres filozófus, kultúrfilozófus, keresztény ember, az Isten nem illúzió című könyvében. Nincs kiút, be vagyunk zárva, és itt vagyunk elhagyatva a sötétben. Ekkor keletkezett az egzisztencialista filozófia. Jobb könyvének 38. fejezete a 19. versben arról beszél, hogy a sötétségnek helye van. A sötétségnek hol van a helye? Ez mutat a sötétség statikus voltára, megtelepszik valahol, és rátelepszik az emberre. Ezt írja Ézsaiás próféta is a 8. fejezetben könyvében, a tanításra és bizonságtételre hallgassatok, hanem úgy bolyongani fogtok a földön, a szorongva, ez a szorongás filozófiája, és éhezve, és lészen, hogy megéhezik, akkor megátkozza királyát és Istenét, és néz fölfelé, és azután a földre tekint, és mindenütt nyomor, és sötétség, és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétségben elhagyatva. Így ül az Isten nélküli ember a sötétségben. Magára hagyatva és a sötétség folytogató hatalma alatt csak azt képes hajtogatni, a sötétség miatt semmit sem tehetünk. Jób 37.18. De Isten szólt, legyen világosság, és ezt nem csak a teremtés első napján mondta, hanem az idők teljességében is, amikor elküldte Jézust. Az igazi világosság már eljött erre a világra, amely megvilágosít minden embert. János 1.9. Jézus a világ világossága. János 8.12. Azért jött, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki az ő nevében hisz. János 12.46. Azért, aki a sötétségben jár, és nincs fényessége neki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez. Ézsaiás 50.10. És Isten még egyszer mondja ezt, imár a te életedben. Legyen világosság. Legyen világosság szívedben, lelkedben, gondolataidban. Vetítődjék rád Krisztus fénye, és ítélje meg ott mindent, múltadat és jelenedet. Érjen utol ez a mindent átható lelki fény, és akkor megrettenve látod bűneidet, elrontott életedet, és az a sok utálatosságot, amit a sötétség kényszerítő hatalma alatt tettél. Ne titkolj el előtte semmit, vaj be mindent, és kérd tőle bocsánatot. Jézus azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy szabadulhass bűneidtől. Helyetted halt meg, és azért maradt ott 3 órás sötétségben, hogy te a világosságban élhess. Ragadd meg a lehetőséget még ma, és megtapasztalod, amit a 2 Korintus 4.6-ban így olvashatunk. Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Mózes első könyvéből olvasom az első fejezet 6. és 7. versét. És mondta Isten, legyen mennyezet a víz között, amely elválasztja a vizeket a vizektől. Teremtette tehát Isten a mennyezetet, és elválasztotta a mennyezet alatt való vizeket a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn. Ma a 2., 3. és 4. teremtési napról olvasunk. Mózes első könyvének első fejezetében beszél a mennyboltozatról, a földről és az égi testekről. Sokan naív, gyermekes, mesés, elbeszélésnek tartják a bibliai beszámolókat, különösképpen a teremtés történetet. Elfogadhatatlannak tartják azt itt leírtakat, és ezért azt hangoztatják, hogy a Biblia nem természettudományos kézikönyv, hanem csak a hit dolgait akarja velünk közölni. Valóban nem beszéli a Biblia a természettudósok bonyolult nyelvét, de ez nem jelenti azt, hogy amit leír, nem igaz. Nem tudományos kifejezéseket használ, de mindig tévedés nélkül közöl dolgokat a valóságról. Így az 1 Mózes 1:6-8 versei olyanról számolnak be, amely noha soha nem értenek, azért valóság volt. A mennyezet feletti vizekről van itt szó. Teremtett Isten a mennyezetet, hogy elválasztja a mennyezet alatt levő vizeket, amelyek a földünkön voltak, a mennyezet felett való vizektől. Milyennek a magyarázata? A kreacionista tudósok adnak erre feleletet. Azok a kiváló csillagászok, asztrofizikusok, biokémikusok, biológusok, akik élő hittel közelednek a természethez, és megtalálják ott Isten kezének munkáját és a teremtő lábnyomait. Mert az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezének munkáját hirdeti az égboltozat. Zsoltárok 19:2. Minden nemzetben találunk kreacionista tudósokat. Így angol nyelvterületen az amerikai-kanadai Creation Research Society. A németeknél Werner Gitt és csoportja, Wortund Wissen folyóirat és tudományos centrum. A hollandoknál is, és a magyaroknál is, már a háború előtt, aki hallott Szűcs Ernőről, erről a kis tudósról, ő felvette a háború előtt a harcot a evolúció téziseivel. Napjainkban a Biblia Szövetség többek között az, amely kreációista csoporttal rendelkezik, ennek vezetője dr. Szilágyi Imre. Könyveikben határozottan állítják, hogy az özönvíz előtt földünket egy pára burok, egy dunsz réteg vette körül. Valószínűleg a stratoszférának alsó részén, a mai troposzférában, az atmoszféra fölött helyezkedett el. Lehet, hogy nem volt látható, de földünk meteorológiai és klimatikus folyamatait igen erősen befolyásolta. Keltetőház, üvegház hatás alatt volt földünk, rendkívüli meleg párás éghajlattal. Az Antarktisz, ahol ma a leghidegebb klíma uralkodik, akkor meleg éghajlattal rendelkezett, erről tanúskodik az ott talált sok kőszén és a sok megkövesedett élőlény fosszília. Az 1 Mózes 2 szerint nem volt eső az özönvíz előtt, sem szél, sem klímazónák. E tényezők eredményezték, hogy magasabb volt az emberi életkor, az élet biológiailag sokkal erősebb volt, óriás termetű emberek is laktak a földön, és hatalmas ősállatok, melyek nem sokkal az özönvíz után kipusztultak úgy, mint a dinoszauruszok és a mamut is. Így érthető meg, honnan származott annyi víz, eső az özönvízkor, hogy az egész földünk víz alá kerüljön. Az 1 Mózes 7:11 szerint két helyről eredeztethető az a rengeteg víz, ami földünket beborította. Egyfelől felfakadtak a mélység forrásai, másfelől az ég csatornái megnyilatkoztak. Ez a pára burok ekkor szűnt meg, eső formájában a földre került. Ezzel földünk egy olyan védő buroktól lett megfosztva, amely korábban óvta a világűrből érkező rövid hullámú kozmikus sugárzástól, mely az életkorra gyakorol nagy befolyást. Az özönvíz előtt földünknek azonban nem csak a klímája volt más, mint most, hanem a felszíne is. Még csak egy kontinens volt. Az 1 Mózes 1:9, a harmadik teremtési napról beszámolva elmondja, hogy a vizek egy helyre gyűltek, hogy meglássék a száraz. Nem kontinensek, hanem a kontinens. No, az özönvízben később földünk egész felszíne megváltozott, de még azután is egy kontinens lehetett, és csak nem sokkal az özönvíz után az azutáni századokban levő földkéreg mozgások, vulkánikus utóhatások ideje alatt vált szét, de egyszerre vált szét. Ez volt a kontinentál drift, a kontinens szétszakadás. És ez nem évmilliókkal ezelőtt lehetett, mint Pláton, mert Pláton is beszél a Ktíciász és Timeusz dialógusában erről. Ez valószínűleg a Biblia szerint Péleg napjaiban történhetett. 1 Mózes 10:25. Ekkor osztatott meg a föld. Erre utalhat Jób is, aki egyes biblia tudósok szerint nem sokkal az özönvíz után Ábrám előtt élhetett, könyvének a 38. fejezetének a 25. versében kihasított nyilást a víz áradatnak. Egy hatalmas szakadást támadt, és

hanem Isten azt mondta, hogy most hitből kell tennetek majd valamit. Én mondom. Aki hittel fölnéz a kígyóra, ami később egyébként az Úr Jézus Krisztusnak ilyen értelemben előképe lesz, hiszen ott függött az a kígyó egy póznán, mint ahogy az Úr Jézus később majd a keresztre feszítve lesz, érthetetlen, emberileg hihetetlen, megmagyarázhatatlan, mégis történik az Isten szabadítása rajta keresztül, ilyen értelemben előképe az Úr Jézusnak. Na de Isten nem mondott ilyeneket. És jön egy teszt. Tessenek türelemmel hallgatni ma engem. A filiszteusok kiteszik a gyapjút. Tetszettek már hallani erről a történetről? Ugye igen? Hogy is történt? Gedeon nagyon szorult helyzetében azt mondta az Úrnak, hogy ha tényleg rajtam keresztül akar szabadulást adni, akkor én most fogok egy gyapjúfürtöt, és egyszer azt kérte, hogy a mező legyen száraz, a gyapjú vizes, aztán kért egy ellenpróbát, hogy a mező legyen csuromvíz, a gyapjú meg csontszáraz, és Isten ezt elfogadta. A filiszteus papok valami hasonló tesztet ajánlanak. Egyébként meglehetősen értelmes tesztet, ezt én zárójelben megjegyzem, és meglehetősen megbonyolítják. Készítsetek azért egy új szekeret, és hozzatok két borjas tehenet, amelyeken még nem volt járom. Jól tessenek figyelni, bár a mai világban ez egy picit nehezebben lesz érthető, akkor mindenki azonnal értette. Fogjátok be a teheneket a szekérbe, borjaikat pedig vigyétek vissza. Akkor itt most meg is állunk. Mit is kell csinálni? Elkészíteni egy új szekeret az Isten ládájának, ez amolyan tiszteletből megtesszük, rendben van. Két borjas tehén, amelyeken még nem volt járom. Hát aki próbált már valaha tehenet, és ez az idősebb korosztályban némelyekkel még előfordulhatott a hallgatók közül, próbált valaki tehenet járomba kényszeríteni, majdnem azt mondtam, hogy ösztökélni, az tudja, hogy hát az ösztöke az egyáltalában nem volt szükségtelen dolog, mert hogy a tehén nem akart jármot a nyakába, az biztos, mert miért akart volna? Mindenki szereti a szabadságot, a lovat betörik mielőtt, akár igába fogják, akár meglovagolják, hát a tehénnel is valami ilyesmi történik, hozzá kell szoktatni. Na de itt borjas tehenekről van szó, amelyek a borjaiktól nem akarnak elszakadni. Se a borjú az anyjától, se az anya a borjától, és ráadásul azt mondják a papok, hogy nem az van, hogy istállóba bezárjátok kisborjút és elhozzátok a mamát, hanem elhozzátok a kisborjút az anyjával együtt, az anyját a kisborjú jelenlétében megpróbáljátok járomba fogni, aztán a borjút pedig szépen elviszitek. Na most a normális dolog, ami ilyenkor történik, hogy a jármot meg úgy mindent, meg úgy mindenkit a környéken a tehén összetör, és megy a borja után. Tudták a papok, milyen tesztet kell csinálni. Aztán fogjátok az Úr ládáját, tegyétek a szekérre, az arany holmit pedig, amit jóvátételi ajándékul adtok, tegyétek mellé egy ládikába, úgy bocsássátok el, hadd menjen. Aztán figyeljetek, ha a saját határa felé, Bétsemes felé tart, akkor ő okozta nekünk ezt a nagy bajt, ha pedig nem, abból megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott bennünket, hanem véletlenül történt ez velünk. Itt a teszt. Utoljára a múlt héten, Isten tisztelet végén, egy beszélgetés közben kérdezte azt valaki, hogy honnan lehet tudni, hogy egy dolog nem véletlenül történt, hanem az Isten akarata volt, vagy az Isten volt az, aki ezt előidézte. Jogosan vetik föl a filiszteusok ezt a kérdést? Természetesen. Istennek soha nem volt problémája, ha az emberek gondolkoznak, és hogy Isten segíteni akart a filiszteusoknak, tessék megnézni, a filiszteusok megfoghatják Isten ládáját, és fölrakhatják a szekére. Azoknak a hallgatóknak, akik esetleg talán kevésbé vannak tisztában a Szentírásnak a dolgaival, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Isten ládájára nem véletlen néhány pap volt kijelölve, aki hozzányúlhat, és amikor más nyúlt hozzá, azzal általában megtörtént az az egyszerű eset, hogy belehalt. Isten vigyázott erre, hogy a szentet és a szentségtelent meg tudják különböztetni. És Isten most, mintha hátra lépne, és azt mondaná, olyan kezdők még a velem való kapcsolat szempontjából. Itt most egy picit én vagyok engedékeny. Hogy is szoktuk mondani? Mennyei atya. Na de nem Izrael az ő gyermeke?
Hát nem.

Izrael az ő választott népe. Na de ki teremtette az emberiséget? Ki minden embernek az atya? A mindenható Isten. Fáj-e Istennek a filiszteusoknak az elhajlása, az Isten nélküli állapota, a bálványimádása? Természetesen. Akarja, hogy a filiszteusok megismerjék az Urat? Igen. Könyörülő kegyelemmel hajol le hozzájuk? Hát szemmel láthatóan. Itt van egy teszt. Miért vesz Isten ebben részt? Mert azt akarja, hogy ne csak sejtésük legyen az Isten létezéséről, az Isten hatalmáról, hanem bizonyosságuk lehessen, bizonyítékot akar nekik adni. Elindulnak a tehenek. Nem vissza az istálóba visszavitt borjak után, mint ami logikus lenne, hanem elindulnak előre az úton, mennek, és egyszer csak bekanyarodnak az Izrael felé, igazából az ott a Júda törzse és a többiek vannak abba az irányba, bekanyarodnak a bécsemesi útra. Az emberek tehát így jártak el, fogták a két borjas tehenet, befogták a szekérbe, borjaikat pedig bezárták. Aztán föltették a szekérre az úrládáját, meg a ládikót az aranyegerekkel és a kelések képmásával, a tehenek pedig egyenesen rátértek a bécsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, bocsánat, talán nem fognak rajta megütközni, megkülönböztető jelzéssel, bekapcsolt szirénával, hogy mindenki tudja, hogy itt valami rendkívüli dolog történik, miért bőgnek folyton? Nem csak azért, mert még soha nem voltak járomba, ők a borjaik után szeretnének menni. És merre mennek? Tetszik tudni? Nekünk embereknek egy nagy tanulság, hogy amikor Isten bármelyik állatot igénybe akarja venni, soha nem engedetlen. Jónás halától, a virágvasárnapi bevonulás Szamaráig, amelyik szintén betöretlen állat volt, eddig a két tehénig mindenki engedelmeskedik az Úrnak. Mert az állatvilágban Isten iránti engedetlenség nincs. Az ember az, aki ezt képes, és nagy előszeretettel meg is teszi. A tehenek pedig egyenesen rátértek a bécsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, nem tértek le se jobbra, se balra, a filiszteusok városfejedelmei pedig mentek utánuk egészen bécsemes határáig. Na, ez nagyon szép kis dísz menet lehetett. A bécsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. A szekér eljutott a bécsemesi Jehósua mezejére, és ott megállt. Volt ott egy nagy kő, felhasogatták a szekér fáját, és föláldozták a teheneket égő áldozatul az Úrnak. A léviták pedig levették az Úr ládáját és a mellette levő ládikót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bécsemesi emberek égő áldozatokat, véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak. Amikor látták ezt a filiszteusok, öt város fejedelme visszatértek Ekronba azon a napon. Itt most meg kell állni egy pillanatra. Hova is ment az a két tehén? Bekanyarodtak az útra, és egészen addig mentek, külön hangsúlyozza a Szentírás, hogy nem térve le se jobbra, se balra, amíg elérkeztek Jehósua mezejére. Tetszik tudni, a Szentírástól nem áll messze, hogy Isten jelképeket és szimbólumokat használ. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Józsué. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Jézus. A jelentése, az Isten a szabadító. Az Isten megment. Hol állt meg az a két tehén az Isten ládájával? Jehósua mezején, hogy megértse Izrael, hogy az Isten a szabadító. A bécsemesi emberek tudtak ezen a nyelven. És általában Isten azt a nyelvet használja, amin érteni szoktunk. Miért nagyon fontos ez nekünk? Azért, mert Isten ezen a különös napon tanítani akarta a filiszteusokat, tanította is. Ott volt a kérdés bennük, mit kell tenni? A végén rájöttek,
aranyegerek nélkül, meg fekélyek nélkül is ez lett volna a megoldás, hogy Isten ládájának vissza kell kerülni a saját népéhez, ott, ahol az ő helye van. Isten elfogadta azt, hogy tesztet szeretnének, hogy meggyőződni szeretnének. De aztán Isten akart üzenni a saját népének. Nem írja le a Biblia, de én megpróbáltam beleélni magam a bécsemesi emberek helyzetébe, most tessenek elképzelni. Éppen búzát aratnak, és ott a búza fölött egyszer csak megjelenik, minthogyha úszna a légben az Isten ládája, hiszen a búza táblából kinézve mit láthattak mást? Valószínűleg keveset a szekérből, és keveset a tehenekből, ellenben azt látták, hogy itt jön az Isten ládája vissza. Mégse hagyott el az Úr bennünket, mégis van nekünk kegyelem. És aztán pont azon a mezőn áll meg. Nem az első adandó alkalommal, hanem megy addig, amíg ez a nép is tanulhat. Sajnos később is kell tanulniuk, erre majd visszatérünk a következő alkalommal, mert 70 ember aznap meghal Bécsemesben. Akik úgy gondolták, hogy hát csak megnézzük akkor már magunknak, hogy mi van abban a ládában. Még egyszer mondom, Isten azon a napon tanította a filiszteusokat, de tanította a saját népét is. És nem hallgathatjuk el, hogy mind a mai napig Isten nagy türelemmel van azok iránt, akik keresők, akik vágynak az élő Isten után. Sokszor tévutakon, bolyongva, kanyarogva megengedi nekik, hogy közelebb kerüljenek a meggyőződéshez. De a másik dolog is igaz, hogy az élő Isten a saját népét úgy szeretné látni, mint aki nem jár a mások útján, hanem érti, elfogadja és követi az élő Isten igazságát. Hát tegyünk mi is így. Még akkor is, hogyha az új szövetségben nekünk másfajta jelképeink vannak. De ne felejtsük el, ő nekik csak egy jelképes megállás volt, nekünk pedig sokkal többet adott Jézuson keresztül az Úr, a Golgotát, hogy tudjuk, mit is? Hogy az Isten megment, az Isten megszabadít, hogy nála van kegyelem, nála van szabadulás. Amen.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Bibliaóra résztvevőit, természetesen kedves munkatársaimat, akik hűségesen itt vannak alkalomról alkalomra, és azokat is, akik a készülék másik oldalán, akár interneten, akár rádión keresztül hallgatnak bennünket, és akár melyik részéről a világnak. Nagyon megdöbbentem, a múltkor néztem azt, hogy honnan is hallgatják a Bibliaórát, és volt hallgatónk a Távol-Keletről, meg volt hallgatónk Izraelből, meg volt hallgatónk Németországból, úgyhogy őszintén remélem, hogy ebben a különleges nemzetközi hallgatósági körben is célba talál az Isten igéje, és a szívünk rádobban arra, amit Isten üzen nekünk. De még mielőtt hosszúra nyújtanám a bevezetést, szeretném mindenkinek a szívére tenni, hogy erre a történetre nézve is jogos és igaz, amit Pál apostol úgy mondott, mindezek a mi tanulságunkra írattattak meg, és nem véletlen, hogy a Szentírás ezeket nekünk följegyezte. Adom a szót az első hozzászólónak.
1: Elhangzott az ige hirdetésben egy utalás a részkígyóra, amelyet Isten parancsára készített Mózes, amikor Izrael népének az engedetlensége miatt a kígyók megmarták, ezzel a csapással büntette Isten a népét. És hogy ott föl kellett tekinteni erre a részkígyóra, de hogy Istennek nem szükséges az, hogy kiábrázoljon dolgokat. És ez így is van, viszont a mi emberi agyunk, vagy nem is tudom, hiedelemvilágunk azért nagyon furcsa tud lenni, mert bár az ott egy egyszeri cselekedet volt, és nem a részkígyó gyógyított, vagy nem az volt az ellenszere a halálos méregnek, hanem a hit, az Isten szavának való engedelmesség, azért Izrael fia is beleestek abba a bűnbe, hogyha már volt az a részkígyó, akkor egy idő után bálványszoborként tisztelték, és neve is volt, Nehustánnak nevezték el. És ez annyira sajnos elfajult dologgá vált, hogy amikor a Királyok második könyvében olvassuk a 18. fejezetben, amikor Ezékiás király elindította a helyreállító munkáját és a templom megtisztítását, akkor bizony ezt a bálványszobrot, mármint a kígyót, össze kellett töretnie, összetörette, mert különben, ha tetszik, hanem rácsúsztak arra, hogy a szobrot tisztelték, és a szobortól vártak segítséget. Itt most nem a történelmi esemény az igazán lényeges, hanem az, hogy mennyire könnyen félre tud csúszni a mi életünk is. Ha Isten valamilyen úton, módon egyszer szabadulást ad, vagy adott, és ahhoz netalántán tárgyi eszközöket, vagy embereket is használt, és lehet, hogy ez nagyon csodálatos volt ez a szabadulás, akkor még nem szabad véletlenül se abba a hibába esnünk, hogy a tárgyat, vagy az embert, vagy az eseményt, vagy a szavakat, vagy bármit tiszteljünk, és annak tulajdonítsuk az erőt, hanem a mögötte levő Istennek, aki használ különböző eszközöket, hiszen ővé az egész teremtett világ. Ha kell, engedelmeskednek neki az állatok, megszólalnak, ha kell, a természet törvényei változnak meg, a ház naporáján visszamehet a mutató, és sorolhatnám, hiszen ő a teremtő, tehát bármit megtehet, de nem a teremtményt kell imádnunk, és soha nem a teremtménynek kell dicsőséget adnunk, hanem mindig Istennek.
2: Különösen megragad bennem a ige szolgálatban egy mondat, illetve hát az igében, a felolvasott történetben. A 7. versben találkozunk egy olyan mondattal, ne maradjon nálunk Izrael Istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg Istenünkre, Dágonra. Ez bennem kérdéseket vetett fel, illetve gondolatokat, mégpedig azt nevezetesen, hogy nagyon fontos eldönteni azt, hogy melyik Isten az erősebb. Ugyanis azt gondolom, hogy ez nem minden élethelyzetben, nem minden szituációban egyértelmű nekünk. Vannak ugyanis olyan élethelyzetek, és megmondom a kedves jelenlevőknek és a hallgatóknak is, hogy az én hitemet is zavarta már meg az a tény, hogy amikor szembesültem és mondjuk kicsit utána olvastam világuralmi törekvéseknek, embereknek, akik jelentkeznek a világ urának, és csak hogy ne a mai időkről kezdjek el beszélni, mondjuk vegyük példának a római császárokat, Néró császárt, vagy Domiciánus császárt, akik rendkívül kegyetlen emberek voltak. És egy-egy ilyen kegyetlenkedést végignézve, illetve átélve, közel sem egyértelmű minden embernek, minden esetben, talán még az Isten hívőknek is, hogy vajon melyik Isten az erősebb. És ez olykor megzavarhatja a mi hitünket. Sokszor láthatjuk azt, hogy emberek a történelem különböző pontjain jelenkeztek, és a jogot fenntartották maguknak arra, hogy mindenkinek uralkodjanak, a lehető legkegyetlenebb módszerekkel kényszerítsék ki a saját tiszteletüket, és ezekben az élethelyzetekben igen fölmerül az, hogy vajon a két Isten, az élő Isten, akit mi úgy ismerünk, és az az Isten, akit ők maguk annak nevezik magukat, vajon melyik az erősebb? Mert nem mindig teljesen egyértelműen derül ki ez az első időben. És sokszor úgy gondoljuk, hogy mint ahogy nagyon sokan keleti vallásokban gondolják, hogy a világ arról szól elejétől a végéig, hogy a jó harcol a rossz ellen. És hol az egyik az erősebb, hol a másik az erősebb. És ez a két erő, ez sohasem fogja egyik a másikat legyőzni, illetve hol az egyik győzi le a másikat, hol pedig fordítva. És nagyon tetszik nekem ez a mondat, hogy az élő Isten megmutatta, hogy ránehezedett a keze nem csak a népre, filiszteus népre, hanem az Istenükre is, Dágonra. És tudjuk azt, hogy bár ideig ezek a világuralkodók futottak valameddig, nagyon sok kegyetlenkedést végrehajtottak egy bizonyos szintig, de aztán nekik is vége lett. És tudjuk azt, hogy a mi élő Istenünk az még mindig él és uralkodik, és uralkodni is fog. Ezt én bátorításnak mondom magunknak is, hogy ne csüggedjünk el az élő Istenben bízni, mert nem egyforma Isten a többi Isten mellett, akik magukat, vagy esetleg a nép őket annak nevezi.
3: Szinte központi gondolattá vált a szolgálatok folyamán az Isten ládájának az útjai. Gondoljuk meg, hogy az a Frigyláda, amelyik Silóba volt, az Isten jelenlétének a bizonysága. Isten engedi, hogy kivigyék a templomból. De tudott róla, hogy kivitték. Isten engedi, hogy a háborúba vereséget szenvedjen az ő népe. Isten erről is tudott. Elviszik az Isten ládáját a Dágon templomába, Isten erről is tudott, és eddig hallgatott. És itt lép be Isten úgy, ahogy Ézsaiás megírta, az én utaim nem a ti utaitok, az én gondolataim nem a ti gondolataitok, mert ahogy Isten gondolkodik, azt ember szinte felfogni sem tudja. Hát én vidéken nőttem fel, tudom, mit jelent egy tehenet, úgy szokták mondani, hogy betonítani. Sok mindennel jár. Szenvedtem velük eleget, úgyhogy nem akarok róla szólni, de egy dologról igen, ami elhangzott az ige hirdetésbe, hogy az állatok engedelmeskednek Istennek, befejezem a Balán szamarával.
4: Érdemes megnézni a Bibliában, hogy hány olyan hely van, amikor Isten valamilyen formában a pogányokat használja föl arra, hogy a népével szemben dicsőséget szerezzen magának, vagy hogy véghez vigye a terveit. Csak az új szövetségben, hogyha csak a római katonákat megnézzük, hogy hány esetben voltak eszközül, vagy hány esetben dicsőítették meg Istent a zsidók helyett, az is nagyon tanulságos. Gyermekkorom emlékezetes olvasmányai közé tartoznak azok a beszámolók, amit misszionáriusok, felfedezők írtak le, hogy teljesen elzárt, több ezer éves kultúrában élő törzsek, népek szinte teljesen tiszta ószövetség vallásban éltek. Sokszor még írni, olvasni sem tudtak, de mégis egy istenük volt, akit nem tudtak megformálni, nem öltek, nem loptak, egy férfi és egy nő alkotott egy családot, és egészen megdöbbentő és megszégyenítő tisztaságban és tiszta Isten félelemben élték az életüket ezek az idézőjelben tudatlan emberek. Milyen sokszor van az, hogy esetleg a mi kultúránk, vagy tudásunk, vagy Bibliával a kezünkben mennyire felfúvalkodottá tudunk lenni, vagy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk valakik, vagy tudunk valamit. És mennyire megszégyenítő az, amikor olyanok, akik elméletileg tudatlanok, mégis jobban érzik, jobban látják azt, hogy mi az, ami Isten dicsőségére van, mi az, amivel közelebbi kapcsolatot lehet teremteni Istennel, mi az, ami neki tetsző. És érdemes ilyen szemmel is olvasni akár a Bibliát, hogy nem azzal a hozzáállással, hogy ó, nem hogy ezerszer olvastam, de én ezt már fejből is tudom, de akkor megvizsgálni azt, hogy rendben, akkor amit le van írva, az én életemben az mennyire valósul meg. Istennek az én cselekedeteimmel mennyire adok dicsőséget. Ha teljesen egyértelműen elém ad valamit az Úr, amiről elmondja, hogy ez helyes, és ez helytelen, akkor én melyiket fogom választani, és melyiket fogom tenni. Akár kényelemből, akár elbizakodottságból, akármiből. És ezzel a fajta alázattal érdemes viszonyulni, bárkivel is találkozunk az életben, bárkit is hoz elénk az Úr, akár bizonságtétel szempontjából, akár bármilyen helyzetben, hogy nehogy aztán mi szégyenüljünk meg az Úr előtt, vagy a másik ember előtt. Legyen bennünk annyi alázat és annyi türelem, hogy a másik felet is meghallgatjuk, mert lehet, hogy még ő fog minket tanítani, vagy ő fog nekünk olyan dolgot mutatni, amivel közelebb kerülhetünk Istenhez.
5: Hát valóban az Isten ládája nagy utat tett be Asdodból Gátba, Ekronba, aztán Bécsemesbe, és mindegyik helyen ugyanaz a csapás következett be. Az emberek betegséggel lettek sújtva. A Dágon templomában ledől a szobor kétszer is, és az ország vetését egerek pusztítják. Általában, ha van egy harc, akkor a vesztes szokott jóvátételt fizetni a győztesnek. Itt most fordított lett a helyzet. A győztes ad jóvátételt a vesztesnek. Mindez 7 hónapig tartott náluk. Már az első hónap is nagyon nehéz lehetett, de eddig bírták ki. Rájöttek, hogy a csapás nem múlik el. Ahogy Bécsi is hangsúlyozta, hogy itt az élő Isten működik, én most a ládára gondoltam, hogy vajon a szövetség ládája tud különbséget tenni abban, hogy éppen hol van, kinyúl hozzá, joga van-e annak hozzányúlni, vagy az, aki hozzányúl, az éppen milyen lelki állapotban van. Azt gondolom, hogy itt az élő Istennel állunk szemben. Isten ládájának a helyére kell visszakerülni. Amikor megérkeztek Bécsemesbe, és ezt az áldozatot, égő áldozatot és véres áldozatot bemutatták a bécsebesiek, mindezt végignézték a filiszteusok is, gyakorlatilag egy istentiszteleten egy vehettek részt, végig kellett ezt is nézniük. És nagyon tetszik az a filiszteusokban, ahogy nagy gonddal készítették elő azt, amit a ládikába tettek, mert minden városfejedelem a saját területéért és a saját városaiért is adott jóvátételi ajándékot. Nem akartak kihagyni egy embert sem abból, és egy területet se abból, hogy elálljon ez a csapás rajtuk. És az utolsó gondolatom, hogy az a nagy kő, ahol mindez történt, még ma is tanúskodik erről.
6: Én azon gondolkoztam, hogy ha akár az egyéni életünkbe, vagy egy közösség életébe, vagy akár egy ország életébe sorozatosan súlyos tragédiák történnek, nagy próbák, akkor az ember felkiált, hogy Uram, ezt most milyen célból adtad? Próbának? Nevelsz ezáltal engem? Vagy valamire figyelmeztetni akarsz? Vagy valamilyen bűnnek a következménye, tehát ítélet? Én saját magam is többször megtapasztaltam ezt, hogy amikor jött egy ilyen sorozat, akkor bizony térdre kényszerül az ember, hogy Uram, értesd meg velem, hogy ez most támadás az ellenségtől, vagy pedig te akarsz engem valamiben nevelni, vagy valamit nálam elérni, vagy egész egyszerűen csak megengedsz egy nehéz próbát. És itt az a nagy kérdés, hogy ilyenkor mi mit teszünk? Az Úrhoz fordulunk kérdésekkel, vagy eszembe jut egy nagyon-nagyon kedves barátnőm, akinél kicsit az Úr küldötteként próbáltam őt hozzá vezetni, és nagyon súlyos beteg lett. És persze szeretett volna élni, gyerekei is voltak, és ezért mindent megpróbált. De aztán bevallotta nekem, hogy tehát nem isteni erőt vett igénybe, hanem idegen erőket vett igénybe. És borzasztó volt nekem megtapasztalni, hogy az a kis mag, ami elindult, és rengeteget imádkoztam érte, hogy ne vesszen el, megmeneküljön az Úr által. És borzasztó volt ezt végignéznem, hogy végül is ez az idegen szellemi beavatkozás, ez teljesen tönkretette a csirázó kis hitét.
7: Azon gondolkodtam, hogy ha a filiszteusok rájöttek arra, hogy az Isten keze van rajtuk és az ő istenükön, akkor már logikusan miért nem döntöttek úgy, hogy akkor innentől ezt az Isten fogjuk imádni, aki nagyobb, mint mi vagyunk. Eszembe jutott egy srác, járt hozzánk gyülekezetbe is és ifjúságra is, és aztán szépen lassan kikapott, és megkérdeztük tőle, hogy miért nem jársz. Azt mondta, hogy ahányszor elmegyek, elkezdenek fájni az én dolgaim, úgyhogy inkább nem jövök. Ha a Jóisten keze van rajtunk, nem az a megoldás, hogy megszabadulunk tőle.
8: A történetből nekem nagyon hamar a fülembe csengett egy kérdés, hogy milyen fantasztikus megoldásaink vannak nekünk, hogy tudunk mi problémát megoldani. Ugye a magyar mondás tartja is, kutya harapás szőrével. Bármire van megoldásunk, tudjuk, hogy hogyan kéne helyrehozni azt, ami elvileg az életünkbe baj. Ugye itt is láttuk, hogy hát, hogyha fekély van, akkor csinálunk aranyfekét, meg aranyegeret. Hát, hogyha valamilyen úton, módon ki tudjuk magunkat pattintani ebből a nagyon nehéz helyzetből, és az jutott erről eszembe, hogy hányszor kerül a ma ember is abba a helyzetbe, hogy azt hiszi, hogy a ládának van Istene, nem pedig Istennek ládája. És hogyha eltologatjuk magunktól az adott problémát, legyen már másnak is egy kicsi, akkor még a Jóisten kezét is le tudjuk magunkról venni. Ugye itt a filiszteusok óriási megoldást találtak ki, hát hogyha nekünk baj csinál, legyen a tiétek. Ha nektek is, akkor hagyd menjen tovább azt, hogyha körbeér, akkor végén csak kell valamit találni, mert már nagyon nagy a baj. Az egész filiszteus társadalom tulajdonképpen saját magának köszönheti, hogy körkörösen szépen körbe